a meséről. A meséhez mennyi unalom kell, hogy a boszorkányos madarak röppenjenek izgatott seregben, s aprót nagyot mulattassanak. A meséhez mennyi szánalom kell, mennyi gyűlölet és félelem, hogy a gonosz mind pokolba veszék, a jó végül győzelmes legyen. A meséhez mennyi bizalom kell, hogy kavicsmód sok legyen a kincs, és a mondott rózsa illatozzék, és nyisson az álmodott kilincs. A meséhez mennyi félelem kell, kályha mellett, hol semmi veszély, minden zubból manó leskelődjék, torkot tátson odakinn az éj.

0: Volt egyszer egy király, aki nem szenvedhette a mesét. A mesemondókat meg éppenséggel ki nem állhatta. Legszívesebben vízbe folytotta, karóba húzatta volna valamennyit. Vízbe is folytatott, karóba is húzatott minden mesemondót, költőt, regőst és énekest, akit csak kézre keríthetett közülük, mert a versből s a muzsikából is egyedül csak a pattogó pram-pram-pram-pramot szerette meg azt, hogy csinnadratta bum. Még a mesemondók mesemondójának sem kegyelmezett volna. Fejét akarta vétetni, jobban mondva venni saját kezűleg. Szerencsétlenségére éppen a szóban forgó király idején élt a mesemondók mesemondója, aki egyben a költők költője is volt, mert olyan mesét talált ki, hogy aki azt végig hallgatta, mindjárt más ember lett belőle. A rosszból jó, a jóból még jobb, a gőgös szerényé, az irigy nagylelkűvé változott. A haragos megbékélt, a hazug attól kezdve csak igazat mondott, és így tovább. Egyedül a kegyetleneken nem tudott változtatni, mert azok sohasem tudták végighallgatni. A király is, mondanom sem kell, a kegyetlenek közül való volt. No azért, ezt a hírest már magam is meghallgatom, mondta, amikor elébe lögdösték a sarusziaitól is megfosztott mesemondók mesemondóját. A sarusziát azért szedték ki, nehogy a karóba húzástól való félelmében felköthesse magát. Így szokták azt a tömlöcökben, mióta világ a világ. Hűzzétek vissza a saruját, szólt oda a király a porkoláboknak. Úgy se lesz alkalma felkötnie magát, mert én ő hírességét most végig hallgatom, s utána bizonyságul, hogy a meséje engem meg nem indított, saját kezűleg csapom le a fejét. Nos, ad hallom azt a mesét.
1: Fogolj megrázta láncait. Vetesd le, láncokban nem mesélek.
0: Nem-e? Horkant föl, s kapott kardjához a király.
1: Nem én,
0: nézett szembe vele a költő költője.
1: Király dohogva lökte vissza kardját a hüvelybe, s intett, hogy szedjék le róla a vasat.
0: Na, hadd halljuk most már a mesék meséjét, vagy óhajtasz még valamit?
1: Leszeretnék ülni. Ülni? A király előtt?
0: Orkantak föl most már mind a körülálló udvarbéliek.
1: Micsoda vakmerőség!
0: Hozzatok egy széket ő urasága alá!
1: Nyelte le a mérgét a király. Üljetek le ti is mindannyian, intett a körülállók felé a költők költője. Mesét csöndben kell hallgatni. Áhítattal, mert a mese a királyoknál is hatalmasabb. Örökérték.
0: De te, a halál fia vagy!
1: Szökött fel trónjáról a király, aki már tovább nem nyelhette mérgét. Suhant is a kardja, mindenki földön látta már a költő fejét, de abban a minutumban hatalmas fény csapott a palotába. Tűzszárnyú madár suhant be, s a költőt elkapta a király kardja elől.
2: Sohasem fogod megismerni a mesék mesét, soha.
1: Hallották még a megrémült körülállók, akik haláluk napjáig se tudták bizonyossággal, hogy a madár vagy a költő mondta volna-e.
0: Dühösen lökte vissza kardját a király. Hozzátok előmbe mindazokat, akik már hallották a mesék meséjét. Hallani akarom, csak azért is hallani fogom.
1: Szétszaladt az udvar, a porkolábok, még a kupták is mind a mesék meséjét ismerőket keresték. Estére tele lett velük a palota pincéje. De egy sem akadt, aki elmondta volna a királynak is.
0: Hiába dühöngött a király, hiába suhogott a kardja.
1: Nem vagy méltó a végighallgatásra. Nem érdemled, mondta sorra minden elővezető. A király sújtott vágott volna, de a tűzmadár minden suhintásra megjelent, és elvitte a halálra szánt mesemondókat. Sorra mind, amit csak ki nem ürült a pénz. Királyt pedig megölte a mesék meséje utáni szomorúság. Azóta is minden mesemondó, költő, regős, énekes azért élhal teszi rá életét, hát ha sikerül neki találni.
0: elmondani a mesék meséjét, amit egyszerre jobbá, szebbé változna a világ.

0: Volt egyszer, hol nem volt, mert ha nem lett volna, senki sem mesélne róla. Nem vagyunk ám egyidősök a mesékkel, hanem fiatalabbak, legalább egy héttel. Az időtájt jöttünk a világra, amikor még patkót vertek a bolha lábára. Vaspatkót, 99-et. Mégis panaszolta, hogy 100-ra nem tellett. Hírlik, hogy volt egyszer egy ember, és annak a felesége. Mivel ennek az embernek anyósa is volt, azzal közös házban lakott. A feleségének szoptatós gyermeke volt, esze már nem igen. Ugyanígy az anyós, okosság dolgában az sem jeleskedett. Egy napon a mi emberünk, mint minden ember, ügyei bajai véget elmegyen hazúról. Az asszony megfürözti a gyereket, pólyába rakja, megszoptatja, s télidő lévén a kemence mellé fekteti a tekenőbe. Ringatja, babusgatja, míg el nem altatja. Kis időre rá, hogy elaltatja, eszébe ötlik valami, s rázendít a siránkozásra, ahogy csak kifér a száján. Ó, ja Istenem, drága gyermekem, édes gyermekem! Megijedt erre az anyja, ki a kémény mellett fonogatott. Puzsajt, orsót szertehaigálva, ész nélkül rohant oda hozzá, s kérdi nagy rémülten. Mi történt, édesanyám, mi bajod? Anyám, édesanyám, az én gyermekem meg fog halni. Mikor? Mitől? Látja azt a sókoloncot a kémény párkányán? Hát attól. Látom. De hogy? Felhág oda a macska, egyenest a gyerek fejére dönti, s úgy. Úgy bizony, jól mondod, édes leányom. Jaj nekünk, a jelek szerint valóban vége a gyerek életének. És azzal, mint két összekötözött, görcsösen karba vetett kézzel, és egy végtében a koloncra meredve szörnyű sírásba fogtak. Bömböltek eszeveszetten, hogy esett széjjel a ház. Hát, ahogy ott idétlenkednek, csak belép éhesen, gondterhelten, lesújtott állapotban a gyermek apja is. Mi van itt? Kérdi. Mi jött rejátok, ti agyavesztettek? Az asszonyok erre kisé magukhoz térve, s a könnyeiket törülgetve elmesélik nagy bánatosan az esetet, ami nem esett meg. Halván ezt az ember így szól megütközve. No hát, sok buta embert láttam életemben, de ilyet, mint ti ketten vagytok együttvéve, ilyet nem láttam. Ettől én világgá megyek. Aztán, ha valahol nálatoknál kötözni valóbb ostobára lelek, hazajövök. Ha meg nem, vissza ne várjatok. Imígyen szólva, nehéz sóhajtással kilépett a házból, s keserű haragosan, hogy jaj szegény fejének, úgy elment, hogy azt se mondta Bikmak. Ahogy ment a méregtől megzavarodva, cél és irány nélkül, egy idő után valahelyt megállva, mit lát megint, amit sohasem látott még. Egy ember üres vékát igazgatott szájával a nap felé, aztán csak felkapta hirtelen, s rohant befelé vele a kunyhójába. Majd újra kijött onnan, a vékát újra szájával a napnak fordította, s megint futás, és megint kijövetel. Adj Isten, jó ember! Viszont kívánom, barátom, mit mivel kenti? Hát itt né, már harmadik napja kínlódom ezzel a fránya világossággal, hogy behordjam a kunyhomba, s még sehol semmi. Okos egy kínlódás, mondja a bárki. Van kennek kéznél egy fejszéje? Hogy ne volna? Akkor ragadja meg a nyelét, vágjon ide nyílást a falba, s a nap besétál majd magától a kunyhóba. Hallgatott rá szó nélkül az ember, a nap pedig besétált szépen a kunyhóba. Ez már igazán nagy csoda, jó ember, mondta a gazda. Ha nem hozza kendet mifelénk az Isten, vénsége, míg hordhattam volna a napot a vékával. No, ez is meg van hőbörödve, gondolta magában a vándor, és tovább ment, mendegélt, míg egy másik házhoz nem érkezett. S mit lát újólag? Egy ember vasvillával próbálja a diót a pipparból a padlásra felhányni. Azt mondja erre magában a vándor. Egyre több az ostoba ember, annyi bizonyos. Mire való a nagy küszködés, jó ember? Itt né a diót szeretném a padlásra felhányni, de hát ez a villa semmire sem jó, a föld emészze meg. Hiába való a fáradozásod, bátyám. Átkozódhatsz is még a világ, a villát az átok nem fogja. Vékád van-e? Már hogy ne volna. akkor azt töltsd meg dióval, úgy hord fel ügyesen a padlásra. Szalmához, szénához való a villa, nem dióhoz. Réá hallgatott az ember, s egy-kettőre végzett a munkával. A vándor ilyen formán egy újabb hígeszűt számba vételezve, itt sem időzött sokat, hanem folytatta útját. Addig ment, míg másút újabb bolondságra nem bukkant. Egy ember kötelet vetett a tehén nyakába, s erőnek erejével fel akarta húzni a csűr tetejére, hogy ott tegye meg azt a kis szénát, ami oda volt fölhaigálva. A tehén bőgött rettenetesen, az ember esett már össze a fáradtságtól. Hé, emberfia, mondta a vándor keresztet vetve. Mit akarsz tulajdonképpen? Hogy mit? Még kérded is? Nem látod?
1: Látom, de nem értem.

0: leave your worries on the doorstep. Just direct your feet on the honey.
1: Mert mi lesz ezután?
2: Kertakaró.
3: Jó.
2: Jó. Jó. Jó. Kertakaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
2: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
2: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
2: Régi könyvek életre kelnek.
1: Nem értem.
2: Hallgass, hallgass, hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
2: Jó.
1: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
2: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Gyilkosság méretre. Miss Polit megmarkolta a kopogtatót, és udvariasan megkoppintotta a házikó ajtaját. Illő szünet után megint kopogott. Eközben a bal hóna alatt tartott csomag egy kicsit megcsúszott, hát megigazította. A csomag Julia Spenlow új zöld ruháját rejtette, próbára készen. Miss Polit bal kezében fekete selyem szatyor lógott, benne centiméter, gombos tűk, meg egy nagy szabó olló. Miss Polit magas volt és szikár, karvaly orrú, száját összecsücsörítette, ritkás haja vas szürke. Tétovázott valamelyest, hogy vajon kezelésbe vegye harmadszor is a kopogtatót. Végig pillantott az utcán, és meglátott egy sietősen közeledő alakot. A jókedélyű, viharvert, 55 esztendős Miss Hartnell odaért a kapuhoz, és vidáman bekurjantott. Szép jó napot, Miss Polit!
1: Jó napot, Miss Hartnell! A varrónő hangja halk volt és fakó, hanglejtése roppant előkelő. Ugyanis pályafutását, mint komorna kezdte egy nagyúri kastélyban.
0: Elnézést, nem tudja véletlenül, hogy Mrs. Spenlow elment-e hazúrról? A másik a fejét rázta.
1: Fogalmam sincs róla.
0: Miss Polit toporgott.
1: Milyen kellemetlen. Ma kellene próbálnom az új ruháját. 3:45 állapodtunk meg. Most pedig már 2 perccel elmúlt fél.
0: Miss Hartnell belépett a kertkapun és csatlakozott Miss Polithoz a ne felejts lak ajtaja előtt.
1: Vajon miért nem nyit ajtót, Gladys? Ja, persze csütörtök van, Gladys kimenős. Mrs. Spenlow alig, ha nem elaludt. Talán nem zörgött elég hangosan ezzel a holmival.
0: Megragadta a kopogtatót, fülsiketítő tratatát vert ki az ajtón, és ráadásul ököllel is alaposan megdöngette a fatáblát.
1: Halló, oda bent!
0: Semmi válasz. A varrónő csüggetten merett az zárt ajtóra.
1: Mrs. Spenlow bizonyára megfeledkezett a próbáról, és elment. Nem értem. Valaha nagyon pontos és megbízható volt. Majd visszajövök később.
0: Megfordult, és elindult a kapu felé, de Miss Hartnell visszatartotta.
1: Szamárság! Nem megy sehová, Miss Polit! Benézek az ablakon, hát ha látok valami életjelet!
0: Futó pillantást vetett a legközelebbi ablaküvegén át, futó pillantást, mert nagyon jól tudta, hogy az utcai szobát jóformán sohasem használják. A házas pár jobban kedveli a hátsó kis nappalit.
1: Akármennyire futó volt is a pillantás, a célját elérte.
0: Miss Hartnell valóban nem látott semmi életjelet. Épp ellenkezőleg. Az ablakon át meglátta, hogy Julia Spenlow a kandalló előtti szőnyegen fekszik. Holtan.
1: Természetesen, mesélte később Miss Hartnell népes hallgatóságának, nem vesztettem el a fejemet. Annak a Polit nőszemélynek halvány fogalma sem volt, hogy mit csináljon. Ne veszítsük el a fejünket, mondtam neki. Maga maradjon itt, én megyek Polk közrendőrért. Szóval, épp indultam, és abban a szempillantásban bukkant elő Mr. Spenlow a ház mögül. Isten bizony, azonnal gyanút fogtam. Túlságosan nyugodt volt. Amikor közöltem vele, hogy mit láttam az ablakon át, egyáltalán nem lepődött meg. Akárki akármit mond, ha egy férfi megtudja, hogy a felesége meghalt, és az égvilágon semmiféle érzelem nem látszik rajta, az egész egyszerűen természetellenes.
0: Ezzel a megállapítással mindenki egyetértett. Egyetértett vele a rendőrség is. Annyira gyanúsnak találták Mr. Spenlow közönyét, hogy 1 percet sem vesztegettek. Azonnal megvizsgálták, van-e haszna ennek az úrnak a felesége halálából. Amikor felfedezték, hogy a házaspárnak az asszony volt a pénzes tagja, és hogy az esküvőjük után készült végrendelet értelmében pénzét a férje örökli, gyanújuk még jobban megizmosodott. Miss Marple, a szelíd arcú és egyesek szerint vipera nyelvű öreg kisasszony, a lelkészlak melletti házban lakott. Őt igen hamar meglátogatta a falu rendőre. Alig 1/2 órával a bűntény felfedezése után. Polk közrendőr bekopogott, ám még köszönni sem volt ideje, Miss Marple rögtön megkérdezte.
2: Mrs. Spenlow meggyilkolásával kapcsolatban?
0: Polk közrendőr megdöbbent.
1: Megkérdezhetem, hölgyem, hogyan szerzett tudomást az esetről? A hal, mondta magyarázólag Miss Marple, amiből Pók közrendőr rögtön megértette, hogy a hírt Fred, a haláros kifutó fiúja szállította házhoz, Miss Marple vacsorájával egyetemben. A nappali szoba padlóján feküdt, folytatta szelíden az idős hölgy. Megfojtották, minden valószínűség szerint egy igen keskeny övvel, de akármivel is nem hagyták ott. Hogy ez a Fred gyerek honnan tud mindenről? Mérgelődött Pók közrendőr. Miss Marple ügyesen témát váltott. Jé, egy tű van a kabát gallériában, biztos úr. Pók közrendőr meglepetten nyúlt a gallériához.
2: Tényleg, el is felejtettem.
1: Találta?
2: Igen, hogyha tűt látsz, emeld fel, a szerencse nem hagy el, szokták mondani.
1: Az öreg hölgy rámosolygott. Remélem magánál is beválik. Nos, mit óhajt kérdezni tőlem?
0: Pók közrendőr megköszörülte a torkát, fontoskodó képet vágott, és a jegyzetfüzetébe pillantott.
2: Kérdésemre Mr. Spenlow, a megboldogult asszony férje a következő kijelentést tette. A mai napon 14 óra 30 perckor felhívta őt Miss Marple, és megkérdezte, átmenne hozzá 15 óra 15 perckor, mert fontos dologban szeretné kikérni a véleményét. Nos, hölgyem, megfelel ez a valóságnak?
1: A legkevésbé sem.
2: Nem hívta föl Mr. Spenlow-t 14 óra 30 perckor?
1: Sem 14 óra 30 perckor, sem máskor.
2: Aha, bólintott Pók közrendőr. Kijelentette, hogy otthonról 15 óra 10 perckor távozott, ám amikor a kért időpontban ideért, Miss Marple szolgálója tudatta vele, hogy úrnője nincs idehaza.
1: Úgy van. Mr. Spenlow idejött, én azonban a nő egyletülésén voltam.
2: Aha,
0: bólintott ismét Pók közrendőr, és elégedetten szopogatta a bajsza végét.
1: Mondja csak, biztos úr, lehetséges, hogy maga Mr. Spenlow-t gyanúsítja?
0: Kedvelte Mr. Spenlow-t, aki apró, vézna emberke volt, merev, kimért, udvarias modorú. A tisztesség szobrát róla lehetett volna megmintázni. Érthetetlennek tűnt, hogy miért költözött vidékre, ugyanis lerít róla, hogy városi ember volt világ életében. Miss Marple-nek azonban elárulta az okát. Kisfiúk kora óta az volt a vágya, hogy egyszer vidéken éljen, és legyen saját kertje. Mindig nagyon szerette a virágokat. A feleségének azelőtt virágüzlete volt Londonban,

0: Szinte megható volt, ahogy útba igazításért folyamodott Miss Marplehoz, és a tanultakat szorgalmasan beírta egy kis jegyzetfüzetbe. Csendes, rendes, módszeres emberke volt. Talán épp ezért keltette fel a rendőrség érdeklődését, amikor a feleségét meggyilkolva találták. Gyors nyomozásba kezdtek. Sok mindent megtudtak a megboldogult Mrs. Spenlowról, és hamarosan Szent Méri Mead falva is tudott róla mindent. A néhai Mrs. Spenlow egészen fiatalon szobalányként kezdte pályafutását egy nagyúri kastélyban. Állását akkor adta fel, amikor feleségül ment a másodkertészhez, és együttesen virágüzletet vásároltak Londonban. Az üzlet virágzott, a kertész kevésbé. Néhány év múlva megbetegedett és meghalt. Özvegye továbbitta az üzletet, és ki is bővítette. Majd szép summáért eladta a boltot, és másodszor is a házasság révébe evezett. Ezúttal Mr. Spenlow a középkorú ékszerész oldalán, akinek szerény, rosszul menő üzletét is hamarosan eladták, és falura költöztek. Julia Spenlow szeánszokra járt Londonban. A virág üzlet árát befektette, a szellemek utasítása szerint magyarázta országnak, világnak. A szellemek szokatlanul jó tanácsokkal látták el. Minden befektetése kedvezőnek bizonyult, méghozzá nagyon kedvezőnek. Ahelyett azonban, hogy ez öregbítette volna a szellemvilágba vetett hitét, Mrs. Spenlow rótul cserben hagyta a médiumokat meg a szeánszokat, és rövid, ám lelkes kirándulást tett egy indiai indítatású homályos vallásba, amelynek alapja a mély lélegzetvétel volt. De amikor férjével Szent Mary Meadbe költözött, már visszatért a hagyományos anglikán hithez, és a szektás múltból csak egy bizonyos Ted Gerard nevű fiatalemberrel való barátsága maradt meg. Az asszony sok időt töltött a lelkészlakban, és hűségesen látogatta az Isten tiszteletet. A falusi boltokban vásárolt, részt vett a közösség életében, és bridzselni járt falubeli ismerőseihez. Eseménytelen mindennapi élet. És derült égből gyilkosság. Melchett ezredes a rendőrfőnök magához kérette Slack felügyelőt. A felügyelő magabiztos férfiú volt. Ha egyszer a fejébe vett valamit, nem lehetett eltéríteni a meggyőződésétől. És most nagyon is meg volt győződve az igazáról. A férj volt a tettes, uram, ez egészen bizonyos. Csak rá kell nézni. Fájdalomnak, bánatnak egy szikrája se látszik rajta. Úgy gondolom, egyszerűen elege volt a feleségéből. Az asszonyé volt a pénz, és a férjének nem lehetett könnyű mellette. Az a sok szekta, meg ilyen-olyan vallási buzgalom. A férje hidegvérrel elhatározta, hogy elteszi lábalól, aztán éli az életét. Úgy tett, mintha felhívták volna a telefonon,
1: az ezredes félbeszakította.
0: Nem tudták lenyomozni a telefonhívást? Nem, uram, ami vagy azt jelenti, hogy az emberünk hazudott, vagy pedig nyilvános fülkéből érkezett a hívás. A faluban mindössze két nyilvános telefon van. A vasútállomáson és a postahivatalban. A postahivatalból nem telefonáltak. A postás kisasszony mindenkit lát, aki belép. Az állomásról éppenséggel telefonálhattak.
1: Mondja, felügyelő, figyelembe vette azt a lehetőséget is, hogy a férjet szándékosan távolították el?
0: Olyas valaki, aki meg akarta gyilkolni az asszonyt? Ugyebár te Gerardra gondol, uram. Valóban, látták őt az állomáson a büntény délutánján, ezért aztán foglalkoztam is vele. Csak hogy neki nincs indítéka. Nem nyer semmit Mrs. Spenlow halálával.
1: Az ezredes eltűnődött.
0: Gyanús figura. Nagy összeget sikkasztott.
1: Így van, uram. De magától ment oda a főnökéhez, és elmondta neki. Pedig a munkaadója fel sem fedezte. Kiderült, hogy a fiú valami vallási szekta tagja. Mint mondja, ennek a hatására megtért, és jóvá akarja tenni a bűneit. Az ezredes az órájára nézett.
0: Van még valami?
1: Igen, uram. Kérdezni szeretnék valamit, uram. Az a kastély, ahol a megboldogult annak idején szobalány volt. Tudja, ott történt ez az ékszerlopás. Vagyontérős maragdokat loptak el, és soha nem jöttek a tettes nyomára. Utána néztem az esetnek. Akkor történt, amikor a néhai Mrs. Spenlow ott szolgált, bár akkoriban még nagyon fiatal volt. Gondolja, uram, hogy ő is belekeveredett? Az ezredes megrázta a fejét.
0: Nem hiszem.
1: Felállt a székről, és a kabátjáért nyúlt.
0: Mellesleg járt már Miss Marple-nál felügyelő.
1: Neki vajon mi köze a dologhoz, uram?
0: Semmi a világon, de hallani szokott mindenfélét. Menjen el hozzá beszélgetni egy kicsit. Igen, éles eszű idős hölgy.
1: Miss Marple szívélyesen fogadta a felügyelőt,

0: állt, amikor meghallotta, hogy Melcsett ezredes küldi.
1: No hát, igazán milyen kedves az ezredestől. Nem gondoltam volna, hogy emlékszik rám.
0: De még mennyire, hogy emlékszik. Azt mondta, amit kegyed nem tud a Szent Mary Mead-ben történő dolgokról, az nem is érdemes tudni.
2: Miss Marple elmosolyodott.
1: Roppant hízelgő. De valójában nem tudok én semmit, mármint erről a gyilkosságról.
0: De azt bizonyára tudja, mit beszélnek az emberek.
2: Miss Marple bólintott.
1: Nos, természetesen mindenfélét mondanak, találgatnak. És valójában két táborra oszlik a falu. Sokan azt gondolják, hogy a férj tette. Ilyen esetekben rendszerint az a természetes, hogy a házastársat gyanúsítják, igaz?
0: Lehetséges,
1: mondta óvatosan a felügyelő.
0: Az az állandó összezártság. Na meg igen gyakran, a pénz.
1: Hallom, Mrs. Penlowé volt a pénz, tehát a férje jól járt a halálával. És egészen lehetségesnek tűnik ugyebár, hogy megfojtja az asszonyt. Kimegy a hátsó ajtón, átvág a mezőn az én házamig, engem keres, azt állítja, hogy telefonhívást kapott tőlem, aztán hazamegy. Rádöbben, hogy a távollétében meggyilkolták a feleségét, és közben persze azt reméli, hogy a bűncselekményt holmi csavargó vagy betörő számlájára írják. Egyetért, felügyelő úr?
2: A felügyelő bólintott.
1: Nos, a másik vélemény pedig a következő, folytatta Miss Marple. Ted Gerard, jóképű fiatalember, persze, hogy róla is pletykáltak. Igen gyakran látogatta meg Julia Spenlow-t, habár az asszonyka maga mondta nekem, hogy egyazon szekta iránt érdeklődnek. Vallási mozgalom, nagyon őszinték, nagyon komolyak, nagyon becsületesek. És Juliát valósággal lenyűgözték. És egészen bizonyos vagyok benne, semmi ok feltételezni, hogy bármi is lett volna kettejük között. De hát tudja, milyenek az emberek. Ám az igaz, hogy aznap csak ugyan látták Ted Gerardot az állomáson. A vonaton. A 14-27-esen. És persze egészen könnyű lett volna ugyebár a másik oldalon leszállni a vonatról, átbújni a sövényen és hátulról megkerülni az állomást. Észrevétlenül eljuthatott volna Spenlowék házához. És természetesen az emberek azt is furcsának találják, hogy milyen öltözék volt az asszonyon, amikor megölték.
0: Miért? Mi volt rajta?
2: Miss Marple elpirult.
1: Pongyola, amiből ugyebár némelyek bizonyos következtetéseket vonnak le.
0: Kegyed is?
1: Ó, dehogy, egyáltalán nem. Szerintem egészen természetes volt.
0: Ugyan miért?
1: Az adott körülmények között, mondta Miss Marple. Tekintete hűvös volt, elgondolkodó.
2: Mr. Spenlow egy kerti széken ült. Zavart tekintettel nézett maga elé.
1: Természetesen lehetséges, hogy képzelődöm, mondta Fakó precíz hangján. A hallásom már nem a régi, de szinte bizonyos, hogy egy kisfiú azt kiabálta utánam az utcán, ott megy a feleséggyilkos. Ebből az a benyomásom támadt, mintha arra akarna utalni, hogy én öltem meg drága feleségemet.
2: Miss Marple finom mozdulattal levágott egy hervad rózsát.
1: Helyes a benyomása. No, de mi ültethetett ilyen gondolatot a gyermek fejébe?
2: Miss Marple ránézett.
1: Alig, hanem olyasmi, amit a felnőttektől hallott. Tegye tehát úgy véli, hogy mások is ezt gondolják rólam?
2: Miss Marple bólintott.
1: Szent Mary Mead lakosságának legalább a fele.
0: De drága Miss Marple, mitől támadhatott ilyen gondolatuk? Hiszen én szívből szerettem Juliát. Biztosíthatom, hogy nagyon lesújt az elvesztése.
2: Miss Marple leült a másik székbe.
1: Ó, igen, bizonyára. De meg ne haragudjon, ez nem látszik magán.
2: Mr. Spenlow kihúzta satnya alakját.
1: De kegyed megért?
2: Az idős hölgy bólintott.
1: Henry bácsikám roppant fegyelmezett volt. Az ember nem mutassa ki az érzelmeit, mondogatta mindig. Ő is nagyon kedvelte a virágokat.
2: Mr. Spenlow szemében némi érdeklődés csillant.
1: Arra gondoltam, hogy a ház nyugati falánál lugast telepíthetnék, rózsaszín futórózsával, és talán lonccal. És van az a csillagformájú fehér virága, a neve pillanatnyilag nem jut eszembe.
2: Miss Marple azon a hangon, ahogyan három esztendős dédunoka öccséhez szokott beszélni, így szólt.
1: Van egy nagyon szép képes virágkatalógusom, talán szívesen átnézné. Nekem be kell mennem a faluba.
2: Mr. Spenlow boldogan üldögélt a kertben a katalógussal, Miss Marple pedig felment a szobába. Egy ruháját gyorsan csomagoló papírba tekerte, kilépett a házból, és fürge léptekkel a postahivatalba sietett. Miss Polit, a varrónő, a postahivatal fölötti lakásban lakott. Miss Marple azonban nem ment fel rögtön az emeletre. Éppen 14:30 volt, és a Barnchesterből érkező autóbusz egy perc késéssel érkezett a postahivatal elé. A postamesternő csomagokért sietett ki. A postán ugyanis édességet, füzetes regényeket és gyerekjátékokat is árultak. Miss Marple néhány percig egyedül volt a postahivatalban. Csak amikor a postamesternő visszatért állomás helyére, akkor ment fel az emeletre Miss Marple, és magyarázta el Miss Politnak, hogy a régi szürke krepdesin ruháját szeretné kissé divatosabbra átalakítatni. Miss Polit haladéktalanul elővette centiméterét, egy krétát és egy doboz gombostűt, és megígérte, hogy megtesz minden tőle telhetőt. A rendőrfőnök kissé meglepődött, amikor Miss Marple megjelent a hivatalában. Tudom, hogy igen elfoglalt, de hát ön mindig annyira kedves volt, Melchett ezredes, hogy úgy éreztem, inkább magához jövök el, mint Slack felügyelőhöz. Különben sem szeretném, ha Pók közrendőr bajba keveredne. Azt hiszem, nem lett volna szabad semmihez hozzányúlnia. Az ezredes nem egészen értette a dolgot. Pók mit követett el? Hogyha tűt látsz, emeld fel, a szerencse nem hagy el. Tessék? Miss Marple szeliden nézett az ezredesre. Valószínűleg ösztönösen cselekedett. Felemelt egy tűt, a zubbonyába tűzte. És én arra gondoltam, hogy Mrs. Spenlow házában vehette fel. Az ezredes széttárta a karját. Igen, igen, de hát végtére is miért olyan nagy dolog egy tű? Ami azt illeti, valóban Mrs. Spenlow holtteste mellől emelte fel. Természetesen nem lett volna szabad semmihez hozzányúlnia, de hát csak egy közönséges gombos tű volt, amilyet bármelyik nő használ. Nem, nem, ezredes úr, ebben téved. Férfi szemmel nézve természetesen olyannak látszott, mint bármelyik gombos tű. Csak hogy nem az volt. Különleges tű volt. Igen vékony. Az a fajta, amit doboz számra vásárolnak, és főleg varrónők használják. Az ezredes az idős hölgyre bámult, aki előtt feldereng a világosság. Miss Marple buzgón bólogatott. Igen, természetesen. Számomra teljesen nyilvánvaló. Azért volt Pongyolában, mert az új ruháját készült próbálni, és kiment az előső szobába. És Miss Polit mondott valamit a méretekről, és a centiméterét az asszony nyaka köré kanyarította, és más nem is kellett tennie, csak keresztbe vetni a végét, és megrántani. Úgy tudom, ez egyáltalán nem nehéz. Aztán persze kiment, behúzta az ajtót, és ott állt, és kopogtatott, mint aki akkor érkezett. De a tű arra vall, hogy előzőleg már bent volt a házban. Az ezredes most már feszült érdeklődéssel hallgatta. És a férjnek Miss Polit telefonált? Igen, a postáról 14:30, amikor befut a busz, és a postahivatalban nincs senki. De drága Miss Marple, miért? Az ég szerelmére, miért? Indíték nélkül nincs gyilkosság. Nos, ezredes, az én feltételezésem szerint ez a bűntény igen messzire nyúlik vissza. Két unoka fivéremre emlékeztet, Anthonyra és Gordonra. Akármihez fogott Anthony, minden aranyjá vált a keze alatt. Szegény Gordonnak pedig minden balul ütött ki. A versenyló lesántult, a részvények ára leesett, az ingatlan elértéktelenedett. Szerintem mind a két nő benne volt. Az ezredes égnek emelte a kezét. Miben? Miss Marple nyugodt pillantást vetett rá. Az ékszerlopásban. Valamikor régen. Mint hallom, roppant értékes maragdok voltak. A komorna és a szobalány. Egy dolgot ugyanis soha senki meg nem magyarázott. Hogy amikor a szobalány hozzáment a kertészhez, honnan volt annyi pénzük, hogy virágüzletet nyithattak? Az ezredes nagy szemeket meresztett. Természetesen nem ők voltak a tolvajok. Ők valószínűleg csak falasztak, és nem is kaphattak túl sok pénzt. De Julia Spenlow akármihez fogott, minden sikerült neki. A pénz pénzt fiadzott. Azonban a másik, a komorna, bal szerencsés volt, elszegényedett. Falusi varrónő lett belőle. Aztán évek múlva itt,
0: ebben a faluban találkoztak. Persze titkolták, hogy régóta ismerik egymást. Eleinte nem volt semmi baj, amíg Ted Gerard színre nem lépett. Julia mindig is hajlamos volt a vallási buzgalomra, és egy idő múlva gyötörni kezdte a lelkiismeret. A fiatalember meg aligha nem biztatta, hogy tisztítsa meg az életét, könnyítsen a lelkén, tegyen vallomást. És merem állítani, hogy az asszony már-már készen is állt rá, sőt, Miss Politot is rá akarta venni, hogy tartson vele. Miss Polit azonban nem osztozott a véleményében. Ő csak annyit tudott, hogy börtönbe zárhatják hosszú évekkel ezelőtt elkövetett lopás miatt. Elhatározta hát, hogy megelőzi a bajt.
2: Kegyet honnan jött rá, hogy régebből ismerik egymást?
0: Miss Polit egy apró megjegyzéséből. Azt mondta Mrs. Penlowról, hogy valaha nagyon megbízható volt. Honnan tudta? Hiszen Spenlowék csak egy éve költöztek a faluba.
2: Az ezredes elismerően bólintott. Hát, bizonyos mértékig igazolni tudjuk a kegyedelméletét. Slack felügyelő is gyanakodott, és éppen mostanra derítette ki, hogy Miss Polit valóban komornaként szolgált abban a kastélyban a smaragdlopás idején, csak hát a bizonyítékaink. Az a gombos tű egy előző ruhapróbán is oda kerülhetett. Miss Marple kihúzta magát.
0: Azt már nem ezredes, nem kerülhetett oda. Glédiszt valamikor én tanítottam be szobalánynak. Pletykás és izgág a teremtés, de nagyon tiszta, és kifogástalanul takarít.
2: Az ezredes hallgatott. Miss Marple vigasztalóan nézett rá.
0: Nem lesz nehéz, higgy el. Miss Polit az a fajta nő, aki menten megtörik, mihelyt szembesítik az igazsággal. Na meg aztán itt van nálam a centimétere. Tessék, odaadom. Tegnap hoztam el, miközben ruhát próbáltam. Ha kiderül számára, hogy a rendőrségnél van, nos, tudatlan teremtés lévén azt fogja gondolni, hogy ez döntő bizonyítéknak számít.
2: Miss Marple bátorító mosolyt vetett a rendőrfőnökre.
0: Higgy el, nem lesz semmi problémájuk.
2: Az ezredes hirtelen megnyugodott. Ugyanezen a hangon biztosította valamikor réges-régen kedvenc nénikéje, hogy minden bizonnyal sikeresen teszi le a felvételi vizsgát a Katonai Akadémián. És úgy is történt.

0: A házmesterné bosszúja. Nos, hogy vagyunk? Kérdezte betegét Hayton doktor. Miss Marple halvány szenvedő mosolyt vetett rá párnáiról. Jobban. De talán jobb lett volna, ha meghalok. Végtére is eljárt felettem az idő. Nem kellek senkinek, nem hiányoznék senkinek. Hédok doktor szokásos nyers modorában szakította félbe. Igen, igen, ezt ismerjük, az influenzát követő jellegzetes búskomosság. Valami kell magának, valami lelki serkentőszer. Sőt, mi több, már el is hoztam magammal az orvosságot. Azzal egy nagy borítékot dobott az ágyra. Ez egy rejtvény, épp magának való. Miss Marple szemében némi érdeklődés csillant. Rejtvény? A doktor elvörösödött. Szerény irodalmi próbálkozásom, megpróbáltam az esetet novella formába önteni. Így szólt a férfi, mondta a lány, gondolta magában, és így tovább. A történet azonban valóságos tényeken alapul. Régen volt, és nagyon messze innen. Még fiatal orvos voltam. Miss Marple kézbe vette a borítékot. De miért rejtvény? Hédok doktor szélesen elmosolyodott, mert magának kell megfejtenie. Mi történt valójában? Kíváncsi vagyok, csak ugyan olyan okos-e, mint amilyennek teszi magát. És ezzel a búcsúdöféssel távozott. Miss Marple pedig kivette a borítékból a kéziratot, és olvasni kezdte. No és hol a menyecske? Kérdezte kedélyesen Miss Harmon. A falut majd szétvetette a kíváncsiság, annyira szerették volna már látni Harry Lexton dúsgazdag és világszép ifjú feleségét, akit Külhonból hozott magával. Az volt az általános és elnéző vélemény, hogy a hírhettékozló fiú megfogta az Isten lábát. Harryvel régen is mindig mindenki elnéző volt. Még a betört ablakok tulajdonosai, vagyis a kölyök paritjájának kárvallottjai is feledték jogos haragjukat, amikor meglátták a kis Harry gyerek őszintén bűnbánó ábrázatát. Betört ablakok, kifosztott gyümölcsösök, orvul elejtett nyulak szegélyezték Harry kamaszkorát, az iskolában nem tanult, később nem dolgozott, adóságot adósságra halmozott, végül komolyan hírbe keverte Bellát, a trafikosék lányát. Ez volt az utolsó csepp, a fiút a családja sürgősen elküldte Afrikába, de a falu közvéleménye, amelyet különféle idősödő hajadonok képviseltek, elnézően mormogta. Fiatalság, bolondság, majd csak benő a fejlágyra. És a tékozló fiú hazatért. Nem bűnbánóan, nem oldalogva, hanem büszkén, diadalmenetben, mert megcsinálta a szerencséjét. Összeszedte magát, keményen dolgozott, végül megismerkedett egy dúsgazdag, félig angol, félig francia lányjal, és rövid udvarlás után elvette feleségül. Harry élhetett volna Londonban, Párizsban, vagy bárhol a világon. Ő azonban úgy döntött, hogy hazatér szülőfalujába. Megvásárolta Kingsdale-t, azt az ősi lerobbant birtokot, amelynek az intézői lakásában töltötte gyerekkorát. Maga az udvarház már vagy 30 esztendeje lakatlan volt. Elhanyagoltan düledezett, omladozott. Egyetlen viszonylag épp sarkában a vén özvegy házmesterné élt. A kertet felverte a gaz, a fák, bokrok elvadult. Gyerekkorában Harry állandóan a birtokon csavargott, úgy ismerte a hatalmas sűrű erdőt, akár a tenyerét, és boldogan bolyongott a félig romos nagy udvarházban, ami igazi elvarázsolt kastély volt számára. Aztán felnőtt, elment az országból, itthon a szülei meghaltak, mindenki azt gondolhatta át, hogy Harryt már semmi sem köti hajdani otthonához. És mégis idehozta magával fiatal feleségét. A roskatag udvarházat lebontották, építőmunkások hadaszállta meg a helyet, és varázslatosan rövid idő alatt ott állt a vakító fehér új ház az ősi fák között. Ezután vonult be a kertész sereg, a nyomukban pedig a bútorszállító kocsik. Megérkezett a cselédség. Végül egy szép napon pompás luxusautó gördült puhán a bejárat elé, és Harry a karjában vitte be asszonyát gyönyörű új otthonuk. A falu rohant, hogy köszöntse őket, és Mrs. Price, aki magát a helyi társaság vezér alakjának tekintette, meghívókat küldött szét a fiatalasszony tiszteletére rendezett óriási estére. No és hol a menyecske? Miss Hermon, a viharvert kedélyes öreg kisasszony akkor tette fel ezt a kérdést, amikor átnyomakodott a zsúfolt szalon ajtaján. A kis Miss Brent vézna kiszáradt hajadon izgatottan szolgált információval. Ó, kedvesem, elbűvölő teremtés, és milyen jó modorú, és milyen elegáns, nincs benne semmi közönséges, és a drága Harry a tenyerén hordja. Mindketten Harryre néztek. Miss Hermon összeráncolt a tömzsi orrát. Semmi sem tart örökké. Ismerjük valamennyien a mi Harrynket. Nagyon jól tudjuk, hogy milyen. Úgy gondolod, szegény asszonyka? Miss Brent arcán elégedettség ömlött el. Hát igen, alig, ha nem meggyűlik még a baja a férjével. Vajon hallott-e arról a régi históriáról? A két hölgy jelentőség teljes pillantást váltott. Igazán kínos. Kivált, hogy a faluban csak egyetlen patika van. Bella, a trafikosék lánya ugyanis Mr. H-hez, a patikushoz ment feleségül. Miss Hermon erélyesen bólintott. Igen, az asszonykának tudnia kellene Belláról. Nézd, hogy csúdolóznak, szólt felháborodva unokabátyjához, Heidog doktorhoz, Clarice. Némelyik vénasszony valóságos szörnyeteg. Clarice magas, csinos, fekete lány volt. Melegszívű, könnyen hevülő természet, mindig mosolygó, nagy barna szeme most dühösen villogott. Már megint pletykának. Hallottam. A patikus néről meg Harryről. A doktor vállat vont. Ó, az a régi ügy. Emlékszem, a fiú eléggé bolondult Belláért, tehát sok fiatal embernek volt hasonló szerelmi históriája. Clarice csak úgy szikrázott. Hát persze. Volt és el is múlt. Miért kell hát előhozni? Hiszen hosszú évek teltek el azóta, mint a keselyük, amikor hullákon lakmároznak. Komolyan! A doktor átölelte a vállát. Csak azt nem értem, miért izgat ez téged ennyire? Clarice az ajkába harapott, arcát elfutotta a vér. Mert olyan boldognak látszanak. Az imént odajött hozzám Harry. Olyan izgatott, úgy fel van dobva, és annyira boldog, amiért megvalósult a gyerekkori álma. Tudod, mindig is újjá akarta építeni a kastélyt, a felesége pedig, nos, azt hiszem, ő még soha életében semmi rosszat nem tapasztalt. Mindig megvolt mindene. De hiszen látod magad is, nézd csak rá, mi a véleményed? Az orvos késlekedett a válasszal. Mások szemében Louise Lexton irigylésre méltó lehet. A szerencse elkényeztetett gyermeke. De ő csak a hajdani slágerre emlékeztette. Szegény kicsi gazdag lány. Finom csontú, törékeny kis teremtés, szinte áttetsző lenszőke haja merev csigákban övezi fehér arcát, halvány kék szeme ártatlanul és sóvárogva néz a világba. Szegény kicsi gazdag lány. Autón hajtottak hazafelé. Na végre, sóhajtott meg könnyebbülten Louise. Drágám, hogy milyen szörnyű volt ez az estély. Harry mosolygott. Annyi baj legyen, édes. Muszáj volt végigcsinálni. Ezek a vén macskák mind ismertek engem kölyök koromban. Rémes csalódás lett volna nekik, ha nem vizsgálhatnak meg téged alaposan minden oldalról. Louise elhúzta a száját. Mondd, lakik a környéken valaki, akivel kellemes együtt lenni? Harry az utat nézte. Hogyne? A vidéki gentri társaság, bár lehetséges, hogy egy kicsit ők is unalmasak. Többnyire csak a kertjük érdekli őket, meg a vadászkutyák, meg a lovak. Persze, te is fogsz lovagolni. Azt majd nagyon élvezed, meglátod. Van is egy ló, szeretném, ha megnézni, de a neve Prince. Gyönyörű állat, tökéletesen idomított, semmi rossz indulat nincs benne, és csupa élet. Bekanyarodtak a birtok kapuján. Harry hirtelen elkapta a kormányt, és vadul káromkodott, mert valaki az út közepén felszökkent az autó előtt. Hajszál híja volt, hogy el nem gázolták. Az alaktalan alak ott állt, az öklét rázta, és a távolodó autó után ordítozott. Louise megragadta férje karját. Ki ez? Harry arca elkomorult. Az öreg Murgatroydné, a férjével amolyan házmesterfélék voltak a régi házban ősidők óta. A férje tavaly meghalt. Louise reszketett. Miért rázta az öklét? Mert nagyon dühös, vagy lebontottam a házat, neki meg persze felmondtam. De csak nem éhezik. Louise-nak ködös és meglehetősen drámai elképzelései voltak az életről. Aki nagyon gazdag, az elszakad a valóságtól. Harry elvörösödött. Úristen, Louise, mit képzelsz te rólam? Tisztességes nyugdíjat adok neki természetesen, és egy saját kis házba költöztettem. Hát akkor mi bántja? Nem tudom, drágám, imádta azt a romos udvarházat. Nem is értem. A fala kidőlt, bedőlt, a tetőfelét elvitte a szél, nem is volt már biztonságos, de azért neki alig, hanem sokat jelentett. Az emlékek, vagy nem is tudom, valószínűleg becsavarodott a szerencsétlen. Louise arca falfehérre sápadt. És megátkozott minket. Jaj, Harry, bárcsak ne tette volna. Louise úgy érezte, új otthonát megfertőzi, megmérgezi a bolond vénasszony baljós figurája. Ha autón ment el, ha kilovagolt, ha a kutyáját járatta, mindig ott leskelődött. Összegörnyedve, vasszürke, kócos tincsein, ócska kalappal, magában átkokat matyogva. Harry Lexton sokkal könnyebben fogta fel az egészet, mint a felesége. Sose izgass magad, drágám, hamarosan megunja ezt az ostoba átkozódást. Tévedsz, Harry. Valóban gyűlöl bennünket, érzem, a halálunkat kívánja. Harry türelmetlenül kapta fel a fejét. De hát ő sem boszorkány, még ha annak is látszik. Hagyj már fel ezzel a beteges képzelgéssel. Louise hallgatott. Most, hogy a költözködés első izgalma elült, furcsán magányosnak érezte magát, és tartalmatlannak az életét. Eddig Londonban élt, Párizsban, Rómában, vagy a Rivierán, vagy ahol kedve tartotta. Nem ismerte az angol vidéki életet, nem is volt hozzá érzéke. A kertészkedéshez nem értett, legfeljebb a virágokat tudta ízlésesen elrendezni. A kutyákat sem szerette igazán. A szomszédokat, akikkel megismerkedett, szívből unta. Leginkább a lovaglást élvezte. Olykor Harryvel lovagolt ki, máskor, ha férjét elfoglalták a birtokügyei, egyedül. Átvágott az erdőn, az ösvényeken, élvezte, milyen egyenletesen vágtat Prince, a gyönyörű ló, amelyet a férjétől kapott, de még Prince is meghőkölt, amikor úrnőjével a hátán elügetett a rossz indulatú vénasszony kuporgó alakja mellett. Egy napon Louise összeszedte minden bátorságát. Kilépett a kapun, és egyenesen odament az öregasszonyhoz. Kisé remegett a hangja, amikor megkérdezte, mi a baj, Mrs. Murgatroyd? Mit akar tőlem? Mi a szándéka? Az csak pislogott. Sötét arcán gyűlölet, szürke haja mocskos, kuszacsimbókokban lógott, gyanakvó szeme csipás volt. Talán iszik, gondolta Louise. A vénység fenyegetően méregette. Azt kérti, mit akarok? Még hagy mit? Azt, amit elvettek tőlem, kidobtak a házamból. Majd 40 évig ott laktam az én drága urammal. Gonoszság volt kidobni engem onnan, és gonosz sorsot hoz majd magára meg. Őre! Louise hátra lépett. A lába remegett. De hiszen nagyon szép kis háza van, és... Dorgának adta szó. Az öregasszony égnek vetette két karját. Mi hasznom belőle? Nekem az én házam kell, az én tűzhelyem, ahol évekig üldögéltem, az otthonom. Azt megmondom, hogy magának meg neki egyetlen boldog percese lesz abban a csuda új házukban. Fekete bánat szálljon magukra, gond és halál is az én átkom, hogy rohadjon el, feketedjen meg az a szép arca. Louise sarkon fordult, és botladozva futásnak eredt. El kell menni innen, gondolta, el kell adnunk a házat, azonnal mennünk kell. E pillanatban igazán könnyűnek látszott a megoldás, hanem Harry tökéletesen érzéketlen volt. Hogy elmenjünk, mondta elképedve, hogy adjuk el a házat egy bolond vénasszony fenyegetőzése miatt. Azt hiszem, te is megbolondultál. Louise szemét elfutatta a könny. Én csak meg vagyok rémülve. Tudom, hogy valami nagy baj ér bennünket.
1: Helikete ökölbe szorult. Hadd csak rám az öreg asszony, drágám, majd én elintézem.
0: Clarice és Louise hasonlókorú volt, bár alkatuk és ízlésük is igen különböző. Összebarátkoztak. Elmondta neki a rettenetes vénasszony átkait, de Clarice inkább kellemetlennek, mintsem ijesztőnek találta a dolgot. Szörnyen ostoba helyzet, drágám, igazán nagyon bosszanthat benneteket. Louise ránézett, a szája remegett.
2: Gyűlölöm ezt a helyet, Clarice. Utálok itt lenni, és félek, rémesen félek. Az erdő, ez a ház, éjszaka a bakoly húgás, meg az emberek.
0: Clarice elsápadt. Mit mondanak? Nem tudom,
2: semmi különöset, de szörnyen rossz indulatúak. Ha az ember beszélget velük, az az érzése, hogy már nem bízhat senkiben, az ég világon senkiben.
0: Louise letörölte a könnyeit.
2: Bár csak soha ne jöttem volna ide, de tudod, Harry annyira imádja Kingsdale-t.
0: Te pedig Harryt imádod, gondolta Clarice, és egy kicsit kényelmetlenül érezte magát. Mennem kell, mondta hirtelen.
2: Louise átölelte. Gyere el minél hamarabb!
0: Megvigasztalta új barátnőinek látogatása. Harry örült, hogy jobb kedvében találja, és bíztatta, hívja meg Clarice-t minél gyakrabban. Ha a falubeli hölgyek azt a reményt dédelgették, hogy a fiatalasszonynak tájékoztatással szolgálhatnak a férje múltjáról, ettől az élvezettől maga Harry Lexton fosztotta meg őket. Miss Hermon és Clarice is bent volt Mr. H. patikájában. Az egyik moirtót vásárolt, a másik egy csomag borsavat, amikor belépett Harry Lexton és felesége. Miss Hermon gyorsan leült egy székre és kényelembe helyezte magát. Kíváncsian figyelt. Harry üdvözölte a hölgyeket, majd a pult felé fordult, és egy fogkefét kért, ám elakadt a szava, és a pult mögött álló asszonyra merett. Na hát, hiszen ez Bella saját személyében. Mrs. H. rámosolygott, nagy fehér fogai kivillantak. Valaha csinos fekete lány volt, és még most is szemrevaló asszony, noha tekintélyes súlyt szedett magára. Arcvonásai durvábbak lettek, de nagy barna szeme melegen sugárzott, amikor visszanozta az üdvözlést. Bizony, hogy Bella, és nagyon örül, hogy régi kedves ismerősét láthatta viszont. Harry a feleségéhez fordult. Bella hajdani szívszerelmem, Louise. Őrültem, bele voltam habarodva. Bella így a férfi szemébe nézett. Ó, mi nem felejtettük el magát, Harry. Remekül néz ki, Bella, mondta Harry. Mrs. H. pedig vidáman közölte, hogy remekül is érzi magát. Azután megkérdezte, milyen fogkefével szolgálhat. Clarice az elképett Miss Harmon ábrázatát figyelte, és magában újjongott. Jól van, Harry, ügyesen csináltad. Helytök doktor homlokát ráncolva fordult unokahúgához. Mi ez az ostobaság az öreg Mrs. Murgatroyddal, hogy Kingsdale körül ólálkodik, az öklét rázza és átkozza az új lakókat? Clarice a fejét rázta. Nem ostobaság. Louise eléggé kétségbe is van esve miatta. Mondd meg neki, hogy ne aggódjon, amikor még Murgatroydék házmesterkedtek, szüntelen morogtak a ház miatt, hogy milyen ócska, meg veszélyes, szívből utáltak ott lakni, csak azért maradtak, mert Murgatroyd ivott, és máshol nem kapott munkát. Körülbelül ebben a percben Harry Lexton átölelte a feleségét. Jó híreim vannak, drágám. Elintéztem a házmesternét. Van egy fia Amerikában, és rábeszéltem, hogy költözzön hozzá. Kifizetem az úti költségét. Jövő héten indul. Louise a nyakába borult, és forrón megcsókolta. Boldog volt, felszabadult és bizakodó. De hirtelen megborzongott. Nem tudott egy csapásra megszabadulni babonás félelmétől. 3 nap múlva a ló levetette Louise-t, és a fiatalasszony szörnyet halt. A Pék teherautójának sofőrje és a rakodó munkás szemtanúja volt a balesetnek. Látták, amint Louise kilovagol a kapun, látták, amint az öregasszony felugrik, kiabál és az út közepén adonászik, látták, hogy a ló meghőköl, felágaskodik, majd vadul végig száguld az úton, és leveti magáról lovasát. Az egyik ember ott állt az eszméletlen alak fölött. Nem tudta, mit tegyen. A másik a házba rohant segítségért. Harry Lexton futva közeledett, az arca szinte kísérteties volt. Ráborult a feleségére, átölelte, zokogott. A férfiak levették a teherautó ajtaját, arra fektették az asszonyt, és bevitték a házba. Louise nem nyerte vissza az eszméletét, és meghalt, mire az orvos megérkezett. Miss Marple letette a kéziratot az éjjeli szekrényre, hátradőlt a párnán, és mélyen elgondolkozott. Amikor az orvos másnap beállított, örömmel látta, hogy Miss Marple orcája rózsásra pirult, és sokkal élénkebb az egész hangulata. Nos, szólt a doktor, halljam a megoldást. Miss Marple fölült az ágyban. A megoldás kulcsa, úgy gondolom, a házmesterné különös magatartása. Miért viselkedett ennyire furcsán? Igaz, hogy az emberek általában rosszul viselik, ha kiteszik őket a régi otthonukból, csak hogy az nem volt az otthona. Sőt, amíg ott lakott, más se tett, mint zsörtölődött, panaszkodott. Ez valóban gyanús. Megvesztegették, igaz? Tehát ez a kegyed megoldása? Miss Marple bólintott. Talán azt is tudja, ki volt az a valaki? Ó, igen, azt hiszem. Harry hajdanában bolondult Belláért, aki fekete hajú, barna szemű, élénk, vidám teremtés. A maga Clarice húga ugyanaz a típus, csak fiatalabb és még szebb. De a szegény kis feleség már egészen másfajta volt. Félénk, törékeny, szőke, álmodozó, egyáltalán nem Harry Lexton zsámere. Tehát nyilván a pénzért vette el, és a pénzért gyilkolta is meg. Kegyet tehát a gyilkosság szót használja? Miss Marple tekintete hűvös volt. Harry tökéletesen gátlástalan. Ez már gyerekkorában kiderült róla. Gondolom meg akarta szerezni a felesége pénzét, aztán elvenni egy fekete hajú és szemű életvidám lányt, mondjuk a maga unokahúgát. Clarice nagyon tetszett neki, az biztos, és a lánynak sem volt teljesen közömbös. A doktor elvörösödött. De nem volt köztük semmi, Clarice becsületes teremtés. Tudom, kedvesem, nem is pletykáltak róluk a faluban. Többen is többször látták azonban Harryt, amint Bella Age-zel beszélgetett. Én nem hiszem, hogy Bella még érdekelte volna. De úgy gondolom, hogy elhitette szegénykével csak azért, hogy kihasználhassa. És mégis mit gondol, hogyan gyilkolta meg a feleségét? Miss Marple néhány pillanatig szótlanul merett maga elé álmatok kék szemével. Nagyszerű volt az időzítés, a pék embereivel, mint szemtanúkkal. Látták felugrani az öregasszonyt, és a lóriadalmát persze ennek tulajdonították. De én magam azt gondolom, hogy paritja riasztotta meg. A kis Harry gyerek híres paritjás volt valaha. Gyerekjáték volt az emeleti ablakból eltalálni az állat hátsó lábát. A ló természetesen meghőkölt, és levetette a hátáról a szerencsétlen fiatalasszonyt. Miss Marple elhallgatott, összevont a szemüldökét. A zuhanásba is belehalhatott, de ez nem volt biztos. Márpedig Harry Lexton az a fajta ember, aki semmit sem bíz a véletlenre. Igen, alig ha nem volt nála valami gyorsan ülő méreg, amit beadhatott még az ön megérkezése előtt. Akkor, amikor átölelte, magához szorította az eszméletlen nőt. Ha valakit levet a ló, súlyosan megsérül, és úgy hal meg, hogy vissza sem nyeri az eszméletét. Nos, egy orvos rendes körülmények között nem gyanakodna, igaz? Magának mi keltette fel a gyanúját? A doktor bólint. Éppen néhány vigasztaló szót szóltam a kétségbe esett férjhez, amikor zokogva levetette magát a heverőre egy kis színjátszás céljából, és a zsebéből kiesett egy injekciós fecskendő. Olyan rémülten kapta fel, hogy ez szöget ütött a fejembe. Harry Lexton nem kábítószeres, az egészségi állapota kitűnő. Mit csinál egy injekciós fecskendővel? Boncolás közben szem előtt tartottam bizonyos lehetőségeket, és strofantint találtam, A többi már nem volt nehéz. A férfinek ugyan volt ideje eltüntetni a maradék gyógyszert, de amikor Bella Age-et kikérdezték a rendőrök, megtört és bevallotta, hogy ő adta neki. És végül az öreg házmesterné is beismerte, hogy Harry Lexton bérelte fel az átkozódós színjátékra. Miss Marple mosolyogva átnyújtotta a kéziratot. Az orvos átvette, és figyelmesen ránézett betegére. Kitűnőt érdemel, Miss Marple, de kitűnő jár nekem is a gyógymódomért. Kegyed valósággal megfiatalodott.

Miss Marple mesél. Nem hinném, kedveseim, hogy valaha is meséltem volna nektek arról a meglehetősen furcsa kis esetről, amely néhány esztendeje történt. Nem szeretném, ha hiúnak tűnnék, de óhatatlanul egy irinyó-pirinyót meg voltam elégedve magammal, mert egy csipetnyi józan ész segítségével alig hanem sikerült megoldanom egy problémát, amely előtt nálamnál sokkal okosabb emberek értetlenül álltak. Holott valójában úgy gondolom, kezdettől fogva tökéletesen nyilvánvaló volt az egész. Nos, elmondom az én kis történetemet, és ha az a véleményetek, hogy elbizakodott vagyok, ne feledjétek, hogy legalább segítettem egy embertársamon, aki igen nagy bajba keveredett. Egy este, úgy 9 óra tájban értesültem a dologról, amikor Gwen, hogy emlékeztek Gwenre, a kis szeplős, vöröshajú szolgálómra. Tehát, amikor Gwen bejött és közölte, hogy Mr. Pederick és még egy úr szeretne meglátogatni. Gwen a szalomba vezette őket, igen helyesen. Én az ebédlőben üldögéltem, mert kora tavasz lévén pazarlásnak tartottam volna, ha 2 szobát fűtünk. Szóltam Gwennek, hogy hozom be megylikört és poharakat, én pedig a szalomba siettem. Nem tudom, emlékeztek-e Mr. Pederickre? Hosszú évekig jó barátom volt, és ő intézte jogi ügyeimet. Sajnos 2 esztendeje meghalt. Igen, éles eszű ember volt, és kitűnő ügyvéd. Most a fia vette át a helyét. Nagyon helyes fiú, roppant modern gondolkodású. De valahogy nem vagyok iránta olyan bizalommal, mint az édesapja iránt. Elmagyaráztam Mr. Pedericknek, mi a helyzet a fűtéssel, és rögtön azt mondta, hogy szívesen bejönnek az ebédlőbe, és nyomban be is mutatta barátját, bizonyos Mr. Rhodes, aki fiatalabb volt nála, alig valamivel múlhatott 40 éves. Első pillantásra láttam, hogy itt valami nagy baj van. A fiatalember magatartása igen sajátos volt. Még akár gorombának is lehetett volna vélni, ha az ember nincs tisztában vele, hogy szegény roppant idegfeszültségben szenved. Mr. Pederick a tárgyra tért. Meg kell bocsátania egy régi barátja alkalmatlankodását, Miss Marple, kezdte. Voltak éppen konzultálni szeretnénk kegyeddel. Nem egészen értettem, mire gondol, ő azonban folytatta. Betegség esetén az ember szeret 2 véleményt meghallgatni, a specialistájét és a házi orvosét. Manapság divat az előzőt többre értékelni, én azonban nem egészen értek egyet ezzel a nézettel. A specialistának csak a maga szakterületén vannak tapasztalatai. A házi orvosnak talán kevesebb a tudása, de lényegesen szélesebb körű a tapasztalata. Ha Mr. Rhodes beteg, kezdtem, de elhallgattam, mert a szegény ember keservesen felkacagott. Alig, hanem nyakcsigolya törés következtében fogok elhalálozni néhány hónap múlva, mondta, vagy heveny légzési elégtelenségben. És akkor kikerekedett a történet. Nemrégiben gyilkosság történt Manchesterben, egy körülbelül 20 mérföldnyire fekvő városban. Emlékeztem, hogy egy asszonyt leszúrtak egy szállodában, de a neve nem jutott az eszembe. Most azonban kiderült, hogy az áldozat Mr. Rhodes felesége volt, és ami még ennél is rosszabb, a férjet gyanúsítják a gyilkosság elkövetésével. Mr. Pederick mindezt igen világosan elmagyarázta. Elmondta azt is, hogy a törvényszéki halott szemlén az esküdszék ismeretlen tettes vagy tettesek által elkövetett gyilkosságot állapított meg. Mr. Rhodesnak azonban oka van hinni, hogy 1-2 nap múlva letartóztatják, ezért felkereste őt és rábízta az ügyet. Megtanácskozták, hogy mire építenék fel a védelmet.
Ez azonban pusztán csak a specialista szempontjait tükrözi. Mert még a védelem legjobb módja is figyelmen kívül hagyhatja azt, ami az ő, Mr. Pedelik véleménye szerint minden ügy sarkalatos pontja. Nevezetesen, hogy valójában mi is történt. Ekkor értettem meg, kedveseim, mit is akart az ügyvéd úr a házi orvos hasonlattal, és nem tévedtem, mert ezek után Mr. Pedelik igen kedves és hízelgő mondatokat mondott megfigyelő képességemről, ítélő képességemről, és engedélyemet kérte, hogy elmondhassa a történteket abban a reményben, hogy némi magyarázattal szolgálhatok. Mr. és Mrs. Rhodes a Banchesteri koronaszállóban szálltak meg. Az asszony, ahogy Mr. Pedelik óvatos fogalmazásából kivehettem, bizonyos mértéki hipohonder volt. Vacsora után nyugtatót vett be, és azonnal lefeküdt. Férjével két egymásban nyíló szobát foglaltak el. Mr. Rhodes, aki őskori kovakövekről írt könyvet, leült dolgozni a saját szobájában. 11 órakor összerakta iratait, és lefekvéshez készült. Előbb azonban benézett a másik szobába, megtudakolni, hogy van-e az asszonynak valami kívánsága. Ekkor fedezte fel, hogy ég a villany, felesége pedig az ágyon fekszik, átdöfött szívvel. Legalább két órája halott lehetett. A következő tényeket állapították meg. Mrs. Rhodes szobájának volt még egy ajtaja, ez a folyosóra nyílt. Az ajtó belülről volt bezárva. A szoba egyetlen ablaka be volt csukva és bereteszelve. Mr. Rhodes szerint senki sem ment át a szobán, amelyben ő ült, csak egy szobalány, aki forró vizes palackokat hozott. A fegyver, amellyel feleségét megölték, hegyes tőr volt, amely eredetileg az öltöző asztalon feküdt. A hölgy papírvágókésnek használta, új lenyomatot nem találtak rajta. Megállapították tehát, hogy az áldozat szobájába nem lépett be más, mint Mr. Rhodes és a szobalány. Kérdezősködtem a szobalány felől. Mi is legelőször ő iránta érdeklődtünk, mondta Mr. Pedelik. Helybéli nő, a neve Mary Hill, 10 esztendeje szobalánya koronában, szelíd, kissé ostoba teremtés. Amikor Mrs. Rhodesnak bevitte a forró vizes palackot, a hölgy kába volt, félig már aludt. Mary Hill kicsit ügyetlenkedett a palack elhelyezésénél, mert még délután megrándította a jobb csuklóját, ami némi nehézséget okozott a munkája elvégzésében is, az pedig lehetetlenné tette, hogy megmarkoljon vele egy tört és döfjön. Mr. Pedelik megemlített még néhány részletet. A koronaszálló lépcső fordulójában van egy miniatűr hall, ahol néha kávéznak egy páran. A hallból nyíló folyosón az utolsó ajtó Mr. Rhodesé. A folyosó így derékszögben befordul, és a sarok utáni első ajtó a felesége szobájáé. Történetesen mind a két ajtót tanúk látták. Az első ajtót, amely Mr. Rhodes szobájába vezet, és amelyet A jelzéssel fogok említeni, 4 személy látta, akik este a hallban kávéztak. Szerintük senki sem ment se be, se ki az A ajtón, a szobalány kivételével. Ami a másik, a B jelzésű ajtót illeti, azon a folyósó szakaszon egy villanyszerelő dolgozott, s ő ugyancsak eskü alatt vallja, hogy a B ajtón se be, se ki nem lépett más, csak a szobalány. Valóban igen különös és érdekes eset, minden jel arra vallott, hogy csak is Mr. Rhodes gyilkolhatta meg a feleségét. Kettőjük közül az asszony volt a gazdag. Valamivel idősebb volt férjénél, nyafogó, képzelődő, idegesítő teremtés. Nem lehetett egyszerű vele élni. Láttam azonban, hogy Mr. Pedelik
Szilárdul meg van győződve kliense ártatlanságáról. Márpedig Mr. Pederik igen éles eszű ember volt. A halott szemlén a férj tétovázva, zavarosan beszélt valami nő,

Mindent kiszínezett, ami csak történt vele. Hihetetlennek hangzó kalandokról mesélt. Ha megbotlott egy járda szegélyben, elbeszélése szerint hajszál híja volt, hogy szörnyet nem halt. Ha tüzet fogott egy lámpaernyő, nos, az élete forgott kockán, miközben kimentették a lángok közül. A férje már megszokta, hogy mindig csak módjával higgye a felesége meséit. Amikor például valami nőről mesélt, akinek a gyermekét ő elgázolta, és a nő bosszút esküdött, nos, Mr. Rhodes egyszerűen elengedte a füle mellett a históriát. Megkérdeztem, tartózkodott-e ugyanakkor a szállodában magányos hölgyvendég. Mint megtudtam, kettő is. Egy bizonyos Mrs. Granby, egy Indiában szolgált katonatiszt özvegye, meg egy Miss Carruthers nevű marcona, gentry vénkisasszony. Mr. Pederick hozzáfűzte, egyiküket sem lehetett semmi módon kapcsolatba hozni a bűnténnyel. Megkértem, írja le a két hölgy külsejét. Mint mondta, Mrs. Granby vöröses haját rendetlenül hordja, arca sápadt, életkora 50 év körüli. Miss Carruthers 40 éves lehet, csiptetőt hord, haját férfiasan rövidre nyíratja, pattogó stílusban beszél, rendszerint lovagló csizmát és férfias szabású kosztümöket visel, mindig van nála lovagló ostor, és enyhén biceg. Gondolkodtam egy percig, aztán megkérdeztem, vajon Mrs. Rhodes szobájából közvetlenül a folyosóra nyílik-e az ajtó? Nem, mondta Mr. Rhodes, van egy kis előtér, amelyből a fürdőszoba és a mellékhelyiség nyílik. A hálószobából az előtérbe nyíló ajtó volt belülről bezárva és bereteszelve. Ebben az esetben, mondtam, az egész dolog figyelemre méltóan egyszerű. És valóban az is volt. A világon a legeslegegyszerűbb, és ezt mégsem vette észre eddig senki. Mr. Pederick és Mr. Rhodes úgy bámult rám, hogy valósággal zavarba jöttem. Miss Marple talán nem mérte fel teljesen a nehézségeket, szólalt meg végül Mr. Rhodes. De igen, mondtam, négy lehetőség van. Mrs. Rhodes vagy a férje ölte meg, vagy a szobalány, vagy öngyilkosságot követett el, vagy külső személy ölte meg, akit sem be, sem kilépni nem látott senki. Márpedig ez lehetetlen, szakított félbe Mr. Rhodes. A szobámba senki be nem léphetett, senki át nem mehetett rajta úgy, hogy meg ne láttam volna. És még ha a feleségem szobájába beléphetett volna is valaki, annélkül, hogy a villanyszerelő észrevegye, hogy az ördögbe mehetett ki, és maradt utána belülről zárva az ajtó? Szeretnék valamit kérdezni, Mr. Rhodes, mondtam. Hogy nézett ki az a szobalány? Nem tudja biztosan, mondta erre ő. Úgy véli, elég magas volt, de lehet, hogy alacsony, és vagy szőke, vagy barna. Mr. Pederickhez fordultam, és feltettem neki is ugyanezt a kérdést. Középmagas nő, mondta, a haja sötét szőke, a szeme kék, az arca pirosposgás. Maga jobb megfigyelő, mint én, Pederick, mondta erre Mr. Rhodes. Bátorkodtam ellent mondani, majd megkérdeztem, Mr. Rhodes, le tudná-e írni az én szobalányomat? Erre azonban sem ő, sem Mr. Pederick nem volt képes. Értik most már, mit jelent ez? Kérdeztem. Most mind a ketten tele vannak a maguk gondjaival, és az a személy, aki beengedte ide önöket, csupán egy szobalány. Ugyanez áll Mr. Rhodes-ra a szállodában. Elmélyedt a munkájában, látta a szobalány ruháját, kötényét, főkötőjét. Mr. Pederick azonban kikérdezte ugyanazt a nőt, beszélgetett vele, és mint személyt látta, és erre épített az a nő, aki a gyilkosságot elkövette. Minthogy még ekkor sem értették,
kénytelen.

voltam megmagyarázni. A dolog, gondolom, a következőképpen történt. A szobalány belépett az A ajtón. Átment Mr. Rhodes szobáján, bement Mrs. Rhodes szobájába a forró vizes palackkal, majd az előtéren át kiment a B folyosóra. A gyilkos nő a B ajtón lépett be a kis előtérbe, elrejtőzött a... egy bizonyos helyiségben, és várt, amíg a szobalány kiment. Ezután belépett a szobába, elvette az öltözőasztalról a tört, ilyen papírvágók és a szálloda minden szobájának tartozéka volt. Az ágyhoz lépett, leszúrta a szúnyókáló asszonyt, letörölte a tör markolatát, bezárta és elreteszelte az ajtót, amelyen belépett volt, majd átment azon a szobán, amelyben Mr. Rhodes dolgozott. Ön nem látta, mert a nő szobalánynak volt öltözve. Hagytam néhány másodpercet, hogy ezt megemészze, majd folytattam. Ön elmerült a munkájában. A szeme sarkából látta, amint egy szobalány bejön, átmegy a felesége szobájába, visszajön és kimegy. Ugyanaz a ruha, kötény, főkötő volt, de nem ugyanaz a nő. Ezt látták a kávézó vendégek is, hogy egy szobalány bemegy és egy szobalány kijön. Ugyanezt látta a villanyszerelő. Ha egy szobalány fiatal és csinos, az urak esetleg észreveszik az arcát, vagy ha valami testi hibája van, mondjuk sántít, azt is észreveszik. De ha csak olyan mindennapi külsejű, köznapian mozgó középkorú nő, nos, akkor csak a szobalány ruháját látják, nem magát a nőt. De ki volt az? Kiáltott fel Mr. Rhodes. Vagy Mrs. Granby, vagy Miss Carruthers, mondtam. Nem hinném, hogy nehéz lenne megállapítaniuk, melyikük volt az. Miss Carruthers biceg, kiáltotta izgatottan Mr. Rhodes. Akkor csak is a másik nő lehetett. Nos, mondtam megfontoltan, én részemről inkább Miss Carruthersre gondolok. És valóban, kedveseim, ez a vége a históriának. A Carruthers álnév volt, de valóban ő volt a kérdéses nő. Terhelt családból származik. Amy Rhodes vakmerő és veszedelmes autóvezető volt, és elgázolta a nő kislányát. A szegény asszony pedig ebbe beleőrült. Örültségét sikerült lepleznie, csak annak nem tudott ellenállni, hogy leendő áldozatának eszelős leveleket irkáljon. Néhány éve már nyomon követte Mrs. Rhodes-t, megfigyelte a szokásait, és igen ügyesen főzte ki a tervét. Másnap reggel első dolga volt, hogy a parókát és a szobalányruhát postán feladja. Ezt a rendőrség később megtalálta a nő londoni lakásán. Amikor szembesítették a tényekkel, megtört és mindent bevallott. A szerencsétlen most elmegyógyintézetben van. Mr. Pederik utóbb felkeresett, és hozott egy csokor gyönyörű virágot, meg egy roppant kedves levelet Mr. Rhodes-tól. Valósággal belepirultam. Aztán öreg barátom megkérdezte. Árulja el nekem, Miss Marple. Miért gondolta valószínűbbnek, hogy a Carruthers nő volt a tettes, és nem Mrs. Granby? Hiszen egyiküket sem látta. Nos, válaszoltam, a lovagló csizma meg a lovagló ostor volt gyanús. Ilyesmit legfeljebb könyvekben hordanak, a való életben ritkán. A mai 40-es nők pedig soha. A megjátszott bicegés is arra vallott, hogy a nő alakoskodik és kissé túljátsza a szerepét. Szerénységem tiltja, hogy elismételjem, mit mondott erre Mr. Pederik, de nem tagadom, egy irinyó-pirinyót magam is elégedett voltam magammal. És igazán különös, hogy a dolgok a való életben is néha úgy alakulnak, mint a mesében. Mr. Rhodes újra megnősült, egy kedves, okos leányt vett el, és van egy gyönyörű kis babájuk,
És képzeljétek, engem kértek fel keresztmamának. Hát nem aranyos tőlük. Jaj, Istenkém, remélem nem untattalak benneteket túlságosan, kedveseim.

tiro serio. A kertakarót hallottátok, és benne Agatha Christie Miss Marple történeteiből. Még lesz egy szám, aztán következik Elizó meséi. További jó tilosozást!

0: lehes után.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
1: Jó. Kert akaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
7: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
1: Jó.
4: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. A Kertakarót halljátok. Nem sokára folytatjuk a két hete elkezdett Vonnegut hangos könyv megzenésítését. A hazátlan ember. Jó hallgatást!

Ezzel vége a jó híreknek. Minden vonatkozásban. Bolygónk immunrendszere igyekszik megszabadulni az embertől. És pontosan ezzel érheti el célját. 2004. november 3-a, reggel 6 óra. Néhány évvel ezelőtt kaptam egy levelet Y-tiből, egy naív asszonytól. Tudta, hogy én is naív vagyok, ami annyit tesz, hogy egész életemben Roosevelt-féle északi demokrata voltam, az egyszerű melósok barátja. Az asszony gyereket várt, nem tőlem, és tudni szerette volna, hogy szabad ebben a gonosz világban életet adnia egy ilyen édes és ártatlan teremtménynek. Ezt írta. Szeretném tudni, mit gondol egy 43 éves nőről, aki végre gyermeket vár, de fél új életet adni egy ilyen rémisztő világban. Ne tegye! Ezt akartam válaszolni neki. Talán a gyermek lesz a következő George W. Bush, vagy Lucrecia Borgia. Abból a szempontból szerencsés lesz, hogy olyan társadalomba születik, ahol még a szegények is túlsúlyosak. Ám abból a szempontból szerencsétlen, hogy ugyanebben a társadalomban a legtöbb ember nem részesül egészségbiztosításban, megfelelő állami oktatásban, és a halálos injekció meg a háborúzás a tévéműsor része. Ahhoz pedig, hogy egyetemre menjen valaki, egy kezével és egy lábával kell fizetni a harctéren. Mindez nem lenne elmondható, ha a gyermek kanadai, svéd, angol, francia vagy német lenne. Úgyhogy vagy próbálkozzon a biztonságos szexel, vagy vándoroljon ki. Ám nem ezt válaszoltam, hanem azt, hogy a zene mellett azok a szentek tették szinte elviselhetővé az életet számomra, akik bárhol létezhetnek. Szentek alatt azokat az embereket értettem, akik tisztességesen viselkedtek egy megdöbbentően tisztességtelen társadalomban. Joe, egy pittsburghi fiatal egy kéréssel fordult hozzám. Mondja kérem, hogy minden rendben lesz. Üdvözlöm a földön, fiatalember, válaszoltam. Nyáron meleg van, télen hideg, kerek, nedves és zsúfolt. Van vagy 100 éve, Joe. Mindössze egy szabályról tudok, az isteni Joe, légy jó ember. Egy fiatalember nemrég a következőket írt a Seattle-ből. Nemrégiben felszólítottak, hogy a manapság általánossá vált módi szerint vegyem le a cipőmet a repülőtér biztonsági vizsgálatánál. Miközben feltettem a cipőmet a tálcára, egyszer csak olyan abszurdnak tűnt az egész. Le kell vennem a cipőmet, hogy egy röntgengéppel átvilágítsák, mert egy fickó a papucsával próbált meg felrobbantani egy utasszállítót. Arra gondoltam, hogy ilyen világot még maga Kurt Vonnegut sem tudna elképzelni. Most, hogy feltehetek önnek ilyen kérdéseket, hadd kérdezzem meg. El tudott volna képzelni ilyesmit? Mert ha valaki rájön, hogyan lehet robbanó alsógatyát készíteni, akkor nagy bajban leszünk. Ezt írtam vissza. A repülőtéri cipő, buzera meg a narancskót persze világméretű kibaszás, de az örök kedvencem az, amit A.B. Hoffman, a szent háború ellenes bohóc követett el a vietnami háború alatt. Bejelentette, hogy a legújabb anyag a végbélen át beadagolt banánhé. Ezután az FBI tudósai banánhéjat dugdostak a seggükbe, hogy kiderítsék, igaz-e vagy sem. Legalábbis nagyon reméltük. Az emberek félnek. Vegyük például ezt a cím nélkül író férfit. Mit tenne, ha tudná, hogy valaki veszélyt jelent önre? Mondjuk pisztoly van a zsebében, és úgy érzi, egy pillanatig sem habozna önnel szemben használni. Tudjuk, hogy Irak veszélyt jelent ránk és az egész világra. Miért ülünk tétlenül, úgy téve, mintha biztonságban lennénk? Pontosan ez történt az Al-Qaidával és szeptember 11-ével. Irak esetében azonban sokkal nagyobb léptékű a fenyegetés. Dőljünk hátra, és legyünk kisgyerekek, akik csak ülnek és félnek és várnak. Ezt írtam vissza. Kérem, mindannyiunk érdekében fogjon egy sörétes puskát, lehetőleg egy 12-es dupla csövűt, és lője szét a szomszédságában mindazoknak a fejét, a rendőrökét kivéve, akiknél fegyver lehet. Egy férfi a Maine állambeli Little Deer Isle-ról a következőt kérdezte. Igazából mi készteti az Al-Qaidát a gyilkosságokra és az öngyilkos merényletekre? Az elnök azt mondja, gyűlölik a szabadságjogainkat, a szabad vallás gyakorlás jogát, a szólásszabadságot, a szavazati és gyülekezési szabadságot, az egymással való egyet nem értés jogát, ám biztos, hogy nem ezt tudta meg a guantanamói foglyoktól vagy a katonai jelentésekből.
Miért hagyja a kommunikációs ipar, és miért hagyják választott politikusaink, hogy Bush megúszta ezzel az ostobasággal? És hogy lesz valaha is béke? Hogyan bízhatunk egyáltalán vezetőinkben, ha nem mondják el az igazat az amerikai népnek? Nos, az ember azt kívánja, hogy bárcsak keresztények lennének azok, akik egy Mikiegér puccsal elfoglalták a szövetségi kormányt, és így az egész világot, akik hatástalanították az alkotmányba épített biztonsági mechanizmusokat. Egy szóval a képviselőház és a szenátus és a legfelsőbb bíróság, és bárcsak keresztények lennénk mi, a nép is. Ám, amint azt William Shakespeare már réges-rég megmondta, az ördög néha szentírást idéz. Vagy, ahogy egy San Franciscói férfi fogalmazott a levelében. Hogy lehet ilyen ostoba az amerikai közvélemény? Az emberek még mindig elhiszik, hogy Bush-t megválasztották, hogy törődik velünk, és hogy van valami fogalma arról, hogy mit csinál. Hogyan menthetünk meg egy népet azzal, hogy legyilkoljuk és leromboljuk az országát? Hogyan indíthatunk megelőző csapást abban a hitben, hogy hamarosan megtámadnak minket? Bushhoz nem ér el sem az értelem, sem a józanész, sem az erkölcs. Idióta pojáca, és mi követjük a szakadékba. Miért nem látják az emberek, hogy az a katonai diktátor a Fehérházban mesztelen? Közöltem vele, hogy ha kételkedik abban, hogy démonok vagyunk a pokolban, akkor olvassa el a Rejtélyes idegent, amit Mark Twain 1898-ban, jóval az első világháború előtt írt. A címadó történetben saját komor örömére, és az enyémre is, bebizonyítja, hogy nem Isten, hanem a sátán teremtette a földet és az áthozott emberi faj. Ha ezt nem hiszi el, olvass el a reggeli újságot. Mindegy, hogy melyiket. Mindegy, hogy mikor itt.

Nem értem, mi lehet ez a felhajtás, a szopás, meg a golf körül. Aláírás, Marslakók. Na már most, van egy jó hírem az önök számára, és van egy rossz is. A rossz hír az, hogy a Marslakók leszálltak New Yorkban és a Waldorf Astoriában laknak. A jó hír az, hogy csak hajléktalan férfiakat, nőket és gyerekeket esznek, bőrszínre való tekintet nélkül és gázolajat pisilnek. Töltsék ezt a pisit egy Ferrariba, és akár 100 mérföld per órás sebességgel is mehetnek. Töltsék egy repülőgépbe, és olyan gyorsan mehetnek, mint egy puskagolyó, és mindenféle szemetet dobálhatnak az arabokra. Töltsék egy iskolabuszba, és az elviszi majd a gyerekeket az iskolába, sőt, haza is hozza őket. Töltsék egy tűzoltóautóba, és az elviszi a tűzoltókat a tűzhöz, hogy el tudják oltani. Töltsék egy Hondába, és az elviszi magukat dolgozni, aztán meg haza. És még nem is tudják, mit szarnak a Marslakók. Urániumot. Egy adag elég ahhoz, hogy fűtéssel és világítással lásson el minden házat és iskolát és templomot és üzletet Tacomában. Na de komolyan. Ha lépést tartanak a közelmúlt eseményeivel a bulvárlapokban, akkor tudják, hogy egy marslakó antropológus csoport 10 éven át tanulmányozta a kultúránkat, mivel a mi kultúránk az egyetlen, ami egy lyukas garast sem ér az egész bolygón. Brazíliát és Argentinát nyugodtan leírhatjuk. Szóval, a múlt héten mentek haza, mert megtudták, milyen rettenetes globális felmelegedésre számíthatunk. Az űrhajójuk egészen véletlenül nem repülőcsészehaj volt, sokkal inkább repülő leveses tálnak tűnt. És igen, a marslakók kicsik, mindössze 15 centi magasak, de nem zöldek, májva színűek. És kis májva színű vezérük búcsúként azt mondta vékony, vinyogó hangján, hogy két dolog van az amerikai kultúrában, amit a marslakók sohasem fognak megérteni. Nem értem, visította. Mi ez a felhajtás, a szopás meg a golf körül? Na, ez részlet egy regényből, amin az elmúlt 5 évben dolgoztam. Gil Bermanről szól, aki 36 évvel fiatalabb nálam és szóló komikus a világ végén. Arról szól, hogy vicceket gyárt, miközben kipusztítjuk a halakat az óceánokból, és elhasználjuk az ásványi energiahordozók utolsó darabjait, cseppjeit és molekuláit. A világ azonban nem hagyja, hogy vége legyen. Ideiglenes címe, nem jó cím, én tudom, ha ezt Isten megérhette volna. És ide hallgassanak. Ideje köszönetet mondanunk Istennek azért, hogy olyan országban élhetünk, amelyben még a szegények is túlsúlyosak. Mondjuk ezen még változtathat a Bush diéta. Visszatérve a regényre, amit soha nem leszek képes befejezni, a ha ezt Isten megérhette volnára, a főhős, az ítéletnapi komikus nem csak elítéli az ásványi energiahordozóktól való függőségünket, meg a fehérház aktatologatóit, hanem a túlnépesedés miatt a szexualitás ellen is kikel. Gil Berman ezt hirdeti a közönségének. Dafkeségből herélt lettem. Olyan önmegtartóztató életet élek, mint a heteroszexuális római katolikus papság legalább 50%-a. És az önmegtartóztatás nem olyan, mint a gyökérkezelés. Olcsó és kényelmes. Még hogy biztonságos szex, az önmegtartóztatás után semmit sem kell tenni, mert nincs utána. És amikor az ajlád dáma, hogy a tévémet nevezem, ciciket villant fel, és a képenbe vigyorog, és azt mondja, ma este rajtam kívül mindenki megfektet valakit, és hogy vészhelyzet van, úgyhogy rohanjak venni egy autót, vagy valamilyen tablettát, vagy egy összecsukható tornatermet, ami befér az ágyam alá, akkor csak kacagok, mint egy hiéna. Tudom, és maguk is tudják, hogy rendes amerikaiak milliói és milliói, a jelenlévőket sem kivéve, nem fognak senkit ágyba vinni ma este. És mi? Dafkeheréltek? Szavazunk! Már alig várom azt a napot, amikor nem más, mint az Egyesült Államok elnöke, aki valószínűleg szintén nem fektet le senkit ma este, kihirdeti a kasztráltak napját. Millió számra fogunk előbújni rejtekünkből. Vált válnak vetve, felszegett állal menetelünk majd egy cicimániás demokrácia főutcáin, és csak kacagunk, mint a hiénák. És mi van Istennel? Ha ezt megérhette volna. Gil Berman szerint Istennek ateistának kellene lennie, mert szar került a légkondiba, méghozzá egy vagóra való. Azt hiszem, az egyik legnagyobb hiba, amit elkövetünk, mármint azután, hogy emberek vagyunk, az idővel, az idő valódi mibenlétével kapcsolatos. Itt van ez a rengeteg szerkezet, amivel felszeleteljük, mint a szalámit. Az a sok óra, meg naptár, és elnevezzük a szeleteket, mintha a mieink lennének, és soha nem változhatnának meg.
1918. november 11-11 óra, pedig valójában valószínűleg darabokra fognak törni, vagy szétfolynak, mint a higanycseppek. Nem lehetséges akkor, hogy a második világháború az első egyik oka volt? Mert ha nem így van, akkor az első továbbra is az egyik leghátborzongatóbb, megmagyarázhatatlan ostobaság marad. Vagy próbálkozzunk meg ezzel. Nem lehetséges, hogy az olyan látszólag felülmúlhatatlan zsenik, mint Bach és Shakespeare és Einstein valójában nem emberfölötti tehetségek voltak, hanem csak plagizátorok, akik a jövőből lopták remek műveiket? 2004. január 20-án kedden ezt a faxot küldtem Joel Blyfusnak, szerkesztőmnek az In These Times-nál. Nálunk narancskód lépett életbe. Gazdasági terrortámadás várható este 8 körül. Aggodalmasan felhívott, hogy mi ez az egész. Azt mondtam, majd elárulom, ha több információm lesz azokról a bombákról, amiket George Bush készült ledobni évértékelő beszédében. Aznap éjjel felhívott egy barátom. A sehol nem kapható science fiction író Kilgore Trout. Megkérdezte. Láttad az évértékelő beszédet? Igen, és eszembe is juttatta, mit mondott a nagy brit szocialista drámaíró George Bernard Shaw erről a bolygóról. Mit mondott? Azt mondta, nem tudom, élnek-e emberek a Holdon, de ha élnek, akkor a Földet használják elmegyógyintézetnek. És nem a bacillusokról vagy az elefántokról beszélt, hanem az emberekről. Értem. Szerinted nem a Föld a világegyetem elmegyógyintézete? Á, Kurt, nem hiszem, hogy bármilyen módon állást foglaltam volna a kérdésben. Megöljük ezt a bolygót, ezt a létfenntartó rendszert a mérgeinkkel, amik az atomenergiával és ásványi energiahordozókkal folytatott termodinamikai dáridó során keletkeznek. Mindenki tisztában van ezzel, és gyakorlatilag senkit sem érdekel. Hát, ilyen őrültek vagyunk. Szerintem a bolygó immunrendszere az éjccel, az új influenza törzsekkel és a tuberkulózissal próbál megszabadulni tőlünk, szerintem meg is kellene szabadulnia tőlünk. Ostoba állatok vagyunk. Van az a buta Barbara Streisand dal. Azok, akiknek szükségük van másokra, a legszerencsésebbek a világon. Ha? Kannibálokról énekel. Rengeteg ennivalójuk van. Hát igen. A bolygó igyekszik megszabadulni tőlünk, de attól tartok. Már túl késő. Azzal elköszönök barátomtól, leteszem a telefon, leülök, és megírom ezt a sírverset. A jó öreg föld. Megmenthettük volna, de túl fösvények és lusták voltunk. Nem szabadna kitenni egy állatot az életnek.

Különös úti célok, az Isten táncórái. Aláírás Bokonon. Régebben egy autókereskedés tulajdonosa és vezetője voltam West Barnstable-ban, Massachusetts-ben. A kereskedést úgy hívták, hogy Saab Cape Cod. 33 évvel ezelőtt szálltam ki az üzletből. A Saab akkoriban svéd autó volt, mint ahogy ma is az, és azt hiszem autókereskedőként tanúsított kudarcom magyarázatul szolgál arra, ami egyébként megfejthetetlen rejtély lenne. Miért nem adtak nekem a svédek irodalmi Nobel-díjat? Egy régi norvég közmondás: a svédek farka rövid, de az emlékezetük hosszú. Szóval, a Saabnak akkoriban mindössze egy modellje volt, ami leginkább a Volkswagen bogára hasonlított. Kétajtós szedán, de ormotoros. Fordított zsanérű ajtajai voltak, amik előszeretettel nyíltak ki a menetszélben. Eltérően az összes többi autótól, ám hasonlóan a fűnyíróhoz és a csónakmotorhoz nem négyütemű, hanem kétütemű motor hajtotta. Azaz, minden egyes tankolás alkalmával egy kanna olajat is bele kellett önteni. Nem tudom miért, de a nem leszbikus nők nem szerették ezt csinálni. A megvásárlása mellett felhozott legfontosabb érv az volt, hogy egy Saab le tudott hagyni egy Volkswagen-t a lámpánál. Ha azonban életünk társa elfelejtett olajat tölteni az utolsó tank benzinhez, akkor a kocsival együtt tűzi játékká váltunk. Első kerék meghajtású volt, ami csúszós úton vagy kanyarban gyorsítva valamelyest segített, és ott volt még az is, amit az egyik reménybeli vevőm osztott meg velem. Ők gyártják a legjobb órákat. Miért ne ők gyártanák a legjobb autókat is? Az akkori Saabot össze sem lehet hasonlítani a mai karcsú, erős, négyütemű Yuppie egyenautóval. Ha úgy tetszik, olyan repülőgép tervezők éjszakai magömlése volt, akik még soha nem láttak autót. Éjszakai magömlést mondtam? Na, ezt hallgassák. A műszer falon volt egy gyűrű, ami egy láncban folytatódott, ami viszont egy csigasoron futott végig a motorházban. Amikor meghúztuk, a másik vége felemelt egy amolyan rugós tengelyű redőnyszerűséget az előső hűtőrács mögött. Ez volt hivatott melegen tartani a motort, míg az autóvezetője elment valahova. Úgyhogy ha nem maradt túl sokáig, a motor gond nélkül beindult. Ha azonban túl sokáig maradt, redőny ide vagy oda, az olaj elvált a benzintől és leszállt a tank aljára, mint a melasz. Ilyenkor beindítva az autót, olyan füstfüggönyt gerjesztettünk, mint egy torpedó a tengeri csatában. Én egyszer Woods Hole egész városát sötétségbe borítottam, méghozzá egy verőfényes délben, mivel több mint egy hétre otthagytam a Saabot egy parkolóban. Azt mesélik, az ottani öregek néha még ma is azon tanakodnak, hogy honnan jöhetett ez a hatalmas füst. Úgyhogy kezdtem csúnyákat mondani a svéd tervezésre, és ezzel elütöttem magam a Nobel-díjtól. Baromi nehéz úgy megalkotni a vicceket, hogy működjenek. A macska bölcsőben például ott vannak azok a nagyon rövid fejezetek. Mindegyik egy napi munkával született, és mindegyik egy vicc. Ha egy tragikus szituációról írnék, nem lenne elengedhetetlenül szükséges úgy időzíteni, hogy biztosan működjön. Egy tragikus jelenettel nem igazán lehet mellélőni. Szükségszerűen megindító lesz, ha mindegyik kötelező elem a helyén van. A viccírás viszont olyan, mint az alapoktól kezdve felépíteni egy egérfogót. Nagyon keményen kell dolgozni ahhoz, hogy épp akkor csapjon le, amikor le kell csapnia. Még ma is hallgatok kabarét, pedig nem sok maradt belőle. Talán még Groucho Marx kvíz műsorának az Életed a tétnek az ismétlése áll hozzá a legközelebb. Ismerek olyan egykor vicces írókat, akik ma már nem viccesek, mert megkomolyodtak, és már nem tudnak viccelni. Ott van például Michael Frayn, brit író, a Bádog ember szerzője. Belőle nagyon komoly alak lett. Valami történt a fejében. A humor egy eszköz arra, hogy távol tartsuk magunktól az élet nehézségeit. Egy eszköz arra, hogy megvédjük magunkat. Az ember a végén belefárad. A hírek továbbra is szörnyűek, és a humor is megszűnik működni. Mark Twain is rettenetesnek találta az életet, de a vicceivel kordában tartotta ezt a rettenetet. Aztán a végén már nem tudta tovább csinálni. Meghalt a felesége, a legjobb barátja és két lánya. Ha valaki sokáig él, sokan meghalnak körülötte azok közül, akik igazán közel állnak hozzá. Lehetséges, hogy már én sem tudok viccelni. Hogy a vicc már nem megfelelő védekezési mechanizmus. Egyes emberek viccesek, mások nem. Régen vicces voltam, de lehet, hogy már nem vagyok az. Lehet, hogy annyi sokk és csalódás ért, hogy a humor nyújtotta védelem már nem működik. Talán ma orva lettem. Mert oly sok mindent láttam, ami sértett, hogy már nem vagyok képes a nevetés révén megbirkózni velük. Lehet, hogy mindez már megtörtént.
Tényleg nem tudom, milyen leszek ezentúl. Csak utitárs vagyok. Aki kíváncsian nézi, mi fog történni ezzel a testtel és ezzel az aggyal. Megijeszt, hogy író lettem. Nem hiszem, hogy képes lennék irányítani az életemet vagy az írásomat. Az összes többi író, akit ismerek, úgy érzi, hogy ő irányítja saját magát. Nekem viszont nincs meg ez az érzésem. Nem rendelkezem ezzel az irányítással. Egyszerűen csak valamivé válok. Igazából sohasem akartam mást, csupán megadni az embereknek a nevetés jelentette megkönnyebbülést. A humor gyógyszer lehet, akár az aszpirin. Ha 100 év múlva még nevetni fognak az emberek, akkor elégedett lehetek. Bocsánatot kell kérnem mindazoktól, akik egyidősek az unokáimmal. Márpedig valószínűleg sokan egyidősek az unokáimmal azok közül, akik ezeket a sorokat olvassák. Az unokáimat önökhöz hasonlóan nagyvonalúan átverik és becsapják a mi baby boomkor született cégvezetőink és politikusaink. Igen, szörnyű felfordulás van ezen a bolygón, de hát mindig is az volt. Soha nem létezett semmiféle azok a régi szép idők, mindig is csak a mindennapok voltak. Én pedig azt szoktam mondani az unokáimnak, ne nézzetek így rám, én csak most érkeztem. Vannak vén szivarok, akik azt mondják, hogy addig senki sem válhat felnőtté, amíg valahogy át nem élt, mint ők, néhány híresen nyomorúságos időszakot. A gazdasági válságot, a második világháborút, Vietnámot, bármit. A történetmondók a felelősek ezért a destruktív, hogy azt nem mondjam, öngyilkos mítoszért. A történetekben a szörnyű felfordulások után a főszereplők újra és újra képesek legalább annyit kisajtolni magukból, ma nő vagyok, ma férfi vagyok, vége. Amikor hazatértem a második világháborúból, Den bácsikám hátba veregetett, és így szólt, most már férfi vagy. Úgyhogy megöltem őt. Na nem igazából, de nagyon nagy kedvem lett volna hozzá. Den az én rossz bácsikám, aki azt állította, hogy egy férfi csak akkor lehet férfi, ha megjárja a háborút. De volt egy jó bácsikám is. A néhai Alex bácsi. Apám öccse volt, a Harvardon végzett, soha nem született gyereke. Egész életében becsületes életbiztosítási ügynökként dolgozott Indianapolisban. Igen, olvasott és bölcs volt. Legfőképpen arra panaszkodott embertársai kapcsán, hogy azok nagyon ritkán veszik észre azt, amikor boldogok. Amikor nyaranta egy almafa alatt üldögélve limonádét kortyolgattunk és lustán cseveréztünk mindenféléről, szinte már zsongva, mint a méhek, Alex bácsikám váratlanul megszakította ezt a jókedélyű társalgást és felkiáltott, ha ez nem kellemes, akkor nem tudom, mi lehetne az. Úgyhogy én ugyanezt csinálom most, és ezt csinálják a gyerekeim és az unokáim is. És önöket is arra biztatom, hogy vegyék észre, amikor boldogok, és kiáltsanak fel, mormolják a bajuszuk alatt, vagy legalább magukban jegyezzék meg, ha ez nem kellemes, akkor nem tudom, mi lehetne az. A képzelet nem velünk született adottság. A tanárainknak és a szüleinknek kell kifejleszteniük bennünk. Egykoron nagyon fontos volt a képzelet, mert ez jelentette a szórakozás első számú forrását. 1892-ben egy 7 éves fiú elolvashatott mondjuk egy történetet, egy nagyon egyszerű történetet egy kislányról, akinek elpusztult a kutyája. Vajon nem támad sírhatnék ja tőle? Nem tudta, hogyan érezte magát ez a kislány. Aztán elolvashatott egy másik történetet egy gazdag emberről, aki elcsúszott egy banánhéjon. Vajon nem tört ki harsány nevetésben? Ez a képzelet áramkör a mi fejünkbe is be van építve. Amikor elmegyünk egy kiállításra, csak festékkel összemaszatolt téglalapokat látunk, amik évszázadok óta nem mozdultak. Semmiféle hang nem jön ki belőlük. A képzelet áramkör úgy van kialakítva, hogy a legminimálisabb ingerre is reagáljon. A könyvek alapvetően 26 fonetikai jelből, 10 számjegyből és körülbelül 8 írás jelből állnak. Az emberek pedig megnézik ezeket és látják maguk előtt a Vezúv kitörését vagy a Waterloo-i csatát. Azonban ma már nem feltétlenül a tanároknak és a szülőknek kell kialakítaniuk ezeket az áramköröket. Ma már vannak profin elkészített műsorok, remek színészekkel, nagyon meggyőző helyszínekkel, hangokkal és zenével. Ma már van információs szuperstráda. Körülbelül annyi szükségünk van az áramkörökre, mint a lovagló tudományunkra. Azok, akikbe beépítettek képzelet áramköröket, ránéznek egy emberi arcra, és történeteket látnak benne. Mindenki más számára egy arc, csak egy arc. És tessék, az előbb pontos veszőt használtam, pedig már az elején kikötöttem, hogy ne használjak. Azonban szándékosan tettem ezt. Azt akartam jelezni vele. A szabályok csak egy ideig érvényesek. Még a jó szabályok is.
Ki volt a legbölcsebb ember, akivel életem során találkoztam? Egy férfi volt az. Bár természetesen nem feltétlenül kellett volna férfinak lennie. Saul Steinberg grafikusra gondolok, aki már halott, mint mindenki más, akit ismerek. Bármit kérdezhettem tőle. 6 másodperc múlva megadta a pontos választ, mogorván, szinte morogva. Romániában született egy olyan házban, aminek saját elmondása szerint az ablakain beláttak a ludak. Saul, mit gondoljak Picasso-ról? Kérdeztem tőle. 6 másodperc csend, majd a válasz. Isten azért küldte őt a földre, hogy megmutassa nekünk, milyen igazán gazdagnak lenni. Aztán, Saul, én regényíró vagyok, és sok barátom is az, méghozzá nem is rosszak. Mégis, amikor beszélgetünk, úgy érzem, mintha teljesen más szakmát űznénk. Mitől érzem így? 6 másodperc csend, majd a válasz. Nagyon egyszerű. 2 fajta művész van, és egyik sem jobb a másiknál. Ám az egyik a saját művészete történetére reflektál, a másik pedig magára az életre. Saul, te tehetséges vagy? Kérdeztem. 6 másodperc csend, aztán felmordult. Nem. De ahogyan az emberek a művészeti alkotásokra reagálnak, éppen abban tükröződik a művész küzdelme a saját korlátaival. Requiem. A megfeszített földbolygó, ha megtalálná hangját, és értené az iróniát, akár azt is mondhatná arról, ahogy tönkretesszük. Bocsáss meg nekik, atyám, nem tudják, mit cselekszenek. Az irónia az lenne, hogy tudjuk, mit teszünk. Amikor az utolsó élőlény is elpusztul miattunk, milyen költői lenne, ha a föld azt mondaná, talán a Grand Canyon mélyéről felszálló hangon. Bevégeztetett. Az emberek nem szerettek itt élni.

Kurt Vonnegut Jr. bajnokok reggelije. Phoebe Hurty emlékére, aki vígaszt nyújtott nekem Indianapolisban a nagy válság idején. Ha megvizsgálna engem, úgy kerülnék ki, mint arany. Jobb. Előszó. A bajnokok reggelije kifejezés a General Mills vállalat bejegyzett áruvédjegye egy reggelire fogyasztható gabonapehely megnevezésére. Amikor a könyvnek ugyanezt a címet adtam, nem a General Mills részvételére vagy támogatására akartam célozni, és kitűnő termékeik hitelét sem akartam rontani. Az az illető, akinek ezt a könyvet ajánlottam, Phoebe Hurty, már nincs az élők sorában, ahogy mondani szokás. Özvegy asszony volt Indianapolisban, amikor a nagy válság vége felé megismerkedtem vele. Én 16 éves múltam, ő 40 körül járt. Gazdag volt, de amióta kinőtt a gyerekkorból, minden hétköznapon dolgozott, így hát később sem hagyta abba. Ő írta a józan és mulatságos, lelki tanácsadó rovatot az Indianapolis-i Times-ba, egy jó újságba, amely azóta megszűnt. Megszűnt. Hirdetéseket is írt a William H. Block társaságnak, egy nagy áruháznak, amely azóta is működik az apám tervezte épületben. Egy nyárvégi szalmakalap kiárusításhoz Phoebe Hurty ezt a hirdetést írta. Ennyiért megéri átereszteni a lovon, és utána jó lesz a rózsákra. Phoebe Hurty arra szerződtetett, hogy reklámszövegeket írja kamasz ruhákhoz. A fölmagasztalt ruhákat hordanom is kellett. Ez a munkámhoz tartozott. És összebarátkoztam Phoebe Hurty két korombeli fiával. Állandóan átjártam hozzájuk. Az anyjuk trágáról beszélt velem, a fiaival meg a barátnőinkkel, amikor odavittük őket. Mulatságos volt. És felszabadító. Arra tanított minket, hogy udvariatlanul társalogjunk, ne csak a nemi dolgokról, hanem a történelemről, a híres hősökről, a vagyonelosztásról, az iskoláról, mindenről. Most abból élek, hogy udvariatlan vagyok. Esetlenül csinálom. Csak utánozni próbálom azt az udvariatlanságot, amely oly elegáns volt Phoebe Hurtyben. Azt hiszem, neki könnyebb volt az elegancia, mint nekem, a nagy válság hangulata miatt. Ő azt hitte, amit oly sok amerikai hitt abban az időben, hogy a nemzet boldog, igazságos és racionális lesz, amikor eljön a prosperitás. Most már sohasem hallom ezt a szót, prosperitás. Annak idején ugyanazt jelentette, mint a paradicsom. És Phoebe Hurty hinni tudott abban, hogy az udvariatlanság, melyet javallott, segít kialakítani az amerikai paradicsomot. Most már divat lett abból a fajta udvariatlanságból. De már senki sem hisz az új amerikai paradicsomban. Nekem meg cefetül hiányzik Phoebe Hurty. Ami a könyvben kinyilvánított gyanúmat illeti, mármint hogy az emberek robotok, gépezetek, figyelembe kell venni, hogy kamaszkoromban Indianapolis utcáin és a cirkuszi sokadalmakban mindennapos látványnak számítottak a szifilisz utolsó stádiumában, a járási ataxiában szenvedő emberek, főleg férfiak. Azok az emberek megfertőzöttek apró húsevő dugóhúzókkal, amelyek csak mikroszkóppal láthatók. Az áldozatok csigolyái összehegettek, miután a dugóhúzók végeztek a köztük lévő hússal. A szifiliszesek roppant méltóság teljesen festettek, előrenézve szálegyenesen álltak. Egyszer láttam egyet, a járda szélén állt a Meridian és a Washington Street kereszteződésénél, egy konzolon lógó óra alatt, melyet az apám tervezett. A kereszteződést a helybéliek Amerika válasz útja néven ismerték. Ez a szifiliszes férfi azon törte a fejét ott, Amerika válasz útjánál, hogy mi módon léptesse le a lábát a járdáról és vitesse át magát vele a Washington Street-en. Finoman remegett, mintha üresen járna benne egy motor. Az volt a baja, hogy az agyát, ahol megszületett a lábának szóló utasítás, elevenen ették a dugóhúzók. A vezetékekről, amelyeknek továbbítaniuk kellett volna az utasítást, már hiányzott a szigetelés, vagy teljesen át voltak rágva. A közbe iktatott kapcsolók nyitott vagy zárt állásba hegettek. Ez a férfi öregnek, nagyon öregnek látszott, pedig lehet, hogy csak 30 éves volt. Egyre törte a fejét, és aztán kétszer a magasba rúgott, mint egy táncosnő. Az én kamasz szememben igencsak gépezetnek tetszett. Máskor meg úgy gondolok az emberi lényekre, mint hatalmas, ruganyos kémcsövekre, melyekben kémiai reakciók fortyognak. Gyerekkoromban sok golyvás embert láttam.
Sok golyvás embert látott Dwayne Hoover is, az a Pontiac kereskedő, aki ennek a könyvnek a hőse. Azoknak a szerencsétlen földlakóknak úgy megdagadt a pajzsmirigyük, mintha egy tök nőtt volna ki a torkukból. Mint kiderült, ahhoz, hogy normális életet éljenek, nem kellett más tenniük, mint naponta elfogyasztaniuk nem egészen 1 milliomod unciányi jódot. Az én anyám tönkretette az agyát a vegyszerekkel, amelyeknek az lett volna dolguk, hogy elaltassák. Amikor elszomorodom, beveszek egy kis pirulát és újra fölvidulok. És így tovább. Így hát, amikor regény alakot teremtek, mindig nagy kísértést érzek, hogy azt mondjam, azért olyan, amilyen, mert rossz a húzalozása, vagy mert azon a napon megevett, vagy elmulasztott megenni bizonyos mikroszkópikus vegyszermennyiségeket. Hogy én magam mit gondolok erről a könyvről? Pocsékérzés rágondolni. De minden könyvemre pocsékérzés szokott lenni rágondolni. Knox Burger barátom egyszer azt mondta egy bizonyos nehézkes regényről, hogy olyan, mintha Philbert Sturge írta volna. Philbert Sturge az, akinek képzelem magam olyankor, amikor megírom, aminek a megírására látszólag programozva vagyok. Ez a könyv ajándék magamnak az 50. születésnapomra. Úgy érzem magam, mintha átmásznék egy háztető gerincén, miután feljutottam az egyik oldalon. 50 évesen arra vagyok programozva, hogy gyerekesen viselkedjem, hogy sértegessem a nemzeti himnuszt, hogy náci zászlót, seglukat és mindenféle egyebet rajzoljak filctollal. Azt hiszem, megpróbálok kisöpörni a fejemből minden benne lévő kacatot. A seglukat, a zászlókat, a bugyikat. Bizony, ebben a könyvben bugyiról is van kép. Kisöpröm a többi könyvemből való szereplőket is. Nem rendezek több bábjátékot. Azt hiszem, megpróbálom olyan üresre söpörni a fejem, mint akkor volt, amikor 50 évvel ezelőtt megszülettem erre a selejtes bolygóra. Gyanítom, hogy ezt kellene tennie a legtöbb fehér amerikainak, és azoknak a nem fehér amerikaiaknak is, akik a fehér amerikaiakat utánozzák. Legalábbis azok a dolgok, amelyeket az én fejemben mások beleraktak, nem illeszkednek szépen. Gyakran haszontalanok és csúnyák, nincsenek arányban egymással, és nincsenek arányban a fejemen kívüli valóságos élettel. Nincs kultúra, nincs humánus harmónia az agyamban. Én már nem tudok kultúra nélkül élni. Így ez a könyv egy szemetes gyalogút, tele kacattal, amelyet magam mögé hajítok, ahogy visszamegyek az időben 1922. november 11-éig. Visszafelé vezető utamon eljutok majd abba az időbe, amikor november 11-e, mellesleg a születésnapom, szent nap volt, melyet a fegyverszünet napjának hívtak. Amikor én kisfiú voltam, meg amikor Dwayne Hoover kisfiú volt, a fegyverszünet napján, a 11. hónap 11. napján, a 11. óra 11. percében némán hallgatott minden embere minden nemzetnek, amely az első világháborúban harcolt. 1918-ban, abban a percben hagyta abba millió meg millió lény egymás mészárlását. Beszélgettem öreg emberekkel, akik abban a percben a csatatereken voltak. Más-más szavakkal, de mind azt mondták, hogy az a hirtelen csend Isten hangja volt. Így hát, van még közöttünk néhány ember, aki emlékszik arra az időre, amikor Isten érthetően szólt az emberiséghez.

Első fejezet. Ez a történet arról szól, hogy miként találkozott két magányos, ösztövér, nem éppen fiatal fehér férfi egy gyorsan haldokló bolygón. Az egyikük egy Kilgore Trout nevű tudományos, fantasztikus író. Abban az időben kis senki volt, és úgy vélte, neki már befellegzett. Tévedett. A találkozásnak köszönhetően ő lett az egyik legnagyobb szeretetnek és tiszteletnek örvendő emberi lény a történelemben. Akivel találkozott, az a Dwayne Hoover nevű autókereskedő volt. Pontiac nevű autókkal kereskedett. Dwayne Hoover közel járt a megőrüléshez. Figyeljetek! Trout és Hoover az Amerikai Egyesült Államok nevű ország polgára volt, amelyet a rövidség kedvéért Amerikának hívtak. A nemzeti himnusz tiszta sületlenség volt, mint annyi minden, amit komolyan kellett volna venniük. Így hangzott. Ó, mondd, látod-e a pirkadati fényben azt, amire oly büszkén néztünk napszáltakor, aminek széles sávjai, fényes csillagai oly fennel lobogtak, szemünk előtt a bástyákért vívott vészes harc alatt. S rakéták vörös tüze, bombák robbanásának légiszava hozta hírét egész éjjel, hogy zászlónk még mindig ott lobog. Ó, mondd, lenge még az a csillagos lobogó, a szabadok földje, bátrak otthona fölött. A világegyetemben egy kvadrillió nemzet volt, de Dwayne Hoover és Kilgore Trout nemzete volt köztük az egyetlen, amelynek nemzeti himnusza kérdőjelekkel megspékelt zagyvaságból állt. Ennek a nemzetnek törvénye volt az zászlajáról, olyan törvénye, mint a bolygón egyetlen más nemzetnek sem. A törvény kimondta, a zászlót senki és semmi előtt nem szabad meghajtani. A zászlóhajtás barátságos és tiszteletteljes üdvözlésforma volt, amely abból állt, hogy a botra tűzött zászlót a földhöz közelítették, aztán visszaemelték. Dwayne Hoover és Kilgore Trout nemzetének jelmondata is volt, olyan nyelven, amelyen már senki sem beszélt. Így hangzott. E pluribus unum. Azt jelentette, sokból egy. A meghajthatatlan zászló érdekes volt, a himnusz és a semmitmondó jelmondat pedig nem sokat számított volna, ha nincs ez. Sok polgárt úgy semmibe vettek, becsaptak és bántalmaztak, hogy azt hitték, tévedésből kerülhettek ebbe az országba, sőt erre a bolygóra, hogy valami rettenetes félreértés történt. Kissé megvigasztalhatta volna őket az, ha a himnuszuk és a jelmondatuk említést tesz a tisztességről, a testvériességről, a reményről vagy a boldogságról, valamiképpen üdvözli őket a társadalomban. Ha szemügyre vették a papírpénzüket, hát ha abból rájönnek, miféle ország ez, egy halom egyéb barokk kacat között egy csonka gúla képét látták, a tetején sugárzó szemmel. Még az Egyesült Államok elnöke sem tudta, mit jelentsen ez. Mintha az ország azt mondta volna a polgárainak, értelmetlenségben az erő. Sok értelmetlenség csak a Dwayne Hoover és Kilgore Trout nemzetét megalapító atyák játékosságának ártalmatlan következménye volt. Az alapítók arisztokraták voltak, és föl akartak vágni a haszontalan műveltségükkel, ami az ókori hókusz-pókuszok ismeretéből állt. Költőnek is csapnivalók voltak. Az értelmetlenségnek egy része azonban gonoszság volt, mert nagy bűnöket rejtett magában. Például az amerikai gyermekek tanítói újra meg újra fölírták ezt a dátumot a táblákra, és felszólították a gyermekeket, hogy büszkeséggel és örömmel véssék az eszükbe. 1492. A tanítók azt mondták a gyermekeknek, hogy a földrészüket ekkor fedezték föl az emberi lények. A valóságban 1492-ben már emberi lények milliói éltek tartalmas és fantáziadús életet a földrészen. 1492 csak az az év volt, amikor a tengeri rablók elkezdték becsapni, kirabolni és megölni őket. Itt jön a másik gonosz értelmetlenség, amit a gyermekeknek tanítottak, hogy végül a tengeri rablók létrehoztak egy új államhatalmat, amely a szabadság világító fáklyája lett minden emberi lény szemében. Képek és szobrok voltak mindenfelé erről a képzeletbeli fáklyáról, hogy láthassák a gyermekek.

olyasmi volt, mint egy lángoló fagylalt. A valóságban azok a tengeri rablók, akiknek a legtöbb közük volt az új államhatalom létrehozásához, rabszolgákat tartottak. Az emberi lényeket gépek helyett használták, és még a rabszolgaság megszüntetése után is, ami igen zavarba ejtő volt, ők és a leszármazottaik továbbra is úgy gondoltak a közönséges emberi lényekre, mint gépekre. A tengeri rablók fehérek voltak. Azok az emberek, akik a rablók megérkezésekor már a földrészen éltek, részszínűek voltak. Amikor a földrészen bevezették a rabszolgaságot, a rabszolgák feketék voltak. A szín volt minden. A tengeri rablók azért tudtak mindenkitől elvenni mindent, amit akartak, mert nekik voltak a világon a legjobb hajóik, és aljasabbak voltak mindenki másnál. És volt puskaporuk, ami káliumnitrát, faszén és kén keveréke. Amikor tüzet érintettek hozzá, ez a látszólag közömbös por vadul gázzá alakult. A gáz fémcsövekből hatalmas sebességgel lövedékeket fújt ki. A lövedékek nagyon könnyen átvágták a húst és a csontokat, úgyhogy a rablók még akkor is tönkre tudták tenni a makacskodó emberi lény húzalozását, légcserélőjét vagy csővezetékeit, ha nagyon-nagyon messze volt tőlük. A tengeri rablók legfőbb fegyvere azonban az volt, hogy megdöbbenést tudtak okozni. Senki sem tudta elhinni, csak amikor már nagyon késő volt, hogy ennyire szívtelenek és mohók. Amikor Dwayne Hoover és Kilgore Trout találkozott, az országok messze a leggazdagabb és legerősebb ország volt a bolygón. Az övé volt a legtöbb élelem és ásvány és gép, és azzal fenyegette a többi országot, hogyha fegyelmezetlenkednek, nagy rakétákat lő rájuk, vagy repülőgépekről meghaigálja őket különféle dolgokkal. A legtöbb más országnak kutyagumia sem volt. Sokukban már élni sem lehetett. Túl sok volt bennük az ember, és túl kevés a hely. Már eladtak mindent, ami ért valamit, már nem volt mit enni, és az emberek mégis állandóan basztak. A baszás volt az, amivel a kisbabákat csinálták. A tönkrement bolygón sok ember kommunista volt. Az ő elméletük szerint azt, ami megmaradt a bolygóból, nagyjából egyenlően szét kellett volna osztani minden ember között, akiket korábban amúgy sem kérdezett meg senki, hogy akarnak-e egy tönkrement bolygóra jönni. Közben meg egyre csak érkeztek a kisbabák, rúgkapálva, bőgve, tejért üvöltve. Egyes helyeken az emberek még sarat is próbáltak enni, vagy kavicsokat szopogattak, miközben tőlük kéznyújtásnyira születtek a kisbabák. És így tovább. Dwayne Hoover és Kilgore Trout országa, ahol még bőven volt mindenből, szemben állt a kommunizmussal. Úgy vélekedett, hogy azoknak a földlakóknak, akiknek sok mindenük van, nem kell osztozniuk a többiekkel, ha nem akarnak. Márpedig a legtöbbjük nem akart. Így hát nem kellett osztozniuk. Amerikában az volt a szokás, hogy mindenki elmarja, amit csak tud és megtartja. Egyes amerikaiaknak nagyon jól ment az elmarás és megtartás. Ezek mesésen jó módúak voltak. A többi kutyagumit sem tudott keríteni magának. Dwayne Hoover mesésen jó módú volt, amikor Kilgore Trouttal találkozott. Egy férfi pontosan ezeket a szavakat súgta oda a barátjának egy délelőtt, amikor Dwayne elment mellettük. Mesésen jó módú. És megmondom, mennyit birtokolt Kilgore Trout az időtájt a bolygóból? Kutyagumit. Kilgore Trout és Dwayne Hoover 1972 őszén találkozott Midland Cityben, Dwayne szülővárosában, az ottani művészeti fesztiválon. Mint már mondtam, Dwayne egy megőrülőben lévő Pontiac kereskedő volt. Dwayne kezdődő tébolya természetesen főként a vegyszerektől eredt. Dwayne Hoover teste előállított bizonyos vegyszereket, amelyek kibillentették egyensúlyából az elméjét. De Dwayne-nek, mint minden újdonsült elmebetegnek, ártalmas gondolatokra is szüksége volt ahhoz, hogy formát és irányt kapjon az őrültsége. Az ártalmas vegyszerek és az ártalmas gondolatok a yin és yang az őrültségben. A yin és yang a harmónia kínai jelképe volt. Az ártalmas gondolatokat Kilgore Trout szállította. Trout nem csak ártalmatlannak tekintette magát, hanem láthatatlannak is. A világ eddig annyira semmibe vette, hogy úgy vélte, ő nem is él. Remélte, hogy nem is él. A Dwayne-nel történt találkozásból azonban megtudta, él annyira, hogy olyan gondolatokat adhasson egy embertársának, amelyek szörnyetek.

középkorú és idősebb férfiak lettünk, a rendőrségnek és a bíróságoknak kötelességük volt megakadályozni, hogy az ilyen hétköznapi nyílások ábrázolásait megnézzék és megbeszéljék olyan személyek, akik nem orvosi foglalkozást űznek. Ki tudja, hogyan döntés született arról, hogy a szélesre tárt pumák, melyek 10 000-szer megszokottabbak voltak a valóságos pumáknál, a törvényekkel legádázabbul védett titoknak számítsanak. Így hát őrület tört ki a szélesre tárt pumák iránt. Őrület tombolt egy elem, egy puha, gyönge fém iránt is, melyet korábban ki tudja miért minden elemek legkívánatosabbikának nyilvánítottak, és úgy hívták arany. És amikor Dwayne meg Trout meg én kisfiúk voltunk, a szélesre tárt pumák iránti őrület kiterjedt a bugyikra is. A lányok minden áron rejtegették a bugyijukat, a fiúk pedig minden áron látni akarták. Az egyik első dolog, amit Dwayne kisfiúként az iskolában megtanult, egy versike volt, amelyet akkor kellett ordítania, ha a játszótéren véletlenül megpillantotta egy kislány bugyiját. A többiektől tanulta. Így hangzott. Látom Franciaországot, látom Angliát, látom egy kislány bugyiját. Amikor Kilgore Trout 1979-ben átvette az orvosi Nobel-díjat, így beszélt. Egyesek azt mondják, hogy haladás nem létezik. Bevallom, csak ugyan zavarba ejtő diadalnak látszik, hogy mostanra minden állat közül csak az ember maradt meg a földön. Önök közül azok, akik ismerik régebben megjelent műveim jellegét, bizonyára megértik, miért sirattam meg különösen az utolsó puma pusztulását. Kisfiú koromban azonban két szörnyeteg is velünk élt ezen a bolygón, és ma tiszta szívvel örvendek a kipusztulásuknak. Ezek a szörnyetegek elszántan törekedtek arra, hogy elpusztítsanak minket, vagy legalábbis értelmetlenné tegyék az életünket. Kis hián sikerült nekik. Könyörtelen ellenségek voltak, nem úgy, mint puma barátaim. Az oroszlánok? Nem. A tigrisek? Nem. Az oroszlánok és tigrisek az idő legnagyobb részében szúnyókáltak. Azok a szörnyek azonban, amelyekről szólok, sohasem aludtak. A fejünkben lakoztak. Ez a két szörny nem más, mint az oktalan epekedés az aranyért, és az oktalan epekedés a kislányok bugyijának megpillantásáért. Hálás vagyok azért, hogy ezek az epekedések oly nevetségesek. Mert megtanítottak bennünket arra, hogy az emberi lények képesek bármit elhinni, és képesek viselkedésüket minden energiájukkal hozzáigazítani a hithez. Bármiféle hithez. Így hát most fölépíthetünk egy önzetlen társadalmat, az önzetlenségre fordítva mindazt az őrjöngő energiát, amelyet egykor az aranyra és a bugyikra fordítottunk. Egy pillanatra elhallgatott, aztán fanyar komorsággal elszavalta egy vers kezdő sorait, melyeket kisfiú korában Bermudán tanult meg elordítani. A versnek különösen fájdalmas szépséget adott, hogy a két nemzet, melynek neve elhangzott benne, már nem létezett, mint nemzet. Látom Franciaországot, mondta. Látom Angliát. A valóságban a Dwayne Hoover és Trout közötti történelmi találkozás idejére a női bugyik már drasztikusan leértékelődtek. Az arany ára még mindig emelkedett. A női bugyik fényképei kevesebbet értek, mint a papír, amelyre nyomtatták őket, és még a szélesre tárt pumákról szóló jó minőségű színes filmekért sem igen tülekedtek a piacon. Régebben volt olyan idő, amikor Trout mindeddig legnépszerűbb könyvének, a négykerekű pestisnek egy példányáért $12 is megadtak az illusztrációk miatt. Most $1 kínálták, és akik ezt megadták érte, azok sem a képekért fizettek. A szavakért fizettek. A könyvben lévő szavak egyébként arról szóltak, hogy milyen az élet egy Lingó 3 nevű haldokló bolygón, amelynek lakói az amerikai gépkocsikra hasonlítanak. Kerekeken gurulnak. Belső égésű motorok hajtják őket. Kőolajbázisú tüzelőanyagokat fogyasztanak. De senki sem gyártja őket, hanem szaporodnak. Tojásokat raknak bennük autóembriókkal, és az ivadékok a felnőttek forgattyúházaiból leeresztett olajban fejlődnek ki.
A Lingó 3-at űrutazók látogatják meg, akik megtudják, hogy a teremtmények kipusztulóban vannak, mégpedig azért, mert elpusztították a bolygójuk erőforrásait,

beleértve a légkört is. Az űrutazók anyagi téren nem sok segítséget tudnak felajánlani. Az autólények abban reménykednek, hogy kölcsön kérhetnek valamicske oxigént, és a látogatókkal elvitethetik legalább egy tojásukat egy másik bolygóra, ahol talán ki kell, ahol újra fölvirágozhat egy autócivilizáció. De a legkisebb tojásuk is 24 kilós, az űrutazók viszont csak egy hüvelyknyi magasságúak, és az űrhajójuk akkora sincs, mint egy földi cipős doboz. Zeltol Dimárról jöttek. A zeltoldi mariaknak Kágó a szószólója. Kágó azt mondja, hogy a legtöbb, amit tehet, az, hogy elmondja mindenkinek a világegyetemben, hogy milyen csodálatosak voltak az autólények. Íme ezt mondja a benzin nélküli rozsdásodó tragacsok tömegének. Elmúltok majd, de feledésben nem merültök. A történetet ezen a ponton két kínai lány képe illusztrálta. Látszólag ikrek voltak, és szélesre tált lábbal ültek egy heverőn. Így hát Kágó és bátorki Zeltoldi Mári legénysége, mely egytől egyik homoszexuális, bebarangolja a világegyetemet és életben tartja az autólények emlékét. Végül eljutnak a Föld nevű bolygóra. Kágó teljes jóhiszeműséggel beszámol a földieknek az autókról. Kágó nem tudja, hogy az emberi lényekkel egyetlen gondolat ugyanolyan könnyűszerrel végezhet, mint a kolera vagy a bubópest is. A földiek nem immunisak a dilis gondolatokkal szemben. Figyeljetek, Traut szerint mi volt az oka annak, hogy az emberi lények nem tudták elhárítani az ártalmas gondolatokat. A Földön az eszmék, a barátság vagy ellenségesség jelképei voltak. A tartalmuk nem számított. A barátok egyetértettek egymással, hogy kifejezésre juttassák barátságukat. Az ellenségek nem értettek egyet egymással, hogy kifejezésre juttassák ellenségességüket. A földlakók eszméi sok százezer éven át nem számítottak, mivel amúgy sem igen tudtak, mit kezdeni velük. Az eszméket ugyanúgy használhatták jelképeknek, mint akármi másnak. Még egy mondásuk is volt az eszmék haszontalanságáról. Ha az óhaj ló volna, minden koldus lovagolna. Aztán a földlakók feltalálták a szerszámokat. A barátokkal való egyetértés egyszerűen az öngyilkosság egyik formája lehetett, vagy még rosszabb. Az egyetértések azonban folytatódtak, nem a józanész, a tisztesség vagy az önfenntartás, hanem a barátságok kedvéért. A földlakók egyre csak barátkoztak egymással, ahelyett, hogy gondolkodtak volna. És még akkor is, amikor számítógépeket építettek, hogy azok gondolkodjanak helyettük, nem annyira bölcsnek, mint inkább barátságosnak tervezték őket. Így hát megpecsételődött a sorsuk. Az öldöklő koldusok lóra szállhattak.

Harmadik fejezet. Nem egészen egy évszázaddal azután, hogy Kágó megérkezik a földre, Traut regénye szerint az egykor nyugodalmas, nedves, életadó, kékezzöld bolygón minden életforma pusztulóban van, vagy már el is pusztult. Mindenütt ott állnak azoknak a nagy bogaraknak a fémhéjai, amelyeket az emberek készítettek és bálványoztak. Autók. Az autók pusztítottak ki mindent. A kis Kágó sokkal hamarabb meghal, mint a bolygó. Egy detroiti kocsmában akar előadást tartani az autó veszedelmeiről, de olyan aprócska, hogy senki sem figyel rá. Egy pillanatra leheveredik pihenni, és egy részeg autógyári munkás gyufának nézi. Kágó belehal abba, hogy ismételten megpróbálják lángra lobbantani a pult alján. 1972 előtt Traut csak egyetlen olvasói levelet kapott. Egy 9 milliómos küldte, aki egy magánnyomozó irodát bérelt föl, hogy derítsék ki, ki az a Traut, és hol található. Traut olyan nehezen volt megtalálható, hogy a keresés 18 ezer dollárba került. A rajongói levelet Kahószi alaksori lakásában kapta meg. Kézzel írták, és Traut arra a következtetése jutott, hogy az írója körülbelül 14 éves lehet. A levélben az állt, hogy a négykerekű pestis a létező legnagyszerűbb angol nyelvű regény, és Trautnak kellene az Egyesült Államok elnökének lennie. Traut hangosan felolvasta a levelet a papagájának. Kezdenek jóra fordulni a dolgok, Willy, mondta. Mindig is tudtam, hallgass csak. Aztán felolvasta a levelet. A levélben egy szó sem utalt arra, hogy az írója, akit Elliot Rosewaternek hívtak, felnőtt ember és mesésen jómódú. Kilgore Traut egyébként csak úgy lehetett volna az Egyesült Államok elnöke, hogy módosítják az alkotmányt. Nem az országban született. Bermuda volt a szülőhelye. Apja Leo Traut megmaradt ugyan amerikai állampolgárnak, de sok éven át Bermudán dolgozott a királyi madártani társaság alkalmazottjaként. Őrizte a világ egyetlen helyét, ahol még fészkelt a Bermuda vészmadár. Ezek a hatalmas, zöldes színű tengeri madarak végül kipusztultak. Akárki akármit próbált is tenni ellene. Gyermekkorában Traut látta, hogy egyenként meghaltak a vészmadarak. Őt bízta meg az apja azzal a lehangoló feladattal, hogy mérje meg a tetemek szárny szélességét. Ezek voltak a legnagyobb élőlények, amelyek saját erejükből repültek a bolygón. Az utolsó tetem szárny távolsága volt valamennyi közül a legnagyobb, 5 méter 86 centiméter. Miután minden vészmadár kipusztult, kiderült, hogy mi ölte meg őket. Egy gomba, amely a szemüket és az agyukat támadta meg. Az emberek vitték a gombát a fészkelő helyükre, a látszólag ártalmatlan lábgombásodás formájában. Így hát Kilgore Trautnak a sok napfény és friss levegő ellenére is nyomasztó gyermekkora volt. Nagyon valószínű, hogy borúlátása, mely élete későbbi szakaszában elhatalmasodott rajta, tönkretette három házasságát és egyetlen fiát, Leót, 14 éves korában elűzte otthonról, az oszlásnak indult madara keserédes szagú hústömegében gyökerezett. A rajongó levél nagyon megkésett. Nem okozott örömöt. Kilgore Traut a magánéletébe történő beavatkozásnak tekintette. Rosewater azt ígérte a levélben, hogy híressé teszi Trautot. Trautnak, aki csak a papagája hallott, ennyi mondani valója volt a dologról. Mit nyúlkál ez a testzsákomba? A testzsák nagy műanyag csomagoló eszköz volt frissen leölt amerikai katonák számára. Új találmánynak számított. Nem tudom, ki találta ki a testzsákot, azt viszont tudom, hogy ki találta ki Kilgore Trautot. Én. Rendetlen fogsort csináltam neki. Adtam neki hajat, de megőszítettem. Nem hagytam, hogy fésülködjön vagy fodrászhoz járjon. Hosszúra és bozontosra növesztettem a haját. Ugyanolyan lábat adtam neki, mint amilyet a világ mindenség teremtője adott az apámnak, amikor az apám szánalmas öregember lett. Sápat fehér pipaszárláb volt, szörtelen és visszereg fantasztikus rajzolatai kesítette. Két hónappal azután, hogy Traut megkapta az első rajongó levelét, találtattam vele a levélszekrényben egy meghívást, amelyben fölkérték, hogy tartson előadást egy közép-nyugat-amerikai művészeti fesztiválon. A meghívást a fesztivál elnöke Fred T. Berry küldte. Tiszteletteljesen, szinte áhítattal írt Kilgore Trautnak, esdekelve kérte, hogy meghívott hírességként emelje az ötnapos fesztivál fényét, mellyel a Mildred Berry Művészeti Központot fogják fölavatni Midland Cityben.
A levél nem tett említést arról, hogy Mildred Berry a fesztivál elnökének, Midland City leggazdagabb emberének néhai anyja volt. Fred T. Berry pénzéből épült föl az új művészeti központ, egy oszlopokon álló áttetsző gömb. Ablaka nem volt. Esténként, amikor belülről kivilágították, úgy festett, mint a fölkelő telihold szeptember végén. Fred T. Berry mellesleg pontosan egykorú volt Trouttal. Ugyanazon a napon születtek, de egy cseppet sem hasonlítottak egymásra. Fred T. Berry már nem is látszott fehér embernek, pedig tiszta angol vér folyt az ereiben. Ahogy egyre öregebb és egyre boldogabb lett, és mindenütt kihult a szőrzete, egyre inkább úgy festett, mint egy örömmámorban úszó öreg kínai. Annyira kínainak látszott, hogy rákapott a kínaias öltözködésre. Az igazi kínaiak gyakran azt hitték róla, hogy igazi kínai. Fred T. Berry bevallotta a levelében, hogy nem olvasta Kilgore Trout műveit, ám szíves örömest megteszi még a fesztivál kezdete előtt. Önt igen nagyra becsüli Elliot Rosewater írta, aki biztosított arról, hogy ön alig, hanem a legnagyobb élő amerikai regényíró, ennél nagyobb dicséretet nem tudok elképzelni. A levélhez hozzá volt tűzve egy $1000 csekk. Fred T. Berry elmagyarázta, hogy ez fedezi Trout úti költségét és tiszteletdíját. Sok pénz volt. Trout hirtelen mesésen jó módú lett. Elmondom, hogyan kapta Trout a meghívást. Fred T. Berry fő attrakcióként egy mesésen értékes olajfestményt szeretett volna kiállítani a Midland City művészeti fesztiválon. Akármilyen gazdag volt, nem engedhette meg magának, hogy vegyen egyet, így hát körülnézett, honnan kölcsönözhetne. Az első ember, akihez elment, Elliot Rosewater volt. Elliot Rosewaternek volt egy legalább $3 millió érő El Greco képe. Azt mondta, a fesztivál egy feltétellel kaphatja meg a képet, ha meghívja előadónak a legnagyobb élő angol nyelvű írót, aki nem más, mint Kilgore Trout. Trout jót nevetett a hízelgő meghíváson, utána azonban félelem fogta el. Már megint egy idegen nyúlkál a testzsákjába. Ígnek emel tekintettel elgyötörten tette föl a kérdést papagájának. Miért ez a hirtelen érdeklődés Kilgore Trout iránt? Újra elolvasta a levelet. Nem elég, hogy Kilgore Trout kell nekik, mondta, hanem smokingban kell nekik, Willy. Itt valami tévedés történt. Vállat vont. Talán azért hívtak meg, mert tudják, hogy van smokingom, mondta. Valóban a birtokában volt egy smoking. Egy hajókofferban lapult, melyet Trout lakásról lakásra cipelt magával több mint 40 éven át. A gyermekkori játékszerei voltak benne, egy vészmadár csontjai és számos egyéb érdekesség, közöttük a smoking, amelyet a felsősök báján viselt közvetlenül azelőtt, hogy 1924-ben leérettségizett az Ohio állambeli Dayton város Thomas Jeffersonról elnevezett középiskolájában. Trout Bermudán született és ott járt elemi iskolába, de aztán a családja átköltözött Daytonba. A középiskolát egy rabszolgatartóról nevezték el, aki egyúttal a világ egyik legnagyobb teoretikusa volt az emberi szabadságot illetően. Trout előszedte a smokingot a kofferből és fölvette. Nagyon hasonlított arra a smokingra, amelyet egyszer az apám vett föl a szemem láttára, amikor már nagyon-nagyon öreg volt. Zöldes penész réteg borította. A burjánzó penész helyenként puha nyúlprémre emlékeztetett. Esténként ez nagyon jó lesz, mondta Trout. Hanem Willy, mondd csak, mit vesz föl az ember Midland Cityben októberben naplemente előtt? Fölhúzta a nadrágját, hogy kilátszott bizarrul cicomás lábszára. Bermuda sortot és hosszú zoknit, mi, Willy? Végülis bermudai vagyok. Vizes rongyal letörölgette a smokingot. Könnyen lejött róla a penész. Nem szívesen teszem, Willy, mondta, ahogy megölte a penész gombákat. A gombáknak ugyan annyi joguk van az élethez, mint nekem. Ők tudják, mit akarnak, Willy. Én, ha agyonütnek, se tudom már. Aztán elgondolkodott, hogy vajon mit akarhat Willy. Könnyű volt kitalálni. Willy, mondta Trout, én annyira szeretlek, és olyan nagy kutya vagyok a világ mindenségben, hogy most teljesítem 3 kívánságodat. Ezzel kinyitotta a kalitka ajtaját. Erre Willy 1000 év alatt sem lett volna képes. Willy kiröppent, és leült az ablakpárkányra. Kis vállát nekivetette az üvegnek. Csak egyetlen üvegréteg volt Willy és a végtelen levegő ég között.
Noha Traut alumínium ablaktáblák felszerelésével foglalkozott, a saját ablaka nem ilyen volt. Most teljesül a második kívánságod, mondta Traut, és ismét olyasmit tett, amit Willy sohasem tudott volna megtenni. Kinyitotta az ablakot. Az ablaknyitás azonban olyan ijesztő volt a papagáj számára, hogy visszaröpült a kalitkához és beszökkent. Traut becsukta a kalitka ajtaját és bezárta. Ez volt a legértelmesebb felhasználása a három kívánságnak, amiről valaha is hallottam, mondta a madárnak. Biztosítottad, hogy legyen ezután is olyasmi, amit érdemes kívánnod, hogy kijuss a kalitkából. Traut rájött az összefüggésre az egyszál rajongói levél és a meghívás között, de nem tudta elhinni, hogy Elliot Roosevelt felnőtt ember. Magának kellene az Egyesült Államok elnökének lennie. Willy, mondta bizonytalanul Traut, ezt a bulit valami Roosevelt nevű kamasz szervezte nekem. A szülei biztos jó barátai a művészeti fesztivál elnökének, és arrafelé semmit sem tudnak a könyvekről. Úgyhogy, amikor a fiú azt mondta, zseni vagyok, elhitték neki. Traut megrázta a fejét. Nem megyek el, Willy. Nem akarom itt hagyni a kalitkámat. Több eszem van annál. De még ha itt akarnám is hagyni, akkor sem mennék el Midland Citybe, hogy nevetségessé tegyem magam. És az egyetlen rajongómat. Traut ennyiben hagyta a dolgot. De időnként újra elolvasta meghívást, amíg már kívülről tudta. Aztán a szemébe ötlött a levél egy rejtettebb üzenete. A fejlécen volt, ahol két maszk rajza látszott, a komédia és a tragédia ábrázolásának szándékával. Azok ott csak mosolygókat akarnak, mondta Traut a papagájnak. Sikertelen nyomorultak mellőzik a jelentkezést. De az agya nem hagyta nyugodni. Támadt egy gondolata, amelyet igen pikásnak talált, de talán pontosan arra van szükségük, hogy lássanak egy sikertelen nyomorultat. Aztán energikusan tenni-venni kezdett. Willy, Willykém, mondta, ide hallgass, itt hagyom a kalitkát, de visszajövök. Elmegyek oda, és olyat mutatok nekik, amilyet még nem láttak művészeti fesztiválon. Egyet a sok ezer művész közül, akik egész életüket az igazság és szépség keresésének szentelték. És kutyagumit se találtak. Traut végül elfogadta a meghívást. Két nappal a fesztivál kezdete előtt az emeleten lakó szállás adónője gondjaira bízta Willyt, és autóstoppal New Yorkba utazott. $500 biztosító tűvel az alsó nadrágja belsejébe tűzött. A többi pénzt berakta a bankba. Azért ment először New Yorkba, mert remélte, hogy az ottani pornóboltokban megtalálja néhány könyvét. Otthon nem voltak példányai. Megvette azokat a könyveket, de most felhangon föl akart olvasni belőlük Midland Cityben illusztrálandó egy tragédiát, mely ugyanakkor nevetséges is. Úgy tervezte, elmondja majd azoknak az embereknek, mit szeretne a sírkövére iratni. Íme ezt szerette volna. Valaki, valamettől valameddig, megpróbálta.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Találkozás. Göncz Árpád hangjátéka.
1: Na, hát ez bedöglött. Ez bedöglött, hogy az Isten akárhová tegye.
2: Istennek nevét hiába ne vegyed. És nem tudja megjavítani, kérem.
1: Mondom, hogy bedöglött. A franca, besült a henger.
2: Akkor kerítsen, kérem, szerelő.
1: Vasárnap. Késő este szakadó esőben, az Istenit! A motornak.
2: Nézzen utána.

0: Jó estét! Ez lerohadt.
1: Ez le.
0: Hé! Hey! Csukja be azt a kukucskálót! Hallja!
1: No?
0: Lovuk van.
1: Nincs.
0: Megfizetem.
1: Azt fizetheti.
0: Most mi az Isten kezdjek, azt mondja meg. A püspöknek el kell érnie a vonatot.
1: Nem én.
0: A keserít magának, papa. A magáé ez a ház.
1: A madámé.
0: A madámé? Na, akkor menjen és kérdezze meg a madámot, akárki is, az, hogy bejöhet-e a püspök. Amíg eláll ez az istenverte eső. Hogy amíg kerítek valakit, aki... Na, miért nem nyitja már ki azt az átkozott kaput? Azt hiszi, ez a verdöni erődítmény. Na, vagy fél, hogy kiraboljuk, mi? Egy püspök!
1: Kerüljenek be! Mind a kettő!

0: Édes fiam, csupa sár lesz az ember.
1: Maga az? A püspök? Erre. Ez a kettő az, madam.
0: Elnézést, asszonyom, hogy hivatlanul és netán magányában zavarom. Igen, a kocsim, tudja, roppantul kellemetlen, és a sofőröm képtelen volt.
2: Na hát.
0: Kénytelen vagyok hát kis időre a vendég szeretetét, amíg ugyebár, ha akad a faluban gépkocsihoz is értő kovács, vagy Pierre-nek sikerül valahol egy előfogatott.
3: Attól tartok, atyám. Kénytelen lesz azzal a szerény vendéglátással beérni holnap reggelig, amit önnek, és természetesen a sofőrének itt Isten háta mögött nyújtani tudok. Jack majd kerít önöknek egy pár lovat. Holnap kora reggel. Ma reménytelen, mert mi felénk még megszentelik az Úr napját, és a tyúkokkal fekszenek. Jack, a püspök úr csomagjait. És gondoskodj Monsieur Pierre-ről.
1: Jöjjön.
3: Erre, püspök úr. Óvatosan. Egy kissé gyér itt a világítás. Nincs nagyon átfázva. Éhes?
0: Nagyon kérem, asszonyom, csak semmi alkalmatlanságot. Így is mód felett röstellem, hogy...
3: Egy pohár burgundit azért megiszik velem. Egy pillanat, csak meggyújtom a csillárt.
0: Yeah.
3: Sok fényt éppen nem áll, petróleum. De villanyunk sajnos nincsen. 14-ben a front idején a németek beállítottak egy áramfejlesztőt. Egy hadosztálytörzs állomásozott itt. De amikor tovább mentek, magukkal vitték. Csak az őrséget hagyták itt. Én miattam. Egy darabig akkor is volt, amikor megálltak itt visszavonulás közben. De akkor is magukkal vitték. Akkor az őrséget is. Jöjjön! Melegedjék meg! Ide, ide, ide! A kandallóhoz.
0: Köszönöm, köszönöm.
3: Szereti a tüzet? Olyan szép. Tudja, én mindenfélét látok benne. Ha nagyon elgondolkodom, még hallok is. De foglaljon helyet. Érezze itthon magát. Iszik? Nézze, milyen vérvörösen villog a tűz fényében. Isten hozta. Sürgős útja volt?
0: Hát, vonathoz készültem.
3: Hallom, várják.
0: Rómába. Megvolt a hálókocsi jegyem. De hát, ember tervez, Isten végez. Ezt nyilván Rómában is megértik.
3: Ha megengedi, többnyire Isten tervez, és az ember végrehajtja, vagy megpróbálja keresztül húzni a tervét. De ez általában nem sikerül. Legalábbis végleg. Rómában illenék ezt is megértenünk.
0: Hát, hosszú lehet itt egy téli este, így magányosan. Mit csinál? Olvas?
3: Egyre kevesebb. Aki talál történeteket, nem szeretem. Az igazak meg. Tudja, egy idő múlva már azok sem igazak.
0: Passziánszozik.
3: Hogy csaljak, csak hogy kijöjjön. Megosztja velem az estét. Igaz, hosszú?
0: Ha nem zavarom, akkor egy kicsit talán rendbe hozom magam. Isten éltesse, madam.
3: Meddig?
0: Ameddig az ő végtelen kegyelméből éltetni kívánja.
3: Ez szép volt, atyám. Jöjjön. Ha egyszer Isten terve az, hogy itt töltse az éjszakát, és ezt Renault mester se tudta keresztül húzni a gépszekerével, maradjon a nyomomban, sötét és hosszú a folyosó, a köve is töredezett. Tessék, Jack begyújtott a kandallóba. A Dunnának persze még melegednie kell. A mosdóvíz ott van. Visszatalál?
0: Egy perc csak. Kezet mosok, megfésülköd.
3: Jó, akkor megvárom odakint. Csak magának is lámpát gyújtok.
0: Bocsánat, ez a címer itt az öné?
3: Címer. Én szereztem, de az nagyon rég volt. Ismerős?
0: Nem is tudom. Nem.
3: Tudja, nem olyan nagy baj, ha az ember hisz a hitének. Ha mer hinni neki. Néha.
0: Na, így mindjárt jobb. Még ezt a cingulust is megigazítsuk. Így, és meg is fésük, de minden itt. Na, nézzenek oda. Kék mezőben két lilium. A aranylilium, a királyé, és középen a kétélű egyenes kard, ami a királyt védi. És fölötte a korona a kard hegyén, a kard a király támasza. Hát higgyen az ember a hitének. Ez a címe? Hát ez képtelenség. Mindegy. Az a fő, hogy jó meleg van. Jó ez a kis tűz. Hadd lobogjon. Úristen! Galamb! Galamb! Magam! Galamb! Galamb!
3: Az galamb.
0: A tűzben.
3: Onnan? Miért van már megijedve? A tűzpiszkálót, igen, azt mondta a kezébe. Adja ide, legyen szíves. Nem hiszem, hogy szüksége van. Majd szólok Jacknek, hogy rakja meg rendesen. Már majdnem leégett, és ilyenkor szokott.
0: Szokott?
3: Ó, mindig. Onnét szokott kirepülni.
2: Almabor. Pohár. Igyék.
4: Egyedül.
2: Fél.
4: Frászt.
2: Tegye csak kényelembe magát. Melengető cég.
4: Maga angol? Mert hogy Jacknek hívják. Hogy került maga ide? És mi maga itt? Kapus? Kertész? Komornyik? Frájla?
2: Micsoda? Szemét! Maga mi volt a háborúban? Csicskás!
4: Sofőr, papa, sofőr. A tábori püspök sofőrje.
2: Puskaport. Szagolt?
4: Tömjénfüstet, papa. Hat lövetű tábori tömjénfüstölőből.
2: Ez a csuhás a tábori püspök?
4: Mi az, hogy ez a csuhás? A püspök úr. A tábori püspök úr.
2: Szóval most az?
4: Ösmeri?
2: Régről.
4: Ő is magát?
2: Csak nem akaródszik neki.
4: Találkoztak valahol?
2: Majdnem agyon csaptam.
4: Maga? Persze. A püspök urat.
2: Nem akarta megégetni a madámot.
4: Szép. És ez a madám magát még itt tartja.
2: És másodszor is majdnem agyon csaptam.
4: Nocsak.
2: Mert megégette a madámot.
4: Papa, begolyózott. Flepnie van.
2: Mikor a galamb a tűzből felszállt, azután, hogy megpiszkáltam.
4: Csupa szép emlék, kellemes emlék, és hányban volt ez, mondja?
2: 31-ben.
4: 31-ben?
2: 1431-ben.
4: Hallja, papa, nézzen csak ki, mintha elállt volna. Van a faluban fogadó?
2: Zuhog, mintha csöbörből öntenék. Ne féljen, magát nem fogom agyon csapni, sem megmérgezni.
0: Csak zuhog, zuhog. A pokol tüzét is kioltaná.
3: Ehhez maga ért. A páncélt nézi? Kinőttem. Üres.
1: Éhes.
4: Na hallja, erre ne éheztem volna meg. Erre, ami zöldséget maga itt összehort.
1: Ne. Sódar. Cipó.
4: Nem tart velem?
1: Mondtam, hogy nem mérgezem meg.
4: Papa, itt valami hírag van. Hogy maga, meg a püspök, meg ez a gazdag vénspiné...
1: Az ő fedel alatt az ő kenyerét eszi.
4: Sonkáját, papa. És amit megeszek, az az enyém. Más se.
0: Johanna.
3: Az.
0: Szépen él itt.
3: Régen, annak idején. Tegezett.
0: Fiatalabbak voltunk, ha jól emlékszem, maga Johanna.
3: Te lány?
0: Most meg, ha meg nem sértem, miből él?
3: Kegydíjból, szerény állami kegydíjból. Tudja, azóta egyre romlik a pénz, és hol folyósítják, hol nem. A hazaszolgálatában szerzett hervadhatatlan érdemeimért. De hát erről beszélni sem érdemes. Maga viszont hallom, most is püspök.
0: Tábori. Csak tábori. És 19 óta rendelkezési állományban.
3: De miért álkoson? Foglaljon helyet. Ide szembe, bíró uram, és üljön beszteg, ahogy ildomos.
0: Megkérhetném valamire? Nem ülne arrébb egy kicsit?
3: Arrébb? Ó, persze. Nem szereti látni, hogy a tűz, hogy glóriát von a hajam köré. Glóriát... Johanna a némber, aki a szűznek is mondatik. Még emlékszem ám. A szajha, a céda, a cafka. Így jó lesz? Eltűnt a glória?
0: Köszönöm.
3: Kérem. Nyilvánítassék boszorkánynak, álprofétának, hamis jósnak.
0: Kivarázslatot űz, megidézi és életre kelti a gonosz lelket.
3: Hogy Szent Katalin Gábor arkangyal gonosz lélek, ugyan.
0: Hitehagyott szakadár, tagadja.
3: Koson.
0: Konspirál és bajt kever, tagadja.
3: Kivel konspiráltam én? Franciaországban, a francia királlyal, a franciák érdekében. Jó bajt, azt kevertem, azt nem tagadom, de az angoloknak.
0: Újtogatott vérontásra.
3: Tudja jól, Koson, hogy én sosem öltem embert.
0: Maga nem.
3: Ezt akkor is elismerte. Csak, hogy is mondták? Elveti női szemérmét, páncéltölt és férfi ruhát, derekára gyilkos kardot övez, testvérharcra uszít. Az angol a testvérem. Csúf egy persona ez a Johanna. Nem is tudom maga, miért áll szóba velem. Velem, aki gúnyt űz az Isten a természet törvényében.
0: És az egyház fegyelmét megtagadja, az egyház fegyelmét.
3: Én nem voltam papkoson, én katona voltam. Akkor már idézze a vádból azt is, hogy elcsábít és megront hercegeket. Elcsábít, mondja. Nem fér így kettesbe vele.
0: Én pap vagyok, nem herceg.
3: Tűri, hogy kezét, ruhája szegélyét csókolgassák. Ez így igaz, igaz volt. És még csak nem is szégyellem. Mind áll az utolsó szóig, mármint a vád, ugye?
0: Látom, a férfi ruhához most se lett hűtve.
3: A csizmámon, a csizmanadrágomon csodálkozik. Itt Isten háta mögött, ebben a sárban. Hogy ezt nem érti? Most én is haragudjak magára, hogy szoknyát hord férfi létére.
0: Egy pap? Mi mást hordana?
3: És én mit? Egy katona.
0: No, látja, ez az, hogy katona. Lány léttére.
3: Várjon, Koson. Fogja ezt az albumot. Mutatok magának egy-két képet rólam. Érdekli? Jó. Akkor lapozzon egyet. Azaz?
0: Egy pillanat, szemüveg nélkül nem látom.
3: Rövid látó?
0: Sajnos.
3: A korral javul. Nos, megismert. Ez akkor készült, amikor Dunoával felszabadítottuk Orleánt. Istenem, Istenem. Fölötte is, hogy eljárt az idő. Ezt a ruhámat itt látja?
0: Férfi ruha.
3: A csatatéren, tudja mennyivel kényelmesebb?
0: Már megbocsásson, lehet, hogy én régi módi vagyok.
3: Mondom, ezt a ruhámat itt nagyon szerettem. Dunois is, mert ő az, ez a nagy orrú itt mellettem. Fehér atlassejem, aranyjal szegve, elől-hátul aranyliliomok. A tunika is atlasz, bíborvörös, elől végig aranyzsinorral fűzve. És fonott kardkötőt hordtam hozzá, mert rövid a derekam. A széles fegyver öv nem áll jól nekem.
0: Nő. Izig-vérig, nő.
3: Most meg az a baj, hogy katona létemre nő vagyok. Az imént még azt nehezményezte, hogy nő létemre vagyok katona. Nézzen a szemembe. Nem megy koson. Dunoának sem sikerült. Pedig az keményebb legény, mint maga. Az levágta, és nem megégettette az ellenséget. És az ellensége lovon, kardosan jött elébe. És nem bilincsben hozták. Bocsásson meg. Bocsásson meg, maga tulajdonképpen bátor ember. Ha jól meggondolom, talán még bátrabb is, mint Dunois. Maga Istennel szállt szembe, amikor...
0: Istennel? Magával, az eretnekséggel, a boszorkánsággal.
3: Mindegy, hagyjuk. Most lapozzon kettőt. Ez az. Ez az. Nézze ezt a lovat. Az én vagyok a hátán. Abban a páncélban, amit a folyosón látott. Akkor még rám jött. Szerettem az ilyen magas kápájú tornanyerget. Ha leengedtem a kengyelt, állni tudtam benne, így. És nem kellett fölhúznom a térdemet. Úgy olyan voltam, mint egy kis majom. De így bátor kicsi nő a nagy bőmló nyergében. Utánam! Koson, maga pap, mit tudja ezt maga? Igen, a félsereg. Reménytelenül. Dunois is az Isten hadnagya. Mert vegye tudomásul, elcsábítani talán elcsábítottam azokat a hercegeket, de megrontani nem. Egyikükből sem vált anyámasszony katonája.
5: Anyámasszony katonája! A te katonád! Fügyfiri!
3: Dunois! Édes, de jó, hogy jössz!
0: Fügyfiri?
3: Mondd meg csak neki, miért fogadtál te szót nekem?
5: Megmondjam, ennek a papnak itt. Miközben?
3: Mondjad, mert Isten tervét...
5: Mert tenger sok eszed van, mert boszorka vagy!
3: De! Te tudod ki ez? A kosom. Még tűzre talál vetni újra.
5: Bocsánat. Személyesen még nem volt szerencsém.
0: Csak hírből, tábornok. Koson, tábori püspök.
5: Dunois, lovassági tábornok. Örvendek.
3: Örvend?
5: A boszorkát ünnepélyesen visszavonom. Ide hallgasson, Koson. Miért jött ide? Mit akar maga itt? A maga szövetségesei már rég a mi szövetségesei.
0: Én a francia hadsereg tábori püspöke vagyok.
5: Nézze, azt a csatát, mikor az Istennel és a franciákkal szállt szembe, elveszítette.
0: Az adott erőviszonyok között...
5: Johanna viszont és csekélységem már akkor a francia hadsereg tábornoka volt. És akkor mi nem vagyunk azok, maga most az angol hadsereg tábori püspöke. Egyébként minden tiszteletem közös szövetségeseim.
3: Úgy beszélsz, mint Koson. Szövetség, erőviszonyok. És a hit, a hűség, ami megváltoztatta az erőviszonyokat, és átrendezte a szövetségeket.
0: Hit? Már megbocsásson, Johanna, maga a hit dolgában analfabéta. A maga hite, és ez bizonyítás nyert, zagyvaságok halmaza. Hogy ne mondjam, babonaság!
3: Miért ne mondaná? Ezért égettetett meg.
0: S mint a kártyavár omlik össze, ha a hittudomány próbájának alávet.
3: A hitnek talán nem a hűség a próbája? Az ember hűsége Isten tervéhez, s Isten hűsége terve végrehajtójához. És a kettő kölcsönös hűségének bizonyítéka nem az, hogy a terv megvalósul? Ugye ezért fogadtál nekem szó, Dunois? Mert ezt tudtad, előre tudtad, s hittél nekem.
5: Ezért is, Fügyfirigy.
0: Fügyfirigy.
5: Meg aztán, mondja, Kosom, látott maga már fiatal férfit, aki ne kakaskodott volna egy 19 éves süldőlány, egy süldőszent szeme láttára?
0: Süldőszent? Dunois? Dunois?
5: Jó, legyen süldő boszorka!
6: Papa, mit mondott? Hányban volt ez az agyoncsapósdi?
1: Mondom, 1431-ben.
6: Gyanús, nagyon gyanús. Valahogy ismerős nekem ez a szám, az 1431. Csak nem azt akarja mondani, hogy ez a spiné... Jó, na, szóval, hogy a madám, akinél szolgál, az... Hát, papa, hisz ebből a spinéből én feleltem. Maga angol? Azt mondta, mi?
1: Majd még francia.
6: Jó, ez a sódar. Gyanús. Gyanús, várjon csak. Szóval maga angol. Én nem vágnék fel rá. És mondja, ez ugyanaz a nő, akit megsütöttek angolosra, mert boszorkány, aztán pár év múlva felfedezték, hogy bazi nagy szent? Mi? Megjegyzem, nem látszik rajta sem ez, sem az. Na nem, papa, ilyen nincs. Az ember csak akkor szent, ha már nem él.
1: Vigyázz, azt!
6: Tudja, ki az én gazdám?
1: Nagy gazember.
6: És éppen ez az.
1: Kérdezze csak meg tőle, hogy mit művelt a madámmal.
6: Kérdezi az öreg Isten. Miért mit?
1: Ítélni mert fölötte.
6: Ő mondta rá, hogy boszorka?
1: Ő!
6: Ráismerek. Pedig a spiné szent, ha igaz. Látja, róla a gazdámról elhiszem, hogy él. Az ilyet agyonverni se lehet. Egy bírót. Na, ég ágya, papa. Esik, nem esik, én elpályázom. Nem vagyok én angol, nem szeretem a kísérteteket. A szüzeket meg éppen nem. Hát még ha 1000 évesek.
1: 500!
6: Kérem!
1: Itt marad! Itt marad. Tina!
3: Elijesztette, Koson. Hiába kiabál. Hogy is mondta az a csúfvén ember?
0: Az ügyész.
3: Az ügyész.
0: És mondá, Jézus, én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőmíves. A szőlővesszőt, mely nem terem, lemetszi, a gyümölcsöt megtisztítja.
3: Aztán, amit lemetszett, összeszedik és tűzre vetik. Azt mondta.
0: Azt. És én mit mondtam? Mégis, emlékezzék csak.
3: Nem csak maga.
0: Hogy a lélek az első.
3: Hogy tagadja meg minden tettemet, amit korábban büszkén vállaltam a magam Isten igazának tudatában. Hogy vonjam vissza minden szavamat. A lélek az első.
0: Az élet! Pedig azzal vádoltak, hogy mentem magát. Azt ordították, hogy halál a papra! Meg hogy lopom az angolok aranyát! Nem volt éppen veszélytelen dolog.
3: Azt ígérte, tisztességes börtönbe vitet. Vesd le a csizmát, a nadrágot is. Pucérra! Úgy! Hajolj előre! Húzz szét! Úgy! Föl! Tedd szét a lábad! A testembe keresték a titkomat, Koson!
0: Addig jól bírtam.
3: Férfi ruhában. De a szoknyámat lándzsával emelgették, éjjel-nappal, részegen.
0: A börtön az börtön. Az élet az első.
3: Vasban. Isten napja nélkül.
0: Csak egy kicsit kellett volna még bírnia.
3: Minden évem tudta, hogy az a jel, amit én tettem, mit jelent. Hogy amit fölébe írnak, az nem érvényes.
0: Akkor meg mit akart? Miért kellett megtagadnia, hogy az eredeti vallomását megtagadta, ha egyszer maga meg a hívei szerint úgysem volt érvényes?
3: És az Isten terve, Koson?
0: Isten terve? De ez az egész olyan valószerűtlen. Én nem is tudom. Már az sem, én ki vagyok, és...
3: Én?
0: Igen. Most meg ez a Dunois is.
3: Látta, hallotta.
0: Igen, de... És most már azt sem tudom, hogy akkor...
3: Talán csak nem rossz a lelkiismereted.
7: Nem szeretném, ha a püspök úr felfedezné a lelkiismeretét. És, hogy is mondjam, csak ideológiai térre terelne egy merőben formális és teljességgel, ismétlem, teljességgel gyakorlati kérdés.
0: Rorik!
7: Az. Ismételten szeretném leszögezni, hogy bájos házi asszonyunkat, akit mélységesen tiszteltem már akkor is, hogy királyom, angliai Henrik, e néven hatodik.
3: A pisis kis Henrik.
7: Rouen-i várában volt szerencsém fogolyként őrizhetni, és akit 1431-ben a fennálló hatalmi egyensúly megőrzése...
0: Erkölcsromboló téveszmének kiirtása.
7: Érdekében óhatatlanul el kellett távolítani az útból. Világos? Ez, hogy is mondjam, csak nem erkölcsi kérdés. Ebből a szempontból tökéletesen érdektelen, hogy ami bájos Johannánk, szent vagy boszorkány, erednek vagy hithű, sőt, hogy szűz volt-e, vagy...
0: De kérem!
7: Bocsánat, csak elméletben. Mint ahogy, engedje meg, püspök úr, a lányt a hangjaival lettek légyen valóságos szentek, arkangyalok vagy felzaklatott képzeletének szüleményei tevékenységének az önáltal kierőszakolt megtagadásával, és e megtagadás fondorlatos visszavonásával egyetemben, elnézést asszonyom, nem érdekelte semmi más, mint hogy a fennálló hatalmi egyensúlyt megbontsa, és pillanatilag katasztrofális egyéni helyzetét győzelemre fordítsa. Így van, madam?
3: Engedje megjegyeznem, tábornok úr. Korán sem biztos, hogy mi, hogy is mondjam csak, győzelmen ugyanazt értjük.
7: Mert ez a lány katona volt. Ízig-bérig katona. A haláláig, amivel mindenképpen számolnia kellett. Bár, meg kell mondanom, stratégiai analfabéta, mondhatnám, műkedvelő, aki teljesen szabálytalanul nyerte meg minden csatáját, amit a hívei persze csodának kiáltottak ki. Mondom, katona volt, kérem, frászt szent. S a háború az háború, abban meg lehet dögleni. A politika meg a háború folytatása...
3: Alattomosabb eszközökkel. Hallja, Koson?
7: Az ember nem válogathat az eszközökben. Azt használja, ami a keze ügyébe kerül. Ha nincs jobb, papot, teológiát, egyetemet, mágiát, isteni sugallatot. Na hát, erről ennyit. Jó estét!

0: volt, arról nem tehette tudós teológus.
1: Akinek Istenhez maga szerint semmi köze.
0: Hát van. Maga mindent tud róla Koson, hírből, de ismerni nem ismeri őt. Persze egy valamit azért nehéz volt megbocsájtani.
1: A mágiát.
0: Ugyan? Hanem, hogy kis hián sikerült megtagadtatnia velem.
1: A képzelgéseit.
0: Isten tervét, Koson. Az életemre, a lelkemre hivatkozva. Még most sem érti. Utálom ezt a nyálkás, nyirkos, szürke világot. Ezt el nem űzi más, csak a tűz. Hát valóban nem érti. Még mindig nem. Hogy nem a mágiát nem tudom megbocsájtani. Koson, maga sose hitt a hangjaimnak. A gyanús szentjeimnek.
1: Ne vegye rossz néven, de azok a szentek, ugyan.
0: Még elképzelni se tudta, hogy kicsi-e Szent Katalin vagy nagy. Átölelte-e Gábor arkangyal térdét, kézzel illette-e. Hogy maga mekkora szamárságokat tudott kérdezni tőlem?
1: És hogy maga mekkorákat hazudott, már megbocsásson.
0: De Warwick csak elhiszi, és Dunoit.
1: Köd.
0: És engem?
1: Köd. Köd.
0: Köd? Mi köd, Koson? Maga elhitte, hogy boszorkány vagyok. Hogy hite hagyott.
1: Johanna kedves, egy tekintélyes bírói testület, csupa nagy tudású egyházi férfiú, az előttük fekvő bizonyítékok gondos mérlegelése.
0: Tudom, alapján. Nem azt kérdem. A nagy tudású egyházi férfiak ítéletét már megbocsásson, ismerem. Hanem, hogy maga elhitte. De az sem, hogy Isten szól a számból, ugye? Köd, köd, köd. Nézze, nem gondolja, hogy mégis kínpadra kellett volna vonatnia?
1: Hogy is ne, hogy vérrel rondítsam össze azt a szép pert, ami a bizonyított vádak gondosan faragott kövéből épült és szilárdan állt, mint egy székes egyház?
0: Akkor talán bevallottam volna, vagy nem? És akkor maga egyértelműen eldönthette volna, hogy megöljön vagy mellém álljon. És eltakarodott volna a köd a lelkéből. Mert a lélek bizonyosságra áhítozik, Koson. Világosságra.
1: Az ész viszont kiutat keres a kutyaszorítóból.
0: A szépen, gondosan faragott bizonyítékok kövei közül.
1: Lássa be, maga mellé nem állhattam. De meg sem öledhettem nyugodt lelkiismerettel.
0: Mert ki tudja, az ördög nem, az Isten nem alszik. Tehát emészenek el inkább az angolok, rohadjak meg az ő börtönükben, a maga keze tiszta. Vagy emészem el én magamat. Mert a lélek világosságra törekszik, kivált a börtön sötétjéből, még ha az a mágia világa is, amit majd ők gyújtanak meg, és én adok szabad kezet hozzá. Mit is mondott akkor? Hogy is mondta az angoloknak? Ha, uraim, örülhetnek, kész, vége.
1: Hogyne, azt csak nem úgy, hanem így. Uraim, örülhetnek, kész, vége. Mert maga mindent elmondott.
0: Én.
1: Azt hiszi, a szájába rághattam, hogy mit akarok? Azt hiszi, én szerettem az angolokat? Én ne láttam volna szívesen az utolsó háta közepét? De amilyen makacs, önfejű, taknyos volt maga, tele éretten és türelmetlen politikai előítéletekkel. Azt hitte, Franciaországot csak egyféleképpen szolgálhatja valaki.
0: Isten tervéhez híven vagy?
1: Persze, üssük rá Isten pecsétjét. És az erőviszonyok? Az erőviszonyok, Johanna? Hát nem érti? Én a jövőnek akartam magát megmenteni. Élve.
0: Börtönben.
1: Az is jobb, mint a halál. Nem végleges, de maga keresztül húzta a tervemet.
0: Maga meg Istenét.
1: Istenét?
0: Legalábbis megpróbálta. Vele újat mert húzni.

0: angolokkal nem. Mit gondol? Isten azért küldött engem Orleán alá vagy Remszbe, Károlykához a koronával, hogy paraszt legyek a saktábláján, hogy apró pénz legyek, ami kézről kézre jár, amin Szatócs módra, bocsásson meg, ez egy kicsit még mindig érzékenyen érint, mert vegye tudomásul, nem azért küldött, hogy hatalmat, jogot vagy tartományokat adjanak, vegyenek a bőrömön. Királyok, burgundi és déli urak, papok! Egy parasztleány, egy ki tudja honnét szalajtott nagyszájú parasztleány bőrén. Akkor már inkább a mágia. Onnét nagyobbat kiált az én számmal az Isten. Ígyunk egy teát, kosom, és ne haragudjon.
1: Ehhez a játékhoz, Johanna, a hűség nem elég.
2: Madame, a teja.
0: Mondja, miről prédikált maga katonáknak a fronton? Az erőviszonyokról?
1: A hűségről.
0: És amikor maga hűségről prédikált, akkor mi járt a katonák fejében?
2: Tető, sár, pergőtűz, gáz, tömegsír, tábori csendő.
0: Jack, ne ilyen gorombán. Vendég.
2: Tiéd?
0: Épp azért. Tudja, Koson, Jack, ha ideges, nyers egy kicsit, és előjön a beszédhibája. Orleánnal fejbevágták a mélyeink. Mondja, emlékszik maga Jackre?
1: Sajnos nem.
0: Öregszik, Koson. Pedig Jack rögtön megismerte.
2: Én aztán meg.
0: Íjász volt, angol. Ruánban ő rakta rám, és vette le rólam a láncot, ha maga fölrendelt vagy visszaküldött. Látja? Látja a csuklómon? Itt a nyom. Mondok ám, az ilyen nehéz vas. Jack hozott vitt láncvégen, és segített a piac téren megrakni a mágiát. Mi lesz, pap? Itt vacsorázunk? Nem emlékszik? Ez is ő volt. Mert a testemben nem találta meg a titkomat. És ő volt, aki a galambot észrevette. Igen, a fehér galambot, amelyik a tűzből támadt. Azt mondják.
1: És ez a Jack itt azóta?
0: Azóta. Persze. Csak épp, hogy most másoktól őriz. Mióta a galambot meglátta.
1: Azt?
0: Kár volt piszkavassal hajkurászni a kosom.
2: Hajkurászta a galambot. Valamit mindig.
0: Jack, mindenki. Valamit mindenki hajkurászik. Tejszínnel, Koson?
1: Köszönöm, jó.
0: Tudja, szerintem az angol teának nincsen párja. Ebben valóban utolérhetetlenek. Az illata, a zamata.
1: Igen.
0: Ezt érdemes volt tőlük eltanulnunk. Cukrot? Milyen kedves, hogy most itt ülünk együtt magával, aki szintén tanúja volt.
3: Tanúja bizony.
0: Köszönöm, Jack. Talán lásd el Monsieur Pierre-t is.
3: Már elláttam. Aztán.
0: Mert ez az egész valahogy olyan iskolás. Néha még magamnak is. Mi az, Jack? Kértem, hogy...
3: Csuhás sofőrje.
0: Monsieur Pierre.
3: Békétlenkedik. Pedig nem is bántottam, csak elkaptam a nyakát. Meg akart lépni. Most meg ordít.
4: Ebbe az egészben. Mit gondol? Maga, mi? Maga féllótás kísérletet. Hát ki vagyok én, mi? Én párizsi gyerek vagyok.
0: Monsieur Pierre.
4: Vétjúk, maga azt hiszi, ne lehet mászni a szobortalapzatról, ha egyszer leleplezték csak úgy.
5: És
4: hogy ennek a külföldi pribékének itt mindent szabad? Nem élünk a középkorban. Csak kerülje kénét, majd megmutatom én, hogy itt demokrácia van. Szólok a rendőrségnek.
5: Jézus Mária.
4: Aztán nézhetik magukat. Maga kicsoda? Maga Vilmos császár. Hogy került ide?
5: Jack, igen? A karját. Hátra.
4: Szép dolog. A szemérmes pásztorlányka. Kastélyban. Gonosz tevér között. Németekkel paktál, tábornokokkal. Ennek örülni fog a rendőrség.
5: Jack, igen? A nyakát.
3: A nyakát? Nem. Jó.
6: Honcát, tábornok úr. Erre semmi szükség. Itt valami félreértés van. Jack talán nem látta szívesen, nem kínálta vacsorával, borral.
1: Fiam, micsoda modor ez, úri hölgyel.
4: Mit tudom én, hogy valódi volt-e, vagy az is olyan kísértett bor?
1: Beteggett tőlem. Most meg hefciáskodik.
4: Jó, eleje az volt neki, nem mondom.
6: Szundítson egyet, Monsieur Pierre. Aludja ki a mérgét.
4: Én szeretem a valódi dolgokat. Yeah.
6: Engedd el, Jack.
5: Asszonyom, ön könnyelmű.
6: Szundítson egy valódit, meglátja reggelre.
4: Reggelre? És ha álmomban ez az angol pribékje?
6: A hajaszála sem görbül, nekem hihet, Pierre. Pierre, nézzen a szemembe. Ne süssel el. A szemembe, Pierre.
4: Jó. De reggel akkor is kikérem a könyvemet. Most azonnal kikérem.
6: Pierre.
4: Ennél a püspöknél egy ilyen molyos kísértetni nem szolgálok, egy percig sem!
1: Mit gondol, kérem? Én magammal hurcolom a könyvét, Róma, még hogy molyos kísértet.
5: Sreklik!
6: Jó éjszakát, Pierre. Szép álmokat.
4: Jó. Magát nem jelentem fel. De maga még szorul, papa. Maga pedig maga. Püspök úr, vegye tudomásul, hogy hulláknak nem köszönök. Ezt mind vegyék tudomásul!
6: Ó, önök urai még nem is ismerik egymást. Engedje meg Koson, von Zahn-tábornok, hadosztályparancsnok, házam vendége 1914-ben.
5: Örvendek.
6: Koson tábori püspök.
1: Von Zahn? Hónapokig feküdt a hadosztálya velünk szemben. Ön itt? Ön él? Hiszen...
5: Fölbelőttem magam, úgy van. Még akkor. Szégyenemben, hogy legyőztek. Maguk.
3: Meg mink. Angolok.
1: És minek köszönhetjük rendkívül szerencsét?
5: Gyalázták Johanna asszonyt. Johanna asszony becsülete Európa közös hagyatéka.
6: A tábornok velem kifogástalanul udvarias volt, kedves Koson. És krumplihoz is mindig hozzájuttatott.
3: Ha vételeztem tőlük.
5: Az embernek legyenek eszményei. Természetesen kénytelen voltam Johanna asszony szabad mozgását korlátozni.
6: Jó lehet, mondtam, hogy ehhez az undok vakont háborúhoz én úgysem értek.
5: Mert ön asszonyom a végérvényesen elavult mozgó háború híve.
6: Mégis gondosan őriztetett, ahelyett, hogy szobrot emeltetett volna nekem. Köszönöm, von Zahn.
5: A jókor alkalmazott erély mindennél többet ér. Asszonyom, püspök úr.
6: Későre jár Koson. Már csak parázslik a tűz.
1: Későre, Johanna. Ne is rakjon már rá. Bocsánat. Ide megnyújtóztatni öreg csontjaimat. Ennyi kép.
6: Volt, mikor összegyűjjön. A fiúkat nézi?
1: Csákó, Kokárda.
6: A két fia.
1: Fia?
6: 1793-ban estek el Vatinyinél, a forradalom védelmében, osztrák kéztől.
1: És ott is vannak eltemetve?
6: Verdönnél, tömegsírban.
1: Verdönnél?
6: Ott is elestek.
1: Másodszor?
6: Harmadszor. Másodszor Párizs alatt, 871-ben. A poroszok ölték meg őket. Negyedszer, 44-ben fognak. Ó, akkor már nézze ezt is, hogy női ruhában is lásson.
1: De lóháton, és ez a hegyes isakos fiatal íjász, itt maga mellett.
6: Aki a lovat tartja? Jack! Orleánban készült.
1: Orleánban? Hiszen Jack angol.
6: Azután, hogy megégettek. Évekkel azután.
1: És addig Johanna hol volt addig?
6: Nem tudom.
1: Mit csinált?
6: Nem tudom. Olyan szürke volt az egész, olyan félmúlt. De azért az fájt, tudja, hogy Párizsban pellengére állított.
1: Magát? Én erről nem is tudok.
6: Ó, hát nem is tudhat már. Tudja, írtam nekik, hogy szeretnék Párizsba bevonulni, ha Károlykának lehetett, és visszaírtak, hogy ne. Aztán mégis elmentem, és pellengére állítottak a város urai, mert hogy nem az vagyok, aki vagyok, Johanna.
1: És megköbdösték, kővel dobálta?
6: Virággal, a csőcselék.
1: És magam megmondta nekik, hogy...
6: Beismertem, hogy Ál Johanna vagyok. Tudja, megértettem, hogy Károlykának fontosabb az emlékem, mint én. Most árt csak neki, hogy azt állíthassák, mégiscsak boszorkánytól kapta a koronáját. De azért fájt. Azután már nem is mentem el sehová. Elhiheti.
1: Bocsásson meg, Johanna, egy kérdést még. Mostanában már nem szoktak szólni magához a szentjei?
6: Egyre ritkábban. De tegnap igen. Gábor arkangyal.
1: És véletlenül rólam nem mondott semmit?
6: Csak azt, hogy valami fontosat kell magától megkérdeznem.
1: Megmondta, hogy mit?
6: Minek? Azt úgy is tudtam, hogy mi a dolga Rómában, hisz a pápa messze van.
1: Johanna, hát nem tudja. Clemenceau májusban leveri a németek torkán a békét, és addig magát szentté avatják. A Tigrisnek nemzeti szent kell. Maga. Mert maga nő is, katona is, győztes is, vértanú is, és én tudom magáról a legtöbb rosszat.
6: Akkor meg minek hívják?
1: Hogy megcáfolhassanak.
6: Hisz egyszer már rehabilitáltak. Egy tekintélyes bírói testület, csupa nagytudású egyházi férfiú.
1: Lelke a tűzből felszállt a mennybe.
6: Vagy 12 éve meg boldoggá tettek.
1: A boldogságnak, Johanna, semmi köze a boldogsághoz. Az rendfokozat. Újabb háború, újabb előléptetés. Most szent lesz.
6: És mivel bizonyítják?
1: Csodákkal.
6: Nézze, Koson. Voltak éppen nem is volt az ott csoda Orleánnál. Az a csoda, hogy más meg nem tette már korábban. Vagy az, hogy a Pipogya Károlykát sikerült királlyá koronáznom. Úgy megijedt szegény, hogy nem mert nem hinni bennem. Inkább az a csoda, hogy olyan jó király lett, és végrehajtotta Isten tervét. De erről nem én tehetek. Legfeljebb, hogy előre tudtam.
1: Mint a szél fordulását Orleánnál.
6: Egy király talán nem szokott megváltozni?
1: Ritkán.
6: Ritkán?
1: Nem is ez a bizonyíték, hanem az öt csodálatos, igazolt gyógyulás.
6: Ki gyógyítottam én meg?
1: Kedvesem, maga most se járatosabb a hit kérdésében, mint annak idején. Nem maga, Isten gyógyított a maga közben járására. Soroljam? Két rák, fekélyes stádiumban, egy csont-TB.
6: Inkább azokért jártam volna közben, akiknek Jack átlőtte a nyakát. Akiket én küldtem oda. De azok meghaltak. Jack! Elúszik a szoba, egész tó van a lábad alatt.
7: Itt vannak a lovak.
6: Fogd be őket az autó elébe.
1: És lesz szíves megmondani Pierre-nek, hogy a csomagokat...
7: Annak aligha. Az már a falu felé inal. Hol mi a... Meg ne fájjon a feje. Ez nem... Latrok barlangja.
6: Koson, maga járatos a Rómában. És maga tudja rólam a legtöbb rosszat. Megkérhetném valamire. Ne hagyja, hogy szenté avassanak. Nem szeretnék múlt lenni.
1: És az erőviszonyok, Johanna? Ha. Lássa be, most Isten sem mentheti meg. Lehetetlen. Lehetetlen. De egy valamit megígérek. Amint az erőviszonyok úgy alakulnak, nagyon szívesen megégetem. Megint. Tegezhetlek, lányom? Nyújtsd a homlokot. Ég veled. Boszorka.

Találkozás. Göncz Árpád hangjátékát hallották. Szereplők voltak: Johanna, Szemes Mari, Koson, Kállai Ferenc, Jack, Vajda László, Pierre, Szakácsi Sándor, Dunois, Mécs Károly, Vorik, Tomanek Nándor, Foncán, Gellei Kornél. A hangfelvételt Kosárszki Péter és Madarász Judit készítette. Zenei munkatárs Szendrői Sándor. A rendező munkatársa Brajer Otto. Dramaturg Mesterházi Márton. Rendezte Mrsán János.

volt emberek. Ha nincsenek is, vannak még. Csoda. Nem téves semmit, nem akarva semmit, hatnak tovább. Futók között titokzatos megállók. A mély sötét vizetben némat lassú állók. Képek már megmeredtek és örökre szépek. Nem élők, mindent felejtő, mindent borba ejtő henyérők, kiknek kezéből a harasztalat lassan kihult a dús tapasztalat. Nem tudja itt nyúgni az egyszer egyet, fejére tompa éjszaka borul, Kleopátra a csókokat felette, és Shakespeare elfelejtett angolul. Nem ismeri meg itt anya a lányát, sem a tudós ezerbogos talányát. Ábrándok ők, kiket valóra bűvöl az áhítat, az ima és a csók. Idézetek egy régi, régi művel. Kilobbant sejtcsók.

Lilehtyy liitti. Állokat aggat már éjszaka, s a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött-e fény. Jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja, mennyi ezredéve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel, s bús testemmel rokon elemekből ad hírt az égfény. Magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben és tűnődve figyelem. Mi ősbúd zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt milliom árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjjel, s messziségen át. Ó, csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam. Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem. Ó, jaj, az út lélektől lélekig. Küldözzük a szemcsügget sugarát, s köztünk a roppant jeges űrlak.

0: az idő metszeteiben. Éjfélre jár, nyitva az ablak, nyár van. Pillék lepik a neoncsövet a szobámban. Ablakban állok, idül a magány. Régi szobákat fogad be a szobám, innen meg onnan. Egymást keresztezik időbeli, térbeli vetületeik. És ez meg az, aki lakta. Velem maradtak az idő metszeteiben, akikkel többféle időben beszélek. Egyedül a telítődő ének.
1: Ultima realitas. Tudom, te is egy kissé szégyeled, hogy nem úgy írok, mint az igaz. Néha magam is eléggé szégyelem magam, hogy így beszélek ilyen hétköznapian, hogy mindig ezeket emlegetem, a köznapi dolgokat, és nem az apokalipszist, a mennyet, a poklokat. Igen, nem tagadom, ha olvasom, mindig irigylem, mi minden zsúfolódik össze a verseikben. Ott gomolyog nyelvi varázssal, barbárul összedobálva a régiek alvilága, az újak galaktikája, a mítoszok összessége, plusz a robbanó atomok. Bevallom, mindezekre én alig gondolok. Betódul, félredobom sietve. Tudom, hogy úgy is jut majd elég időm ezekre. Tudom, ez zár magába időtlen időkön át a Hádesz, a holtak szigete, az unalmas szörnyvilág, mert én nekem hiába festik leleménnyel újonnan, ez az a régi granginyol, amit mindig előre untam, ez az a hátborzongató hatalmas ócskaság, a lét alatti létek vagy a transzcendenciák, ezek azok, amitől a lelkem émelyeg, ásít, új gőzön felmelegített maradék mitológiáik. Hiszen éltem ezt én is, mikor az árnyadatok hirtelen egyezése szívemre, agyamra csapott, a víjogó bizonyosság, hogy valahogy, valahol fut hétszer körbe a fekete víz, és tátog a puszta séol. Volt, amikor feltört bennem is az alvilági láva, esővert éji kertben voltam Thanatos fuvolása, és beleillett az ősvilág gomolygó tájaiba az imbolygó világkép, a modern fizika, hogy az anyag, a kételyek fölé meredő szilárd tömeg, vadul keringő villamos töltésektől rezeg, a sugárzás határozatlansági viszonya, hogy ami szilárdnak látszik, merő koincidencia, s ha a tényeket, a bizonyosat vélnéd érinteni, ezek is csak képletek, világvonalak metszései. És az okot és az okozatot, a merész kutatást magába nyelte az ősidőktől létező éjfél, a démonok kertje. De én nekem egyre megy őstojás, vagy robbanó atom, hogy régi vagy új mitológiák között unatkozom, mert fütyülök én mindenre, ami változhatatlan örök, amibe majd eónokig oldódva elmerülök, a léttelen létre, az ősi sötét bálványra fütyülök. Nekem az a csoda, ami ide fel, az elmúló fényre lökött. Csak az a csoda, ami elmúlik, ami egy percig marad itt, ami nem volt, nem lesz, és amíg van, folyton változik az életben tartó 37 alatti hétköznapi láz, a sokféleség, az egyediség, az ultima realitás, ami feltűnik, eltűnik, és ha volt, nem lesz többé soha. Eónok múlva se teremti meg még egyszer a világok ura.

0: eszmék és tánclemezek. Hol vannak már 20 év előtti eszméink? Megvalósulóban. Bár ne tudnám, hogy az egészben valaha én is benne voltam. Hogy kettőnknek valaha ez volt a legszebb ifjúság, az élet. Ha élnél e teljesedésből, átkarolva kimentenél. De most már hordoznom kell őket, mert bennük téged is most sírik. Volt eszméink számban, szívemben emlékedett megkeserít. De mosolyod mézét, megőrzi az, amire nem is figyeltem. A kopott lemezen recsegve forog, legyen a horvát. Nem tudtunk mi táncolni erre, ütemei hozzánk verődtek, ahogy a Dunán lecsurogtunk, pihentettük az evezőket. Meghallottad, elmosolyodtál, a bukónapra visszanéztél. Mosolyod húnyó napsütését, nem tudta betemetni. Húztél.
1: Költözés.

A független Magyarország őrült fejek buboréka, mely a hömpölygő valóság színét beragyogja néha. Harcok, hadak, határok, fellobban, s egyszerre vége. Jó, ha tovább szivárok 10-20 bolond szívébe, 10-20 bolond szívébe, ki képbe, dalba zárják, megfesti 100 000-ek vére a szertefoszló párát.

Radnóti naplóját olvasva. Milyen kevés élet, mennyi irodalom, és hogy átcsap az élet a meddő szavakon. Három napja nézem, hallgatom, amint felcsapnak tajtékozva régi napjaink. Átszűrt, átszellemült fény villódzik, mintha csak áttündökölne rajtuk egy hajdani alkonyat, és mintha a régi erkélyen ülnék újra vele, előttünk a Duna hídakkal, és napjaink szégyene szívünkből, szavainkból felcsapna hirtelen. Egy országnak, egész világnak szégyene kiben élt akkor úgy, mint bennünk. És hallgatom dühét. Ez volt az ifjúságunk. Ez a keserűség, ez a becsület próbája, ez a megszégyenítő, gondolatot szorító, csapdába csaló idő. Ezek a félszeg helyzetek, ezek a kínos érvek, bemocskoló bizalmak, ezek a rettegések. És szemérmes irodalmát dühök tanácstalan sistergései mögött. Hiába hősies igyekezett az ész. Terjed, mint a mocsár, az ólom nehézkedés. És akármilyen más volt az övét meg az enyémet, összefonták örökre a napok, az események, a szörny szülő folyó, a múltá vált jelen tajtékai között felfelbukó nevem, és az első háborús őszbe kövült kínszenvedés. És az a ravatal és az a temetés, az a mellékmondatban felhörgő éjszaka, hogy ott voltál, hogy a sírtól együtt jöttünk haza. Ó, az a halál hörgéstől hangosodó világ, egymásba kulcsolódó testvér agóniák, s a lapok közt, ahol az övé véget ért, ott látom haldoklásod lopódzó kezdetét. Soha senki hozzám hűséges ne legyen, ha kínjaitokat valaha feledem. Ne legyen soha többé egy derűs pillanatom, ha azt, amit akartunk, valaha megtagadom. Világtalan legyek és süket, mint a föld, ha valaha visszakívánom azt, ami titeket ölt. Ti szegények, ti szentek, ti bátrak, kedvesek. Száradjon el az agyam, ha hozzátok hűtlen leszek. Két nap múlva, ha azt, amit akartunk, valaha megtagadom. De akartad-e, amit akartunk, meredek utadon, az evangéliumi utolsó ösvenyen, a szememmel követném, belekáprázik eszem. Te rád a kínhalál várt, a végső tisztaság. Én szöktem, menekültem a szennyen, a tőrökön át. Mennyi bujkálás, színlelés, mennyi cselés, csalás. Aztán az a világ vég, az a szabadulás. Később a kénköves mocsár, dögvésszel vert öböl, a hagymáz, mely mindennél alattomosabban öl. És az, amit akartunk, így úgy valóra vált. A szándékot a teljesedés szégyennel itatta át, és ez a szégyen, az elkárhozás már vérünkben kering. Kiki másképpen süllyed el öntörvénye szerint, mert visszájára fordul itt a védekező akarat, itt még a rettegéshez is a cinkos bűn ragad, nyálkájával bevonja a tiszta eszméletet. Ehhez kell hűnek lennem, hogy hozzátok hű legyek. Én szöktem, menekültem, és életben maradtam. Baráti és idegen kéz, hány segített utamban, hány bízó, biztató arc ragyogott rám azóta, felnyíló új szem, új szív mentett meg mosolyogva,
mennyi új lehetőség ölelt magához engem, hány erős új szövetség az újabb förtelemben, és az, amit akartunk, özönvíz ellenük, már lassan öli őket, vagy azt, ami lényegük, mint ahogy ölni azt is, ami legszebb volt bennetek. Lehetek-e hű hozzátok, hogy hűtlen ne legyek? Nekem egy és oszthatatlan az ide fenn, odalenn, és köt az, ami meghalt, és köt, ami eleven, és hűnek lenni ahhoz, amit akartunk, nem elég, mert minden, amit élek, új és új kötelék, hiába tudom, hogy minden hűségem mást jelent, hiába fogadna magába két ádác csatarend, mert nem az az én dolgom, hogy rendet teremtsek itt. Agyam, szívem őrzi ellentmondó hűségeit. Két pillanattá válik minden pillanatom. Száradjon el az agyam, ha az egyiket megtagadom. Summa fidei. Két pillanattá válik minden pillanatom, és engem kétfelé feszít egy időtlen kínpadon, és én nézem pontosan józanul, mert nem az öntudat, a hűség, létem tengelye az, mely bennem meghasadt. Mondják, a karóba húzott hajdani magyarok között nem egy akadt, aki a karón pipázgatott. Így kínpadra feszített keserű tudatom erőt vesz még a két felé igyekvő pillanaton. Az egyik hűség ide ránt, a másik húz oda, feszít a kín, vagy ezt, vagy azt. De nem, és nem, soha, nem amíg én vagyok én, amíg érzem, hogy egy vagyok. Egy hűségemet sem nyelik el ezek a vagy vagyok. Ha szorít az egyik förtelem, és beleroppan az öntudatom, és szűköl létem lényege, és magamat feladom, és felhördül rettegésem, hogy akármi, csak ne ez, ha csak a kívánságom is a másik cinkosa lesz, vagy félek attól, ami jön és elborul agyam, és azt mondom a pillanatnak, maradjon az, ami van, nem én vagyok, nem én vagyok, csupán a rettegés. Nem változik a hűség, az időtlen, egy egész. Hűségölő, tébolyba vivő sátáni vagy vagyok. Száradjon el az agyam, ha egyet is elfogadok. Két pillanattá válik minden pillanatom. Nehogy széthullni őket megtartó irgalom, te mindenkihez másképp hűséges szeretet, te, kihez minden új szív újképpen hű lehet, te rejtelmes megértést sugárzó titok, te, aki a hűtlenséget is hűségre fordítod, te, akihez a száz felé húzó hűség vezet, fogad szívedbe ellentmondó hűségeimet. Te, akiben tudásra talál a téveigő tudat, vezesd magadba annyi felé elveszett útjaimat, te minden hűség pásztora, fogadj be oda, ahol egészé egyesülhet az, ami itt részekre hull, ahonnan kinrekednek a zsarnoki vagyok, hol mindent megtalálok, amihez hű vagyok, hogy ami két felé hasadt, örökre egy legyen, te ezer alakban egyetlen

0: hört bei ihr nö. Szabadság. Tudd meg, szabad csak az, akit szó nem butít, fény nem vakít. Se rang, se kincs nem veszteget meg. Az, aki nyíltan gyűlölhet, szerethet, a látszatot lenézi, meg nem óvja, nincs letagadni, titkolni valója. Tudd meg, szabad csak az, kinek ajkát hazugság nem fertőzi meg. Aki üres jelszókat nem visít, nem áltat, nem ígér, nem hamisít. Nem alkuszik meg hű becsületéhez. Bátran kimondja, mit gondol, mit érez. Nem nézi azt, hogy tetszetőse, sem azt, kinek ki volt és volt-e őse. Nem bámul görnyedőn a kutya bőrre, és embernek nézi azt is, aki tőle. Tudd meg, szabad csak az, aki a neve nincs is, mégis valaki. Vagy forró, vagy hideg, de sose langyos. Tüzet fölöslegesen nem barangoz. Van mindene, ha nincs is semmije, mert nem szorul rá soha senkire. Nem áll szemére húzott vaskalappal, mindig kevélyen szembenéz a nappal, vállalja azt, amit jótársa vállal, és győzi szívvel, győzi vállal, helyét megállja mindig, mindenütt, többször szirógat, mint ahányszor üt, de megmutatja olykor, hogy van ökle. Szabad akar maradni, mindörökre. Szabad. A megszentelt nevet, könnyelműen ingyen ajkadra nevet. Tudd meg, szabad csak az, aki oly áhítattal mondja ki, mint Istenének szent nevét a jóba. Szabad csak az, kit nem rettent a holnap. Ínség, veszély, kín meg nem tántorít, és lelki békjó többé nem szorít. Hiába őrzi porkoláb slakat, az sose rab, ki lélekben szabad. Az akkor is a koldus, nincstelen, gazdag, hatalmas, mert bilincstelen. Ez nem ajándék, ingyen ezt nem adják. Hol áldozat nincs, nincs szabadság. Ott van csupán, ahol szavát megértve meghalni tudnak, s élni mernek. De nem azért múlt érte harc, hogy azt csináld, amit akarsz. És mindazt miért más robotolt, magad javára letarold, mert szabadabb szerettél lenni másnál. A szabadság nem perzsavásár, nem a te árut. Milliók kincse az, mint a reménység, napsugár, tavasz. Mint a virág, mely dúskejét kitárva, ráönt illatát a szomjazó világra, hogy abból jó testvér jusson, minden szegénynek ugyanannyi jusson. Míg több jut egynek, másnak kevesebb, nincs még szabadság, éget még a seb, amíg te is csak másnál szabadabb vagy, te sem vagy még. Te is csak gyáva rab vagy.
1: Részletet élünk szükségünk.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok. Göncz Árpádra emlékeztünk. És jön egy kis műsorajánló, aki holnap korán kell, 7-től 8-ig műsor lesz. A Real Shit. Izgalmas témákkal, például a börtön telefonhasználatról és ilyenekről. Két hetente fogjátok hallani. Keljetek korán. További a tilosozást. To understand that is needed.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

26 évesen. Juhász Ferenc verse. 26 év ahhoz elég kevés, hogy ilyetten fölsikoltsak. Koponyámat ezüst papírba burkolta a dér. Pedig hogy szerettem, átkozottam, temettem, és nem magamért. Add még nekem a sors vagy akármi annyi időt, és hitemnek annyi erőt, hogy elkiáltsam, ami csak nekem tud fájni. Virágaim még harmadik, korság nem rothaszt, nem ő. Mezőimen topognak pávák, kövér bikák, tajtékszőrű csikók. Konok vagyok, s naprendszereket szikráztat föl szívemben a csók. Virágaim tán szalmává száradnak ma holnap, vetésem kénkő, kőesővel szép. De addig csak hadd égjek, robogjak az űr aranyményeként. Meddig? Ki tudja. Ahhoz már mi közöm. Élek, tündöklő robbanás az életem, s ha más égi testtömegbe ütközöm, útjából kivetem. Mert más kimondaná el helyettem, amit csak én tudok, amit ha csak sejt is a szív, beleretten és fölragyog. Ne féltsetek! Elszánt vagyok és hajthatatlan, s ha érdemez, nekem elég. Feltör ajkamról a kimondhatatlan emberiség.

0: Juhász Ferenc versei.
1: A csönd virága. A csönd elvirágzik, levelet hajt a bánat nagy erekkel, ne sikolcs, ne sikolcs, ne törj meg engem a szemeddel, ne feszíts föl a jajgatásra eleven síró kötelekkel, száradok húsomban, szerveimben, belep a halál döngő kék legyekkel. Mint a polip karjai, idegeim a nyálas űrbe kinyúlnak, csillaghalacskákra tekerődnek, forró vérüktől ittasulnak. Nyálkás zöld szem vagyok, tengelyen forgó szenvedéseim kigyúlnak, emelj ki mélyeimből, üveges közönyömtől, ragadozó álcámtól szabaduljak. Egy szarvast hallottam énekelni, vándoroljunk arra a tájra. Ott csöndből vannak a levelek, a némaság fái felszöknek sudárra. Ott piros madarak virágzanak, ődöng a szelítség ősz sutája. Kihajt szívedből a szívem, holdfényben nyit a csönd virága. Isten szájában. Szívem piros horgát kivetettem, s ráharapott falánkul az Isten. Állkapcsot tört át horog szerelmem, s megállt a hűs kocsonya gyümölcsben. S vasra fűzött száját összezárva, véres habot fújva pislog párom, ver a nyak négy szitakötő szárnya, Isten hal szájában őt magányom. Fáj, e nyálkás, fogszakállas ernyő, szívem szájában őt korall erdő, összetartozásunk sem üdvösség. Fogja vagyok, s ő nekem rabom már, s fogsora közt szívárok, színes sár, epe, vér, zsír, ének és büdösség.
2: Pilinszki.

Juhász Ferenc, ének a hazámról. Meleg sós könnye hiába hullott azoknak, kik bűneid zokogták, kiknek kezéből kitépted a tollat, te konok Magyarország. Mámorban hörgő vak urai testedet naponta eladták, s te osztoztál velük a vigalomban, te bűnös Magyarország. Idegen érdekek hirdették fennen, hogy ím itt a szabadság. Germán lobogók keresztje alatt görnyedtél, Magyarország. Szabad volt megdögleni éhen, siratni összezúzott bordát, s mikor a csürhe szívedbe tiport, jajongani, Magyarország. Szuronyok hegyén fönnakadni küldted a katonákat, s mint a csordát a védteleneket a halálra.

repülő ifjúdó Magyarország. Hazám, lobogs miként a csillagok, mikor szikrakelyhüket kibontják. Lobogs és éges konok tüzettel. Te szabad Magyarország.

látni. Egy vaknyugalmú nyári éjszakán kocogtattak a házunk ablakán. Halljátok, gyertek, gyertek hamar, az égen valami nagy csoda van. S ugrottunk ilyetten, mi is lehet, valami titkos égi üzenet? Én megfogtam anyám meleg kezét, tenyeremben éreztem riadt szívét. Mezitláb, ingben, fehér gatyában álltak a szegények a hűs éjszakában, a rémült anyókák álomfehéren dermedtek a csodálatos fényben. Utcára tódult mind a szegény nép, asszonya mellén összefogta ingét, rogyat térdel néztek fel az égre, testet öltött, jóslatra mesélt. A domb fölött, csillagköves égen, gazaltűznél is nagyobb fényességben gyémánthajú szárnyas csődör áll, arany csődör fején tűzsörény vérúzány. Én szorongattam anyám kezét, még most is érzem teste melegét, apám ujjával mutatta fönt az elgomolygó csődör tűzöt. Elszállt a házak fölött kevélyen, mi csak álltunk fénybűvöletében, s utána még nagyobb lett a sötétség. Üstökös sors, káprázat, reménység. Rezi Bordal, ne sír ifjúság múlásán, zúgó idő szárnyalásán, bárhogyan süvít. Húsos lombok mind elasznak, huldogálnak, rőt harasztnak, az öregség kövér hava mindent beborít. Férfikor jön ifjúságra, életed gyümölcsös ága az is elvirít. Szirmát minden nap elejti, táncált bármi kép is lejti, évek rózsája a szélben, az is elvirít. Tedd hát, amit tenni rendel minden napod, türelemmel végezd dolgaid, marad valami utánat, ha nem marad, az se bánat, hörből dúdolván a borod, ha a bor vidít. Nézd a rezi hegyüstökét, zöld bozontját nyomja az ég rengő erdeit. Ott ül eső boronálta fején szikla koronája, gőz oszlopok tömődnek a dús fellegeit. Paták kongatták a sziklát, társzekerek vasabroncsát nyögte a fahíd. A tornyokban őrök álltak, hars kakasként kiabáltak, s döngött tuloktól, bivajtól a felvonó híd. Testőrök, lányok, szakácsok, íjászok, fürge, lovászok sürgése volt vég. Az udvaron szolga hemzseg, hangyamódra cipekednek, tömik a barbár szakállú várúr vermeit. Az erdőben vad futása, sárga ebek csaholása, kürt búgott, őzrít. Urak, vitézek, vadászok, szűz perzselő topzódások, helyét fölverte a gaz, ki veresen virít. Mint a szőrzet a hullából, serked a kő koponyából a fű és sivint. Gazveri a csülök nyomot, nehéz kontyú kisasszonyok flórát csipegető kezét, könnyű léptei. Mulandóság, fene bánja, csak így szép az élet, hát ma éljed napjaid, ne sírj ifjúság múlásán, zúgó idő szárnyalásán, borod mellett hallgass, szárnya csattog és süvít.

látomásukkal áldott életet. Csodák, csodák és látomások, vad víjogások, zokogások. Csodák, csodák, csodák ömölnek két szememből, mint a könnyű. Világot rázó szél nyöszörög, csontvázam pillérei között. A hús rombjait szüntelen rázza, a létezés lázas látomás. Szívemet sárkány foggal rágja, az elmúlás szörnyű csodája. Halántékomban tűz dörömből, kiszakadna a vérkörömből, ráomlana az éjszakára, mint a csillagok vérszakára. Tarkómban milliárd meteor hemzseg, fémruhás seregek nyüzsögnek, sisakos főkkel, vértezett lovakkal, világ újító akarattal. Kínok kopár szikláit érzem, virágja itt-ott a szemérem, könny rezeg, sóhaj növényi szárán, átok énekem sebzett jobb száján. Pedig nem vágytam látomásra, csak a magányra, soha másra. Vágytam egyszerű, tiszta hitre, ami az embert megsegítse, kifakadni, mint a virágok, és meghalni, mint a virágok. Osztani magamat meg mással, nem fölperzselni a látomással, élni derűsen a fényben, és becsukódni észrevétlen. Szólni egyszerű, tiszta szókat, elsiratni az elmúlókat, újongani a születőket, fagytól óvni a növekedőket, lenni kosara piros vakkölyöknek, szalmaháza a kamasz rózsatőknek. Csak úgy, mint az én jó apám volt, aki maga a tisztaság volt, a fizetést mindig hazaadta, és volt egy ünneplő kalapja, amíg a februári este kezét a mellére szögezte, orrát a halál kihegyezte, mint a ceruzát ő, ha elment testre. Volt tiszta könycsepp, szeríd óhaj, míg fölitatta a tüdőbaj. De háborgok akár a tenger zöld nyála szikla bálványokra fölver, mélyében látomások nyílnak, foszforos csodái a kínnak, fényt virágzó szörnyű szépek, lomha cápa libbenések, remegő puha bánat erdők, világító kék álomernyők, de szorítanak nagy adók, tejútak kígyó csontvázalók robbanva, derengve a szívemben, kásásodva és ércesebben, és téged tudnak csak áldani, végzetem aranyszárnyai, szíved körül a fogsorom, mint bárányba vájt saskarom, ki úgy viseled a csodát, mint a tüzes vaskoronát, mint láva ömlést gyönge völgy, te izzó asszony Dózsa György, ki sorsodon úgy citeled vadló sörényű fejemet, mint viasz rózsát a csiga, rajtunk mély tenger éjszaka, a csillagrojtos homlokot, s ujjaiddal elsimítod a duzzadt égő éveket, mint nagyanyám a mirigyeket. Kin átzúg ez a csoda zavar, mint kerten a nyári vihar, ki embermódra elviseled látomásokkal áldott életemet.

Tűz lilium az éjszakában. Tűz lilium az éjszakában. Én nem hiszek a csalogány szavában. Én nem hiszek a bölcs emberi rosszban. Én nem hiszek az emberi gonoszban. Valami téboly van ebben a nagy nyárban, tűz lilium az éjszakában. Én nem hiszek a csalogány szavában, ősz lepke gördül villany árvaságban, mint ősz csillag az Isten mosolyában, tűz lilium az éjszakában, zöld bénaság és növény fekete, növény állatok zöld lehelete, egymásból kicsüngő hüllő bánatok, csöndrostok, óriás szirom cafatok, zöld szorongás fölött kanca tüzesség, vér lebenyek, boldog hevesség, láng cimpák, buja vad csalogányok, tűz lilium, mondd meg a magányod, tűz lilium az éjszakában, én úgy hiszek az emberi csodában, valami jóban, valami szépben, valami emberi elrendeltetésben, tűz lilium az éjszakában, hold a diófa zöld zűr zavarában, hold a diófa zöld rendszerében, tűz lilium villanyfény szegélyen, tűz lilium a föld csillag rimája, zöld tüskés velőnyél kitüremlett szája, árnyék űrből felszökő könyörgés, véres érccel bélelt tigris hörgés, zöld tenyéren tűz nemiség, gyík hónaj sárga, üstökös csóva ver tűz koponyádra, a mindenséget vérzi benagy bárgya, a pokolig hasi csuhintása, tűz lilium az éjszakában. Valami téboly van ebben a nagy nyárban, üstökös uszály hömpölyög nehéz szívemre, mint medúzára döglött bálna nyelve, mint óriás polip köteg ernyett csápja, omlik fejemre csipke gomolygása, valami vad angyal sír az éjszakában, szárnyát zuhogtatja egy másik világban, valami vak ördög dobog a vak űrben, kürtök és cimbalmok hamvadnak a bűnben, világnemző csődör nyerít hívja párját, Isten kék szeméhez rúgdossa patáját, Isten kék szeméből dől a láng verése, megfullaszt az égbolt szikra üvöltése. Felbömböl az égen Gilgámez bikája, nincs akire roncson, nincs aki levágja, szivárvány tűz zsákja, a hold dagadt gombja, rengeteg tűzlucskát az űrbe kiontja. Valami téboly van ebben a nagy nyárban, tűz lilium az éjszakában. Reng a föld, a tenger fölmászik a holdra, fortyogó nyáltömeg, szörnyeteg amőba. Valami téboly van ebben a nagy nyárban, tűz lilium az éjszakában, görcs diófa kő gubanca alatt, lilium tűz az éjbe kihasad, fölötte az álmot kő korszakba fonja, a vén diófa cement laukon csoportja, kő kígyó örvénye, kő izom szövevénye, hajol rád lilium vérmárvány fekéje, több agyarú halkürt, bitang bíbor hidra, párduc pettyes nyers hús, nőstény csillagszomja. Gyökérszövetségek, növény melkasok zöld küllői fölött, a vér zokog, tűz lilium az éjszakában, én nem hiszek a csalogány szavában, zord kezünkre hulló levelek árnya, nagy, mint a sárkány szempillája, én nem hiszek a csalogány szavában, tűz lilium az éjszakában, mint ravatal gyertya, éber csönddel tüntet, bevilágítja virrasztó szívünket. Az emberiség nem éghet magában, mint tűz lilium az éjszakában.

Babonák napja, csütörtök, amikor a legnehezebb. A harmadik napon a legnehezebb, a harmadikon. Ácsorgok mélázva, te kővillany szigeten, az oktogonon, csütörtök este van, nem átkozom magam, nem sírok. Kék, sárga, zöld, piros eső zuhog. Lábomnál olajszivárvány patakok és föltorlódott eső hólyagok. Mint mozgékony bőrű kaméleonok, agyak csipke korsó szeme forog, a nyüzsgő buborék állatok vízhártya szeme. Csillám bársony bőrű gyűrődik, mozog, színét cseréli szín után. Egymáson másznak a piros taréjú esőgyíkok. Ez a tér a virágzó kő magány Galapagos szigete. Magam vagyok. A tér, mint kivilágított óriás kerék forog, hajói, taxik, autóbuszok, villamosok, ablakai a kirakatok, ringyói a födetlen ivarszervű gladiózok. Kék, sárga, zöld, piros esőzők. Kiáltoznak az újságárusok, hallgatnak a virágárusok. Fák, tetők, kémények fölé fémvázak emelik a csönd állatfény virágait, az éj pillanat lényeit, elektromosság szörnyeit. Szívem az égre feszítve látja sorsát, mint óriás színes agyvelő villanytérkép vibrál fölöttem Magyarország. A fénypont falvak, városok, mint agysejtek velőducok, a villanyfolyók, a kék erek tekervényei fénylet. Jaj, emberek, a harmadik napon a legnehezebb, a harmadikon. Nem átkozom magam, nem siratom. S itt is, ott is az esőben kivirágzik a tető, a fal, az ég. Fénypókhálóban fénypókocska. S fénysejt tódulással mozogva a hirdetések mimóza levele nyílik, elfordul, összehúzódik, mint mélytengeri rózsaállat feje, a ringatózik, tapogatózik. Segíts meg, emberiség! Az eső kristály páfrányai alatt, mint celofán ős állatok, nájlon köpenyek, gumikabátok, átlátszó műanyag zsákok vizegnek, zörögnek, izzanak. Kígbőrbe bújt asszony, kígyó bőrbe bújt férfi, és éhesek, és szomjas. Kék, zöld, sárga, piros arccal tolonganak. Ki tudja, hogy itt vacogva állok? Kinek vegyek most virágot? Hol vannak a jó barátok? Ki hallja meg, ha kiáltok? Nézem az esőt, téged keresve, hívlak kékülő szavakkal. És piros, sárga, zöld fényvonalakkal óriás sörös korsót rajzol az esőbe az este, megszületik az elmúlásba esve. Aranykorsóban aranysör pezseg, aranykorsó okád villanyfürtöket, csurog a nyálkás kövezetre a foszforhab villanyfoszfor. Hová megyek? Mit énekelek? Ments meg, Uram, engem a gonosztól, a harmadik napon a legnehezebb. A harmadikon. El kéne szaladni, itt kéne maradni. Őgyelgek a villanysörhabon, bár ordítoznék, mint a gyerek, aki valamit szeretne. Ordítoznék, de mindenki kinevetne, és fölmásznék rád villanyírháló Magyarország, feküdnék neon agyadon, hogy lássák az átsugárzott bordák között megdagadt szívemet, amely tied. De nem szabad. De nem lehet. A harmadik napon a legnehezebb, a harmadikon. Én nem kiáltok, nem mondok átkot, csak állok az esős szivárvány vadonban, szájomból nagyanyám szava lobban. Ments meg, Uram, az egyszarbulótól, a négy mellű madártól. Ments meg, Uram, a pikkelyes kostól, a vonító virágtól. Ments meg, Uram, az ugató békától, a patás angyaltól. Ments meg, Uram, engem, ments meg a gonosztól. De kinek motyogok, kinek beszélek? Kit ment meg a haláltól az ének?
hiszen én Istent nevetve megtagadtam. Tövis ággal vertem ágyékát, s elszaladtam. Lángomat Isten nagyra csavartam, világrovarok perzselődnek benne hártyás nyálazással, zöld könny sistergéssel, zöld buborékulással, s most befonják fejemet a piros kék zöld villanygyökerek. Villanyember leomló lila szakálla rám folyik, mint csáp nyaláb köteg folytogat beborít. Csak te segíthetsz rajtam, jól tudom, a harmadik napon a legnehezebb, a harmadikon. Mit akarok? Mit akartam? Magamat szívedbe kapartam, mint aknatűzben a föld anya hasába a bozontos arcú kis katona. Fölötte fény halál fejek, fém levelek, körötte rubint szökőkutak vérlegyek, hús cseppkő szakadékok, lüktető eres liánok, szivárvány szemhéjak, forgó szemgolyó virágok. Mint embrió kuporgok összecsavartan lüktető véres dzsungeledben, ringatnak a lágyan mozgó bordák, verdes vér zuhatagot sistergése, a beleg zsíros fodros remegése, hallgatom, hogy dolgozik forr, a mája vese, a tüdő, a foszfor, nyitott szemem látja belső éjedet, s érzi átderengő testedet, tapogató csáp szemem. Világűröm vagy, s mély tengerem. Magam vagyok, veled vagyok. Kék, sárga, zöld, piros eső zuhog, kiforognak a mélyből a fényállatok, s a villany medúza Magyarország, a tenger agya libeg fölöttem, s úszik a világűr medúza, a földgolyó a tejút öbölben. Én elhiszem, hogy puha álcádat leveted, megépül hited, s arany mozaik szárnyait kibontod, kigöngyölöd a nyálas puha ragacsból, kitin szerkezete megszikkad, megszilárdul, hártyája megszárad ki, kitin szerkezete megszikkad, időméhe csöndesen bezárul, mert tudom, hogy a sorsom a te sorsod. Itt állok egyedül, ázott fejemet lehajtom. A harmadik napon, a legnehezebb, a harmadikon. Csütörtök este van, nem átkozom magam, nem síratom, s elindulok hazafelé, ázottan, életre szántan, a kék-zöld-piros esőben, a szocializmus korszakában.

himnusz az anyanyelvű. Részlet a Halottak királya című époszból. Jaj, te madárnyelvű nép, virágbeszédű nép, medvebeszédű nép, te szöcske hangod. Te tölgybeszédű, virágméh, mézevő méh, zenéje hangú nép, te száraz fűkolász beszédű. Te szarvasbeszédű, rigóbeszédű, cinkebeszédű, te szarvasbogár hangú darázs zenéjű, te sasok kiáltozása, baglyok hallgatása, mókusok sírása nép, te fenyvesek csöndje hangú. Te sáskák zöld zuhanása hangú nép, vadrózsa beszédű nép, kökény beszédű népem, te gyertyánfák fekete csikorgása hangú, nyárfák ezüst lángulása hangú népem, te nyulak bársony docsanása, gyíkok pikkely ásítozása, piros csődör nyerítés népem, te rózsapirók beszédű, sármány beszédű, aranymálingó beszédű, zöldike beszédű népem. Te csillagok aranyforgása hangú nép, bíbic beszédű, te nádasok zöld örvénye beszédű, te nádasok barna buzogány ingása hangú népem, te moha hangú páfrány beszédű, te őjvek lobbanása hangú, te varjak kék alkonyi sétája hangú, te ködök ragyogása beszédű, te erdei patak ezüst csörgése hangú népem, te lepkék, pettyes, csíkos mohalángja beszédű. Te gyöngyvirág beszédű, harangvirág beszédű népem, te ibolya hangú, májva hangú, te kövek virágzása hangú, vizek fémbársony gyűrődése hangú, te vad lilium hangú. Te jázmin beszédű, jácint beszédű, te siklók pikkely tekeredése hangú, te zsíros gyantacsurgás hangú, te vadmész halál szaga beszédű népem, te kócsagok, gémek fehér toll örvénye, köttornya hangú. Te vadkan tajtékos szerelme beszédű, mének csatakos szügye beszédű, te piros és arany hattyú ásítozás nép. Te pelikánok sárga tokazacskós merengése népem, te vadszamár kőbárd lépése hangú nép. Te vadkör tefa beszédű népem, sólymok kőkart keringése hangú népem, kankalin beszédű nép. Te barlangok barna bánata beszédű népem, te gombák puha növekedése beszédű nép. Te szarvasok szakállas úszása hangú népem, bölények gyász robogása, vadak lázas csörtetése beszédű. Te szitakötő kristály legyezése beszédű népem, ezése beszédű népem, ezése beszédű népem, ezése beszédű népem, ezése beszédű népem, ezése beszédű népem, ezése beszédű népem, ezése beszédű népem. Kék árvasára, tavaszok tűz indulása, jegek lángulása hangú népem, te halállal beszéd. Te magzatvízben magzatforgása hangú népem, magzatvízben magzat lebegése hangú, te föld lehelete hangú, föld hívása hangú, föld illata hangú, föld szíve hangú, mert nincs más kívüled, hát mi volna nélküled, add vissza hitemet, te tűzlilium harangú beszéd, te vércsíkos círmú tűzlilium beszéd, te vadrózsa zsoltár, népem te vadméz ajkú. Add vissza hitemet, add vissza holnapom, te szent virágbeszéd, madárbeszéd, te éjem tűz lilium himnusza, te forró láp lilium a beszéd, te zöld kalász zsoltár. Add vissza énekem, és add vissza benned hitem, te mindenség méze, kék lilium csipketál, hogy élhessek tegnapodért, nyelv, gyönyörű, ifjú lomb, nép, hogy élhessek holnapodért. Te madarak hajnali mindenség himnusza beszéd, madarak alkonyi zsoltára beszéd. Te virágok hajnali harmad csillaga beszéd, virágok alkonyi csillag harmata szavú népem, te lángoló fűpuszták, égő ős éjszakák szavú népem, te öreg rénszarvas mosolyú,
Vedd szívedre gyötrött homlokom, szavaidból nőtt testi szavam, az élet holnapi. Szavaidból hajtson ki szavam, zöld pikkely szív szárral, nagy zöld csipke szív levelekkel, véres és bársonyos szirom levelekkel, nyitott méh szájú pettyes kék illatkoporsóval, hogy beteljék szíved virág ámulattal, illat spermával, a halálon túli teremtés jóval, hogy szelíd és vad és vak és gyönyörű szíved betöltessék virág szerelem énekemmel. Hogy legyek mámorod, rejtelmed, hited, szavadból szavad, ének rejtelem énekedből, hogy legyek nemzésed, halálod, föltámadásod, magzatod és tested anya dagadása, hogy virágzó paradicsom kerted legyek, vagy virágzó szelít temetőd, húsod lángolása, hogy jövőt dagasszak lángfújó szájammal szívedben, s fölépítsem hitem gyönyörödből. Hogy sorsomat halhatatlan hitedből megépítsem, hogy sorsodat gyönyöröm megbocsássam, te gyötrelmem, gyönyöröm, könnyem, halál szégyenem, medve ajkú nép virág szájú, te vadméz mosolyú, zöld kalász tekintetű, te pacsirta beszédű, bíbic kiáltozású, hogy véres és szőrös szégyen testemet halálból kivirágzó rejtelmes húsodba ássam. Jaj népem, nép, te üszkös maradékot kinn a part mögött a földön, ha vagy még te bujdokló könnyűség, kiszakállasodott rejtőzés, vadló sörényű asszony vadság, barna kancacsikó sörényű szűzek riadalma, fogadj magadba, árva testemet vedd húsodra, és vedd húsodba virágom, és fogadd be tajtékzó üstökös lángom, népem gyönyörűség. Mert gőgöm páncélját levettem, mert elébed állok nagy gőgöm kristálypáncélját levetve, mint bíbor rák páncélját levedli, s ott az üres rákpáncél szelvényesen, ollósan, bajszosan, hártyásan, kórusosan. Elébed állok én a rák király mesztelenül, verejték csatakosan, hogy feszíts meg édes mindenem, szögezz föl én egyetlenem, virágzó keresztfa életedre.

a szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujában. Édes fiát az anyja hívta, messziről kiáltott, édes fiát az anyja hívta, messziről kiáltott, a ház elé ment, onnan kiáltott, nehéz kontját lebontotta, szőt abból sűrű rengő fátyolt, bokáig érő drága leplet, szőt súlyosan lobbanó palástot, fekete rojtos zászlót a szélnek, a tűzlucskos vérszagú alkot. Ujjai csillagkasokba fonta, arcát a hold habja bevonta, és úgy kiáltott édes fiának, mint egykor édes gyermekének, a ház elé ment és szólt a szélnek, szólt az énekes madaraknak, szólt a szerelmes vadludaknak, oda szólt a didergő nádnak, a holdban lebzselő krumpli virágnak, a földben nőtt herefürtű bikáknak, a kutatárnyazó kis ecetfának, oda szólt az ugráló halaknak, a gyűrűknek, amik gyapjasan szaladnak, hallgassatok, madarak ágok, hallgassatok, mert fölkiált. Hallgassatok, halak virágok, hallgassatok, mert szólni szeretnék. Hallgassatok, föld mirigyei, vibráló uszonyok, égi ernyő, csöndesülj nedvekbe ágyazott zsongás, atomok mélyéből szivárgó zajongás, érc szemérmű szűzek, vatta szügyű nyájak. Hallgassatok, mert fölkiáltok az én fiamnak. Édes fiát az anyja hívta, gyűrűzve szállt föl sikoltása, szállt a mindenség csiga tekervényben, oldala megvillant a fényben, mint halak zsíros, pikkelyes háta, utakon fém só lázadása. Édes fiát az anyja hívta. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Én hívlak, a te édesanyád. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, én hívlak, a te édes öblöd. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, én hívlak, a te hűs forrásod. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, én hívlak, a te emlékemlőd. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, én hívlak, a te hervad sátrad. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, én hívlak, a te félig vak lámpád. Gyere vissza, édes fiam, én már mindennek neki ütődöm. Csupa sárga, kék folt a szemem alja, homlokomon a bőröm. A combom lábam szára, a dolgok felöklelnek, mint a megbőszült kosok. Szarvával nekem jön a karó, a szék, a kerítés. Megüt az ajtó, mint a részek kamaszok. A villany is rossz. Megüt az áram. Eres bőrömön jön ki a vérem, mint a megdobott madarak csőrén. Az olló elúszik előlem, mint fényből való rák. Veréb lábak a gyufaszálak, a vödör foggantyújával visszavád. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Én nem tudok futni már, mint a fiatal anyaszarvas. Vizenyő indáktól érik a lábam. Csomós lila növényzet borítja combjaimat. Láb ujjaimon csont épületek nőttek. Kezem ujja merev. Már a húsa is kagylós, csigahéjas, pikkelyes, palás, mint a régi kőzetek. Minden ágam búcsúzni készül, beteg. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Mert én csak révülök. Szikáram betölt a benti látomás, szikrázik a korhat deres szerveken, mint kerítésen lógó fagyott ingeken a télreggeli kakas kukorékolás. Én hívlak, a te édesanyád, gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! A dolgoknak adj újra elrendelést, a tárgyaknak fegyelmet, szelídítsd meg a kést, a rakoncátlan fésű mutassa meg magát, mert én már két ikrás zöld szem vagyok, áttetsző, könnyű, mint a szitakötő, akinek fiam te jól ismered tarkójas állkapcsa között, két kristály alma tölti ki a koponya üreget, csak arc nélküli két óriás szem vagyok, és nem földi dolgokat látok ezekkel. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, igazíts el mindent a lélegzeteddel. A fiú ezt meghallotta, fejét hirtelen fölkapta, szimatolt tág orvedrekkel, lüktető lebernyegekkel, fülelt erezett fülekkel, síró hangra egész testtel, mint vadász nyálkás léptére, erdőtűz kondor füstjére, mikor a füst szövetében sír az erdő, vinnyog kéken.
egész fejjel fordult arra, hogy a régi hangot hallja, s érzett ekkor riadalmat, meglátta farán a gyapjat, osztott patáit meglátta, gyopárcsülkeit csodálta, s ahol lilion világít, szőr erszényű bakalmáit. Futott a tóhoz robogva, szüggyel a lombot kotorva, teste már habos csatakban, fehér tajték földre csattan, két pár fekete patája, virágot sebez halálra, gyíkocska málik alatta, hűl toka szakálla farka. Amikor a tóhoz érne, ránéz holdfényes vizére. Vízben rezeg holdas bükfa, tóból szarvas néz rá vissza. Most látja csak karcsú teste, vastag szőrrel van befedve, fedi szőr a térdjét, combját, rojtos ajkú vesszőtokját, feje agancsot rügyedzett, csontág csontot leveledzett, arcát állig szőr borítja, ferdevágatú orlítja. Fának veti dús agancsát, nyakát hurkás erekfonját, toporzékol, magát töri, szeretne már kiáltani, de csak szarvasé a hangja, amit visszahall az anyja. Hullatna fiúi könnyet, nem látni fúj vízi szörnyet, hogy a szuszogás örvényben megragyognak vízi éjben virágúszonyú halacskák, budgyan szemű gyémántocskák. Mikor a víz tolla csappan, szarvas áll a holt habóban. A fiú most visszakiáltott, elbődült nyakát kinyújtva, a fiú visszakiáltott, szarvas hangon búgott a ködben. Anyám, édesanyám, nem mehetek vissza. Anyám, édesanyám, ne csalogass engem. Anyám, édesanyám, fölnevelő dajkám. Anyám, édesanyám, szép habos forrásom. Növesztő lakásom, nagy rügyű csecsbimbom, fagytól óvó sátrom. Anyám, édesanyám, ne kívánd jöttömet. Anyám, édesanyám, sejem virág szálom. Anyám, édesanyám, aranyfogú madár. Anyám, édesanyám, ne csalogass engem. Ha én visszamennék, szarvamra vennélek. Szarvhegyről szarvhegyre dobálnám a testet. Ha én visszamennék, földön görgetnélek. Eres kis emlődet patámmal megtörném. Szarval szurkálnálak, foggal harapnálak. Ágyékot taposnám. Ha én visszamennék, anyám, édesanyám, lelket kiontanám, nagy zöld legyek dongnák, csillagok ámulnák virág szerveidet, akik pedig engem bőven melengedtek, zsíros ragyogással, meleg áramlással, mint lágy szuszogással, Jézust a kis barmok. Anyám, édesanyám, ne akarj te engem, bizony holtra válnál, amikor meglátnád fiat közeledni. Szarvam minden ága tekert aranyperec, szarvam minden gajja karos gyertyatartó, szarvam minden hegye szép ravatal gyertya, szarvam minden lombja aranycsipke oltár. Bizony holtra válnál, ha látnád az égen röpülni a szarvam, mint halottak napján fénylő nagy temetőt, gyertyaláng leveles kőfát a fejemet. Anyám, édesanyám, ha fölkeresnélek, téged pörzsölnélek fekete csutakká, égetnélek zsíros fekete agyaggá, téged megsütnélek szenes hús cafottá. Anyám, édesanyám, ne kívánj te engem, ha én visszamennék, téged fölfalnálak, ha én visszamennék, házadat földulnám, a virágos kertet ezer agancsággal összekaszabolnám, kitépném a fákat szarvas fogaimmal, kiinnám a kutat egy nagy kortyintásra. Ha én visszamennék, házat földgyújtanám, akkor kiszaladnék a temetőkertbe, hegyes puha orral, mint a négy patámmal apámat kiásnám. Föltépném fogammal koporsó födelét, csontjait kiszórnám. Anyám, édesanyám, ne csalogass engem, nem mehetek vissza. Ha én visszamennék, halálod okoznám. Szarvas hangon a fiú így kiáltott, s rá visszafelelt, szólva az anyja. Gyere vissza, édes fiamó, gyere vissza, én hívlak, a te édesanyám. Gyere vissza, édes fiamó, gyere vissza. Főzök majd savanyú levest, vághatsz bele hagymát karikába, ropog majd fogad alatt, mint a kőfalat az óriások fogsorában. Adok meleg tejet, tiszt,
adok meleg tejet is, adok meleg tejet is, adok meleg tejet is. Kócsabnyakú üvegekbe. Dagasztok kenyeret kőzetes ökleimmel, tudok én habos gyomrú cipót is sütni, ünnepre kalácsot. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Rikácsoló libák eleven bögyéből téptem Dunnádba a tollat. Sírva téptem síró ludaimról, a tollfészek fehérre átolvat mellükön, mint a haldoklók szája. Napfényben mosdattam, fölrázogattam a szalmazsákot, lépteit fölsöpört udvar, terített asztal várja. Jaj, anyám, édesanyám, nem mehetek én oda-vissza. Ne adj nekem, te fonott kalácsot, édes kecsketejet virágos pohárba. Ne is vessed meg süppedősre ágyom, ujjaiddal ne dúlt föl a ludak mellé. Borod inkább önts ki, döntsd apád sírjára, a vörös hagymákat fond be koszorúba, tajték belül lángos csüss a kicsinyeknek. Számban a meleg tej csak ecetté válna, a kalács előttem kőteknőcé válna, borod poharamban piros vérré válna, Dunnád minden pejhe válna kék lángokká, itató kis bögréd kék kardliliummá. Jaj, anyám, én jó édes anyám, a szülői házban nincsen maradásom, nekem a zöld erdő lehet csak lakásom. Gubancos nagy szarvam nem férne házadba, temető agancsom nem fér udvarodba, az én lombos szarvam dübörgő világfa. Csillag a levele, tejút a mohája, csak szagos füveket vehetek szájamba, első szőrű gyepet vonhatok nyálomba, nem ihatok én már virágos pohárból, csak tiszta forrásból, csak tiszta forrásból. Nem értem én a te különös gyötrött szavadat, fiam. Szarvas hangon beszélsz, szarvasok lelke költözött beléd boldogtalan. Ha gilice sír, madárka szól, fiam, miért vagyok én a mindenségben boldogtalan? Emlékszel-e még kicsi anyádra, fiam? Nem értem én gyötrött szomorú szavaid, boldogtalan. Emlékszel-e még, hogy szaladtál, milyen boldogan hoztad haza a bizonyítványt? Boncoltál kecskebékát, pettyes hártya tenyerét a kerítésre szögetted. Bújtad a repülőgép szakkönyveket, segítettél nekem a mosásnak. Szeretted B. Irénkét, V, J és H, S, a kosbor szakálú festő volt a barátod. Emlékszel-e még szombaton este, ha megjött apád józanul, hogy örültél? Jaj, anyám, édesanyám, ne emlegesd a régi szeretőmet, barátaim elúsznak mellettem, mint a hal hidegen. A pipacsnyakú festő ki tudja, hol van, édesanyám, ki tudja, hol van az én ifjúságom. Anyám, édesanyám, ne emlegesd az én apámat, húsából kivirágzott a bánat. Ne emlegesd az én apámat, mert fölkel a sírból, sárguló csontjait összeszedi, mert föltántorog a sírból, körmeit, szőrét visszanöveszti. Jaj, jött Wilhelm bácsi, a koporsós kis babaarcú ember. Azt mondta, fogjam meg a lábad, és tegyünk szépen a koporsóba. De ökrendezni kezdtem a félelemtől, épp akkor jöttem haza Pestről, Pestre jártál te is vonattal, irodaszolga, a sínek összecsavarodtak. Jaj, szaggattam volna magamat késsel, beárnyékozta síma arcod a gyertyaláng. Laci borotválta az új sógora Borbé, a gyertya nyálzott, mint a csecsemők. Belseje kifordult csillogó belekkel, indákkal, átragyogó idegekkel, és körülálltak a dalárdisták lila sapkában, hangosan sirattak, és megfogtam homlokodat, a hajad olyan eleven volt, hallottam növését, láttam, ahogy álladon serkednek ki a sörték, reggelre már fekete volt az állad, másnapra, mint kígyó sziszára a gégér, kiszőrösödött sárga dinnye szelet,
kék káposztás bőrű sárga hernyó a gégét. Jaj, azt hittem, benövi a szobát, az udvart, lassan az egész világot, a hajad, a szakállad, benne a csillagok, mint a rovarok zógnak. Jaj, jaj, nagy zöld eső volt, a gyászkocsi piros lovai rémülten röhögtek. Egyik fejed felé rúgott, a másik bombán vizelt, kicsúszott, mint az akasztottak nyelve lila szemérme, a kocsis káromkodott. Mosta a víz a rezes banda hangját, fújták a cimborák zokogva. Fújták a cimborák a kápolna szamár kenyeres tüskés falánra. Fújták a cimborák földagadt, fekete ajakkal szállt a füstölgő ezüst kosár. Fújták a cimborák kirepett vérző ajakkal, vérben gomolygó szemekkel. Fújták a kártyapartikat, a fröccsöket, fölpüffett elszáradt asszonyokat. Fújták a borra való címeres bolygóit föl az űrbe utána. Kifújták a lerakódott reménytelenség üledékeit a cimborák zokogva. Tódult a villogó, merev, körajkú hangszerekből a hullaszagú űrbe. Tódultak megkövesedett szeretők, rothadó asszonyok, korhadó baka nagyapák. Kis házak, bölcsők, zománchasú, ezüst hagyma köldökű zsebórák. Húsvéti harangok, meg sokszorozódott megváltók, mint nyitott madár szárny, tódultak aktatáskák, vonatkerekek, tisztelgő sárga pityés közlegények, fújták a cimborák rózsaszín fogakkal, mint megfeketedett duzzadt máj az ajkuk. S te vezényelted őket, jól van, fiúk, de szép, jaj, el ne hallgassatok! Két kezed egymáson, két aranypók, ízelt nagy lábuk csuklós küllői szíveden. A cipőd a szekrényben vár a rokonokra, kenyér héjkérgű lábadon fehér harisnya. Fújták a cimborák a ropogó esőben, mint Érc Ádám csutkák csuklottak a billentyűk, mint ős madarak karmai, kárkarodon fogai ragyogtak a sárga rész trombitán. Jaj, anyám, édesanyám! Ne emlegesd az én apámat, hagyd az én apámat, mert szemei, mint rügyek, a földből kibújnak. Édes fiát az anyja hívta, messziről kiáltott, gyere vissza, édes fiamó, gyere vissza, hagyd azt a kővilágot. Kőerdő szarvasa, füstködök, villanyhálózatok, vegyi fények, vashidak, villamosok habzsolják föl a véred. Rajtad naponta 100 sebet ütnek, te sose ütsz vissza, én hívlak a te édesanyád, gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza. Ott állt az idő hegygerincén, ott állt a mindenség toronycsücskén, ott állt a titok kapujában, szarvahegye a csillagokkal játszott, szarvas hangon a fiú így kiáltott, visszakiáltott szülő anyját. Anyám, édesanyám, nem mehetek vissza. 100 sebem kifor szín aranyban. Naponta lerogyok 100 golyó szügyemben. Naponta fölkelek 100-szor teljesedben. Naponta meghalok 3 milliárdszor. Naponta születek 3 milliárdszor. Szarvan minden hegye 2-ös talpú vas villanyoszlop. Szarvan minden ága magas feszültségű áron vezeték. Szemem nagy kereskedelmi hajók kikötője, ereim fekete kábelek, fogaim vashidak, szívemben tajtékzanak a szörnyel hemzsegő tengerek. Minden csigolyám nyüzsgő nagyváros, füstölgő kőbárka a létem, minden sejtem nagy gyár, atomom naprendszer, heregolyóim a nap, hold, a tejút gerincvelőm, az űr minden pontja testem egy-egy része. Galaktika fürtök, agyam egy sejtése. Te elveszett fiam, mégis gyere vissza, szita kötőszemű anyád virraszt érted. Csak meghalni megyek, meghalni oda-vissza, meghalni megyek, csak meghalni megyek, édesanyám. Kiteríthetsz majd a szülői házban, eres kezeiddel megmoshatod testem, mirigyes szemhéjam lezárhatod csókkal, majd ha a húsom bomlik széjjel, bűzben és virágban rothad a testem, akkor leszek véredivó magzat,
akkor leszek a kisfiad újra, mert az csak neked fáj, édesanyám. Jaj, csak neked fáj, édesanyám.

0: majd egyszer eljön a nagy számadás. Ott lesznek a kevés igaz, legigazabb értékek közt, amelyek alapján Magyarország létjogot követelhet a civilizált világban.
1: Lukács György emlékezése 1919-es együttműködésükről.
2: Azt még egy zenéhez nem értő is látta, hogy ebben a korban Bartók az egyetlen a nagy művészek közül, aki frontálisan szembefordult a gentry és gentroid Magyarországgal. Igenis arról van szó, hogy Bartók volt talán az egyetlen akkor élő művész, aki a nagy művészet és demokrácia összefüggését művében és művészetpolitikájában egyaránt következetesen képviselte. Ennél fogva a proletár diktatúra megadta Bartóknak és környezetének a lehetőséget elképzelései megvalósítására. A tanácsköztársaságra visszaemlékezve arra kell tehát gondolnunk, hogy a zenei direktórium kulturális politikája egyúttal Bartók-féle kulturális politika volt.
3: Nagyon természetes, hogy amit a magyaroknál talált román karakterű dallamok csakis a talált magyar szöveggel kerülhetnek nyilvánosságra, épp úgy a románoknál talált idegen karakterű dallamok is elválaszthatatlanok az eredeti román szövegtől. Vagyis tisztességes tudományos munkálkodásnál rászedés nincs.
4: Ismeretesek a támadások, amelyek a román népdal miatt érték magyar és román részről egyaránt. Való, hogy román és egyéb más nyelvű gyűjtései számbelileg meghaladják a magyart. De összehasonlító tanulmányaihoz szüksége volt anyagra, és az akkori gyűjteményekben nem talált eleget. Ezen fölül önmagában is vonzotta, érdekelte az anyag újsága, ismeretlensége, mint mindenben, ebben is igazi novarum rerum cupidus volt, új dolgokra vágyakozó.

0: Dobai Jenő a Bartók ügyről. Szózat 1920. május 25-e.
1: Bartók. Mindig különös vonzalommal viseltetett a román zenei motivumok iránt, amelyekből magyar népzenei gyűjtéseibe is tévedésből igen sokat átvett. Végül, ha arra gondolunk, hogy a románok mennyire ellenünk fogják fordítani Bartók fejtegetéseit, még inkább fájlalnunk kell elővigyázatlanságát, hogy fejtegetését éppen most adta. Bukarestben nyilván Bartókra hivatkozással, aki különben, mint hallom, ott már régebben kiadott egy román népdalfüzetet, azt fogják hirdetni, hogy Erdély kizárólagosan román zenei terület.
2: Évtizedes tanulmányaim által talán

inkább vagyok tévedések ellen fölvértezve, mint Hubai igazgató úr, aki tudtommal sem magyar, sem egyéb gyűjtéseimet nem ismeri, azok iránt sohasem érdeklődött. Ám nevezze meg, Hubai igazgató úr, ha állítását fönntartja, mely dallamokat hamisítottam meg, vagy mely dallamokat képzelő románoknak, és bizonyítsa be, hogy azok csak ugyan román eredetűek. Ki haza fiatlan? Az-e, aki a magyar népzene megismerése körül több mint egy évtized óta fáradtságot nem ismer, vagy inkább az, aki ezt a munkát közönnyel, sőt ellenségeskedéssel és hamis vádaskodással fogadja. Kérdem végig, aki tudatlanságból, rossz akaratból vagy félrevezetési szándékkal egy a magyarság ügyét szolgáló cikkből a hazafiatlanság vágyát meri kovácsolni, nem inkább az-e a kult mérgező? Tisztelettel, Bartók Béla.

0: fölismertem, hogy a tévesen népdaloknak ismert magyar dallamok, amelyek a valóságban többé-kevésbé triviális népies műdalok, kevés érdekességet nyújtanak. És így 1905-ben hozzáfogtam a mindaddig teljesen ismeretlen magyar parasztzene fölkutatásához. E munkában nagy szerencsémre kiváló zenész munkatársat találtam Kodály Zoltán személyében, aki kitűnő érzékkel és ítélő képességgel nem egy megbecsülhetetlen útmutatást és tanácsot adott számomra a zene minden terén.
1: Az akkori magyar zenei légkörben nem volt könnyű a népdalhoz eljutni. Telítve volt a levegő az 50-es, 90-es évek daltermésével, ez volt a műveltebb körök népdala, de nagy részét a nép is átvette, és könnyen optikai csalódásba esett akárki, hogy ez a népdal, hisz ezt énekli a nép is.
0: Isten áldja meg!
2: Jézus tartsa meg!
0: Itthon van-e az ura?
2: Nincs itthon. Elmene regvel, szekervel a mezőre szénát behordani.
0: Hát, hogy mint vannak?
2: Hát, mi csak megvolnánk valahogyan. Bajaink es vagynak, munka és vagyon elég.
0: No, valahogyan csak megbirkóznak vele.
2: Hát az úr mit kíván?
0: Hát lássa, csak olyat jöttem magától kérni, amit még nem hiszem, hogy kértek volna. Azt mondta itt a szomszédasszony, hogy maga tudna a féle régi-régi világi nótákat, amit fiatal korában még az öregektől tanult.
2: Régi nóták? Ugyan ne bolondozzon velem az úr?
0: De nézze csak, ez nem bolondság. Egészen komolyan beszélek. Csak is azért jöttem le messziről, nagyon messziről, Budapestről, Gyergyókién falvára, hogy megkeressem ezeket a régi-régi nótákat, amelyeket csak is itt tudom.
2: Hát aztán mit csinálnak ezekvel az énekekvel? Kiszerkeszti?
0: Dehogy! Arra való ez a munka, hogy ezeket az énekeket megírjuk, hogy föl legyenek írva. Mert ha nem írjuk föl, később nem fogják tudni, hogy mit is danoltak itt ebben az időben. Hát lássa, a fiatalok már egészen más nótákat tudnak. Nekik nem is kell a régi, nem is tanulják meg. Pedig azok sokkal szebbek, mint a mostaniak.
2: Elmúlt már az én idő. Nem arra való, ilyen vénasszony, hogy ilyen világi énekekben foglalkozom. Én már csak a szent énekeket tudom.
0: Dehogy, maga még nem is olyan vénasszony.
2: Nem olyan már az én hangom,
0: nem hogy... Nem kell ide olyan erős hang. Ha csak egészen gyöngén fújja, úgy is jó lesz.
2: Fiatal legényekhez, leányokhoz kell menni. Azok tudnak ám sokat.
0: Dehogy is, azok csak új nótát tudnak. De nekem arra nincs szüksége, mert az már mind megvan. Vannak itt olyan régi, keserves énekek, mint például ez. És mi ennek a vers?
2: Hallottam valamikor az éneket, de nem tanultam.
0: Hát nem tudna-e talán más ilyen énekeket?
2: Vaj egyet, vaj kettőt tudnék. De ilyen hamar nem jut az embernek az eszébe. Éppen ha kell, nem tudok egyet se. Áj, régen sokat tudtam. És a sok munka, a súly egyebek elveszi a kedvünket az énekétől. Háj, mikor még lángol.
0: Igen, igen, gondolkozzék csak vissza. Hát, ha eszébe jut valami a régiekből.
2: Eszembe jutott
0: no.
2: Meg. Hát aztán, hogy esetben? Csak egy szó
0: úgy? De, hogy hang, ahogyan énekelni szoktak.

0: Because now you don't see him. Come to the Migrigen.
1: Migrigen. Nu eszembe jutott még.
0: Na.
1: Rózsa bokorba jöttem a
0: világ. Ez nem is régi is, uras.
1: Ez bizony nem uras nóta. Úgy fújtuk itt a falunkot.
0: De gondolkozik csak még. Nem ismeri-e a nagyhegyi tolvaj, Kádárkat a mintáját, hogy hová mész te három ár?
1: Nem.
0: Soha se hallott?
1: Nem. De mondok még egyet az Urfinak. Hát ez megvan-e? Képeddel alszom el, képeddel ébredem.
0: Megvan, megvan. Valami olyan igazi falusi mintát, amit Magyarországon nem ismernek.
1: Hát ez jó lesz-e? Ez nagyon jó.
0: Ezt Magyarországon is tudják, már megvan.
1: De amit most mondok, azt még nem írta le az Úrfi. Ezt a keret.

Egy szóval a legnyomorúságosabb falvakban, a legprimitívebb viszonyok közt kellett élnünk, azon kellett igyekeznünk, hogy megnyerjük a parasztok barátságát és bizalmát. Mégis elmondhatom, hogy ezen a téren kifejtett fáradtságos munkán nagyobb örömet szerzett minden másnak. Életem legboldogabb napjai azok voltak, melyeket falvakban, parasztok között.

0: talán sikerül pótolnunk az elmulasztottakat. Addig is minden ünneplés csak hazug célcoka. Ezt hirdeti a csend.
1: Volt egy öreg apa, volt néki, 9 fia. Nem nevelte őket semmi mesterségre, csak erdőket járni, csak vadat vadászni. És addig-addig vadászgattak, addig szarvassá változtak ott a nagy erdőben. És az ő szarvuk ajtón be nem térhet, csak betér az völgyekbe. A karcsú testük gunyában nem járhat, csak járhat az lombok között. A lábuk nem lép tűzhely hamujába, csak a puha avarba. A szájuk többé nem iszik pohárból, csak tiszta.

0: Tóth Aladár a Cantata Profanáról a Pesti Napló 1936. november 10-i számában.
1: A farkasok dala ez a titáni muzsika, a szolgalelkűség korán. De ugyanakkor sajgóan fájdalmas, forró emberiességével lelkünk legmélyére markoló üzenet, melyet egy költő óriás küld nekünk, egy királysas lelkű ember, aki köznapi életünkből kiszakadt az örök szabadság magányára. Hogyan került korunkba ez a megdöbbentő korszerűtlenség? De hát, ha ő beszél igazán igazul, a mai idők és minden idők mélyéről kimondva bátran, himnikus pátosszal lelkünk rejtett, elnyomott igazát. Hallgassátok a tomboló tapsokat a karzatról, hol az ifjúság tolunk. Ki meri állítani, hogy az emberi szabadság hirdetőjének nincs visszhangja ebben a százalban?
0: Szabolcsi Bence Bartók Béláról.
2: Bartók, aki 1934-ben a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából hozzáfogott a magyar népdalkincs rendezéséhez, egyre inkább visszavonul a tanítástól, s 1940-ben nyugdíjaztatja magát a zeneművészeti főiskolán. De ő, aki kezdettől fogva gyűlölettel és megvetéssel fordult a fasizmus ellen, akkor már évek óta aggódva tájékozódik az emigráció lehetőségei felől is, mert, mint 1938-ban írja, az a közvetlen veszély forog fenn, hogy Magyarország is megadja magát ennek a rabló és gyilkos rendszernek. Tehát, ami a Cantata Profana óta úgy rendkívüli erővel él benne, tiltakozni, menekülni, ki a szabadba,

A zene húros és ütő hangszerekre a zeneköltő egyik leggrandiózusabb művele, mely a kezdő fúgától a szilaj tánc fantázián és egy éjszakai monológon át a himnikus ditirambusig ível, egymagában példázva a kor infernóját és útját a paradízóig. És ez a dantei út, ez a himnikus felemelkedés ezentúl jóformán Bartók egyetlen művéből sem hiányzik.

0: Újfalusi József.
1: A természet matematikai rendjének, a kozmikus szerkezet szellemi gyönyörűségének kísértése talán közelebb volt Bartókhoz a zene komponálása idején, mint bármikor. Annyi kortársához hasonlóan kereshette volna ő is a művészeti igazságot elvont formai kombinációk megejtő káprázatában, rövid úton átválthatta volna az erkölcsi törvényt a csillagoség számmisztikájára. Ő azonban elutasította ezt a lehetőséget. A közvetlen szerkezeti megoldás lehetetlenségét éppen a zene első tételében, századunk zenéjének ebben a szigorú zártságával tündöklő szerkezeti csodájában mutatta meg. A középponti

zártságával tündöklő szerkezeti csodájában mutatta meg. A középponti A hangból szorongó, szűkközű dallamgyűrűkben felkígyózó téma remekművű fúgává tornyosult. Jákob létráját egyszerre tolja két irányba, mind feljebb és mind lejjebb. Küzdelme szinte a lélek halhatatlanságát író csokonaiét idézi. Mikor a mozgósárt az égig emelem, az isteni lángot egyporba nem lelem. Csillagok közt hordnak éteri szárnyaim, de a sírpartjára húznak ódlábaim. Az ég és a föld között függök utoljára, én, angyal meg állat, vagy csak por meg pára.

0: Pierre Jean Jouve a zenéről a La Nouvelle Revue Française 1938. július 1-jei számában.
1: Bartók zenéje. Ez a gyönyörű muzsikus pálya csúcsán alkotott mű. Erőt ad minden modern művésznek.
2: Mert azt érzékelteti, hogy rajta keresztül az ősereg.

Tilos Rádió. A Kert a Karót hallgatjátok, és nem sokára kezdődik a felolvasás. Maros Andrással, aki Csinálni kell című novellás kötetéből olvas majd fel, a Magvetőnél jelent meg áprilisban. Várjuk együtt.

ha nem szeretsz, beugrom a Dunába, természetes nem utcai ruhába. Előbb egy trikóba öltözöm, mielőtt a vízbe költözöm. Versenyezni fogok én a halakkal, háton úszva szemezek majd a nappal. S ha egy hullám ordul csap felé, a pontyokkal pertut iszom én. Persze nem mondom, hogy már nem szeretlek, de talán majd így könnyebb.

Bluetooth. Kopog az eső a lancsia tetején, kalimpálnak az ablaktörlő lapátok. A hatos út halászszakaszán haladunk a megengedett sebesség másfélszeresével. A bátyám vezet. Mutató ujjai a kormánykerékre akasztva, mint egy-egy fogas. Aki e kéztartás alapján ítélkezik, azt hiheti, vagány fickó, pedig dehogy. Jól ismerem én ezt a lazaságot. Fog csikorgatva imádkozik magában, nehogy kikanyarodjon elénk egy utánfutós traktor. Pécsre utazom a bátyámmal és három barátjával. Ők szórakozni mennek, és remélhetően én is. De nekem előtt egy másik fontos küldetésem van, amit még itt, az autóban kell teljesítenem. Ha nem sikerül, akkor számomra nem lesz mulatság. Mire Pécsre érünk, be kell illeszkednem a társaságba. El kell fogadtatnom magam. Legalább 10 éve dörömbölök ezeknek a szánalmas pojáccáknak az ajtaján, de nem kellek nekik. Először diszkréten próbálkoztam, kedvesen, később csellel, alattomosan. Aztán erőszakosan. Mellesleg most is leráztak, csak mivel az egyik srác, aki jött volna, megbetegedett, rólam meg véletlenül kiderült, hogy születésnapom van, a 23. A bátyám talán, mert életében először őszintén megsajnált, elhívott. Gyere le, szarom. A bátyám szerint se fizikailag, se kémiailag nem passzolok a társaságba. Ők és én molekuláris szinten taszítjuk egymást. Bocs, de töltelékemberre nincs szükségünk. Pedig erre vágyom. A mai naptól a társaság töltelékembere akarok lenni. Egy pipát kérek a nevem mellé a jelenléti ívem. A barátkozást nem igénylem, sőt, mit kezdenék ezekkel a sivár, lelkibeteg sznob majmokkal? Ott akarok lenni azokon az estékén, amikor csapatostul körülveszik őket a helyes, mosolygós nők. Ennyi a vágyam. Valamiért tapadnak rájuk, ráadásul nem is a selejt, hanem csupa A és B kategóriás nő. A jelenség épésszel fel nem fogható. Sokszor voltam szemtanúja a sikereiknek, döbbenetes látvány. Félhomályos füstös bárokban, strandokon, koncerteken. Alakzatba rendeződve ostromolják őket a nők, fiatalabbak és idősebbek. A leggyakoribban 4-5 barátnőből álló osztag. Gyakran ott voltam én is a közelben, de csak mint irigy szemlélő. Messziről néztem az önfelett kacagást, az első simogatásokat. A bátyám meglátott, épp csak biccentett, mint aki valahonnan réglőr ismeri a másikat, de hogy honnan, azt már nem tudja. A bátyám barátai közül egy Ádám nevű magas srác a legértelmesebb, látszólag az egyedüli, akinek egyáltalán vannak karakterjegyei. Markáns arc, sokat mondó félmosoly, intelligens visszafogottság. Talán vele még beszélgetni is lehet. Barna haját, mintha vonalzóval választotta volna el középen. Emlékeim szerint Ádám a kulcsfigura. Ő az, akit kapásból cirógatni kezdenek az ismeretlen lányok, mint valami New York-i sztárreppert a nyitott tetejű Lincolnban. Ádám a jobbomon ül a hátsó ülésen, satuba fogva engem a balomon ülő hatalmas testű Péterrel. 50 kilométert sem tettünk meg, de már átláttam a viszonyokat, hogy ki mit képvisel a csapatban. A töltelék emberi címért a bátyámmal kell megvívnom a nagy csatát, ez már biztos. Jelenleg ugyanis ő az. Márpedig egy 5 fős társaság nem bír el 2 töltelék embert. Mindent, amit hall, megismétel, aztán felröhög, és a röhögést hosszan kitartja, miközben mintha tömb hangszál is bekapcsolódna a torkában, só műsorbeli konzerv nevetést produkál egymaga. Ilyet más nem tud a családunkban, de a világon sem. Amikor épp nem a röhögéstől vonnyit, akkor szóviccekkel kísérletezik, amelyekre a TV-archívumból előkotort kabaré műsorok jutnak eszembe. A többiek szintén nevetnek. Ádám az egyedüli, aki csak udvariasan mosolyog. Lehet, hogy nekem is be kéne nyögnöm 1-2 szóviccet. Természetesen jobbakat, okosabbakat, mint a bátyám. Egy intelligens csavarral megspékelt szóvicc. Igen, az jó belépő volna. Arra biztosan felfigyelnek. Elemezni kezdem a beszélgetés menetét, ívét, és magamban oda passzoló szóvicceket rögtönzök. A bátyáménál mindegyik klasszisokkal jobb, ami persze önmagában még kevés.
A tizediket elereztem hangosan. Ekkor épp arról van szó, hogy az esti bulin ki milyen bort fog fogyasztani. Ha vörös bort iszom, bekapcsol a számban a Bluetooth, mondom, de ezzel egy időben Péter, aki már percek óta ficánkol az ülésen, beveri a könyökét és felüvölt. Ideget talált! Nem nevetnek, csak mosolyognak. De min? A Bluetooth-on vagy azon, hogy ideget talált? Mivel a saját viccemre koncentráltam és a külvilágot kikapcsoltam, nem tudom visszaidézni, ki volt a hangosabb, Péter vagy én. Senki sem kérdezett vissza, mit mondtam, amiből arra következtetek, hogy a viccemet meghallották, csak nem tetszett nekik. Vagy nem értették. A vörös bortól kék lesz a fog, azaz Bluetooth. Hát igen, kicsit bonyolultra sikerült. Azt hiszem, ezt elpuskáztam. Jó fél óra múlva a bátyám mellett ülő, apóka külsejű, valójában 30 körüli srác gyerekkori pécsi útjairól kezd mesélni, tudálékoskodva, a szavakat ízlelgetve, sejpegve. Múzeumlátogatások, műemlékek megtekintése, tanulságos séták. Megvolt a nevetés, gondolja, most jöjjön a kultúra, aminek ő a felelőse. Őszintén szólva, én szerettem ismerni a várost, ahova utazom, mondja hátborzongató komolysággal. Alapszabály, sose higgy olyan embernek, aki úgy kezdi a mondatot, hogy őszintén szólva. Például Pécs. Ti mit tudtok Pécsről, azon kívül, hogy van benne egy szál dzsámi? Én azt, hogy két szál dzsámi van benne. Vágom rá, nem mérlegelve a lehetséges következményeket. Szó viccel, nem sikerült elbűvölnöm őket, talán majd most tudással. Senki sincs tisztában vele, még a bátyám se, hogy Ferdinánd király magyarországi uralkodásáról írom a szakdolgozatomat, így a török jelenléttel, az uralkodó pécsi kötődéseivel kapcsolatban véletlenül pont tudok mit mondani. Beletrafált az apóka. Olyan ez, mintha én egy kémikust kezdenék el provokálni a végtelen hidrogén spirálokról szerzett tudásommal. Mondom a magamét, mindent, ami az eszembe jut. Beszélek Ferdinánd Szapolyai János feletti győzelméről, érdekességként hozzáfűzve, hogy a Pécs támogatottságát élvező Ferdinánd a hűség jutalmául felmentette a város lakóit az adózás alól, ekképp adva lehetőséget a szétvert településnek az újjáépítésre. Folytatom, belelendülök, mondom. Nem nézek senkire, és érzem, hogy ők se rám. A bátyám bekapcsolja a rádiót, és felhangosítja a diszkózenét. Szexárd környékén Ádám előveszi a mobiltelefonját, és fényképeket mutogat. Természetesen nem nekem, de mivel én ülök középen, rálátok a kijelzőjére. Egy jó kommentárral, egy frappáns megjegyzéssel talán még javíthatok az esélyeimen. A viccről már lemondtam, azok okoskodást nem szeretik, marad az egyetemes behódolási módszer, a bók. A tizedik fotónál tart, amikor egy nagyobb bacska nyálcsomót lenyelve egy nagy levegővételt követően megszólalok. Nagyon kedves kép, mondom. A fotón Ádám egy farmert és pólót viselő rövid hajú, szép arcú ázsiai lányt ölelget. Tök helyes a csaj. Kínai? Vietnami. Kicsit fiús, de gyönyörű. Én bírom ezt a típust. A barátnőd? Szerintem egyáltalán nem fiús, mondja. Viszont fiú. Vele élek. A bátyám a gázpedálba tapos. Száguldunk. A fejemben kattogó másodperc jelző viszont érezhetően lassul. Ha minden így marad, nagyjából a Pécs tábla előtt fog megállni az idő. A szállodánktól két utcányira leparkolunk. Kiszállunk. A csomagtartóból előzékenyen és talán túl gyorsan kiemelem Ádám esernyőjét. Az ernyő hegyével véletlenül Péter pofazacskójába szúrok, 5 centivel a szeme alá. Rémületemben elfelejtek bocsánatot kérni. Az oldaltáskámból előveszem és kihajtogatom az esőkabátomat, az átlátszó műanyag poncsót, aminek láttán a bátyám újra felvonít a röhögéstől. Hangjában most röfögés foszlányai is vegyülnek. A többiek is nevetnek.
Eszembe jut egy bizonyos nyári nap a nagynénénknél, amikor leestem a kőkerítés tetejéről arccal a sárba, na akkor hányásig röhögte magát a bátyám. A szállodában nem veszem át a kulcsomat, inkább észrevétlenül kiosonok, leintek egy taxit. Veszek egy üveg vörösbort, amit a Budapest felé tartó Intercity-n elkortyolok. Bluetooth, mondom a mosdóban, a tükörképemre vigyorogva, körülbelül Budapest kelenföldnél. Feltör belőlem egy furcsa hang, a szemem könnyes lesz. Nem tudom eldönteni, sírok-e vagy nevetek.

nad rapta humpty bumpty, i cez mindo vidám vršli mindlát ványosság. Folyton folyvás, tessék, tessék, erre arra méltó tassék egy

Az esetet követően mindjárt ott, a Dodge Jam pályánál mély csend állt be, és a hazaúton is csak az elengedhetetlenül szükséges megjegyzések hangoztak el. A trolibuszon 3 üres dupla ülés kínálta magát. A nagymama rögtön lehuppant az egyikre, és az ablak mellé csúszott. Karmazsin egyberuhájának redőit igazgatta. Gyuri a nagymamája mögött két sort kihagyva egy hosszában széthasított ülésen helyezkedett el. A Nagymező utcai fagylalt árusnál tört meg először a csend.

Asszony és Gyuri szeplős orra elé tolta a jégkásás fagylalt tornyot. Nem, felelte Gyuri. Egy nyalást? Hízelgett a nagymama, és szemét lehunyva, erotikus búgó hangot hallatva körbecsúsztatta hosszú, lepedékes nyelvét a tölcsér peremén. A szájából kitüremlő nyúlványról Gyurinak a hentes pultban egymásra dobált marha nyelvek jutottak az eszébe. Nem kérek, mondta Gyuri. Kóstolót? Nem. Egy jogurtos áfonya? Akkor se. Nem? Nem. Nem? Nem. Biztos nem? Nem. A nem biztos, hogy nem azt jelenti, hogy igen? Nem. Nem? Nem. A fagyizótól gyalog mentek hazáig. Gyuri lelemaradozott. A terézvárosi épületeket mustrálta úgy, mint azelőtt soha. A házak díszítéseit, a kapukat, a kapualjakat, a kapucsengő táblákat. A megdöbbentően gazdag ornamentikára, a puttókra, szobrokra, mint fölösleges építészi túlkapásokra tekintett, hiszen rajta kívül, aki csak dacból bámul fölfelé, senki sem veheti észre őket. Később a szembejövő gyalogosok ábrázatát vizslatta, azon töprengve, melyik ember hány éves lehet és mi járhat a fejében. Egy hirdető oszlop előtt megállt, a sok-sok egymásba érő plakát közül kiszemelte a legkisebbet, és gyakorlásként hangosan felolvasta a rajta álló szöveget. Ipari búvárképzés, 8 fokos vízű tanmedencében. A Vidán parkból hazaérkezvén a nagymama átöltözött, és neglizséjében az erkélyre vonult. Fogát csikorgatva járkált körbe, mint Gyuri lentkerekes katica bogara. Egy gyűrött konyharuhát lógatott a kezében, néha kinyitotta és megrázogatta. Később a konyha ajtóba tette át székhelyét, egyik lába a küszöbön innen, egy helyben billegett kérges talpán, mint aki új cipőt járat be. Ekkor épp egy üres ásványvizes palack nyakát fogta erősen marokra. Gyuri tudta, hogy ezek mind egy beszélgetésre való ráhangolódás jelei. Beszélgetés. Ez volt a hivatalos megnevezése a nagymama havi rendszerességgel, a szülők kizárásával tartott félórás szónoklatainak. Az előkészületek után a nagymama a gyerekszobába vonult. Megállt a szoba közepén, két lépésnyire Gyuri mellett, aki épp műanyag katonákat tologatott a szőnyegen, tenyerét összedörzsölte, és billenthető, emeletes, fiatalosan kreppelt hajzatát balról középre igazította. Becsukta maga mögött az ajtót, mintha más családtag is lenne odahaza, aki előtt titkolózni kénytelen. Gyuri apja ekkor egy húzatos veszprémi tárgyalóteremben ült, karót nyelt védence mellett, Gyuri anyja épp történelemórát tartott 25 pad alatt SMS-öző kiskolásnak, a fiúbátyja ugyanennek a tanintézménynek egy másik termében foglalt helyet, a második padban görnyet és súlyos vesztésre állt egy kémiai egyenlettel szemben. A nagymama erős virágillatot árasztott, amit lyukhímzéses otthonkájának poshat bűze sem tudott elnyomni. Bekölnizte magát a beszélgetéshez. Emelt sarkú otthoni szandájával lezseren arrébb tolta a szőnyegrojtok mögött megbújó játékkatonákat, plusz egy bombonos dobozt, amely az egyik sereg bombázó repülőjének tárolására szolgált. Beszélgessünk egy kicsit, jó? Mondta a nagymama. Gyuri fel sem nézett, így is tudta, hogy nagymamája édeskés mosolyra erőszakolt szájjal beszél. A nagymama feszti körképről tartott előadása még javában tartott, amikor megérkeztek a Vidán parki jegypénztárához. Amint beléptek a recsegő racsnis beengedő kapun, Gyuri megmámorosodott. Figyelme kikapcsolt, az előadó hangja számára a füllel nem érzékelhető frekvenciasávba tolódott. Egy lehalkított film szereplő lett a nagymamából, egy fürgén mozgó test és egy tátogó fej. A fa hullámvasút vészjósló kattogása hallatszott a távolból. Alig tettek meg pár métert, a fiú kimelegedett az izgalomtól, a szája szélét rágcsálta. Hunyorítva, sóváran nézelődött, mint a vadászni készülő ragadozó. Mint aki nem játszani készül a parkban, hanem felfalni a játékszereket.
azon tört

vette a fejét, mi volna az ideális sorrend, melyik szerre volna érdemes először felülni, melyikre másodszor, harmadszor, negyedszer, tizedszer, huszadszor, hogy a lehető legnagyobb elégedettséggel távozzon. A végére kell hagyni a legjobbat, ez nem vitás, mint ahogy az sem, melyik a legjobb. A Dodge sem. A legokosabb, ha az unalmas körhintákkal kezd, bemelegít. Aztán megkeresi a céllövöldét, ami még mindig inkább kötelező feladat sem, mint öröm, mert a vidámparkban muszáj lőni. Utána jöhet minden, ami jó. Oldalra pislantott, és látta, az előadás még tart, nagymama szája mozog, állkapcsa előre-hátra jár, nem fáradt el, nem lassult le. Ha egyszer valamibe belekezd, nagy dolognak kell történnie ahhoz, hogy abba hagyja. Gyuri kizártnak tartotta, hogy ennyi tudnivaló legyen a honfoglalással meg a festészettel kapcsolatban. Hétköznap volt, szerda. Egy-két iskola kerülő kamaszon kívül más nem igen lehetett látni. Négy tinédzser lány összekapaszkodva, boldogan, kacarászva szögdelt, néha megálltak, hogy a két szélső beleihasson a sörébe. A park kék munkaköpenyes dolgozói közül néhányan félgőzzel söprögettek, mások unatkozva lézengtek, vagy a sétány mentén a fűben ücsörögtek, csevegtek, eszegettek. A Jackson's Fly feliratú óriás billegő előtt két perecárus egy mobil WC fölött tollasozott. Az óriás kerék utas nélkül járt, messzi kerületekbe küldve a hírt, hogy a park üzemel, lehet jönni. Csak egy mondat lesz az egész, szólt a nagymama. A nagy frászt, mondta magába Gyuri. Egy mondat, ismételte a szónok. Ezúttal tényleg rövid leszek, nem kell aggódnod. Emiatt legalábbis nem. Adok egy kis gondolkodnivalót, körülbelül ennyi, és kész is. Ha elmondod anyádéknak, mi történt és hogyan történt, elbúcsúzhatsz a szép napoktól. Ennyi a közlendőm. Úgyhogy jól gondold meg, mit csinálsz. Ne nézzél így, nagyon jól tudod, miről van szó. A Vidám Parkban történtekről. Ha elmondod, vagy ha csak bármi nemű célzást teszel, amiből gyanút fognak, megkeserítem az életedet. Minden eszközöm megvan hozzá. Csettintett egyet. Ennyiből áll. Szóval fontold meg, mit, hogyan és merre. Beszéd közben a szeme borongóssá vált. Egyetlen gyűrűjét csavargatta tömzsi ujján egy kővel ékesített aranykarikát, amit egykor a jegygyűrűje mellett viselt, de férje halálának másnapján a családtagok döbbenetére magára hagyta a kísérőt, kiiktatta az örök hűség jelképét egyszer s mindenkorra. Arról, hogy hová került az ékszer, nem nyilatkozott. A másik nagymama biztos forrásból tudja, hogy eladta. A beszélgetésnek csak ugyan vége lett, a nagymama nem várt választ, annyit sem, hogy értem vagy megértettem. Hátat fordított és merev derékkal kibillegett. A konyhából még visszakiáltott. Úgy is azt hiszik el, amit én mondok. A foteleknek kiképzett szerelvények andalító lassúsággal utas nélkül rótták a köröket az ellipszis alakú pályán. Elsőre jó lesz, gondolta Gyuri, csak el ne aludjak rajta. A kanyarok előtt láthatóan felgyorsultak a kocsik, hogy forduláskor kidobják az utasokat. Ennyi volt benne a különlegesség, a kanyar. Az összes többi körhintával, hajóval, rakétával, süllyedő, billegő, forgó eszközzel ellentétben ennek még nevet sem adtak. A fotelek közvetlen környékén a Hurrikán, a Monster Fall és a Speedy González csillogó-villogó feliratait lehetett olvasni. Gyuri elnevezte csoszogó foteleknek. Megkérte nagymamáját, üljön fel vele. Mint láthatja, ártalmatlan, veszélytelen játék. Nem véletlen, hogy senki sincs rajta, körülbelül annyi izgalmat tartogat, mint az otthoni fotelban való ücsörgés. Valószínűleg pont a kísérő nagyszülők kedvéért tartják. A nagymama másban látta a csoszogó fotelek népszerűtlenségét, szerinte életveszélyes állapotban van, kattog, zörög, nyikorog, csak idő kérdése, mikor szakad le egy csavar, nehogy Isten a főtengely, s repül át pár fotel az állatkertbe. Az sem túl bizalomgerjesztő, jegyezte meg, hogy a pálya környékén forró kátrány szag terjeng. Gyuri unszolására végül csak felszálltak a csoszogó fotelekre.
és fejhangon végig sikították az 5 perces menetet. A kör végén egymást támogatva szédelektek le, lábuk alatt még percekig mozgott a talaj. A nagymama savlekötő gyógyszerei leszerepeltek, már a második kanyarban kiújult a refluxa, savanyúakat böfögött, mintha egy deci ecetet nyelt volna, de nem panaszkodott, csak nyelte a savat, csöndben, méltósággal. Gyuri azt gondolta, hősködésből tartja magát a nagymama, de nem bírhatja sokáig, hamarosan megtörik, és a reggelire bekapott 3 darab magos zsemle, fél tubus kenőmájos és retek turmixa egyszer csak kitölti a pofazacskóját, majd a barna löty végül egy fatövében köt ki. Gyuri tévedett, a nagymama magában tartotta a gyomra és a nyelőcsöve közt vándorló ételt, de a bosszúságot is. Sőt, később a Jump in Glory fantázia nevű szerkezeten is általsarat, nem kesergett és nem számolt be szédülésről. Leszállás után csupán annyit bátorkodott megjegyezni, hogy térdűzületei nem a régiek. A Jump in Glory gépkezelője, egy vékony, hosszú szőke hajú srác, a nagymamára való tekintettel kiméletesen bánt a pultjából kiálló irányítókarokkal, amelyeket hétvégenként kélyesen ráncigál, kielvezve a kezében összpontosuló hatalom minden pillanatát. Ami neki egyetlen csukló mozdulat, az a rugós deszkán egyensúlyozó 5 embernek szimpadias esés, nyújtott lábú repülés, látványos grand jeté a korláton túlra. A menet végén a Jump in Glory személyzetének nevében a fiú átnyújtott Gyuri nagymamájának egy exkluzív ajándékot, 2 SERP kupont, amelyeket a Dodge pályával szemközti büfében lehetett beváltani, leinni. A kupon kapóra jött, mert már mindketten megszomjaztak. Gyuri a konyhaajtóból kémlelte a nagymamát, aki egyik kezével a faasztalra támaszkodott, a másikkal egy vastag konyhaszivacsot szorítva az asztalon elterülő őszi barack mintás műanyag terítőt dörzsölte. A lekváros kakaós tejbe gríznyomokat akarta eltávolítani, de tevékenysége már jócskán túlmutatott a konkrét feladaton, már mindent dörzsölt, amit ért, mint aki nem az eredményért csinálja. Mintha a terítő díszítését, az őszi barackokat is le akarta volna radírozni. A szivacs és a terítő súrlódása Gyurit az apjától kapott szovjet színváltós kártyanaptárokon húzigált fémpénz hangjára emlékeztette. Nagymama, miért vagy ideges? Szólt Gyuri. Nem vagyok ideges, zihálta a nagymama. Nekem kéne idegesnek lennem, nem neked, mondta Gyuri remegő ajkakkal. Nem én löktelek ki téged a Dodge-emből, hanem te engem. Ismétlem, ha árulkodsz, azt nagyon-nagyon-nagyon csúnyán megbánod, mondta az asszony. Sarkvidéki tekintetét unokája nagyra nyílt barna szemébe furta, és bólogatott, mint aki mélységesen egyetért magával. Igen, én figyelmeztettelek. A Dodge-en pályával szemközti büfés bódé mellett gyomos kis földterületen egy 60-70 év közötti férfi kapált. A büfés. Munkáját egy a 20-as éveinek elején járó fiú segítette, aki életkora és az idősebb úréhoz hasonló hosszúkás fejformája alapján akár a büfés fia is lehetett. A fiatal fiú szorosan a férfi mellett guggolt, és a meglazított földből szállanként húzigálta ki a bokáig érő gazt. Mindkettőjük szájából cigaretta lógott, mindketten fekete bőrmellényt viseltek. Jó napot kívánok, szólította meg őket a nagymama. A 2 ember ilyetten összerezzent, valószínűleg e napon még nem szólt hozzájuk senki. Előbb a férfi fordult meg, aztán a fiatalember. Jó napot kívánok, van 2 SERP kuponunk. A fiú a földre ejtette a munkakesztyűjét, mellé a cigarettáját. Belépett a bódé ajtaján, és felvette az árusítói állást. Fejét kidugta a pult fölötti ablakon. Málna van meg bodza, motyogta az orra alatt. Jó napot, hello! Csak málna van, helyesbítette az idősebb úr. Akkor 2 málnát kérünk, mondta a nagymama. Kuponra, mindkettőt. Az idősebb büfés elvette, és a bódéban alaposan megvizsgálta a papírfecniket, mintha gyanús bankjegyek volnának. Elképesztő, hogy nem tanulják meg, nem pecsételik rá az érvényesítési dátumot. Ennyi a feladatuk, semmi több az eszem megáll.
A büfés összevonta a szemöldökét és a kuponokat az ujjai közé csiptetve a nagymama szemébe nézett, és hirtelen megrázta a döbbenet. Keller Ilona, ha nem tévedek, azt a mindenségit neki. Árpád, mondta még sosem hallott szopránban a nagymama, és a szája elé kapta a kezét. Igen, Árpád, valaki csípjen belém. Gyuri hátrébb húzódott, hogy kedvezőbb szögben lássa az egymást méricskélő felnőtteket. A fiatalabb büfés is meglepődve szemlélte a megkukult kettőst. Amikor már mind a négy felet feszélyezte a csend, az idősebb büfés megszólalt. Benne vagy a telefonkönyvben? Miért? Föl akarnál hívni? Mindenképpen. Minek? Te nem akarsz beszélni? Miről? Volna miről. Nem volna semmiről. Akkor csak úgy. Fiatalember, fordult a nagymama a fiúhoz. Van itt másik büfé, ahol elfogadják a szörp kupont? Csak itt lehet beváltani. Akkor alászolgálja, mondta a nagymama, és magával cibálta Gyurit. Nem iszunk szörpet? Kérdezte az unoka. Itt nem, válaszolta a nagymama. Inkább szomjan döglünk. Az alászolgáját Gyuri a halál szolgájának értette, és biztosra vette, hogy a nagymama e névvel a büfés fiatal segítőjét illeti. A büfés segédje, azaz szolgája. Ez esetben viszont az idősebb úr, akivel a nagymama látszólag haragban áll, maga a halál. Összegezve, itt a halál a Vidám Parkban, csak ő fogad el szörp kupont, és névről ismeri a nagymamát. Ez vajon azt jelenti, hogy a nagymama rajta van a listáján? Nem sokára eljön érte? A nagymama is ismeri őt, legalábbis az álnevét, amit itt a halandók közt használ, az pedig Árpád. Gyuri szánakozva nézett a nagymamára, akinek életéből talán csak hetek, hónapok vannak hátra. Nem tudott róla, hogy beteg lenne, habár tény, a téli kertben elköltött családi vacsorákon néha hangosan felnyögött, a szülők ilyenkor összenéztek, és gyakran pokrócot tekert a dereka köré. Gyuri úgy érezte, már sok mindent ért, de a tökéletes tisztánlátás még távolinak tűnt. Például nem értette, miért kapával és nem kaszával jár a halál. Szomjas vagyok, mondta Gyuri. Hova megyünk? A nagymama egy doboz cigarettát vett elő a váltáskájából, és rutinosan kipöckölt belőle egy szálat. Rágyújtott. Nagymama, te dohányzol? Nem, vágta rá a nagymama. Mamáék tudják? Eszedbe ne jusson. A nagymama leroskadt a legközelebbi padra. Kimerültnek látszott, mint aki egymás után 10 menetet ment a hullámvasúton. Megengedte Gyurinak, hogy felüljön bármire, egyedül, kíséret nélkül, annyi kikötése volt csak, hogy maradjon látótávolságon belül, és 20 perc múlva álljon készen az indulásra. Megígérte, hogy hazafelé a Városligetben Gyuri kap valami szomi oltót, mondjuk egy kólát. Látótávolságon belül Gyuri számára az égvilágon semmi érdekes nem mutatkozott. Egy az óvodások adrenalin szintjére tervezett csúszda rendszert látott, valamint egy céllövöldét. Nem erről volt szó, mondta a fiú, szemében a kóbor kutyák ártatlanságával. Hangjában nem volt számonkérés vagy csalódottság, pusztán egy tényre hívta fel a nagymama figyelmét, kedvesen, már-már hízelegve. Egy ígéretre emlékeztette, amit a nagymama valószínűleg elfelejtett. Tudod, úgy jöttünk, hogy egész délelőtt itt leszünk, én erre készültem. Zsarolsz, emelte meg hangját. Telhetetlenkedsz, ahelyett, hogy örülnél, hogy elhoztalak. Apáddal hányszor voltál itt? A nagymama szájának környéke ellilult, a haja félre billent, dühösen morgott. Aztán, ahogy elcsendesedett, szomorú képet vágott és visszavonult önmagába, nem mutatva érdeklődést a kinti világ iránt. Gyuri viszont úgy gondolta, jogában áll megzavarni ezt a befelé tekintést és figyelmeztetni a nagymamát, az erkölcsprédikátort, hogy amennyiben 20 perc múlva csak ugyan hazamennek, úgy egy ígéret megszegésének ténye áll fenn, ami otthon, a vaskalapos házirend keretei közt büntetendő. A fiú közölte, hogy megérti, sőt elfogadja, hogy a nagymama hangulata hirtelen megváltozott, ezért nem is kíván mindenáron kitartani az eredeti terv mellett, azaz nem akar egész délelőtt itt lenni, kész volna belemenni valamilyen elfogadható kompromisszumba, de a 20 perc a bébi csúszdán céllövöldében, mint megoldás, hát nem egészen a két szándék közötti félút. Legalább a Dodge-emre hadd üljek fel, kérlelte nagymamáját. Pont a Dodge-emre?
Az a legjobb. Hát most jöttünk el onnan. Menjünk vissza. Nem, válasz mást. Menjünk vissza oda. Válasz mást. Dodge-em. Mást. Dodge-em. Rázta fejét Gyuri, majd könnyelműen hozzátette. Aztán mehetünk haza. A tervezetnél még korábbi távozás lehetősége elgondolkoztatta a nagymamát. Új kompromisszumot vázol Gyurinak. Na figyelj csak. Mi lenne, ha felülnél öt másik valamire, és a Dodge-emet kihagynád? A Dodge-em nagyon veszélyes. Nagymama, én a Dodge-em miatt járok Vidám Parkba. Az asszony hosszú sóhajt eresztett ki, és elfogadta az ajánlatot. 20 perc helyett már 5 perc múlva eltűnnek innen, ez a jó benne. Előtte azonban újra látnia kell Árpádot, és ami ennél rosszabb, Árpád is látni fogja őt. Unokájától két lépésnyire lemaradva mendegélt. Lábait alig emelte, úgy haladt, mint a fegyenc, akinek vasgolyót láncoltak a bokájára. Mereven mámult maga elé, mint akinek megfagyott az arca. Félre billent hajzata most a legkevésbé sem zavarta, sőt, kimondottan örült neki, ha rossz színben tűnik fel. Ha ott és akkor lehetősége lett volna rá, alig hanem átöltözik és előnytelen, ízléstelen göncöket aggat magára. 10 méterenként fújtatott, mint akit kimerít a csoszogás. Harmonikába csúszó zokniát Gyuri felhúzta a bokájáról a térdére, és néptánc lépésekben közeledett a Dodge-em pályához. Árpád névtelen büféjét elkeresztelte magában halál és szolgája falatozónak. A nagymama egyetlen pillantást sem vetett a büfé felé. Ezek még mindig kapálnak, csodálkozott a fiú. Itt fogják megtermeszteni, amit eladnak? Hamburgerfa? Lángos bokor? A nagymama csak előre nézett, mint akinek szemellenzőt erősítettek a halántékára. Ha a pálya szélén átsorog, míg unokája autózik, az nyílt felhívás keringőre, gondolta, azonnal ott teremne Árpád és a múlt. Hirtelen elhatározásból a nagymama is beült egy Dodge-embe, egy zöld színűbe, és lábával dobogva várta az indulást. A zöld Dodge-em zárlatos volt, átirányították egy másikba. Hihetetlen, csattant fel a nagymama. Itt lopják a napot, sehol egy vendég, lófrál az egész személyzet, és nem működik semmi. Ha tudják, hogy selejt, miért nem különítik el? Talán ki kéne vonni a forgalomból, nem? Félreállítani legalább, ha már megszerelni nem tudják. Mi van, ha nedves ruhában ülök bele? Megráz és meghalok? Szégyenében Gyuri a saját kék Dodge-emének padlójáig süllyedt. Árpádra sandított, aki szerszáma nyelére támaszkodva, fiatal kollégája társaságában nézte és hallgatta a kellemetlen jelenetet. A Vidám Park dolgozói közül jó néhányan nézőként sorakoztak fel a pálya szélén. A menet indulását recsegő duda és villogó fények jelezték. Gyuri lassú köröket rótt a pályán, ismerkedett az autóval, tesztelte a kormány érzékenységét. Egyelőre nem ment bele ütközésekbe. Félszemmel Árpádékat figyelte, akik közben beépültek a nézők sorfalába. Ámulatba ejtette a hatás, amit a büfésnek álcázott halál a nagymamájára gyakorol. A férfi egy szót se szólt, csak a kapájára támaszkodva állt, és nézett, tekintete célkeresztjéből egy pillanatra sem tévesztve a nagymamát. Nyomja a tövig! Kiáltott Gyuri, miután látszott, hogy a Dodge-em, amiben nagymamáját átpasszolták, alig halad. Tövig nyomom! Üvöltötte vissza a nagymama. Újabb érdeklődők érkeztek. Híre ment a Dodge-emező asszony különös viselkedésének. Három iskola kerülőkkel megtöltött kis autó komoly harcot vívott egymással, az utasok kacagtak, sikoltoztak, a Dodge-emek nagyokat ütköztek. Hiába döfködte oda járgánya orrát, hiába súrlódott egyik-másik harci Dodge-emhez, Gyurit nem vették be a csatába a fiatalok. Jobb játszótárs híján Gyurinak meg kellett elégedni a pálya szélén poroszkáló, ideges és kedvetlen nagymamával. Messziről nekiíramodva jó belement a nagymama autójába, amitől az szépen kiperdült. Nem tudsz gyorsabban menni? Kérdezte Gyuri. Nyomd tövig! Tövig nyomom! Hörögte pokoli hangerővel a nagymama, majd a Dodge-em pálya kellős közepén
Megállt, kis kocsiából kiszállt, odaszaladt Gyurihoz, beugrott mellé a kék dodgenbe, és egyetlen határot mozdulattal két tenyérrel kilökte belőle a fiút. Azután rátaposott a pedálra. Kidüllett szemmel célba vette az iskola kerülők három autóból összeálló halmazát, amely e pillanatban összeragadva vesztegelt az egyik sarokban. A gyerekek, észrevéve a vérben forgó szemű asszony közeledését, szétspricceltek három különböző irányba. Árpád közben Gyuri segítségére sietett. Egy gyors mozdulattal talpra rántotta. Hú, ez a kék, ez nagyon jó megy, kiáltotta a nagymama. Gyuri a bambulástól átlényegülve ácsorgott szótlanul. A nagymamája, mint egy tüdőbajos, sípolva kapkodta a levegőt, pedig az erőllétére nem lehetett panasz, szívossága közismert, a játszótéren beáll a gyerekek közé focizni, hátvéd, söpröget, többet fut, mint a kicsik. Ezen a napon mégis már sokadszorra tűnt holtfáradtnak. A szivacsot a fényesre sikált terítőre pottyantotta, tűnnyögött. Kihúzta az asztal alól a háromlábú faszéket, amire soha senki nem mert ráülni, mindig csak útban volt, aki az asztalhoz ült, óhatatlanul belerugott. A nagymama most mégis lerogyott rá. Alkarját, amíg nyírkos terítőre fektette, fejét a kézfejére hajtotta. Nagymama, hát te sírsz, mondta Gyuri, és megérintette az asszony vállát. Mi a baj? A nagymama kezei mögé bújtatta eltorzult arcát. Gyuri tétován figyelte az asszony ütemesen rázkodó tarkóját. Nem tudta eldönteni, hogy közbeavatkozzon-e. Faggassa, vigasztalja, lapogassa meg a vállát. Legyen úgy, mintha ő is sírna. Vagy fordítson hátat és menjen ki. Egyik hessen volt mersze, várakozott. Rövid idő múlva a zokogó asszony felcsapta a fejét, mint akit ütés ért. Ha elárulod, hogy kilöktelek a dodgemből, én megmondom anyádéknak, hogy húzigálod a fütykösödet. Ne is próbál tagadni, láttam. Kilestél? Láttam, amit láttam, mondta a nagymama, és azzal a mozdulattal, amivel kézfejét végighúzta könnyes arcán, egy halovány mosolyt is odakent a szája szegletébe. Akartam is szólni, hogy ne ráncigált, mert az még nem jön, amire vársz. Aztán hagytam, gondoltam, rájössz magadtól. Te leskelődsz utánam, nagymama. Ez a dolgom. Kérsz szörpöt? A nagymama felállt, hogy két adag csipke szörpöt készítsen. Így áll egyet, mondta, de Gyuri csak hallgatott. Így áll, te, neked se lehet könnyű, de hidd el, nekem sem az. A nagymama egyetlen kortyal kiitta a pohara tartalmát. Leültette Gyurit a háromlábú székre. Bocsáss meg, Gyurikám, jó? Megpróbáltam én előbb is a fagyisnál, de mindegy, megtörtént. Hát megesett. Néha megesik, hogy megesik, nem? Gyuri elképzelni sem tudta, mi a célja a bocsánatkéréssel. Rossz előérzete volt. A két decis szörből egy decit meghagyott. A szénsav irritálta a torkát. Na, Gyurikám, ne haragudj rám, jó? Légy szíves. Nem voltam önmagad. Ha tudnád, nem haragszom, mondta felnőttesdit játszva Gyuri, és nem árullak el, de mi a baj? A kérdés őszinte megfogalmazásban így hangzott volna, mit akarsz tőlem? Nem árulsz el? Bizalmaskodott a nagymama. Nem. Biztos? Biztos. Őszintén biztos? Őszintén. Így görbülj meg? Úgy görbülj meg. Nem történt semmi a vidámparkban? Semmi. Senki nem lökött ki senkit? Nem. És nem is dohányoztam? Nem. Szerintem sem. A hallgatásért cserébe most én nagyon őszinte leszek veled. Elmondom, mi a történet Árpáddal. Gondolom feltűnt, hogy az ő jelenléte zaklatott fel. Elmondom én neked a titoktartásért cserébe. Te leszel az első, aki ezt hallja, az első, érted? Komolyan beszélek, nagy dolog ez, Gyurika, csak hogy tudd, mekkora dolog ez. Árpád, zengte magában a fiú, mintha egy barlangvíz hangzotta volna a nevet. A halál szolgájának főnöke, Árpád, a halál. Gyuri bólintott, felkészült a hétpecsétes titok befogadására. Ő volt az én ifjúkori nagy szerelmem.
mondta a nagymama. Évekig udvarolt nekem, de a szüleim ellenezték a házasságot. Az apja szűcs volt, az anyja meg egy úriháznál szolgált, mint cseléd. Az én szüleim értelmiségiek voltak, túlságosan is. Ellenezték a házasságot. Mit ellenezték? Megtiltották. Aztán a szüleim kivándoroltak Amerikába, és itt hagytak minket, engem meg az öcsémet, de ezt már biztosan mondtam. Én meg bekopogtattam az Árpád ajtaján, hogy megkérjem a kezét. De már késő volt, hallani sem akart rólam. Pedig nem volt senkie. Senkie, érted, Gyuri? Senkie. Büszkeségből küldött el. Annyit kértem, hogy beszélgessünk, amire azt mondta, hogy már nincs miről. Tudod, mikor történt ez? Közel 50 éve. Azóta most láttam először. A harmadik adag csipke szörp elkészítésekor a nagymama hosszasan bíbelődött a szörp szódavíz arány beállításával, elmélyült vegyészi tevékenységet végzett. Ez alatt Gyuri végig gondolta a délelőtt eseményeit, a nagymamája viselkedését, emlékezetében előcsalta az elhangzott mondatokat, és rájött valamire. Egy hibára. Egy a nagymama logikai rendszerében nyíló résre. Felismerte, hogy a nagymama tévhitben él. Nincs szó semmilyen üzletről, kölcsönös titoktartásról, hiszen neki, Gyurinak nincs titka, amit a nagymama fel tudna használni ellene. Semmi. A fütyi húzogatáson kívül, amit bármikor kész megmagyarázni a szüleinek. A magyarázat a suliban minden fiú húzogatja, kész. Ellenben a nagymama kétszeresen is kiadta magát. Egyrészt kilökte a Dodge-emből, mely tény elhallgatását kérte, másrészt kiderült, hogy sosem a nagyapát szerette, hanem egy szűcs fiát, ami a régóta húzódó jegygyűrű rejtének is megoldása lehet. Ja, és dohányzott. Három titok nulla ellenében. Hiába mondta a nagymama, hogy megkeseríti az életét, hát Gyuri rájött, hogy nincs mivel. Nincs meg hozzá az eszköze. Ellenben ő bármikor zsarolhatja a nagymamát. Triplán. Tessék, neked is csináltam egy friss szörpöt, nyújtott át egy új pohárral a nagymama. A másikban már nincs szénsav. Köszi, nem kell, mondta Gyuri, és arcán magabiztos mosollyal kivonult a konyhából. Büszke volt magára. Boldogan vette tudomásul, hogy ez életének egy fontos, sorsfordító napja. Mától új korszak kezdődik, gondolta. Jobb idők következnek.

0: Barátaim. Tegnap előtt, a Colgate szájápolási hónap utolsó napján nem függőlegesen esett a hó, hanem viszintesen áramlott a Mozdony utca felől a Bakterház utca felé. Kollégiumi szobánk ablakából megláttam a varjamat, az épületet körülölelő parkban a dékán által ültetett fa tövében kucorgott. Meg kellett tapsolnunk a dékánt, amikor elültette a fát. Azon a földterületen áll e fa, amely alá az idős Szögi úr szerint, aki a kollégiummal szemben lévő ház földszintjén lakik körte alakú feleségével, egy csajka típusú gépjármű van elásva. Azt is tudja, ki ásatta el, de hülye lesz elárulni, mert mi van, ha visszajönnek az oroszok. Ilyen könnyelműség miatt nincs kedve főbe lövetni magát. Ott gubbasztott a varjam a fa alatt, a csajka fölött, ezer közül is megismerem. Az én varjam nem fekete, hanem sötétkék. Rögtön láttam, hogy baj van vele. Az egyik lábát néha fölemelte, madár ilyet nem tesz, ha egészséges. És blazírt tekintetét a fehér szemcse áradatba fúrta. Bágyatnak tűnt, betegnek. Egyszer csak elindult a gesztenyefa csemete irányába, amelyet a polgármester ültetett. Na, őt nem kellett megtapsolnunk, legalábbis nem szóltak, hogy meg kell. Szokatlanul lassú mozgását látva aggódni kezdtem. Az én varjam, szemben sok lusta fajtársával, eddig ritkán lődörgött csak úgy. Fiókom mélyéről előkotortam a stopperemet. Ha szerencsém van, gondoltam, tartja az irányt, és lesz szíves elballagni a gesztenyefától egészen a használaton kívüli porolóig. E távolság nemrég fogadástárgyát képezte a szobatársam és a statisztika és számmániás öccse között, centiméterre lemértük, pontosan 7 méter. Szerencsém volt, tartotta az irányt. Amikor előlépett a gesztenyefa mögül, megnyomtam a stopper start gombját. Hangosan szurkoltam neki, bentről, az eszetlenül fölfűtött szobánkból. A csukott ablakon keresztül ugyan egyetlen hang sem szűrődött ki, de én vakon hittem az ember-varjú közti telepátiában, legalábbis az én varjam és én köztem léteznie kell ennek a fajta kommunikációnak. Csináld végig, öreg, gyerünk, egészen a porolóig, mindent bele! 16,47 század másodperc, ez túl sok. Valami komolyabb baja lehet. Szomorkás pillantással kísértem a varjú további útját, amit már nem időre tett meg. Mi van, azt a hülye varjút bámulod? Érdeklődött a szobába toppanó lakótársam. Nemrég ment el zuhanyozni, és már is itt van, fürdőköntösben. A tanév kezdete óta hétről hétre csökkenti a tisztálkodásra szánt időt. A varjú, mintha csak meghallotta és cselekvésre buzdító vezényszóként értelmezte volna a szobatársam kérdését, forogni kezdett, sebesen, egy helyben. Még sosem csinált ilyet. Nézd már, beszpídezett, röhögött a szobatársam. A hóesés miatt forog, mondta, meg van zavarodva. Azért forog, mert bolond, vágott vissza a szobatársam, és azért bolond, mert forog. Tojás-tyúk problematika. Az a varjú, folytatta, amelyik szerinted a tiéd, amúgy egy vén csataló, sugárzik rajt, hogy nincs sok hátra neki. Rajt, ezt mondta, nem pedig az, hogy rajta. Nem az zavart, hogy a rajta szó használata helytelen, mert helytelennek helytelen, nem sugárzik rajta, hanem sugárzik róla. A rajta helyetti rajt, ez zavar, de nagyon. Műviség, álintellektus, felvett alűr, hamis arhaizmus. Arcizmaim megfeszültek. A szobatársam, ha fontoskodik, felfelé szegezi a fejét, lefelé biggyezti az ajkát. Ezt a szokást is, miként annyi minden mást, Ágoston nevű barátjától vette át. Például előfizetett a históriára. De Ágostonnal ellentétben a szobatársam nem olvassa. Több érintetlen, még befóliázott számra bukkantam a fiókjában. Nem akarok beleszólni az életedbe, mert a te életed nem az enyém, folytatta a szobatársam, de nekem szent meggyőződésem, hogy te is megbolondultál. Mi történhetett a madárral? Tény, hogy furcsán viselkedik, de tényleg elment az esze? Emberben már láttam ilyet, Szögi úr, gyakorlatilag a szemem előtt hibbant meg, méghozzá ijesztő gyorsasággal. Egyszer leállított az utcán, hogy titkos tervét megossza velem, otthon a cselédszobát felönti vízzel, majd gyorsan lefagyasztja, hogy unokái kellemes, családias környezetben kényelmesen, nagy kabát nélkül korcsolyázhassanak. Üresen, kihasználatlanul áll ez a szoba, magyarázta Szögi úr, rendkívül magas hőfokon. Nagy luxus ez a mai négyzetméter árak mellett. Meg aztán így, hogy a szobában koriznak, jobban szem előtt is vannak. Nem vesznek el a száguldozó suhancok közt a műjégem. A kanapé lábára is korcsolyát fog szerelni. Mondta, hogy az unokák ide-oda lökhessék a bútort, cicázhassanak vele, vagy beleüljenek és egymást tologassák körbe-körbe. A szivattyúkkal érkező tűzoltók láttán döbbentem rá, hogy Szögi úr nem viccelt. Csodás dolog, hogy van egy saját madaram. Szabadon röpköd, mégis tudom, hogy hozzám tartozik, az enyém. Nincs rá erőszakolva a birtokviszony, nem szuszakolom be egy teleszart rúddal átszelt kalickába, nem én döntöm el, mikor mit tegyen, nem befolyásolom a választásaiban. Oda megy, ahova akar, azt csinál, amihez kedve van. Otthona a levegő, a végtelen. Megadom neki a szabadságot, és ő nem él vissza vele. De ő sem tukmálja rám magát, nem zsarol lelkileg. Én is szabadon élhetek úgy, hogy közben az övé vagyok. Ezt nevezik szeretetnek, azt hiszem. Hadd már a francba azt a nyomorék halálmadarat, mondta a szobatárs. Inkább pakolj össze, mert mindjárt átjönnek az ágostonék piázni. Te tér feled most is olyan, mint a földrengés söpölt volna végig rajt. Szétnyitotta a köntösét, és a nemi szervét birizgálta. A varjú továbbra is az ablak alatt mászkált. Talán közölni akar velem valamit. Ha semmi nem nyomná a lelkét, már rég csatlakozott volna a csapatához, amely a riadó felszállást gyakorolja a játszótéren. A szobatársammal megállapodtunk, hogy kettes fokozaton tartjuk a fűtést, ennek ellenére ő mindig felcsavarja. És amikor tettével szembesítem, vigyorogva annyit mond, ha már egyszer ingyen van, fűtjük, ahogy a csövön kifér. Fekvőtámaszba ereszkedett, és 50 karhajlítás nyújtást végzett, nemi szervével a poros padlót verdeste. A gyakorlat után fölegyenesedett, megragadta a karomat, és szabályszerűen elveszetett az ablaktól. Olyan könnyedséggel tette mindezt, hogy a rendőr tereli maga előtt a paprikaszprével elkábított tüntetőt. Azt mondta, őszintén aggódik miattam. Szerinte jó úton haladok afelé, hogy végleg megbolonduljak én is, mint a nyomorék halálmadarom. Pár lépés után lefejtettem a vékony alkaromat körülölelő ujjait, visszasiettem az ablakhoz, de addigra már eltűnt a madár. Köszönés nélkül. Hova? Az ágyamra borítottam a barlangrajzot ábrázoló takarómat, és szapora léptekkel távoztam. Becsaptam magam mögött a szoba ajtót. A varjam gyakran követ a városban. Nem szembetűnően, csak úgy diszkréten, tisztes távolból, madármód. Háztetőről faágra, onnan a járdára, vissza az ágra. Az utcán váltakozó tempóban gyalogoltam, lassítottam és gyorsítottam, krákogtam, beszéltem, motyogtam, nevettem, szavaltam, énekeltem. Mindent bevetettem, hogy magamra vonjam a varjam figyelmét. Az utcasarkon Szögi úrba botlottam. A legutóbbi találkozásunkhoz képest most kétszer vastagabb szemüveg volt rajta, amit akárcsak az előzőt az orra hegyén viselt. Ha társalogni kezdünk, gondoltam, egyhamar nem szabadulok, de mivel az utcasarok jól belátható hely, itt könnyen rám lel a madár. Belementem hát a beszélgetésbe. Elhatároztam, ha rám terelődik a szó, bár erre csak kis esélyt láttam, nem titkolom el az igazságot. Egy varjút keresek, a saját varjamat. Hogy közelebbről megvizsgáljam. Hogy meggyőződjek róla, rendben van. Egészséges. Mert hogy sajnos okom van ennek ellenkezőjét feltételezni. Szögi úr elsőként a 6 éves unokája festményeiről beszélt, amelyekkel, mint ügynök házal, nyugdíjkiegészítés gyanánt, 10%-ot kap minden eladott kép után. Félfamentes rajzlapra temperával festett alkotások, viszik rendesen, például a kórházban, ahová Szögi úr kontrollra jár, mindjárt vettek 10-et. Aztán rámöntötte a környékbeli hentessel kapcsolatos panaszait, a hús minőség visszaesésének lehetséges okait boncolgatta, azért a pocsék sonkáért mondta, kár meghalniuk a disznóknak. Hallgattam, és közben az eget kémleltem. Jaj, mi lehet a madarammal, a legjobb, leghűségesebb barátommal? Szögi úr is fölnézett, majd megkérdezte, mit gondolok, jobb vagy baloldali közlekedés van a mennyországban. Ide figyeljen, Szögi úr, mondtam válasz helyett. Figyeljen rám. Nekem van egy varjú barátom. Őt keresem, meg kell találnom.
1: Varjú?
0: Na hát, igazán? Szögi úr zavaros szemfehérje egyszeriben kitisztult, redős arcbőre átmenetileg kisimult.
1: Egy varjú, ismételte, aha, egy varjú.
0: És ajkai, akár egy Schubler finoman táguló befogói lassan kinyíltak. Egy szóval sem kellett többet mondanom. Mosolygott, értett mindent. Évtizedekig együtt játszó bridge partnerek közt nincs akkora összhang, amekkora Szögi úr és köztem létrejött. Egy-két szó kellett csak hozzá, és egy mosoly.
1: Csak nem az a kék?
0: Kérdezte Szögi úr. De az, bólintottam.
1: Langyos bizsergést éreztem a melkasomban.
0: Most már két barátom van, gondoltam. A kék varjú és Szögi úr.
2: Ticotica, la otra vez aquí, ticotica, está comiendo fofoba. Su ticotica, de que se alimenta, que va a comer una piña, pero no coma.

0: Tilos Rádió. A Kertakarót hallottátok, és benne Maros Andrást. András, miből olvastál föl, és hol jelent meg, és mit csinálsz mostanában? Egy gyors kérdezfelelek a végére.
1: A Csinálni kell című novellás kötetemből olvastam fel, ami a idei könyvfesztiválra jelent meg. Áprilisban volt. Ez egy 17 novellát tartalmazó novellás kötet, a Magvető kiadónál jelent meg. Ezen kívül pedig két drámám játszódik. Aha. De szépen mondtam. Két drámám van, fut, ez a helyes szó. Két drámám fut színházban, a Pesti Magyar Színházban látható Gyanús Mozgások című két szereplős darab, uh-huh. és a Dunaújvárosi Bartók Kamara Színházban pedig Hulladék című darabom látható.
0: Akkor ajánljuk, és mind dolgozol mostanában, ahogy levegőt tudsz venni egy kicsit.
1: Mostanában a gyerekkori teniszezéssel töltött éveimnek a memoárszerű feldolgozásán dolgozom.
0: Magyarország és az USA.
1: Igen.
0: Lesz a két helyszín.
1: Igen, igen, én versenyszerűen teniszeztem fiatal koromban, és ennek révén kikerültem Amerikába ösztöndíjjal, és ennek a 10 évnek a hát tulajdonképpen történései ilyen anekdota füzérszerűen, de beleszőve némi rendszerváltást és politikát is.
0: Értem, ez izgalmas lesz. Reméljük, hogy a tanulmányaid idejét nem írod meg. Ezt én remélem, ugyanis együtt jártunk főiskolára Andrással sok-sok évvel ezelőtt. És nagyon szórakoztató volt a francia óra például. Na, további jó tilosozás nektek. Köszönjük, hogy bejöttél, és várunk. Reméljük egy rövidebb időközön belül is.
1: Köszönöm szépen. Sziasztok.
0: Sziasztok.

0: se suda.
1: Che tacco.
2: Jó.
1: Kelt a karó.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kelt a karó. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
6: Nem értem.
1: Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
6: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Nagy László, csönd van. Csönd van. A láb se zizeg szél, ha járja. Fekszik a nádas, hóba folytott cicomás ezred. Fölötte tépet, rucepihet pétova repked, s piheg, ha ráakad egy bóbitára. Távol a bazalt hegy is süket néma, mintha csak mára hűlt volna le benne a láva, s letagadná, hogy kövein a bort danolászva itta a jó katona vígpoéta. Ráfeszült hidegen a csönd a tájra. Hitetlen lélek lehet ilyen búba alélva. Vadmadár éles riogása fölveri néha, szárnyával megpofozza, de hiába. Baktat a tehervonat, tűz a csokra, mint üvegfalnak neki megy a fagynak a csöndnek, s nézd, amik pengve sisteregve ízekre törnek, tüntével fölépülnek még nagyobbra. Szoborrá alkot ez a téli szemle. Menj haza gyorsan. Hívogatnak otthoni fények. Asszonyod teste, mint a tavasz kivirul néked.

0: Juhász Gyula. Himnusz a mulandóság. Alázatos szolgád vagyok neked, ki nem hajtottam térdet és fejet a föld hatalmas dúsai előtt, de ünnepellek téged, bús erőt. Itt minden változó a nap alatt, szalad az év, suhan a pillanat. Világok vesznek, népek rendje hull. Te állsz és vársz ránk, örök, büszke úr. Sarló alá te hajtod a kalászt, és zöld palástból lesz sárgult palást, és piros hősből lesz fehér hal, fényből homály, mivel te akarod. Mulandóság, te dalt teremsz nekem, hogy talózhassak eltűnt éveken. Halott rózsákon, hervadt lágyokon, egy elvesztett édennel gazdag. Adi Endre, az én hadseregem. Fiatal, forró, páratlan hadseregem. Nem baj, ha meghal. Enyém az ország, s tiétek a legszentebb hivatalok, ha meghal. Ezt okosan csináltam. Jöjjetek ti, nálamnál bűnösebbek, szebbek és kedvesebbek, többek és jobbak, fiatal. Ti vagytok az én országom, s tiétek lesz itt minden, ingyen, egy kicsit lelketekért, s miattam. Előre, drága hadseregem, előre, bűneim piros zászlóját, erényeimnek sok fekete rojtjával lobogtassátok, síromból is rátok, ha bár ócska a szó, vidáman nézek, vitézek, fiatalok, előre. Nincs már nekem semmim, ti vagytok az örökség, a jutalom, ti vagytok a dalom, s fiatalok, fiaim, szép lesz elesni, értetek? Majdnem, majdnem, fiatalom.
1: Juhász Gyula, még maradok. Fiatalok, még itt vagyok. Az éveimnek száma sok, a gyászaimnak sora nagy, és megőszített korafagy. Tán nem is voltam fiatal, és nem jött soha diadal. Halálos volt a szerelem, utódom sem lesz már nekem. És mégis, mégis jó dolog, hogy élek, és hogy dúdolok. Magányos lelkem égre néz, és megszépül a szenvedés. Az égen örök csillagok, fényesek és fiatalok, a földön is ifjú szemek, még egy ideig nem megy.

Szabó Lőrinc, az eredmény. Hát éltem. Eredménye 50 év, egy hiány. Folyton csak dolgoztam érte. Pénzé változtam, házi úr zsebébe folytam lakbérnek. Család kenyerét vetettem, és magam voltam a rét, melyről elindult, stányérunkra érve pecsenye lett a borjú. Ujjam égve világított 10 gyertya, és ha gép, ha gyár kellett, szívem hajtotta. Hely, de nyafogtam sorsomon, de sokat, hogy nincs értelme, és hogy tönkre megyek. Most megy. Vénülő szememmel, amely annak is örül, ha kisüt a nap, áldom az értelmetlen élet. Tóth Árpád széthult légiókkal. Jaj, de furcsa érzés, vén fiúk, szegények, ráeszmélni, nem vagyunk már a régi legények. Hajunk közt az első könnyű, finom dérrel fordulni a szép nők után, megriadó vérrel. Látni, míg nézésünk ringásukat issza, hogy ők immár, Uramisten, nem ránk néznek vissza. Tudni, hogy ha búgnánk, ölej meg virágom, nem az lenne legszebb nóta nékik a világon. Jaj, pedig a vágyunk csupa bús mohóság, mintha mind egyszerre nyitnak a megkésett rózsák. Most tudnók a szót, a legfájóbb sóhajtót, most esnék jól legvadabbul berúgni az ajtót. S jaj, a bölcsesség, az aktanító mester, váltik dörmög a fülünkbe lassabban a testtel. Vigasztal fogatlan szája régiókkal, de mit ér egy bukott császár széthult légiókkal? Volt dicsőség, nem volt? Szívünk sose bánja, Cézárnak egy rabszolgalánya, akit sírva híjon, ölej meg virágom. Hiszen látod, azt se tudom, éltem a világ.

Eldorado. Van egy ország, Eldorado, innét a nagy királyhág. Kelletig van benne minden, az nem is kell, ami nincsen. Boldog egy nép, aki lapja, árnyékon a legyet csapja. Búzájától, mikor terem, dohossá lesz minden verem, s mind magának kell megenni, mert nem tudja hova tenni. Ha pedig nem termet elég, eladhatja mind vagy felét, bezzeg akkor van vevője, s jó hasznot kapar belőle. A kenyérre, a haszonra, melyet tele zsebje, gyomra, fel is önthet, mert az ecet, Isten bocsáss, ez ráfogás, a sok jó bor rajta veszett. Vagy ha nem bort, vizet óhajt, boldog ország, az se nagy baj. Egyet sem lép érte lába, felmegy a víz ablakába, vagy az Isten fellegéből, míg új háza fel nem épül, ingyen ömlik a nyakába. De ki bolond innék vizet? Bort ihatik, mégsem fizet, sőt, aranykor tért-e vissza, még fizetnek, amért issza. Részek fűvel, ha lefekszik, elhorkolhat holnap este. Más kisöpri házatáját, fel sem költi a gazdáját, más megfeji a tehenét, el sem viszi csak a tejét. Mindent más csinál helyette, úgy álmában, mint imette, s bízta másra, vagy nem bízta, mire ébred, minden tiszta, minden megvan, minden jól van, csak a borjú nincs az ólban. És minthogy tenni már nincsen mit, legfeljebb fejét vakarja, s száját tátja, ha akarja. Más után nem is képzelik, ott a száj túl mennyi telik. Úgyhogy a kéz és az elme szinte rozsdát kap heverve. Mert csak száj kell és nagy torok, hogy rendin menjen a dolog. Száj kell hozzá, hogyha raknak füstalapot légváraknak. Szájjal áldoz a közjúra az országnak dúslakója. Hát a hazát, ó, azt pedig majd megeszik, úgy szeretik. Mégse tettel, szájjal védik, pipálgatva örökkétig. És valóban, amely ennyi jó dohányt bír megteremni, méltó is a honjavára, bátran kelni, szálpipára. De ki győzne mindent hosszan elsorolni, ami ott van? Az iszonyú boldogságot miért ember sose látott. Aki Tamás a dologban is akarja tudni jobban, menjen oda, üssön tanyát, nem kérdik ott apját, anyját. Boldognak, boldogtalannak, uraságot, földet adnak.

0: Arany János, János Papországa.
1: Büszke harcos kalandornő országa. Két élkar, mely ha moccant jobbra-balra fegyver. Jobbra-balra merre fordult a fegyvernek élet? Puszta lett a néve sor, és üvöltött rajta vége, harcosok felé. Kin a német, minthogy ő rá járta úgy legjobban, megfélemlék, megbúsula, cselt szövött titokban. Nem bírván az oroszlánnal, annak vermet állta. Takarónak a veremre, mint egyéb gazságra, jó lesz Krisztus szent vallása. Ázsiának sáskaféle kóborló fogány, Isten a te lelkedet bár mind pokolra hányja. Ne legyen az idvességben soha semmi része. Lelked üdvösségeért nem, de saját bőrünk javáért megtérünk néged. Így beszélt a német papság, és a pénzbe maradt. A papok nagy torkú zsákja már akkor is meg. Bor tulok lett a dulás, a pénz nem kinél, tudta nem vész kárba semmi. Húzni fogja a firól fira az uzsorát érte. Lett is aztán Dinondán keresztény kivori, hirdeti az istenikét, papok bora, bor. Kocsma lett az istenháza, melyben ittak, ettek, egy-két szentnek a nevét, ha elgagyogták, részek fővel mindent meg. Kiváltképpen egy pap, neve Iván, azaz János, többi közt legjobban értett ehhez a munkához. Udvarán örökké tombolt a lab, kalát, hét mérföldre érzett a szag. Úgy hívták ezt a vidéket, János pap ország. Kedves ország naplopónak, kaszakapa kerülőnek, éhen kóborlónak, kújtorgó evek lakoztak a jósült szagában. Kújtorgó magyar nép dőzsölt, ha tudott keresztet hányni, Jánossal magában. Sült ökör hevert szanaszét János udvarában, két szarván boros csobányok, kard az oldalában, akinek tetszett, odament az ökörből vágott, s jót ivott rá a csobányból, nem is könnyen hagyta aztán ezt a jó országot. Alig futott ennek híre a népség között el, aki nem jött a szagára, a hírére jött el. Nem, hogy jól lakjék, hanem csak, hogy valamit lásson. És addig nézte, hogy maga is megkívánta kívül a palánkon. És aki egyszer megkívánta, azt be is bocsáták, pogányfővel el nem hagyta többi a kalátát, megtaníták kulacsszónál a Krisztus hitére, vagy nem is a hitre, hanem a vallást elundokító sok mindenféle. Első ága volt a hitnek, elmondom hagyják, hogy minden termék tizedéport és búzát és baromfit, földeket is mellé, faluszámra jobbágy népe, aki a kövér pusztákat ingyen megnyerel. Másik ága volt a hitnek, hogy ne kapja kincsen, mennyországban a gazdagnak semmi helye nincsen. Ne rabold el a némettől, ami neki termet, sőt, ha ingedet lehúzza, azt se bánd, mert Isten úgy ad lelkednek kegyelmet. Harmadik volt, országodat pap kezére bízzad, ő ráér tanácsot adni, míg más ember izzad, ő mindent végez helyettem, kell-e több jó annál? Bízd rá, ami gondba jőne, csak a pásztor legyen ébren, hadd aludjék anyám. Negyedik hit ágazatja, házasodjál össze, gyenge a magyar, ha minden nemzet nincsen közte. Hozz lakót, minél több félé, ültesd a nyakadra, s béketűréssel fogadjad, ha tulajdon Eszterhéjad alól kizakad. Ötödik. Mit én tudom mi? Az is ilyenféle rágalom és káromkodás a megváltó nevére, melyeken a jó magyarság gyönyörű épül. Idegen kalandoroktól kihagyá magát pusztítni, csak nem minden épül. Legott a királyi székre, német ember hágott, aki fogta, másnak adta titkon az országot. S amiatt, hogy másnak adta, s a magyart megrontá, iszonyú belháborúban magyar a magyarnak vérét esztendőkig ontá. Attól kezdve többször is volt János pap ország. Sült galamb, borral folyó ér és ingyen kaláka, melyekért a jó magyar nép mindenét odaadta, s tett olyat részek fejével, hogy mikor kiózanodott, százszor megsiratta. Most is vannak, akik ilyen hízlalóba vágynak, lomhán a gyomornak élni, és élni az ágyra, kik előtt a hashoz mérve a haza sem drága, s midőn ezt küzdésre készít, felsohajtnak. Jöjj el, János

Váci Mihály, mindenütt otthon. Otthontalan csavargó vagyok én, hiszen minden vidéken otthon érzi magát szívem. Minden határ fölött a régi kék az ég, s a rozsban mindenütt lefognám kedvesen szemét. Őrházikók előtt akárhol is apám tiszteleg, s a sorompók közt suhanunk, megint gyerek leszek. És minden állomáson én mindig megérkezem. Szinte leszállnék mindenütt, hol lámpaink nekem. A városok hatalmas hangszerek, húrjaikon botladozva emlékeim dallamait újra tudom, harangszavuk nagy pálmaága fölém hajol, s egy ismerős pad mindenütt int felém a fák alól. Én nem tudom, már sokszor félek, vétkezem. Hát nincs anyám, szerelmem és barátom én nekem, hogy én akárkit bárhol is bolondul szeretek, s a földön én itt idegen sosem lelek. Ha már kezet fogott és hallgat velem, vagy elkapja az utcamély fölött fuldokló tekintetem, már üldögélnék órákig panasz a tornya alatt, amíg fölöttem szíve harangütései.

Mi a tűzhely ridegháznak, mi a fészek kismadárnak, mi a harmad szomjú gyepre, mi a balzsam égősebre, mi a lámpa sötét éjben, mi az árnyék forró délben, s mire nincs szó, nincsen képzet, az vagy nekem, ó költészet. Ha az élet útja zordon, fáradalmit fájva hordom, képemen kell búbarázda, főmön a tél zúzmarázda, néhol egy-egy kis virág nyit, az is enyém egy parány. A virágban téged lennek, öröme a kietlennek. Ha szívemet társi szomja emberekhez vonva vonja, de majd, mint beteg az ágyba, visszavágyik a magány. Te adsz neki puha párnát, te virrasztod éjjj álmát, s álmaiban a valóság tövisei gyenge rózsák. Jó kedvem te fűszerezed, bánatom a teleplezed, kár öröm, hogy meg ne lássa, mint vérzik a sebnyílása. Te játszol szivárvány színben, sűrű harmat könnyeimben, s a panasz midőn bevallom, nemesebb lesz, ha kidalom. Verseimben van-e érdem, sose bát, sose kérdem. Házi mécsem szelíd fénye, nem hajósok létreménye, nem a tenger lámpatornya, mely felé küzd száz vitorla, mely sugárát hincse távol. Elég, ha nekem

kova märültel szép szemed világa. Mi az, mit kétes távolban keres? Talán a múlt idők sötét virága, én a csalódás könnye rengedett. Tán a jövőnek holdas fátyolában ijesztő képek réme jár felé, s nem bízható sorsodnak jóslatában, mert egyszer az csalóton keresét. Nézd a világot, annyi milliója, s köztük valódi boldogoly kevés. Ábrándozás az élet megrontója, mely kancsalú festett egekben is. Mi az, mi embert boldoggá tehetne? Kincs, hír, gyönyör? Legyen bár, mint özön, a telhetetlen elmerülhet benne, s nem fogja tudni, hogy van szívöröm. Kinek virág kell, nem hord rózsaberket, a látni vágyó napba nem tekint. Két veszt, ki sok két szórakozva kerget, csak a szerénynek nem hoz vágya kint. Ki szívben jó, ki lélekben nemes volt, ki életszomját el nem égeti, kit gőg, mohó vágy, s fény el nem varázsolt, földön honát csak olyan lelheti. Ne nézz hát vágyait távolába. Egész világ nem a mi birtokunk. Amennyit a szív felfoghat magába, sajátunknak csak annyit mondhatunk. Múlt és jövő, nagy tenger egy kebelnek, megférhetetlen oly kicsintanyán. Hullámin holt fény, s ködvárak lebegnek, zajától felrémül a szív magán. Ha van, mihez bízhatnod a jelenben, ha van, mit érez, gondolj és szeress, maradj az élvel kínáló közelben, stán szebb, de csalfább tábort ne keres. A bírhatót ne add el álompénzen, melyet kezedbe hasztalan szorítsz. Várt üdvöd kincse, bánatára lézen, ha kart hízelgő ábrándokra nyitsz. Hozd, ó, hozd vissza szép szemed világát. Úgy térjen az meg, mint elszállt madár, mely visszajő a meglelé zöld ágát, egész erdő virágja csalja vár. Maradj közöttünk ifjú szemeddel, barátod arcán hozd fel a derűt, a napja lettél, szép delét neveddel. Ne adj helyette bánatot, könnyűt.

de éppen ezért röviden, mert én már itt állok a cél előtt. Én már majdnem boldog ember vagyok, de művész vagyok, használni akarok, népnevelő vagyok, meggyőzni akarok. Meg kell hát hozzam ezt a boldogságot embertársaimnak. Ezért hívom most önöket is. Jöjjenek velem. Járjuk együtt végig, két órába sűrítve életutamat, ami jószagú réteken, szelid dombokon, mocsaras tájokon, félelmetes erdőkön keresztül, kopár sziklákba válj, meredek lépcsőkön vezet a tiszta csúcsok felé. S én közben megmegállva verssel, dallal, muzsikával, kis történetekkel, saját vérrel, színezett színészetemmel szórakoztatva megpróbálom önöket is felvezetni a boldogság helyére. Estén címe Életem története három tételben, készülődés útközben a cél előtt. Segítőtársam a zongoránál Szentei Judit zongora.

hogy is kezdődött. Úgy, hogy valamikor régen, Kecskeméten, egy fekete, mongol szemű zsellérfiú elhatározta bármi áron, de tanulni fog. Az elemiben nyári pásztorkodásokkal, a gimnáziumban téglahordással, az egyetemen házi tanítóskodással szedte össze a tandíjakat, míg végül ügyvéd lett belőle. Egész életén át védte az ügyet, minden igaz ügyet, és meg is halt korán egy kopott kabátban. Élete egyetlen eredménye én vagyok, mert ő volt az apa. Az igazságot szerette, és az anyámat, egy szegény szabómester, szelíd, tanítónő lányát, aki akkor halt meg, amikor boldog volt, mert én megszülettem. Nagy árat fizettek, ők ketten érettem. Az egyik az életét, a másik a boldogságát. Jó lenne tudni, hogy ezt az úti költséget nem kaptam ilyen. Tehát Kecskeméten születtem, Szegeden nevelkedtem, és első eszmélésem óta színésznek készültem. Apám ellenezte, a színészetet hazugságnak tartotta. Nem hitte, hogy áruhában is lehet harcolni az igazságot. Mégis fölvitt érettségi előtt Pestre Hevesi Sándorhoz, a Nemzeti Színház nagy hírű igazgatójához, rábízva a döntést, hogy színésznőnek vagyok-e valóban való. Hevesi Sándor előtt Ady Endre Dalok a labdatérről című versét.

minden strófa közben. Tánc, óriási sikere. Hosszúkat írtak rólam, és megszületett a franciás mezői Kecskemétről. Aki, ahogy írták, kizárólag könnyű kokottokat játszhat ugyan, de azt úgy látszik, hogy remekül. Na, és jöttek bizony a szerepek hosszú-hosszú sorban, a kokottok és ledér asszonykák. Hosszú évekig az ő pisze papíros arcuk takarta az összes többi arcom. Igen, a karrierem, de az életem is lényegében hazugságra épült, mint a világ, ami a 30-as években körülvett bennünket. Az igazmondás vágya kényszerített rá, hogy megírjam első számadásszerű kis könyvecskémet, névjegy volt a címe. Ennek köszönhettem első emberibb szerepemet, számerzett Mom színház című darabjának főszerepét, Giuliát, a világ legnagyobb színésznőjét, most készül rá éppen a Big Színház újból feleveníteni Rutka Éva főszerepét. No, én akkor 1941-ben éreztem először azt, hogy igen, én ezért lettem színésznő, hogy végre értelme van a nappali evésnek és alvásnak és a sírásnak, mert mindez azért kell, hogy este, ha fölmegy a függöny, én elmondhassak valami lényegeset, valami fontosat, embertársak. És most hallgassák meg, hogy hogyan hall Giulia a színházban. Ó, ha tudnád, milyen nagy érzés, milyen óriási, egyedül lenni magamnak és nem szorulni senkire. Ezer esztendős lettem, vagy 16, örök és egyforma, mint a művészet. Mert mérnök, orvos, autószerelő, bánket, királyi herceg vagy kirakat rendező, az mind-mind csak illúzió, álom, közönség. Lennül a nézőtéren, és azt se tudja, hogy él, hogy mit érez, hogy mit gondol. Akkor jövök én, a művészet, és formát adok mindennek, ami a lelkekben kavar. Szenvedek, és mindenkinek eszébe jut a bánata. Nevetek, és felszabadítom a nevetéseket. Megcsókolok valakit a színpadon, és egyszerre a nézőtéren két kéz összesimul. Talán két olyan kéz, ami én nélkülem nem is találkozott volna soha. Egy kicsit azt csinálom, amit a Jóisten. Az ígét testé alkotom, és igazsággá. Mert tudod, mi az igazság? Csak az, amiben hinni tud az ember. És én a Jóistenen kívül már csak egyetlen egy valamiben hiszek, és az a színe.

0: S jöttek, jöttek a drámák végre. Tűzvész, méreg, Ibsen Rosmers homja, de hát színésznő vagyok, és azért bizony, azután is csak eljátszottam én pihenésről egy kis operettet is minden esetre. Mondja, Mici, mi a titka, hogy csinálja ezt? Tercek alatt meghódítja, akivel kikezd.
1: Tény, hogy van a madarában eredet is. A

lásd otthon homlokára. Ki itt belépsz, templomba lépsz be. Szentség a munka és erő. Ez a jövő nagy menedéke, embert egekbe emelő. A munka, a rend és a béke, az életünknek lelke ő. Csak az bitang és az hazátlan, ki herebódra él magában. Ki itt belépsz, jövőbe lépsz be, mely millióknak ad jogot, vérért, verítékért cserébe, hogy legyenek mind boldogok, hogy a gyalázott ember képe ragyogjon, mint a naplobog, s a munka ne legyen robot csak, de himnusza a dolgozóknak. Ki itt belépsz, hozd el magaddal piros zászlónak a reményt. Ki itt kimégysz, vidd diadallal a mély hitet, vidd szerteszét. Dolgozni föl mind lankadatlan, amíg az élet fénye ég. Hirdessük, itt nem boldogul más, csak aki alkot, aki munkás.

eszmében. Földtől eloldja az eget a hajnal, s tiszta lágy szavára a bogarak, a gyerekek kipörögnek a napvilágra. A levegőben semmi pára, a csilló könnyűség lebeg. Az éjjel rászálltak a fákra, mint kis lepkék a levelek. Kék, piros, sárga, összekent képeket láttam álmaimban, és úgy éreztem, ez a rend egy szálló porszem el nem hibbant. Most homályként száll tagjaimban álmom, s a vasvilág a rend. Nappal holt kél bennem, s ha kinn van az éj, egy nap süt idebent. Sovány vagyok, csak kenyeret eszem néha elé, ha locska lelkek közt ingyen keresek bizonyosabbat, mint a kocka. Nem dörgölőzzik sült lapocka számahoz, szívemhez kisgyerek. Ügyeskedhet, nem fog a macska egyszerre kint s bent egeret. Akár egy halom hasított fa hever egymáson a világ. Szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát, s így mindenik determinált. Csak ami nincs, annak van bokra, csak ami lesz, az a virág, ami van, széthull darabokra. A teherpálya udvaron úgy lapultam a fa tövéhez, mint egy darab csönd. Szürke gyomércámhoz nyers, különös, édes, holtan lestem az őrt, mit érez, s a hallgatag vagónokon árnyát, mely ráugrott a fényes, harmatos szénre konokon. Ím itt a szenvedés belül, ám ott kívül a magyarázat. Sebed a világ, ég, hevül, s te lelkedet érzed, a lázat. Rab vagy, amíg a szíved lázad, úgy szabadulsz, ha könnyedül, nem raksz magadnak olyan házat, melybe házi úr települ. Én fölnéztem az est alól az egek fogas kerekére. Csilló véletlen szálaiból törvényt szőtt a múlt szövőszéke. És megint fölnéztem az égre álmaim gőzei alól, s láttam, a törvény szövedéke mindig fölfeslik valahol. Fülelt a csend, egyet ütött. Fölkereshetnéd ifjúságot. Nyírkos cement falak között képzelhetsz egy kis szabadságot, gondoltam. S hát, amint fölállok, a csillagok, a göncölök úgy fénylenek fönt, mint a rácsok a hallgatag cella fölött. Hallottam sírni a vasat. Hallottam az esőt nevetni. Láttam, hogy a múlt meghasadt, csak képzetet lehet feledni. S hogy nem tudok mást, mint szeretni görnyedve terheim alatt. Minek is kell fegyvert veretni belőled, aranyöntudat? Az meg lett ember, akinek szívében nincs se anyja, apja, ki tudja, hogy az életet halálra ráadásul kapja, s mint talált tárgyat visszaadja bármikor, ezért őrzi meg, ki nem istene és nem papja, sem magának, sem senkinek. Láttam a boldogságot én, lágy volt, szőke és másfél mázsa. Az udvar szigorú gyöpén imbolygott göndör mosolygása, ledőlt a puha langy tócsába, hunyorgott, röffent még felém. Ma is látom, mi tétovázva babrált pihé közt a fény. Vasútnál lakom. Erre sok vonat jön, megy, és elelnézem, hogy szállnak fényes ablakok a lengedező szösz sötétben.
így iramlanak örökében kivilágított nappalok, s én állok minden fülkefényben, és könyöklök

szabadság, szerelem. E kettő kell nekem. Szerelmemért föláldozom az életet. Szabadságért föláldozom szerelmet.

drága kincsem, galambocskám, csikóbőrös kulacsocskám. Érted halok, érted élek, száz leányért nem cserélek. Megvidító arcácskádat, csókra termet kerek szádat, ha a számhoz szoríthatom, Zsuzsijét nem csókolgatom. Ó, hogy kótog a kebeled, melyben szívemet viseled, ó, milyen szép az ajakad, s aranyláncra méltó nyakad. Karcsú derekadon a váll, halhéj nélkül is szépen áll, nem úgy ám, mint a mancié, vagy a majd megmondom kié. Szép a hajad, szép szála is, a kis csikó hordozta is. Nem akasztott ember haja, mint a trézi rőt vuklia. Édes a te danolásod, jérce forma, kotyogásod, kitykottyod, innepi ének, bús szívemnek, szegénykének. Ha bánatim köznöm véled, egy szódra lelkem megéled, ha jó kedvem csúcsorodik, általad megszaporodik. Mikor hideg szelek vagynak, elveszed mérgét a fagynak, és mikor a hév nyár lankaszt, nekem te megfrissíted azt. Ó, ha téged nem láthatlak, begóhajtlak, besiratlak, s ha képet kezembe akad, szememből örömkönyv fakad. Téged hordozlak utamban, téged ölellek ágyamban, és valahányszor felkelek, szerelmedről énekelek. Együtt besokszor feküdtünk, bár soha meg nem esküdtünk. Az éjjel is csak megint sem együtt hálunk, ugye, kincsem? Ó, ha szívünk szerelmének kis zálogi születnének, s ott ülnének hosszú sorral a kuckóban, tele borral, bár csak a feleségemmel téged cserélhetnélek fel, hogy fiakat, leányokat szülnél, apró kulacsokat. Zsanám meg kulacsá válna, borral mindig színig állna, az ő bőre úgyis csikó, beleférne 4-5 akó. De jaj, engem ide tova, elvisz a Szent Mihály lova, szerelmed megemészt végre, és te maradsz özvegységre. Keserves sors, adjatok bort, lakjuk el előre a tort, ami menne más kutyába, jobb megy a magunk torkába. Akadtam még egy bankóra, kit szántam szemborítóra, de vakságtól ki már nem fél, minek annak a szemfedél? Kincsem, violám, rubintom, itt az utolsó forintom. Érted, adom ezt is, tubám, csak szádhoz érhessen a szám. Ó, csókollak, ó, ölellek, míg moccanok, míg lehellek, testet tegyék holttestemhez, és ezt az írást fejemhez. Utas, köszönj rám egy pink bort, itt látsz nyugodni egy jámbort, kedves élete párjával,

0: az, aki pillangos cipőjében végigment azoknak az öreg embereknek a mellényén, akik manapság félig megvakulva és szótlanul tartják kezüket a poharukon, a szarvas és keresztéri korcsmák sötét bókálós sarkai. Ő az, aki otthagyta ibolya illatát a főutcai templom előtti padon, hogy még napjainkban is megszerelmesedik a fiatal ember. Ő ment föl szeliden a holddal a Gellért hegyre. Az ő neve hangzott a tabáni torony harangzengésébe. Ő ment oly illatosan vasárnap délelőtt a templomba, mint a májusi oltárok. Őt dicsérték a régi terek, kanyargós utcák, mohos házak a pestiek előtt. Őról álmodtak szegény kopott költők, midőn a budai leányt ábrázolták munkájukban. Ő könyökölt ki a magas ablakon, midőn az őszi bortól boldoggá, és boldogtalanná lett fiatal emberek éjszaka énekeltek a mély utcában. És ő jutott eszükbe a közvényes öreg uraknak, a császár fűtő aranyárnyékos platányai alatt.
1: Már régtől, nagyon régtől fogva ismerem.
2: A nagyanyját? Az anyját?
3: Tessék parancsolni, Rezedau! Sört vagy piros bort tettek?
1: Őt kereste a határszéli algimnázium kisdiákja, Kárpát alatt a hídkő párkányára könyökölve a kőszent mellett, alul a barna hídódon ívei alatt színes kavicson, ívei alatt színes kavicsok felett vágtató paprát folyó. Őt látta a Podolini Kolos

0: ahol is visszatekintget.
1: Nagyságos uram!
0: Hozzáindultam egykor 25 éve Budapestre.
2: Antóniához.
0: És a régi Pest, ami mind messzebb tűnt az utcákról, és amiért mindig úgy éreztem, hogy megcsaltam.
3: Itt van! Itt megtaláltam!

kesergő, özvegy menyecske hadaló ritmusaiból. Ejszen, piros kendőn ujjam babra, nem köthetném babosabbra. Piros párnám is hímeztem, cigányozás lett a vesztem. Magahányon fújom, ringom, félreáll a farmatringom. Márkatáncot magam járom, elhátkozott édes járom. Van egy paskám, ilyen magos, benne tyúkon kendermagos. Kotlósom is alattomba, karistol az áristomba. Kondapásztor, monca öcskös, disznomfüle, miért oly csücskös? Rálógál az ordikára, kötöd mindjárt pántlikára? Árnyékadó ökörfogat alatt fogják bojtáromat, kumborbála, mint próbálja, másfél mázsa rengő hája, ejszen! Pékfattyának pap az apja, van imának foganatja, ujjik körke olyan herda, ezer helyet kaniperda, kamrán élő mind válogat, szedi ringló lekváromat, már a mézem eszi, bontja, én mindenki jó bolondja, rossebb, aki eszkorságon, oda lesz a majorságom, dűlöngélő kántorének beadott a keszőcímnek, kutamású más legényem, kármentőben nevetgélőn. Hallod már is, szaladklár is, utcánkban az olajkáros, azzal járó lajtos kordé hasa, mint a boros hordó. Ha nem néznék kiskáromra, lennétek kimiskárolva, ejszen! Kutyára dérjön még rátok, itt hiába kolendáltok, nincs se sonkám, se szakajtón, hücs ki buksengel az ajtón, félmeszen jársz leves csontja, kujononként és kujonta. Vetett lábba a devernében, már hevertek a fenyéren, tengerimet hántó, aki szememet is ott fosztja, aki zsebre tömő, koszlott gatyás ez a fosztogatás, előjáró rossz példája, ez országot felfrédálja, szárító busz szűzdohányom, ahány lopó aláhányom, hát a kukorica góri és benne, ami nem az úré, te bandás túltól vagy gazda, fellármázlak a falvakba, ejszen, furkóbontkós vasvillások, jöjjön nagy szorongattatásod, cimborád a cigányhóér, nem is adná egy vaklóér, rugó részem, egyet rándús, akkor részem dézsmálásból, szíves hamar engedésed, kasznár előtt kerengésed, ki bajusz a szikrátány, belesápad a szivárvány. Táncra perdő ustorára, háton cserdő mustborára, ámbitusan deresemre magam húzlak, most verem le, ha mi verni valom csak van, kújtorgókban, kullancsokban. Örök égő haragvásom, nincs se egyebem, se másom. Jó flastromom, közvetségre, így mén bajom, feleség.

0: tengertánc. Egyet fejre, egyet félre, egyet hopszra, lupszra, hátra, véletlen törünk az élre, mi vagyunk a bátrak bátra.
1: Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
0: Elkapjuk a kantinos lányt, élet rutin galacsinja. Egyet haránt, egyet hasmán, felkacsintva, lekacsintva.
1: Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
0: Egyet csúszva, egyet völgynek, egyet cseszve, csajra, hajszra. Bábulábú csecse hölgynek, életúton rutin hajsza.
1: Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
0: Borbély, suszter, fűszerüzlet, aszfalt, koptatott lapája. Rójad, mert még leköröznek, retyerót a rutin pálya.
1: Íjjá, íjjá, íjjá.
0: Egyet cseccsel, egyet orral, egyet hassal, húppal, háttal, ki nagy garral, rosszat forral, sasszé bögyel mondjal, gáttal.
1: Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
0: Vízdíj, gázdíj, villanyszámra, totószelvény trafikosnak, fizes köles nagy évszámra, tisztességből rutinos vagy.
1: Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
0: Ez a járgány, ez a kalló, kergek útnál vakló útja, ez a szívében kárvalló, mi vagyunk a húttak útja. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Rutin tisztelő törvénye, tucat számra alakmások, innen jogod és érvényed, rutinlátó hitvallások.
1: Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
0: Egyet eljobb, rabbal rázva, lóra valló piruettel, farkat farod fejed rázva, meghimbálni nem ulaszt el. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Rendes buta, ha kerülget, tisztes gödör, ha megáhít, megszámlálnod életünknek, rutin, naptár, numeráit.
1: Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
0: Mint a felhúzható bábuk görcs koreográfiája, úgy ugratnod rángó lábad rántó rutin ritmusára.
1: Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
0: Sürgés forgás napkeltével, munkavégzés napszállatra, s lenned Isten kegyelméből félkegyelmű megszállottja.
1: Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
0: Veszendőben rutin élet, hétköz, napok, évek nyája, hajtanálak, terelnélek, ebből elmúlott minnyája. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, ebből elmúlott minnyája. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.

0: Okmester három hadaló Rigmusa a Libegő című vándorjátékból. Éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az étterem, mulat a világ, mulat a világ, mulat halál jó a hangulat, mulat. Éjszaka hallom a rádión, ez az én álmatlan Dáridom, szüret a világ, szüret a világ, szüret, születni szeretni szeret, szüret. Aki nem mulat, mert nincs jelen, ma fogantatik ez éjjelen, mulat a világ, mulat a világ, mulat, ideri szálló mozdulat, mulat. Van, aki csak vágyban létező, hintő forozott az égmező, szüret a világ, szüret a világ, szüret, oltári jó a szédület, szüret. Van, aki lefele útban van, kélyes gondolata felvillan, mulat a világ, mulat, haláli jó a hangulat, mulat. Elmondom álmatlan álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, szüret a világ, szüret, születni szeretni szeret, szüret, mint a nap a havon elolvad, mindig voltak, akik nem voltak, mulat a világ, mulat, ideri szálló mozdulat, mulat, mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg, szüret a világ, szüret, oltári jó a szédület, szüret, ha már nem lesz ez a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem, mulat a világ, haláli jó a hangulat, mulat, valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyettem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka, műszaki, új, aki másak, egy, aki száz, aki száj, aki tárgy, aki réz, aki vágy, aki helye, hülye, múlja, helyettem elmondja, mulat a világ, mulat, haláli jó, mulat. A második felvonásból. Éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az éteren, ugat a világ, hiszi a hangos humbugot, ugat. Éjszaka sehol az irgalom, dur bele tipor a forgalom, üget a világ, vak lovakon a vény, tüket, ha nem üget, lovagolja, más marad a paripa futtatás, tarol a világ, a pofasör, a potya bor, tarol, ha ő nem tarolja, csórja más, arat a zsebes, a jó bugás, arat a világ, csinics haj, csilikanal, arat, aki nem arat, mert semmi, annak mindjárt van mér inni, a siker a világ, siker, világsikerre inni kell, siker, belefogam, mire rád döbben anyján a fater az árokban, sajog a világ, babai kínban, a bajok, sajog, kirázza ikrája, ikreit garázda, szapora minden, itt borul a világ, belenyugodik, ján borul, valagra hízik és bögyre nő, csörög a pigé, a nagy menő, csorog a világ, kanaki nincsen, kun, csorog, elmondom álmatlan álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, dürög a világ, amerre arra sündörög, dürög, mint a nap a havon elolvad, mindig voltak, akik nem voltak, harap a világ, kell a rög, minden talp alatt, harap, mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg, kerek a világ, vamzerok, frankák, frájerek, kerek, ha már nem lesz ez a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem, lakik a világ, lakik, pincétől toronypad, lakik, valakinek arra lesz mondja, éjszaka helyettem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka, műszaki, új, aki más, aki egy, aki száz, aki száj, aki tárgy, aki réz, aki vágy, aki helye, hülye, múlja, helyettem elmondja, mulat a világ, haláli jó, mulat.
1: Felvonásból. Libeg a világ, neki libeg a semminek, libeg, éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az ételen, lobog a világ, lepik a villancsillagok, lobog, éjszaka hallani feldalol, kapar a falon a föld alól, düböl a világ, kikibújik a bőriből, düböl, sunyi sárkányoktól senyvető, szegények tisztító szennyeő, dobol a világ, magasodik a lárma bolt, dobol, új eregetője, oly nagy úr, minden sárkányt lever, újra gyúr, lemez a világ, dumára éljen ez, lemez, ura üri rakétára kap, len cipel a batyú áradat, cipel a világ. cipel, aki nem cipel, mert rongya se télire húlik a férgese, talan a világ, talan, talan a világ, talan, megújton, unosuntalan, boldog, boldogtalan, ha már a tejút is kell neki, csillag a csillagot ellepi, lebeg a világ, lebeg, lebeg a világ, lebeg, pici fák, pici fellegek, lebeg, lebeg, lebeg, majd a régi szép szokás szerint föld a kendőjével visszaint, dönög a világ, dönög, dönög a világ, dönög, tova tüntében tündörög, dönög, dönög, dönög, elmondom álmatlan álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, pedál a világ, pedál, pedál a világ, pedál, vágtában hajtja, povedál, pedál, pedál, pedál, mint a nap a havon elolvad, mindig voltak, akik nem voltak, robog a világ, robog, robog a világ, robog, viszik a vándoráramok, robog, robog, robog, mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg, szüret a világ, szüret, szüret a világ, szüret, születni, szeretni, szeret, szüret, szüret, szüret, ha már nem lesz ez a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, halál, jó a hangulat, mulat, mulat, mulat, valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyetem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka műsz, aki új, aki más, aki egy, aki száz, aki száj, aki tántja, aki rész, aki vágy, aki helye, hülye, múlja helyettem, elmondja, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, haláli jó, ja, haláli jó, ja, haláli jó, ja, mulat.

Tilos Rádió. A keltakarót hallottátok. Egy kis maraton utáni levezető. Köszönöm műsort, köszönjük mindenkinek, aki jelenlétével és anyagiak is támogatta a rádiót. Mi is nagyon jól éreztük magunkat. Reméljük ti is. Hallgassatok minket tovább.

Tilos Rádió. A rádió történeti napot hallgatjátok. Utazunk a múltban, reggel, régi tilosos archív felvételeket hallhattatok. Aztán most áttértünk az interjúkra. Elhangzott egy interjú Korányi Tamással, Pálffy Balázzsal, és most az előbb Pálffy Balázs egy 91-es magyar rádiós interjúját vágtuk be. Most pedig Presszó hangulat, Németh Gábor, aki szintén egy összekötő kapocs a rádiók között, és a rádió és az irodalom között. Stílusosan egy Presszóval beszélgettünk vele, mert ugye emlékeztek a filmre, aminek ő írta a forgatókönyvét, és most megtudhattok róla még egy pár dolgot.

0: Itt ülünk a Rádai utcán, főzünk a Magyar Rádió és a Tilos Rádió között tulajdonképpen véletlenül. Csütörtökön Németh Gáborral, aki író, a Magyar Rádió művészeti osztályának irodalmi
1: pontos.
0: Mi is hívtuk már a Tilosba is, évek után, meg a Mokkacukában is jött felolvasgatni. És akkor hallottunk már Tilos Rádiós történeteket is, régieket.
2: Honnan gyűjt maga? Honnan gyűjt?
3: Magyar Rádió.
2: Jó napot kívánok! Honnan gyűjt maga?
1: Először, hogy 30 valány évvel ezelőtt keveredtem a Magyar Rádióban, mint interjú alány. Kedves, lelkes fiatalokat kerestek, vagy valami ilyesmit túl. Ez mindig jól jön, ilyen színes, életszagú. És azt hiszem, Ozgyányi Csabának volt egy beszélgetős műsora, és azzal a lányjal, akivel jártam, kettőnket behívszak, hogy reprezentáljuk a főiskolás fiatalságot, illetve körülbelül ugyanakkor részt vettem egy ilyen nyelvi vetélkedőn. A főiskolát képviselve. Hát ilyen nyelvi helyességi, Hernádi Sándor, aki egy fantasztikus figurája a magyar nyelvészetnek és nyelvférségnek. Ő tanított ott a tanárkező főiskolán, és az ő révén kerültünk oda. Ez a 70-es évek első fele körülbelül. Nem, talán egy kicsit később, második fele. És ez csak azért tartom érdekesnek elmondani, mert a rádió gyakorlatilag semmit se változott azóta, ezért joggal gondolom azt, hogy az előző 30 évben sem sokat változhatott, tehát ha valaki járt már abban az épületben, az nagyjából tudja, hogy miről beszélek, mindenhol ez a középbarna lambéria, tárlók, amiben a régi rádiósok rekvizitumai vannak, fantasztikus stúdiók, tojástartós hangszigeteléstől egészen a kézzel gerjeszthető viharig, és taposható harmóniumig és gongig. Ezek azért persze azért most már háttérbe szorultak, de a lényeg az, hogy az egész rádió őriz valamit, aminek nehéz pontosan a nyomára bukkanni, vagy hogy mióta is őrzi ezt. Ami egyfelől hol korszerűtlennek, hol nagyon meghitnek, hol ilyen családiasnak, hol végtelenül lemaradtnak tűnik. Ugye a maga technikai paradoxon, amit csinálunk, hogy ugye a digitális rádiózás korában nagyjából digitálisan elkészülő felvételek aztán végül szalagra kerülnek, hogy aztán sugározódhassanak. Ugye ez már jelzi azt, hogy itt egy ilyen tulajdonképpen egy technikai és strukturális paradoxon közepén vagyunk. Aztán volt még egy kalandom a rádióval, amikor a főiskola vége fele kerestek fiatal gyakornokokat, és akkor én is megismerkedhettem azzal a 12 kilós Uher Magnóval, aminek gyönyörű disznóbőrtokja volt, szerintem maga tok az volt 2 kiló legalább, és azt vittük mindenhol magunkkal, de akkor nem szerettünk egymásba a rádióval, tehát ilyen munkaszinten. A következő kör az tulajdonképpen 94-ben. Igen, 1994-ben kezdődött, amikor egy fél év munkanélküliség után akkor a rádióba visszatérő Kőrösi Zoli író és rádiószerkesztő elhívott ide dolgozni, és azóta itt vagyok. A Tilosos kaland az pedig a Tilos legelejétől van, a Tilost olyan emberek csinálták, akiket én egyébként ismertem, pont akkoriban ismertem meg és szerettem meg. Így aztán az első Tilosos adás napban föl is hívtak, és beszéltünk is telefonon, és ha jól emlékszem, akkor azt kértem könyörögve, hogy soha ne adjatok zoknikat a hallgatóknak, akkoriban a kereskedelmi rádiók folyton folyvás zoknikat ajánlgattak a helyes válaszért. És hát ez a hős korszaka volt a Tilosnak, hogy szerint igen, ennek nagyon helyesen meg is felelt. Ez a bujkálós hős korszak, amikor különböző lakásokból adtatok. És én nagyon szerettem ezt az időszakot, mert ugye nulla pénzért, nagyon invenciózusan, bátran, azt kell mondjam, hiszen abban a korszakban még nem volt pontosan látható, hogy minek milyen következmény. vannak, és szellemesen rádiózott egy nagyon mozgékony pici csapat, és ezt nagyon bírtam, kifejezetten bírtam. És akkor az első tilosos kuratóriumban benne is voltam, aminek az volt ugye a feladata, hogy ügyelje fel a rádiót, egy rövid ideig benne volt. Igen, úgy hívják, hogy művészeti főszerkesztőség. Régen úgy hívták, hogy irodalmi szerkesztőség, irodalmi osztály, és volt külön egy rádiószínház, meg volt a rádiókabaré, stb. És akkor ezeket a funkciókat most egyetlen egy szervezeti egység alá sorolták, tehát ott együtt vagyunk szerkesztők, dramaturgok, műsorvezetők, technikusok, zenei szerkesztők, stb. És így próbálunk fönnmaradni, azt hiszem, hogy az a helyes kifejezés. Ma, amióta én a rádióba kerültem, most már ennek 12. éve, az ott egy folyamatos restrikció van, tehát hogy a gyakorlatilag egyre kevesebb pénzből, relatíve mindenképpen egyre kevesebb pénzből. Tehát, hogyha ugyan növekvő inflációt nézzük, próbál gazdálkodni a rádió, és megfelelni különböző funkcióinak, ami ugye nagyjából kettős, mert egyrészt az van, hogy információkat adunk a kultúráról általában, hogy így röviden fogalmazom ezt, tehát vannak ilyen hír-háttér jellegű kulturális műsorok, magazinok. Ugye alaphelyzete az, hogy ketten beszélnek egy könyvről, vagy egy szerző beszél arról, hogy milyen tervei vannak, vagy egy irodalmi jelenségről beszél egy kritikus egy műsorvezetővel, ez alaphelyzet. A másik tevékenységi forma volna ugye az eredeti művek közvetítése, ami versek, novellák, hangjátékok, esetleg teljes rádiószínházi produkciók, felolvasás sorozatok, stb. Amiben fantasztikus dolgokat produkált a Magyar Rádió fennállása óta, tehát egy hihetetlen archívum van. A legnagyobb baj az, hogy ez az archívum, ez nagyon nehezen férhető, nehezen hozzáférhető egyfelől, tehát egy átlagembernek valami megtetszik és meg akarja venni, akkor elvileg vagyonokat kellene fizetnie ahhoz, hogy ez a felvétel a birtokába kerülhessen. Másról javult a helyzet egy kicsit, mert hogy az van, hogy az interneten hozzáférhető a rádió. Ezt lehet egyébként, hogy mai napig nem nagyon sokan tudják. De hogy az van, hogy nem is tudom, elég hosszú időre visszamenőleg, ha tudod, hogy valami mikor van, akkor online meghallgathatod, vagy letöltheted.
0: Igen.
1: És akkor van egy nagyon érdekes az irodalmi osztályhoz kapcsolódó, eléggé jó fej szájt, szerintem Filemile, ami vicces, szerintem a neve is elég szellemes, amelyik most nemrég több esetben is nyert európai díjakat, ahol mindenféle érdekességeket lehet válni. Például lehet egy ilyen vizuális fleshez jutni, hogy milyen is a rádió belülről, mert ott az egyik kedves stúdió 20-as belülről látszik. És, szóval nem tudom, így jó, szerintem jó hangulatú dolog. Ugye a rádióban én pont azt szeretem, ami a legjobban van. Épp ezt a korszerű külön intimitását. Szóval van egy elég különös, most az éjszakai műsorokat csinálsz, akkor van egy ilyen elég különös érzésed, hogy benn vagy egy stúdióban 3-4 emberrel, teljesen intimnek tűnő dolog, de közben tudod, hogy elég sokan hallgatnak, nagyon sok álmatlan ember van, hogy időnként betelefonálnak ezt-azt.
3: Éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az éterem. Éjszaka hallom a rádión, ez az én álmatlan Dáridom.
4: Álmom mások alusszák, mások álmát virusztunk.

0: valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyetem elmondja, egyszaki lesz, aki éjszaka műszaki, új, aki más, egy, aki száz, aki száj, aki tátja, aki réz, aki vágja, aki helye, hülye, múlja, helyettem elmondja! Lemez a világ, lemez, lemez a világ, lemez, duma, dumára éljen ez, lemez, lemez, lemez.
1: Kapok egy fényt, hol a fény?

0: 45-ben felvettek a rádió irodalmi osztályába munkatársnak, a szilveszter estét mindenki a családjával szerette volna tölteni. De valakinek, legalább egy embernek bent kellett maradni a szilveszter éjszakai tánczene közvetítéséhez. Rám ez sehogy se tartozott, de vállaltam helyettük mindenki örömére. Nem jóságból, nem nőzetlen kartársi szolidaritásból. Egyedül akartam maradni. Ez jól sikerült. A rádió pagodának beszélt Sándor utcai épületében tánclemezeket rakosgattam a széles dupla vagy tripla gramofonra. Egy álló lélek sem volt rajtam kívül az épületben. Az egyik gramofonra több lemezt lehetett egyszerre felrakni sorba rakva. Kongott az épület az ürességtől. Teremtett lélek sehol. Játszottam a tánczenét a magyaroknak. A talpalávaló. Egy szál cigány. Vén cigány. Vén 33 éves egy szál cigány. Ha egyszer velem húzatták. Jó volt. Hogy miért volt jó? Csak. Hallgatni volt kedvem. Magamra maradni. Jó volt. Jó keserű. Mint az epe. Ezt egy magamba kellett megrágni, elfogyasztani, nyelni a tangók, rumbák, kariókák, kopogó, lüktető, vágtató hangjaira. Lehetett, ettől úgy jó.
1: És mégis a dolog, az megmarad egy ilyen, mint ha magunknak beszélnénk, fajta intimitás, de teszem, mint rádiós, pontosan tudod, hogy hogy működik. Ezt mondjuk szeretem, vagy szeretem azokat a helyzeteket, amikor az előbb említett nehézségek ellenére mégis valami jól meg tud szólalni. Most például nemrég megcsináltuk, heteken belül kijön CD-n, 3 CD-n a Csaplárnak az Igazságos Kádár János című regénye, amit hát nagyszerű, tényleg nagyszerű színészek örömzenélésével gyakorlatilag.
2: Biztosít és előre halad a építés útja.
1: Vallai, Helyei, Szarvas Józsi, Básti Juli, és kit ne hagyjak ki. Sok-sok szerepet játszanak el egyszerre, és ja, a lényeget felejtem el, hát a Blaskót, aki a Kádárt játsza, egészen elképesztő mimikriga. Szóval az nem paródia, hanem valami egész mély azonosulás a karakterrel. Ez a szöveg, ez egy ilyen nagyon frivol fikció, de úgy mondja el, hogy abszolút hajlamos vagy dokumentumfelvételnek hallani. Nagyon-nagyon érdekes. Most még hozzáférhető, januárban ment. December 20-ban, január 10-ig mentek részenként az adások. Őrült érdekes volt. A rádiónak ez fantasztikus erénye. Tehát ugye, hogy egy hangzótér, az annyira elszabadultan lehet fiktív, nem olyan típusúak az anyagi megszorítások, ugye, mint egy vizuális műfajnál, ahol szóval, hogy effektekkel meg tudsz csinálni egy olyan illúziót, hogy játszódhat egy történet a 16. században Spanyolországban mondjuk, és pillanatokat megkötöd a szövetséget, nem? Mint készítő a közönséget, de hogy most ott vagyunk, az elmés nemes. Don Quixote udvarában mondjuk, szóval érted, tehát ez, ennek szerintem, és ez a varázs az a gyerekkorban gyökerezik, tehát az első rádiós élmények nyilván ezek az esti mesék, meg Moha bácsi elképesztő története, a Miska bácsi lemezes ládája, stb. Amikor a doboz azzal a kis zöld sugárzó varázs szemével elbűvölt. Tehát ugye az egy olyan misztikum, ami tulajdonképpen hiába értesz meg, megmarad misztikusnak.
3: Amikor mondtad a stúdió intimitását,
1: igen.
3: Most egy kicsit próbáljunk meg először meg a valami élményeidet, vagy hangjátok élményeidet. A rádió archívumból, a Turai Tamás Attila, Ottlik Géza, amit biztos is mérek a 45-ben, azt is akarjuk már lejátszani a 45-ben, Szilveszterben,
1: amikor a Sánkiben. Ő rakta föl, igen. Hát igen, vagy Tandorival csináltunk egy DJ Ottlik műsor Pandorival, aki elhozta a kedvenc zenét, a Manic Street Preachers, meg nem tudom, hogy a Radiohead és ilyeneket hallgatott akkoriban. És a kedvenc verseit, saját és mások verseit kevert a kedvenc zenével, és közben beszélt megállíthatatlanul, és csodálatos figura volt. Szóval, hogy ez a... Igen, tehát, hogy ugye nagyon éles a különbség. Egy tévé tere, az nem tud egyszerűen intibb lenni, mert hogy olyan sok ember együttműködésére és figyelmére és kitettségére van hozzá szükség, hogy ott lehetetlen ezt a fajta dolgot megcsinálni. Vagy ahogy emlékszem, az egyik legfantasztikusabb élmény volt, amikor a Gábor Miklós az egész Pál utcai fiúkat felolvasta a Magyar Rádió számára, ami egy nap alatt lement a regény, közben nagyon sok bejátszás volt, megtalálták, nem tudom, Nemecsekernő, rokonát, stb. Ilyen hihetetlen dolgok voltak. És én ennek a felvezetésével csináltam egy beszélgetést vele és a Kornéssal. Ahol hirtelen elérték valami olyan elképesztő hőfokát az egymásra figyelésnek, vagy a beszélgetésnek, ami teljesen civil körülmények között is szerintem ritka. És ott egy stúdióban ez egyszer csak megtörténik. Vagy látod mondjuk a helyeit, akivel csináltunk egy a Martin Buber Hussey történeteiből egy válogatást. Aki ott ismerte, tehát emiatt ismerte meg Bubert, tehát a rácsodálkozással vette ezeket a szövegeket tudomásul, és aztán olvasta föl őket egy olyan melegséggel, amíg ezeket a régi történeteket kiszabadították a nagyon konkrét kulturális kötöttségükből, és tényleg mesévé varázsolták el, és baromi jó volt látni ezt. Sötétebb régiói, ahogy a ternyák volt, a balkai bekíséri egy felvételre. A ternyő, ugye mind a ketten hallottak már. És látszik, hogy egy nagyon súlyos éjszaka után vannak, de a ternyáknak be kell jönni, és föl kell olvasni a novellát. És valószínűleg az volt, hogy megkérhette a Gézát, hogy figyeljen rá, tehát hogy ne hibázzon, ne legyen rossz. Na most érted, és ugye mindenki tudja, hogy miről szól ez a történet, és bejön ez a két ember, akik már nincsen, és ezt a gyengéd odafigyelését az idősebb színésznek, aki pontosan ismeri azokat a veszélyes régióit a létezésnek, amit a ternyák, de hogy érted, mint egy kontrollként odaáll mellé, és figyel, és néznek össze, veszik az adást, hogy rendben van-e. Tehát, hogy a saját mércéik szerint rendben van, hogy oké, megvannak a rádiónak a mércéi, vagy az, hogy nekünk az a dolgunk, hogy figyeljünk, de hogy neki kellett még ez a szempár, érted, hogy amit csinálsz, az biztos, hogy kósere. De mondjuk, amikor rájössz arra, van, ugye versműsorokat szoktam szerkeszteni havonta egyszer, és ott kevesebb lehetőség a mostanában új felvételekre, viszont rengeteg régi vers van. És akkor tulajdonképpen abban az anyagban, ami megvan, te újabb járatokat fúrhatsz, hogyha kitalálod azt, hogy mondjuk most egy színészre vagy kíváncsi. És akkor elkezdesz keresni, meg kereshető a számítógépes archívumban az, hogy mondjuk a Mensáros vagy a Kálmán György miket mondott. És akkor kiderül, hogy ugye van egy, mit tudom én, adott esetben, ha szerencséd van, egy 2-3 órányi versanyag is, de azok nem feltétlenül a színészre koncentrálva, hanem hát különböző, vagy a szerző szerint, vagy tematikus válogatásukban. És utóbban így bele, érted, így keresztbe, beleszerkeszthetsz ebben a folyamatban, kiátszogathatod, és nagyon furcsa dolgok derülnek ki adott esetben. Van egy különös funkciója a szövegnek, ez a konferálás. Műsor összekötés, amikor szombat van az irodalmi újságban, és az úgy néz ki, hogy én csütörtökön megkapok 5-6-7 interjút egy bizonyos struktúrában. Szerkesztő, általában műsorvezető vagyok most már csak. De azért a szerkesztőkkel mi van olyan viszonyatban, aki kíváncsiak is, hogy visszajelzed-e, hogy az a szerkezet szerinted jó-e, vagy mi van, és kicsit beszélgettek. De utána tulajdonképpen ezeket, miután ez egy heti lap, ez az irodalmi újság, szerkesztés, meg az események véletlenei sodornak egymás mellé 5-6 anyagot. És neked mindig az a dolgot, hogy ezért valamiféle egységnek ezt lásd, vagy legalább a dinamikáját érzékeld, vagy hogy hogyan passzolnak össze, és akkor ez egy ilyen nagyon gúzsba kötve, mert ez 7-8 percet van arra, egyrészt, hogy minél több információ derüljön ki azokra az anyagokról, amik jönnek, másrészt, hogy te legyél a maltere, ugye a műsornak, ezeket a hangtéglákat, ezeket szöveggel, beszéddel valahogy összeillezd egymáshoz, passzítsd, ugyanakkor ugye van egy ilyen talán túlzás, mert nem akarnék moralizálni, de mégis sok van egy morális felelősséget, hogy összehazunk ezeket egy egységnek, vagy inkább valljad be azt, hogyha néha ilyen radikális mellérendelés zajlik, az akkor is találsz egy motivumot, amire összfűzöd. Ezek ilyen pici, de tulajdonképpen mégiscsak az íráshoz kötődő dolgok. Az előző este, másnap reggel szoktam megírni, és aztán olvassuk föl. És akkor van még a hangjátékírás, ami mostanában nem nagyon van, mert belülről nem nagyon írunk hangjátékot, vagy ritkábban fordul elő. Annak idején írtam egyet-kettőt, és egyet föl is vettek, az nagyon érdekes volt, így szerzőként megnézni, hogy az, amit te otthon elgondolsz, az hogy működik egy stúdióban, hogy válik akusztikus térré valami, ami a papíron csak egy dialógus, az érdekes. Tilos, jó emlékeim van, ezt a bármikor, amikor ott voltam nálatok, akkor ez a fajta rádiós hangulat, vagy nem is tudom, szabadságfok volt, amit bírok. Ugye az a nehéz a rádióban, a rendesben, vagy nem tudom, ez rendetlene, de hogy még ugye nem szeretem ezt a királyi elnevezést, mert van ilyen hihetetlen, ilyen gusztustalan intimkedés, de hogy a magyar rádióban, hogy mindenképpen az van, hogy valami szervezi ezt a normatívát, amihez képest te ott vagy. Ugye a megszólalások rendszeren bizonyos ezt szimbolizáló hangok. Megszólalás az mindenképpen egy artikulált térbe kerül, tehát ahhoz valamiféle viszonya lesz. Tehát ott azért nagyon nehéz természetesen beszélni, mert ismered ezt a teret, amiben megszólaltál, és tudod, hogy ez már egy csináltság, vagy mesterkéltség, még a maga a természetesség is mesterkéltség abban a közegben, amiben megszólalsz, ami egy nagyon tradicionális vagy konzervatív közeg. Míg a Tilosnak mondjuk a korai korszaka, ott minden megszólalás helytállhatott önmagáért, hiszen nem volt még ennek standardja annak idején, hogy mi az egy tilosos hang. Hát ahányan beszélnek a tilos rádióban. Aztán egy idő után persze lehetett érezni, hogy valami modorrá válik. Tehát, hogy nekem, mint hallgatónak, akik megújuló küzdelmet folytatok a tilos hallgatásáért, hadd meséljem már el, hogy például éveken keresztül a városban 7-es méter volt, ahol autóval meg tudtam fogni a tilos rádiót. Tehát, hogyha az Árpád hídon mentél, hát a sziget fölött van egy ilyen cica hát a hídnak, akkor ott volt 7 vagy 8 méter, amin belül meg tudtam fogni. És ha ott megfogtam, akkor aznap volt tilos rádió, tehát ha nem arra jártam, akkor nem volt. Mondjuk például a Pillangó első látásra című műsor, azt nagyon szerettem, tehát azt például igyekeztem úgy menni, hogy ott megcsípjem. És bizony sokszor benne maradtam az autóban, hogy végighallgassam a műsorat. Tehát én leparkoltam és nem mentem el bedobni, hanem még 30 percig hallgattam, hogy így beszél össze a Simó meg a Nádor. És aztán egy idő után mégis hallotta az ember azt, hogy kialakul ennek is, tehát a szabad rádiózásnak, és kialakul a modora, ami már nem mindig olyan üdítő. De hát nyilván ez egy folyamatos küzdelem, hogy ezt újra és újra pozícionálni, ezt a teret, amit beszélsz.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Jaj, nagy idők, nagy embereket kívánnak. Vannak szerény, fel nem ismert hősök, akiket nem dicsőít a történelem, mint Napóleont, akik nem gyújtották fel semmiféle istennő templomát Efezoszba, mint az a tökkelütött Herostratos, hogy bekerüljön a lapokba és az iskolai olvasókönyvekbe. Manapság a prágai utcákat járva találkozhattok egy ütött-kopott férfival, aki maga sem tudja, milyen jelentős szerepet játszott a mostani nagy idők történetében. Szerényen megy a dolga után, nem zaklat senkit, és őt sem zaklatják interjúért az újságírók. Ha megkérdeznétek, hogy hívják, egyszerűen és szerényen így felelne: Schweik vagyok.
1: Az kell, hogy legyek, mert apuskám Schweik volt, anyuskám pedig Schweikné. Soha olyan szégyent nem hozok rájuk, hogy megtagadjam a nevüket.
2: Hát, megölték a Ferdinándot, Schweik úr.
3: Á, nekem meg oda van a térdem. Melyik Ferdinándot, Müllerné? Két Ferdinándot ismerek. Az egyik a Prusa drogista szolgája. Tudja, aki egyszer megívott tévedésből egy üveg hajszeszt. Aztán ismerem még a Koposka Ferdinándot, amíg a kutyapiszkot szokta összeszedni a házakból. Ha, egyikért se nagy kár. Olyan reuma ez, mint a nap.
2: Na de Schweik úr, a Ferdinánd főherceget, a kodapistjeit, azt a kövéret, aki olyan vallásos volt.
3: Jézus Mária, hát ez jó. És hol történt a baj a Ferdinánd őfenségével?
2: Szarajevóban, Schweik úr. Lepuffantották egy revolverrel. Mert ott autóztak éppen ő meg a felséges asszony.
3: Na ja, Müllerné autókázta, pláne Szarajevóban. Hiszen az Boszniában van, Müllerné. És sokat kilódott szegény.
2: Az mindjárt kész volt, kérem. Én csak egy egyszerű takarítónő vagyok, de azt azért tudom, hogy egy revolver nem gyerekjáték.
3: Hát nem, az biztos.
2: Amúgykor mi nálunk Nusszéban egy lakó addig játszott a revolverével, amíg agyonlőtte az egész családját, meg a házmestert is, aki felment megnézni, hogy kilövöldözik ott a harmadikot.
3: Hát igen. Tudja, nagyon nehéz egy fenséges urat agyonlőni. Hát az nem úgy megy ám, mint amikor egy közönséges vadorzó lepuffantja az erdészt. Előbb ki kell spekulálni, hogy hogyan férkőzik hozzá. Mert nem mehet oda csak úgy, akármilyen rongyokban. Cilinderben kell menni, hogy a rendőrök még előtte le ne füleljék.
2: Azt mondják, hogy többen voltak.
3: A magától értetődik, Müllerné. Ha maga meg akarná ölni a trónörököst, vagy a császár őfenségét.
2: Jó.
3: Először biztos maga is összedugná a fejét valakivel. Hát több szem többet lát.
2: Igen.
3: Meglátja, egyszer még így jár a cár is, meg a cárné. Sőt, ne adj Isten, talán még a császár őfensége is. Mostanság nagyon kevés a becsületes ember, Müllerné. El tudom képzelni, hogy csalódott a Ferdinánd őfensége abban az illetőben, aki Szarajevóban belelőtt. Mert ő csak azt látta, hogy jön egy úr. Gondolta, na, egy rendes ember. Milyen szép, hogy megéljen ez engem. Az az úr meg egyszerre csak puff! Ugye? És mennyit kapott a fenséges úr? Egyet vagy többet?
2: Az újság azt írja, hogy a Ferdinánd őfensége olyan lett, mint a szita. Hm. Minden patront belelőttek, amennyi csak volt.
3: Ó, az ilyesmi szörnyű gyorsan megy, Müllerné. Borzasztó gyorsan. Na, én most elmegyek a kehelybe. Ha jönne valaki azért a Rattlerért, amelyikre előleget adott, mondja meg, hogy levittem a vidéki kutyatelepemre. Uh-huh. Ha végzett, a kulcsot adja le a házmesternél.
4: Agyon kéne csapni az összeset.
2: Ellakossál!
4: Szép nyarunk van az idén. Szar se ér az egész.
2: Nem mondom, hogy hallgass.
4: Te hallgass. És eredj innét kifelé a konyhába. Vendéglősnének ott a helye, nem az urak között.
5: Most aztán jól megkaptuk Szarajevóban.
4: Miféle Szarajevóban? Abban a nuszlai kocsmában?
5: Dehogyis. A boszniai Szarajevóban, Balivec úr. Ott lőtték agyon a Ferdinándő felségét.
6: Mit szól hozzá?
4: Én az ilyesmiben nem avatkozok bele, Brett Schneider úr. Aki nekem ilyesmivel jön, csókolja meg a seggemet.
5: Azelőtt a császár ő felségének a képe lógott azon a falon. Épp ott, ahol most a tükör lóg.
4: Az. Jól tetszik emlékezni. Ott lógott és leszarták a legyek.
5: Igen?
4: Hát felraktam a padlásra. Mit

0: A sör.
1: Köszönöm. Hát most már odafönn van a mennyországba, Isten nyugosztalja szegény fejét. Azt se érhette meg, hogy császár legyen belőle. Amikor katona voltam, egy tábornok leesett a lováról, és nyugodt lélekkel agyonütötte magát, pedig úgy volt, hogy megkapja a tábornagyi rangot. Egy katonai parádén. Azokból soha nem sül ki semmi jó. Emlékszem, egy parádén nekem is hiányzott a zubbonyomról húzgomb. Be is dugtak 14 napra az egyesbe, és 2 napig úgy feküdtem ott gúzsba kötve, mint egy lázár.
2: Szarajevóban a szerbek voltak a ludasok.
1: Ebben téved, a törökök voltak. Bosznia-Hercegovina miatt. Szereti a törököket, Palivec úr?
0: Ne, egyik vendég olyan, mint a másik. Felőlem lehet török is. Ez az elvem. Az nekem édes mindegy, hogy a Ferdinándot kiintézte el.
2: Jó, jó, jó. De azt csak elismeri, Palivec úr, hogy Ausztriát nagy veszteség érte.
0: Hát...
1: Ahogy nagy veszteség, azt nem lehet tagadni. Borzasztó veszteség. A Ferdinánd helyében mégse rakhatnak oda egy akármilyen hülyét. Csak az a kár, hogy nem volt egy kicsit kövérebb.
2: Hogy érti ezt?
1: Hogy értem? Hát nagyon egyszerű. Mert akkor már korábban megüti a guta. Hát tudja, amikor Konopistjébe a vénasszonyokat kergette, akik rőzsét szedtek a vadász területén, és akkor nem érte volna ez a nagy szégyen, hogy így hal meg. Mi nálunk Bugyajovicével leszúrtak egyszer egy marha kupecet. Aztán a fiától senki nem vett több disznót, mert akárhová ment, mindenütt azt mondták. Ez annak a fia, akit leszúrtak. Na, ez is finom alak lehet. Hát mit tehetett szegény? Beúrott a Krumlovi hídról a Moldvába.
2: Hát, magának furcsa hasonlatai vannak. Előbb a Ferdinánd ő felsége, aztán egy marha kupec.
1: Hát, dehogy vannak, Isten őriz. Hát csak éppen nem szeretnék a Ferdinánd őfensége özvegyének a bőrébe lenni. Hát most aztán mihez fogjon? Hát menjen hozzá egy másik trónörököshöz. Mit ér vele? Megint elkíséri Szarajevóba, és másodszor is özvegy lesz. Hát ahogy az Livi erdész felesége. Azt az erdészt lelőtték a vadorzók. No, az özvegye ott maradt 2 gyerekkel. Hozzáment egy másik erdészhez. Azt is lelőtték neki. És a harmadikat is lelőtték neki, mert az is erdész volt. Aztán Vodnyaniba ment férjhez, az ottani miskárolóhoz, és akkor már 6 gyereke volt. Az a miskároló meg éjszaka agyonverte, és önként jelentkezett a hatóságnál. Amikor píszekbe akasztották, leharapta a paporrát, és azt mondta, hogy nem bánt meg semmit, és még mondott valami nagyon csúnyát is a császár őfelségére.
2: Nem tudja, mit mondott?
1: Azt én nem mondhatom meg magának. De ez nem olyan közönséges felségsértés volt, mint amilyet részegen szoktak a császár őfelségének a fejéhez vágni.
2: Miért részegen? Mit szoktak a császár őfelségének a fejéhez vágni?
1: Mindenfélét. Rúgjon csak be. Húzassa el magának az osztrák himnuszt, aztán majd meglátja maga is, hogy miket kezd beszélni. Pedig az öreg úr igazán nem szolgált rá. Na, ha most kitör valami kavarodás, én önként jelentkezek, és az utolsó csepp véremig szolgálni fogom a császár őfelségét. Háború lesz, nem mondok én egyebet.
2: Ne is mondjon. Na, látja ezt a jelvényt? Le van tartóztatva. Velem jön.
1: Hogy én? Hát én teljesen ártatlan vagyok. Mit követtem el én?
2: Hogy mit? Több mindent. Nem utolsó sorban, hazaárulást.
1: Na, Palivec úr... Most adjon még egy sligovicát, aztán el kell menjek ezzel az úrral, mert le vagyok tartóztatva.
0: Itt a sligovica.
1: Köszönöm.
2: Palivec?
0: Igen.
2: Maga nős?
0: Igen.
2: És a felesége el tudja vezetni a boltot, amíg maga távol van?
0: Nem.
2: Akkor semmi baj, Palivec úr. Adjon át mindent az asszonynak, aztán este... Eljövünk magáért.
0: És ugyan miért?
2: Azért, mert azt mondta, hogy a legyek leszarták a császár őfelségét. Majd odabent kivegyik a fejéből az ilyen dolgokat.
3: Hát ott te Isten állatkertje. Bohuslav, Bohuslav.
0: Ne bőg! Mit csinálhatnak velem egy szaros Ferenc Jóska kép miatt?
1: Jó estét kívánok, nagyságos uram!
4: Mit bámul? Ne bámuljon olyan hülyén.
5: Sajnos.

0: És ezen nem tudok segíteni. A katonaságt a hülyeség miatt kiszuperáltak, és egy külön bizottság hivatalosan hülyének nyilvánított. Én kérem, hivatalos hülye vagyok.
1: Amit elkövetett, az bizonyítja, hogy teljesen épeszű. Hazaárulás, az uralkodóház meggyalázása, bújtogatás nyilvános helye, és a többi. Mit szól ehhez?
0: Hát ez nem kevés. Pedig a jóból is megártasok.
1: Na látja. Szóval beismeri?
0: Én mindent beismerek, nagyságos uram. Fő a szigorúság. Szigorúság nélkül nem megyünk semmire se. Emlékszem, egyszer, amikor katona voltam...
1: Fogja be a száját. Akkor beszéljen, ha kérdeznek magától valamit. Érti?
0: Hogy ne érteném. Alázatosan jelentem, hogy értem, és mindent fel tudok fogni, amit mondani tetszik.
1: Kivel szokott érintkezni?
0: A takarítónőmmel, nagyságos uram, a Müller néven.
1: Pársky!
0: Jó éjszakát, nagyságos uram.
1: Jeljen vissza!
0: Igen?
1: Töredelmesen beval mindent?
0: Ha azt tetszik parancsolni, hogy valljam be, nagyságos uram, akkor bevallom. Mit árthat az nekem? De ha azt tetszik mondani, Schweik, ne valljon be semmit, akkor én kapálózni fogok az utolsó leheletemig, és semmit nem vallok be.
1: Itt írja alá.
0: Igen. Itt... Igen. Tessék. Csak nem fogok veszekedni a nagyságos úrral az aláírásom miatt, ugye? Tényleg, alá kell még inni valamit? Vagy jöjjek vissza holnap reggel?
1: Reggel magát a büntető bíróságra viszik. Ott majd megvizsgálják a törvényszéki orvosok.
0: Hány órakor, nagyságos uram? Nehogy Isten őrizel, aludja.
1: Mars ki innét!
2: Kérem! Kérem, egy papírkereskedő vagyok!
0: Az nem mentő körülmény.
2: Kérem, én ártatlan vagyok.
3: Én is ártatlan vagyok.
0: Hogyan kérem, uraim? Krisztus úrunk is ártatlan volt. Mindannyian benne vagyunk a pácban. Minek tartjuk a rendőrséget, ha nem azért, hogy megbüntesse, ha sokat jár a pofánk? Manapság az senki nem tudja megmondani, melyik a becsületes és melyik a lókötő. Ilyen komoly időkben. Micsoda méreg, hogy nincs itt egy vekker. Mert engem holnap kora reggel ki fognak vizsgálni a törvényszéki doktorok a Ferdinándő felségének a gyilkossága miatt.
3: Azok engem is megvizsgáltak egyszer. Megállapították, hogy gyönge elméjű vagyok. Most elsikasztottam egy gőzgépet, és nem csinálhatnak velem semmit. Tegnap mondta az ügyvédem, hogy ha egyszer már gyöngelméjének nyilvánítottak, akkor megfogtam az Isten lábát.
0: Én nem félek az ilyen vizsgálatoktól. Amikor katona voltam, egy állatorvos vizsgált meg, és az is nagyszerűen sikerült.
4: A törvényszéki orvosok mind rohadt dögök. Kiástak a földemen egy csontvázat, ami 40 évvel egy gyilkosság áldozata. Én 38 éves vagyok, megvan a keresztlevelem. Mégis lecsuktak.
0: Minden ember tévedhet. A törvényszéki orvosoknak is megvannak a maguk hibái. Ilyen az emberi természet. Téved, amíg meg nem hal. Hát, mint például az az úr, aki talált egy veszett kutyát félig megfagyva. Hazavitte és oda dugta a felesége mellé az ágyba. Aztán a kutya mihelyt felmelegedett, megharapta az egész családot. A legkisebb gyereket a bölcsőbe meg egyenesen széttépte és felfalta. Vagy mondhatok egy másik példát. Kladnóban a Rotter kapitány rendőrkutyákat tenyésztett, és mindenféle csavargókon próbálta ki őket. Úgyhogy a csavargók már kerülték Kladnó vidékét. Na, akkor ki lett adva parancsba, hogy kerítsenek neki akár a föld alól is valami gyanús egyént. Erre hoztak neki egyet. Elég rendesen volt öltözve, akit a Láni erdőbe találtak. Kivitték a téglaégetőbe, és ráeresztették a nyomára ezeket a kutyákat. Hamar visszahozták. Aztán mindenféle létrán kellett másznia, meg beugrania valami halastóba, hogy a kutyák gyakoroljanak. A végén meg kiderült, hogy ez az ember egy cseh radikális képviselő volt, és kirándulni jött a Láni erdőbe, mert már unta a parlamentet. Szóval az ember téved, akár tanult ember, akár ostoba hülye. Még a miniszterek is tévednek.
5: Én senkinek sem hiszek.
1: Gazember az egész világ.
0: Gazember is kell a világba. Ha mindenki csak jót akarna a másiknak, már rég agyonverték volna egymást az emberek. Na mindegy. Korán kelek, uraim. Jó éjszakát.
6: Uraim, éljen első Ferenc József császár.
7: Teljesen világos eset.
8: Egészségesnek érzi magát, Schweik úr?
0: Nem mondhatnám, nagyságos uram. Reumás vagyok. Sósborszesze dörzsölgetem magam.
1: És mit szólna ahhoz, ha megvizsgálnánk?
0: Nem vagyok én olyan beteg, hogy vesztegessék a drága idejüket. A rendőrségem már megvizsgált egy orvos, hogy nincs-e tripperen. Meg a bíróságon a törvényszéki doktor urak
8: is. Azért mi mégis megpróbáljuk, Schweik úr. Azok küldték ide. Hát... Maga a jegyzőkönyv szerint azt hangoztatta, hogy hamarosan kitör a háború. Magán nem törnek ki néha olyan rohamok?
0: Nem kérem. Viszont egyszer a nyakamat az majdnem kitörtem. Az úgy történt, hogy a Károly téren, amikor...
8: Nehezebb a rádium az ólomnál.
0: Hát azt én még sohasem értem meg, kérem.
5: Hisz maga a világ végében.
0: Azt előbb látni kéne. Hát az biztos, hogy holnapra nem várom.
8: Ki tudná számítani, mekkora a földgolyó átmérője?
0: Azt sajnos nem tudnám. De én is feladhatnék önöknek egy találós kérdést.
9: Beleszületett kretenizmus, amit már az éjjel első Ferenc József császár szavak hangoztatása kellőképpen megvilágított.
8: Pillanat, tanácsos uram. Schweik, mennyi 12.897-szer 13.863?
0: 729.
8: Azt hiszem ennyi. Tökéletesen elég.
0: Köszönöm szépen, uraim. Ennyi nekem is tökéletesen elég.
5: Én azt hiszem, hogy maga közönséges szimulás!
0: Kérem, uraim, én egy csöppet sem vagyok szimuláns. Én egy igazi hülye vagyok. Tessék csak utána nézni a Cseszke Bugyajó viccei 91. gyalogezred irodájában.
5: Fogyatékos értelmű szimuláns! Dobják ki!
0: Ebéd előtt, nagyságos uraim.
3: Vegye ki a kezét a zsebéből.
0: Menjek le a járdáról, és biztos úr, kérem.
3: Hogy a járdáról?
0: Gondoltam, ha le vagyok tartóztatva, nincs jogom a járdán menni.
3: Maga csak fogja be a száját. Játssza a bolondot, aztán cirkus csinál, amikor kidobják a bolondok házából.
0: Azt kérem, mégis egy disznóság, ha az embert ebéd nélkül dobják ki a bolondok házából. Én ebben nem nyugszom bele. Ismertem, Nusléban egy ember.
3: Pofa be! Majd nem lesz ekkora szája, ha a Brown rendőrfelügyelő úr bevágja magát a karcerbe.
0: El vagyok rá készülve, kérem. Ha jól sejtem, az valami cellát jelent, és az még nem olyan borzasztó. Én az ilyen cellákban mindig nagyon jól szoktam érezni magamat. Manapság kész passzió egy ilyen letartóztatás. Van asztalunk, van lócánk, a kübli mindjárt az orrunk elő.
3: Jobb lesz, ha nem pimaszkodik itt nekem.
10: Itt a hadüzene!
0: Ezt én előre megmondtam, de a bolondok házában még semmit se tudnak róla. Pedig ott igazán első kézből kellett volna, hogy kapják.
3: Hogy érti ezt?
0: Úgy, hogy ott nagyon sok katonatisztúr van bezárva.
11: Sokáig éljen Ferenc József császár! Ezt a háborút megnyerjük!
3: Nem hallgat! Miket beszélünk össze-vissza? Gyerünk innen!
0: Nem hallgat!
11: Még egyszer mondom, uraim! Ezt a háborút megnyerjük!
5: Tereptelek ki! Tereptelek ki!
0: Bocsánat, nem tudja véletlenül hány óra van?
5: Nekem az óra nem istenem! Tereptelek ki! Tereptelek ki! Nem eresztelek!
0: A maga persze most arra kíváncsi, hogy hogy kerültem ide. Nos, kedves uram, engem egyenesen a bolondok házából hoztak ide a fogdába, mert nem akartam belenyugodni, hogy ebéd előtt dobjanak ki. Én kérem, notorius hülye vagyok.
5: Nem eresztelek! Nem eresztelek!
0: Volt már maga a bolondok házában? Hát igazán nem tudom, miért olyan dühösek a bolondok, hogy ott tartják őket. Ott az ember mesztelenül lefeket a padlóra. Üvölthet, mint a saká...
5: Eresztelek ki!
0: Ez dühönhet és haraphat. Olyan szabadság van ott, ami erről még a szocialisták se álmodtak soha.
5: Eresztelek ki!
0: Maga nem szocialista véletlenül?
5: Nem eresztelek.
0: Ajaj. Ott az ember azt mondhatja, ami csak a nyelvére jön. Egy illető például Cirilnek meg Metódnak adta ki magát, hogy dupla porciót kapjon. Egy úr meg teherbe esett, és mindenkit meghívott a keresztelőre. Hát egy ilyen maga fajta úr. Egy másik meg azt magyarázgatta, hogy a földgolyón belül van még egy golyó, sokkal nagyobb, mint a külső. Tiszta paradicsom.
5: Ereszelek ki!
0: Látja? Pont így lehetett ordítani. Csak aztán kidobta, hogy szimuláns vagyok. Nem tudja véletlenül, mi lesz az ebéd?
5: Nem. Nincs magánál véletlenül egy szíj, hogy végezzek magammal.
0: Ha a nadrág szíjam megfelel, ezer örömmel állok rendelkezésére. Még úgy sem láttam, hogy kötik föl magukat az emberek nadrág szíjjal. Csak az a kár, hogy nincs itten kampó. A legfőbb ezt a pricset próbálhatja meg, ha letérdel mellette. Ahogy az Emauzi kolostorba csinálta egy szerzetes, aki a feszületre akasztotta föl magát egy fiatal zsidó lány miatt. Én szeretem az öngyilkosokat, úgyhogy tessék csak vidáman neki látni.
5: Nekem kicsinyeim vannak. Én részegségért és személyem elleni vétségért ülök itt. Jézus Mária, szegény szerencsétlen feleségem. És mit szólnak majd a hivatalban? Elegszenek ki! A hivatalba akarok menni!
0: Hát onnan alig, ha nem elbocsátják, ha nem tetszik is fölakasztani magát.
5: Jézus Mária! Én arra sem emlékszem, mit műveltem. Az osztályvezetőnk a névnapját ünnepelte. Nem meghívott bennünket egy kocsmába, aztán egy másikba, egy harmadikba.
0: Ne segítsek számolni, én ebben nagyon otthon vagyok. Egyszer 28 kocsmát jártam végig. Igaz, sehol se ittam többet három sörnél.
5: Nem tudom, hány kocsma volt. Egyszer csak észrevettük, hogy elveszett az osztályvezetőnk, pedig spárgára kötöttük, és úgy húztuk magunk után, mint egy ebecskét. Ezért aztán visszamentünk megkeresni. Nem tudom, alig, hanem egy vinohrágyi éjjeli kávéházba kerültem. Uh-huh. Egy nagyon rendes hely. Ott valami likőrt ittam, üvegből. Aztán nem tudom. Itt azt mondták a rendőrséggel, hogy személyrem sértően viselkedtem. Elvertem egy hölgyet, szétkergettem valami női zenekart, egy úrnak beleköptem a fekete kávéjába, összetörtem az asztalnak a márványlapját.
0: Ajaj.
5: Én, aki egy rendes, intelligens ember vagyok, akinek minden gondolata a családja.
0: Az ilyen a legrosszabb. Egyszerre törte össze a márványlapot?
5: Egyszerre.
0: Akkor el van veszve. Magára fogják bizonyítani, hogy készült rá, hogy szorgalmasan gyakorlatozott. Az a kávé, az rumos kávé volt?
5: Rumos.
0: Na hiszen. Az baj, mert úgy drágább. És otthon tudják, hogy letetszik tartóztatva lenni, vagy megvárják, amíg benne lesz az újságokban.
5: Újságokban?
0: Na, az több, mint biztos. Én nagyon szeretem azt a rovatot, amiben az ilyen duhajokról, meg iszákosokról írnak. A múltkor a kehelyben egy vendég nem csinált semmit, csak betörte a fejét egy pohárral. Hát tudnilik földobta és alája állt. Aztán elvitték, és reggel már olvastuk is. Mindegy az, hogy ki az illető. Ha tanácsos, akkor is. Legfőjebb helyreigazítást küldhet a börtönből, hogy nem azonos azzal az úrral, akiről azt írták, hogy stb. És írhat haza, hogy vágják ki ezt a helyreigazítást, hogy azután elolvashassa. Hát ha már leült a büntetését.
5: Lehetetlenné vagyok téve. Vége az előléptetésemnek.
0: Sőt, azt se tudom, talál-e majd másik állást, ha kiszabadul. Hát, mert akkor mindenki erkölcsi bizonyítványt fog kérni magától, még a sintér is, ha a szolgálatába akar lépni. És a kedves feleségének lesz miből élni, ülni tetszik? Hát vagy muszáj lesz, hogy koldulni járjon, és mindenféle erkölcstelenségre tanítsa a kicsinyeket.
5: Szerencsétlen gyermekeim, szerencsétlen feleségem, 5 gyerek kérem, a legnagyobb 12 éves, és a cserkészekhez jár.
0: Ó, a cserkészek. Egyszer, amikor Midlovariban, Zliv mellett a klubokai járásban gyakorlatoztunk, a parasztok vadászatot rendeztek a községi erdőbe a cserkészekre. Úgy elszaporodtak. El is fogtak 3-at. A legkisebbik olyan 12 éves lehetett, úgy sikított, hogy még mi katonák se bírtuk nézni. Ez a 3 cserkész, amíg megkötözték, megharapott 8 parasztot. Aztán az erdei táborhelyükön találtak egy méter mázsa őzcsontot, mert késsel mentek rá az őzekre a rostáblában. És amikor megsütötték, az egész érett rostábla leégett Rasice mellett.
5: Aj, mit tettem? Vége a jó híremnek.
0: Hát annak vége. Egész életére. Így van. Ne vegye a szívére. Tönkretett hírnévvel 10-szer annyi ember él a világon, mint ahány makulátlan.
12: Svájt! Kihallgatásra!
0: Kérem, én szívesen megyek, de félek, ez az úr megharagszik, ha eléje találok tolakodni.
12: Most! Indulás!
5: Ereszelek ki!
13: Na hát, Svájt, hogy kerül maga megint ide?
0: Ó, egészen mindennapi módon, kérem. Egy biztos úr kísérben, mert nem akartam belenyugodni, hogy ebéd nélkül dobjanak ki a bolondok házából. Minek tartanak engem? Egy utolsó utcalány?
13: Nem akar. Szóval nem akar.
0: Nem, kérem.
13: Végtelenül fájlalom, hogy ön ismét a kezünkbe került. Azt hittük, jó útra fog térni, de csalódtunk.
12: Ne vágjon el azt a képet!
13: Számukra igen kínos kötelesség az ön fogvatartása. Én biztosítatom önt, hogy véleményem szerint az ön bűne nem is olyan nagy. Hiszen kétségtelen, hogy önt a csekély intelligenciájával tév útra vezették. Mondja meg nekem, Svájk úr. Tulajdonképpen ki szokta rávenni önt, hogy ilyen ostobaságokat műveljen?
0: Kérem, én nem tudok semmilyen ostobaságról. Az, hogy az embert ebéd nélkül kiteszik az utcára...
1: Hát az nem ostobaság, Schweik úr, hogy ön az önt kísérő rendőr biztos jelentése szerint csődületet idézett elő az utcán a háborús kiáltvány miatt, és ilyen szavakkal izgatta az embereket, hogy soká éljen Ferenc József császár, meg hogy ez a háború meg van nyerve!
0: Ezt én kérem nem bírtam tétlenül nézni. Egész kijöttem a sodromból, amikor láttam, hogy mindenki hallja ottan ezt a kiáltványt, és semmi örömet nem mutatnak. Semmi éjjenzés, semmi hurrá, semmi a világon, tanácsos úr, kérem. Hát, mintha semmi közük nem volna az egészhez. Hát, ezt én nem nézhettem tétlenül. Így hát aztán oda kiáltottam, amit kiáltottam, és azt hiszem, hogyha a tanácsos úr lett volna az én helyemben, akkor éppen úgy tett volna. Hogyha háború van, akkor azt meg kell nyerni. És éjjenezni kell a császár őfelségét. Ezt nekem senki nem veri ki a fejemből.
1: Tökéletesen méltányolnám az ön lelkesedését, ha más körülmények között nyilvánult volna meg. De ön jól tudja, hogy önt egy rendőr biztos kísérte, mi által az ilyen hazafias tüntetés inkább ironikus, mint komoly hatást gyakorolhatott. És kellett is, hogy gyakoroljon a közösségre.
0: Ha egy rendőr biztos kíséri az embert, az egy nehéz pillanat az ember életében. De ha az az ember még egy ilyen nehéz pillanatban se felejti el, hogy mit illik tenni, amikor háború van, hát az nem is lehet olyan nagyon rossz ember, tanácsos úr, kérem. Most nincs igazam. Ja, én azt nagyon szeretem, ha ilyen jól meg lehet beszélni a dolgokat valakivel.
1: Ördög vigye magát, Schweik, ha még egyszer ide kerül. Egy szót sem kérdek magától, hanem egyenesen röpülni fog a hradcsáni hadbíróságra. Megértette?
0: Isten fizesse meg a jóságát, tanácsos úr. Ha egyszer szüksége lenne valami fajtiszta kutyácskára, csak tessék nyugodtan hozzám fordulni. Jó tét helyébe, jót várj. Én ugyanis kutyakereskedő vagyok.
1: Várj ki!

0: Na, megjött-e Palivecné? Adjon-e pohár sört? Merre van a Palivec úr? Ő is hazajött már?
1: 10 évet kapott egy héttel ezelőtt.
0: Na hát, akkor 7 napot már letudott belőle.
1: De, pedig milyen óvatos volt. Mondta is mindig.
0: Bizony, az óvatosság a bölcsesség anyja. A mai idők olyanok, hogy direkt óvatosságra kényszerítik az embert. Na, nem gondoltam volna, hogy 10 évre ítéljenek egy ártatlan embert.
1: Ugye?
0: Hogy 5 évre olyat már hallottam, de hogy 10 évre, az sok egy kicsit.
1: Amikor az én uram bevallotta, hogy mit mondott itten azokról a legyekről, meg arról a képről, hát azt ugyanúgy bevallotta a bíróságon is. Amikor engem beidéztek a tárgyalásra a tanúnak, akkor azt kérdezték, hogy rokoni kapcsolatban vagyok-e az urammal, mert akkor megtagadhatom a tanúvallomást. És én ettől úgy megijedtem, hogy Isten őriz, még valami ki ne jöjjön belőle, hogy én megtagadtam a tanúvallomást. Szegény uram, amikor elvezették, úgy nézett rám, amíg élek, nem felejtem el a szemét. Aztán ítélethirdetés után úgy meg volt szegény bolondulva, hogy oda kiabált nekik a folyosón, hogy éljen a szabad gondolat.
0: Na is a Brett Schneider úr, nem jár már ide?
1: Volt itt egy párszor, hallgatózott, de olyankor mindenki csak a futballról beszélt, ha ő itt volt. Az egész idő alatt csak egy kárpitos ment neki lépre a Spitzna utcából.
0: Az ilyesmi csak gyakorlat kérdése. Nagy marha volt az a kárpitos.
1: Körülbelül, mint az uram. A Brett Schneider úr kérdezte tőle, hogy lőne a szerbekre. Azt meg azt mondta, hogy ő nem tud lőni. Bár egyszer volt egy ilyen vásári céllövöldében, és ott ellőtt egy koronát. Szóval koronát, mondta a Brett Schneider úr. Elővette a noteszát, hogy na csak megint egy jó kis hazaárulás, és elment azzal a kárpitossal, és az nem is jött vissza többet.
0: Hát lesznek még egy páran, akik nem jönnek vissza. Na, adjon egy rumot.
2: Jó napot! Szép nyarunk van az idén.
0: Á, Brett Schneider úr, maga az? Alig ismertem meg. Nagyon rossz nekem a memóriám. Mit csinál mindig? Gyakran jár ide?
2: Máma, éppen maga miatt jöttem. A rendőrkapitányságról tudom, hogy maga kutyákkal kereskedik. Szükségem lenne egy rattlerre, vagy spitzerre, vagy valami ilyesmire.
0: Mindegyikkel szolgálhatok. Fajtisztát akar, vagy csak egy akármilyet az utcáról?
2: Fajtisztát inkább.
0: Nem tetszene inkább egy rendőrkutyát akarni? Egy olyat, amelyik minden nyomot kiszimatol. Egy drusovicai mészárosnak van ilyenje, és kiskocsit húzott vele, szóval a kutya pályát tévesztett.
2: Inkább egy spiccet. Olyat, amelyik nem harap.
0: Szóval egy fogatlan spiccet. Tudok ilyet.
2: Vagy inkább rattlert. Hát attól függ, mibe kerül. Nem kaptam elég, szóval nincs túl sok pénzem erre.
0: Aztán hím legyen, vagy szuka?
2: Na, az mindegy. Csak szerezze be, holnap este fölmegyünk érte magához. Illetve fölmegyek. Meg lesz addigra.
0: Meg. Ez esetben viszont tessék fizetni 30 korona előleget.
2: 30 korona előleget. Tessék. Parancsoljon. Most pedig iszunk egy 1/4 litert. Az én kontomra. Na, ne féljen. Ha nem vagyok szolgálatban, máma lehet velem politizálni.
0: Én kérem, én sosem politizálok. Az egész politika, kérem, kisgyerekeknek való.
2: Minden gyenge állam pusztulásra van ítélve. Nem igaz? Na.
0: Nem tudom, kérem. Egyszer ki volt nekem adva egy gyenge Bernáthegyi gondozásra, amit komiszkenyérre letettem. Az nekem el is pusztult.
2: Ha. Tudja, hogy én anarista vagyok. Maga szerint, akkor melyik szervezetbe kell beiratkozni? Bizony, anarchista. És én a mozgósítást ellenzem, kamerád. Na.
0: Csak tessék vigyázni, Nem vagyunk egyedül, még ebből kellemetlensége lehet magának. Látja, a kocsmárosné már is sír.
2: Ne sírjon, Palivecné! Három hónap alatt megnyerjük a háborút. Amnestia lesz! Az ura hazajön, aztán csapunk itt magánál egy jó nagy bulit. Három hónap és megnyerjük. Vagy nem hiszi, hogy megnyerjük?
0: Mit rágódik folyton ezen? Meg kell nyerni, és lusz. De most már haza muszáj, hogy menjek. Alá szolgálja!

0: Jézus, Atya, Úr, Szent József, Mária. A nagyságos úr.
1: Igen, Müllerné.
0: Azt hittem, nagyságos úr csak évek múlva tetszik hazajönni.
1: Müllerné, én innét az előbb kidobtam egy embert a babájával.
0: Az, nagyságos úr, egy éjjeli mulató portása, akit én ide vettem, szánalomból.
1: Igen?
0: Mert háromszor volt nálunk házkutatás, és amikor semmit se találtak, azt mondták, hogy a nagyságos úr el van veszve. Mert nagyon rafinált.
1: Maga meg erre kiadta a lakást.
0: Jézus Mária nagyságos úr, hát én nem élem túl. Biztos, hogy ezt nem élem túl. Hát én azt hittem. Hát én kiugrok az ablakon. Hát azt a szégyent, hát bizony Isten, hogy kiugrok.
1: Csak bátran, Müllerné, már kinyitottam magának a szobaablakot. A konyhaablakot nem ajánlom, mert onnan a kertbe esne a rózsákra. A szobából meg pont kiröpül a járdára, és ha szerencséje van, kitöri a nyakát. Ha meg nem, hát összetöri a bordáit, és fizetheti a kórházat.
0: Kiugrok! Mindenképpen kiugrok!
1: Aztán legyen szíves, csukja be az ablakot maga után!
0: Becsuktam, nagyságos úr. A húzat nem tesz jót a kedves nagyságos úr reumájának. Meg tetszik tudni nekem bocsátani?
1: Az nem kérdés, Müllerné. Az nem kérdés. Különben mi újság?
0: A két kis kutya, amit az udvarban tartottunk, megdöglött.
1: Igen.
0: A Bernáthegyi meg megszökött az egyik házkutatáskor.
1: Na.
0: Mert megharapott egy rendőrkomisszár urat, aki a törvény nevében felszólította, hogy jöjjön ki az ágy alól. De nem jött, és akkor kihúzták, és a kutya szét akart őket térni, aztán kiugrott az ajtón, és nem jött többé vissza. Engemet meg kihallgattak, hogy szoktunk-e pénzt kapni idegenből. Én mondtam, hogy ritkán. Legutoljára Brunóból jött egy igazgató tanító úrtól 60 korona egy angora macskára, arra, ami helyett azt a vak foxi kölyköt elküldeni a tojásládában.
1: Na, tudom.
0: Na, aztán beajánlották nekem ezt a portást az éjjeli mulatóból, hogy ne fejek egyedül a lakásban. Ezt az egyént, akit ki tetszett dobni.
1: Hát, Müllerné, én nekem folyton csak pechem van ezekkel a hatóságokkal. Meglátja, hányan jönnek most majd ide kutyát vásárolni. Holnap hétre már elő is van jegyezve a Brett Schneider detektív úr egy Rattlerért, és ez még csak a kezdet. Müllerné meglátja, én fogom ellátni kutyával az egész titkos rendőrséget. Na, ha már nem ugrik ki az ablakon, vesse be az ágyat, mert ez a maga portása teljesen széttúrta nekem a vörös hajú babájával. Aztán lemegy nekem sósbor szeszér. Jó?
0: Igen, igen is, nagyságos úr. Az Isten áldja meg a nagyságos urat a jóságáért.
2: Jól van. Lakudja. Úgy. Ja. A bevonulók lojalitásának foka 3/C és 4/A között ingadozik. Az intelligencia hangulata 4/C. A 88.992/822 Z számú utasítást, a 721A/F számú rendelkezés alapján végrehajtottam. Kiadás 50 korona, fajtiszta Rattler, Jacekről Wolfra kereszteltem át. Tegnap előtti naptól fogva ellátmány hiány, élelmezni nem tudom, ezért a holnapi...
3: Na! Na, helyedre, Wolfi! Wolfi, nyughass! holnap veszek neked szafaládét. Na! Na! Vissza! Wolfi! Wolfi! Vissza! Na, Wolfi! Segítség! Segítség! Wolfi! Hát! Hát! A törvény nem jön! Segítség! Wolf! Wolf! A torsalat rá! Wolf! Segítség!
4: General Wind is Grécz, meg az egész stábja, kiadták az ukázt, gyerünk a csatába, hopp, hopp, hopp, gyerünk a csatába, akinek van lába, Jézusunk Mária, itt legyetek máma, hopp, hopp, hopp.
5: Rosszul van a nagyságos úr?
1: Hogy szó sincs róla, Müllerné. Szó sincs róla. Na jöjjön, üljön le ide az ágy szélére, kicsikét.
5: Uram, Atya Istenem.
1: Müllerné, idézést kaptam. Bevonulok.
5: Jézus Mária. És mit tetszik majd ott csinálni?
1: Harcolni fogok. Ausztria nagyon benne van a pácban. Odafönn már egészen Krakkóig, lent meg Magyarországig vagyunk nyomva. Püfölnek bennünket, mint a kétfenekű dobot. Hát nem olvasta magának tegnap az újságból, hogy valami felhők gyülekeznek drága hazánk egén?
5: De hiszen mozogni se tetszik tudni.
1: Az nem számít, Müllerné. Majd maga kölcsön kér egy tolókocsit, és abban fog engem szépen eltolni a hadseregbe. Szerez továbbá egy mankót, vesz egy katonasapkát, egy csokor művirágot a gombjukamba, és azzal meg is vagyunk. Ilyen időkben, Müllerné, amikor Ausztriának szorul a kapcája, minden kripli a helyén kell, hogy legyen.
5: Ne fussak inkább, doktorért.
1: Jaj, ne fusson. De hogy ne fusson, Müllerné, maga most sehova se. Ne fusson, Müllerné, hogy a hídra megyünk, az a híres Pimont nem bír akkor velünk. Hopp, hopp, hopp. Solferino alatt, de sok legény vérzik. Patakba folyt a vér, benne voltunk térdig. Hopp, hopp, hopp.
5: Nagyságos.
1: Mi baj van, Müllerné?
6: Egy nyomorék hazafisága. Tegnap délelőtt a prágai járókelők olyan jelenetnek voltak tanúi, amely ékesen bizonyítja, hogy a nagy és komoly időben a mi nemzetünk fiai is a legragyogóbb példáit tudják mutatni az ag uralkodó trónja iránti hűségnek és ragaszkodásnak. Úgy érezzük, hogy visszatért a régi görögök és rómaiak kora, amikor Muzius Szévola csatába vitette magát tekintet nélkül elégett kezére. A legszentebb érzületeket és indulatokat tegnap megható módon juttatta kifejezésre egy mankós nyomorék, akit betegkocsiban tolt egy öreg anyuka. A cseh nemzetnek ez a fia önkéntesen és satnyaságára való tekintet nélkül a hadseregbe vitette magát. A hadseregbe vitette magát. Hogy életével és vagyonával áldozzon a császárjának. És a csata kiáltása fel Belgrádra oly élénk vízhangra talált a prágai utcákon, ez csak azt mutatja, hogy a prágai lakosság mintaszerű példákat nyújt haza és az uralkodóház iránti szeretetből.

0: A tábori oltárokat e nagy időkben egy zsidó cég szállította, Móricz Máler Bécsből, amely a legkülönbözőbb misekellékek és kegyszerek gyártásával foglalkozott, így például rózsafűzérekkel és szentképekkel is. Megfelelő fantázia nélkül nem lehetett volna megállapítani, hogy tulajdonképpen mit is ábrázoltak az oltár három részére festett képek. A galambon egészében véve semmit sem ronthatott el a festő. Odamázolt valami madarat, ami épp úgy lehetett galamb, mint fehér gyöngytyúk. Az Atyaisten viszont úgy nézett ki, mint egy vadnyugati rabló vezér, akit valami hátborzongató film mutat be a közönségnek. Ezzel szemben a fiúisten vidám fiatalember volt, csinos kis pacakkal és valami fürdőnadrágszerű ruhával. Sportember benyomását keltette, nagyjából. A keresztet olyan eleganciával tartotta a kezében, mint egy teniszütőt. Messziről azonban mindez összefolyt, és olyan volt, mintha éppen egy vonat futna be az állomásra.
1: Na, mutassa a nyelvét. Nyújtsa csak, nyújtsa, nyújtsa, úgy, nyújtsa csak.
2: Emberjobban, szabadszunk az alálató szerintem, ennél hosszú nyelve már nincsen.
1: Mi?
3: Csak hogy ne tessék azt gondolni, hogy én el akarom dugni a nyelvemet.
4: Le, ha fele-felé teszik, akkor is elbánunk magával.
1: Kíváncsi vagyok maga tengeri disznó, hogy mit gondol most magában.
3: Alázatosan jelentem, hogy én egyáltalában nem gondolkozok.
1: És miért nem gondolkozik maga szijámi elefánt?
3: Azért alázatosan jelentem, mert az a katonaságnál meg van tiltva a katonáknak. Gondolkoznak helyett a feljebb valói. Mihelyt egy...
1: Fogja be a pofáját. Mi a baja?
3: Alázatosan jelentem. Reumás vagyok.
1: Reuma.
3: Igen.
1: Hát, magának borzasztó súlyos betegsége van.
3: Igen?
1: Micsoda érdekes véletlen, hogy az ember éppen akkor kap reumát, amikor világháború van, és az embernek ugye be kell vonulni. Gondolom, ez szörnyen bosszantja magát.
3: Stavarcúnak alázatosan jelentem. Tényleg bosszant?
1: Bosszantja. Úgy. Tehát az ilyen ember békeidőben úgy ugrándozik, mint egy bakkecske, de amint kitör a hábor, mindjárt reumája lesz. Nem fáj véletlenül a térde?
3: Alázatosan jelentem, fáj.
1: Szóval fáj. Biztosíthatom, hogy mi itt egészen kiváló eredményeket érünk erre a másokkal. Még 20 év múlva is ordítani fog, ha álmában eszébe jut, hogy én nálam szimulált. Oda feküdni, lábakat fel, szarítész a szokásosat.
5: Parancs, stábarcú!
3: Add csak, ne sajnáld. Jusson eszedbe az esküvődő. Még ha saját apád feküdne itt, vagy ides testvéred, akkor is beöntés neki, egy szemrebbenés nélkül. Gondolj arra, hogy az ilyen beöntéseken áll, vagy bukik Ausztria. És hogy milyen a győzelem. Ezért minden beöntéskor a császár őfelsége képe kell lebegjen a szemünk előtt.
1: Őrmester!
5: Parancs! Stábor!
1: Ezt az embert leviszi az irodába, aztán egyenesen a helyőrségi fogdába. Ott majd kiverik a fejéből az ilyen pofázást.
6: Na, te is szépen eljátszottad a jó hívedet, ha ide kerültél. Mert mi rád kell a legjobban vigyázni?
7: Hogy elmeszökjünk.
6: Azért vagyunk alsó nadrágban. Veled is megszagoltatta az ökvét a szlávik stábfoglaló, mi?
3: Annak tisztára temető szaga van.
6: De te pont jókor jöttél. Olyan cirkusz lesz itt mindjárt, hogy az el se hiszem.
7: Nekünk a legjobb, mert minket mindig ideállítanak a szószék alá.
6: Mindent látunk. Micsoda hetsz, barátom!
7: Ez az Otto Katz, ez a tábori lelkész.
6: Hát ezek csoda pofon. Minél részegebb, annál jobb. A legjobb, amikor elesik az oltári szentség. Meg a misekről.
8: Kamer! Imádhat! Mindenki mondja utánam, amit mondani fogok. Te meg ott hátul, te piszok, lefújd az orrod a markodba! Az Úristen templomában vagy, és rögtön lecsukatlak! Ekergő! Nem felejtettitek még el a mi atyánkod? Hát akkor próbálj! Mi atyán, ki vagy a mennyi? Jöjjön el a te országod! Jöjjön el a te országod! Jöjjön el, mi atyánk, jöjjön el a te országod, mi vagy a mennyekben. Jöjjön el a te országod, nem érted, amit mondok. Jöjjön el a te országod.
6: Várjál, csak most mi baja van. Akár ide lefogadom, hogy el fogja ejteni a monstanciát.
8: Itt látlan, Dávon. Te gami. Bugy, bugy, bugy, bugy, bugy. Hey, de mi ne? Tudtam én, hogy nem fog menni. Kell is ti néktek, mi atyánk? Inkább két porció hús, meg zapsaláta, vagy papsaláta. Lerőgj ott hátul, te! Belavárni, hasra feküdni az ágyon, aztán fütyülni a jó Istenre! De mi az? Akarjátok, hogy megtanítsalak egy új nótára? Na! Akkor daloljátok utánam. Hely az én szép kedvesem!

0: até! For me, esse udvarlója, mind vele van bolondulva. Ilyen az én kedvesem. Ki ő? Hát a szűzmárja. Ti ezt sose fogjátok megtanulni, lókötő. Én amellett vagyok, hogy titeket mind agyon kellene lőni. Bizony! Innen hirdetem ezt az Isten szent hajlékából, Piszokbanda, mert az Isten olyan dolog, ami nem fél tőletek, és úgy megtáncoltatja az egész társaságot, hogy belekerültök, mert ti nem akartok megtérni Krisztushoz. Inkább a bűnök tömises útját járják. Hey, maga pedig ott hátul, ne gyerítsen! Ezt kikérem magamnak! Hát ló maga? Nem ló! Ha, jusson eszetekbe, marhák, hogy emberek vagytok, és itt minden mulandó, de az Isten örökkévaló! Nekem éjjel-nappal imádkoznom kellene értetek, hogy az irgalmas Isten belebocsássa az ő szent lelkét a ti hideg szívetekbe, de nem imádkozok, majd bolond leszek. A kis ujjamat sem mozdítom, értetek? Nem és nem. Mert az Úristennek esze ágában sincs összeállni ilyen latrokkal. Halljátok olyan! Ti, alsó nadrágosok!
1: Alázatosan jelentjük, hogy halljuk!
0: Nem halljuk hallani! Az élet sötét fellegében vagytok, amiben az Úr mosolya se veszi le a gyászt rólatok. Hülyék! Mert az Isten jóságának is megvan a határa. Lecsukatlak, mert lecsukatlak. Imádkozni nem tudtok. Azt hiszitek, hogy a templomba járás az egy hetsz? Hogy a színház vagy mozi? De majd kiverem én ezt a fejetekből. Dehogy verem! Ha egy tábornagy vagy egy érsek volna itt személyesen, akkor se javulnátok meg. Pedig egyszer még az eszetekbe fog jutni, hogy oda vartam nektek. Na. Mindenki vegyen példát erről az ember. Mit csinál? Sír. Levő, te! Meg akarsz javulni? Nem megy az olyan könnyen, fiacskám! Sokat kell még gondolkodni az Úristen végtelen irgalmáról és kegyelméről. Tessék, bőgni kezdett itt előttünk egy ember, aki meg akar térni. De mit csináltok ti többiek? Tátvészkedtek? Vakarohoztuk? A szátok teli van bagóval, pedig hát ti itt katonák vagytok, vagy nem, vagy nem, vagy nem, pedig valami marha civilek. Na, gyerünk most már az Úristent keresni, a tetveket majd megkeresitek ott. Hülyék! Na, ezzel be is fejeztem, tekergők, és mindenkit felszólítok, hogy a mise alatt tisztességesen viselkedjen, de hogy úgy legyen, mint a múltkor, amikor ott hátul kincstári fehér nevű cseréltetek kenyérér úrfelmutatás közben.
2: Alázatosan jelentem a feldkurát úrnak, hogy hivatni tetszett.
0: Szól maga az. Na, közben én mindent végig gondoltam, és azt hiszem, hogy belelátok a vesétbe, érted, te zsivány?
2: Igenis,
0: Ez az első eset, hogy valaki elbőgte magát nekem a templomban. Vald meg az ember, hogy csak a hetsz miatt bőgted el magad.
2: Jelentem alásan, Fett kurát úr. Gyónom a mindenható Istennek és a főtisztelendő úrnak is, aki Isten helyében van itt. Tényleg csak a hetsz miatt bőgtem el magam. Én láttam, hogy a tisztelendő úrnak hiányzik a prédikációjához egy megtért bűnös, akit hiába tetszett keresni a prédikációban. Ezért gondoltam, hogy örömet okozok a tisztelendő úrnak, hogy ne tessék azt hinni, hogy már nincsenek tisztességes emberek a világon.
0: Maga tetszik nekem. Miért ül itt?
2: Jelentem aláson a feltkurált úrnak, hogy igazán nem tudom, miért ülök itt. És nem panaszkodok, hogy itt ülök, csak pechem van. Én mindig jót akarok, és a végén minden rosszra fordul, mint éppenek a vértanúnak mögöttem a képen.
0: Maga egyre jobban tetszik nekem. Majd érdeklődöm maga után a hadbíró úrnál. Kéne nekem egy puccer. Ezekkel a tiszti szolgákkal sosincs szerencsém. Azelőtt egy könyvelő szolgált nálam, de az folyton csak óvégatott és imádkozott, hogy az Isten oltalmazza meg őt. Hát kiküldtem a frontra egy menet századdal. De most nem diskurálok itt többet magával. A tétem!
3: Te, most te kísérsz minket, vagy mi kísérünk tégedet?
4: Azt sose lehet tudni, barát.
0: Mi kísérünk tégedet? Értetted? Elő kell tégedet állítanom. Te neked itten tényleg gyúrni fog kelleni?
4: Tényleg, kamerád? Mert engemet holnap felakasztanak.
0: No.
3: Akkor inkább gyere. Ülünk még egy pohárra.
4: Ez a felkurát még váltat.
2: Jeleget ittatok már. Nem foglak benneteket még egyszer fölcipelni az emeletre. Na, itt is vagyunk. Tessék, Otto Katz.
4: Felkurát.
3: Nem engedem, hogy fölakasszanak.
0: Vír meg engem hozzám, felgurát, az elítélő itt van. Látom, elhozták. Van gyufája. Minden katonánál kell legyen gyufa. Az olyan katona, amelyiknél nincs gyufa, az... Na, milyen az?
2: Az gyufátlan, jelentem alással.
0: Helyes! Na! Nem büdös a maga lába, Svejk?
2: Jelentem, nem büdös.
0: Az is helyes. Iszik maga snapszot?
2: Alázatosan jelentem, hogy snapszot nem iszok, csak rumot.
0: Nagyon jó! Most nézze meg ezt a katonát. A Felbuer őrnagytól kértem kölcsön mára. Főhadnagytól kértem kölcsön. De ez abstinens. Ez nem pucer, hanem egy tehén. Nem szégyeled magad, te marha?
5: Igenis szégyeled
0: fel. Ne érdemelnél egy pár pofont. Kiküldelek a frontra egy menet századdal, ne féljél.
5: Will, meldenge horsam, herr.
0: Ti berúgtatok. Szolgálatban. Én ezért lecsukatlak benneteket. Svejk.
2: Igen?
0: Vegye el tőlük a puskát, és vigyázzon rájuk a konyhát.
2: Igen is.

0: Алло! Да как чё? Én sehogy se tudom megkapni a kaszárnyát, úgyhogy eredjetek haza, és jusson eszetekbe, hogy szolgálatban nem szabad berúgni. Atréten!
1: Herfeldt kurát! Herfeldt kurát úrnak alázatosan jelentem, hogy itt vagyok.
0: És mit akar itten?
1: Alázatosan jelentem, a Helmich főhadnagy üzent értem, hogy el kell vinnem a Feldt kurát urat.
0: Azt mondta, hogy el kell vigyem. És hová megyünk?
1: A Feldt kurát úr lakására jelentem alással.
0: És miért? Hát nem ott vagyunk.
1: Jelentem, egy idegen házban tetszik lenni, a lépcsőházban.
0: És hogy kerültem én ide?
1: Látogatóba tetszett lenni a Helmich főhadnagy úrnál.
0: Én? Én nem voltam ott. Maga téved. Én elesek magának.
1: Feldkurátor, kérem!
0: Na! Mi tetszik? Maga kicsoda?
1: Én a feldkurátor pucerje vagyok.
0: Nekem nincsen semmilyen pucerem. Én nem is vagyok feldkurát. Én egy disznó vagyok. Hát, ereszel, uram! Én nem ismerem magát. Én nem. Nem ismerem magát, uram. Ismeri maga Otto Katzot?
1: Igenis, kérem.
0: Na, az vagyok én. Voltam az érseknél.
1: Mi?
0: A Vatikán érdeklődik irántam!
1: Ne ord Istenem, rávágok a szádra! Hada megyünk és kuss, nincs duma!
0: Nem bánom. Menjünk, ahová akarom.
1: Na ugye.
0: Csak a Suha bordélyházba ne menjünk, mert ott adós vagyok.
1: Értettem.
0: Schmeck.
1: Igen.
0: Hol volt maga, Schmeck?
1: Jelentem aláson, elintéztem, amit a Feldt kurát úrnak rám tetszett bízni.
0: Ha? Schmeck. Schmeck.
1: Igen.
0: Kiöntött le engemet. Egészen oda vagyok ragadva a bőrdiványhoz.
1: Jelentem aláson, az nem leöntés, hanem egy egészen más dolog. Jelentem, hogy az éjszaka...
0: Csak nem voltam berúgva.
1: Jelentem, az nem kifejezés. Egy kicsit delíriumban tetszett lenni. Szerintem tessék átöltözni és megmosakodni.
0: Jaj, úgy érzem magam, mintha elvertek volna. Nem verekedtem én tegnap?
1: Olyan nagy baj azért nem volt.
0: Szomjas vagyok.
1: Az csak a tegnapi szomjúságtól van. Ismertem egy asztalost. Az először 1910 szilveszterén rúgott be. És másnap olyan szomjas volt, hogy kellett vennie egy heringet. És arra tovább ivott. És azóta így megy ez minden nap, 4 éve. És senki se tud segíteni rajta. Olyan ez, mint a Ringispiel feldkurátor, kérem.
0: Ringispiel. Jézusom, de jó lenne egy kis diópálinka.
1: Jelentem alásan. Azt is hoztam.
0: Hogy hozott?
1: Úgyhogy mindent elintéztem, amit a Feldt kurátor rám bízott.
0: Én?
1: Igen. Egyszer egész szépen magához tetszett térni a Feldt kurátornak. Reggel. És akkor még le se tetszett öntve lenni.
0: Jézusom! És mit intézett nekem, Schmeck?
1: Azt tetszett mondani, hogy vagy a Schnabel kapitány úrtól, vagy a Mahler főhadnagy úrtól, vagy a Fischer kapitány úrtól kérjek 100 koronát. Ha nem megy, akkor Zaciba adjuk az ongorát. És hozzak egy kis diópálinkát is. És a feldkurát úrnak mindegy, de üres kézzel ne jöjjek vissza, mert mehetek a frontra. Na hát. Hát először is itt a diópálinka. Két üveg helyett hoztam mindjárt 5-öt. Hát tovább tartson.
0: Miből, Schweik?
1: Abból, hogy gondoltam, egy füst alatt mind a 3 tiszturat elintézem. Elég simán ment. Mert nem abrakra kértem, ahogy mondani tetszett, hanem arra, hogy tartásdíjat kell fizessünk. A Schnabel kapitány előtt térdre is kellett boruljak.
0: Tartásdíjat?
1: Azt fel, kurátor, kérem. Ilyen apanást, ami a lányoknak jár, ha gyereket csinálunk nekik.
0: Micsoda?
1: Mi nálunk egy Schuster egyszer 5 lánynak fizetett egyszerre, és mindenki adott neki kölcsön, ezért gondoltam, hogy inkább ezt mondom. Érdeklődtek, hogy miféle lány ez, és én mondtam, hogy nagyon csinos, és még nincsen 15 éves. Erre aztán elkérték a címét.
0: Hát ezt jól megcsináltam, Schweik! Megint egy szép kis botrány.
1: Á, nem lesz semmilyen botrány, feldkurát úr, kérem, mert megadtam nekik egy öreg süket néninek a címét, aki ott lakik a mi utcánkban. Alaposan el akartam intézni mindent. Parancs, az parancs. És itt vannak az emberek az ongoráért. A tiszta haszon, ha innét elviszik. A házi úrnak azt mondtam, hogy elszakadtak a drótok, és javítani visszük. És a diványra is itt van már a Handlé feldkurátúr. Van már a Handlé feldkurátúr, kérem. A bőrdiványoknak nagyon jó áruk van.
0: Más nem intézett?

0: Feel nice, szentelt olaj, minden. Hoztam 10 dekát. Bekelhetünk fel egy egész zászlóaljat.
1: Miféle utolsó kelet? Schweik.
0: Jelentem Aláson, azt tetszett mondani, hogy kell mennünk a Károly téri kórházba feladni a kenetet. Csak még csengőt kell szerezni. Feldkurátor...
1: Csengőt?
0: Csengőt jelentem Aláson, hogy csengessünk, ha megyünk az utcán az Úristennel. Hogy az emberek levegyék a kalapjukat. Zsiskovban egyszer egy plebános elvert egy vakembert, mert az nem köszönt egy ilyen alkalommal. És még le is csukták, mert kiderült, hogy süket néma, nem vak. Én már ki is néztem. A kiskereszt vendéglő ajtaján prima csengő van. Jó lesz az a szent kenethez.
1: Kenet? Tényleg. De az nem ma lesz. Schweik. Jut eszembe, holnap tábori misét megyünk celebrálni.
0: Jelentem Aláson, azt is tetszett mondani. De a miséhez mindenünk megvan. Akkor jöhetnek az emberek a bútorokért. Kim várnak az előszobában. Úgyhogy tessék onnan fölkelni, hadd pucoljam le.
1: Schweik. Megint.
0: Jelentem Aláson.
1: Megint. Szóval megint berúgta.
0: Valami kávéházban. Nem tetszett tudni pontosan, hogy melyikben. A sárga földig tetszett a feldkurátornak.
1: A begyár istenit, Schweik. Hol tanult meg maga ilyen prima grogot főzni?
0: Brémában jelentem Aláson. Egy lezüllött matróztól. Azt mondta, hogy aki gyenge grogot iszik, megfullad, mint egy kutyakölyök.
1: Ilyen grog után, Schweik, passzió lesz a misézés. A tábori mise, az nem olyan vicc, mint a fogházi mise. Ez tényleg jól fel kell kötni a gatyát. Tábori oltárunk van, összecsukható zsebkiadás. Jesszus Mária, Schweik!
0: No.
1: Mi aztán nagy marhák vagyunk. Tudja, hová tettem azt az oltárt? A bőrdiványba, amit eladtunk.
0: Hát ez nagy tenk, jelentem Aláson. Igaz, ismertem azt a handlét, de máma mondta a felesége, hogy lecsukták valami lopott szekrény miatt. És a mi diványunk egy tanítónál van, Vrsovicébe. A legjobb lesz, ha kiisszuk a grogot, aztán megyünk megkeresni az oltárt.
1: Tényleg, csak az oltár hiányzik, Schweik. Különben a gyakorlótéren már minden elő van készítve. Monstranciát kapunk kölcsönbe, Zsevnovból. Kehely pedig. Az nekem van egy sajátom. De hol a fenébe lehet? Mondjuk, hogy... elvesztettem. Nem baj, a Wittinger főadnagy a 75-ösöktől ideadja a sportkupáját. Nagyon jó futó. A sportfavorit klubban nyerte. Nagy barom vagyok, hogy mindent az utolsó percre hagyok. Miért nem néztem bele abba a hülye diványba?
0: Na, egészségünkre, feldkurátor.
2: Tessék kérem kinyitni!
3: Na végre.
4: Jó napot kívánok.
2: Maga a tanító?
4: Igen, kérem.
2: Maga vásárolt tegnap előtt egy bőrdiványt?
1: Hát, hol az összecsukható tábori oltár?
4: Jézus Mária, kérem, én amikor megvettem azt a diványt, álmomban megjelent egy angyal, aki rám parancsolt, Pavlík, nézd meg, mi van a diványban. És én megnéztem, és ez az Atya Úristen rendelése volt, és amikor megláttam a 3 részes oltárt a miniatűr szentségtartóval, én kérem, letérdeltem, és imádkoztam, és dicsértem az Istent, hogy csoda történt.
1: Ámen. Hol van az oltár?
4: Azt én odajándékoztam a mi vrsovicai templomunknak, a sekrestyéjébe, mert az Isten újjaké...
1: Minket az nem érdekel. Az ilyen dolgot, ami nem a magáé, a rendőrségre kell vinni, nem valami átkozó sekrestyébe. Öltözöm föl, velünk jön!
4: Jézus Mária, én ezzel semmi rosszat nem akartam.
0: Emiatt a csoda miatt még meggyűlhet a vajam.

beszélő ma esti karácsonyi bulián. Mink András vagyok a beszélő egyik szerkesztője, és egyrészt én leszek a hopmester, másrészt az én tisztem bevezetni, felkonferálni a mai este szereplőit. Azt hiszem, az bizvást mondhatjuk, hogy hosszú idő óta ez Magyarország legsötétebb hete. Mielőtt valaki félreértené, természetesen csillagászati értelemben gondolom. És ugye holnap lesz a legrövidebb nappal és a leghosszabb éjszaka, utána nem tudjuk, mi fog következni. Eredetileg úgy gondoltuk, hogy ez egy családias, szűkebb körű karácsonyi megemlékezés lesz, de aztán látva azokat a fejleményeket, amelyek történtek az országban az elmúlt hetekben, illetve az elmúlt napokban, úgy gondoltuk, hogy valamiképpen erre reagálnunk kell, különös tekintettel arra, hogy a sajtószabadság egyik emblematikus alakja, Petri György születésnapjára is ezen a napon emlékezünk. A kedves közreműködők, jeles írók és költők olyan szövegekkel készültek tudomásom szerint, amelyekről pillanatnyilag mai tudásunk és a mai állapotunk szerint egyelőre nem tudni, hogy beleesnek-e az új sajtótörvény büntetendő, tolerálandó, támogatandó kategóriáját. Én sem ismerem még ezeket a szövegeket. Nagyon kíváncsian várom mindazt a nemzetgyalázást, kocskondiázást, a kisebbségek és többségek, vallások és világnézetek gyalázatos megsértését, amelyeknek itt ma tanulni lehetünk, és talán nem lehetetlen, hogy egy bizonyos jó darab ideig utoljára. És akkor én ezt a kis rögtönzött hands-up komedimet be is fejezném, és elkérném először Valai Pétert, hogy mondja el szavalatát.

0: Trailblazer, poi Sinter Interversion e Trailblazer. Also, hey, I'm sorry, this cock out, I get to play. Hey, kid, honey, you thought, hey. No? You must have pitched it out of that. You know, the left of the wings, we see. Oh, you fell. No, also, hey, said, Az a helyzet, hogy minden versemet kilőtték, az utána jövők, tehát amivel készültem, viszont találtam egy olyan verset, ami lemérhetjük, és hogyha valaki tud számolni, esetleg mérje le, hogy most 22-e van, hogy ez január 1-től mennyibe fog kerülni. Tehát szavakat, hogy ez körülbelül mennyi lehet. Ez az egyik dolog, amiért ezt választotta. A másik dolog, hogy ne felejtjük el, hogy 132 éve született Sztálin. Hát igaz, hogy ő 18-án, de még egy héten belül vagyunk, hogy nem csak
1: most. Már elment a hang.
0: Elment a hang. Hát nem tudom, hova ment. Rádiósok azért még tudják. Szerintem ma így csinálták az egy perces csendet. Na, ez most hallani?
2: Igen!
0: A vers színe, a ver, nem hallani?
2: De
0: hallani. Ami arra nincs hangszóró. Hú, mit csinálják itt? Na, már megpróbálok ordítani, de abból balhé lesz. Vers színe, ó, Oroszország. És még egy óvél. Oroszország, te árva, te soha meg nem érted őrült modernizátor nyikaiddal, valójában ácsingózó tahókkal, Nagy Pétertől Leninig. A himlőhelyes szőre hullott grúz, vagy állítólag oszét, geci. Csak levonta a konzekvenciákat. Ő a maga módján tiszta lapokkal játszott. Hallom, de ez nincs benne a versben. Hát, öregem, Molnár utcában volt ez utoljára, ott ezt megoldották, pedig hát diktatúra volt. Egy, két, hár, Laci! Laci! Hallasz? A gecig meg volt? Mert hogy megmegyek, vissza
3: vagyok.
0: A himlő helyes szőre... A himlőhelyes szőre hullott grúz, vagy állítólag oszét, geci, csak levonta a konzekvenciákat. Ő a maga módján tiszta lapokkal játszott. Tudta, amit senki, az oroszoknak cár kell. Legkívánatosabb egy Áldimitri, és ha már logikus, hogy ő legyen az. A szifiliszes Lenin szánalmas volt. Nem létező becsületére kényes gengszter. Embernek gazember, gengszternek amatőr. Sztálin volt a bolsevizmus normál formája. A hatalom, mint öncél. Lenin még hazudozott minden hatalmat a szovjeteknek. Sztálin azt mondta, minden hatalmat nekem. A szovjetek? Röhög. Profi, titkos rendőrség, ochronás múltjukkal zsarolhatóak is. A kultúrát, lásd Majakovszki nyakkendője, Muradelli, sejemzokniai, plusz a nyugat hasznos idiótái. Ízlelgetem,

0: Bíbis kurva nem. Hát, nem mindegy. Tanulság? Nincs. Illetve van. Soha többé ne higgyünk semmiben. Fárasztó? Elismerem. De ez az egyetlen lehetőség, hogy emberek maradjunk.
1: Köszönjük szépen, hogy itt nem csak az oszlopokat, oroszokat, hanem a szegény gyászokat, és még mindenféle egyéb embereket is mérjük. Sértettünk. Következő előadók Németh Gábor.

0: Vegyük példának a kicsiny fűszálat. Vagy vegyük a holland-német tanárt. Megy, a feleségére gondol, beugrik a coffee shopba, és hazavisz egy kis hasisos sütit a vacsora utánra. Megeszegetik, és amikor utána bekapcsolják a tévét, nem mondja egy rosszfogó ember a képükbe, hogy testük, lelkük az enyészetén. Nem állítja, hogy mire vége a híradónak, rászoknak a heroinra. Igaz, hiába is mondaná, nagyon komolyan kiholna röhögve. És egyáltalán nem úgy pucolják meg a szemüvegüket, hogy ráköpnek, és a kinyúlt kínai tikójukba törlik. Speciál ezek ketten nem pont így, hanem egész másképp. Például szarvasbőrrel, vagy vastag, csak erre a célra kikísérletezett szintetikus sejemmel, amire az van ráírva, hogy Carl Zeiss. Jön a magyar szembe, már itthon. Vasárnap délután jön a Jófai utcában, szuszog az ünnepi kibaszott mackójában. Arra rá van írva valami szent név, lehetőleg rosszul. Direkt rosszul. Mert a maci kamu. Hamisítvány Tajvanból. Tajvanban hamisítják a szintén Tajvanban gyártott eredeti. Szuszog a magyar, kerülget más, még nála is rosszabbul öltözött, dühöngélő magyarokat. Ez egy részeg ország, viszik haza a kannásbort, ha mondjuk 1 millió kanna kannásbort beleöntenének egy irgalmatlan nagy kádba, na, abban együttvéve se volna fél kilónyi szőlőleve. Nem volna benne egy rohadt kort se, a kannásbort ugyanis valahol belső Ázsiában szőkítik papúra származékokból. Később záhonynál beleszólnak egy kis köldökpiszkot, a végén pedig megbalondítják citrompótóval. Vagy nem is bíbelődnek az érzékeny részletekkel. Jön a kannásból egyenesen a barátság vezetéken, jön, ahogy a csövön kifér, hogy jusson a maszkósnak minden vasárnap. Hogy minden maciba öltözött szuszogónak minden vasárnap legyen mit szuszogva az a cipelnie. Pedig lehetne még olcsóbb is. Volna mondjuk egy kis bolt. Hagyomány tiszteletből kocsmának lehetne nevezni, annak az ajtaja előtt kígyózna a sor, és ott mindjárt az ajtóban állhatna valaki, hogy ne kelljen takarítani. Lehetne mondjuk 140 kilós, korábban hentes volt, hentes vagy böllér, bőrkötényben áll, a kezében egy szívlapát, és amikor a magyar az ünnepi mackójában, amit direkt Tajvanban csináltatott, végre odaérne, akkor a böllér vagy a hentes adna neki a szívlapáttal egy embereset. Egy emberes tockost a hájas tarkójára. Akkor térdre esne a mackós, aztán nehézkesen fölállna, a böllér kivenné a kezéből a 20 forintot, amit addig szorongatott, bedobna egy cseréptába, nem, inkább valami mosóporos kiszerelés kiürült változatába, és a mackós már tántorokatna is hazafele. Szédülten és boldogan. Ez lehetne az olcsóbb változat. Nem. Én egyáltalán nem gyűlölöm a hazámat, hanem fizikailag vagyok rosszul törve. Fizikailag. Ahogy megfogsz egy fogantyút a 6-os villamoson, úgy. Mert 10 000 magyar fogta meg előtte, és szorongta rá a szorongását tenyeréből. És egyetlen egy se akadt, aki az előző 10 évben, vagy legyünk nagyvonalúak, az úgynevezett rendszerváltozás óta egy meleg, vizes ruhával leszette volna az előző 10 000 magyar szorongmányát. Hazafelé a repülőgépen a svédek például adtak egy forró rongyot, hogy beletöröljem a kezem, mielőtt nekifogok a fagylaltomnak. Ez a nem rongy volt, hanem hófehér kis rotír darab, kendőcske, törölköző. Nem azzal jó, hogy ott, nem azzal jövök, hogy ott jó, hanem azzal, hogy itt, reménytelen. Reménytelen, mert ha valamiről letörik egy darab, arra a letört darabra ketten rálépnek, hogy szétmájon azonnal. Hogy egész biztosan ne lehessen soha többé visszaragasztani. Mert tökéletesen van elfelejtve, hogy valamikor régen másképp is lehetett, hogy nincs megtiltva, senki se fenyeget érte börtönnel, ha csak úgy magunktól megint másképp szeretnénk csinálni. Nem gyűlölöd, csak rosszul vagy, és hálátlan, és nem tértelsz le, nem csokrod meg az anyaföldet, nem érzed a magyar földanya vérját a lüktetését. Nagyon nehezen veszed magad el a fantom fájdalomra. Na jó. Legyen talán a tenger a kivétel. Jellemző, hogy a magyar tengerpart neked a kivétel. Nyilván, mert ott lehet kikötni. Ahová ki lehet kötni, onnan el is lehet rugaszkodni. Bő, fehér vászonnadrág van rajtad. Holland vagy zsidó vászon. Állsz a kokpiten, kezedben az elhordozott kötél, és egy nagyon laza, fényképezhető mozdulattal elrúgod magad a partokon. Elmész innen, ki a nyílt tengerre. Innen megyek el. Mindenütt jó, de legjobb máshol. Máshová mész, és megörülsz, szégyen teljesen és aránytalanul, ha valahol másnak néznek. Nézzenek angolnak vagy spanyolnak, legyek spanyol. Az úgy kellett volna, hogy essen, hogy karácsonykor szülessek, de jöttek az oroszok. Viszont van, aki karácsonykor született majdnem. Petri György, karácsony, 1956. 22-én, egy pillanatig, reggel 3-7-kor, Baljós gyerek Josip és Jézus között, 13 éves vagyok. A karácsony ekkor ünnep utoljára. Enni van bőven. Nagyanyám előtt a hiánygazdaság, mint a vörös tengere. Száraz lábbal és pulykával kell át. Ajándék is adódik, már mi nekem. Még monopól helyzetben vagyok. Egyetlen unokatestvérem lány, és még csak 4 éves. Én pedig a család utolsó férfi sarja. Akkor borleves hal, van itt minden, ahhoz képest, hogy nemrég jöttünk fel az óvóhelyről, ahol FG egy tár nélküli davajgitárral hadonászott. Menjen innen Gáborka, mondták neki. Kell a nyakunkra hozni az oroszokat. Gáborka majd csak orgona nyílás előtt akasztják fel, bejön kellemes ünnepeket kívánni. Éjféli mese nincs a kiállási tilalom miatt. Én a Capitali tanulmányozom, azt kaptam, kéz alatt szerezte a nagynéném, a játékboltok kínálata még hiányos. Nagynéném némileg búcsúzik is, távozni készült, via Jugoszlávia, de aztán a határnál nem várják be. Ezért 11 néhány évvel később itthon kénytelen meghalni Gericán. Capitalit játszani senki se tud, az ostrom előttről maradt Orion rádiót csavargatom, Londont, Amerikát hallgatom, mint az anyám 44-ben, csak hangosabban. Már és még lehet. A kívülről tudott karácsonyfa díszek most úgy hatnak rám, mint sok évvel később egy nő, akit sok éven át szerettem. Reggel még mesztéllábel turkálok a Capitali szelvényei között, beszívom a fenyő és gyertyaszagot, behozok az udvari erkélyről egy tányér kocsonyát, a nagyanyám már főz, citromot facsar, kenyeret szel a kocsonyámhoz, pizsamában kuporgok, a hokerjén. Ünnepszag, alvásszag van. Nagyapám köhét el a cserétszobában, fogpiszkáló vékony könyvelő testét egy roppant köhögés kiveti a lúnya alatt. Anyám is ébred. Megtelik a konyha családtagokkal. és én, mint egy megfigyelő, akit a rossz helyen ejtettek le. Kicsi, idegen, kihűlt. Köszönjük szépen! A kontrollcsoport BKV-re vonatkozó slágerének szövegét óvatosságból most nem idézném föl. Azt meg lehet kérdezni, hogy akik itt felvételeket készítenek, azoknak erre van hivatalosan valami papír, vagy esetleg... Most Kukor Erlendről következik.
1: Sziasztok, őrség! Kellemesen felolvasni szöveget, mint máson. Ez a szöveg a utolsó könyvemből van, mennyit hibádott te, Úristen, amit egyébként szó szerint is vegyetek. És a szövegnek a címe az Wojtyna Redivivus. Ez a Wojtyna az poetikájára írtam rá. Két motója van, az egyik így szól, és részleteket fogok csak felolvasni belőle, mert elég hosszú. Győzd meg, hogy ami látszik, az való. Akkor neved költő lesz, nem csaló. A J. A költő sose lódít, az igazat mond, ne csak a valódít. J. A. Az írás tükör. Belenézel, nézd vissza egy ökör. Vagy nézd vissza esetleg egy bika, a legszebb bikák legszebbike, és hogy tele, vagy ürességgel tele, kiderül majd, csak jól bámulj bele. A való világ égel a tetején, és benne én, aki nagyjából mégis úgy hiszem, inkább nem is menne bele ilyen a jé és jé a közötti hiába valóság, igazság polémiákba. Lódít, valódít, vagy való, csaló, mindez csak tiszta költészet vala. Írással kapcsolatos kijelentéseket kellő reflexióval akárki tehet. Nem tudom, hogy kell. Ez egy kijelentő mondat, némileg alulra, fentről. Nem tudom, és teszem, és nem hiszem, hogy nem a legmegnyugtatóbb üzem. Így legalább már nem tudsz ezt meg azt. Egyfajta bázis. Itt nyugton maradsz. Nomum pere prematur, kívül végig, ülsz in annum 9-9 évig, vagy nyugton kitörsz, vagy izgatott. Magad vagy ott. Így bárkit felcserélhetsz bárki másra. Hát rendben, kicsit pszichologizáltam itten. Ezt itt, mint bármit általában valamitől vettem. Majdnem egy az egyben. Hallgatni a. Vegyél arany életben. Sosem gondoltam, hogy nem lehet rendes kérdése rendes felelet. Azt, hogy az igazság majd elvakít, hogy én mondom meg neked a tutit. Olvastam szintúgy pár száz kötetet, egy pár száz legvidámabb nem lehet, meg csak nem rontott. Lehet zöld vala, olyas itt a vége fuss el vele, szerű darab, de jó mulattató. Primán mulatsz, ha nem vagy túl tahó. Aranytól lehet vártak mindenfélét. Költő, leány, bor, elejét, végét, ami jó volt neki, mind ránk maradt. Alig a túl sok öröme akadt. Belőlünk, magyarokból, magából, nem lévén őse fából, vagy lőn mégis fából. Szerelem rég volt, úgymond. 44 éves. Hát nem sok pinát nyalt, akármi édes emlék. Nem oly szagú volt, mint a nyomdafesték. De a haza, na jó, a te hazád, meg az én hazám is, apánk faszád, és egyéb hason gyöngétségeket nekünk, kik hont ma is ordítva szeretünk, Ki a hazáról mond, mondja nagyot, sokat, csak rajta, nem hiába kurjogat. Kerti törpék ugrándoznak csak rajta, és bírja, aki marja. Hazudoznak, visítnak, mint az állam, ott összegyűl a nyálad. Állok a Dunánál, csak kitalálom, József és Arany után nem megy álom. Állok, legyen, ülök a pesti rappart lépcsőjén, halott víz, minden hal meghalt. A folyó vasszagú, vas és olajfolt, benzinszag. Ez most ez. Ekkor olyan volt, fellett s hegy által a menny kékje csorba, a nap most szállt le a város majorba. Büszkén a gellért hordja bársanyát, s fején, mint gondot, idézem tovább. Alant a zölden tiszta nagy folyam, s maraktó, túlzó kisereg, olyan, nem legyintett a szellő, s fecske szárnya, mélyén lüktetett forradalmas árja, felszíne tükörös abban, miképp vacak tévén rossz minőségű kép, máló, szétlők, összekert házfalak, az utcán polak. Emberek nem vadak, s így tovább. Zúg az autók egyben nőtt sora, erősebb, gyorsabb, meglepőbb. De ne lepődj meg, gyengülj el, csak lassan, nyugodtan engedd, hogy az egész hasson. És írj le egy szót, írd eleve át, és hajtsd ki valahány harmadát. Ha írsz, javítsd át, húzd át, írd fel újra, szívig érjen, hadd, hogy a szíved szólja belülről ki. Valahogy átmegy rajtad, ha el nem felejted, ha el nem lejted. Csak két később olvasnék a film, hirtelen találtam. Gyuri nagyon undorító, nem áll távol tandorító.
0: Köszönjük szépen, és most kérdezik.

Petri Gjörg. Bassz. Hogyan lehet jóvá tenni a rosszat? Nagy kérdés. És hogyan rosszá a jót? Hülyén kábultam Bolygok utca hosszat, keresvén az elrontani valót. Valami aljasság, bűncselekmény megvalósítás, ilyesmi. De ebben a rohadt melegben nem jut eszembe semmi éptelenesű ötlet, pedig egy ilyen meglepő költő előtt az utcán hever az ihlet. Hogy fájok nekem? Ez lirikusnál munkaártalom. De hogy még a te térded is én nekem? Ez panaszolja el, föl, énekem. Bár, miként formában a tartalom, és szintolyképp tormában a tartalom,

0: Petri György. Hogy jövök ahhoz, hogy ide jöjjek? Nem a halottak élén, csak a hátuk megett áldogálok tanácstalan. Úttalan úton lépdelek, félve óvatosan, mint nagybátyám 20 évesen a húsvéti sárban, amikor a magyar csendőrök kísérték a halálba az akasztófához, és azt mondták kedélyesen nagyanyámnak, na, gyűjjék, jó asszony, még búcsút mondhat a fiának. Öreg anyám elájult. Gellért gondosan kerülgette a pocsolyákat, rángatózó lábára a korszak mocska nem száradt. Szerb zsidó magyar kommunista bácsikám a lakcipőt fontosnak tartotta, fontosabbnak mindennél és mindenek előtt. Ha elindulok Szabadkán, az Ulica Gellért Perlován, megtántorodok. Hogy jövök ahhoz, hogy ide jöjjek? Hol van az én vanásom ahhoz képest, ahogy ő volt? Bizony, élőbb lehet az elevennél a megholt. Bizony, a mi becsületünkért halt meg Nagy Imre, ezért méltó neve egy halálosan komoly játszi rímre. Ebben az országban most tisztesség fogyta van. Gyűlölség, gyávaság, pimasz kéz kezet mos, segg segget nyal, és vérengzeni kezd a nyúl, és élő húsra kap rá a pocok is. Vadak vagyunk megint, és vadásznak reánk. Ne legyen így. Gondoljatok utolsó fényképére. A csontsovány férfira, aki két fegyőr között is az utolsó szó jogán nemhogy kegyelmet nem kért, kétségbe vonta a bíróság illetékességét. A történelemhez, a munkás mozgalomhoz appellált. Vállalta helyettünk, méltatlan élet helyett, a szerény, emberhez méltó, tisztes halált.
1: Horgodra tűztél, uram! 26 éve kunkorodok, tekergek csábosan, mégsem feszült ki a zsinór. Nyilvánvaló, hogy a folyódban nincs hal. Ha mégis remélsz, válasz más tetszik. Szép volt kiválasztottnak lenni, de most már szeretnék szárítkozni. Mászkálni a napon. Mi lesz velem itt? A halál őrlő fogán, ragyás szirten. Eszelős, bosszúálló mosolyá gyűrődnek a föld ráncai. Milyen némán, hirtelen érik meg a büntetésre. A bűn. Az ilyen fontos beszélgetések alkalmából mindig vagy behoztál egy üvegpálinkát, vagy nem hoztál be egy üvegpálinkát. De a célzat mindkét esetben ugyanaz volt. Ez alkalommal azt hiszem nem hoztál be. Amitől kis él is ment a kedvem, mert a választások előtti szesztilalmat idézte az eszembe. A szombat déli 12 órától imaházzá lényegült vendéglők elsorvadó forgalmát, a nagy málnát tartalmazó korsókat. Különben lehet, hogy mégis hoztál be pálinkát, csak azt nem tudom, miért emlékszem, mégis inkább úgy, hogy nem hoztál be. Nem tudom pontosan rekonstruálni. Bementünk a nagyszobába. A kerek asztalon volt, mint mindig, egy vázavirág. Ezt áttettük a zongora tetejére, mert ha az ember leül egy vázavirág két oldalára egy kerekasztal mellé, bolygón hajladozni kell, mint a számhátorítán. Már most ezután szoktad mondani, hogy vegyék ki poharakat. Vagy csak mutatsz a pohárszékre, és mész a spejzba, majd egy zöld orvosságot üveggel kérsz vissza. De hogy mondtad-e, hogy mutatkozott, és kimentél-e? Ez az, amire most nem tudok visszaemlékezni 5 pályatából. És ez most már teljességgel eldönthetetlen. Mert te jobban szeretted az ilyesmit, és nekünk törpalazunk. Itt nem egyszerűen ilyesmiről volt szó, kezdjük tehát újra. Mert te biztosan jobban szeretted volna ezt tiszta fejjel megbeszélni. Viszont tudtad, hogy én szesz nélkül nem tudok azonosabban figyelni, illetve kizárólag valamit valami kellene. És mivel elég fontos lett volna, hogy én oda tudjak figyelni, nem tudom. Nyugodtan behozhattad volna különben.

Sky. E no con Arclex, si chiamò blocco così il telefono. Che telefono? Oh, ecco l'agnolo l'orchestra. Amo un po'. Viene che essere la me. Chi ci mella mi festa sporo di c'è un scimo di gombo di tenerembe. Ne mi sottunchi. Nem csak zott hajunk, sikamos vergődő szerelemben. Gerince, zsengén ízesült nátszál, félve becézték kényes új begyeim. A váll, a lapocka picánkolt, fogékony tarkó sejtetett majdani nőt, de elfoglatlan nyúlt még a fiús comb, a sovány szár soksebbű földjén. Nem kicsapó hővel, csak a védett öböl szelíd melegével érzett az öl. Világos rajzol domb, még szőke pihével, és mégis. Nem voltunk gyerekek, sem pásztori lények, nem fűvöresett könnyű szerelmünk. A szobám volt az a hely, csak szebb, nagyobb és sok ablakú, mind a folyóra, melynek vize lassan színesült, születő hajnali órán, és egymás karján nyugtatva fejünk, cigarettáztunk. Bámultuk a mennyezetet boldogan és fáradtan, mintha utána volna. És a szél járt a gömbben, vonultak, húzva levegve, fehér felhők. Elúztak az ablak bal sarka felé, de újak jöttek, visszaterelve a kék rónán széledező tekintetet szűkebb térségre. Szótlanul, így, beteltünk változó nézni valóban. És elhattunk. Álmodtam alvásunk, aludtam álmunk. Felettünk, mint levált fehér köröm hullott alá a hold, beszivárgott, fenyegetően emelkedett a fény. Ilyen tárgy csúsztatják küszöb alá a hírlapot, szakadnak fel dörögve redőnyök, robajlanak át az üres hűvösségen a teherautók, sülítve nyílnak gázcsapok, vízcsapok. De a forr szelnek a sziklott kenyérből csobogás és robogás ideje. Takarítónő ébredő visszért fájdalma. Széket tesz a lábam. Szódás csap felhörög a söntéspulton, koppasztott csirkefej feltámadása, zöldesen, mint Lázár, de folytat mindent, ahol abba hagyta, mert nem tud mást a város. Kiszabadítod, óvatosan zsibbad kezed, kettős álomtól nehéz koponyám alól, némán kilépsz, két óra múlva ébredek fel, akkor már minden jóvá tehetetlen. Eltervezzük, hogy délelőtt 9-től 11-ig, maximum 12-ig, fél egyig, csak akkor még ebédelhetünk együtt esetleg. Eltervezzük, de számításaink jóformán sohasem válnak be. A kapcsolatok lépten nyomon tele bonyodalommal, ő késik valamiért. Én viszont csak akkor ébredek, mert később feküdtem le, amikor érkezik, szerelem félálomban, hosszú zsibbat heverés, az időérzék megbomlása. Mikor az egymás után szívott cigaretták áramlásba hozzák végtére a megalvadt tetrekészséget, már délután felé lejt ez a nap is. Kapkodva öltözés. Gondatlan mi, mert gyengétségben bujkál a titkolt rossz kedv, csak most el ne hangozik az a szeretsz. Az ebéd jó. Három félét eszünk, a fogásokat megfelezve. Erre meg utána a drága borozóra egy heti pénzünk rámegy, de a bor jó, és jók a hosszú amerikai cigaretta. Ezt tudjuk, zökkenőmentesen együttműködni,

ízek, szeszek a füst élvezetében. Ilyenkor könnyen esik a beszéd is, a haszontalan, de igényes csevegés. Jobbad áll arról, hogy itt nemigen lehet élni, másképpen, mint a szellemet munkára fogva, kedélytelen komolyságból is lemondani. Játékosan szabad kiéléséről sokféle ötletünknek, nem kívánva a tér tágasságát, arcok és helyszínek cserélődését olykor. Ilyen körülmények között a társas élet persze elsorvad. Úgy bámultunk egymásra mindenféknél is a legutóbb, ahogy háromnapos beszáradt szendvicseket tanulmányozunk elkeseredetten egy rosszabb presszóban, ahová eső elől beverődtünk. Aztán is végre egyedül, most már egy körúti, olcsó sörözőben. Miért is ez a megkönnyebbülés, hogy elbúcsúztam tőle? Akivel jól érzem magam mégiscsak nem egyszer, aki nem akadályoz semmiben, és igazán soha egy szóval sem firtatta vagy vitatta a szenvedély elégséges voltát kapcsolatunkban. Miért kell folyvást tudakolnom? Kellenek ezek a találkozások? Szükség van erre? Vele vagy nélküle? Nem maradna minden egyéb változatlan? Mint ha más dolgok függése valamitől igazolná azt a valamit. Süllyedő léghajón kérdezik így mindenről. Kell? De mihez? A kényelemhez? A létezéshez? Szilárd padló van itt, meg bútorok. És én. Időmmel. Meg korlátlan rendelkezésemre áll. Ha tetszik, zsúfolásig tölthetem. Ha tetszik, nyitva hagyom eljöhető esélynek, éjfél és hajnal között, amelyben egy zöld paprika húsa a fogam alatt deszkaként recseg, és fülsértőn süvít egy szágyufa. Nem tud választ ilyen kérdésre. Kell. Ebben a csendben, ahol jobb minden mozdulattól óvakodni, ebben az üres szobában, efféle kérdésnek képtelen dolog volna elhangzania. Nem volt robbanás, csak összeomlás. A belülről megőrült, a magát csalva másokat csaló, a látszattal terrorizáló hang nélkül szétomolt. Gondolhatunk-e még? A kétség által kezdettől kikezdett. A kétségnek jogát is feladó. A megposhat fürdővíz hülye őre. A vízé, melyben volt-e csecsemő? Gondolhat-e a felszabadulásra? Képzelhet-e ilyesmit, aki látta? Szétomlani hang nélkül, szétválni lágyabban, mint szeretkezés után a testet. Lágyabban, mint húsunk foszlik le csontjainkról egyszer. Csak szétcsúszott egy hang nélkül. Szögek átcsúsztak lágyan elrohadt gerendán, téglák márgaként, habzsírként, porózus száraz szerkezetüket feladták, mint a zűrlött kötelék, amikor mi értelme ellenállni. Verik a földet pergőtűzés aknák. Nevetséges fölény veri az üres levegőt, mint az eső. Az eső. Az eső. Nem. Robbanás nem volt, csak összeomlás. Csak soká. Nagyon soká. Tolongva ülett le a nyírkos sűrűpor. Vagy inkább nincs egyéb, csak egy tolongás. A nedves, duzzadó tülekedés. Szétesése az épített világnak.
Ennyi mitológiával a háta mögött csalhatósága tudatában az ember otthon ül, s röhög ostoba régi könyveken, könyvtárak különc kincseit veszi elő, mint féltve őrzött magányos estékre eltett erős italt, s aprókat korcsol, még nem fejébe száll, s vidám lesz. Utcára vásárolni megy csak, a barátjai nem csevegnek, szótlan sapoz éjszakáig, közben dolgozik is. Sietség nélküli laza szorgalommal valamit ír, pihenésképpen rántottát készít, a kávét az ablak elé ülve issza, fölrakja lábát a fűtőtestre, rágyújt, aztán kinéz, és örül, ha kívül vastag ködgomolyog ablakáig sűrű, fehér. Kizsarolt, nevetséges életünket, a szégyennel szomszédos életünket, a de profundis tócsány mélyből, barátság visszájára fordulását, a pimaszulkész szöveget az áruláshoz, a senki földjét, hitetlenség és értelem közt, az estéket teli palack és üres palack közt. Ha mindezt megrövidíteni nincs mód, ha önkezünk így menekvésre gyáva, ha a gázszaktól felfordul a gyomrunk, ha a tetszelgő vágy egy antik kádra, ha az elvtelen remény, ravasz kecsegtetés, ismerős test közelsége emléket án a mezítelen kíváncsiság, mely az ész makacs sóvárgása a tény után megújra korrumpálja a kétségbeesést. Ha az esendő ide tartozás, alváshoz, ébredéshez, szívveréshez, ha a hétköznap türelme ismét enyhíti a tragikus eltökélést, mely ha felnövekedhet, nem érti többé a közemberi érzést, mely harag és kimagyarázás összegeződése, meglódulás és megtorpanás elegye. Ha el nem jöhet a pillanat, felizzása, amelyben elhambod a holnap jövőjét, ha szemhatárnyi világunk felett nem vet fehér lángot a tűzítélet, akkor a harc, akkor a tapottaság, akkor a hátrálás lépésenként. De soha az önámító visszacsúszás, soha az elmosódás a hallgatás és a hallgatólagos tudomású vétel között, tehetetlenség és belenyugvás között. El nem fordul tekintet, akkor jelenlétünk. És döntsék el, mit tennek. Mivel, hogy sír, és mivel, hogy el akart rohanni, és néztek is bennünket már mindenfelől, sietve fölemelkedtem, és kezemet némi súllyal, anélkül, hogy teherként, az alkarjára helyeztem, miközben tekintetem remegve, de szilárdan hatolt a pupillába egyenest. És ő küszködve, de végül megadóan, visszaerjedt a székre, ekképp jeleztem udvarias készségemet a meghitt beszélgetésre. Magad okolt káprázatok, gubanca női szív. Ha olykor-olykor a szerelem arany fésülye, tép is. Én a kátrány és lópisa ízű habok közt elnyertem a kisdett szentséget újból, kívül belül. Hogy sejmeim puffadoztak, mint a beáztatott öreg babéja, s mint vesztőkocka játékos kezéből perdült kockának, olyan sürgős, sokszori útja volt Ádám csutkámnak. Ne vessük ki magunkat, mint haba piszkát,
megbocsátok én is neked. Hideg gyomromból felböffent világ. Oly ritka az a szép, ki képes összezilálni alakját, majd visszanyerni, mint víztükör újból. Ilyet talál boldog. A legtöbbje megállít inkább, ez a kellő távol innen néz. És túl végleges testükre vágyjal hajolni, a látás tompaságára val. Most újból a magányos uszodák, a faágyak, a napzápor a fáradt testre, test hosszú vízfolt utánam, amit felkapkod a szél, a zuhany, hő és pára önkívülete, nyakszirtemen dörögve széttört sugár. Egy világvégi busz bemászik a szemhatár zárt ajtaja alá, kínlódó plébogár, berreg a lengő porban, oldalra dől, megáll, lágy bensejét kiontja, végéhez értünk. Hordó szemetes fény úszkál a nappal alján, ki így, ki úgy, megváltotta a hétköznapi nap kurta világos végét, meg a leszálló estét, még némi tuszkolódás, préselődés, némi veszteglés, megrekedés, félreterelődés. És átszivárgunk a forgalmon, mint homokzsákok közt a víz. Aztán már szabadon. Az élet, ez az élet, ez az álom. Kesztyűként kifordítva ugyanaz a nyelv, a jobbra, a jobbra, balra, nem baj az. De szótlanul is el leszünk már, hisz annyi megtébolyult téblából a fonákon. Tükörmélyből ilyen sokáig. Árnyék a sajnos szebb, mint ő maga. Egy fűcsomón kifente a cipőjét, és hogy felderüljön a szája íze, a tócsán hunyorgó napba köpött. Tikkelő személyeit megfékezni elropogtatott két tablettát, állt a megállóban. A többi már az élő áruforgalom ügyköre. Találkozik. Hátadba nyomódik lejárt személyt száma. Az udvar lángra lobban, mint a karbid. A gyermek álmában megint felül, ellopott bicikliéről álmodik, és a rendőrfőnökről, ki ezüst sisakban és folyami tengerész egyenruhában vérpadra viszi a bicikli tolvajt. Komora nevezünk a gyönyörért, hajnali stükszön. Öreg asszony hang herseg az udvarban. Álmunk rothadt tükön tapos. Szeretlek, kedvesem. Tűzvész szemekkel nézel rám. Pillantásodban bozott tűz. Gyújtogatás a gombás lepedőn. Nyírkos falak izzadják a szerelmi kint. Hűtőszekrényünk fölfor. Izzik a margarin az aranypapírban. A hajnal ütésre kész. Nem mentesz meg te sem. Gázóra kattog, fürdesz, gyerekek várnak. Hogy tudsz rájuk nézni? Mindig ezen gondolkozom, és nem tudom. Nem érdekel. Elintézzük magunkban az életet, aztán esünk egymásnak. Holt a holdhoz, sietve. Szétesünk. Szokványos nyári éjszakának indult, sétáltam kocsmáról kocsmára, talán éppen a nájlomba ittam, a hévvégállomás mellett, a Margit hídnál. Vagy azt akkor már lebontották, nem tudom. Lehet, hogy a Boráros téren. Ezek a séták
mindig reggelig, vagy épp két napig tartottak, és akárhová vezettek. Minden esetre valahol ültem, ittam. Akkor még akármit kóstolódó ifjúság. Még nem olvastam a kocsmákban, nem, még nem temetkeztem könyvbe, újságban, nem fixíroztam az asztallapját, még nem idegesített fel, ha szóltak hozzám. Fizetsz valamit? Kérdezte egy dohánykarcos női hang a hátam mögül, fiatal hang volt. Kérjél, mondtam felé fordulva. 50 körüli nő állt rézsút mögöttem. Letapadt koszmós, egykor világosbarna haj, beroskadt íny, cserepes ajkak, vérágas kötőhártya, akvamarin szemek. Hülyeség, akvamarin szemed neked van. A nőnek, mit tudom én, mint gálicos kádban a víz. Csak akarok valamit ajándékozni annak a szerencsétlen párának, mondjuk a szemed színét, meg egy ritka szót, hogy ne legyen olyan undorítóan elesett. Magam pedig

0: Hello, hello, ez itt a Bandita Rádió. Oké, itt vagyunk a Tilosba, sikerült végre helyszínt kaptunk és helyet. Ez a harmadik helyszín, ahol értünk, próbáltuk először a tűzraktárba, utána a Szimpla kertbe, és most itt vagyunk a központban, és végre itt vagyunk a rádió történeti napon, a Bandita Rádió az éterbe, és egyből beszélnek egy banditával. Bandita, hallasz? Vételem vagy? Oké, olyan lenne, hogy rádiótörténeti csomagokat kéne vinni, dokumentumokat Európa több pontjára, egy körfuvart adnék, le tudod írni?
1: Egy pillanat, egy busz kerülök, egy pillanat, másik vagyok, mert...
0: Jó, oké, akkor diktálnám a címeket: Bécs, Zürich, Párizs, London, Barcelona, ezt felvetted, szóljál.
2: És honnan vette föl?
0: Ja, hát a Tilosból megyünk, minden Tilosból jön. Fiú, ez átmentek a címek, az öt darab cím?
1: Mentem, ez van minden.
0: Oké, megvan, akkor rakjad meg, oké, rakjad, és amikor leadtad az egészet, akkor hívják, köszi, csá. Jó, oké. Na hát...
1: Leadtam.
0: Ez igen, gyors vagy, fiú, jó vagy. Gyere ide. Vissza. Jó, oké. Akkor föl is vette, és már ki is vitte a futár az összes csomagot, és akkor nagyjából ez így működik, ez a dolog. Ebből akartuk itt bemutatni, demonstrálni nektek, hogy hogy is néz ki a futároknál ez a rádiózás. Rádiós világnap van, és mi pedig az UR3-ról tudunk beszélni, mi másról, futárok, ebben dolgozunk. Nevezhetjük UR-Hage-nek is, amit két barátom is Amerikában hiába mondta azt, hogy UR-Hage, végignéztek a fekák rájuk, mi az a UR-Hage. Kiderült, hogy rádió ott, és UR-Hage, ugye ultra rövid hullám, és csak nálunk van, és a fiúknak nem esett le egyből, de minden ilyen sztorik is voltak, sőt, régebben még olyan is volt, hogy az antennaállítás szélbe, fönn a Szent Király utca tetején csavargatni, közben a Lackó haverom az nézte, hogy éppen a város pontján hol jön, hol nem. Hát, hogy nagyjából itt hallottuk a délelőtt, hogy a tilososok ott csinálták ezt 91 környékén. És egyből be is jött egy másik kollega az éterbe. És én meg egyből rá is nyomtam. Oké, itt vagy, hallasz?
1: Igen, itt már rakom.
0: Oké, akkor keresném a másik banditát, kettes bandita. Kettes banditát keresem. Oké, úgy néz ki, kettes bandita izomból rakja, és biztos a nagy busz beárnyékolja. Hát, ilyen dolgok is megtörténtek velünk annak idején, sőt a mai napig megtörténnek. Igen, úgy néz ki, kijött a busz mögül, és veszi. Jó, oké, hol vagy, merre tartasz? Kezdi megadni magát a készülék. Lehet, hogy egy UR-re halálnak ja, is a tanulja leszünk.
3: Ilyenkor az történik, hogy az URH nem megy föl az átjátszó toronyra, mert nincs elég.
1: Fentről beszáll a bázisra.
0: Oké, Fecske, jöjjön. CBI.

0: Élünk, jó, ez itt a Bandita Rádió, rádió történeti nap van, Piloson, újra itt vagyunk az éterben, és akkor az előbb hallottátok, hogy mégis hogy működik a meló, és már itt is van a futár, meg is megérkezett,
1: megjártad egész Európát.
0: Jó, vagy az öt darab cím, lezsírozva gondolom.
2: Szép jó napos, P7-be
0: érkeztem, a csomagot itt tessék átvenni és aláírni. Jó, akkor menjenek.
1: Ennyi?
0: Most csapunk a lecsóba.
1: Hát igen, most kell aláíratni tudom.
0: Így van, URH történeti legendák jöhetnek. Vidagyi, hát ha jól tudom, te is használtad az URH-t. Milyen nagyszerű élményed és sztoriaid vannak ezzel kapcsolatban?
1: Hát igazából azért más úgy dolgozni, mert egyszerre, tehát így nem vagy a munkatársaiddal, de mégis, mert egyszerre hallgatsz, mit tudom én, 15-16-18 embert.
0: Igen,
1: és ha esetleg, amúgy nem lehet rajta beszélgetni, ugye, mert ez tilos.
0: Zenét se lehet rakni sajnos.
1: De hát azért előfordul.
0: Hát műszak végén már minden előfordul.
1: Na, és igazából olyan, mintha egy rádió lenne a váladon egész nap. Tehát megy a néha nyáron például, péntek délután, amikor már mindenki hazament.
0: Röpködnek a nagy dumák.
1: Igen, és akkor jönnek a régi sztorik, meg tehát tényleg olyan, mint egy rádió.
3: Nézd oda, mekkora finom cici!
1: Például.
0: Marcell, már kifújtad magadat, nagyon gyorsan teljesítetted azt az öt címet. Neked ez az URH-zás mennyire? Tehát tényleg, hogyha szomorú vagy, akkor feldob, mert
3: én megmondom őszintén, hogy ha a URH nem is lenne, lehet, hogy én se lennék.
0: Az emberek
3: ne,
0: az
3: most ezt érted, hogy mire gondolok.
0: Hogyne. Hogyne, erre mondanám azt, hogy régebben még a Szent Király utca irodában volt ilyen, hogy elhajoltál mondjuk a Rákóba, akkor így mondták, figyelj, akarsz aludja az irodába. A tudatlany az fölment aludni az irodába, és nem tudta, hogy akkor még csak 6 darab URH izomból töltődik, és 6 darab URH-nak olyan frekvenciája volt, hogy nem tudsz aludni semmit. Rázárták az ajtót, tehát reggel 8-kor tudták kiszabadulni. Ez is például az URH-zással kapcsolatos jó kis sztori volt. De hát rengeteg ilyen volt, hogy például hallod, esik az eső. Kitartotta is az URH-t az esőbe, megmutatta, hogy mennyire esik Kőbányán a Gellért-hegyi futárnak, és akkor már is kidélt, hogy ott is az eső. Ezt a főnök annyira tolerált, hogy szólt neki, hogy hívjál föl, egy hétig le vagy tiltva az URH-ról. Tehát ilyenek is voltak, ez jó pofa sztori. Esett az esőre.
3: Örültünk neki.
0: Örültünk neki nagyon.
3: Mindig, hogyha láttok egy olyat, akinek zacskó van a mellén, akkor azt gondolhatjátok, hogy mi. A rádiót le kell védeni mindenféleképpen.
0: Igen, az esőnél probléma szokott lenni, ilyenkor olyan a parkolócetli, zacsi.
3: De aranyosak azok, amikor Mikulás. A műtősapka.
0: Így van.
3: Isteni.
0: Igen. URH-zás, hát URH-zás, rádió történeti nap. URH-val, nem tudunk egyszerűen lejönni a témáról. 8-as URH van itt éppen nálunk, a 8-as és a 19-es, hát itt már nagyon nagy számok vannak, mondom, valamikor csak 6 darab volt, és azután volt az, hogy volt egy kis fejlesztés, és sikerült megvásárolni ilyen, olyan, mint a BKV-soknak volt, meg a rendőröknek. Na, onnantól kezdve egyfolytában az volt, hogy mindenki bújt az íróasztalon, amikor beléptem, mert vagy rendőrnek néztek, vagy azt hitték, hogy puska. Ilyen is volt még, aki nem tudom, esetleg volt egy Bencédi Zsolti haverom dolgozott a cégnak, rendszeresen az volt, hogy bement és már húztak is le az kislányok az asztal alá. Nem azért, de azért lehúzták a fejüket, mert puska, mi van nálad, mi az? És URH, csókolom, a csomagért jöttem, én csak a futárval, hogy ne tessék bántani, ide tetszene adni.
3: Hívott a rendőr?
0: Jó van, jöjjön be. De azok a rádiók nem is működtek annyira fényesen. Mindegy, lelettek cserélve, most már nagyon profik vannak, és most már az átjátszó nem is az iroda tetején van, ha jól tudom, bár lehet, hogy most az új iroda a helyén, mindegy. És a Lónyai utcánál volt egy olyan, azért nagyon emlékezetes volt, november volt, tornádó, Gyélaci haverom, aki egyébként alpinista, izomból fölmászott a tetőre, és hát átkötötte az antennát. Tehát úgy képzeld, hogy a áthúzta a szembe lévő háznak a tetejére az antennát, ő saját maga, és közben lenni imádkoztunk, hogy Laci, ugye nem fogsz leesni. És Laci, dehogy. Tehát alig várta a feladat a fiú, hogy végre bizonyítsa, hogy mennyire ott van a toppon. Hát ott volt a toppon, már átkötötte, és már délután gyönyörűen adott is a dolog. Igaz, egyszer belevágott a villám.
3: Laci még mindig mászik.
0: Azóta is mászik, amióta belevágott a villám.
1: Visszatérve a rádiótörténetre, meg rádiótörténeti napra és azonban a tilosra. Hogy elmondjátok a tilos az vagy a tilos rádióval kapcsolatos első élményeteket?
0: Igen, elmondom. Hát én... Majd nem tagadom, könnyes szemmel hallgattam a délelőtti beszélgetést, amikor itt a hőskorról beszéltek az emberek. Hát tényleg fantasztikus volt, sajnos ugyanaz nem. Az a feeling jött vissza, ami akkor a 90-es évek elején volt, 80-as évek végén. Ez nagyon, nagyon szép volt, mindent meg lehetett próbálni, teljes káosz volt, halott káosz, káosz captain. teljesen, és mindent meg lehetett próbálni, hát ez most már nincsen, és ez a nagy vállalkozó kedve, amikor tényleg mindenki 0 forintért menjünk, csinálni kell, mert ott kell lenni, hát talán a kritikám ez kicsit hasonló, de a Tilos Rádió az első élmény, ez mindenféleképpen az volt, hogy az Ába az így ment, hallod, ha hallgasz Tilos Rádiót, az ilyen menő dolog, független, kalóz, és ott van nagyon, és akkor tényleg alternatív vagy, és underground, hogyha azt hallgatod. És egyszerűen nem lehetett kizárni, föl kellett menni valakinek a lakására, az éppen az időben, ott csavargatni, megy, jön, hallod?
3: Kazettára.
0: Ez az, és gyönyörű volt. Hát mondjuk igen, a legjobb zenék azok onnan jöttek le, az biztos. Tehát ez az Ange Brigade, Vajakondiosz, ezeket csak onnan lehetett beszerezni annak idején. Ha csak nem, mondjuk az Ába nem ismerted fönn a DJ-t. Valakit vagy a palotait, és nem súgtad meg neki, ha hallod, adnál kölcsön létszi, mert akkor még azt hiszem, ők is kazirul dolgoztak erősen ott. Szóval nekem ez volt az első tilosos élményeim, és gyönyörű volt. Kicsit gyenge volt a minőség, de ott volt, hogy hú, mennyire függetlenek vagyunk, és nyomjuk, és tényleg a hatalom kerget minket, és mi is támogatjuk őket, hogy hallgatjuk. Ez fantasztikus volt. Neked, Marci?
3: Nekem is fantasztikus volt, képzelheted.
0: Ja, igen. Akkor már csak a Vidát tudom megkérdezni.
1: Hát én igazából, ahol laktam, Keresztúron nem jött a Tilos Rádió, tehát kazettán jutott el hozzám egy-két kazetta, meg hát ez mit tudom, ilyen 10 évvel ezelőtt.
4: És mit voltak ráírva ezekre a kazikra? Mert így
1: semmi.
4: Tilos. Ez volt egy Tilos Mix, vagy eszint?
1: Semmi.
0: Tilos Mix, semmi. Az hányházi parti előkerült több lakásban. Nézd, egy kazi Tilos Mix, rakjuk be, vajon ki játszhatott rajta?
1: Van egy, amire emlékszem, az már sajnos nincs meg. Amit szerintem a Bal Bálint csinálhatott, és amiket ezt nagyon szerette. Tehát így visszagondolva most valahogy bele tudnám összekötni azt a mixet. Meg hát bulikba jártam én is, de aztán egy időben nem, aztán utána megint, és aztán megismerkedtem a Szolid Sanyával, és vele följöttem egyszer, ilyen 2000 vagy 99 nyarán, vagy nem is tudom, valahogy így arrafelé. És akkor költözött ide a rádió, mert a Podmanickiben vagy nem mentem föl soha, mert nem értem rá, és ide jöttünk ki az udvarra, akkor még fönn volt ott a lukba. Tehát nem, ez épült.
4: Ezen a szinten most?
1: Igen, ezen a szinten, csak kintről kellett bemenni, ahol most a galéria rész van. És bementünk, és egy nagyon pici lukba volt berakva a rádió, és a Nándival és a Sanyával játszottam ott először. És utána így itt ragadtam végül is, mindig jöttem. Ez egy ilyen péntek éjszakai műsor volt mindig a Zsoltnak a műsora. És hát akkor még éjféltől 6-ig, és a Sanya, hát ő dolgozott, elment 2-kor, és ha nem volt senki, akkor reggel 6-ig. Nagyon jó. Hát végül is én adásban tanultam meg mixelni, tehát ilyen ott muszáj volt rögtönözni. Hát persze én is levettem azt, ami szólt, érted? Szerintem mindenki megcsinálta már. Meg múltkor a legnagyobb, aki ugyebár a Bandita rádióban, amikor elkezdtem lemezeket hallgatni, úgyhogy föl volt tolva a pótméter. És közben egy ment a szöveg, és nem is tűnt föl nekem, és már a harmadik lemeznél így a másik stúdióból integettek át a Badi halék, hogy mit csinálsz?
0: Milyen jó, hogy át tudnak integetni a másikból.
1: Ja, de tényleg.
0: Ez is például emlékszem a Podmanickiben, ott ez nem volt, ugye ott egy helység volt. És kábelhegyek, tehát az elmondhatatlan, ami ott volt. Tehát én nem hiszem, hogy amikor oda fölmentünk.
4: Mikor keveredtél oda először?
0: Fú, nem tudom, talán így a Totoya Klub keretében, tudod, a szombat éjféltől, ugye? Szombat éjféltől ment, nagyon keményen raktuk a hip-hopot. Tényleg, Mangesz és mindenki, IMMC ott volt, erősek voltunk, és ott volt az, hogy nézted, úristen, mennyi kábel ember, és hol van a vége, és akkor keressük meg, mindig volt legalább 3-4 ember, akik innen az előtérbe ismerted, és jó régóta nem találkoztál, vagy éppen tegnap reggel váltatok el. Rengeteg arccal lehetett találkozni, de emlékszem az, hogy fölmentél a Podmanickibe, ott biztos megtudod, hogy hol van buli, hol lehet elérni ezt és ezt a srácot, hol lehet jó zenéket beszerezni. Az egyfajtán ment a Podmanickibe, az nyitva volt az ajtó, az fantasztikus volt. Ja igen, ráadásul még egyszer olyan is volt, hogy elhívtak minket a zenekarra egy péntek reggeli műsorba, 9, vagy akkor 9-ig volt, vagy talán mindegy.
4: 10.
0: És 10-ig, és akkor 9-től voltunk 10-ig, mert eleve az odaérkezés jó pofa volt, a Velkei haverom az teljesen magánál volt. Egy üveggel landolt, egy üveget a sikőt ledobni ott a belső udvarba. Tehát egyben egy ilyen káosz volt, megérkeztünk, és nem azt mondták, hogy kik vagytok ti vadállatok, gyertek be, most ülj a mikrofon elé, ember. Látta, igen, meg látta, hogy most tud belőlünk jönni még a dolog, még egy óráig aktivizál vagyunk, aztán már kevésbé. És hát az fantasztikus volt, amíg Ferencvárosi kábeltelevízió be is telefonált, hogy mindenféleképpen kell neked a zenekar, mert annyira káosz. És csak ez volt a zenekar, mikor alakult? Figyelj, nem tudom, nekem kedvenc zenekarom például, de az anyámik elutaztak Balatonra, és akkor most nem tudom, a Ladát is el kéne vinni szerelni. Egyébként megbiciklizünk. Jó, következő kérdés. Csak a hülyeség, és a legvégén az volt, emlékszem, hogy jó van, akkor látta, hogy kezeltetlen, akkor mondta a srác, hogy figyelj, az utolsó 5 perc a tiétek, azt, amit akartok, az megy be az éterbe. Ekkor Rudi haverom fölé hajolt a mikrofonnak, és azt mondta, emberek, menjetek ki az utcára, szedjétek fel a macskaköveket, és anarchia. És egy ilyen 3 perces anarchia kiabálás, és a srác fuligért a száj, és így köszi, meg volt az adás, jók voltatok. És így néztük, hogy na, ezt itt lehet.
3: Mindent tehát, lehet.
0: Igen, tehát csak az volt, akár mentük, hogy semmit, okos. Ott meg tessék, csináld. Szóval tilos az nagy élmény mindenféleképpen.
4: Jó, ez itt a rádió történeti nap, és annak is mondjuk így kb. A vége felé érünk, és a jövőre próbálunk mutatni. Itt van egy CD-n egy összeállítása a Radio Territories második fordulójának a résztvevőitől, a kalózkodás kis rádióadókról. Köszönöm a Bandita Rádiónak, hogy mégis bejöttek.
2: Hol van az a CD?
4: Lassan bekészítjük majd, hogyha egy zenét feldobsz akkor utána. Tehát ezt az adást fogjuk hallani egészen este 8-ig.
0: Ez a jövő?
4: Hát jelen.
0: Ez a jelen?
3: Most mutat valamerre?
4: Hát a jelen az mindig a jövőben mutat. Vagy hát a jövő hívásának próbál megfelelni. Úgyhogy egy kis zene, Tilos Rádió és rádiótörténeti nap, lassan végez érünk, akkor tekintsük meg, hogy mit is csinálnak a Radio Territories 2 résztvevői.
0: Radio Territories.
4: Közbandita Rádió.
3: Azt hittem, hogy bejön a füles.

0: kert akaró.
1: Jó.
0: Jó.
2: Jó.
3: Jó.
0: Kert akaró.
4: Sanyi, Hatesz és Varek.
0: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
0: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
0: Régi könyvek életre kelnek.
7: Nem értem.
0: Hallgass, hallgass. Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
0: Jó.
7: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3, hallgass.
0: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Ibis. Cigarettát vesz elő, de nem gyújt rá. Ujjai közt vízimadár fehér nyaka. Elfordít egy csigolyát, majd visszateszi a részt az egészbe. Most már a nyaka is sáros. Fekete a földtől, fent pedig a felhők fehére, halotti mész. Tiszta és indiferens, csak élhetővé tesz sterilségével. Elássa, aztán cigarettát vesz. Az üregbe dobott előző csomag helyett. Az egész biztos, a rész kétségekkel teli.

Core Flavor. 3-14, kimész rágyújtani. Kizárod magad, a vékony falat mégis átüti a füst. Elnézed a gang mozgását, tágul és összeomlik majd újra. Könnyű párnák, zsákszerű húzatok, összerándul körülötted az élet puha teste, szivacsos tüdőszövet. 3-14, kimész rágyújtani. Beszív, kifúj. Vékony fal a füst. Kafkával mérem az elváltozásod, ahogy idővel elszívod önmagad, és lassan már csak visszatükröződés vagy a füst örvénylő felületén. 3-14, kimész rágyújtani. Még jó, hogy én nem dohányzom, csak elvesznék a füstben. Zúg a belváros, a gangon pedig lassan széthullik a dohányból visszamaradó lassú spirál. Lerúgom a csikkedet a másodikról, kulcsra zárok, és keresek egy könyvet estére.

Szilánkok. Áramszünet. Két pont közé képzelt köztes tér az éjszakában. A szemhéj alatt őrzött testek, a zárt lendületek ideje. Hiány, hogy legyek, lehessek. Mozgás, mint az álom barázdáin szétfutó üveggolyók. Aztán reggel, a fehér számlap, a mutatók nélküli pupilla, a lapos szembogár, a nyüzsgés, az aszfalt, az ideges rángás, a lüktetés, a kattogás, de az esti órák a sajátjaim. Itt megnyugszik a részeg város tekintete. A papírra izzadt tinta, mint a bőrön áttávozó toxinok, sorok, két pont közé leírt távolság, szavakká rendezett szilánkok.

altató. Éjszaka van Pesten. A sötétnél alig feketébb pontok, legyek a falon. A téglán, tapétán átszűrődik a kinti forgalom bölcsőzaja. Gépek birkóznak, gyűrik, törik az éjjeli város kátránytestét. Így dobog egy aszfalt szív. Fészekként körbebúgják drótok és idegek. Bőrömön érzem a méhfal feszültségét. Felittam mind a betört szélvédőkek,

Játékok. A Rigó szeme alatti gyulladt dúc még egy darabig rángatja a dögöt, aztán átadja a madarat a füveknek. A tetem elmállik, páráival feltelik az ég, és a hízlat felhők érvágásából esni kezd. Először csak víz, aztán az odafent elveszett járatok, a kapitányok arcszagával és a hiányos öltözetű légiutas kísérők bánatával együtt. Jön egy astronauta, aki a popkultúrát igyekezett a Holdra csempészni, majd a csillagképek mesefigurái. Eleinte szépen, egymás után, aztán, mint a szervek egy felvágott hasfalon keresztül, mintha valami vágóhíd idézsából öntenék.

mert valamibe úgy is bele kell fulladni. Az éjszaka innentől egy kiszélesedő torok, és távolról látni az ajkakon ülő férfit, ahogy egyre beljebb csúszik, és végül eltűnik az izmos nyelv ölelésében. Ez egy szeretetteljes ölelés, bele lehet fulladni. Húzd le az egészet, kifordított halak vagyunk. A külső réteg a lassan feltelő úszóhólyag, alatta húsos anyag, meg halbél és hallé, legbelül pedig halszemoptika. Szálkák simogatják, mint szeretők ezek, mert ennyi jutott a 10 körmöd, hogy valahol kapaszkodót találj.

sárgassággal ketyeg el az élet. Az üvegfalra akasztott tüdő idővel megsárgul, a szomszédok átjönnek, letépnek darabokat, legyen mit otthon a ragadozó halaknak adni. Lassan, csak apránként. Az egyik ezért jön át, a másik azt viszi el. A pirályákat szoptatni kell, a gyerekeknek meg enni adni. A konnektorok pedig így kibelezve, puszíran hagyva, veszélyesek. Hiába a sapkasál, lebenyek és hörgők, a gége és a gyűrűporcok, a szivacsos szövet nem erre lett kitalálva. A panelek alatti nagy pincében, ahol beszivárog a szennyvíz, átizzadja a falak pórusait, és nincs rendes lámpa, se természetes vakolat, lakhatatlan hártyák burjánzanak. Az vagy, amit már nem bírnak megenni. Ami vasárnaponként megmarad belőled. Be kellett volna zárkóznod, vagy kiadnod a lakást és elköltöznöd. Mesztelenül veszélyes, de te még a lámpát is égve hagytad.

Zárszóként most a közterületek lakásairól és lakóiról. Amikor megszüntették a természetes fényt, új napszakok jelentek meg a kerület felett. Több emeletnyi éjszaka épült egymásra, de csak a park közeli részeken maradt meg az élet, és befelé haladva egyre ridegebb lett a táj. A lámpa hideg még egész lakható, a sötétkék elviselhetetlen. Amikor fekszel, már kiózanodva, a bokor alatt, fejed felett nyitott ablak a tájkerületben,

kertészet, és hirtelen megkezdődik valami, ami nálad sokkal nagyobb. Bonyolult nyelven turbékol, rikácsol, burukkol, kacag, dalol, sivít, cserrek, kurrok, pittyeg, víjog, énekel, fütyül, hisztérikusan trillázik, és a csontvelődik megrémít. Mint amikor holmi gyilkos addig nézi az áldozatát, hogy az már végül terápia, és együtt sírnak, és örülnek a tavasznak.

az összes kutya. Ismeretlen utcákat keresek, hagyom, hogy feladd. Attól félek, hogy előbb-utóbb hazaérünk, vagy megtalálunk valami olyat, amit tényleg keresni kellett volna. Az összes kiszökött kutyát. Mert én vagyok az, az összes kutya, amit elvesztettél. Valahol bolyongok, egy városnak tűnő gyártelepen. Kifekszek a kátrányfoltos napra, mint egy csupasz hüllő, és magamba szívok minden értem elmondott apró hirdetést. Valaki más kutyája vagyok, de köszönöm, hogy gondolsz rám. A sínek közötti fű, a teherkocsik alatt behorpat aszfalt, ilyenek ezek az utcák. Kerülő utak, ha épp sehova sem akarsz elérni. Egyszer láttam néhány férfit, ahogy elégetett egy nőt. Errefelé az ilyen megesik. Oda feküdtem mellé, egy kátrányfolt volt, és egy darabig együtt feküdtünk, mint gyíkok.

Quinta del Sordo. Kidugom a fejem. Épp csak lógjon bele a képbe. Csak megnézem, hogy lesz-e vacsora, lesz-e hús még a csonton, hogy az élet így jó-e, hogy érdemese, és persze, hogy az. Egyedül vagyok, a part mögött világlik. Harcsatestű itt a föld, eliszkol, elhagy. A legszebbeket mindig elásom, a legjobbakat mindig elfelejtem. Remélem, ők is így tesznek. Én meg majd nézek utánuk, a legjobb kutyaként kétségbe esettem.

Lencsék. Bármennyire szeretném ezt a helyet egy szobának érezni, akkor is csak egy terem marad. Az idő és a térkategória csak látszat. Ami víznek tűnik, szilárd kristályrács. Az emlékeim az atomok szintjén rendezetlenek, de a papíron már minden sokkal jobban megvan írva. A terem sarkában fotós táska, tele objektívekkel, fekete hengerek, van köztük egészen nagy is. Ezek apám lencséi. Egy kép róla, ahogy merev karral mag elé tartja a gépet, a különböző lapockán és kulcsonton eredő izmoknak, a görgeteg izmoknak, a tövis alatti izmoknak, a delta izomnak, a háromfejű és a kétfejű felkarizmoknak, az alkar hajlító, feszítő és fordító izmainak, az új párnák és az újjak izmainak precíz munkája. És amikor Némosz üné csak pistogott, hogy Apolló a napot szájára vette. És mégis, a domború üveg, a két hullám csúcsa közé zárt ív, ahogy a kanapén térdelve lesek a mélybe, hiszen ide is betört a tengervíz, házunk belső faburkolata lassan megdagad, lepattog alak, lerepedeznek a hártyák, a hullámok közti ív is, csak a lencsékre emlékeztet, a kopott, fekete bőrtokra. Titánok buktak el ekkor a látószögben. A megfelelő fény, a fény miensége a nap távolságán múlik. Az, hogy távolodik vagy közeledik, rajtunk áll, hogyan nevezzük. Igazából sem erre sem mozdul. Egy helyben áll, mint a féle égitest. Ez egy lassú beszélgetés. Szinte hormonális. Ahogy az örökölt sejtjeimben fehérjék fogalmazódnak meg. A felsértett bőr a tanúrá, hogy a lambénél már csak szálkák lapos kötege, és a képről is hiányzik valaki, tekintete nyáron virágzó rajszög. Felidézni nehéz, mint vád nélkül távozni, kilépni a teremből, és becsukni az ajtót.

Körte. Más lett volna persze, ha apám ott marad azon a parton. Tulajdonképpen akár ott is hagyhatom. Áll a vízben, kelet-német búbárpipájával, polipokról mesél, szépjáról, csillagokról, murénáról, és minden csodáról, amit odalent látott. A homokról a hideg víz. A homokról a hideg víz alatt. Áll, füléből lassan csorog a víz. Torka szörcsög, bőrét kikezdik a hullámok. Szőre, haja kifakul. A szemei, a fogai lassan, mint az öreg papír, elsárgulnak. Kirojtosodik a part, a horizont. Felrepedezik a légkör, és amíg megmaradó égről leesik az összes sirály, a nap, a hold.

elefánt. Bőröm kifordítva, mint az elefánté. Szürke és redőzött, kemény. Lassan mozgok, mint aki csak kóborol, mint aki a nagyapjával lófrál. Az emlékek közt egymáshoz ér az arcunk. Süt a nap a Városligetben, a tónál egy kacsa a tollait igazgatja. A finom szerkezetbe összefogott pihékről lepereg a víz. A kerítések között haszontalan emberek sétálnak, míg az állatok teljesítenek mindent, amit tőlük elvárhatnak. A haszontalanok nyugalmával ív az emlékezet. A hűlőházban egy kockás piton megválik a bőrétől, levedi a kifehéredett négyzetrácsot. Nagyapa haja dús és hattyúfehér. Ha abban a korban lennék, biztos mesélne a nőkről, akikkel megkeserítette nagyanyám életét, gondolatban. Csak már azt nem tudom, melyikünk gondolta. Irigylem a haját. Néztük a teljesítményt, ahogy az elefánt nehezen viselte az időjárását. Oldalára feküdt, fülével és falkával néha még csapott egyet. Térdén, oldalán hatalmas repedések. Látszott, hogy erősen kopasz, tyontja fehér, agyara fehér, íves, dús.

elefánt. Bőröm kifordítva, mint az elefánté. Szürke és redőzött, kemény. Lassan mozgok, mint aki csak kóborol, mint aki a nagyapjával lófrál. Az emlékek közt egymáshoz ér az arcunk. Süt a nap a Városligetben, a tónál egy kacsa a tollait igazgatja. A finom szerkezetbe összefogott pihékről lepereg a víz. A kerítések közt haszontalan emberek sétálnak, míg az állatok teljesítenek mindent, amit tőlük elvárhatnak. A haszontalanok nyugalmával ív az emlékezet. A hüllőházban egy kockás piton megválik bőrétől, levedli a kifehéredett négyzetrácsot. Nagyapa haja dús és hattyúfehér. Ha abban a korban lennék, biztos mesélne a nőkről, akikkel megkeserítette nagyanyám életét, gondolatban. Csak már azt nem tudom, melyikünk gondolta. Irigylem a haját. Néztük a teljesítményt, ahogy az elefánt nehezen viselte az időjárását. Oldalára feküdt, fülével és farkával néha még csapott egyet. Térdén, oldalán hatalmas repedések. Látszott, hogy erősen kopasz, csontja fehér, agyara fehér, íves,

a hold jobb pitvarát illetően. Az alábbi dolgok jutottak eszembe a hold jobb pitvarát illetően. A dagástrand, a Duna állása, amikor eltörtem a lábam, továbbá a fehér sziklák és az élettelen hamu hőmérséklet különbsége. Ha jól emlékszem, ha olyat lehet egyáltalán, mindig is én voltam a beszédesebb, bár az utóbbi kicsit több mint 10 évben szólt jutni sincs esélyed, pedig a legtöbb dolgot akkoriban tőled tanultam. A dagályban azóta nem voltam, minek mennék oda-vissza. Elég volt hagyni egy vizes lábnyomot a száraz betonon. Talán még most is ott van, szótlanul, mint egy naív mosoly után az elernyett arcizmok. Többet is mondhattál volna, amikor megbeszéltük, hogyan apad és dagad kedvére az addia. Így változtunk mi is öcsémmel. Most már áthasonlít, széleskék ingei vasalás után körbeülnek, és a széktámláról kárognak, mint nagyra nőtt vászonmadarak. Idővel megdagadt a szilánkok közében őt hús, a családi élet. Még frontok nélkül is elég nehéz. Törött emberek lába fáj így, ezt most már tapasztalatból tudom. És tudja, a Dunapart homokja is, megbeszéltük. A hold jobb pitvara persze sziklákból van, és a holdra szállásból csak egy bakancstalpára emlékszik, ha olyat lehet egyáltalán. Távol van, belseje fehérebb, és valószínűleg hidegebb, mint a hamu szemek közt megmaradt törhetetlen bokacsont darabjaid.

a kerek ember. Szőke fiú, kilógó mellszőrzettel, kicsit neurotikus, mondták. És most kezdjek ezzel valamit. Arra gondolok, hogy ez alig egy mondat, inkább csak valami kígyó betűkből. Egy kis szelet szöveg, valaminek a pályájára állva. Nem úgy, mint a kerek férfi, az ember. Ő súly. Kerek, egy gömb és vonz. Saját pályája van, de nem kering, csak áll. Csupasz és rosszul lélegszik, születésétől fogva. Néha elhagy darabokat, néha harap. Variációk egy nyelvre, tessék, megtanultam mondani valót finom rendszerét. A puha utalások, az egész, mint egy nyálkahártya, nyírkos és átjárható. Elfiókosodott szájfenék. Leharapta a jobb kezem, csuklóm megmaradt, a szó minden erotikájával. Ezt próbálom elmondani, hogy valaki ide lopni jár, a fiókból lassan eltűnik minden, még síkos, de már csak szálkák és papírfecnek akadnak a belenyúló kezébe. Persze, ha előbb le nem harapja azt is.

Tilos Rádió. A Kelt a Karót halljátok, és vendégünk Hiros Ferenc. A Tömegvonzás című kötetéből olvasva nektek. Majd 3 óra előtt egy kicsit beszélgetünk is. További jó hallgatást!

ahogy hosszú telek után ébresztgetik a halott földet. Kelj fel, támadj fel, aztán mégiscsak halott marad. Ha eleget várok, enyhül az idő. Felszántják, kiforgatják, bevetik. Csak nézem, hogy intézel az élet. Bányagépek süllyednek a sárban. Partra sodródnak a betoncipők és a koronák. Valahol a legszélén, ahol a fekete víz és a fehér habzás összefonódik. A cipőknek a nyírkos homokban lába kél. A koronákon lángoló glória lesz, sóból. Most már jól esik bármi, ami mellé egy pohár vizet is bekészítenek. A garat kagylós vödör. Így kelljen lenyelni.

Resur. Én leszek majd köztük a legokosabb bolond. Persze anélkül, hogy bármit feladnék. Anélkül, hogy indokolatlanul áldozatot hoznék. Ez a készülődés utolsó tükörezős csukló mozdulata. Kiszáll a kocsiból, a csomagtartóban cementes zsák és egy nagyobb vödör. Varjak városa, itt fogok lakni. Túlélem a költözködést, rozsdahéjű holdat, aprólékos csillaghullást követek, mint önmagam legfénylőbb izotópja. Az izzást képernyők játsszák majd vissza, a megtett út pixelekkel lesz kikövezve. A zarándokot játszó színész két vágás közt rágyújt, hűtővizet izzad. A varjak megtanulnak lopni. Megtanulnak tőlem hazudni is. Aztán éhen halnak a dögevők, a fényevők, tűznyelők és éhező művészek is. Éhen halnak, akik útra kelnek, tenyerükből esztek majd az őzek és a szarvasok, tenyerükből esznek majd a vizek vadjai. Bordáim alatt gumiabroncs, elefánt temető. Számban a neonfényben eltévedt molylepkék. Mert tudományos tény, hogy eltévednek. Mint csónak a homokban, vagy telefoncsörgés egy elhagyatott gyártelep lélektani közepén. Ide már nem jön vissza senki.

És a sivatag. Vitorlás, hideg, sivatagi éjszaka. Alig bírtam felkelni egy olyan álomból, amiben végig ébren voltam. Mert francia kulccsal indultak, de kicsavartam a kezükből. A durva kvarcszemektől meghalt a motor, és ott ragadtam, és hiába írtál, nem tudtam hazamenni. Nem akartam, és benzinszagom volt. Kiverték az összes fogam, a gödrök lassan felteltek, telefújta őket a szél, és nem maradt más, csak a dűnék közti hajótest, meg egy fele olyan lassú élet a homokban. Nehéz a szkafander. Vízbe esett fémtest. A kád alján valaki háborút vív. Haja csáp, kar és uszony egyben az életéért küzd. Szeme fekete, plexi, búvárharang. A szerelvény ajtaja bezárta. Üres a kocsi, egyszer levegőt vett. Csal, még egyszer levegőt vesz. Az ajtó kinyílik, de nem áll helyre az atmoszféra, a lámpák égnek. Nem állhat fel, meghibásodott. Betűkódolt kondíció, lítium és foszfor. Gyenge lelke azt kívánja, valaki essen neki egy konzervnyitóval. Oldalos szólsz, vagy mind az elveszett lelkek. Van egy robot, ilyeneket eszik. Ahogy rág, olyan hangot ad, mint egy gépfegyver, amikor lassan átmegy húsklopfolásba. Fel kell húzni. Mint a fognyomok az ágyrácson, vagy lelki betegek impulzív nyelő mozgása és fáradó gégéje. Tövises garat korona, vasfejű új percek. Szobám plafonján hideg stalaktitok. A kvartett négy részre osztja a fekete fémplasztik ötvözett csigaházat. Mindegyik rész egyre kisebb, aránylik, mint szextáns az a térkép, meg a csillagtalan éjszaka, de az éjszaka a lényeg. Arányaiban húrok, fadoboz rezonátorral, legalább így a vitorlák nem lesznek hajónál feleslegesebbek. A csigaház pedig álljon itt, a tenger emlékére. Errefelé csak a kutyák tudják a nevem. Errefelé nincsenek is kutyák. Errefelé én zárok kulcsra mindent úgy, mint szegény szerencsétlen kifreskózott éjszaka, aki háromszor is visszamegy, és nemrég, és már rég nem hisz az elkóborolt, reflektor arcú gyerekekben, akik ilyenkorra kutyává változnak már mind, és nem tudják kikaparni a rájuk zártság sötétet, és ennél már én sem leszek jobb, ennél már talán ez a hely se, és a kutyák is szeretnének valami szépet jelenteni, mint ez a sivatag.

Vacsora. Ingem alatt alig dereng mellkasom. Vonz a fény, a halvány villanykörte. A levegő párás a félhomálytól. Felettünk hidegen izzadnak a fagerendák. Vonz a fény, mólylepke szád mozog. A hártyás szavak már mindent elleptek. Elnyomta a vacsorát ez a rajzás. A szárnyak között már alig dereng mellkasom. Bőröm melege lassan átitatja a vers hidegében vacogó szavakat.

Nocturne. Van egy cső, tokkal, talán alkarnyi, 24 centi. Irányító szerkezet, vagy csapó irányzék, olyan 100-800 méter, zár és zárkeret, gondolatban grafitszerű fém, helyretoló és elsütő szerkezet, tokfedél, gázdugattyú, vezérlő, alsó ágy, felső ágy, a tusban álmatlan rögzítő csap, sehova sem illő markolat, íves tár, ami inkább gyomor, olajszaga van, mint egy magzat, alig 4 kiló az egész, és van benne még 11-szer, vagy 70-szer, vagy 120-szor, 150-szer 20 milli hosszú edzett acél, antimon, ólom és tombakköpeny, foszfátozott anyai hüvely.

csicsinek este. Hajnal. Épületcsonk a város peremén. Szemhéjem alatt érdes almák barnulnak. Már aludhatnék, de nehezen szabadulok el, mintha valami savmarná az agyamba ékelt nyerget. Persze a párna is nyom, négy sarkán sarkantyú, és ösztökéli ezt a túlizzadt éjszakát. Igyekszem lúgosnak maradni, felhúzni egy képzelt egyensúlyt, egy bázikus homlokot, boltozatot vagy kriptát. Harap a hajnal, és valahol én is egy csonkban érek majd véget.

koldus. Foghúzásról álmodtam, és pontosan tudom, milyen mély egy seb. A nyakkendő, a nyakam körül, és a csomó, amit rákötnek, Ádám csutkámról lassan tarkomra fordul át. Daruk gyűrik maguk alá a tájat. Végig tapogat, kulcsontól törött bokámig, combom táján enyészet születik, még vasárnap is liba bőrös leszek tőle. Háttal ülök az ajtónak, hát ha valaki késsel jön. A combomon papírzsebkendők, mint töltények a tárban, sorban egymás mellett. Ha késsel jössz, valaki úgy is sírni fog. Itt minden állandó, és kedvére múlik. Az aszfaltra ragadva egy angyaltetem, kullancs teste még lüktet. Borotválj le mindent, a szőrt, a tollakat. Hallgasd, ahogy vág, és berreg a fűrész. Add meg a koldusnak a jussát. Add oda minden csontodat, ha kéri.

daráló. Kizártnak tartom, hogy ami az ágahat töri, vaddisznó legyen. Odébb valamit darálnak. Összemosódik a gépzaj és az ágak halála. Idáig mertem jönni, hogy a hangját már halljam, de még ne kelljen ránéznem. Arrébb van a pont, ahol minden megmutatkozik. Mint zacskó, ha ráfeszül az arcra. A ki és a bezárt erdők fái holnap reggelre végtag nélküli törzsek lesznek. Én nem hiszek jobban. Melkasomban két angyal él, reggelre megcsonkítják egymást. Vadnak, persze mondható, egy összefércelt madár maradt csak közöttük. Karja helyén, váltövébe, hónaljába varva szárnyak, egy fekete, egy fehér. Arca van, mert szeme kellett, hogy legyen, de szája nincs, mert mégis angyali. Köldökéből hiányzó varrat, szombja fehér, ropog, mint az ostya. Áll, mint kisemmizett, az utolsó sor csattanójában ez üres mellüreg, nejlomban a légszomja.

kóbor. Az aszfalt nem őriz meg semmit. Éjszaka van, elkóboroltam. A fekete égből tudom, hogy messzebb ennél nem mehetek. Vagy ha mennék is, úgysem enged. Visszahív és visszahoz, a betonhideg vonzerő. A bolygót ez súlyánál fogva vonz. A gravitáció szigorú, a távolság munka. Kimegyek az éjjel köldököig, és felszállok a buszra.

0: Kelt a karót hallottátok, és most a végén megszólaltatjuk saját hangján is, nem csak költői hangján, Híros Ferencet. Köszönjük, hogy bejöttél a stúdióba.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: És ugye ez egy ilyen előkészület volt tulajdonképpen élőben, mert holnap, hát egy kis programajánlóként, holnap a Refuge-ban fogjuk ennek egy részletét előadni együtt. Milyen esemény lesz ez pontosan? Elmondod nekünk.
1: Most mondanám, hogy jó kérdés. Aki érdekel, jöjjön el és meglátja. Nagyjából ugyanez fog történni, mint itt. Jó zenékre igyekszem szépen felolvasni.
0: Igen, ez a Szöveg Aláfestő nevű program lesz, és ugye a Fiatal Írók Szövetsége szervezi, és hát megmondom őszintén, hogy te vagy a, szerintem a legfiatalabb eddigi vendégünk, és ugye beszélgettünk arról, hogy Szőlősi Balázs, aki a
1: Fiatal Írók Szövetségének többek közt a titkára, meg a lelkének a bal pitvara.
0: Ő kötött minket össze, és te hogy kerültél a Fiatal Írók Szövetségébe?
1: Én már így egész kamaszkoromban, hát nem mondom azt, hogy elkezdtem foglalkozni irodalommal, de így írogattam, meg érdekelt, és akkor szépen fokozatosan egyre inkább a kortárs irodalomba is elkezdtem belecsúszni, elkezdtem küldözgetni verseket erre-arra, és hát ilyen kisebb kihagyások után, meg eltelt azért így szép volt, már egy olyan bizonyos mennyiségű szövegem, nem igazán akartam én ezt még így kötetbe kiadatni, a nagy része már le volt publikálva, de a Fiatal Írók Szövetségének volt egy kézirat pályázata, és igazából csak a visszajelzés kedvéért így neveztem rá, és ez igazából líra és próza pályázat is volt, 3-3 díjazottat hirdettek, és a líra kategóriába én is megkaptam a lehetőséget, hogy ebből a kéziratból egy kötet legyen.
0: És akkor meg volt, hogy ez a címe?
1: Nem. Sőt, de ez, csak aztán megváltoztattam másod, aztán visszaváltoztattam erre az eredetire. De a lényeg, hogy a Balázs volt akkor ennek a sorozatnak a sorozat szerkesztője, és vele kezdtem el együtt dolgozni a köteten. Úgyhogy nekünk innen jött a kapcsolatunk, meg így kerültem én is be a FIS-hez, azóta igazából így a FIS-t így a családomként élem meg, és nagyon fontos, hogy így ez az egész dolog ott van az életemben, és én is a részese lehetek.
0: Ugye tavaly volt Balaton körül egy ilyen turnétok.
1: Igen, a szöveghullám.
0: Igen, és pont a Kapolcsi állomáson az beszéltük, hogy te itt nem voltál, de Balázsra közös versetek is van, ezt is megtudhattuk.
1: Hát nem csak a miénk, azért ezt többen írtuk. Igen, ez egy ilyen csak és kizárólag hajnalán elhangzó, nagyon-nagyon különleges pársoros vers. Talán majd holnap.
0: Igen, tehát holnap Balázs fog veled beszélgetni a felolvasás után, ha jól tudom. Tehát még több információt megtudhatok Híros Ferencről, hogyha beugrotok. Hánykor fog kezdődni? Hát Facebookon kérjük, hogy nézzetek utána, hogyha lejönnétek, mert most hirtelen se tudjuk, de mindenképp ott leszünk.
1: Valahol úgy 6 és 9 között fog történni.
0: Hát akkor köszönjük még egyszer.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Hát holnap találkozunk, ti pedig hallgassátok tovább a Tilost.

Megtépázzuk a csillag fényét és leteperjük. Sárba taszítjuk a távoli bolygók népeit egyik. Majd ha lerágtuk a csontról a húscafatok maradékát, még hivatását elvégzendő mocsarakat épít az ember. S nagy gondárál űrszemetét odahordja. Végül a tág univerzum sivatagi tájain át kell, s újra a Föld nevű pinduri bolygón lel menedéket. Végtelen álmai elhervadtak, közeleg a végzet, vagy tán éppen elérte a célját, közeleg a végzet. Gyengül a lendületünk nyomatéka, lelassul a forgás. Sűrű időnk dekitágult, szépek az alkonyi fények. Az ég zöld lila bíború fólia reszket egy fölfele nyúló dróton. Lassul a forgás. Árad a vak csend. Szusszan az élet, nyugszik a molekula, fárad a pezsgés. Megkövesedne az árván elherdált szomorú távolság. Porladhatnék jában, anyaggá dermed. Most az idő már nem lepihenni, de szűnni szeretne.

Egy hazám van, annak az égboltja fekete. Nyomora végtelen, ötletek nincsenek, a dráma nagy csöndbe zár, a villanyóra nem ketyeg, határtalan átéléssel önmagamnak kertelek. Egy hazám van, de nincsen házam. Hazámban otthonom még meg nem találtam. A hivatal nem ismer, és ezért, hogy csak titkon, de mégiscsak itthon érzem magam itthon. Félig ős magyar vagyok, félig meg cigány. Brácsás a nagyapám, tábornok a bácsikám. Nálad nem butább, csak egy picit lelkesebb. Könnyebben sírok, mert könnyen elkeseredek. De ha odaintesz nekem, hogy cigány, zenéj, én odakuporodom, mert simán enyém ez az életöröm, én ezt örökölöm, és átélheted, csak fizesd a köröm. Én futni fogok előlük, de maradok mögötted, ha addig bíztattalak, hogy a rendőrt tényleg leköpted. Én magyar vagyok, több száz éves nemes. Méreckednél velem, de ebben hidd el, nem érdemes. Elpattam bennem a szitja paritja, ha valaki a magyarságát szemétre taszítja. Hogyan vehetnék el a szólás szabadságát, ha olyan szavakat használsz, amiket a szádba valaki más rág? Viszont nem szeretem, ha a dolgaimat piszkálják. Mikor történelmi jelképeket lóbálnak a fejük felett, hozzájuk kúrnék egy kamionnyi dísztárcsát. Nem teszed le rögtön, mert a kezedet eltörröm. Csavart ki a kezéből, és cserélt ki valami másra, egy akármilyen hétköznapi használati tárgyra. Aztán érdeklődj nála, hogy megindul-e a nyála, ha arra gondol, hogy ezt most föltolom a valagába. Szóval, azt mondom neked, hogy stop hiszti, kus. Én fél cigány vagyok, hadd legyen ő nácisztikus. De neki azt mondom, skinhead testvér. Tessék, itt egy pál lesz. Hallod, ahogy a dob pereg? Dobd már le a bombered, de nagy mutatvány lesz. Örülj neki, hogy van haja, csináltass egy frizurát. Tarts meg egy turulmadarat, a többiből vegyél magadnak új ruhát. Ha tiszára cserélnéd a bakancsodat, tapadnának a gágyik, mint a parancsolat. Mit bambulsz ebben a bomberban, ember? A bombázónak palota kell, nem pedig egy bunkó bunker. Ha az énekemet nem ennéd, tedd föl a kezedet. Ha az énekemet nem ennéd, tedd föl a kezedet. Sose verekedtem még. Inkább piát fizetek, és ha jobbról-balról úgy érzik, hogy már eleget gyalázták, akkor most tisztelettel visszakérném a turult, a zászlót, meg a kokárdát. Hagyjuk már békén őket, koptassuk le róluk a gyalázatot. Nem légfrissíthetnénk fel végre ezt a szájba aszott halálszagot? Aztán némuljunk el, tanuljunk halászatot.

0: Hallo, ihr Seefahrt.
1: Servus, du.
0: Hallo, ihr Seefahrt. Horti, Hanna. Itt vagyunk, öten.
2: Azt az onnan kapcsol?
0: Például a tekerőgépeknél gondnok süti, alatta Béla bácsi, nagyon, nagyon bölcs ma, Martinkó néni, Rasta fiú, és Bakács néni. Mondjuk úgy, hogy hogyan szerveződött az adás.
1: Én nem Béla bácsi vagyok, Bandi bácsi.
0: Te Bandi vagy?
1: Igen. Yeah.
0: Annyira szenilis vagyok, már ezt sem tudom megjegyezni. Tehát felhívom Bandi bácsit reggel, hogy mit szólnál hozzá, hogyha valami könnyű nyári témánk lenne, a nagy melegre való tekintettel, tehát mondjuk a halál. Mondja, hogy jó, azt szeretem. De aztán később visszahív, hogy hát, hogy felakasztotta magát a Bada, Dada is meghalt. Tehát akkor tényleg jó, akkor beszéljünk a halálról.
1: Úgyhogy ő most már a hatodik tagunk itt.
0: Igen, igen, igen.
1: Mivel már nem él, ezért itt is lehet velünk örökre.
0: Igen, igen. Sőt, én egy kicsit azért úgy gondolom, hogy miután talán nálunk volt utoljára interjúja, hogy örökös tagnak most megválasztatjuk őt.
1: Jó.
0: Honti Hanna. 42 éves volt, és én arra gondoltam, hogy ha egyetértetek, hoztam egy Dress Mihály. Ne, mondjad?
3: És előtte még mit szólnátok, az Apakocsit hajt című.
0: Igen.
3: Tehát hallgassuk nem meg. Sikerült sajnos a zenét megszerezni, mert az a tudósok album, az beszerezhetetlen. De ugye itt volt nálunk vendégként, és akkor elmondta.
0: Igen, hogy akkor először hallgassuk meg azt, aztán a nóta, és aztán újra elkezdjük a halált.
1: Hát Bada Tibor.
4: Rajszögés Picasso most. Üres volt a hold, amíg az ember ott nem volt. Számtalan lehézség létezik, tudjuk, ó, jaj. Badadada harmonika, badadada harmonika. Számtalan nehézség létezik, tudjuk ezt, ó, jaj, de mit sem számít, mert... Gyere, Tibor, megyünk a városba, dudált türelmetlenül apa. Apa kocsit hajt. Apa kocsit hajt, egy kézzel, fél kézzel, kéz nélkül. Apa kocsit hajt, nagy Fiat 1500-as gépjárművet. A járókelők sétálnak a járdán, és itt csöppecső aggódnak, mert apa kocsit hajt. Jaj, apa, hogy hajtod a kocsit? Ez borzasztó, ez borzasztó. Apa, hogy hajtod a kocsit? Ez borzasztó, ez borzasztó. Ó, borzasztó. Apa legyint, és apa kocsit hajt. Apa jó céllövő, a versenyeken sok találatot ér el. Apa tudja, hogy helyes munka és időbeosztással minden nehézség áthidalható. Azért, mert apa tudja, hogy helyes munka és időbeosztással minden nehézség áthidalható. Apa szemembe egy hős személy, anya pedig a legdrágább nekem a világon. Megérkezünk úti célunk végére. Végei kalannak, mondja apa most. Mi bent vagyunk apával a városban. Anya otthon főz. Anya otthon főz finom ebédet. Vége.

0: Na jó, akkor eddig volt a sírás, mert mondja a Bandi, hogy ne vessünk.
1: Hát igen, mert a halál nem ilyen, a halál megszabadulás, gyerekek. Bada édesanyja mondta, hogy a fiát nem látta sose olyan boldognak, mint amikor megtalálta halva otthon. Hát a halál
0: ez
1: elszabadulás.
0: Ez egy vidám mondat, azt mondod? Mi? Ez most egy vidám mondat, Bandi?
1: Mi?
0: Hát amit a mama mond. A mama mondata az döbbenetes, amikor én is hallottam ezt, hogy
1: tehát, hogy a gyerme, az ember, aki meghalt, az boldog. Mert elszabadul ettől a világtól, ami annyira nem volt jó neki, hogy inkább megölte magát, tehát felülírta a saját ösztönét. Ja, mert ez egy ösztön, hogy ne öljük meg, életösztön van bennünk, amit azért ró ránk a sors, hogy éljünk, akármilyen nehéz is, hogy ezáltal erősödjünk és fajunkat fönntartsuk. De az élet nehéz, és megszabadulni tőle gondolom nagy öröm. Gyakran meghaltam már álmomban, mindig jól éreztem magam. Vidám voltam. Egy perc alatt elszabadul. Ha az ember meghal, egy perc alatt elszabadul ettől a léttől, még a szeretteitől is, mindentől, ami fontos volt neki, hanem szellemé válik, és lassan felolvad a mindenségben, aztán az élét is persze teljesen elveszti.
0: Te már, hallgassam a telefonát, te már ennyire nem szereted a tested, Bandi?
1: Hát nem nagyon.
2: Hát ki szereti?
3: Halló? Test a vonalban.
4: Akkor írjuk felül magunkat, de kezdte. Jó?
1: Jó. Hát, jó, rendben van. Köszi. Adástelefon egyébként 215-3773. Erre kérjük a hívásokat. SMS-ezni is lehet a 2099-99903-on.
0: Na most azért nem szakadok ettől annyira, tehát tényleg úgy érzed, hogy már a személyes kivetülésedhez, ami hát bizonyos kiló, súly, szőr, hús, csont, hogy nem olyan fontos már. Meg gondolom a Badda-Dada is, amikor felakasztotta magát, akkor valószínű, hogy erre mondott nemet, és nem a kikeletre. Tehát amikor itt volt nálunk, akkor mondta, hogy ő nagyon érzi a kikeletet. És akkor azt én ilyen festői motivumnak gondoltam, aztán tulajdonképpen ezért a halál előérzete is a kikelet. Csak tényleg ott nincs már veled a tested, vagy valahogy tényleg, ahogy meséled, de kérdezem, hogy ez az idő, hogy végül is azért megutáljuk saját magunkat?
1: Hát nézd, pláne ha olyan öreg leszel, mint én, nekem már mindenem fáj. Derekam is, nyakam is. Ezen kívül problémáim vannak, hiába szoktam le az italról, cserébe eszek. Ha eszek, kövér leszek. Ha kövér leszek, izzadok. Ha izzadok, nem kapok levegőt. És így tovább. Ezen kívül elég problémám volt már az életemben, más dolgokból, amik fontosak voltak, mint például a szex, szerelem, mindenféle. Tehát tulajdonképpen egy ideig megoldottam, és aztán az ember egy idő után lehet, persze. A legtöbb ember, nem mondom, hogy hála Istennek, a legtöbb ember program szerint ugye nem is jut el idáig, hanem élete végéig küszködik.
0: De például itt van a Martin Kohl, tök sovány, ő például hogy áll ez a kérdéshez? Neked fáj valamit? Vagy gondolsz a halálra?
5: Hát egyszer meg gondoltam a prostatámra, de úgy konkrétan arra, persze, de egy ilyen intellektuális viszonyom van. Én nem tudom.
0: Filozófiai
5: viszonyod? Hát abszolút, szóval, hogy így én nem nagyon tudom kezelni, nem tudok ennyire felszabadult lenni ebben a halál kérdésben, tehát én ennél egy ilyen szentimentális a figura vagyok, úgy érzem. Engem megrázott a híre, hát így nyilván a maga.
0: De úgy érzed, hogy ez rossz?
5: Hogy meghalni?
0: Igen, mert akkor az ember halálhírt kap, akkor
5: ugye... és ilyen idealista is vagyok, tehát van az a mondat, valamelyik popzenekar mondta, a halálban megszűnik az élet. És ez egy ilyen nagyon eszenciális dolog. Ami egy ilyen, van benne valamiféle ilyen mély tragikum ebben a mondatban. Hogy nem nagyon kell ezt így cizelelni, az életnek az a fajta lehetősége, vagy ennek a földi életnek az a fajta lehetősége, amit azért alapvetően mindenki szeret, és szeretne belőle még nagyobbakat, és minél tovább kortyolgatni. Aztán persze majd, hogyha nem csak a prostatám jut eszembe, hanem más egyéb csontjaim, és nem tudom, és érzem azt, hogy lassabb leszek, hülyébb leszek, lassabban fogok kocsit hajtani, akkor lehet, hogy én is úgy elfogok ebben a dologban.
0: Nekem amit
5: fogok oldódni, de...
0: Amit a görögök meg a Seneca mondasz, az teljesen inadekvált. Vannak olyan görögök, akik azt mondják, hogy a halál kérdése minket nem érint, mert amíg élünk, élünk, és a halálnak nincs hatalma rajtunk, amikor viszont meghaltunk abban a pillanatban, ez a kérdés már nem az élet kérdése. A Seneca meg ő is azt mondja, hogy tulajdonképpen a túlélők siratják magukat.
5: Hát így van, így van. De én azt gondolom, hogy a halál tekintetben ez egy közösségi műfaj, persze. Tehát, hogy az abban a pillanatban, igen, ez egy ilyen kiterjed a dolog, és abban a pillanatban nyilvánvalóan az itt maradóknak, akik ugye látják, hogy hogy fognak majd ők is járni, ez a fajta... De a feldolgozás is közösségi, és most nagyon jó, hogy itt sztároljam magunkat egy ilyen rádióműsorban, ez így nagyon helyén van.
3: Ez érdekes egyébként, hogy ti a keresztény katolikus zsidó kultúrkör, akik dualista alapon nézitek a világot, hogy gondolkodtok, hogy én a legegyszerűbben talán úgy tudnám a buddhista terminológiát így verbalizálni, hogy egy végtelen hosszú cérna, ami az életünk, meg amit mi egóval egy tripként megélünk, és abból mondjuk egy gombostű fejnyi piszok a mostani életünk, amit mi valóságnak élünk meg. És hogy igaziból az Andráshoz tudnék csatlakozni, hogy egy nagyszerű lehetőség a halál ahhoz, hogy egy újabb testbe, újabb formában, még aktívabban, még hatékonyabban, Isten még több szeretettel, még több pozitívummal próbáljunk meg a világra nézni.
2: Jó, egy kicsit az András.
3: Ez egy Bandi bácsi.
1: Bandi bácsi, azonban ezt visszautasítom, mert én nem hiszem azt, hogy a tetteinknek van következménye, tehát hogyha most jól élünk, jókat cselekszünk, akkor majd jobb életre fogunk kelni legközelebb.
0: Egy rendes Bandi
1: bácsi. De a végtelenben egyetértek, és abban is egyetértek, igen, hogy ez egy szelete, de azt én nem hiszek a jutalomban, a jó tettben és a rossz tettben, hanem egyszerűen majd újjászületünk, de az már nem mi vagyunk valahogyan. Na most jó helyen kapizsgálom, miért vagyunk, tehát szomorúan. Én is sírtam, amikor a Bada mamája fölhívott, de igazából azért sírtam, mert meghatott az, amikor rájöttem, meghatott az, hogy na, a Bada már megcsinálta, már elment. Igen, vagy előtted amikor van. Most a Johnny meghalt, akkor is sírtam egy kicsit, mert akkor meghatott az, hogy na, most már nem csak én mondom, hogy nem lesz bizottság, hanem már nem tényleg lesz. Nem is lehet egyáltalán. De már nagyon korán, ifjú koromban rájöttem, hogy amikor sírtam, mert valaki meghalt, akkor magamat sírattam. Mert hiszen azt nem sírathatjuk, aki meghal, hogy igen, szegény meghalt, pedig ezt szoktuk mondani, hogy szegény meghalt, pedig élhetett volna, igen, közben alkoholista volt, kilogotta bele, nem bírta az életet, miért élhetett volna? Érted?
0: Jó, de nekem mindig az a problémám, hogy ha beszélgetünk egy rádió műsorban például a halálról, akkor szinte egyességre juthatunk arra vonatkozólag, hogy legyen eszünk, és lássuk be, hogy a halál nem rossz. Ám miután kutyákat tartok otthon, és ezeknek rövid az életideje, és amikor meghalnak, például egy nagyon jó módszer szülőknek mondom, hogy a gyerekek hogy tanulják még mi a halál, mondjuk otthon vannak, és közben meghal a kutyájuk, akkor látják. Akkor mégis valami jeges rémület áll be az agyamba, annak ellenére, hogy hát így azért mondom, hogy fogalmilag egyetértek veletek, de hát akkor mi az a jeges rémület?
2: Hát a te bajod konkrétan. Tehát, ez nagyon érdekes. Nagyon meghalt, sőt így hát hosszan haldoklott, és neki azt hiszem ő
0: most
2: volt
0: gondolj,
2: a legfontosabb.
0: Most gondolj, hogy szíves, jó, hogyha
2: akkor nem az, nem igazából nem neki volt rossz, hanem nekem.
3: Egy érdekes dolog egyébként,
2: ez az, amiért tragikus a halál, hogy rájössz, hogy most valamit nem tudsz már soha visszacsinálni.
3: Napokban olvastam ezzel kapcsolatban egy ilyen szociológiai kutatást. Azt hasonlították össze, hogy 50 évvel ezelőtt a magyar családmodell, amikor három generáció élt együtt, és gyakorlatilag a születés is és a halál is ott zajlott a közösségi térben, a család előtt. Mára mind a halált, mind a születést kivitték az otthonból, szétszették a több generációs együttélést, és hogy ez a plusz misztikum, ami a halára meg a születésre, mint a valóban legnagyobb csodára, de ezt kivitték előlünk, és nem látja a gyerek azt, amikor meghal a nagymama, amit a Baki mondott a kutyával, illetve nem látja a nagymama azt, amikor megszületik az unokája. És hogy ezt a dolgot igaziból nem tudjuk feldolgozni, nem is tudtuk helyre rakni. Ennyi.
0: Hát gondoljatok Elvis Presley-re.

0: Mielőtt ez a Honti és Hana, könnyű nyári téma, halál. Mielőtt azért így fogalmilag lenyomnánk a nagy kaszást, azért kérdezem, hogy voltatok ilyen halál közeli állapotokban, hogy arra emlékeztek, hogy az hogy történt veletek, vagy mi történt?
1: Emlékszem, mert soha.
0: Hogyan?
1: Emlékszem, mert soha.
0: Nem, azért akkor azt lehet mondani, hogy gondok, figyelj, mert nagyon sokszor...
1: Nem voltam halál közeli állapotban.
0: Olyan se volt, hogy elcsúsztál és a fejed beverted?
1: Nem.
0: Akkor tényleg, de az érdekes, azért gondolkodj, jelezem, hogy miért nem jeleznek neked.
1: Még előre. A drogos élmények sem teszik.
0: Nekem volt több, 3-4. Azért mondom, hogy csodálkozom,
1: persze,
0: hogy nem volt.
1: Halál. Ja, hogy halál. Nem, hála jó is. Nem tudom, hogy hála jó Istennek, de nem volt.
0: Uh-huh. De most mondjátok ti. Ja.
2: Nekem az első, az olyan 12 éves lehettem, talán 6-os, általános iskola. Lehet, hogy ezt egyszer egy 4-5 éve már elmeséltem, és egy...
0: Ne szorong.
2: Volt egy... egy roma osztálytársam, és mondta, hogy a nagyanyától tanult valami fantasztikusat, és megmutatja a nagy szünetbe. És a folyosón valami, mert nem emlékszem pontosan, 10-szer vagy 20-szor le kellett guggolnom meg fölállni, utána ő valahol itt a szívem környékén megfogott, és elkezdett pörgetni, és annyi volt, hogy egy kattanás. Azt hallottam még kívülről, hogy koppan a fejem azon a baromi kő vizén az általános iskolában. Fú. És az, amiket így lehet olvasni, ezeket volt annak idején, ez egy ilyen kétkötetes könyv, hogy az idő nem ebbe a dimenzióban működik, és lepörgött az addig életem. Tehát 12 éves koromig olyan sztorik, amik azelőtt nem voltak meg. Nekem például ilyen, szerintem általános iskola előttről nincs is élményem, hogy akkor mi történt velem, vagy mi volt velem. És akkor így végigment a sztori, és utána az volt, hogy így jön a tanárnő, a Marcit, az nem tudom mit kapott, osztályfőnök, igazgatóit, valamit.
0: És fudu varázslás.
2: Ráadásul én pedagógus gyerek voltam, tehát így neki ez duplán kínos volt. Hogy ez valamilyen ilyen roma kurvasló, nem tudom,
0: mint volt.
2: És fölpofoztak, és az volt a kép, hogy így az egész iskola így áll, és jön a tanárnő fejjel, tudod, és ilyen nézze, mint amikor a halszem objektívvel, tudod, mi van? És akkor mondjuk kiderült, hogy eltelt közötte 7 perc.
1: Robika kinyírta a Tomikát.
2: Meg nem tudom én micsoda, csak hogy maga, nekem nem volt ilyen fény, meg alagút, meg ilyen, hanem realbe benne voltam az életemben.
3: Tehát egy ilyen...
1: És figyelj, azt mondtad, hogy nem emlékeztél korábbi dolgokra, de ott lepörgött, és azóta emléksz? Tehát, hogy ez megmaradt az, amit
2: nem láttál? Nem a konkrétum maradt meg, nem a konkrétum maradt meg, hanem maga az élmény. Tehát egy ilyen semmihez nem fogható sztori, és ez volt mondjuk így az első ilyen.
1: Klasszik.
3: De oxigénhiányos. Agyi oxigénhiány.
0: Én azért nem erre gondolok, ez jó, mármint nem, hogy értem, hogy a halál közeliség és a film, de Bandi?
4: Nekem volt jeges halálfélelmem egyszer, kifjú koromban, amikor mezítelenül egy szálfúvolával fölmásztam egy sziklafalon, és ott a szélbe tartottam a fuvolát, és az játszott tulajdonképpen, és egyszer csak megindult alattam. És akkor nem tudtam, szóval akár meg is hallhattam volna, az volt az egyetlen talán igazi reális ilyen halálfélelem. És aztán...
0: Ez változtat az emberen valamit?
4: Aztán hogy volt ilyen, ami szerintem nem halálérzés, hogy felébredsz, és akkor az se azt nem tudod, hogy hol vagy, se azt nem tudod, hogy mikor van, de azt se tudod, hogy ki vagy azt se tudod, hogy élsz-e.
0: Ez volt ilyen?
4: Igen. Az elég rossz.
0: Az rossz lehet, igen.
4: Az elég rossz, tehát semmit nem tudsz magad, semmit nem tudsz. Ja, de ez nem a halál egész, biztos, ez egyszerűen agyi kikattanás.
0: Akkor valószínűleg a halálról csak ilyen formában tudunk beszélni, de a semmit nem tudjuk megfogalmazni, ahogy mondott.
4: Illetve mondtam már az előbb, hogy többször álmodtam, hogy meghalok, az viszont volt. És az nagyon elképzelhetőnek tűnik, hogy jól emlékszem, nyilván előző életekből, mert az mindazt úgy álmodtam, ahogy aztán lehet is olvasni azokról, akik visszajöttek. Tudod? Tehát megálmodtam azt, hogy többször kivégeztek álmomban.
0: Igen.
4: Vagy megöltek.
1: Igen. Én ezt a halálra nem mondanám, hogy a semmit.
0: Miért? Ha semmit nem tartom a nullával.
1: A halál az nem a semmi.
4: A halál az az, amikor eltávozik a lelked, és feloldódik, tehát megszabadul a testtől, attól és a mindenbe, de a minden az egyenlő semmivel, tehát a mindenbe lassan feloldódik.
0: Igen.
4: A világszellembe, hogy aztán majd egyszer valamikor...
1: Az volna a mázli, hogyha feloldódna.
4: Na de így is.
1: Mert nem oldódik fel, hanem újra megszületsz.
4: De először föloldódsz. Hát szóval ezt nem tudjuk egész
0: pontosan. Női magazinnál válni, hogy bármi választható, akarsz-e újra születni?
3: Nekem valahogy úgy történt, mert én kettővel szállom a dolgot, tehát az egyik dolog az, amikor úgy éreztem, hogy életveszélyben vagyok, tehát hogy az nem egy ilyen spirituális megérése volt a dolognak, sziklafal, ott alattam a tenger, örvénylik, ha leesek, akkor lecsúszás, stb. Igen, megpróbáltam ilyen hepciáskodásból levágni
0: ott a csalom
3: ízét. Megpróbáltam, elé próbáltam kerülni, hogy milyen kőszáli vagyok, kecske vagyok, és így át az ízé, és az ilyen kemény volt. Körülbelül abból az 30 méterből lehetett egy ilyen 3,5 órát csinálni, de ezt úgy, hogy a többiek azt gondolták, hogy én előttük járok, és hogy nem tudtak, magam voltam ebben a dologban. Ez az egyik része, ez egy ilyen fizikai megérés, és spirituálisan nekem is valamiféle ilyen álom jelenet, de ez nagyon érdekes volt. Én egyébként összerakom abban a dologon, hogy lehet, hogy mielőtt ledöltem volna aludni, ittam egy kávét, egy ilyen erősebb feketét, és lehet, hogy az a vérnyomásomat olyan módon, mert nagyon-nagyon éles álmom volt, azt a szobát álmodtam meg egészen realisztikusan, tehát nem tudtam elveszteni, hogy ébren vagyok, vagy nem, és belépett egy ember, aki szerintem egy ember alak, aki ilyen hát ilyen melegítőszerű ruhában volt, de én meg voltam győződve, hogy ő a megváltó. És a megváltó odajött valahogy az ágyhoz, ahol aludtam, ezt kívülről láttam ezt az egész dolgot, és én nagyon azt akartam, hogy ne, tehát hogy ne vigyen el, vagy nem tudom én micsoda, hogy ne, tehát tényleg egy ilyen dolog, hogy ne történjen meg ez a dolog, és ugye, hogy egy ilyen embrionális, vagy nem tudom én milyen pózban összehúzva fekszem az ágyon, ő mellém lépett, és legörnyedve tulajdonképpen felvette ugyanezt a pózt, és valahogy összeolvadt velem, és talán ekkora sikerült felébrednem. És ez egy ilyen nagyon-nagyon mélyen, valahogy tényleg ez a nagy tiltakozás az ellen, hogy valami történjék, az elleni nagy tiltakozás az olyan volt, mintha tényleg a halál, a meghalás elleni nagy tiltakozás lett volna. És az volt talán így a leginkább ilyen tényleg, ami látványban is, tehát ilyen hallucinációban is megvolt, és érzetben is a rettegés, az a jeges rettenetes, jeges rettegés, hogy akkor most mi lesz. Úgyhogy ez a két különböző csoport, ez mindenképp megvan.
0: Én sokkal egyszerűbb vagyok, azért nem is tudtam kiválasztani, de mondok egyet. December van, Szegedről jövök, egy kamion mögött óriási hóesés van, félelmetes, nem látok semmit, és gondoltam, hogy hát a kamion mögött megyek hazáig, de kimentem egy pillanatra, mert nem is tudom, hogy előzni akartam, vagy nem, és mentem mellette, de nem láttam semmit. És megéreztem, hogy ez nem jó gondolat, visszamentem, és ahogy visszamentem, egy kamion, de tényleg itt a század másodpercek, iszonyatos sebessége elrobogott mellettem, akkor arra gondoltam, ugye nem volt semmilyen képzetem a halálról, hisz gyorsan történik a dolog, de az megdöbbentett, hogy most. Tehát, hogy azért a halált, mint egy ilyen időben valaminek a végére kijelölt határt képzeltem el mindig életemben, holott a halálnak van egy hihetetlen tréfája, vicce, a most. Ami Dermanban például az a jelenet, amikor a 7. pecsétben azt mondja a színész a halálnak, hogy bocsáss meg, nem élek rám, de mondja a halál, ráérsz.
1: De figyelj te, hogy neked ez a halál jelzése volt? Ez a kamion?
0: Ez 1/100 másodpercen múlt.
1: És nem gondoltál arra, hogy ez annak a jele, hogy te nem halhatsz meg akkor?
0: Nem, tehát én arra gondoltam, hogy én mert ilyen keresztény vagyok, hogy az angyal eltekerte, tehát nem volt semmilyen vizuális tapasztalásom a velem szembe jövő kamionról, és arról sem, hogy veszélyhelyzetben vagyok, mert emlékszem a lelki állapotomra, egyszerűen unalmamban visszatekertem a kormányt. Az a mozdulatban van a gondviselés, de amúgy azt gondolom, hogy a gondviselés az utolsó pillanatban lépett be, mert igaz a tétel, hogy 100 másodperccel korábban a halál következik.
1: De a gondviselésnek nem elég az az utolsó században?
0: Biztos, hogy van sorsom. Most nem a sorsról akarok beszélni, hanem arról, hogy a halál az most van.
3: Igen, egyébként az a játék, hogy én ugye vitorlázó repültem, és egyébként is magas házakkal foglalkozom időnként, és úgy igazából nem vagyok, vagy időnként úgy, tudom, hogy mi az a tériszony, de úgy alkatilag meg nem. És az a helyzet, amikor gangon állsz, vagy fent egy magas, nem tudom, erkélyen, és tudod azt a mozdulatot. Egészen pontosan tudod, fel tudod idézni, hogy melyik mozdulat az, ami már a halál. Tehát, hogy ez a fajta fizikai tér megjelenik, ez a fajta 4-5 cm, és az a mozdulat, amivel tulajdonképpen meg tudod szüntetni az életet. És ez a határhelyzet, és ez nagyon sokszor így, ténylegesen, ami mondom, nem a szédülésszerű
0: dolog. Igen, nem szédés, hanem geometria.
4: Nagyon érdekes, mikor az embernek mondjuk van egy pisztolya, és akkor még kisebb mozdulat előtt. Az újnak csak egy egyetlen kis rezdülése az újnak elég ahhoz, hogy abban a pillanatban átkörüljél. Igen.

0: lejátszani a CD lejátszó. Szalalval akartam befejezni, hogy azért, ugye azóta utána néztem már ennek, tehát nem olyan egyszerű főbelőni magad, mert ezt mondom mindenkinek, hogyha például nem fogja erősen a kezét, magától attól a mozdulattól, és nem az új véggel húzza meg a ravaszt, hanem itt az első pereccel, attól a pisztoly már úgy elmozdul, hogy legfeljebb megsebzi magát.
1: Ez nagyon fontos, tehát szorítsátok erősen a pisztolyt.
2: Nem a szájbavevés szokták ajánlani.
0: Gyakran a szájbavevés, igen.
2: Tehát igen, a szájbavevés az majdnem mindig.
1: Én az megfelelő érzésem, hogy az ORT-t lecsap ránk, hogyha ő folytatja.

0: ez nagyon szép font.
1: És az adástelefonunk 215-3773, nem értem senkit, nem érdekel a halál, nem telefonátok.
2: Senki mi van nincs halottja, saját halottja. Az az érzése, hogy annyira eltakarítottuk őket, hogy...
3: Vagy nem halunk meg mi magyarok soha.
2: Soha. Egyébként
1: sose halunk meg, ez egy magyar mondás?
2: Nem, igen. Szerintem azért az ostoba, nem, az ostobaság azért generális, én el tudom képzelni ezt különböző nyelveken. Tehát a lengyelek is tudnak ilyeneket mondani.
4: Van az a vicc, hogy miért jobb a temető, mint a kocsma. Temető, mint a kocsma.
1: Miért?
4: Mert az egyikre az van kérve, hogy feltámadunk, a másikra meg, hogy sose halunk.

0: ezen a lányok, dolgok, fiúk, valami, adjatok impulzot.
1: Hogy okay. A prózában fordítsam ezt a dolgot. Ugye a 80-as évek, amire én csak olyan halványan emlékszem.
2: Azért van némi közösség mozgó.
3: 80-as évek a vonalban.
4: Nagyon jó, hogy beszéltek, nyugodjatok meg. Idegeskedjetek arra.
0: Köszi, ez nagyon jól esett. Továbbiakban is várjuk az ilyen telefonokat. 215-3-7-3.
5: Ha segít az életben, hogy tudod, hogy meghalsz.
0: Ez az.
1: Ja, akkor lehet, hogy hamar.
0: Halló!
6: Sziasztok, Tamás vagyok. Nagyon jó, hogy beszéltek, és ne is adjatok zenét, meg legalább 20 percig, mert addig tudlak hallgatni.
5: Nem, ez alfa bűvös sárkányangul úr.
6: Ez egy kicsit megvisel, hogy őszinte legyek.
2: Ugye? Akkor te nem vagy hippi, nem vagy hippi.
6: A halál közeli élmény volt. Kánikulában, a dugóban ez
2: egy kicsit.
0: Köszönjük. Az a kérdés, telefonunk 215-3773, telefonáljatok.
5: Hogy nem segít az életben az a tudásod, hogy meghalsz?
0: Szerintem segít. Szerintem segít, mert nem félsz annyira.
5: De mégsem így már vagyunk, ki? Érted? Tehát én azt mondom, igen, ez a gondolatsor, hisz ha tudom, hogy vége van, akkor értelmes a tétet megtenni a vége előtt az életben, és ez tényleg ambicionálja az ember.
1: Az a baj, hogy ez két malom, mert ugye az egyiknek van egy ilyen fajta ilyen emberi logikája, ami mégiscsak az életnek az idejében lévő linearitással kapcsolódik össze, okokozati viszonyok vannak, stb. De ugye a halál az nem ez. Az egy teljesen más minőség. Arra inkább ténylegesen ez a fajta vallások révén pedzegetett újabb univerzumok, meg párhuzamos, meg feltámadások, stb. De sokkal jellegzetesebb részei, mint az, hogy tehát érted, amikor azon gondolsz, hogy arra gondolsz, hogy most akkor azért rock and roll, mert hogy ez úgyis egyszerűen vége lesz. Hát ez milyen lábszagú történet már, nem? Tehát, hogy ebben tényleg egy ilyen logika van.
0: Hát ez akkor pöpec csak, hogyha valóban már nem bírod ezt az életet, mert ugye itt arról van szó, hogy soha többet akkor már nem lesz esély.
5: A büntető jogban a halálbüntetés ellen az egyik legszigorúbb érvelés az, vegyük föl közben, mondom, hogy megfigyelték, hogy a halálbüntetésnek nincs visszatartó ereje, sőt, radikalizálja a bűnelkövetőt.
1: Igen.
5: Bűnelkövető vonalban.
6: Sziasztok, Tamás vagyok. Nekem az jutott eszembe, hogy erről így beszéltek, hogy a feltámadás, meg az újjászületés, az nem lehet, hogy a haláltól való félelemből ered?
2: Pont, hát, hogy nem.
1: A nem hívők ezt mondják, de a igen. Hívők azok nyilván mélyen hisznek abban a dologban, hogy a nem evilági logika, tehát a túlvilági logika az érvényes.
6: De én az eredetére gondolok.
0: Ez az eredetére is, mert ugyanakkor nagyon sok dolgot nem tudsz mással megmagyarázni, hát élmény, mint az újjászületéssel, amikor például ismersz dolgokat, ahol sose voltál.
1: De ez egy ateista.
2: De figyelj, aki mondja,
0: de arra
1: a teremtésben, ami örök és mindenre kiterjed, az arra a tudásra is kiterjed, amit te most tudsz a halálról. Ez is a teremtésnek a része.
2: És azt gondolom, hogy aki igazán fél a haláltól, az a materialista.
6: Ez így van.
2: Mert hogy ugye jön a megsemmisülés.
1: Igen.
2: Ő fél igazán a haláltól.
6: Mert akkor vége. Tehát
2: hát akkor sajnálj.
6: Nincs tovább, annyi.
5: És én kérdezem direkt, és azt nem tudjátok elképzelni, hogy az élet ennyi? Miért nem? Tehát nem akarom mondani...
6: De el tudom képzelni, hogy én közbeszóljak itt még, bocs.
0: De nem a keresztény fél jobban, mert az tudja a szíve mélyén, hogy bűnös, mert olyan vallása hát van, hogy minden alap tulajdonságát bűnnek tekinti.
2: Hát az egy olyan színezés,
1: ott a pulatórium aztán megváltás és
6: izélése.
0: Bocsánat, hogy kiket állnom. Jó, bocs. Hívtál, 215-3773.
5: Én most azt tapogatom, hogyha én ateista lennék, vagy materialista, igen, de minden most... Na, igen.
2: Ateista és materialista vonalban.
5: Beszóltál.
0: Parancsoljatok.
5: Ez lett a vége.
6: Csak az előző hallgatót kérdezem, hogy akkor nem esbe a lélek, ha tűri. Balsó sem minden nyűgét nyilai, vagy ha kiszáll.
5: Igen, Hamlet, igen.
1: De mi ellen? Tehát, hogy azért igen, tehát itt a kiszállnál olyan furcsán vágtad el. Tehát folytatódik a mondat tovább.
0: Hogy kiszáll, hát kiszáll az életből, nem úgy érti a kedvet.
5: Úgy
6: csak. Hát valamit mondani akartam, de közben elfelejtettem.
0: Hívjál megint, ha eszedbe jön.
1: Igen? Mondja Tibor.
5: Nem, hogy...

0: hogy
1: ha materialista
0: materialista lennék, akkor azt gondolnám, hogy azért gondolok a túlvilágra, vagy a mennyországra, mert a pszichém nem képes fölfogni azt a rettenetes tényt, hogy egyszeri és önálló fennálláson van, amely ettől eddig tart, és onnantól a történet nem folytatódik tovább.
1: Hát igen, meg ez a sok
0: tehát, dolog, hogy ez egy psziché védekezési mechanizmusa, mondom ellen. Én, aki egyébként ebben most nem hiszek.
1: Igen, a biológia ellen. Tehát persze, ezt el lehet mondani így is ezt a történetet, hogy a vallásokat azért találták ki, mert volt ez a rettenetes rettegés attól a dologtól, hogy biológiailag egyszer csak lejár a kiszabott idő, és hogy ezt az egyszerűen nem tudta megemészteni az ember, aki nagyon okos
2: lény, és nem rettegés.
1: Átlát, és akár rettegésből egyszer rettegés. Csak csinált ilyen...
0: De nem. De hadd mondja, Kierkegaard is mondja, ő
1: tehát és akkor ebből lettek a vallások, amik vigaszt nyújtanak ezzel a
2: szerintem, meg ez nem rettegésből fakad.
0: Kierkegaard a vonalban.
3: Csá, szerintem sem rettegés.
1: Nem,
3: ez egy tiszta társadalomirányítási módszer, érted? Tehát, hogyha ha mindenki... De nem, most lógatja mindenki a lábát.
1: Mondjad, igen.
3: Tényleg, hát lógatja mindenki a lábát, mert most mi van, van egy 20 évem ugye régebben, aztán most egy jó 50, akkor most miért fizessek adót, vagy miért adjam oda a tizedet, miért ne vágjam fel a másikat, miért ne lopjak el mindent. Ha nincs semmi félnivaló, meg nincs semmi felajánlva, hogy de esetleg egyébként ezt lehet tovább folytatni, és nem mindegy, hogy hogy cselekszem most, mert azt szerint fogod majd tovább folytatni, akkor szarok bele mindenbe, és élek, ahogy
2: most,
3: én
2: most, gondolom. Most, de kettőn áll a vásár, érted? Tehát, hogy hát, azt el is kell higgyed, hogy, hát hogy van mitől rettegned. Tehát hát nem elég, hogy ezt mondják. Hát valami oka csak
3: de,
2: volt.
3: De valahol, hát persze, de alapvetően fel kell... Hát abszolút felajánlanak valamit, hogy ez lesz, ha majd izé, de
2: ahol nagyon jó kettés. Akkor te is retteges párti vagy.
3: És akkor, hát én nem, mert én, igen, tehát szerintem ezért csinálták.
1: Ezért csinálták,
3: én nem rettegek.
2: Na, én azt gondolom, bocsánat, hogy nem rettegés, hanem egyszerűen az ember szeretné tudni, hogy mi van. Szeretne értelmes magyarázatokat kapni, és azért valljuk be a totál megsemmisüléshez képest bármelyik vallási magyarázat értelmesebb.
0: Képzeljétek, az én vallási magyarázatomban, mondjuk ha azt az esetet veszem, hogy ugye Krisztus már meghalt és föltámadt, tehát, és megjelenik a reális térben, mindig úgy kezdi a mondatot, hogy ne féljetek. Tehát, hogy megnyugtatja őket a halálról való, olyan tudást szereznek most, ami nyilvánvalóan nem alkalmazható semmire, és nyilvánvalóan ez lelkileg, ugye én Tamás is vagyok, Tamás az, akinek hiába mondogatja, hogy ne félj, az bele is akar nyúlni. Azért csak mondom, hogy ami szöveget elmondtam, ennek a tökéletes ellenkezőjét hiszem úgy, ahogy a Martinkó mondja, hogy szerintem ne mondjuk azt, hogy a létezés világa a világok legnagyobbika, hanem a létezésen kívüli világ is létezik, és az is van úgy, ahogy a vanság van. Hogy azért mondom, srácok, én nem félek.
1: Olyan édesek vagyunk, hogy ilyen angyalszárnyak ragadnak fel minket minden egyes, tehát nem tudunk tényleg prózet belevinni a dologba, én mégis megpróbálom újra a 80-as éveket citálom. Tehát, hogy a 80-as években voltam, amire olyan halványan emlékszem, de minden esetre ott ugye ment ez a sorok közötti olvasás. Ugye az újságok mindenféle médium, és nem tudom, mert a hazudott és félgazság. És ugye volt az a kód a tragikus hirtelenséggel.
0: Igen.
1: A tragikus hirtelenséggel.
2: Most is van.
1: Most is van. Na, pontosan ezt láttam.
0: De az rákot jelent most.
1: Nem.
0: Már nem.
2: Az ágyilkosságot.
1: Mert azért kérdeztem, az volt az első, amikor találkoztam Vandi bácsival, hogy megkérdeztem, hogy én így olvastam, hogy a tragikus hirtelenség, és akkor, hogy hogyan? És akkor ő mondta azt, hogy öngyilkosság. Tehát én nem tudtam, hogy öngyilkosság, hanem ebből a kódból bogoztam ki. Olyan, mintha ez a kód még mindig működne. A hosszantartó nem tudom, hogy micsoda...
2: De mindig működne, ha nem működik,
4: hogy a kereszténység tiltotta az öngyilkosságot, és ezért nem akartuk valami bűnbe mártani az öngyilkosságot.
2: Az objektív sajtó, ugye?
0: A vallások tiltják, Bandi, csak azért mondom, hogy vigyázz.
1: Jó, egyébként annyiban meg
0: mondom, hogy a vallások tiltják.
1: Bandinak azért kicsit abban van igaza, hogy ugye most van egy ilyen egy revíziója a Júdás evangéliumának.
0: Júdás evangéliumának.
5: Júdás a vonalba. Igen. Eszembe jutott, amit mondani akartam. Egyébként én is megelőztem, mert ha minden vallás tiltja az öngyilkosságot, akkor itt az iszlámnál van egy kis gáz.
0: Nem, nyilván van a vallás tiltja, de az, amit az iszlám megvalósít, az egy politikai gyakorlat, tehát nem a vallás.
5: Na, eszembe jutott a halálbüntetéssel kapcsolatban, hogy az azért gáz, mert nem lehet visszacsinálni.
1: Uh-huh. Hogyha a tévedéssel fönn,
5: igen,
1: azt nem lehet
5: igen, igen, igen. Tehát ugye az élet, a születésben az a buli, hogy azt vissza lehet csinálni. Tehát aki megszületik, azt meg lehet ölni. Viszont aki meghalt, azt nem tud fölállítani.
2: Megérzem, az iszlámban sem a céltalan öngyilkossággal.
0: Most az iszlám probléma nem jön bele, az iszlám vallási cikk az öngyilkosságot, ennek van egy nagyon lebudított 0.1-es változat, amivel a tömegeket mozgatják, de ezt, szerintem nem, igen, ezt mindenki tudja, igen, azért nem menjünk ebbe bele.
1: Jó, igen.
5: Letettél a mondat közepén. Azt akartam befejezni, hogy lehet, hogy innen származik ez a haláltól való félelem, hogy ugye mindig gázolsz, ha valamit nem tudunk visszacsinálni.
1: Igen.
5: Ugye olyan félve nyúlunk hozzá. Félve emeljük le, mert lehet, hogy eltörik, és akkor nem lesz többé. Na ugyanez, tehát ettől eredhet ez a haláltól való félelem, hogy valami, amit már nem lehet visszacsinálni.
2: És ugye akkor benned nincs meg ez a mámor, hogy most döntesz valamit, és az örökre úgy lesz.
1: Wow.
2: De most komolyan.
0: Igen.
5: Így még nem gondoltam bele, de majd elgondolkozom a rajta.
2: Azért vedd, tedd mérlek.
1: Nem, mert ugye a kegyet... Ja, igen.
5: Na, sziasztok.
1: Szia. Mert ugye az eutanáziával kapcsolatban...
2: Eutanázia.
1: Ott ugye felmerül az a dolog, hogy ugye amikor, hogy az embernek joga van el dönteni, még ugye szellemét, nem tudom én, de... tehát szellemileg épp állapotban arról a dologról, hogy az, ami vele történik, abból az ő szelleme, vagy tudata, vagy személyisége, vagy tudatos lénye nem kér. És hogy lekapcsoltatja
0: azt
1: magát.
0: Tudod, hogy a keresztények miért mondják, hogy ne? Mármint, hogy most érdemi dolgot,
1: igen,
0: mondok,
1: hát
0: mert nem
1: a... csodában
0: nem, a dologban, nem, hogy abban hogy azt mondja, csinál, hogy a nem ítélhető meg a haldoklás hossza, ideje és mélysége, mert kívülről nem látható. Ezért egy ember életidejének a teljessége az nem véletlen. Így például a haldoklás hosszúsága lehet, hogy valamire készülődés idő, ami kell. És amikor humanoid szempontok miatt, tehát a jóság miatt lerövidítjük ezt az időt, az csak a saját tudatlanságunkból fakadó humanoid, igen, cselekedet, és nem az élet teljességének a belátása.
1: Mert a szira itt lenne, most felütné, hogy az Iván Ilyich halálát, és a megfelelő passzus beolvasva tényleg igazolná a baki állítását, ami...
0: Igen, az Iván Ilyich.
2: A buddhizmus, bár igazából, amit elmondta, ugyanez, hogy nem... Tehát öngyilkos lehetsz, csak azzal nem vagy kisegítve. Tehát, hogy nem semmi
0: ezért elemet. Szeretem, hogy komolyan...
2: De nem ezt mondja, hogy
0: az ügyékban, hogy ilyeneket tud mondani, bazdek, ez zsörje. Vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá

0: Pontos Hanak, és itt van a vendégünk, Antal Győzőt, szeretettel köszöntjük itt, tehát hívtunk szakértőt, abba hagyjuk ezt a magas filozófiai röpködést, és kicsit...
1: Kézzelfogható.
0: Kézzelfogható, ez a jó szó.
1: Mi a foglalkozásod?
2: Először is üdvözlök mindenkit és titeket is, Antal Győző vagyok, boncmester. Igazságügyi és patológiai boncmester, illetve hát a Boncmesterek Országos Egyesületének az elnöke, szóval ezt a szakmát az országban én képviselem most egyelőre ebben a pillanatban.
1: Mikor kerestünk vendéget, aki tud erről beszélni, beszéltünk más korboncnokkal, például valakivel, aki korboncnok volt, és azt mondtuk neki, hogy a halálról szeretnénk beszélni, azt mondja, akkor kérdezzük meg a halottakat. Ő nem tudja, mi a halál. Mit szólsz ehhez? Te a halállal foglalkozol, vagy halottakkal?
2: Igen, ezt szoktam mondani, mert amikor megkérdezik, hogy milyen a halállal dolgozni, akkor azt mondom, hogy egyáltalán nem a halállal dolgozom. A halál az fönt van az osztályon. A belgyógyászaton, sebészeten is sorolhatom az összes ilyen kórházi osztályokat. Én a halottakkal foglalkozom. A halál létével akkor találkozom, mikor a hozzátartozó fölkeres, és esetlegesen elmondja a haldokló utolsó pillanatait, mert a hozzátartozóval tartjuk a kapcsolatot, ugye a későbbi információk miatt. Én a halottakkal foglalkozom. A halál...
0: Akkor azt mondod, hogy a halott az már nem is a halál?
1: Az már nem is ember.
3: Vagy a porhüvely, vagy a holttest.
2: Hogy mi a embernek, embernek ember. Embernek ember. Az ember szó definiálása az egy elég nehéz fogalom, ugye ember lélektanilag is lehet, ember testileg is. És amíg van teste, én azt mondom, addig ember. A törvény is előírja például azt, hogy nekem úgy kell bánnom, meg kell adnom a tiszteletet. Szóval, nem tehetek meg semmit olyat egy halottal, amit élővel se tehetek meg. Egyszerűen a halott számomra egy szent dolog. Nekem a boncoláson kívül és a utólagos munkálatokon kívül semmi más nem rugdoshatom, dobálhatom, nem húzhatom a földön. Nekem avval tisztességgel kell bánnom. Ugyanúgy megvannak a halottnak a jogai. Szóval embernek tekinti még a törvény is a halottat, és én is.
1: Tényleg a jog meddig tartozik az emberhez, amikor már föld alatt van, vagy hogyan?
0: Utána is. Csak még az elején szerettem, mert mondtad, hogy boncmester és országosan képviseled őket, de hogy lehet följutni a csúcsra? Az attól függ, hogy hány halottal volt dolgod, vagy hogy mennyire, vagy mitől függ, hogy a boncmesterek közül ki lesz az mondjuk a vezető, vagy az első?
4: Igen, vagy ki lesz igazsági
0: visszatérő. Igen, tehát hogy mi alapján választódik ez ki?
2: Az egyesületünknek az elnöksége az egyáltalán nem azon múlt, hogy én voltam a legjobb szervező. Benne voltam az alapítók között, 2000-ben hoztuk létre az egyesületet. Az első elnökünk, Kis János, Magyarországon az egyik legtöbbet boncoló boncmester. Itt van mellettünk, nem messze az Üllői úti.
0: Tehát azért úgy kezdődött,
2: De neki volt neve természetesen, szóval a Semmelweis Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézetében dolgozó boncmestereknek országosan van neve. Megszerveztük, későbbiekben meg a szervezőkészségem miatt nyertem el ezt a posztot, nem azért, mert annyit boncoltam. Tény is való, hogy gyakorló boncmesternek kell lenni, mert ugye akkor a szakmát nem úgy képviselem, ahogy mai napig is gyakorló boncmester vagyok, és szerintem egész nyugdíj, amíg az leszek. De közel nem boncolok annyit, mint az előző elnökünk Kis János.
3: Hogy az orvostársadalomban azért valamilyen vagy akkor felteszem másra, tehát hogy hogyan döntél az egyetem alatt valaki, hogy akkor ebben a szakirányban, meg ebben az irányban gondolja tovább a pályafutását, miközben ugye mindenki, meg az egész orvoslást az veszi körül, az a fajta ilyen étosz, vagy nem tudom én mit csinál, ami körüllengi, hogy ugye a gyógyítás, tehát az élet felé tologatás, vagy nem tudom én mit csinál, ez volna a dolognak az értelme. És mégis az orvosképzésen belül van egy ilyen ár.
0: Igen, tehát ez a különös terület.
1: Hát egy nagy határ. Nem az élőkkel foglalkozom, én a halottakkal foglalkozom.
2: Nagyon sok félreértést kell most eloszlatnom.
0: Jó.
2: Nagyon sok. Az első, a boncmester, az nem orvos. A boncmester a szakdolgozó, egészségügyi szakdolgozó, a patológus orvosnak az első és egyetlen asszisztense a makroszkópikus, vagyis szemmel látható vizsgálat során. A patológus az egyetemet végzett orvos, aki foglalkozik makroszkópiás vizsgálattal, a halottak vizsgálatával, a haláloki megállapítással, ebből lehet még igazságügyi orvos szakértő is, nem a patológusból, hanem az orvosból, ez egy másik szakág. Ott ugye a rendkívüli halállal foglalkoznak, gyilkosság, öngyilkosság, orvosi műhiba, művivetél, stb. És foglalkoznak még a mikroszkópos vizsgálattal. Na most a patológus orvos az nem csak a halottakkal foglalkozik, hanem minden élő beteggel. Bár nem találkozik. Elmegy a sebészhez az ember, találkozik egy, vagyis találnak benne egy csomót, azt kiveszik, és a patológus fogja megmondani, hogy ez milyen csomó volt. A tüdőrákról a patológus mondja meg, hogy milyen fajta daganat, és ezt milyen irányba kell kezelésbe venni az orvosnak. A patológus mondja meg az irányt. A női hüvelykenetet a patológus vizsgálja meg. Mindent a patológus.
0: A végeredmény felől könnyebb megmondani, hogy micsoda. De nem biztos. Biztos, hogy, hogy rengeteg olyan esete van, érted, amelyben ebben találkozik.
3: De hát a betegség elő találkozik, igen, abban a fizikai valóságában, tehát a szövettel, mondom, a beteg szövettel, és az ebből leszűrt, az ennek az analíziséből leszűrt tudás megy vissza ugye a gyógyításban, hogy ugye a legközelebb ugyanessünk abban a dolgban, hogy ez itt idáig ez és ez
1: történt. Na most te, hogy akkor ezek szerint nap mint nap több halottat is látsz, mennyit naponta, hány új halottat átlagban?
2: Átlagban négyet, én négyet.
1: Négyet naponta. Most mi a véleményed? A halottakon lehet látni, hogy boldogok-e, vagy szenvedtek, vagy... Hát amikor ránézünk egy élő emberre, akkor azt mondom, hát ez egy boldog, kiegyensúlyozott ember. Miért szomorú? Tehát a halottakról látod ezt?
2: Azt, hogy milyen ember volt, azt nem. Azt, hogy talán azt látom rajta, hogy szenvedette. De ezt azért mondom, hogy talán nekem van egy elképzelésem, én a Heimpál gyermekkórházban is dolgoztam 2 évet, illetve az egyetemen is, mikor dolgoztam, több gyermeket boncoltam, illetve hát idősebbeket is boncolok, akik úgymond a természetes halál zárójelben infarktus, agyvérzés, stb. És azt vettem észre, hogy a gyerekek és az idősebbeken van egy enyhe mosoly. Nem mosoly, nem úgy kell elképzelni, hogy mosolyog. Naval tudtam talán összetársítani ezt, hogy a gyerek nem tudja még, mi jön. Ugye megjelenik a halál, a kaszás, most teljesen mindegy, milyen értelemben nézzük. Szóval jön a halál, a gyerek az nem tudja, hogy micsoda, az idős meg már esetleg várja. Megfigyelhető, hogyha egy kis faluban vagy kis községben van boncmester, meghal a néni, rá egy éven belül meghal a bácsi. 50-60-70 évet leéltek együtt, egy éven belül meg fog halni a másik, és megy utána, nem bír nélküle lenni. És ezeken az embereken semmi fájdalmat nem lát a szakember, hogyha ezt nézzük. És én tapasztaltam, főleg a gyerekeknél figyeltem ezt meg.
0: Ez pedig, jó hír, amit most mondtál.
2: Pedig hosszú fájdalmas szenvedések, ugye leukémia, stb. Igen, gyerekek ilyenbe halnak meg, és mégis mosolyogva. De az orvosok is azt mondják nagyon sokan meg, akik a beteg gyerekekkel foglalkoznak, ágyszínházasok ilyenek, járnak be hozzájuk, hogy vidítsák, hogy egy gyerek, ha elfogadja, közlik vele a tényt, hogy van egy évet, nem azt, hogy egy évet, de te meg fogsz halni, gyógyíthatatlan beteg vagy. A gyerek sokkal jobban viseli a haláltudatot, mint a felnőtt. Nagyon érdekes, hogyha sokkal jobban elfogadja azt, hogy ő neki eljön a vég. Talán az, hogy nincs.
1: Meg lehet ezt kérdezni, hogy milyen halottat szeretsz jobban. Hogy is mondjam csak, tehát, hogy mivel jobb dolgozni, mi az, ami érted, amit mondok?
0: Nem, mert én is azt gondolom, hogy az embernek mindenképpen vannak szokásai, ízlése. Tök mindegy, hogy mi a pályája, akkor is
1: Hogy például, tehát van egyfajta halott, ami na már megint ilyet hoztak, igen, ezt igen. Ki nem állhatom. Na,
0: vagy
1: így, szabad, na jó napom van, mert de ma kettő olyan.
0: Mondta, hogy szentség is, amiben már ugye benne van az, hogy ez folyamatosan kiárad. Tehát mind a kettő.
4: Vizi hulla.
3: De nem is ez a lényeg, igen. Hanem az, hogy amivel kezdtük a műsort, hogy a halál az egy demokratikus dolog. Tehát ilyen tekintetben nyilvánvalóan, hogyha halott kerül, vagy holttest kerül abban a dologban, akkor a rá vonatkozó legfontosabb dolog az, hogy ő halott. Igen, ez eltűnik körülötte, ez az egész történet. Tehát, hogy gaz ember volt, vagy nem tudom, és ezek nyilván nem. Aztán persze hát fizikailag lehet, hogy, vagy szakmailag lehet, hogy vannak, amik...
1: Szóval törvényesen értem, hogy még embernek kell kezelni, de már előfordult, hogy szerettem. Ott volt, amikor meghalt, és az a fő élményem, hogy abban a pillanatban, hogy meghalt, attól kezdve ő már nem volt ott. Mm-hmm. Tehát egy test volt ott. De ő már nem volt, ezt lehet érezni. Már nincs senki se a szobában.
0: A nővérem, akinek 8 gyereke van, és egy lánya volt a panika, és amikor elütötték, és meghalt, és nagyon szerette, meg se ölelte. Lehajolt, ránézett, ez az egész életre megjegyeztem, és azt kérdeztem, hogy mi volt? Már nem ő volt. Ennyit mondott. Már nem ő volt.
1: Jó. Tehát nyilván már nem emberek vannak ott, hanem holttestek. Na jó, tehát a kérdés az volt, hogy tehát van-e ilyen, hogy mivel szeretsz jobban dolgozni, vagy kevésbé?
2: Nincs. A boncmester, ha bemegy a boncterembe, a szakma kerül előtérbe.
1: Még akkor is, tehát még azt is mondod, hogy egy összeég, egy gyermek holttest, nem viszonyogsz tőle jobban, mint egy...
2: Nem. Nagyon érdekes, pont ezt akartam mondani, hogy felemelő volt szakmailag egy nem tudom, automárkát lehet mondani? Egy barkasz autóban szerelte a középen van a motor itt bent az ülésen, és szerelte az emberket, cigizett, lement, fellobbant, benne égett, és életem első égett halottja volt, és szakmai szemmel mentem oda, hogy ami gusztustalan, másnak is undorító, és hány inget, és rá se néz, én azt kihívásnak tekintettem boncolni, ugyanígy a vízi halottat is, mikor az első vízi hullám volt, és egy hónap múlva, és ötször akkora térfogattal jelent meg a boncasztalon, mint amilyen normálisan volt, az nekem kihívás volt minden mellékes gusztustalanságával, a gázokkal, a szaggal, a minden mellett ez egy kihívás volt, és ezt meg kellett csinálni, ugye addig én csak tanultam, nem látni láttam, de nem csináltam, nem boncoltam ilyet, és akkor mikor nekem kellett megcsinálni, akkor ez egy kihívás volt. Ez olyan, mint az orrfülgégész se biztos, hogy szereti az emberből kijövő gennyet, mikor az arcüregéből mossa ki, de muszáj neki kimosni, mert avval gyógyítja meg a beteget. És lehet, hogy ez gusztustalan, de ez szakmailag.
0: Mi a boncolás? Mert mindig beszélünk róla, de azért nem mond meg egyszer.
2: Haláloki megállapítás. Vagyis nem, ez így konkrétan háromféle boncolás van, az első az anatómiai, amikor az egyetemi hallgatók tanulják meg az anatómiát, csonttan, izomtan, idegtan, stb. Ezt egy formalinnal tartósított holttesten gyakorolják, preparálják, nézik, boncolgatják. Ez 2 éves
0: folyamat. Ilyen lehet a bandiból meg belőle?
2: Bárkiből. Okay. Föl lehet ajánlani az anatómiai intézetnek, és akkor csak utána 2 évig gyakorolnak. Így van, bárkiből.
1: Te felajánlod majd a testet?
2: Gondolkodtam már rajta. Egyébként van is az anatómiai intézetben a múzeumban egy öreg boncmester, akinek maga a csontváza 197 cm magas.
4: És tényleg, így előre lóvét nem lehet erre föl?
2: Ez ingyen és bérmentve van.
1: Igen, akkor
3: az első, tehát az oktatás.
2: Az oktatás, a második a patológiai boncolás, ami a természetes halálok megállapítása. Ugye osztályon meghal infarktusba, a kardiológus azt mondja, hogy én infarktust láttam, utána a patológus megmondja, hogy igen, infarktust látta, de ez és ez vezetett ide. Szóval voltak haláloki megelőző, vagy halált megelőző halálokok. Általános érelmeszesedés, ilyen gyulladás.
1: Te bizonyítod be, hogy az úgy van.
2: A patológus.
1: Vedd fel a fejedre, amit
5: hallgatod. Hát, patológus a vonalban.
1: Patológus.
6: Halló.
5: Igen.
6: Szervusztok, a Helén vagyok.
5: Igen.
6: Figyeljetek már, ne csináljátok, olyan jó ez a téma. Üdvözlöm a vendégeteket.
1: Antal Győző.
6: És ne legyetek morbidok.
5: Jó, ne.
6: Hogy előre pénz, jó, meg jó, ilyen, jó?
5: Az bocsánat. Jó,
4: adjálék. Ezt visszautasítom.
1: Én szerintem jó kérdés.
4: Ez gondolom.
1: A pénz, pina, ezek nagyon fontos dolgok az életben. Úgyhogy ne legyetek álszentek. Csókolom, de azért hívjatok minket a 215-3773, Antal Győző a vendégünk.
5: Jó, hogy ne.
1: Halló?
7: Nyugodtan legyetek morbidok, ha morbidok akartok lenni.
1: Köszönöm, ez jól esett.
5: Na, és akkor van a harmadik.
2: A harmadik az igazságügyi boncolás, ezen belül vannak egy orvosos, két orvosos bírói, ez már sokkal bonyolultabb, ugye ide tartozik a régi szóval törvényszéki boncolás, amikor ugye megölnek valakit, elütnek valakit.
5: Uh-huh. Elütött a vonalban, halló?
8: A Győzőtől kérdeznék valamit.
5: Igen,
2: szervusz.
8: Hogyha mi megnézzünk egy nőt, és a fantáziánk úgy elindul, akkor ő úgy nézi az embereket az utcán, hogy micsoda járomcsont, micsoda lapocka.
1: Falatok.
8: Olyan, na, figyelek.
2: Nem, egy nagyon szép... Egy nagyon szép kedves feleségem van, aki a korát meghazudtolva körülbelül 5 évet letagadhatna. Imádom most is, és imádtam mindig is a nőket. Soha nem jut eszembe róla, hogy mi lehet bennük. Szóval, hogyha persze panasszal jön hozzám, akkor jobban...
1: De akkor komolyabban kérdezem, mi a belső érdeklődés oka? Mert ugye, ha mondjuk nézem az egyiptomi ábrázolásokat, és ugye tényleg ilyen kutyafejű főpapokként ábrázolják azokat, például a te szakmádat, amely ugye azért van így ábrázolva, hisz ők a peremvonalon állnak. És aki a peremvonalon áll, az erről is, arról is valamit tud, és egyébként a tudása titkos és szent. Csak amit mondasz, hogy nagyon
5: hát
1: ősi...
5: Egy papi szolgálat volt.
1: Igen, azt mondom, hogy egyrészt ez papi szolgálat, másrészt ez szaktudományosság, mert mi azt mondod, hogy az égett testhez szaktudományos érdeklődéssel állsz hozzá.
2: Abszolút.
1: De keveredik ez, vagy mindenkinek más a belső indíté oka, hogy csinálja a dolgot?
2: A boncmesterek között?
1: Igen.
2: A legtöbbje az igen, az tudományosan közelíti meg, nagyon magas szinten képezzük, évente tudományos üléseink vannak, továbbképzéseken veszünk részt, és egymás között is este odaülök a számítógéphez, jön egy e-mail, és a fordított szervek, hallottatok már erről, van egy sajátosság, hogy nem, bal oldalon, jobb oldalon helyezkedik el a szív, és minden más fordítva van, és akkor egyik este az egyik kollégám vidékről küldött egy képsorozatot, hogy láttál már ilyet, mert tanultunk róla, de például én speciál nem láttam ilyet. Ő látott, lefényképezte, digitalizálta, és
5: igen.
2: Igen, és ebben természetesen lehet élni. A kérdésedre...
1: Itt hiba a tudod. Igen?
2: A kérdésedre válaszolva, én annak idején, mikor én nagyon véletlen kerültem a szakmába, anatómia, patológia, igazságügy, én ezt mind végigjártam, járom mai napig is, kivéve az anatómiát. Az anatómiai intézetbe bekerültem, és mondtam, hogy ott formalinna tartósítják a szerveket, meg a halottakat is. És engem az agy látványa fogott meg, hogy ez az a szerkezet, amihez hasonlót se tudott még az ember kitalálni. Ez egy ilyen csodálatos
1: milyen az agy, dolog. Mesélj az agyról.
2: Egy nagyon szép dolog. Én nagyon ritkán látok igazi ábrázolást. Mire vagy kíváncsi? Egy tekerlény.
1: Az, hogy mesélj róla, mert te látod. Én gondolod, de milyen ritkán látom. Mármint, hogy... mert amit mondasz, láttam magad lerajzolva tényleg könyvek borítóján szokott illusztráció lenni.
5: Igen.
1: Hát hívő emberek szoktak érvelni azzal, hogy miért nem hiszed el azt, amit nem látsz, hiszen miért hiszed el, hogy van agyad, mikor még sose láttad az agyat, és lehet, hogy nincs is. Igen. De van mindenkinek agya.
0: Lőkös, egy kicsit mesélj nekem az agyról, mert mondtad, hogy szereted.
2: Akkor ez a mindenkinek van agya, és meséljek az agyról. Az egyetemen dolgoztam még, amikor is nem teljesen néztem meg, mert ugye a boncolásnak a menete az, hogy külleírást kell csinálni. Szóval kívülről minden anyajegyet, tetoválás, mindent le kell írni, és műtéti hegeket. És én nem teljesen néztem meg. Fölboncoltam a koponyát, amikor is a felső részt, ezt így nektek tudom mutatni, a hallgatóknak nem, ezt a kálváriának nevezi. Leemeltem.
1: Ő bemutatott a fejetet.
2: Leemeltem, mint a Glória. Leemeltem, elemeltem a kálváriát, és fél agyat láttam.
1: Fél
2: agyat. A fél agy, az agy fél tekéje volt meg az egyik, a bal oldali, a jobb oldali nem volt meg. És meglepődve mentem a... meglepődve mentem a mesternőmhöz, Magyarország első női boncmestere volt az én mesternőm. Mentem hozzá, hogy nézzük már meg a korlapot, mit? 20 éve vették ki az agyát. 20 éve, 20 évig fél aggyal ért. Fantasztikus, ahogy a vese, mert az agy is egy páros szerv, ahogy a vese is, páros szerv az agy is, és fantasztikusan átvette a szerepét. És azt mondták az orvosok, mikor eljöttek a boncolásra, mert a klinikusnak is ott kell lenni a boncoláson, a boncolás végén, hogy egyeztessen a patológussal a kortörténet és a halálok összefüggésébe. Azt mondták, hogy majdnem ilyen 95%-os teljes életet élt az ember, szóval nagyon kevés szakmailag látszódott bizonyos dolog.
0: Mondtad, hogy női mestered volt, az gondolom nem gyakori a boncmesterek között a nő.
2: Nagyon sokáig nem volt az, nagyon sokáig kettő volt Magyarországon, most az utóbbi időben egy ilyen, nem tudom honnan jött, egyszer az egyik cég elkezdte hirdetni, hogy boncmestert képez, megszerezte rá jogot természetesen, egy baromi sok boncmesternő volt.
0: Na, de miért
2: lehet, az
0: emancipáció.
4: Olyan, mint a konyhai munkatár. Kifilézni,
2: nem, azért nem.
0: Ő a kicsőnk.
2: Az előző elnököm...

0: Hány éve vagy boncmester?
1: 16.
0: Találkoztál-e már ismerőssel?
1: Nem. Én személy szerint nem, viszont nemrég fölhívott az előző elnököm, Kis János, és közölte, hogy az Egyesület alapító ügyvédje ott van náluk. Ez egy ilyen megrázó dolog. Volt egy szakértő, gondolom arra megy ki a kérdés, hogy boncolnék-e ismerőst vagy hozzátartozót, aki a saját fiát boncolta föl egy autóbaleset után. És kérdeztek tőle, hogy miért tetted? Ugye normálisan, átlagban az orvosok sem műtenek saját hozzátartozót, főleg nem nagyobb műtétet. És azt mondta, hogy azért, mert én magamnak hiszek.
0: Uh-huh. Na most, amikor igazság, hogy egy orvos szakértő vagy, akkor neked nyomozni kell, vagy adatokat kell szolgáltatnod a nyomozó szerveknek?
1: Én a szakértő boncmestere vagyok. És mi szolgáltatunk, igen. Ami annyit jelent, hogy a robbanásnál, például egy bomba robbanásnál megmondjuk a rendőröknek, hogy ki hogy googolt, térdelt, stb. Ugye az anatómiai képletek leszakadása következtében erre nagyon jól lehet következtetni. Az, mint ami manapság megy ezekben a különböző tévécsatornákon, különböző helyszínelők, na olyanokat azért a magyar szakértők se csinálnak, viszont nagyon súlyos szavuk van a bíróságon és a nyomozó a nyomozati szakban a szakértőknek arra vonatkozólag, hogy segítsék a nyomozást, a nyomozók munkáját, illetve a bírói ítélkezést. De nem csak halálokban. Ez természetesen az orvos szakértőknek a feladata, az az egész emberiségre kiterjed, mert anatómiai ismeretű szakértelmük akkora, hogy egy közlekedési balesetben meg tudja mondani, hogy igen, az a néni eleshetett volna annélkül is, nem kellett, hogy elüssék, az esés következtében tört el a lába, és eltörhetett volna.
2: Hát a Simon Tibor ügy például állandóan veszekedtes.
1: Hát a Simon Tibor ügyben igen, abban egy nagyon-nagyon bonyolult szakértői gárda sórakozott föl, ott egy nagyon komoly ellentmondásokba ütköznek, mai napig is folyamatosan, és egy olyan kérdést feszegetnek, ami nem biztos, hogy meg fogja állni a helyét. Valószínű, hogy a bíró az nem a szakértők álláspontja
2: hoppá,
1: alapján
2: hoppá,
1: fog
2: hoppá.
1: Dönteni. Nem biztos, mert egyszerűen nagy az ellentmondás a szakértők között, és már itt nem csak orvos szakértők, hanem idegsebészeti szakértők, nagyon sokféle szakértő felsorakozik. Az orvoslás, az orvostudomány ez egy olyan szerteágazó dolog, amit nem lehet megtanulni soha, és mindig okoz meglepetéseket. Nincs két egyforma boncolás, nincs két egyforma emberi test, nincs két egyforma reakció betegségekre. Ugye a vírusok is állandóan megújulnak, kifejlesztik az egyik antibiotikumot, arra immunis lesz a vírus, és ez folyamatosan kell fejlődni.
2: Van olyan boncolásod, amire álmodsz, vagy amire emlékszel, vagy így megőrzöd magadnak?
1: Talán a barkaszos, emlékszem, de nem álmodom.
0: Megijedtél már boncolásnak?
1: Nem.
0: Valamitől? De olyan nem fordult el, hogy megmozdul egy
2: test. Barkas ember.
0: Sose ijedtél.
1: Nem, ma már nem, nem. Ma már ott előírás, hogy
2: halottnak kell lenni.
1: Osztályon először is nagyon komoly műszerek is, meg hát az orvosok felkészültsége is annyira magas szintű, hogy egy halál beállt, tehát simán meg tudnak állapítani.
0: Igen, de meglepetés, és például valamit fölbontasz, és ott valami olyan van, amire nem számítasz, és hirtelen összerándul a gyomrod.
3: Találtál-e aranyláncot valaki? Vagy pénz?
1: Nem, azt a műtősök találnak nagyon sokat.
0: Például, amikor mi átlag emberek látunk egy, hát valamit, ami furcsa, szokatlan, valami állatot, amiből valami kilóg. Most érted? Hát akkor
1: de én ilyet rengeteget látok. Igen. De én ilyet borzasztó sokat látok. Nem volt még olyan, amitől így visszahőköltem volna.
0: De semmitől furcsa. Nem vagy már rosszul. Nem
1: biztos,
0: lehet
1: hogy
0: rosszul.
1: Nem. Biztos, hogy nem.
4: És gyöngyháznél lukiskés meg volt a házba?
3: Rejtő?
1: Nem.
2: Akkor az érdekel, hogy mi az, amitől félsz? Vagy mi az, amitől érted, hogyha... Mert mi azért kérdezgetjük ezt innen, mert valószínű a kérdésünkben benne van az önmagunk alkalmatlansága arra, hogy egy ilyen helyzetben ne féljünk, vagy ne értelmezünk félre valamit. Neked nem ez a problémád akkor, nem a halottak. És kérdezed...
1: Talán a gyermekeim elvesztése.
2: Igen.
1: Van két szép gyermekem, maximum az ő elvesztésük, amitől félhetek, és vannak is ilyen gondolataim, hogy őket nem, de más nincs.
0: Saját halálodtól nem félsz?
1: Nem. Nem tudom miért, valószínűleg azért, mert akármelyik vallás nézem, most kérdezhetitek, hogy vallásos vagyok, valamilyen szinten igen, nem vagyok bigott, katolikus, református, viszont...
2: A túlvilágban hiszel, akkor így kérdezem.
1: Igen. Azt hiszem, nem olyan szinten, hogy mennyország és mi van lent?
2: Pokol. Mennyország és pokol.
1: Hogy nem ilyen szinten, én úgy gondolom, hogy van a létünk után is még lét, csak hát ugye minket az izgat, hogy milyen az a lét, és ezt így nem tudjuk. Az ismeretlen felé haladunk. Van itt egy küldetésünk, azt teljesítjük, aztán jön a következő, és ezt nem tudjuk. Valószínű ezért félünk a haláltól, mert a testi létünk megszűnik. Én úgy gondolom, hogy a szellemi az viszont nem.
2: De az, hogy te ilyen közel élsz, vagy dolgozol a halottak mellett, igen, ez nem a halál.
1: Halottak. Igen, halottak.
2: Igen, külön választott ezt a kettőt. Az mert mi azt mondtuk, hogy minket az segít az életben, hogy a halálról ilyen szép, jól motorúan gondolkodunk mindannyian, mi nagyon értelmesen gondolkodunk a halálról.
3: és akkor tenköltek is
2: veszünk. Igen, de a te esetedben viszont ez tényleg így van, hogy tehát azért neked mindig ott van. Hogy ez szerinted segít abban, hogy jobb életet éljél, vagy hogy az életed a saját képedre formáld? Tehát egy titkárnőt nem kérdezek meg, mert egy titkárnőnek szinte a mindennapi létküzdéshez van köze, amiben fölörlődik.
0: Vagyis ha több halottat látnánk, könnyebb lenne az életünk.
2: Igen, így is jó.
1: Ez jó kérdés.
3: Ez amit mondtam, hogy a felmérés, hogy amíg együtt volt a családban a születés és a halál, egyszerűbben fel tudták dolgozni az emberek.
2: De most már nem
1: nagyon. Nem, abszolút nem. Sajnos igen, a hospice ápolásnak is az lenne a lényeg, hogy visszategyük a halott kultúrát. Nincs ma Európában halott kultúra.
0: Van, bocsánat, ebbe a pillanatban eszembe jutott, hogyha én nézem a tévét, én több halottat látok, mint te.
2: Igen, elektronikus halott kultúránk van. Igen.
0: De valós, nem véletlen, hiszen az emberek ezt akarják látni. Akarják látni az ember a halottakat.
2: Ez elfedés.
1: Bocsánat, én meg azt mondom, hogy nem akarják, hanem ezt mutatják nekik, és ezt nézik. Én nem hiszek ebbe, hogy ezt akarják.
4: Azért esik jó nekik, mert hogy akkor össze tudják hasonlítani, hogy na, az meghalt, én meg nem. Nekem milyen jó.
2: Ez most indul Magyarországon, nem?
1: Vagy... Hát nem, már évek óta dolgoznak rajta, csak most kap médiát. Én úgy gondolom, hogy ténylegesen a haldoklónak a családja körébe kell lennie, de ugye ma rohanunk, mindenki rohan, dolgozik, pénzt keres, telket akar, ezt akar, azt akar, három munkája, stb. És nincs arra időm, hogy a nagymamámnak enni adjak. Enni adjak, nem eltemessem.
4: Hogy nálam halljon meg,
1: és beteszem a kórházba, az öregek otthonába, stb. És akkor majd ott meghal, és akkor megyek, és akkor viszem neki a ruhát, meg intézem a temetést, és akkor ebben le van tudva, és utána élem az életemet tovább. Nagyon kevés ma már, inkább mikor a szülő veszti el a gyerekét, akkor van ez ilyen baromi, de nem is hiszem, hogy ennek tragédiának kéne lenni.
2: Minket idegesít a halál? Akkor ebből az derül ki, hogy...
1: Ez egy teher.
2: Teher.
1: Én úgy gondolom, hogy teher az emberek számára a halál, pedig ugyanúgy hozzátartozik az élethez, mint a születés. De ezt nem lehet. A születés is van, és a halál is van, és kettő között élünk most. De megszülettünk, és meg is fogunk halni. Ezzel a tudattal mindenkinek tisztába kéne lenni, de nem csak úgy, hogy oké, rendben, hanem tényleg így kéne élnünk, hogy nem biztos, hogy holnap reggel fölkelek, vagy nem biztos, hogy hazaérek ma.
2: Igen. a Bulgakov is ezt írja, meg ezt mondja a Bergman, és én is ezt mondom, hogy ez furcsa, de ezt nem hiszük el. Hiába mond azt rendkívüli igazságot, azért belül mindannyian úgy gondoljuk, hogy...
4: Majd te meghalsz,
2: én megélettok. Nem én rám érvényes, a, ez az, a, hogy a halál közelébe élünk, hanem tényleg, hogy mint hogyha messze lenne.
3: A buddhizmus nagy részben, amit mondasz.
4: De hogyha folyamatnak fogjuk fel az életet, meg ami után van, akkor nem, miért olyan fontos, hogy egyáltalán van ez a kis bukkanó?
1: Nekem nem fontos.
2: Bukkanó, az, hogy a bukkanó.
5: Szavaztok, Váradi!
3: Szia!
1: Szia!
5: 45 másodpercen nyomtam, de a rádió, nem tudom, végez volt a téma, de ez nagyon jó, érdekes volt. Erre ajánlom, a All the Jazz című filmben van egy olyan vonulat, több.
3: Igen.
5: Szál van összefogva, ahol egy ilyen népszerű New York-i underground humorista műsorát vágja a főszereplő. Uh-huh. És így mindig-mindig visszatér, ahogy így szakasztosan vágja, és ott ezt dolgozza ki a humorista, és közben ugye vágja a haldokló rendező. És ezt már nem tudom annyira jól fölidézni, mert úgy lenne patent a betelefonálás, hogy így végigveszi ezt az öt fázist, az elutasítás, hogy nem, hát én nem, ott van anyám, sokkal idősebb, itt őt, mint bárki, csak én nem. Akkor az alkudozás, aztán a vélelem, nem tudom, és a legvége a megnyugvás.
3: Igen, ez és a Bob Fosse-féle.
5: Nem tudom, tehát azóta itt sokat gondolkodtam ezen, de az, hogy eddig a legjobb megközelítés vagy tematizálás, amit láttam, vagy hallottam, egy nagyon jól szétszette meg.
3: Köszönöm.
5: Csak ennyi, hogy nem tudom,
0: kiránta
5: vagy
0: kirem,
5: de érdemes.
3: Nézzetek
0: filmet, igen. Köszönöm. Antal Győző boncmester, a mesterünk, a vendégünk ma. 215-3773 a telefonszám, és a halállal foglalkozik.
4: És hogy legyen időnk megemészteni a halottakat, hallgassunk meg egy rövid zenét.

0: Mi az, amit jól, nagyon jól tudsz csinálni? Tehát ami a tiéd a szakmádon belül. Minden szakmában valaki azért specializál.
1: Melyik képességedre vagy büszke?
2: Én úgy gondolom, hogy az viszont nem a boncoláshoz tartozik. Én azt hiszem a hozzátartozó

0: munkával való kommunikáció az, ami az erősségem.
1: Vagyis hogy történik akkor ez az év? Mert akkor annyit jelent, hogy kimész a bonzteremből?
0: Kimegyek, van egy iroda, ahol fogadom az elhunytak hozzátartozóit, megfelelően tájékoztatom a későbbi teendőiről, mert vannak anyakönyvezés, temetési ügyintézés, illetve hogy megtudom tőle, hogy temetés, hamvasztás és a megfelelő ruházatot elkérem, tájékoztatom, hogy mi jó, hogyha van. Én azt szoktam mondani, szeretem, vagyis én azt vallom, hogy a hamvasztása se egy lepedőt hozzanak. Szóval nem szabad, én úgy gondolom, nem jó, hogyha mesztelenül hamvasztunk egy halottat. Én jobb szeretem, ha felöltöztetjük, mert ez egy olyan fasiszta jellegű, ugye, ahogy viszik a sok halottak. Igen, legalábbis én azt gondolom. Bár le van takarva, de akkor is maga a halott mesztelenül van. Én jobb szeretem, hogyha ezt felöltöztetjük, megadjuk a tiszteletet. És én nem, például én annak vagyok a híve, hogy nem vágjuk a ruházatot. Van egy ilyen kis szakmai, hogy van, aki vágja a ruhát, azért, mert vagy lusta, vagy úgy gondolja, vannak neki saját szakmai indokai, hogy mondjuk a koporsóba könnyebben le lehet húzni, mert ugye cipelik a halottat, és az mozog. És elmozdul a ruházat, és hogyha hátul meg van vágva, akkor könnyebb eligazítani, sokkal könnyebb eligazítani. Ezzel én egyetértek, de én úgy gondolom, hogy minden halott mellett már a temetésre való előkészítésnél két emberke van, fogják meg ketten és igazítsák meg. Én nem vagyok már ott, én fölöltöztetem bent a kórházba a patológián, úgy helyezzük be a koporsójába, hogy rendben nyakkendő minden, vagy a nyaksáv, vagy a fejkendő úgy áll rajta, ahogy én rátettem. Ha közben a szállítás közben elmozdul, akkor igenis a temetkezés két ember.
2: És fejtesz az arcot?
0: Igen, kozmetikázzuk is, protézisbe helyezés, hajfestés, körömvágás, mindent csinálunk.
1: Ez óriási meló lehet, nem?
0: Hát igen, a boncmesternek nem, nagyon, nagyon szerte ágazó feladatköre van.
2: És el is kell tusolni néhány vágást, gondolom, hogy jól nézzen ki.
0: Nekem az egyik büszkeségem, egy Németországban autóbalesetet szenvedett 200 kilós ember, akinek 70-valahány vágás volt az arcán, és mikor elvitték, akkor egy se volt.
1: Na, hát akkor ezt kérdeztem.
0: Szóval ezt elvileg minden olyan boncmester, jó, de most... gyakorlott normális boncmester, annak ezt meg kell tudni csinálni.
3: Hogy álltok a színével a halottnak, ugyanis ugye nyilvánvalóan a hozzátartozók szeretnék látni, hogy jól életszerű legyen. Ehhez képest a dolog lényegéből adódóan azért mégsem kéne, hát hogy teljesen életszerű legyen. Tehát, hogy
0: a kozmetikai szerek csodákra képesek.
3: Az világos, nem csak, kell, nem. Csak, tehát az egy elvárás, hogy a halott úgy nézzen ki, mintha élne.
0: Van olyan kollega, akinél igen, nálam igen. Én úgy gondolom, hogyha már csukva van a szája, a szeme, és nekem az a megelégedés, mikor ténylegesen visszajön a hozzátartozó, és azt mondja, hogy uram, úgy csinálta meg, mintha aludt volna. El se hiszem, hogy meghalt. Ez számomra a megfizetés, a paraszolvencia, hogy azt mondja a hozzátartozó, hogy úgy látom apukámat, mintha aludt volna.
1: Egy kicsit szobrászat?
0: Egy kicsit, igen. Kicsit.
2: A szünetben beszélgettünk, hogy milyen tulajdonságok fontosak, és azt mondtad, hogy nagyon fontos a szaglás egy boncmesternek.
0: Igen.
2: Mit tud kiszagolni egy boncmester?
0: Mérgezéseket. Különböző mérgezések, különböző elváltozásokat okoznak, illetve különböző, ugye a vegyületek keveredése különböző szagokat fog árasztani. De egyszerű eset, autóbaleset, fölkerül a sértett, akit elütöttek az asztalra, nem tudunk még semmit. Nem volt toxikológiai vizsgálat, ami megmondja, hogy alkoholos befolyásoltság. És ahogy fölnyitom, egyből megmondjuk, hogy alkoholos befolyásoltság alatt esett az autó elé. És ez már azért sokat segít. Természetesen meg kell várni a toxikológiai eredményt, mert az, hogy én azt mondom, hogy alkoholt érzek a gyomoron, meg a többi szerveken, az nem azt jelenti 100%-ra, hogy alkohol, de de igenis ez egy.
2: Tehát pont ellenkezőleg nem orrod befogva boncoltok, hogy hú de büdös, hanem
0: és nem használunk krémet se, hanem igen, beleszagolunk. Uh-huh. A daganatoknak is más szaguk van, a sima... De igen, hogyha ott van egy halott, nem biztos, hogy a boncolást követően többet tudunk, mint a boncolás előtt. Ez egy kicsit persze szélsőséges megjegyzés, de azért az elhunytnak a külleméről, a bőrről lévő nyomokról, illetve a szagról, arról nagyon sok mindent el. Az már egy fél boncolás.
3: Nem tudom, hogy eddig szó esett a róla, mert ugye engem a máv rakott holtvágányra itt az elmúlt két órában, de egy kérdés számomra...
1: De lázadozzál.
3: De lázadozok élek szépen, örülök, hogy élek közben. Abban beállítás olyan helyen állítottak meg minket, ahol még egy árnyék se volt.
2: Holtvágány, tehát passzol.
3: Na értitek, végre, hogy valakiben. De az az egyik kérdés, hogy mikor kötelező a boncolás?
0: Boncolás jogilag van Magyarországon minden esetben kötelező.
3: Ha én természetes halállal otthon meghalok, vagy mit tudom
1: akkor
3: én...
1: Akkor is.
0: De ezt honnan tudod, hogy természetes?
3: Én magam biztosan jól tudom, ha én halok meg egyébként.
2: Mondhatnék egy olyan végrendeletet, hogy én nem akarom, hogy egy fillért se költsenek azután, hogy meghalok, tehát engem dobjanak ki a szemétbe, aztán kész. Én magam azt mondom, mindegy, ha meghalok, ne fizessenek semmiért, se boncolás, se temetés, semmi.
4: Lehet kukába dobni hula?
0: Nem. Jogodban áll a boncolás mellőzését kérni neked még életedben, ezt hordhatod a személyigazolványod mellett, de ha elüt az autó, akkor ez semmis. A törvényszéki boncolás alól nincs kivétel, még egyházi kivétel sincs. Volt ugye az arab kis, arab, azt hiszem arab emberkének a kislányára ráesett a sírkő, morbid, de sajnos a sírkő esetre, és náluk nem lehet boncolni. Igen, de Magyarországon történt, magyar törvények értelmében boncolni kellett a kislányt, és szegény nem tudott mit csinálni. A zsidóknál sincs boncolás, de én boncoltam már nem egy zsidót sajnos. Egyszerűen vannak. De az orvos azt mondja, hogy kezel téged kórházban egy hete, és egyszer csak meghalsz, és nem kellett volna meghalnod, akkor maga az orvos kéri a boncolást, és sajnos a hozzátartozó kérheti a mellőzést, az orvos nem írja le, akkor boncolás.
3: Össze-vissza egyetlen egy eset van, amikor az embert nem boncolják fel halál után, hogyha mondjuk műtét közben hal, mert amikor pont, úgyis fel van már boncolva.
0: Nem, pont, az 100%-os boncolás. A műtét közben mindenképpen most boncolás.
1: Nem személyes jogi kérdés, szerintem nekem ebben nincs problémám, hogy ebben nem a kuncsav dönt.
3: Én nem tudom, én el tudom képzelni, hogy életemnek majd egy bizonyos fázisában arra jutok, hogy én nem szeretném, vagy elkezdem viszonyogni attól, hogy halálom után
1: elrohadsz, édes testvérem, csak úgy mondom neked.
3: Lehet, hogy elrohadok, de mégis valamiért az elégetéstől is viszonyogok, most mit csinálják.
2: Nekem tudjátok, mi a furcsa, hogy nagyon sok orvos zsidó, de a zsidóknál tilos a boncolás. Akkor itt hogy van ez?
1: Hát a ortodox
5: zsidóknál. Gábor, sziasztok! Azért szólok csak közben, hogy hagyjátok, legyetek kedvesek elmondani a Kolmosznak urat, akkor hogy mi az a hipotézis, vagy az az eset, amikor végül is lehetséges az, hogy valakit nem boncolnak föl, mert nem sikerült befejezni, mert közben vágtatok. Tehát ez akkor van ilyen végül is?
0: Van.
5: Van.
0: Van. Ez az eset, amikor... főleg
5: okay.
0: Kórházban hal meg az illető, teljesen ismert a halál ok. Szóval a kezelőorvos számára, a család számára nincs kérdőjel, és az orvos azt mondja, hogy igen, ő infarktusban halt meg, aláírom, nem kérem a boncolást, mert nem gondolom azt, hogy mellette egy tüdőrák is segített az infarktus kialakulásához. Most egy nagyon nagy hülyeséget mondtam egyébként. És ha aláírja, és a hozzátartozó kérteszi, te nem kérted életedbe, de a hozzátartozót szeretné, hogy ne boncoljanak, és az orvos ezek alapján beleegyezik, akkor a mellőzés megtörténik. A legtöbb esetben inkább az otthoni halottak, szóval a 80 éves nénit, akit magas vérnyomással kezelt a házi orvos, nagyon sok esetben azokat nem boncoltatja föl a házi orvos, mert azt mondja, hogy én már 20-30-40 éve kezelem magas vérnyomással, és egy általános érelmeszesedés következtében történő agyinfarktusba halt meg a néni. Kész, ennyi, és ezt el is lehet hamvasztani tulajdonképp, mert a házi orvos fölvállalja a felelősséget, hogy igen, ezt nem a férje injekciózta be.
3: Viszont akkor ebből az következik, hogy, minden esetben hogy az akkor ezek szerint a korboncnak a patológus az nem egy ritka holló, tehát hogy elég sokan vagytok, nem?
0: Nagyon kevesebb.
3: Hát Magyarországon azért most én nem tudok egy statisztikát, de hát ha mindenkit fel kell, hogy boncoljanak, akkor azért...
1: De nem kell, most
3: de 170, jó, de hát az egy ilyen ritka eset.
0: 170
4: van még egy eset, hogy úgy hasz meg, hogy mondjuk egy robbanásba atomja is.
3: Igen, az is. Köszönjük szépen.
1: Hányan vagytok? 100?
2: Tényleg van úgy, hogy visszaboncolni, tehát a darabokba hozzák a...
0: Igen. Pillanat. Akkor 170 kórház van Magyarországon, közel 200 boncmester és közel 300 patológus és nagyjából ugyanennyi orvos szakértő. Ez egy nagyon kevés, szerintem a 10 millióhoz képest.
1: Igen, ez
0: nem sok.
1: Többet gondoltam.
0: Majdnem tudom a 200 boncmester nevét. Szóval
1: nem
0: nagy társaság. Szóval. Mi volt a következő? Reboncolás.
2: Vagyis, hogy hát olyan darabokba hozzák be a klienst, hogy nektek kell összerakni.
0: Van, természetesen. Hát csak egy metróbal esetre gondolom.
2: Na most még egy kérdésem van, és aztán én már...
1: Aztán már úgy érzem. 6 órakor az, hogy aztán én már abba
2: hagyja. Igen, hogy bukantál-e valami olyasmire, betegségre, vagy valami szervre, amit soha előtte senki... És senki nem is tudta, hogy került oda, vagy hogy hogyan lehet.
1: A csodára vár. Szóval
2: valami blikkel. Valami csodát. Valami betegség, elváltozás, ami érthetetlen.
1: Ami megfogható csoda.
0: A megfogható csoda az, mikor a 80... Nem, ez nem én speciál, nagyon sok kollégám találkozhat ilyennel. Ugye azt mondjuk, hogy ne együnk zsírosan, stb. Ne ígyunk alkoholt, stb. 80 éves bácsi egy hete bement a kórházba, hogy neki fáj a hasa. Különböző vizsgálatok alatt kiderítették, hogy gyomortumora van. Igen, ám, de nem tudta megvárni a bácsi a műtétet, eltávozott az élők sorából, lekerült a patológiára, ugye. Mivel nem tudták, hogy mi baja van, ez a házi orvos nem látta maximum a kocsmában, ezért hát a boncolást kellett kérni, mert nem tudjuk, hogy miben halt meg. És megnyitottam a bácsit, és az egész belső szerve egy egész daganat volt. Szóval egyszerűen az a bácsi kb. 30 éve daganattal élt, és nem volt tudatában vele, nem foglalkozott vele, élt, virult és kész.
1: Igazam.
4: Utolsó telefonáló,
1: Antal Győző a vendégünk.
0: Hello, szia!
6: Sziasztok, engem Kordás Norbinak hívnak, én vagyok amúgy a művészében a Jéger Pizsamás Norbik. Szia, annyit szeretnék hozzászólni ez a boncolás dologhoz, hogy ne adja a jó Isten, hogy előbb a metrószerelvényről beszéltetek, hogy aláesik netántán valaki, és létezik az, hogy a kerekek szétvágják, ne adja a jó Isten a testét a szegény embernek. Akkor az hogy lehet újra összerakni, hogy egyben
4: legyen? Erről beszéltem, hogy egy ponton túl nem lehet összerakni, és akkor nem boncolnak.
1: Minden megmond neked.
6: Egy ponton túl nem lehet összerakni.
2: De most megkérdezzük Antal urat is.
0: Ez így nem igaz. Ez így nem igaz. A sín az ugye, mint a kés elvágja a csontot. A lágy részeket valószínű annyira fogja roncsolni, hogy ugye a lágy részeket nem lehet összerakni. De a csontokat igen. Szóval mondjuk, hogyha egy ismeretlen embert üt el a metrónál, egy Isten öngyilkossági szándékkal, és nem volt nála semmiféle személyazonossági, a csontok méretéből be lehet azonosítani, illetve rengeteg olyan bőrdarab marad, ahol lehet tetoválás, különböző műtéti heg, amiből később be lehet azonosítani, de a csontok nagyon árulkodnak, a fog, stb. Az azonosítás miatt. De igenis, a metróbaleset után kell boncolni, kötelező.
3: Az maradt, hogy elbúcsúzzunk, akkor szerint jó.
1: Én csak annyit, hogy könnyű vidám adás volt.
3: Felpromotálnám a következő műsort. Én nem tudtam, hogy ilyen vidám téma lesz a
1: sokat nevetünk.
3: Tordas Rádió műsorban, viszont Badodadáról lesz szó. Tehát sajátos módon rossz téma után rossz téma következik.
2: Igen, de még azt is elfelejtettem elmondani, hogy Badadada emlékkiállítása itt a Multikultiplexben lesz kedden este 7 órakor fog nyílni, posztomusz kiállítás.
1: Igen. Tibi velünk vagy.
4: Sziasztok.
2: Igen. Sziasztok.

0: piękności.
1: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
2: És a vendégünk egy olyan ember, aki nagyon ritkán van velünk. Utoljára kb. 10-akárhány éve volt a Tilos Rádióban, mint aktivista, utána már passzivistaként voltál jelen. Jól emlékszem, hogy ők mondták a híreket, te kezd?
3: Igen, meg aztán volt a Rukkelekvárt, amit aztán sokat
2: az volt a sajátotok, ugye?
3: Ajajajaj, de hát az nem 10 éve volt, hanem szóval olyan 7-8.
2: Matekban mindig én voltam.
3: 8-9.
4: Bede Márton a vendégünk, akiről itt a régi Tilos Rádiós emlékekkel kezdjük, de nem erről lesz szó a műsorban, hanem egy nagy-nagy utazásról.
2: Nem is csak egyről szerintem, mert ahogyan néha elpöttyentettem a gyerekkorodból és bejártad a világot, ha más nem, a szüleiddel együtt, akik ráadásul még útikönyvet is szereztek.
3: Anyukám megvittek, igen.
2: Elkezdhetjük a nullánál, hogy ez hogy jött, hogy lehet, kinek vannak ilyen szülei, akik mondjuk nem, mit tudom, ilyen vegydiplomaták, és kötelezően utazni kell az összes nagy országban.
3: Ja, hát nem, semmi, apám az ilyen külkeres
2: tehát
3: volt. A szocializmusban, klasszikus külkeres karrier, sokat járt külföldre, éltünk is sokat külföldön, egyszer Brazíliában, egyszer Spanyolországban, 4-4 évet. Egyszer 4-5 évet.
4: Akkor ez a
3: meg egyébként is. Hát igen, és akkor én ott Spanyol, igen, tehát nekem az úgy már megvolt. Én 9-10 éves voltam, amikor kiköltöztünk Spanyolországba, 15, amikor hazajöttem, úgyhogy akkor én anyanyelvi szinten tudtam spanyolul, most meg úgy majdnem anyanyelvi szinten.
4: Egy kicsit jobban, nem?
2: Most
4: nem,
2: egy kicsit felvetted, fogadjunk az akcentusokat a délre.
3: Igen, egyébként az fura, hogy nem is az, hogy önkéntlenül, hanem úgy néha direkt is, mert nagyon spanyolul beszélsz, szóval spanyol beszélsz latin-amerikaiaknak, főleg olyan helyeken, ahol itt tényleg nem szoktak spanyolokhoz, akkor így gond van. Tehát ugye a klasszikus a f hang, ugye a gracias.
4: A gyarmatosítók?
3: Igen, az nem létezik. Hát nem, mert pont azért, mert ugye ez a hang, ez a f, ez Dél-Spanyolországban nem létezik. Ez csak úgy Madridtól északra van. És a konkisztádorok azok főleg délről mentek, és azért az a spanyol, ami átment, abban a f hang az... Tehát soha nem volt Latin-Amerikában.
4: Mint tehát ezt kerülted akkor ezt a hangot.
3: Ezt általában, igen, a végén már úgy, igen, úgy ment magamtól is. Az és elején figyelnem kell.
2: Az elején ez a magyar gyerekként, nem is tudom, hát gondolom, budapesti vagy, voltál, és akkor egyszer csak fogtattok, hogy na, srácok, akkor megyünk itt a Malagába, vagy nem tudom, hol laktatok.
3: Barcelonába.
2: És akkor a nulláról egyszer csak fogtad, és elkezdte járni spanyol suliban. Ez mindig érdekes, hogy akklimatizáció.
3: Hát ugye nem tudtam, ugye angolul nem tudtam egy nagyon picit, mit tudom, mint az ember 7-8 éves korában itt tanul angolul 1987-ben Budapesten, tehát annyira azért nem sokat, bár talán annyira nem is voltam rossz, és akkor beraktak egy ilyen spanyol nyelvi iskolába, és akkor úgy az első hónapokban úgy ülsz, kukán, az nagyon kemény, nagyon-nagyon kemény, meg tudod, hogy bénább ruháid vannak, mint a helyeknek.
4: Szóval nem ismerkesz az érzést,
3: minden szempontból rossz, aztán a végén úgy megtanulsz. Tehát és akkor az a furi, hogy egy idő után így megszólalsz, és tökéletesen beszélsz.
2: És ez a, kérdezik is a csetesek itt a tilos.hu chat falán, hogy ez a minden külkeres lepaktált a kormánnyal, és ezért utazhatott ki 4 évig Barcelonában
3: hát családjával. Nézd, nyilvánvalóan nem a Kőszeg Ferencet küldték ki, meg a beszélősöket, de hát ők meg más utakon jutottak ki külföldre. Szintén, aki őket meg más küldte, úgyhogy végül is kijutott. Tehát ezért nem kellett embert akasztani. Vagy legalábbis azt hiszem, az apám nem akasztott fel senki.
2: Hát, vagy még nem találtad meg az iratokban, de szerencsére azok még annyira régre, vagy hosszú időre el vannak téve.
4: Na és gyerekkorban kis katalán is csúszott még?
3: Hát azt azért, hogy megérti az ember.
4: És ennek nem láttad, használ Dél-Amerikában?
3: A katalának? Nem.
4: Nem beszél senki
3: katalán, kivéve szomorú. A más katalán turisták, akik nagyon megörülnek, hogy találkoznak egy magyarral, aki néhány szót tud katalánul beszélni.
4: Uh-huh. Szóval ezek akkor az előzmények, akkor gondolom, hogy hát így meg voltál fertőzve már ezzel a dologgal.
3: Igen, de nem ez, mert biztos van, aki úgy, mit tudom én, ugye volt kiküldetésben külföldön, és nem szeret utazni, nekem a szüleim mindig utaztak, és úgy, mit tudom én, van, aki drága autót vesz, nem szeretse a szüleim, mindig inkább utaztak.
2: És akkor, vittek téged? Tehát
3: hát egészen kiskoromban, csak akkor, hogyha muszáj volt, tehát nem tudtak hol lerakni, de olyan, hát olyan 10 éves koromtól vittek.
2: És akkor az a suli volt hány éves, a 14 éves korod?
3: Én 10-15-ig voltam Barcelonában.
2: És utána még volt egy ilyen nagyobb kiküldetés?
3: Nem, utána.
2: Utána már semmi, utána már Magyarország.
3: Utána Magyarország. Mi hazaköltöztünk 94 nyarán.
4: És a szüleid úti könyv, amit itt említettünk, az...
3: Hát ők írták a nagy Panoráma Brazília úti könyvet, tudod, még voltak ezek a vastag.
4: Igen, igen, persze. Amiket... Ez egy komoly, komoly művelet.
3: Hát igen, akkor... és akkor ráadásul nagyon lelkiismeretesen írták, úgyhogy
4: ez mikor jelent meg annak idején?
3: Hát, most nem akarok, hogy...
4: 80-as évek?
3: 79 elején mentünk ki, 83-ban jöttünk az, amikor a második felében annak, aztán volt egy második kiadás valamikor később. És ugye abból az durva, hogy már nem emlékszem a pontos számra, apám mondta valamikor, de hogy abból több tízezer példányt eladtak annak. Nem olyan embereknek, akiknek akik bármi esélyük lett volna valaha is eljutni Brazíliába, csak hát a...
4: Tehát nem volt jellemző, hogy magyar turisták így...
3: Igen, a szocialista könyvkiadás, meg a szocialista könyvvásárlás az...
4: Hát szerintem én is olvastam olyan úti könyvet annak idején, ahol soha nem
0: szasztam. Tehát a rokonságom teli volt ezekkel, és az volt a világutazás, hogy na most melyik színű panoráma könyvet nézzük.
3: Én inkább a világjáró könyveket olvastam, az olyan olvasmányosabb volt, mint ilyen templomleírásokat olvasni, de...
4: Milyen így visszatekinteni erre a könyvre, tehát hogy most mondjuk 20 vagy 30 év múlva újra járt azokat a helyszíneket, mennyire helytálló ez a...
3: Rég volt a kezemben, amikor most voltam Brazíliában, akkor persze e-maileztünk, hogy viccesen abból utazni, de hát nem tudom, szóval... Ez az úti könyv műfaj ezért kicsit már hal meg, szóval most annyira mindenki internettel utazik meg okostelefonnal, hogy...
0: És a mindenféle fórumokban éppen frissülő infók
3: alapján. Hát igen, szóval azért, még mindig jó, szóval azért nekem voltak úti könyveim alapdolgokra jó, de mit tudom én, azt ilyen éttermet, vagy szállást, vagy ilyesmiket, azt szerintem már nagy marhaság úti könyvbe választani. De egyébként az furam, ez változott ki is, mert amikor én 5 éve voltam egy évet Ázsiában, akkor még a Lonely Planet az ilyen tök nagy hatalom volt, és mindenki ugye a Lonely Planet könyvekkel ment. És most meg már ugye a TripAdvisor, ami a leglátogatottabb ilyen jellegű weboldal, az annyira nagyobb hatalom, hogy mindig, amikor ilyen kicsekolsz ilyen hostelekbe, és akkor mondják, hogy na hát, hogyha tetszett, akkor írja már rólunk valami kedvezőt, mert tudják, hogy az most már az számít.
0: És amúgy ugye úgy mondtad, hogy utaztál Ázsiába, és egy évet itt is több, mint egy évet voltál.
3: Ez 19 hónap hát, voltam.
0: És akkor még azt is észrevettem, hogy követtem a kis utazásaidat, hogy tényleg elkezdted te is, akár vagy az, hogy beírogatni a TripAdvisorre, de minden esetre óhatatlan átetted a szüleid egynek a hagyatékat, és ez a segítsük utazó barátainkat.
3: Hát, igyekszem.
0: És akkor ennek hol a költői része? Tehát az ilyen, és ahogy közeledtünk a vízeséshez a távoli moraj felől, tehát ilyenek voltak a le...
3: Hát igen.
0: Vagy ez volt a Pan Amerikának?
3: Ez igen, igen. Vagy hát lehet, hogy nem így írok. Nem így írok, hogy nem voltam egy költőzben, hanem jándik ez a vonal. Inkább én inkább a szórakoztató informatív vonalat próbálom nyomni, mint a költőit, de hát...
4: Én ezt megcáfolnám, mert én lelkes olvasója voltam blogodnak, és hogyha nem is a költészettel találkoztam, mindenképpen mondjuk az irodalommal, szóval, hogy nagyon jól írtál, nagyon élvezetesen volt olvasni. Ezt mondom úgy, hogy közben aztán az ember elkezdett olvasni más dél-amerikai blogokat is, tehát hogy volt egy kicsi összehasonlítása, és hát unalomba fulladt általában egy-egy bejegyzés.
3: Volt, ami most futóját nem tudok, de volt egy-két jót.
4: De a tiédet talán pont a személyiséggel emelte a többi fölé, és az egyéni stílusa, illetve hát a humort emelném ki, ami nekem a humor volt egy meghatározó.
3: Nekem nyilván az előnyöm, hogy én ugye egyébként is úgy írásból élek. Tehát nekem maga ugye az, hogy leírni valamit, az úgy nem probléma. Most az attól, hogy tetszik-e valakinek, vagy nem, az más kérdés. De úgy nekem az úgy megy, meg viszonylag gyorsan tudok írni, meg rohadt sok betűt írtam, úgyhogy...
0: Ezt az írásosdit mikor kezdted, emlék, hogy így az életedet felbányászok egy kicsit, mert téged ismerhetnek még más, olyan szubakulcsát, hogy összeállítottad, hogy indexbe elkezdtél beírni, de hogy miket pontosan, akkor nyelvezd.
3: Hát nem, figyelj, én a... Hát a matulát kezdtük el csinálni 2003-ban, az most az már lassan 10 éve, az volt az első ilyen néző, de hát előtte is, már előtte 99 óta dolgoztam újságíróként, úgyhogy...
0: Meg hát pont akkor ugye, amikor elkezdett az itteni internetbum, akkor pont jó helyen csúsztantál rá.
3: Igen, az volt az első, amelyik, hogy úgy mondjam, az internetet a teljes szabadságot maximálisan kihasználta.
0: És amúgy te előtte is volt olyan, mint a diák újságíró, meg ezek az... Vagy...
3: Hát én írtam ilyen dolgokat, meg egyetemen tanultam meg ilyenek,
0: de nem... De durva, tehát olvastál is az írásról.
3: Persze, keményen.
0: És 2.15.37.73 a számunk itt a Tilos Rádióban, lehet kérdezni a Marcitől is, meg egyáltalán beszélni arról, hogy milyen vallást szerettek, vagy ilyesmi, de most egy első körben utazunk, és megkérdezem Marcit, hogy van-e nagy utazó példaképe, mert azt szerintem sokat segít, hogy hogyan álljunk egy utazáshoz. Mert biztos, hogy az utazásoknál számít az, hogy te olvastál egy ilyet, hallottál egy ilyen sztorit.
3: Hát figyelj, az, amiről az előbb beszélünk, hogy olvastam ezeket a világjáró könyveket, az nyilván benne volt. Figyelj, azért meg kell különböztetni azért azt, aki... Én azért azt gondolom, hogy én alapvetően egy turista vagyok. Olyan is van még, például mit tudom én, most ez a szerencsétlen erős Zsolt, aki fennszenved a Kancsenzöngán, aztán meglátjuk mi ez. Ő azt gondolom, hogy ő egy kalandor, vagy nem tudom minek nevezem.
0: Ezt próbáltam, szóval, ezt a különbséget.
3: Igen, ez egy nagy különbség. Én alapvetően egy turista vagyok, nyilván voltam olyan helyeken, meg csináltam olyan dolgokat, amik azért az átlagtól eltérnek, de én azt hiszem, hogy ahhoz, szóval, amit én csak nem is azt mondom, hogy kevésbé különlegesebb, de talán, hogy kevés különlegesebb képességnek kell a birtokában lenni ahhoz, hogy azt valaki megcsinál, amit én csináltam, mint azt, amit mondjuk az Erős Zsolt, vagy az, aki elmegy, mit tudom én, 40 napra a dzsungelbe akármit gyűjteni.
0: Tehát inkább azt mondod, hogy most már ott tart a világ, hogy az a nagy kalandoroknak az ideje már csak azért is leáldozott, mert a minden utat bejárta.
3: Nem, várj ezt azért innen, nem, ezt egyetlen mondom, nagyon sok dolog van. Például, hogy maradjunk az Erős Zsolt, nem tudom, fél lábbal a Kancsenzöngán még senki nem volt. Tehát mindig vannak új dolgok, meg de valóban ez szűkül, meg egyre extrémebb, meg van egy rész, ami hülyeség is. Most például a szerintem, szóval az, amikor amit az Erős Zsolt csinál, az nem hülyeség, de például, mit tudom, most a Mount Everesten folyik, ahol mit tudom, tegnap az volt a hír, hogy milyen új rekordok dőltek meg a Mount Everesten, és először jutott fel kéz nélküli ember, 26 év alatti szaudi nő, meg ilyenek. Szóval, hogy mindig lehet találni valamit, én azt gondolom, hogy ennek nincs sok értelme.
0: Hát ez a rekordok könyvében
3: van. És nem csak hegymászásban, szóval vannak olyan helyek a világon, ahol ha nem is az, hogy senki nem volt, de nagyon-nagyon-nagyon kevesen voltak.
0: És akkor mi az eleje? Mert hát feltettek a Magyarország örömöket megelégelve, azt sejtem az ázsiai indulásodat, ez egy biztos nagy előkészítés követett. Előtte voltál hosszabb ideig ilyen megerőltetőbb, ne egyisten, nagy távolságban?
3: Nem, én... Hát ugye nyilván ennek van egy elég komoly korlát, hogy az anyagi lehetőségeid, amik a 20-as éveid elején azok szerényebbek, mint a 30-as éveidben. És én mindig mentem, szóval mit tudom én, amikor mit tudom én, a 20-es koromtól kezdve, de hát akkor ilyen, mit tudom én, az ember elment 3 hétre Szíriába, meg aztán mit tudom én, aztán volt egyszer egy olyan, hogy voltam 4 hetet Etiópiába, az volt az első igazán kemény, amit csináltunk a Földes András barátommal, az volt 2005 elején, és akkor láttam, hogy ez megy, meg nagyon élvezem, még úgy is, hogy rohadt beteg voltam a végén, és akkor 2007 nyarán az akkori barátnőmmel elmentünk egy évre Ázsiába.
0: És ez például hogyan nulláztatok, hogy pakoltátok össze? Biztos neked is volt nálad, ne egy isten, még sokat is kerestél, a csajodnak is biztos.
3: Akkor ketten, spórol volt munkánk.
0: Azon mínusz egy évre kitaláltatok, hogy egy év múlva már pedig elindulunk, vagy?
3: Hát több mint egy, azt szerintem több mint egy évvel előtti kezdtük el tervezni, meg akkor azért még nem, akkor kevesebbet tudtuk, hogy ez...
0: Hogy ez 2007, azt mondtad?
3: 2007 augusztusában indultunk el. Ezért most, amikor másodszorra mentem, akkor már nem azt mondom, hogy teljesen profi voltam, de sokkal profi. Emlékszem, hogy akkor így volt bennem ilyen félsz, meg hogy mi lesz, ebben most az égvilágon semmi nem volt. Sokkal több félsz volt bennem most 2 hónapja, amikor mit tudom én, 1 hét volt hátra, hazajött elég, mint amikor 1 héttel azelőtt, hogy elindultam volna.
0: Persze,
3: úgy is tudtam, hogy de hát az ember tudja, hogy kint majd valahogy lesz, de úgyis jó lesz, amikor megjössz, az akkor meg itt munka.
4: Na és a harmadik út alapján már nagyon profi leszel,
3: nem,
4: vagy az?
3: Nem, most nagyon nem is gondolsz sokáig, még arra. Ilyen hosszúságú harmadik út az nagyon-nagyon-nagyon sokáig nem lesz az egész.
4: Na majd ez a műsor végén rákérdezünk.
3: Ja, persze.
4: Hogy hova készülsz.
0: Ezután tényleg az lépés, hogy másfél évig tervezni egy utazást, a legtöbb ember számára már előre egy napot tervezni is nagy gond. Tehát elkezdted írni egy füzetbe, most már egy kicsit a praktikus tanácsok felé, hogy menjünk, hogyha azt szeretnénk, hogy elmegyünk Dél-Kelet-Ázsiába, ne egy Isten kedvesünkkel, itthon fel kell adni dolgokat, és olyan dolgokat kell vinni magunkkal, ami az ott is lesz, például pénz.
3: Igen, ez nagyon kevés dolgot kell magaddal vinni az helyzet. Amihez így nem ragaszkodsz érzelmileg, mert a legrosszabb esetben veszel mindent. Tehát nagyon nehéz olyan helyen lenni ma már a világban, ahol mondjuk másfél napi busz útra ne lenne egy olyan város, ahol mindent meg lehet venni, amire szükséged lehet. Valamint van egy jó kórház is, ahol mindent el tudnak látni. De nem, de tényleg, tehát mit tudom én, a túracipőtől az akár még az megbukott töltőjét.
0: Sőt, Magyarországon kívül mindenhol még talán olcsóbb is.
3: Igen, nagy, több helyen olcsóbb, mint drágább, az biztos. Nyilván van, ahol drágább, mert van, ahol nehezebb oda vinni, de Szóval a pakolás az, amit a legkevésbé kell túlparázni. Én is túlparáztam, mielőtt elsőre mentem.
0: Igen, volna, pont, az, pont azt az egy kicsit arra akartam rámenni, hogy az Ázsiára felkészülés, oda jövete, az ottan tapasztalatok, és utána ha-ha-ha, persze, hogy egy hátizsákon megyek.
3: Persze.
0: Gondolom, az Ázsiában elindultok ott eleve felmérni az utat. Nekem, amikor ilyen utazás tervezőben voltam, oké, hogy a neten fenn van egy pár infó, de hogyha nincs interesítő, akkor ott állnak, hogy ja, hogy ezt lebontották fél éve. És
3: akkor... Hát azért ez ilyen, általában azért romokat nem bontják le, meg ilyen templomok a helyükön maradnak.
0: Ja, nem, mondjuk, hogy készüljük egy szállóhoz, vagy egy kajánál.
3: De nem, azt meg én azt előző nap nézem meg. Vagy amikor már tudom, hogy effektíve oda megyek, akkor két nap előtte megnéz az ember az interneten, ha le lehet foglalni, lefoglalja, ha nem, akkor meg remélem, hogy lesz.
0: Várj, 2007-ben vagyunk is Ázsiában, ott még nem hasít annyira net szerintem.
3: Dehogy nem. Hát mondjuk... Persze, figyelj, 2007-ben volt internet a Murgab nevű városban, Tadzsikisztánban, az 3800-on volt fenn, ugye kínai határnál, az az egyik legszarabb hely, ahol voltam az életemben valaha is, és ott volt egy olyan, hogy egy ilyen kis helyi ilyen, valami, azt hiszem, amerikaiak által eltartott ilyen NGO-nak az alkalmazott, és ott volt neki egy ilyen parabolantennája, és fogta. Most voltam olyan helyen Surinámban, ahol van ez a Peace Corps, ezt tudjátok, mi az amerikaiaknak ez a nagy ilyen világot segítő ilyen alapja, és akkor küldenek ilyen embereket, és akkor azokat dolgoznak. És volt egy arc, aki Surinámban olyan, hát, olyan egy nap ilyen motoros kenú útra dolgozott így a legközelebbi bolttól, és ott volt egy parabol antennája, amiről wifi-t is szolgáltatott a faluba, és nekem ott volt a zsebemben a telefon, és akkor meg tudtam nézni, hogy a Barcelona mit játszott előző nap, mert az nekem nagyon fontos, hogy mit játszik a Barcelona. Szóval az internet van. De gyakorlatilag, hát nem azt mondom, hogy ahol áram van, internet van, de most már majdnem ott tart a világ. És 2007-ben még nem egészen így volt, de 2007-ben is lehetett állni.
0: És akkor ott a felkészülés szintjén is, tehát az oldalak is már annyira rendben voltak, vagy te még 2007-ben lonni
3: volt. Hát 2007-ben inkább a Lonely Planet volt, meg lehet, hogy én Bérámb is voltam, de hát akkor is meg, ha nem is feltétlenül ezek a nagy gyűjtő oldalak, de hogyha valami nagyon kieső helyre mész, akkor mindig érdemes találni valami angol nyelvű blogot, aki már járt ott, mert az általában már járt ott.
0: Amerikaiak már voltak.
3: Nekem egy volt, és egyébként pont ez a szurinámi volt, ahol nagyon nehezen találtam infót, hogy lehet bemenni a karibi partvidékről föl a dzsungelbe, de az se azért volt, mert ne járt volna ott senki, csak az volt a baj, azok mind hollandul írták le ezek az élményeiket, és csak a végén tudtam találni egy angolt, és de hát a Google Translate az a holland nyelvű dolgokat is megoldja, csak az macerás.
0: Igen, az nagy fantázia kell, de általában sikerül.
3: Igen.
4: Akkor ezek szerinted az ázsiai út az egy nagyszerű előkészület volt, ugye?
3: Szóval, abszolút. Hát az
4: a kedvet is meghozta, vagy nem vitte el a kedvet egy nagy utazást? Hát akkor nem sokkal egy-két évvel utána.
3: Hát 2008. augusztus jöttünk onnét haza, és aztán most én ugye egyedül mentem, és ez 2011. szeptemberében, tehát gyakorlatilag pont 3 évet voltam itt van.
4: Érezted, hogy akkor itt az idő újra elindulni már. De már túl sokat voltál itthon.
3: Most jöttem haza, április 18-án értem haza, úgyhogy gyakorlatilag egy hónapja vagyok itthon.
4: De akkor érezted ugye Ázsia után, hogy akkor nem most, hogy elment két év.
0: Igen,
4: akkor...
0: tehát hogy volt ez a szünet, meg az utána tovább menet?
3: Én Ázsia előtt soha nem gondoltam azt, hogy nekem valaha az életben lesz pénzem arra, hogy elmenjék ennyi időre, aztán lett. Utána fel sem merült egy ideig, hogy valaha lesz erre pénzem vagy kedvem, vagy ezért, de hát aztán úgy alakult az élet is, meg a szerencsé az anyagiak is, hogy lett. És akkor elmentem.
4: És az is úgy alakult, hogy akkor most itt van egy másfél év szabad időd? Vagy?
3: Nem, hát senkinek nincs másfél év szabad időd. Másfél év szabad időd az úgy van, hát hogy összegyűjtöd a pénzt, majd felmondasz a munkahelyre. Ez máshogy nem lehet csinálni. Vagy én sok emberrel beszéltem, azért sokan vannak, akik hosszú távon utaznak, olyanok is, hogy nálam hosszabb távon. És ez csak így lehet. Erre nincs más trükk. Mondjuk ugye az van még, hogy van, aki úgy csinálja, hogy mit tudom én, fél évre van elég pénze, de több időre akar utazni, és akkor utazgat, aztán, hogyha talál valami szimpatikus melót, akkor azt csinálja. Én ezt szerettem volna elkerülni, mert egyrészt én egyáltalán nem szeretek dolgozni, olyan munkát csinálni, szóval az, hogy ilyen dolgozok egy ilyen bárba, és pont annyi pénzt keresek, amennyiben ott egy helyben tudok lenni, de hát az semmire nem jó, és ilyen köcsög amerikai turistákat szolgálja ki, szóval az engem nem motivált semennyire. Nyilván a szakmámban nem tudok elhelyezkedni arra, hogy valaki magyarul írjon, arra ilyen Kolumbiában. Nincs nagyon nagy kereslet.
4: És az, hogy egy kicsit úgy tűnt, hogy mintha dolgoznál ki, egy újságot írtál, megjelentek magyar fórumokon.
3: Hát figyelj!
4: Így nem lehet finanszírozni egy ilyen utazást? Vagy erre alapozni?
3: Nézd nekem, én ugye abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy én az Indexnél dolgoztam előtte, és az Indexnél voltak olyan kedvesek, hogy adtak egy kis pénzt az útért, ami arra nem lett volna elég, hogy utazzak, de hát hogy mondjam, meghosszabbította az utazást. Na.
0: Ezt többen kérdezik a Blikk olvasók, hogy már az elejét, tehát ezt az Ázsiát is tényleg újságírói fizetésből?
3: Ne, hát az újságíró az ilyen mindenféle néger melókat beváltunk a barátnőmmel, úgyhogy hát ami volt.
0: És akkor volt egy pont, amit ők kezdve
4: hozzáadtátok egy nagy pénzt,
3: és volt egy pont, amikor láttuk, hogy elég volt a bankszámlánnal, akkor én másnap bementem az irodába, és azt mondtam, hogy...
4: És harmadnap indultál, vagy?
3: Nem, hát nem harmadnap indultam, mert ugye egy kicsit előre veszed meg a repjegyet, meg mondom, akkor még jobban paráztunk a dolgon, most már másodszorra semmi. Szóval, meg mondjuk akkor azért az is számított, hogy most Buenos Airesben indultam, hogy Buenos Aires az nagyon sok szempontból kulturáltabb, mint Budapest. Ja. Akkor meg 2007-ben meg Üzbegisztánba repültünk először, és azért az egy neccesebb hely.
4: Hát izgalmasabb kezdés akkor.
3: Igen, szóval Buenos Airesben menni úgy, hogy az ember tud spanyolul, az semmivel nem egzotikusabb, mint bárhova Spanyolországba elmenni.
0: Igen, meg hát ugye az első utazásatokat, amikor Ázsiába indultatok, a barátnődöt csináltad, azért az egy kicsit más, ha más nem támaszték szempontjából.
3: Hát más egyedül utazni.
0: Bár néha, hogy is mondta a Viktor, bár, hogy ellensúly, meg...
4: Hát vannak könnyebbségek is, meg nehezítések is, nem együtt utazni valakivel.
3: Nem, ugye... könnyebbségek vannak, tehát úgyhogy nyilván az odáig, szóval az ilyen egészen praktikus dolgoktól kezdve, hogy ugye a klasszikus például, amikor elmész a WC-re a buszpályaudvaron, mert megy a hasod, akkor van, aki ránézzen a hátizsákod, és nem a WC-s nénivel kell ledumálnod, hogy már úgy is fizettél pénzt a WC-papírjára.
4: És közben végig arra gondolni, hogy
3: egyedül van, ez nincs. Uh-huh. Ugyanakkor egyedül és egy sokkal intenzívebb dolog. Szóval összességében jobb egyedül. Nyilván vannak hátulütői, persze sokszor az ember magányos, meg hogyha párba vagy nem egyedül vagy, akkor mit tudom, amikor vacakul érzed magad, akkor tudod, hogy a másik mindig mondja, hogy na hát akkor izé, fel a fejjel. Most nincs, aki azt mondja, hogy fel a fejjel. Meg egyébként főleg most így utólag érzem, most, hogy már itt vagyok egy hónap, hogy pont ez a poszt-utazás rész, ez jobb, hogyha valakivel voltam, mert van kivel megbeszélni. Szóval most ez olyan, hogy én voltam egyedül, ezt senkinek nem lehet elmondani. Nem azt, hogy nem hiszik el, hanem ezt az élményt nem lehet
4: nekünk elmondhatod
3: nem,
4: most
3: de, nem, de tehát ezt az élményt ezt nem lehet elmondani. Olyan, mint hogy van egy hatalmas titok, amit nem azért nem tudok elmondani, mert nem akarok elmondani, hogy egyszer nem lehet. Szóval ez nem lehet elmondani, és nyilván, hogyha valakivel voltál, akkor ez így folyamatos. Vagy legalábbis emlékszem, hogy amikor az akkori barátnőmmel voltak, akkor utána megdumálgatja az ember, és akkor sokkal jobb.
4: Tudsz mesélni egy-két részletet, de összegészében túl sok a megosztani való, vagy mire gondolsz?
0: Hát igen, meg azok az apróságok, amit évben élsz meg, és érted, szerintem a vízesés hangját nem tud elmesélni. Igen,
3: meg az, hogy érted, most azzal, hogy felszálltam a repülőre Cancunba, Mexikóba, és hazajöttem, és azzal így el lett vágva az egész, érted.
0: És akkor hazafelé menetben rakosgattam le.
4: Addig hozzászoktál, azok a feladatok, azok a kihívások nap, mint nap, azok megszűntek, nem?
3: Igen, és ugye, hát nem is csak az, hanem az, hogy inkább azt akartam mondani, hogy és akkor hazajöttem, és semmi nem változott. Másfél év alatt Budapesten semmi, és senki nem változik. Szóval mit, ami nyílt egy-két új hely a Gosdúdvarba, de tényleg ennyi a változás Budapesten. És ezért, tehát olyan, mint hogyha ez az egész, ami pedig másfél év volt, olyan, mint hogy nem, hogy olyan, mint hogy csak egy másodperc lett volna az egész, érted, hogy egy semmi. Pedig én közben tudom, hogy ez egy tök nagy dolog volt, meg ott voltam másfél évet, de mert nincs kivel erről beszélni, ezért látom, hogy nézel, és ezt nem lehet megérteni. De ez tényleg nem lehet.
4: Nem.
3: Szóval ez egy fura, ez egy speciális dolog, ugye Magyarországon ráadásul nagyon kevesen vannak, akik ilyet csináltak, tehát nem is tudunk egy ilyen pszichosegítő csoportot alakítani, hogy akkor beszélgessünk erről, hogy milyen a
0: jetlag.
3: Hát, mint tartod, a katonáknak van ez a post-war trauma, háború utáni trauma, nem kéne egy ilyen olyanoknak is, akik.
4: Szóval válsz vissza a dzsungelbe, ezzel azt akarod mondani.
3: Nem, csak hogy ezt feldolgozni az élményt, meg ez a része a dolog.
0: Akkor most kapunk egy kis levegőt, telefonszámunk 2-10-30-73, Tilos Rádió Budapest, harmadik utas című rádió, a vendégünk Bede Marcell, és bejárjuk a világot.

0: Tilos Rádió FM 90.3, a harmadik utas műsort halljátok, vendégünk Bede Márton, akivel utazásairól beszélgetünk, eljutottunk a gyerekkori útikönyv emlékek és az ázsiai alapozás után a nagy, több mint másfél éves dél-amerikai úthoz.
1: Én még nem akarok odaigyeljük.
0: Még nem akarsz, hát akkor hogy jutunk a végére?
1: El sem merem mondani, de...
0: Még Ázsia, az már szerintem azt már számtalan a rádió műsor, megbeszéltem már a, sőt, a Marci már annak idején 2007-ben.
2: Mindig bejárok rádiókba, kedves
1: rendszeresen erről beszél. Nem vonuljunk el egy év Ázsia mellett, így, hogy csak úgy átugrunk Dél-Amerikába. Tudom, hogy ez az aktuális téma.
0: Szóval igen, itt több ezer olvasó várja, aki a blognak lelkes olvasója volt, hogy most akkor ne a régi élmények, de hallgassuk meg, igen. Haló.
2: Hello.
3: Sziasztok, még mielőtt tovább mennétek Dél-Amerika felé.
1: Még Ázsiába szeretnék eljutni először, de mondd.
3: Ázsia, na mindegy, az jutott eszembe, hogy amikor egy kicsit, mintha olyan panaszos hangon mondta volna Mart, hogy nem tudja elmesélni a dolgokat. Én arra szeretnélek bíztatni, hogy ne bánd ezt. A tapasztalatból mondom, hogy amiket átéltél a másfél év alatt, amiket ott éreztél, az lehet, hogy 12 év múlva fog előjönni.
2: Köszönöm szépen, drága vagy.
3: Érték, és szerintem nagyon frankó.
2: Köszi szépen.
0: Hát meg főleg, hogy el is mesélted nagy részt, hát annak idején, csak
2: nem, inkább nem, akkor lehet, hogy rosszul mondom, szóval, hogy a földolgozás meg, hogy ez milyen érzés, ezt meg másfél évig kilenni, az nehéz. Nyilván az egyes élményeket, hogy na és akkor mi volt Guyanában, azt át lehet adni, de ugye tehát ezt a teljes egészet, ezt én úgy érzem, hogy ezt én így nem egészen tudom átadni, hogy milyen volt. De hát majd lehet, hogy...
3: pont ezzel kapcsolatban akarlak biztatni, bár nem összehasonlítható az, hogy egyedül utaztál. Én 10 évig voltam tengerész, de már 20 éve abba hagytam. És persze találkozom néha azokkal a srácokkal, akikkel együtt hajóztunk, de most van, hogy arról álmodom, meg jönnek elő olyan dolgok, amiről nem beszéltünk. És ez finom érzés. Uh-huh. Úgyhogy ne bánt, hogy nem tudod jól elmesélni. Pláne úgy, hogy te ugye a szavak embere vagy, hogyha írással foglalkozol.
2: De hadd kérdezzek valamit, csak hadd kérdezzek valamit, mert mondtad ezt a 10 évet, te csinálod azt a blogot, ami a hajóépítésről szól?
3: A tengerész. A hajóépítésről? Nem, az a tengerész. Jó, az igazi tengerész. Ja, jó, én ismerem jól a Vilmost, és olvasom a blogját.
2: Ja,
0: akkor több tengerészünk van akkor.
2: Jó, mert hogy volt... Jó, csáó.
0: Köszönöm szépen, hello.
2: Na, mert például az egy olyan dolog, ugye a tengerész az ismert. A Tilos Rádióban ugye ír egy blogot arról, hogy épít egy hajót valahol Csepelen, amivel aztán egyszer majd el akar indulni a világ köré. Na, az nagyobb dolog, mint amit én csináltam, de sokkal.
1: Ja, hát mondjuk, hogyha végigkövettük volna azt, hogy ma újra feltettem 27.300 forintot a számlámra. Nézzétek, milyen jól néz ki, lefotózom minden is.
2: Hát igen, ez másfajta készülődés nyilván. De egyébként mindig a leghosszabb távú utazók, akiket találkozik az ember, tehát úgy, ahogy én nyomtam, úgy az ilyen 2 évnél tovább nem nagyon szoktak menni az emberek.
1: Meg nem hogy az kultúra függ, mert én is amerre utaztam, nem sok felé, de ott mindig azokkal találkozom, hogy mit tudom, Németországban dolgozik télen, és akkor mondjuk májustól szeptemberig
2: fordítva nyáron dolgozik Németországban, mivel nem szereti a hideget, igen, és ugye ez mindig akkor így megdöbben az ember, hogy milyen egyszerű foglalkozásokkal is össze lehet annyi pénzt szedni Nyugat-Európában, amiből aztán a másik 6 hónapot Tájföldön töltöm.
1: Igen, nekem ez a probléma, persze, az egész utazós, de hogy itt a Magyarországon csak így lehet elképzelni, hogy te, hogy nyomjátok egy éven keresztül, és akkor jó, akkor nem izét veszek, croissant veszek, hanem csak zsömlét, és akkor...
2: Hát az én akkor is croissant vettem. De hát ez ízlés kérdése. Úgyhogy... Nem, csak azt akartam mondani, hogy tehát, akikkel a leghosszabb idő utazók, azok mindig azok, akiknek saját járművük van. És ugye van a saját biciklis szekta, akik nagyon-nagyon kemény arcok, és van ugye a saját hajós szekta is, csak én azokkal ritkábban találkozom, ugye, mert én szárazföldön.
1: De van ilyen hajós vonalad?
2: Nincs sajnos, de találkoztam ilyenekkel, de emlékszem, hogy egyszer Ázsiában találkoztam egy angol párral, akik 5 éve utaztak, 5 év alatt jutottak le Hongkongból Indonéziába, és mondták, hogy hát, hogy volt egy év a Fülöp-szigetek körül, és az a teljesen más tempó, de ők már olyan, tehát ilyen, mit tudom, sok pénzük volt Hongkongba, nyugdíjba mentek, majd akkor eldöntötték, hogy mostantól a hajón élnek, és tudták, hogy van idejük.
1: Ez nagyon vicces, hogy ez magyarországi életpályákkal, én nem tudom, hogy a P-be lehetne ezt elképzelni.
2: Meg, azért vannak magyarok is, akik megcsinálják. Tehát több van.
1: De azért ott intelligencia kérdés van. Tehát
2: nem tudom, ez tökösség kérdés, vagy nem tudom. Például ugye az elég híres magyar eset, az a Wagner László, aki aki Indonéziában él, szerintem az interneten, hogyha valaki Kelet-Indonéziába akar menni, tehát az a Pápua Újgineához közeleső részre, az valószínűleg ő a legjobb forrás, tehát bármilyen nyelven, ő írt a Lonely Planetnek, ő írt az indonéz

0: utolsó, azért ennek elég nagy hagyomány is volt, meg voltak nekünk királyaink is.
1: Igen, de pont, hogy nem. Tehát, hogy persze van a Kittenberger Kálmán, meg ugye a Dél-Amerikában a Molnár Gábor, aki ott vadászott, meg van, aki egy-két eset van, de szerintem hagyományosan Magyarországon az utazásnak, meg természetjárásnak, hegymászásnak nincs akkora tradíciója, mint például Kelet-Európában a lengyeleknél, vagy a cseheknél. Igen, hogy akik ebben mindig sokkal előttünk jártak, és most is, hogyha megnézed most már hanyatszor jön fel az Erős Zsolt ebben a műsorban, tehát olyan, mint az Erős Zsolt, olyan Lengyelországban van nagyon-nagyon sok. Tehát a lengyelek mindig a legjobbak voltak ebbe, amit a cseheknél ott volt a Hanzelka és Zikmund, meg ezek, és ők valahogy mindig, és ez egyébként most is látszik, hogy akik milyen kelet-európaiakkal találkozik az ember, akár csak turistaként is ilyen a világnak furcsább helyén, és messze a lengyelekből van a legtöbb. Jó, persze lengyelből több is van, mint magyarból, de tehát nem csak arányosan van több, hanem messze-messze a lengyelek utaznak a leginkább Kelet-Európából, és utánuk jönnek a csehek, és utána jövünk még a szlovénból is, elég sok van, akik ugyan nagyon kevesen vannak, de a szlovénoknak is volt egy ilyen hegymászó természetjáró tradíció, meg a szlovénoknak jól megy. Tehát mint a szlovénoknak van 1,5 millió lakosa, de hát azoknak jelentős részének jobban megy, mint Olaszország jelentős részének, úgyhogy ők megengedhetik. És utána jövünk mi magyarok, van egy-két román, horvát, ilyenek.
0: Ezek a csehek, akiket mondtál, nem ezek oda, hogy Tátra busszal mentek végig az Andokon?
1: Aha, ezek közük mond. Hát ők
0: de nekem rémlik két ilyen vastag volt, könyv a 60-as
1: években. Igen, voltak, hát meg sok minden, de nem csak ők voltak. Szóval emlékszem, hogy a pont a világjárok sorozatban.
0: Ennek egy ilyen ősi sok még volt, ilyen
1: megbalmult. Az oroszok is jók voltak ebben, csak az oroszokkal úgy kevésbé találkoztam.
0: Meg ott nagyon hősies sztorikat írtak
1: hát
0: rá.
1: Hát a hősiességben ők nagyon két.
0: Na jó, de tényleg menjünk már országokba, már annyit beszéltünk az általánosságokról. Engem ez az Ázsia rész csak azért érdekel, mert nekem az első nagy utazásom egy barátom volt, aki a másik barátjával kitalált, hogy ők elmennek a Pekingbe vonattal Moszkvából, de annyira jó volt Tadzsikisztán, hogy ott maradtak.
1: De hát Tadzsikisztánra én sok mindent mondanék, pont a jó, az nem jutott, érdekes, inkább úgy mondanám.
0: Mert hogy te ott kezdted az utazásodat, az összes nagy utazásodat ott kezdted, valahogy azon a vidéken, és azért az egy olyan antré, amiből már csak jobb lehet. Vagy hát legalábbis...
1: Hát figyelj, Tadzsikisztán az olyan, hogy amikor mielőtt mentünk volna, én a barátnőmet azzal nyugtatgattam, hogy hát figyelj, én voltam Etiópiában, na nem lesz keményebb, és azt kibírtad volna, de ugye voltak dolgok, amikor ott keményebbek voltak. Én Üzbegisztánban, Tadzsikisztánban és Kirgíziában voltam. Ezek három elég különböző karakterű hely, mert Üzbegisztán az egy nagy sivatag, amiben vannak ezek a régi nagy muszlim városok, Szamarkand, meg Bukhara, meg Híva, amik nagyon szépek. Tehát ilyen de az megy, akit érdekel az iszlám építészet. De más nincs, csak sivatag gyakorlatilag. És akkor Kirgízia az viszonylag kulturált. Egyrészt azért, mert elég, sokkal erősebb az orosz hatás, a lakosság egy része orosz is, meg olyan annyira nem magasak a hegyek, van ilyen falusi turizmus, lehet aludni jurtába. És Tadzsikisztán az meg nagyon kemény.
0: Szóval az nem készültek fel a turistákra.
1: Nem készültek fel semmire. Szóval ott voltam életemben egyszer, csak egyetlen egyszer voltam úgy, hogy ne effektíven nem volt étel, az úgy, tehát, hogy nem volt étel a faluban, és hogy nem lehetett venni. Ott láttam csak olyat, hogy vettünk ásványvizet, de az ilyen visszacsomagolt ásványvíz volt, tehát hogy úszkáltak benne ilyen fekete darabok. Úgyhogy ott van ez az Afganisztán határa, hogy nyilván Afganisztán sokkal keményebb, és sokan voltak Afganisztán, mint több magyart is meg, aki ott volt, szóval nem azt mondom, hogy nem lett keményebb erre menni, de Tadzsikisztán az elég meglepő volt. De lehet, hogy azért akkor még nem voltam olyan tapasztalt, meg ugye az is számít, hogy mit oroszul nem beszélek. Engem Latin-Amerikában annyira semmi nem lepett meg, mert soha nem voltam annyira elveszve, szóval hogy nem találtam valamit, akkor megkérdeztem, aki jött, de ezt én Tadzsikisztánban, vagy Kínában, vagy Burmában nem tudtam megtenni, mert nem beszéltek egy nyelvet.
0: Igen, velem. Ezért is érdekes, hogy ezt a két utazást hasonlítsuk össze, mert már a nyelvi alapokon, tehát a megértés szintjén is különböző ez a dolog.
1: Hát figyelj, nyilván ez függ attól, hogy ki milyen nyelvet beszél, de hát feltételezem, hogy azért többen beszélnek spanyolul, mint khmerül, vagy laosziul, vagy vietnámiul.
0: Tiszta, de hát a khmerek se beszélnek mondjuk angolul, vagy magyarul.
1: Hát, Igen, jó, csak nem, most erre az azt akartam mondani, hogy nekem a...
2: Ázsiában van 1000 nyelv, még Dél-Amerikában van 2
1: Hát Dél-Amerikában is van 1000, de majdnem mindenki beszél spanyolul, vagy legrosszabb esetben portugálul, Brazíliában, úgyhogy ez ilyen szempontból könnyű.
2: Nem, hát az biztos, hogy így a helyi viszonyokat sokkal jobban föl lehet készülni.
1: Összességében, és szerintem nem csak azért, mert én beszélek spanyolul, hanem
2: más egyébként az emberhez, nem?
1: Ázsia az egy egzotikusabb hely. Én ezt a blogba is leírtam, meg bárki, aki kérdez, annak mindig mondom, hogy aki egyik helyen sem volt, és nem érdekli valami nagyon speciális ok miatt Latin-Amerika, szerintem először Ázsiába menjem.
0: Tessék hallgató, 2:15:30-73, Tilos Rádió.
1: Hello.
3: Devaktok. És arra nem gondolt egy megtanulni oroszul?
1: Nagyon jó kérdés.

0: Kérdés? Nem álltam neki megtanulni oroszul.
1: Az a baj, annak nem. Idején nem tanultam
0: de,
1: meg oroszul.
0: És egyébként, figyelj, ez, hogy oroszul megtanulhattam volna, de utána mentem Kínába, Kína után mentem Burmába, Burma után mentem Tájföldre, szóval mindet úgy se lehetett volna megtanulni. Valóban nem lett volna rossz gagyogni egy kicsit oroszul, bár akkor egyébként már inkább mandarin kínaiul tanultam volna meg, de hát az sem. Lustaságból meg úgy nem. Lustaságból leginkább, igen.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hát ugye az angol a legfontosabb nyelv az utazóknak, ugye ez a világnak bármely pontjára.
0: Azért, hogyha beszélsz angolul, akkor szóval, aki idegenforgalomban dolgozik, azzal megérteted magad, mert akinek van egy étterme, vagy van egy szállodája, vagy nem tudom, akármit el akar neked adni, az a saját jól felfogott érdekében legalább azt, amit árul, azt el tudja adni angolul. De hát az, hogy a nép egyszerű gyermekével is kommunikálj, mit tudom én, akár Bolíviában, akár Burmában, ahhoz beszélni kell a helyi nyelvet.
3: Hát nekem már az a szituáció jut eszedbe, hogy ott vagy a csajoddal Tadzsikisztánban, egy faluban már van szállásotok, viszont nem ettetek egy nap, és akkor a nem létező nyelven próbáltok kaját keresni, amire ők azt mondják a nem létező nyelven, hogy nincsen.
0: Hát a bolt oroszul az, hogyha jól emlékszem, az magazin, vagy magazin. Valami, igen, és akkor az oda eljutottunk, ott nem lehetett kapni semmit, csak avasmagyarót. Ez nem volt olyan jó, nem volt olyan jó.
3: Tehát ott már nincs az a nyelv, amivel a kaját tudnál
0: gyerni. Persze, hát ez nem a nyelvi.
3: Na jó, akkor oldodjunk fel a Tadzsik nyomás alól, és tényleg induljunk el egy kicsit izébe. Hogy is volt ez, egyből Kínába mentél, vagy? Pakisztán felé lépted át a Tadzsikisztánból.
2: Hogy még Ázsiára beszélünk, de végigveszünk az ázsiai utazást.
3: Eszembe sincs, én pont azt a feloldást szeretném.
2: Meg kell kérdezzem.
3: Akkor elmondom, a szándékom az az, hogy az Ázsiába tapasztalt nehézségek, akármi visszatérés, de hogy a Dél-Amerika már csak azért is annyira könnyű volt, mert azon az előzőn úgy voltál túl, hogy már nem tudnak neked újat mutatni.
0: Nem, ezt nem gondolom, és még azt sem mondom, hogy nem volt, hogy annyira könnyű volt, de biztos az sokkal tapasztaltabb utazó voltam. Szóval főleg így láttam, hogy másokon most, akik olyan kezdőbbek, hogy ilyen a bénaságokat nem követtek, és azt gondolom, hogy az, hogy én másfél év alatt gyakorlatilag nem voltam beteg, és nem tudom, komoly bűneset áldozatául sem estem, az például valószínűleg a tapasztaltságomnak is köszönhető, meg hogy nem tudom, hogy észnél voltam, hogy tudtam, mire kell figyelni. Azért számtalan ilyen horror történetet hallottam egyéb emberektől, mint egy része még talán igaz is volt.
3: Egy kicsit mondjam, mert ismét a Blikk olvasók jelezték, hogy nagyon nagy igény lenne. Horror történet, szex, ez a kettő, ami nagyon érdekli őket. A szexet kihagyjuk a gyerekek miatt, de a horror az jöhet.
0: Hát figyelj, nyilván nagyon csúnya betegségeket össze lehet szedni, hogyha az ember nem figyel, főleg minden hülyeséget megeszik az utcán. Meg hogyha, tehát azért az olyan sztorik, hogy és akkor nagyon berúgtam Rióba, lefeküdtem aludni a strandon, mire reggel fölébredtem, semmi nem volt rajtam az alsóan rágomban kívül.
3: És a vesélyemet is elvitték.
0: Nem, hát a vesélyt talán nem vitték el, de hát azért, hogy szóval, hogy mondjam, nehéz sajnálni. Tehát akkor ne rúgjál be Rióban, vagy hogyha berúgsz Rióban, akkor maximum olyan dolgok legyenek nálad, amiknek az elvesztését nem sajnálod. Ne pedig a pénztárcád az útleveleddel és a bankkártyáddal, amik általában ilyen esetben szoktak történni.
3: És Ázsiában voltak horror sztorik, amik veled estek meg, vagy ott is csak jöttek fülre?
0: De Ázsiában se történt velem semmi, vagy semmi. Én 2,5 év alatt nem voltam komolyan beteg, volt egy tűzös mandulagyulladásom.
3: Fogfájás, hasmenés.
0: Nem, de nekem a fog a bajon. Egyébként is szerencséseket hasmenés az ami elkerülhetett. Az van, de hát az nagyon-nagyon-nagyon sokat tudok beszélni, ha kell.
3: Egy külön
0: blogot tudnék írni latin-amerikai buszpályodorok WC-ről. De hát az úgy része a dolognak, hogy így meghajtanak dolgok. Tehát hogy az nem azt jelenti, hogy nagy baj van, de hát hogyha egy eszel valami furánt, akkor néha az úgy gyorsan átmegy rajta. De szerintem ez Magyarországon is előfordul néha, tehát azért ez sem kell annyira.
3: Itt a praktikus kérdésekkel kapcsolatban a biztosítást kötöttél-e, kell-e, hogyan hát, figyelj, működik egyáltalán?
0: Megoszlanak a vélemények, nekem volt biztosításom.
3: De ez a bankkártyára általános biztosítás?
0: De a bankkártyára a biztosítás az szerintem az ilyen, én nem látom olyat, ami 60 napnál tovább tartan, és tehát nyilván ez nem. De vannak olyan cégek, amik specifikusan az ilyen hosszú távú utazókra specializálják magukat. Ebből van egy 2-3, és nekem az egyik olyannál volt, mit tudom én, már nem emlékszem a pontos ára, de azt hiszem egy ilyen havi 20-21-2 font volt, angol font, azt hiszem 20 és 30 között.
3: De te így mondod, nem is nem kellett használnod.
0: Nem nagyon kellett, és abban minden benne volt, szóval azt hiszem a helikopteres evakuáció, mint a hullámhozahozatala is benne lett volna, de hát erre szerencsére nem volt szükség.
3: Ez meg volt Ázsiában is ugyanez a...
0: Nem, Ázsiában az első fél évre megkötöttük, aztán a második fél évre azt hiszem elkötöttük búvárkodásra, vagy valami hasonló. Valamire, ami úgy éreztük, hogy ez hasznosabb, mint a biztosítás, de...
3: Igen, azért sokszor van az emberek
0: kell, én azt mondom, hogy kell. Én azt mondom, én azért jutok. Az utolsó egy hónapban már nekem sem volt most, mert úgy volt, én megkötöttem egy évre, aztán megkötöttem még fél évre, és akkor még mindig egy hónap volt, és úgy mondtam, hogy erre az egy hónapra nem kötöm, meg lesz, ami lesz. És aztán szerencsére nem lett semmi.
3: És akkor ez a dél-amerikai utazást, ezt 10 év nagyjából fixre tervezted, vagy nyújtottad?
0: Nem, nekem az eredeti tervem az egy év volt. Az eredeti tervem egy év volt, aztán láttam, hogy mennyit költök, és akkor arra jutottam, hogy akkor még maradok egy felet, és arra még egy hónap rájött, mert úgy volt olcsó repülőjegy Mexikóból haza, mert, és ez egyébként egy nagyon érdekes információ, a legolcsóbban a Latin-Amerikában úgy lehet repülni, hogy az Air Berlin nevű ilyen félig fapados légitársaság, az több helyre repül a Karib-térségben, meg Közép-Amerikában, például ilyen Santo Domingo, meg Cancún, meg ilyenek, és azzal ilyen azt hiszem 680 dollárból repültem haza. De az persze csak az olyanoknak jó, mint én, akik ilyen, szóval csak oda jegyet vesznek, oda-visszára nyilván ugyanannyi az átlagár egy ilyen latin-amerikai repjegye, az ilyen függően attól, hogy mikor veszed meg, tudom, az 900 és 1500 dollár között van, mert nyilván nem mindegy, hogy mennyi időre veszed meg, meg hogy Brazíliába repülsz, vagy Bolíviába.
3: De akkor azt mondta, hogy az Air Berlinnel indulni lehet Dél-Amerikában, mert akkor Petinek kedvezünk az, hogy most egyelőre pihentessük Ázsiát, és...
0: Igen, az Air Berlin a jó megoldás, hát én ugye csak ezzel jöttem haza, én a...
3: Milyen mentél, Franz?
0: Hát a Lufthansa-val, azt hiszem, a Lufthansa-val repültem Buenos Airesbe, és úgy volt olcsó jegy, hogy úgy repültem, hogy Bécs, Frankfurt, Santo Domingo, Panama, Buenos Aires.
3: És még így volt az olcsó?
0: Így volt olcsó, de ez így azt hiszem, 27 óra volt repülésem, meg különböző repülőtereken, de hát, hogy az ember egy évre megy, akkor most az, 27 órát ül egy gépen, vagy 18-at, az tök mindegy. És egyébként is az egyik legjobb skill, amit megtanul utazás alatt az ember, hogy mindenhol tudjon aludni, úgyhogy én már nagyon jól tudok aludni, repülőn, buszon, bárhol.
3: Na és igen, ezek az utazáskor kialakítandó skillbe azért benne kell, hogy legyen a, mit tudom én, a visszatartás a különböző meginduló dolgoknak, meg a, azt hiszem,
0: az
3: hogy az alvás a legfontosabb. Igen.
0: Én az alvás, meg én nem jó fáradtnak lenni, én úgy az éjséget jobban bírom, mint az álmosságot, azt én nagyon utálok álmosnak lenni, és én most már tényleg bárhol el tudok aludni.
3: Még én ezt akartam megkérdezni, mert mint mondta egy fél szóval, egyedül mentél, és attól óvod az embereket, hogy egyedül eladjanak a nem tudom mitől, de mégis az, hogy lehet megoldani, akkor ott, hogy fáradtan, hogy teljesen ismeretlen helyen, és a buszod az másnap indul, és nincs még szállás. Hogy...
0: Hát akkor szerzel egy szállást.
3: És már alszol is.
0: Szerzel egy szállást, magadra zárod az ajtót.
2: És utána szerzel kaját.
0: Csak ilyenkor mindig az a baj viszont, hogy amikor ilyen fáradt vagy, meg eleged van mindenből, akkor annak mindig az a vége, hogy sok pénzt költesz, mert nincs energiát megkeresni az olcsót, hanem az vagy beszállsz egy taxiba, és azt mondod, hogy vigyen az első helyre, és akkor oda-vissza, ahova már szokott menni, nem pedig az olcsóra, vagy mit tudom én, az első, ami szembe jön, abba bemész, és aztán nem érdekel, hogyha azt mondja, hogy 30 dollár, mert nincs energiád már megkeresni a tízeset, viszont legalább ott akkor tisztább az ágynő, meg
3: és van. És ez a klasszikus bealvás ilyen volt, hogy mit a főtéren a padon, vagy inkább buszokon,
0: Nem, azt szerintem Latin-Amerikában azért nagyon rossz ötlet. Tehát, mit tudom én, nyilván Norvégiában, vidéken ez nem gond, csak furán néznek az utcán alszol. Te nem vagy kellően részeg mellé, gondolom. De szóval azért Latin-Amerikában az nem jó ötlet. Talán, mit tudom én, hogy Dél-Chilében megmerném kockáztatni, de az nagyon nem jó ötlet fehér emberként. Szóval főleg úgy, hogy melletted a cuccod, az semmi.
3: Hát igen, meg ez volt a vége, hogy olvastam folyamatos nagy kérdésem, ugye mondtad, hogy egy nagy átizsákkal mentél.
0: Meg volt egy nagy volt még egy kicsi, de a kicsi belefér. Tehát, hogy akartam, akkor bele tudtam rakni a kicsit a nagyba. Direkt úgy mentem, hogy nem tudom, miért ez volt az elméletem, hogy férjen bele minden egy nagyba, ha kell. Erre azt hiszem, erre a funkcióra egyetlen egyszer sem volt szükségem az egész utat. Valamire, mert Ázsiában volt egy nagy, még egy kicsi, de azok nem fértek, tehát nem fért volna bele a kicsi nagyba. És most az volt az izom, hogy legyen annyival kevesebb a cucc, hogyha akarom, minden beleférjen a nagyba, és bele is fért. Most ezt egyetlen egyszer nem használtam, ezt a lehetőséget.
3: De mindig két táskával
0: mentem. Hát, ugye igen. nem, ugye sokat nem mászkálsz teljes tudsz. A teljes tudsz, akkor mászkálsz, amikor elmész a...
3: valannan van szállásra.
0: Elmész a szállásról, a buszpályadóra, vagy a buszpályadóra a szállásról, hogyha mit tudom, elmész túrázni, akkor nyilván csak az egyik van nálad, hogyha elmész egy ilyen egy-két napos dologra, akkor is csak az egyik van nálad. Meg hogyha, mit tudom én, hogyha 24 órás buszúton ülsz, akkor nagy az len van a csomagtartóba, kicsömbben, meg az értékek vannak, meg a laptop, meg a könyv, meg a izé, az meg nálad van, és akkor az egyrészt biztonságban, másrészt meg a szórakoztató, elektronika szórakoztató.
3: Kiveszem a szavaidból, tehát, hogyha az ember megy valahova, az első dolga az legyen, hogy becsekkoljon, és ha fáradt, aludjon. Tehát lehet város nézni fáradtan, de minek?
0: Hát, ugye, de ez megint az, hogy én annyi időre mentem, hogy én megengedhettem magamnak. Szóval ugye az van, hogyha kevés időre mész, akkor ugye sajnálod, mert úgy, hogy most akkor hagyja ki egy napot, de nekem meg az volt, hogy én úgy éreztem, hogy most én rá három napig innen nem megyek el, mert nagyon meleg van.
2: Saját uram, magad ura volt, tehát hogy nem kellett a csoporttal menni.
0: Egy kéthetes úton is lehet az ember maga ura, most mert nem kell csoporttal menni, sőt, hát én el nem, meg fel nem tudom fogni.
2: Hát csak, hogy fáradt vagyok, de indulni kell,
0: mert sajnálom, mert ott van ez a két heted az izében, van ez a két heted az évben, befizetted ezt, szeretnél minél többet megnézni, akkor nem fogsz egy napra ott maradni, rohadni. Vagy én legalábbis akkor nem maradok ott egy napot rohadni. Hát így igen.
2: Na jó, de neked időnként kellett is egy napot rohadni, nem? Hogy hát utána kellett, tovább, persze, tovább tudjál menni.
0: Hát tehát, ez nem lehet másképp csinálni,
2: Nem is egy napot, hanem.
0: Nem lehet folyamatosan turistáskodni. Szóval egy idő után, és ez mondjuk úgy néhány hónap, az eljutod az ember, hogy úgy inkább csak tengleng.
2: Nem akar látni több.
0: De azért még akar látni, csak egyre többet tengleng, a végén már egyáltalán semmit nem akartam látni. Tehát úgy megnéztem meg dolgokat, de az már akkor nem erről szólt. Hogy...
2: Na most az elején járunk még, de akkor jöjjön egy kis zenei szünet.
4: Mambo! Me gusta el mambo! I like it, mambo. Me gusta el mambo.
5: Vaya machito en el mambo.
4: Mambo. Me gusta el mambo. I like it, mambo. Mambo. Me gusta el mambo. Mambo. I like it, mambo.
6: Ay, no más. Y ahí no más.

0: cha-cha. Bomba H. H-bomb.
1: Ay, no más. Y ahí no más.

0: Budapest Rádió FM
1: 90.3, harmadik utas, ismét lehet telefonálni, előzős előbb úgy maradt a telefon kapcsoló, de ismét lehet minket hívni, van egy kis gerjedésünk, a főavatott pakolunk.
2: Csak nem 2:15:30-73, Bede Marci a vendégünk, elérkeztünk Dél-Amerikában, ráadásul Buenos Airesben vagyunk, és elkezdődik a már megtervezett egy évünk, végtelen magabiztossággal vetjük bele magunkat a hova.
1: Véletlenszerűen kezdődött itt az út, vagy mennyire tervezted meg az irányokat, megmondom ott a helyszínen alakult sok
3: egy
1: minden.
3: Egy dolog volt fix Dél-Amerikában, ugye, hogy a hogy ugye a délre, a Patagóniában, a legdélebbi részre Dél-Amerikának, oda mindenképpen az akkori nyárba kellett menni, meg én, nekem nagy álmom volt elmenni az Antarktiszra, ami aztán szintén összejött, és oda is csak akkor lehet menni, tehát olyan november vége és március elej között. Úgyhogy nekem az megvolt az elején, hogy akkor Buenos Aires-ben megérkezem, elindulok lefelé, és aztán elindulok felfelé, nagyon leegyszerűsítve a dolgot, és ez végül is így is történt.
1: Elmentél lefelé, ameddig csak lehetett akkor.
3: Igen, elmentem lefelé. Hát igen, ameddig Dél-Amerikában le lehet menni a szárazföldön, addig voltam, mert tehát van ez a Panamericana, ami az útnak a neve, meg a blognak is, ami az a fő út, ami végigmegy egész, nem csak Dél-Amerikán, hanem egész Amerikán gyakorlatilag, hát van egy-két megszakítás, de majdnem megszakítás nélkül megy Alaszkától Patagóniáig, sőt a Tűzföldig, és hát ott voltam, ahol a szimbolikusan véget ér a déli vége. Most sajnálom, hogy az északi végén nem voltam, de...
1: Mi van ott? A Hornfok van?
3: A Hornfok az már nem a... A Tűzföld sem a szárazföld, a Tűzföld már egy sziget, de ott még van út. A Hornfok az viszont egy ilyen kis szigeten van még attól délebbre, szóval oda bonyolulta bejutni. Oda is el lehet, de azt láttam messziről hajóról. Úgyhogy ennyi. Ott nem voltam.
2: De akkor megint csak azt mondom, megérkeztünk Buenos Airesbe, és egy nagyon fantasztikusan előre lefoglalt szállodába megérkeztél?
3: Hogy hát ugye 6 ágyas szoba volt, vagy 8 ágyas, igen, de akkor úgy éreztem, hogy de
1: kivettél egész szobát, kivettél
3: magát. Persze, igen, mind a 8 ágyat, igen.
2: Nem, de hát gondolom már ott is hoztelek meg olcsóbb szállásokra, egyből tutira, és akkor ahogy mondod, a neten simán utána kutatni, és simán előre
3: be lehet csinálni. Persze, az le volt foglalva, tudtam, hogy akarok lenni egy nyilván, hogy az ember így, megérkezik, meg akkor van jetlege, meg minden, hogy akkor legyen egy kis nyugi, és akkor le volt foglalva 5 napra egy szállásom. De hát ez ilyen, vannak ilyen nagyon hostel foglaló szállítók. Én a hostel 5-öt szoktam használni, de van még 3. És akkor az tök jó.
2: És akkor a tervezett program meg a másik fele. Tehát te vittél a laptopodat, stb. És akkor ott felírtad, hogy akkor Buenos Aires, mint a Kovács József utca 3-ba el kell menned Cipész bácsit megnézni. Ezt hogy tervezted be az előre?
3: Buenos Airesben még így ment, tehát hogy mit tudom, volt a múzeum, de voltak ilyen, szóval ennyire nem akarok, mit tudom, el akartam menni meccsre mindenképpen Buenos Airesbe, és el is mentem meccsre.
2: Ott nem volt halálfélelmed?
3: Ott egyáltalán nem. Általában a...
1: Egy széles mosolyt látom.
3: Úgy álltam hozzá, hogy azért nem úgy mennek az emberek foci meccs, hogy turistákat akarjanak megölni, és ez végül is bejött ez a számításra, mert tényleg senki nem akart egy turistát
2: megölni. De hát
3: megölni.
2: Nagy foci rajongó is, hogy hát gondolom, hogy Barcelona meccsen voltál, Barcelonában.
3: Persze más, mint ahol, más hangulata van, mint
2: egyel azért csak fokozatlan.
3: Persze, hát én sok helyen voltam meccsen, Buenos Airesben voltam meccsen, Montevideóban, Uruguayban voltam meccsen, Medellínben, Kolumbiában voltam meccsen, Bolíviában is voltam meccsen, Rióban is, és ebben messze a Buenos Airesi volt a legnagyobb élmény, és nem csak azért, mert ott voltam először, és az utott a harcon, de szóval ott a Boca Juniors meccsén voltam, ami így az a helyi fradi, hogy leegyszerűsítsem a dolgot, annak, aki nem tudja, és ráadásul ott azért a kemény maggal voltam, szóval azért az egy nagy élmény.
2: Ez
3: nagy...
2: sikerült?
3: Úgyhogy tudtam spanyolról, úgy, mert, tehát, de egyébként szerveznek ide, tehát van turista program, abszolút turista program, de én azt én megalázónak éreztem volna, hogy egy ilyen csoporttal megyek foci meccse lányokkal, úgyhogy inkább megoldottam magamnak, szereztem egy ilyen jegydílert, mert hogy már minden jegyel van előre adva, és akkor egy jegyüzér adott nekem egy jegyet, bementem, megnéztem a meccset, kijöttem, szuper volt. És akkor senki nem akart megverni.
1: Nyert a csapat? Örültek a szurkolók?
3: Igen, nyertünk egy góra, bár én nem a Boca Juniorsnak drukkolok, hanem a másik Buenos Aires-i csapatnak, a River Plate-nek.
1: Hatalmas ünneplés követi, vagy így
3: igen, de én úgy éreztem, és ez engem kicsit zavar, hogy tehát ugye a pályán történő eseményeknek a lelátón történő dolgokhoz nem volt sok köze.
1: Tehát akkor is megcsinálták volna
3: akkor is ordi, nyilván akkor mit tudom, rosszabb hangulatban ment volna haza mindenki, de hát akkor is lett volna 120 perc dobolás, meg ordiválás.
1: Hány néző van egy ilyen
3: Hát nem emlékszem, mekkora a Boka stadionja, de hát full tele volt, szóval olyan 45-50 lehet, de lehet, hogy nincs ekkora, most nem akarok
2: ezzel. Az első fotók között volt, amit feltett, hogy hátrafotoztál egy nagyot, és igen, ott azért ott látszik, hogy...
3: Igen, hú, most ne, ezzel most megfogtál.
1: Jó, nem lényeg kérdés,
3: de szerintem 40 körül lehet, az nagyon nem lövök mellé.
2: Hát, rögtön felvetül a kérdés, hogy amikor jönnek a Boca Juniors rajongó haverjaid, akkor melyik meccsre vinnéd el őket Pesten?
3: Hát akkor valami alternatív programot javasolni. Menjenek el a Gellért fürdőbe. Mi abban vagyunk jó, kérd. Tehát mindenki másban, nincs ebben semmi. De egyébként speciál pont Argentinából, szerintem a világon a legjobban értenek a focihoz, ott úgy nagyjából tisztában voltak a magyar futball tradíciókkal is, úgy ott nem volt.
2: És a jelen állapotával, hogy...
3: Nem, azt, hogy kérdezték, hogy és hogy akkor mi történt. És mondtam, hogy hát lejjebb csúsztunk.
2: A felcsút felkerült az első.
1: Utoljára ott voltunk a VB-nként, ugye? Jól mondom? Argentinában voltunk utoljára.
3: 78-ban kim voltunk, ott, és csak csalással tudtak minket legyőzni.
1: Az argentinok, igen.
3: Például az argentinok csalással tudtak minket legyőzni, mint töröcséget, mint nyilasit kiállították. Mivel addig provokálták őket, hogy a rendes magyar fiúk elvesztették a fejüket. A töröcséknél ez gyakrabban fordult, ez a nyilasit sokszor nem.
1: Nem, aztán utána még egyszer voltunk pontos idők, VB-n még utána.
3: 82-ben is játszottunk velük, 82-ben is egy csoportban voltunk velük, Spanyolországban, de ott már simán megvertek minket. Menjünk vissza, szerintem az utazáshoz. Én nagyon szívesen beszélgetek fociról a következő egy órában.
2: Van rá igény, de nem. Elindult az, amit beterveztél. Elindult az, hogy a programokat elkezdted meglátogatni, meg izé, már túl vagy az első flash-eken, meg volt a foci meccs is, meg már most akkor hagyjuk el Buenos Aires-t.
1: Mekkorákat ugrottál egyébként? Tehát milyen ugrásokat terveztél be, hogy így mondjuk vagy Buenos Aires-be, és akkor most így gondolom az a Antarktisz az több ezer kilométerre van oda.
3: Hát le kellett menni szép lassan.
1: Szép lassan, erre gondolok.
3: Nyilván, hogy... Tehát az, hogy például Argentina, meg Brazília, meg Chile, az milyen nagy, azt azért látja az ember a térképen, de azt azért, amikor már 36 óráig ültem egy argentin buszon, szóval, hogy akkor érzi meg igazán az ember, hogy ezek elég semmi nagy országok. És semmi nincs, semmi és ugye ez a Patagónia az olyan, hogy ilyen tök egyenes, tényleg 40 kilométeres izék vannak, nem tök lapos, 40 kilométeren át egyenes az út, nem történik semmi. Ez egyetlen jó, hogy lehet olvasni a buszon, amit kanyargós egy úton nem lehet. De hát ott viszont lehet, mivel hogy
2: most csak a hallgatónk képben vannak, nem 82-en, 86 volt a magyar csapat utolsó ez irányú szerepel.
3: Az igaz, de az 80, én hibáztam. Ez kétségtelenül így van, de 86-ban nem játszottunk az argentinokkal.
1: Akkor most helyre van rakva minden. Szóval egy patagóniai hosszú busz úttal indult akkor a...
3: Hát nem, először Uruguayba és Paraguayba mentem, de aztán elindultam szép lassan lefelé. Szeptemberben voltam Buenos Airesben, és december elejére értem le a Tűzföldre, elmentem az Antarktiszra, visszajöttem, és aztán elindultam Vészakra. És nagyjából...
2: Brazília az már visszajövett ebben.
3: Hát, és
2: akkor... Nem volt itt is, ott is, nem, hogy volt ez?
3: Figyelj, elmondom végig. Jó?
2: Papírceruzát legetek elő.
3: Argentina, Uruguay, Paraguay, akkor le így Argentina és Chile közt cikázva le a Tűzföldig, Antarktisz, vissza az Antarktiszról, aztán Chilébe végig föl, Bolívia, Peru, Kolumbia, le Brazíliába, egy nagy kör Brazíliában, aztán Francia Guyana, Surinam, Guyana, Guyanából fölmentem néhány Karib-szigetre, sorrendben Saint Lucia, Dominika, Saint Vincent és a Grenadine szigetek és Grenada, visszamentem Guyanába, átmentem Venezuelába, Brazília érintésében, mert csak úgy lehet átmenni, Venezuelából megint Kolumbiába mentem, és aztán Kolumbiából fölmentem végig Közép-Amerikán, úgyhogy Panama, Costa Rica, Costa Ricában volt egy kitérő Jamaikába, Jamaikából visszamentem Costa Ricára, és Costa Rica után jött Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize, és Mexikóból repültem haza.
1: Egy-két kitérőt nem említettél, ha bár azok az országok, ugye itt a Húsvét-szigetek, vagy a Galapagos-szigetek, de itt ez nyilván az csak a földrajzilag kitérő, mert az országokat.
3: Jézus, Ecuadort egyetlen nem is mondtam, nem? Peru és Kolumbia között. Szerintem esküszön nem mondtam. Na mindegy, igen, voltam a Húsvét-szigeten is, Chiléből. Nem, Peru, tehát Chiléhez tartozik, de én Peruból repültem, mert valahogy egy kicsit ott. Tehát az mindenhol itt borzasztó messze van, de lehet repülni Limából, Peruból, meg Santiago de Chiléből, én Limából mentem. És voltam a Galapagos-szigeteken is, Ecuadorból, igen. Ez volt a három ilyen minden szempontból kitérő Latin-Amerikából.
2: Meg hát ez a három
3: az Antarktis, az Antarktis, a Húsvét és a Galapagos-sziget. És én azt hittem először, hogy a Galapagos, tehát mielőtt lettem volna ott, hogy a Húsvét-sziget az nem lesz olyan nagy szám, és most, hogy voltam, én oda szeretnék ebből. Tehát, hogyha egy helyre mehetnék vissza a háromból, akkor mindenképpen a Húsvét-szigetre mennék. Az Antarktis az, mire meg azt gondolna az ember, hogy tényleg az a legegzotikusabb, és tényleg nagyon egzotikus, de azt meg így úgy érzem, hogy voltam, láttam, szuper, hogy voltam, tényleg hatalmas élmény volt, de semmi, hogyha az életem hátralévő részében nem látom többé az Antarktis.
1: Szívesen elkérdezek, hogy mi fogott meg ennyi a Húsvét-szigetben, mert nem szigetek, ugye, amit meg újra
2: pontosítottuk. És összesült a Galapagosszal, ami ugye a gazdag élővilágról,
1: meg igen, a tényleg. Én sokat olvastam egyébként a Húsvét-szigetről, szóval azért engem szintén megfogott.
3: A Galapagos az ugye nyilván a természetről szól, egyrészt ami a szigeteken van, meg hogyha búvárkodik az ember, akkor ami víz alatt is van. A Húsvét-sziget az pedig inkább egy ilyen, hát az inkább egy kulturális élmény, és ugye az bár Chilehez tartozik politikailag, az kulturálisan, meg földrajzilag az Polinézia. És soha nem voltam Polinéziában korábban, és az én tök nagy élmény volt látni ezeket a csávokat, hogy így mennek le a szörfdeszkáikkal a partra, és nem azért, ez nem sport, hanem ilyen kultúra, és ilyen, tudod, ilyen nagy darab, ilyen kitetovált polinézek, ilyen rögbis külsejű mindegyik. És az itt tök érdekes volt, meg ugye maga, amiről a Húsvét-sziget híres, az ezek a moáik, ezek a szoborfejek, amik ott állnak, meg sok le van döntve közülük, lehet, hogy mindegyiket ledöntötték, csak sokat visszaállítottak. Az is egy, nem tudom, valahogy egy tök nagy élmény volt az egész, és maga az élmény, hogy és akkor fölmászol ott, hogy a Húsvét-sziget tényleg a repülő Limából, azt hiszem olyan 4,5 és 5 óra között volt, de Santiago de Chileből is annyi, és tényleg semmi közepén egy baromi kis sziget, és akkor fölmászol a legmagasabb pontjára, és körülnézel, és akkor semmi nincs, csak a csendes óceán mindenfelé. És én ilyen helyen nem voltam korábban sehol, tehát voltam már szigeten, de az, hogy ez élmény meglegyen, hogy minden irányba körülnézel, és sehol sincs szárazföld. Igen, de az egy mégis egy
1: kontinens. Nem az a kulturális élmény, amire gondoltam, hogy megfogott, tehát amiért vissza kell menni, hogy itt szétnéz újra, hogy
3: az egész, nem, úgy az egész, ennek így az, hogy annyira messze van mindentől, hogy egy ilyen speciális kultúra, hogy ott vannak azok a szobrok.
1: Barlangokban jártál? Ugye, erre kevesebbet tudom, elég sok barlang van ott.
3: A Húsvét-szigeten? Uh-huh. Igen, vannak barlangok is, de azért ezek nem ilyen, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a hosszú járatok, csak persze, nyilván ameddig ilyen... bementek, és akkor ott volt valami. Faragtak valamit. Nem abban laktak, de hogy mit tudom én, valami az ilyen szentély volt, és akkor ott
1: igen,
3: és akkor kifaragtak valami madárembert, vagy kivéstek valami madárember figurát.
2: De akkor ezek szerint neked a Húsvét-szigetek a utazási romantika tetőpontja volt, és tulajdonképpen lehet, sokan mondják, hogy azért megyünk valahol, hogy találjunk valamit.
3: Én nem találtam ott semmit, de szóval, ha egy napot kell választanom az egész utazásból, hogy mi volt a legjobb nap, és nyilván nehéz választani, az valószínűleg az volt, amikor béreltem egy kvadot a Húsvét-szigeten, soha az életemben nem ültem kvadon korábban, de úgy éreztem, hogy ez szerintem tök jó itt elkezdeni. És akkor mentem körbe, aztán lennaludtam tök egyedül egy ilyen strandon, mert az ugye az a hely, ahol ez nem para, tehát nyilván brazil strandon ott aludni, ez nem olyan jó ötlet, ott azért találtam egy ilyen kis barlangot, inkább ilyen mélyedést, nem esett rám az eső, ami jó ötlet volt, mert tényleg esett az esőjel. Aludtam, aztán másnap fölmásztam erre a legmagasabb pontra, körülnéztem, megnéztem a csendes utcát, és arra gondoltam, hogy ennél már nem lehet jobb, tényleg. És ennél nem is lett jobb. Tehát ebb fölött már nincs semmi, szerintem. Utazásilag legalábbis.
2: De akkor ez megint
3: de csak az ilyen,
2: ezt megint azt mondanám, hogy te megtestesítetted a mindenféle romantikus utazó álmát, te magányosan a világgal szembe és egybeolvadok.
1: Na, de várj, akkor...
3: Nem. Én ilyeneket soha nem gondolok, de nagyon-nagyon nagy élmény
2: volt.
1: Mit javasolsz, hogy szóval egy ilyen Húsvét-sziget az egy napos program? Vagy egy ilyen másfél napos program? Vagy így szóval, hogy
3: hát nem, szóval az azt hiszem, hiba lenne Budapestről megvenni egy oda visszarepélyet, úgyhogy másfél nap legyen közben. Nem, hát én egy hetet voltam. Gondolkoztam, amielőtt megvettem a repélyet, gondolkoztam, hogy ugyanannyiba került volna, 4 napot vagyok, és úgyhogy egy hetet, és úgy voltam, hogy hát egyszer az életben itt már itt van az ember, akkor maradjunk egy hetet. Ami egyébként viszonylag nagy döntés, mert Húsvét-sziget borzalmasan drága, tehát minden, nem a maga repülőjegy, hanem ott bármit venni. Hát mert mindent repülővel, gyakorlatilag mindent repülővel kell vinni. Már Chile se olcsó, de aztán $3 volt a kóla boltban, szóval már 3 amerikai dollár, ami most 700 forint, és a boltban, nem az étterem, mint olyan $20 alatt gyakorlatilag nem lehetett enni. Tehát a legegyszerűbb tál hal rizssel étel, az olyan, azt hiszem $18 volt a legolcsóbb, amiért meg tudtam venni, ami 4000 forint. Szóval ezek nem... És nem, akkor már oda kell menni. Akkor már oda kell menni egy hétre, egy bicikli, quad, autó,
1: sétálni. Az időt.
3: Igen. És hát úgy, igen, tényleg, az sok szempontból tényleg a világ vége.
2: Erre jön az utazó emberek másik nagy sztereotípiája, a találkozás a benszülöttekkel, a furcsa étel, szemleves evés, mit tudom én.
3: Hát én mondjuk minden...
2: Most először a Húsvét szigetekről, de aztán hát a másik.
3: Hát én mondjuk nekem a kaja az engem sose ijeszt meg, mert én úgy mindent megeszem. Most ezen az úton a legdurva. Ettem tengeri malacot, meg most a végén ettem Belize-be tatut. Az, de hát az se volt, íze nem olyan fura. Ázsiában extrémebb dolgok vannak. Hát a benszülöttek...
2: Igen.
3: Ez meg olyan dolog, hogy nézd, hogyha mész több napot, tehát van még egy-két törzs Amazoniában, de azért ahhoz nem azt kell csinálni, amit én. Ahhoz vagy az van, hogy annyira gazdag amerikai turista, hogy bereptetnek helikopterrel, vagy antropológus, hogy aki oda megy, és ugye lehet, még ugye van olyan törzs, amihez egyáltalán nem lehet menni, mert pont az lényeg, hogy hagyjuk őket békén. Szóval azért mindenki van egy trikó, és mindenki tudja ki a Messi Latin-Amerikában. És mert már ilyen a világ. És azt hiszem, hogy nem csak Latin-Amerikában, de Pápua-Guineában és Kongó dzsungeleiben is láttak már Barcelona Messi, mert azra egy gyakori.
2: Igen, lakult, igen.
3: Úgyhogy, de szerintem hát ez nem baj, vagy hát lehet, nyilván
1: volt
3: lehet keseregni azon,
1: hogy... Voltak nem, hogyha nem is olyan nagyon egzotikus lehetőséged a benszülöttekkel napi szinten akár találkozni. Hát ugye,
3: persze, igen, szóval, de nem, tehát, hogy tök érdekes, csak hogy ezt a benszülött dolgot azért nem így kell elképzelni, hogy és akkor ilyen, nem tudom, emberek ilyen ezzel a nagy, hosszú ilyen farokvédővel, ami van nekik Pápua-Guineában, ezzel rohangálnak, és az a semmi, és soha nem látok még fehérembet, és Istenként tisztelnek. Ez nem így van. De ez nem baj. Engem a Panama City bevásárlóközpontok is nagyon szórakoztattak, mert az antropológiailag legalább olyan érdekes megfigyeléseket lehet tenni egy ilyen hatalmas panamai bevásárlóközpontban, ahol együtt van az összes létező amerikai gyorsétterem, a márka, amiről valaha hallottam, az mind ott van egymás mellett. Ott életemben egyszer tömegiszonyom, szóval már annyira dolog. Soha nem tapasztaltam korábban. Hogy az ugyanúgy érdekes azt nézni, hogy ott mit csinálnak az emberek. És egyébként majd beszéltünk arról, vagy beszéltem arról előbb, hogy a végén már azért nehéz volt bármit, amit ilyen klasszikus turista programot nevezünk, hogy bármit megválik, szóval azt azért nem untam meg, hogy így nézem ugye az embereket, hogy itt esznek, vesznek.
2: Megint a technikához, meg a nem is tudom, kivitelezéshez, itt kérdezik a cseten, hogy csak Steve Jobs termékekkel voltál, és túlélte, és nem volt aksi probléma, ilyesmi.
3: Minden probléma volt, igen, egy iPhone volt nálam, meg egy...
1: Mi itt meg is tekinthettük itt a legendás eszközöket.
3: Meg egy laptop, egyébként a laptopnak voltak olyan, hogy a telefon tök jól átélte, a kábelek azok, amik nem viselik jól az utazást, azok úgy törnek meg, hogy tényleg rossz rájuk nézni, és a fülhallgatóból azt hiszem 3 újat kellett vennem, töltőt, azt 2 talán, de összességében nem volt gond. Meg hát, nézd, nekem ugye a blogot írnom kellett, ha nem kellett volna írnom a blogot, akkor valószínűleg nem vittem volna magammal.
2: De nincs eleve egy ilyen kis grafó, úgy, ha már...
3: Hát nem, igen, lehet, figyelj, lehet, hogy akkor is vittem volna,
2: sose tudjuk meg,
3: de így ugye nekem elengedhetetlen munkaeszköz volt, azért mindenképp kellett, hogy legyen nálam egy laptop.
1: Hát az kiolvasható volt az írásaidból, hogy a GPS, illetve a szatérkép nélküliség, az rendkívül megreformált az utazást.
3: Tényleg az, hogy
1: nem egy hatalmas térképen mész,
3: hogy
1: persze,
3: az, hogy látom a mobilon, hogy hol vagyok, a térkép abban, az a legcsodálatosabb dolog. Szóval, és az még ez ugye 5 éve, amikor Ázsia voltam, akkor még nem volt okostelefon, akkor ez a műfaj nem létezett. És ez, hogy én 5 évig egyetlen egyszer sem voltam elveszve, mert azt látom, hogy melyik utca sarkon vagyok, és a taxis felesleges köröket visz, vagy nem. Vagy az, hogy fölried a hajnali 3-kor a buszon, és megnézem, hogy épp melyik városnál tartunk.
1: Meg hát nincs is rád írva, hogy turista vagy, nem? Szóval, hogy rád van írva egyébként? Ez ugye, mennyire volt rá írva? Lehetnél egy, mennyire nézted dél-amerikainak?
3: Hát figyelj, attól függ. Argentinában meg Chilében be tudtam olvadni. Szóval, de hát ott ilyen spanyol, meg olasz ízék vannak. Chile az egy kicsit indiánabb, mint Argentina, de az se sokkal, főleg nem délen. Brazíliában is vannak olyan helyek, ahol végig is be lehet olvadni, mert az nagyon vegyes. Tehát nyilván olyan Bolíviában, meg Guatemalában, ami nagyon, nagyon indián, ott azért nem. És hát azért akkor is, hogyha...
1: Ha megszólalsz, abból is rögtön kiderül,
3: Budapesten ugye? Is, ha az utcán mész, akkor látod, hogy ki a turista, még hogyha más ruha van rajta, meg azért azt ne higgyük, hogy be tudunk olvadni egy pillanat sem, mert mit tudom én, ki a franciára túl a cipőbe egy dél-amerikai nagyvárosba a turistákon kívül, akiknek az egy cipőjük van.
2: És megint ez a praktikus része a dolognak, hogy ezt a netes lefedés, ne Isten, az előfizetést, hogy adottad, vettél helyi kártyákat?
3: Nem, semmit nem vettem.
2: Minden úgy volt, hogy itt arra
3: indultam? Nem. Én a telefon nem használtam telefonként, csak, tehát nem is volt benne SIM-kártya soha, tehát csak hogyha volt wifi, és a laptoppal dettó ugyanez, hát mit tudom én, azt hiszem kb. 5-ször ültem internetkaféval, most van annyi helyen van wifi. Ez egyébként a nemzetközi utazás egyik nagy paradoxon, hogy a világ összes olcsó hotelében ingyen van wifi, és a világ összes drága hotelében drága pénzt számolnak föl, tehát hogy mit tudom én, hogyha egy jó hotelben mész Londonba, ott $30 egy óra, vagy egy éjszaka, és tehát egy ilyen olcsó hostelben soha senki nem menne oda, hogyha nem adnák ingyen a izélet.
2: Ez elég vicces. Egy teljes új. És ismertél meg új szállás, vagy turistáskodási típusokat, mert azért a nagy kategóriákat végigvettük, de azért ott biztos, hogy vannak speckó.
0: Akár különböző eszközökkel utazók, hát ugye ezeket?
3: A Közép-Amerikában, tehát én mielőtt elmentem volna, én azt mondom, hogy biztos sok amerikai lesz, mert mégiscsak azért közelebb van nekik Brazília, mint nekünk. Az egyrészt annyival nincs is közelebb, másrészt azért az amerikaiak egy része tényleg az útlevéléssel rendelkezik.
2: De aztán
3: Közép-Amerikában egyre több lett az amerikai, és ott azért láttam furcsa dolgokat. Hát, hogy furcsa amerikai. Hát ugye egyrészt van ugye a vicc, ugye most ugye van a film, az a Spring Breakers, akik az egyetemisták, akik a húsvéti szünet alatt elmennek és eldobják az agyukat, és én pont ebben az időszakban voltam most Közép-Amerikában, mielőtt hazajöttem volna. Ez nagyon súlyos. Szóval, hogy ahhoz képest a német gimnáziumi csoporton, a Siófokon, az semmi.
2: Semmi?
3: Az semmi, nem. Hát ez ilyen erőltetett, ilyen, azt hiszik, hogy a vék a hely, de közben félnek is mindentől, és viszont végig nagyon részegek és be vannak szívva, az úgy... Vicces. Ezzel a jelenséggel nem találkoztam korábban.
2: Igen, a kérdés az innentől jogos, hogy a hallgatók is feltesz, hogy léteznek rendes amerikák?
3: Persze, én imádom, nagyon sok amerikai. Én egyébként azt is megtanulja az ember, amikor utazik, és így sok nációval találkozik, hogy általában a sztereotípiák igazak. És szerintem az amerikaiakról az a sztereotípia, hogy így kedvesek, és nyitottak, az abszolút igaz.
1: Te a franciákat nem szereted, ha jól
3: emlékszem. Én a franciákat nem szeretem, de mert nem tudok franciául, ennek lehet, hogy az is.
2: Tessék,
3: hello.
4: Couchsurfing az nem jött szóba?
3: Nem. Nekem, én tisztában vagyok azzal, hogy az mi, nekem nem az a műfajom. Én azt nem... Én nagyon élvezem az utazásból azt, hogy tök szabad vagyok, és úgy érzem, hogyha valakinek a konyhájában lennék, és beszélgetnem kéne vele, akkor nem lennék szabad, de mindenki csinálja nyugodtan, akinek kedve van hozzá, és tudom, hogy sokan élvezik, én ismerem magamat, és nem.
4: Amikor én voltam Dél-Amerikában, akkor még nem ismertem a couchsurfinget, nem beszéltem spanyolul, de amit leghamarabb megtanul az ember, az a aqua caliente.
3: Melegvíz, igen. Hát ahol szükség van rá, igen.
4: Erre emlékszem.
0: Fordítsatok, légy szíves.
3: Az a meleg, agua caliente. Abból az agua, a víz, a caliente, a meleg. Igen. Igen.
0: De biztos nem is ez a legfontosabb, nem? Egy idő után?
3: Igen. Nem. Köszönöm. Nem.
2: 2015-37-73, a műsorunk az utolsó felébe fordult, a vendégünk Bede Marci, és nem megyünk most még ki, szerintem meg kell húznunk ezt az utolsó fél órát. Egyrészt, kedves hallgatók, egy kicsit presszionáljátok a féltelembert, először és utoljára nyilatkozik ilyen nyíltan, és ekkora embertől meg számára, erről a témáról.
3: Ekkora őszintességgel.
2: És ekkora őszintességgel.
3: Nem, csak még azt akartam mondani, hogy nem, tehát a meleg víz az nem olyan fontos. Tehát az például azt is megtanulja az ember, hogy mi fontos. Például az, hogy ablaka legyenek szobának, az egyáltalán nem fontos. Tehát ez semmit nem
0: ad. Még használom is.
3: Az abszolút, tehát az, hogy amire egy szoba van, amire való egy szoba, hogy nyugodtan aludjak benne, ez ablak ezen, tehát semmit nem dob. Ne legyen benne túl meleg, vagy túl hideg, az inkább fontos, és az ágyba lehessen aludni, ennyi. És ne legyen mellette, vagy alatta egy diszkó, ami általában van.
0: Na, még a franciákról, illetve vagy a belgákról, vagy bárkiről, hogy
3: így egy ilyen két ilyen jó kis szereók. Ja, nem, hát én nekem a franciák, tehát ugye van a két nagy közutállatnak örvendő csoport, ilyen utazói körökben, az egyik az izraeli, a másik a francia. Más, ugye a francia az...
0: Oroszok, nem? Én még nem, őket hallottam.
3: Tehát ebben a szubkultúrában, amiben én utazom, nem. Tehát nyilván tudom, hogy mit tudom én, Egyiptomban a búvároktatók utálják az oroszokat, mert letörik a korradomban, én utazom, abban a franciákat azért utálják, mert ugye a franciák azt hiszik, hogy ők mindent jobban tudnak, meg övék a világ, plusz az egyetlen turista csoport, amik nem beszél angolul. Ők és a kanadai franciák, mert a francia néha tud, csak letagadja, de a kanadai francia az tényleg mindent elkövet azért, hogy ne tudjon. Azt. Tehát az egész élete arról szólt, hogy ne tanuljon meg angolul, és aztán erre büszke is. Az izraelieket meg azért utálják, mert van ez a az a réteg, amelyik ugye kiszabadul az izraeli hadseregből, miután lenyomtott a 3 évet, és elmegy, és aztán ilyen nagy csoportokba csörtett végig a világon, és csak oda megy, ahol további izraeliek vannak, mert igazából annyira nem szeret utazni, csak azért megy, mert a többiek mennek. Ez szörnyű, tehát az is nagyon rossz.
1: A magyar utazónak jó híre van?
3: A magyar utazónak ilyen körökben természetesen semmilyen híre nincsen, tehát én óriási exotikon voltam mindenütt. Egy-kettővel találkoztam, aki már látott magyar, tehát ugye az vicces, főleg amerikaiaknál volt, hogy nem is tudták, hogy mi az, hogy magyar. Én a ilyen helyieknek inkább azt hazudtam, hogy spanyol vagyok, mert azt akkor tudták, hogy mi. Meg ugye az ők az én akcentusomat úgy
1: nem bonyolítottad a dolgot.
3: Nem, mert hát amikor beül az ember egy ilyen Buenos Aires-i taxiba, vagy akár, most akkor azt mondom, hogy magyar, azt se tudja, hogy utálom el magyar, ezek inkább azt mondom, hogy barcelonai vagyok, és akkor beszél az ember 5 mondatot a fociról, kiszáll az autóból, majd vége. És akkor ez nekem úgy kényelmesebb volt, de hát persze volt, hogy nekik fogalmuk sincs, hogy mi az, hogy Magyarország. De hát miért Magyarországon ki tudná egy térképen Belizt elhelyezni? Kevesen.
2: Hát vagy, igen, Belizt.
3: Vagy Grenadát.
1: Tudjuk itt Tilos Rádióban, MC-ken van
3: rében. Na jó, de akkor Szent Vincent és a Grenadin szigeteket. Az egyen éjszakra van Grenadin.
2: Igen, hogy melyik, hol van ahhoz képest, igen. Na, de térjünk vissza a keményebb témákhoz, mert ugye itt a hallgatók nem bírják ki, hogy egy-két pikáns részt név nélkül, illetve pozíciók nélkül, de mégis, hát ugye? Ugye volt esély arra, hogy a másik nemmel létesítsük, viszonylag, hogy is mondják, intim a kapcsolatot. És akkor erről kérdeznek a kis hallgatók, hogy ez hogy turistákkal, helyiekkel, munkákkal.
3: Hát ez mind a kettővel lehet. Sőt, hát hogy is mondjam, gyakorlatilag elkerülhetetlen. Tehát, főleg
2: az utazás romantikában nagyon beleveszik.
3: A helyivel azon többet kell melózni, mert nem velük vagy viszont, aki utazik, és sokan utaznak egyedül, és csomó nő is utazik egyedül, meg ilyen párokba, ez csak még jobban felhergelik egymást, és hogy akkor, tehát az úgy kialakul. Tehát ezt úgy nehéz elkerülni.
2: Mert az írásidból, hogy kivettem ott azért a kanos amerikai turistának, vagy szukás, vagy hogy is hívják őket.
3: Szukás.
2: Tehát, hogy itt is
3: feltetek. Igen, ez egy műfaj, az ausztrál, aki mindent. Általában az angol szász az, aki le tud vetközni minden gátlást.
2: És akkor ott, ahogy mondtad, hogy oda megy, hogy akkor valami két szóval egyből, bár ő hível téged, vagy valahogy
3: hát így emlékszem. Van ilyen is, igen, abszolút.
2: És akkor abszolút. A hallgatóknak mondjuk akkor a sorrend Ausztrália, Egyesült Államok.
3: Hát igen, az angol szász, az meg főleg, ha iszik, akkor ők ugye nagyon elveszítik az önkontrollt. Hát mint egy német az annyira soha.
2: És akkor mi a helyzet a úgynevezett benszülöttekkel?
3: Tehát változgatja. Tehát én olyan liberális szexuális kultúrát, mint Brazíliában, hogy sehol az életben nem láttam, de valószínűleg nincs is.
2: Egyből fúzóra, vagy hogy mondjam? Hát csak így Brazíliából gondolom.
3: Aha.
2: Ez igen. Ja, és Brazíliában életed végre romantikus legnagyobb olyan buliában voltál, amiről még filmet sem mernek csinálni.
3: Nem, hát azért mernek róla filmet csinálni, ez a Riói favela buli. Igen, de hát azért oda is van. Oda én csak turista csoporttal mentem, mert ott béna voltam. Oda is el lehetett volna menni egyedül, csak akkor több időt ott kellett volna lennem Rióba, és így haverkodni valakivel, aki aztán elvisz.
2: De én meg, nem tudják, hogy miről van
3: én szó. Én így viszonylag, hát ez a, ugye van ez a speciális riói zeneforma, funky, Baile Funk néven fut Európában, ami egyáltalán nem olyan, mint a, nem tudom, romantikus bossanova, vagy a samba, amit az általában az emberek ismerik Brazíliában, egy ilyen nagyon agresszív basszus alapú tánczene.
2: Hát mi nálunk a mulatós, egy kicsit csak messzus
0: nélkül. A funk is, nem?
3: Igen, és ez leginkább a szegény negyedekben, a favelákban megy Rióban, ahol ilyen hát leginkább ilyen magyar acidpartikra hasonlító közegben vannak ilyen nagy bulik. És ezekben van olyan, ami meg kétféle ilyen favela van Brazíliában, Pacificada és a nem Pacificada. A Pacificada az azt jelenti, hogy a rendőrség tartja fenn a rendet, és ők árulják a kokaint. A nem Pacificada az azt jelenti, hogy a rendőrség nem ment oda be, és azért nem ők árulják a kokaint, hanem a helyi akárki. De ez kicsit leegyszerűsítve van, de nagyjából ez a helyzet. Én egy Pacificadában voltam, aki nem Pacificada izébe volt, mert már megismert annyira riójákat, hogy elvitték, az még sokkal durvábbakat mesélt, mert ott géppisztoly van, meg tényleg úgy néz ki az egész, mint a Scarface, és jön áll ilyen hegynyi kokain az asztalon. Amin én voltam, ott csak a WC-ben árult a kokain, meg az arcnak, aki mellettem pisírt, annak úgy kiesett a gatyájából egy fegyver. De ez semmi nem volt ahhoz képest, ami az igazán kemény helyeken van. És itt nyilvánvaló volt, hogy itt azért volt 40-50 fehér ember, és azért nyilvánvaló volt, hogy az nekik is nagyon rossz lenne, hogy ott van fehér embernek baj esne, akkor bejönne a rendőrség, balhé lenne, jövő héten nem lenne buli, lecsuknának embereket. Úgyhogy ez nem volt egy
0: szép dolog. De megnézik a fehér embert? Vagy megnézik a fehér embert? Vagy akkor
3: hát megnézik a fehér embert, amikor táncol. Szóval az nagyon rossz ötlet, de nekem az volt az elmélet, ami két dolgot nem szabad fehér emberként, főleg fehér férfiként csinálni Latin Amerikában. Az egyik az focizni, a másik meg táncolni. Tehát ennek csak rossz vége lehet. Persze mind a kettőt elkövettem, és mind a kettőnek nagyon rossz vége volt. Ugye a fociról az külön gond, hogy nem csak az, hogy bénább vagy náluk, de szeretnek is felrúgni.
2: Jó, hogy ott stílusban játszanak már eleve.
3: Hát nem az, nem, ők egymást annyira nem rúgják föl a fehér embert jobban. Tehát, hogy jobban odalépnének, hogy tudja, hogy mi a helyzet.
0: Tánc?
3: Hát a tánc az
0: meg... Letáncolnak, vagy mi történik, vagy kiröhögnek?
3: Hát egy te perc, hát le újra mutogatás mindent. Az tényleg az a legrosszabb. Az a tényleg, tehát az
0: szörnyűség. És hogy kell akkor táncolni, akkor egy brazil férfinak.
3: Nem, ez tényleg, ez nem. Szóval aki nem végzett ebből, nem tudom, több hónapnyi kurzust az életében, vagy több évnyit.
0: Lehet, hogy vannak ilyen koreográfiák, nem ilyen közösségi koreográfiák, ugye?
3: Zenéje válogatja. Ez, amiről beszéltünk, ez a bájlefunk, az inkább csak segrázás, de hát... Ki tud Európából is segetrázni, ahogy ők tudnak segetrázni, tehát ez azért reménytelen. De hát az igazán durva dolgok, az ilyen szalsza, meg hát ugye a tangó, a klasszikus, amit valamennyit tudni kell a lépéseket, szóval az tényleg azt hiszem, ne csinálni ezt fehér ember.
2: Na és akkor hát azért Dél-Amerikában jártunk ott, hogy mondjuk minden a zene, meg a buli, mert gondolom ez a brazil ügy, ez volt kb. Egy kiemelkedő
3: csúcspontja. A brazil a legdurvább, igen. Tehát a Brazília az még úgy Latin-Amerika többi részéhez képest, és úgy rátesz egy lapáttal.
2: Már mint a partizás, full buli, party.
3: Hát meg ugye az életöröm, meg a buli, meg hát főleg Rio az nagyon durva. Szóval Rio tényleg, de még nem is nagyon lehet ám Rio-ba más csinálni, mint úgy szórakozni, meg úgy focizni, aztán meg hát van, aki dolgozik is persze, de hogy az ott tényleg erről szól az élet, az nagyon durva.
2: Na jó, de érted, én téged bár nem ismerlek nagyon, de nem úgy ismerlek, mint hogy hol lehet táncolni, és keresed a lehetőséget nem, egy jó klubra, és
3: nem. Nem, de hát attól még bulizni szeretek. Tehát még, hogyha valóban nem vagyok annyira táncos lábú, ebben kétségtelenül igazad van. De hogy...
1: Minden este elindul a turista bulizni?
3: Mert hát ugye, én Rióban 10 napot voltam, mondjuk ez segített is, hogy rossz volt az idő, mert júliusban voltam, tehát az ottani tél közepében, amikor 10 napot voltam, abban 7 napot esett az eső, 2 csak fújt a szél, és 1 nap volt jó idő, akkor gyorsan fölmentem a Krisztushoz, és akkor megnéztem, hogy le lehet nézni a Rióra. Úgyhogy semmi más nem lehetett csinálni, csak eljárni esténként, ami egyébként nem volt rossz.
2: És akkor ott a társaságkeresés, társaság találás, vagy ugyanúgy turisták.
3: Hát nézd, alapvetően azzal haverkodsz össze, akivel ugye exáláson vagy, mert azért mégiscsak könnyebb, mert hogyha nyilván egy brazil vagy egy argentin annyira nem áll tőle távol kulturálisan, mint egy kínai vagy egy burmai, de hát akkor is könnyebb. Azért akkor is könnyebb egy osztrákkal vagy egy némettel haverkodni, mint egy bolíviaival. És nyilván, meg hát azokkal vagy exabában, meg azokkal leszel egy helye, meg azokkal azzal vigyáztak egymást tucára, és akkor jobban összehaverkodsz.
2: És akkor kitaláltuk, hogy akkor 8-kor elmegyünk, nem tudom én, Coco Jumbo-ba, vagy nem
3: tudom. Nem, akkor elkezdesz inni 6-kor a hostelben, mert ugye az a hostelnek is érdekel, hogy minél többet fogyasz.
2: És a rum, végtelen rum, ugye?
3: Hát Brazíliában van ez a cachaça, a nátpálinka, ami szintén cukornádból készül, csak nem tudom pontosan a folyamatot, de a rumból valahogy előbb melaszt, tehát ott előbb melaszt csinálnak a cukornádból, és aztán abból lesz alkohol. Ez a cachaça, ez meg egyszerűen csak nátpálinka, az ugyanúgy, ahogy bármilyen gyümölcsből pálinkát csinálsz. És hát akkor van ez a caipirinha, ami a brazil nemzeti koktél, ami ugye cukornátpálinkából, lime-ból és barna cukorból áll, meg jégből, és akkor ezt iszod nagyon-nagyon sokáig
0: hozzá. Strandon kínálják, ugye?
3: Hát igen, én nem bírok napközben a melegbe inni, szóval én éppen nagyon megtanultam respektálni ezt a latin-amerikai alkoholizmust, mert persze, hogy az oroszok tudnak inni, de hát hidegbe könnyű, érted? Miért rakják ki egy oroszt ott a tengerpartra, aztán kezdjen el inni délben, kezdjen el inni délben, mint hogy a brazilok elkezdenek inni a napon, aztán hol tart este 7-kor? Azt szerintem az nagyon kemény dolog, én ezt nem is bírom csinálni. Én általában megvártam.
2: És akkor megvolt ez a partizó rutinot, hogy lemegy a nap, kezdjük a nap.
3: De hát én itthon se szeretek napközben inni, az a helyzet. Úgyhogy lehet, hogy én egyáltalán vagyok alkalmas erre, de hogy én tengerparton napsütésbe igyek, az kizárt, szóval még egy sört se. Tényleg.
2: Hagyjuk az alkoholizmust, kérjünk át a drogokra, hogy van valami különleges olyan cumó, amit itthon nem lehet kapni, esetleg maga fogyasztási szokás, vagy nevetnek, mikor elszívnak egy cigit és tapsolnak a végén, tehát valamilyen nagyon
3: legyen. Én azt hallottam, hogy állítólag Magyarországon elég sok mindent lehet kapni. Nekem az egy ilyen élményem az ayahuasca volt, amit csináltam Ecuadorban, de hát én azt hallottam állítólag, hogy ezzel Magyarországon is lehet találkozni. Hát az elég vicces volt, de ott sem maga
2: a
3: volt élmény, hanem hogy az egész körítés.
2: De igen, mert hogy leírtad, egy végtelen profán ügynek írtad le, ahhoz képest én, vagy a Jóuszka, vagy egy ilyen beavatós cuccokat, akkor így egy hétig, ahogyan így mentálisan állok, és ahogy az erd, és ehhez képest, tehát ugye most nem akarom lelőni a poént, olvassák el az emberek a blogon.
3: Az helyzet, hogy szóval belőlem a spiritualitásnak a szikrája is hiányzik, és én egyáltalán nem hiszek semmiféle ilyen dolgokban.
2: De egy szintes élményre mentél.
3: És az Ajahuaszkával kapcsolatban kicsit az volt az érzésem, hogy ebbe úgy hinni is kell valamennyire.
2: De tehát, olyan nincs, hogy a szervisz, hanem hogy oké. Okay,
3: jó, de az, hogy más, tehát az, hogy én még azt elhiszem, hogy valaki be Ajahuaszkázva azt hiszi, hogy a negyedik dimenzióban találkozott a múltjával és a jövőjével, de hogy másnap, amikor kiment belőle a cucc, még mindig elhiszi, akkor menjen pszichiáterhez, tényleg. És hát sok ilyen van, meg tehát van a, tehát a drogturizmus, az egy viszonylag jövedelmező dolog Dél-Amerikában. Persze, hát az én a fapados módszerre mentem, meg én teszem be a lábam ilyen jóga központokba, úgyhogy szereztem egy sámánt Ecuadorba, elmentem a faluba, ott voltam 3 napot, megittük ezt a borzalmas ízét, hánytunk, fostunk egy éjszakán át, nem volt olyan jó, mert másnap hazamentem.
2: De erre a hallucinációs élmény az létezett volt, egy LSD-hez képest milyen
3: Én nem, fogalmam sincs, milyen lehet.
2: Bocsánat, hagyjuk is ezt a dolgot, térjünk tovább ahhoz, hogy ezek az élmények, amiket így kiírtál magadnak, ezek kezdtek elfogyni.
3: Aha, hát figyelj, nekem volt még egy olyan izé is ebbe az útba, és ezt lehet, hogy végig kellett volna gondolni előre, hogy én összesen 19 hónapot voltam, tehát mondjuk ugye másfél évet, és az első 9 hónapban lényegesen nagyobb élmények voltak, mint a második 9-ben, és nem azért mondom, és nem azért, mert belefásultam, hanem az egyszerűen objektív, hogy az első 9 hónapban voltam az Antarktiszon, az első 9 hónapban voltam a Galapagoszon, a Húsvét-szigeten, voltam Patagóniában, ami nekem az egyik legnagyobb élmény volt. Peru, ami szerintem a legérdekesebb ország.
2: A Patagónia mellett akkor ne szaladjunk el a hallgatóknak, hogy nem ismernék Patagóniát egy pár szó. Hol van, merre, miért volt?
3: Patagónia az ugye az a déli csücske Dél-Amerikának, ami mondjuk 80%-ban Argentinában, 20%-ban Chilében van. És az argentin rész az egy ilyen elképesztően üres síkság, amilyen ürességgel az ember Európában nem találkozik.
2: Az ilyen, egy fenség a Patagónia.
3: Nem fenség, de síknak sík, de nem fenség. És ugye, szóval ilyen nagy nyitott terekkel az ember nem találkozik Európában, de ez tök exotikus. Ott beszéltem ott ilyen ausztrálokkal, azoknak nem volt annyira exotikus, mert ők ilyet otthon is látnak, bár ott ugye melegebb van. És hát vannak ezek az ilyen, és helyenként ilyen hihetetlen formájú hegyek vannak rajta, és ott én nem vagyok egy nagy ilyen természetjáró turista.
2: De hát ott ez, de a blogodon ez volt, hogy jaj, de jó, hogy felmehetünk arra
3: ott
2: a hegyre.
3: Ott jó volt, ott igen, így, igen. Tudom én, ilyen 3-4 napos dolgokra menni. Az nagy élmény volt. Na, és hogy a második 9 hónapjában az útnak talán kisebb. Szóval nem voltak ekkora, tehát objektíven nézve nem voltak ekkora számok. Nekem talán a legnagyobb élmény a másik 9 hónapban az nekem az egész ilyen karib kultúra volt, amivel én korábban nem találkoztam soha, és nagyon sok ilyen karib helyen voltam, ugye nem csak a karib tengeren lévő szigetek tartoznak ez a karib kultúrkörhöz, hanem úgy Dél-Amerikának, meg Közép-Amerikának ugye a karibi part vidéke is, tehát mit tudom, Guyanának vagy Surinamnak a tengerparti rész az tök karib, Belize az Közép-Amerikában az tök karib, ott, hogy angol is beszélnek, ugyanazt a hülye akcentus angolt beszélnek, mint a karib tengeren mindenhol, és még Nicaraguának meg Hondurasnak is a karibi darabjai, ott nem spanyol beszélő meszticek meg indiánok élnek, hanem angolul beszélő feketék meg mulattak. És én korábban nem láttam karib tenger gyakorlatilag, most meg igen, sokáig, és nagyon-nagyon tetszett az egész.
2: És nem véletlenül tartják azt a vidéket, ugye ez a Hawaii Dizsi, tehát a karibi életérzésnél a pálmafák, a rum, a tengerpart. Halló.
1: Hallgatom. Hello.
5: Sziasztok!
3: Hello!
5: Szirágyi Gergő!
3: Szevasz!
5: Hello!
3: Mondjad!
5: Szeretnénk kérdezni, az lenne a kérdésem, mondjad, hogy Guatemalában, mikor jártál ott, ugye, milyen buszokkal utaztál, ugyanis én olvastam Lonely Planet-es útikönyvbe, tehát vannak ilyen másodosztályú, amit ők Chicken Bus-nak neveznek, meg vannak ezek a Pullman buszok, hogy melyikkel érdemes, én is oda készülök járom.
3: Hát ugye a Chicken Bus-t azt úgy kell elképzelni, tudod, hogy néz ki egy ilyen amerikai iskolabusz, tudod, ezek a sárgák,
5: igen,
3: amik
5: mind,
3: na ezek azok leszuperálva, azzal a különbséggel, hogy én nem tudom hány gyereket raknak egy ülésre Amerikában, de itt olyan 6-7 felnőtt van egy sorban, tehát az így nagyon rossz, de hát ki lehet bírni, és akkor van, mondod, igen, az a volánbusz, tehát azok ilyen magántársaságok kezében lévő lévő, jobb állapotban lévő buszok, amik nem állnak meg minden putrinál, ha leintik, hanem tudom én, pont megvan, hogy mikor indul, és nagyjából mikor érkezik, és ezt még be is tartják nagyjából, és mondjuk csak egy megálló van ebédelni. Figyelj, igazából ami van, azzal kell menni szerintem. Hogyha van pullman, akkor érdemes azzal menni, persze ugye sokkal drágább is, de mondjuk egy 10 órás út az kényelmesebb azon, nyilván attól is függ, hogy mennyi időd van, hogy ugye, hogyha rossz buszon tölt az ember sok időt, akkor utána használhatatlan lesz tőle sok időre, és akkor esetleg másnap sincs kedve semmit se csinálni, hát nyilván meg kell találni a balanszot, de nem volt, tehát az sem, nem pokol az sem. Bár rossz. Igen, most, hogy visszagondolok rá. Az, hogy Közép-Amerikában mindenütt rossz a buszrendszer, mert Dél-Amerikában marha jó buszok vannak. Én az életben nem látom olyan jó buszokat, mint Peruban, ahol nagyon kevés pénzért tökéletes ilyen repülőgép ülések vannak, van wifi a buszon, és lehet wifi a buszon, és lehet bingózni a stewardess vezetésével. Az más élmény.

0: Szóval, hogy hú, de elmennék én is egy ilyen útra. Két dolgom gondolkoztam, hogy nem lennék alkalmas. Az egyik az, hogy nem nagyon kedvelem a békákat, csúszómászókat, bogarakat.
1: Rántotós mindenhol.
2: Mármint, hogy enni?
0: Nem enni, hanem egyáltalán egy térbe létezni velük. Aha. Másrészt meg enni a tenger gyümölcseit és a többi egzotikus. Tehát az én gyomrom nem olyan, mint a tiéd.
2: Hát, sülcsirke rizssel az mindenütt van Latin-Amerikában, hogy ez nem gond, inkább az a gond, amikor nincs más. És például Közép-Amerikában gyakorlatilag nincs más.
0: Ugye itt a ceviche, meg nem tudom, ceviche, rengeteg érdekes dolgot, de hát
2: Két dolog hiányzott, nekem Ázsiából, Latin-Amerikában. Az egyik az árak, mert hogy Ázsia az olcsóbb, a másik meg a kaja, ami sokkal jobb Ázsiában. Latin-Amerikában, Peruban lehet nagyon jót enni, Mexikóban elég jót, és Argentinában jó húst. A többi az tényleg nagyon lehangoló.
0: Azt csak enni kell,
2: unalom, unalom. Mm-hmm. Tehát, főleg a közép-amerikai rész, hogy Venezuela, Kolumbia és attól északra az egyszerűen szörnyű.
0: És a karibi, hogy így naponta fölkeltél, elmentél reggelizni, vagy csak egy nagy ebédet csináltál, volt ennek valami metódusan állat, hogy mit kívántál?
2: Nem, én azt mondom, olyan napi két étkezésem voltam, inkább, mint hárman. Még ugye sokszor, hogy az ember sokáig ül egy, tehát hogy van egy ilyen 10 órás buszút, akkor hogy, szóval nem akkor eszel, amikor akarsz, hanem akkor, amikor tudsz. És előtte eszel valamit, közben csipegetsz egy kis kekszet.
0: Eljártál mindig általában, tehát nem főzögettél a
2: Nem. Nekem többek között ezért is került többe ez, mint amennyiből meg lehet oldani, mert én ebből nem is tudok jól főzni, sőt, gyakorlatilag sem ennyire. Meg nem is szeretek, meg én szeretek eljárni, enni. Úgyhogy én elmentem mindig. Jó, reggelit, meg néha volt, amikor teljesen regem volt ezekből a vackokból, és egy nagyvárosban voltam, ahol mit tudom, volt egy hatalmas Tesco, vagy nem Tesco, hanem Carrefour, azból sok volt, az a francia íze. És akkor elmegy az ember, és megveszi az európai dolgokat, és aztán megeszi vacsára a kis saját kenyerét sajta sonkával.
0: Igen, tessék.
2: Szia, mondjon.
3: Hello, sziasztok, Roland vagyok.
2: Hello.
3: Lehet, hogy beszéltetek erről, csak kibeszálltam az autóból, lehet, hogy nem hallottam. Én ugye az ilyen diktatúrákkal, mint Venezuela, vagy nem, azokkal mennyire kell vigyázni, illetve ott a hatóságokkal, nem exzálnak. Kékszálok és hallgatom.
2: Hello. Hát ugye Venezuelában nagyjából beletrafált a kedves hallgató, mert hogy én ott pont két hét, tehát akkor még élt a Chávez, én októberben voltam Venezuelában tavaly, két héttel aztán megnyerte a választást, és nagyon, az volt az egyetlen rossz hangulatú ország Latin-Amerikában, ahol úgy érződött, hogy úgy olyan fura, nem is diktatúra, mert Venezuelánál bonyolultabb helyzet, de egy olyan nagyon fura politikai rendszerük van, és szóval tényleg olyan rossz hangulata volt a politizálásnak, hogy néha ilyen Kelet-Európában éreztem magam egészen tőle. Tehát tényleg az, hogy ülni egy ilyen Venezuela taxis, és amikor egy indulatból mondja, hogy ő miért utálja a Chávezt, és ez másutt is előfordult Latin-Amerikában, hogy tudom én, valaki megjegyzéseket tett politikusokat, de ugye a vége úgy mindig nevetés volt a vége. Itt meg nem volt nevetés a vége, és ez ilyen olyan volt tényleg, mint egy ilyen magyar politikai fórumot olvasni az interneten, ahol tényleg megy a szörnyűség. És ott volt az egyetlen, ahol rendőrök csesztettek Venezuelába, szerencsére ott én tudtam spanyolul, meg az eleve az ember Kelet-Európában nőtt fel, akkor tudja, hogy kell tisztelet tudom bánni egy ilyen rendőrrel, aki köcsöködik vele. Ezt egy amerikai turista kevésbé tudja, mert ők azt hiszik, hogy ott is úgy lehet bánni rendőrrel, mint Amerikában. De hát ez nem így van.
4: Jó, azért ilyeneket mindig megnéznék, amikor a nagyon okos amerikai egyszer csak megnyalja az aszfaltot. Hogy...
2: Igen, de nem, de már másodszor mondom, teszem érzéseket, az amerikai, én tökre bírom az amerikai, ez tényleg az a fajta, amelyik amerikai, aki utazik, és tényleg nyitott a világra, érdeklődő.
4: Ja, akikre én gondolok, beszél, azokat bezárva tartják.
2: Hát akire te gondolsz, az
4: mármint Amerikában. Még,
2: talán életében egyszer volt Mexikóban, de igen.
4: Ott is még csak érettségén jól elmentek izélgetni. Jó, akkor még a vége felé tartunk egy kicsit, az utolsó 10 percünk van. Én ott tartunk most, hogy már a karibi kajárokról nem beszéltünk, és azt mondta, hogy a karibi érzés volt még egy olyan, amit különösen kiemelnél azon túl, amiket láttál, vagy...
2: Hát igen.
4: Ott is a kajákról egy pár szit.
2: Hát a Karib-tengeren van a jamaikai nemzeti étel, az a jerk chicken, amilyen csirke csípős szósza.
0: Tessék!
2: Szia, mondjam!
3: Egyszerű kérdésem van, hogy hol élnél, hogyha kötelező lenne. Végig olvastam a blogot, és sejtem,
2: nagyon jó kérdés,
3: válaszolni.
2: Nagyon jó kérdés. Három olyan város van Latin-Amerikából, szívesen élnék. Ez Medellín, Santiago de Chile, és talán Buenos Aires, bár Buenos Airesben voltak fenntartásaim. És hogyha egy ország, akkor egyértelműen az, ami a legeurópai, tehát Chile és Argentina, főleg ugye a délebbi részei, amik az olyan, mint mondjuk Ausztriába költözni, körülbelül annyira egzotikus.

0: Csak jobb fejek az emberek olyan lazábbak, mint Ausztriában. Ha ez megválaszolja a kérdést, tehát mit tudom én, vannak helyek, amik borzasztó érdekesek turistaként, mint tudom én, Guyana, vagy Nicaragua, de hát én ott nagyon nem szeretnék élni hosszú távon.
1: Igen, de akkor Medellín nem lók ki a sorból ebből a szempontból.
0: Nem, mert Medellín szemben a borzasztó hírével egy jómódú, biztonságos, tökéletes klímájú, rendezett, sok részén még tiszta város, ahol abszolút semmitől nem kell félni. Tehát
2: nyilván nem változott.
0: Igen, a Medellínnek ugye nyilván a kokain háború miatt elég rossz híre van, de abból már nincs se. Abból annyi maradt, hogy nagyon sok pénze van az embereknek, amiknek egy része nyilván, vagy hát nagy része.
1: Nem is erre gondoltam egyébként, ezt tudom, hanem inkább arra, hogy még Santiago meg Buenos Aires nagyon európai, ott voltam is ebben a kettőben. De Medellín úgy képzelem, ahol nem voltam, hogy az mégiscsak.
0: Igen, az kicsit kevés.
1: Sokkal melegebb is van, meg az idő is, mert az nem...
0: Medellínben nincs melegebb, az örök tavaszváros, ahogy a turista prospektusokban szerepel, mert mindig egy olyan, fönn van 2000 fölött, és olyan nappal mindig 24 fok van, este meg mindig 18, a tényleg tökéletes. És valóban kicsit kevésbé európai, mint mondjuk Santiago vagy Buenos Aires, de azért nem is annyira latin, mint mit tudom én, Managua vagy Guatemala City. Tehát nincs ez az átláthatatlan és nyomasztó káosz folyamatosan, vagy legalábbis a város jelentős részén nincs ez.
1: Még egy kérdés, amit nem annyira értettem, de lehet, hogy én voltam Santiagóban, meg Buenos Aires, és viszonylag sokat. Aha. Santiagóban nem, tehát ilyen heteked, hogy meg tudtam nézni. Aha. És ehhez képest nekem Buenos Aires sokkal jobban tetszett. Olvastam, végigolvastam a blogodat, tök jó is volt, és ezt nem mondhatok most. Aha. Seget nyalni, de nagyon szeretem. De nekem abban, tehát voltam, mert nem értettem egyet, meg voltam.
0: Hát ez előfordul, igen.
1: Hát jó, persze, de Santiago az nekem európainak nem annyira, inkább egy ilyen amerikai.
0: Abszolút, ebben tök igazad van, persze.
1: Kurva csúnya szemben volt, tehát mint állam jobb, meg jobb állapotok vannak a politikában, meg a gazdaságban, de nem tudom, hogy volna szállítsa, hogy tud versenyképes lenni. Lerakom,
0: most meghallgatom a választ. Csá. Igen, ezt azt hiszem, hogy a hallgató, ő a többségi véleményben van azokban, akik voltak mindkét helyen. Én nekem jobban tetszett Chile, mint Argentina. Talán többek közt azért is, mert a chileiek úgy megvoltak úgy boldogan azzal, ami volt nekik. Az argentinoknak meg van ez, ők ilyen európaiaknak képzelik magukat, és azt hiszik, hogy Buenos Aires az egy európai város, pedig hát egyáltalán nem az. És nem tudom, olyan jobb, nekem jobb volt angol a Chilébe, persze, hogy az ember egyedül utazik, akkor nagyon attól is függenek az élményei, hogy nem, hát egyrészt a saját hangulatod, ami meg attól függ, hogy kiket találkozol, és nekem Chilébe végig mázim volt, mind a helyek, akiket találkoztam, mind a turisták, akiket találkoztam, mind tök jó fejek voltak, és nekem egyszerűen így az ilyen jellegű élményeim jobbak voltak Chilébe, mint Buenos Airesben, de valóban többen vannak, akik Buenos Aires szeretik, mint akik, meg úgy általában Argentinát, mint Chilét.
3: És az utolsó percekben tényleg egy kis jövőkutatásba szeretnék merülni. Most, hogy hazajöttél rendszert váltani, utána visszamész Óceániába?
0: Hát nyilván, én most eddig voltam, a múltkor megszámoltam 75 országban, tehát ugye a felén.
2: Van egy pár.
0: Hát meg a felé, de hogy is, hát még bőven nem vagyok a felén. Most ugye az a lehet vitatkozni, mit tekintünk országnak, hogy ami az ENSZ tagja, vagy amit valaki elismer. Ugye 190 körül van az országok száma, tehát bőven nem vagyok még a felénél. Van két Magyarország, a határos ország, az életben nem voltam, se Szerbiában, se Ukrajnában, pedig hát beülnék az autóba, és ott lennék 3 óra alatt, úgyhogy még van mit megnézni, hát most szerintem nagyon sokáig nem lesz ilyen hosszú út. Én inkább azt mondanám, hogy soha többé, de hát az első után is azt mondom, hogy soha többé, úgyhogy...
3: És akkor ez az óceán, mint irány, ez lenne, mert most így a szavaidból ezt vettem, hogy Afrikát megcsináltad valamennyire, vagy nem kívánod? Azt nem kívánod.
0: De hogy csináltam, én nem csináltam meg semennyire, voltam egy-két helyen, nem. Én az alapján, amennyit láttam Afrikából, én úgy nem érzem ott, hogy én ott ilyen, tehát úgy, ahogy én utazom, hogy tömegközlekedésre is benne a sűrűjében, én nem érzem úgy, hogy ott ilyen hosszú időt el tudnék tölteni. Szóval én nem szeretem azt, tehát én azt gondolom, de lehet, hogy tévedek, hogy az, hogy folyamatosan nyomorúságot lássak magam körül, az egy idő után nem lenne jó. És persze nem Afrika egészen nem olyan, de mit tudom én, hogy az ember elmegy Csádba, vagy a Közép-Afrikai Köztársaságba, vagy Kongóba, akkor azért ez van. És én azt hiszem, hogy ezt nem bírnám hosszú távon, de hát persze biztos mindent meg lehet szokni, úgyhogy fel tudja.
3: Nehéz ügy. És az óceániai ügy?
0: Hát oda meg nagyon mennek, hogy az óceánia az drága. Én oda nagyon mennék, hozzá ugye az a baj, hogy egyre oda kell jutni, annyira nem könnyen a szigetek, tehát ugye nincs gyakorlatilag a
2: közlekedés.
0: Tengeri közlekedés nincs, közvetlen repülőjárat sincs sokszor, mit tudom én, hogy átakasz menni Vanuatu-ra, Tuvalu-ra, mert lehet, hogy ott pont van közvetlen repülőjárat, de sokszor azzal, hogy mit tudom én, el kell repülned Ausztráliába, vagy el kell repülned Új-Zélandba, és akkor utána vissza, ettől még drágább, vannak ilyen mindenféle AirPass-ok, amik ugye
3: tudom. Tehát már akkor utána néztél ennek az ügynek.
0: Persze. Hát persze, utána néz ember dolgoknak, meg hát ugye annyi mindenkivel, tehát attól, hogy sokat utazol, egyre több emberre találkozol, akik még több helyen voltak, és még több helyre akarsz menni, meg úgy mondják, hogy mit, hogy, de én nem értek ezzel.
3: Igen, a másik fele meg azok az országok, ahol már voltál, de hallottál egy olyat, ami miatt vissza kell térni.
0: Persze, hát az én voltam három hónapot Brazíliában, semmit nem láttam Brazíliában. Én két hónapot voltam Kínában, két hónapot lenni Kínában, mint két hónapot Európában. Semmi.
4: Én egy hétig voltam Kínában, és sok mindent láttam.
0: Sok mindent lát az ember, de igen.
4: Na, mi az utóélete itt a blogodnak? Mert ugye gondolom, hát sok ember olvasta, és olvasnák kicsit tovább is, hogy
0: még egy olyan egy hónapnyi anyag van benne, nekem még már össze van írva, hogy még mit kell megírnom, hogy aztán akkor tényleg vége legyen a dolognak, meg le kell írnom, hogy az még egy jó lesz, hogy azok a tárgyak, amik mind a két utat kibírták velem. Ez egyébként nem sok, de abból még lesz egy jó.
4: Akkor tervezed, hogy ezt valami, akár a Bédekkel részt, akár
3: a blogot egy két könyvből csinálni, egy
0: hanem is könyvbe, hanem felmerült azért nekem, ha fogadnék, akkor én azt mondanám, hogy ebben
4: maradjon így.
0: Nekem az tök jó érzés volt ezt megírni, meg hogy olvassák, meg tök pozitív visszajelzések voltak. Az, hogy én ebből egy könyvet csinálják, az nekem akkor éri meg, hogy ezért valaki annyi pénzt ad. Nekem az nem öröm, hogy ezzel még dolgozni, meg az.
4: Te már arattad az asztalra, így van, ezt úti könyvként is lehet olvasni az interneten, úgyhogy hát meddig lesz fönn, ez fönn lesz, ugye ezek
0: az ázsiai is fönn van, ami
4: az ázsiai is fönn van.
0: 2008 óta nem lett hozzá.
4: Hát akkor mindenkinek ajánljuk ezeket a blogokat, a címeket kérem,
0: panamerikana.blog.hu, az ázsiai az pedig kk.blog.hu.
3: Köszönjük szépen, akkor a vendégünk Bede Marci volt, ez volt a harmadik utas, és sajnos egy rossz hírrel kell befejeznünk. Erős Zsoltékat nem találták meg a hegycsúcson, és úgy néz ki, hogy meghaltak. Ez most érkezett, ez a hír, utazással kapcsolatos. Reméljük azért még van
4: meg esély. Kell várni itt a fix információkat.
3: Köszönjük szépen Marcinak, még egyszer, itt volt a tilos.hu archívban, meghallgathatjátok a műsort, és folytatódik tovább az adásunk. Velünk két hét múlva találkozhattok. Sziasztok!
0: Sziasztok! Na jó.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Xenophón az ókori harcos, keresztül ment egész Kis-Ázsián, és Isten tudja, hová el nem jutott térkép nélkül. A régi gótok szintén minden topográfiai tudás nélkül hajtották végre expedícióikat. Mindig csak előre masírozni, ezt hívják anabázisnak. Utat törni, ismeretlen tájakon, ellenségek közé kerülni, akik lesik az alkalmas pillanatot, hogy kitekerjék a nyakat. Cézár légiói is térkép nélkül találtak vissza Rómába, a galliai tengertől, méghozzá más úton, mint odafelé, hogy érdekesebb legyen a kirándulás. Hát valószínűleg azóta mondják, hogy minden út Rómába vezet. Hasonlóképpen minden út Cseszke Bugyajovicébe is vezet. Miért ne?
1: Aztán mondja, megvannak a szülei?
2: Nincsenek!
1: Jobb is. Így legalább senki nem fogja siratni a szerencsétlent. Na és hogy érzi magát itt Csehországban?
2: Én Csehországban mindenütt jól érzem magam, őrmester úr. Közben, útközben igazán csupa jó emberekkel találkoztam.
1: Bizony, nagyon derék, kedves népamiénk. Egy kis lopás ide, verekedés oda, nagyon békés nép. Én már 15 éve itt vagyok, és ha jól számítom, minden évre egy háromnegyed gyilkosság esik.
2: Úgy tetszik gondolni, hogy be nem fejezett gyilkosság? Kaphatnék egy darab papírt, őrmester úr?
1: Hát dehogy is, kamerád. Hanem 15 év alatt csak 11 darab gyilkosság. Hát maguknál ez biztosan másképp számolják. A vezérkarban. Tizedes, adjon be neki egy újságot.
3: Parancsára.
1: Na és mit akar csinálni abban a Bugyajovicében?
2: Szolgálatba akartam lépni a 91-eseknél.
1: Értem.
3: Megfogja.
1: És mit akart csinálni abban az ezreddel?
2: Ki akartam menni vele a frontra.
1: Aha. Ez a legjobb módszer, hogy Oroszországba kerüljön az ember. Igazán jó kis spekulátor. Látja, most megfogta. Erre nem tud mit mondani. Hallgat. Hiába vad a kacér, idegeri.
2: Na. Nem voltam oda bent túl sokáig. Nem tartottam fel az őrmester urat?
1: Egy csöppet se, barátom. Öröm beszélgetni egy ilyen finom, illedelmes emberrel. Egy bátor emberrel. Most szépen bemegyünk, aztán megeszi az ebédet. Füstölt hús gombóccal és káposztával. Meg rumos teja.
2: Nagyon jó hozzám ez, őrmester úr. Én ilyen jóságos csendőr őrmestert még életemben nem láttam.
1: Látja, ilyenek vagyunk mi csehek. Szereti a rumos tejet, igaz?
2: Igen.
1: Igaz, hogy Oroszországban sok teját isznak. Ott is van rum.
2: Rum? Az mindenütt van a világon, őrmester úr, kérem.
1: Nagyon egy rafinált fiszkó maga.
4: Szép kis vércsaft. Berúgnak, mint a disznók. Ha nem lehet lelket verni beléjük. Nem szégyeli magát? Tizedes úr. Felöltözve aludni, mint az Isten barma. Na, menjen már be, és költse föl az őrmester urat. Meddig döglenek még? Takarítanom kell.
3: Jól van, ne kárukjon, mert megjárja.
4: Meg. Na maga meg fog a júr.
2: Igen is.
4: A slicét igazán begombolhatná, ha asszonyt látna. Na maga is finom kezekbe került, mondhatom. Egyik nagyobb korhely, mint a másik. Elinnák még az orrukat is a szemük közül. Nekem már harmadik éve tartoznak a takarításért. De ha szólok, Az őrmester mindig azt mondja, hallgasson, vénbanya, mert lecsukatom. Mi tudjuk, hogy a maga fia vadorzó és fát lop az urasági erdőből. Így kilódok velük már negyedik éve. Kivált az őrmester előtt vigyázzonám.
2: Igen.
4: Mízes mázosan beszélt, de közben nagy gazember. Mindenkit elkap és lecsuk, ha teheti. Hát nem ezt a szegény falu bolondját? Ezt a Pepiket is lecsukatta? 12 évre hazaárulásért. Na de... Én tudom ám miért. Mert az őrmester úr föl akarta bérelni Spiclinek a Pepiket. Mást itt nálunk erre úgyse talál, mint egy szegény bolondot. No, aztán mondta neki, hogy na Pepik, jegyezd meg magadnak, ha valaki azt mondja a császár őfelségére, hogy egy marha, meg hogy nem fogunk győzni, akkor te idefutol hozzám és elmondod. Hallottam, hogy ezt mondta bizony.
2: Tényleg?
4: Ha. Az a szegény meg mindjárt elmesélt a plébánosnak, hogy mit mondott neki az őrmester, hogy ugye a császár őfelsége egy nagy marha. A plébános persze, hogy szólt ennek a flanderkának, ez meg fogta és lecsukatta Pepiket. Új, nagy gazember ez, úgyhogy csak vigyázzon.
5: Pejzlerka néni! Arussad magába, hol van már?
4: Megyek már!
6: Bezzek, tegnap még beszélni se tudok.
5: Elmegy, hoz egy korsó sört, meg
6: szódabikarbonát.
5: Fürgén, egyik lába itt, a másik meg ott.
4: Jó,
5: gyerünk!
4: Megyek.
5: Szóval, nem szökött meg?
3: Mondom, hogy nem. Ez egy becsületes ember.
5: Spion! Nem becsületes, hanem spion.
3: Az lehet, de tegnap még máshogy beszélt az őrmester úr.
5: Talán csak nem dühöngtem, meg rundíztam tegnap. Nem emlékszem pontosan.
3: Azt majd hiszem, hogy nem.
5: Na, mondja már, mondtam valami olyant?
3: Hát, csak azt, hogy nem helyes, ha a kémeket felakasztják. Meg hogy te aranyos szláv kölyök, aki az én kis pionom vagy nekem.
5: Ajaj.
3: De ez hagyján, mert azt is mondta neki, hogy mi csehek és oroszok mind ugyanabból a szláv vérből vagyunk, és hogy Ausztria már nem bírja sokáig, és hogy csak tagadjon nyugodtan, mert a kozákok úgyis kiszabadítják. Aztán Nyikolaj Nyikolájev is cseh király lesz. Különben is úgy is összedől az egész, és a parasztok cséphadaróval mennek majd Bécsbe, mint a huszita időkben. És hogy a Vilmos császár egy nagy állat. Na, szóval én erre jól emlékszek, mert csak egy kicsit voltam becsípve. Aztán, hogy mi volt később, nem tudom. Az biztos, hogy az öreg asszony egész éjjel hordta a söröket a kandúrból, meg a kontusafkát.
5: Kontusafkát. Na de maga is mondottam ezt az tizedes, hogy ilyen Oroszország például. És úgy lőgött, mint egy bika.
3: Az lehet, de maga se kötött szalvétát a szájára. Pont mielőtt eláztam volna, akkor mondta az öreg asszonynak, hogy minden császár és király a maga zsebére csinálja a háborút. Még az olyan vén ember is, mint a Proászka, akit már ki se engednek a klozetról, mert összecsinálja az egész Schönbrunnt.
5: Hogy én ezt mondtam volna?
3: Igen, és éppen ezt, őrmester úr, mielőtt kiment okádni az udvarra. És ott azt kiabálta, hogy... Pejzlerka néni, dugja le az ujját a torkomat! Pejzlerka néni!
4: Jézusom, már megint kezd... Jézusom, hát nem volt elég tegnap!
5: Pejzlerka néni, jöjjön ide! Térdeljen le oda a feszület elé!
4: Jézusom, Jézusom, segíts meg!
5: Maga tegnap nagy események tanúja volt.
1: az a katona kint? Egy orosz kém?
4: Én drága Skocsicei Szűz Mária.
1: Csönd legyen!
4: Jaj!
1: Mi ki akartunk szedni belőle valamit. És ezért igen furcsa dolgokat kellett, hogy mondjunk. Hiszen hallotta, hogy miket beszéltünk, nem?
4: Azt kérem, hallottam.
1: Na hát, ezzel csaltjuk lépre. Maga ott volt és hallott mindent. De ez egy hivatali titok. És erről maga még a halálos ágyán se beszélhet. Mert akkor nem lenne szabad magát a temetőben elföldelni.
4: Jézus Mária, Szent József!
1: Ne bőgjön! Ne bőgjön! Esküdni fog a feszület előtt. Gyerünk, mondja utána. Esküszöm a mindenható Úristennek.
4: Esküszöm a mindenható Úristennek.
1: És magának is, őrmester úr.
4: És magának is, őrmester úr.
1: Hogy arról, amit itt hallottam és láttam.
4: Hogy arról, amit itt hallottam és láttam.
1: Holtom napjáig senkinek egy szót se szólok.
4: Holtom napjáig senkinek egy szót se szólok.
1: Még akkor se, ha kérdeznének.
4: Még akkor se, ha kérdeznének.
1: Isten engem úgy segéljen.
4: Isten engem úgy segéljen. Édes Jézusom, Skocsicei Szűz Máriám! Jaj, miért tettem én itt be a lábamat?
1: Na, most pedig csókolja meg a feszületet. Egy-kettő! Na, gyerünk! Úgy, most elmehet. De rajta van magán a szemem.
4: Igen, igen.
1: Meg a fián.
4: Jaj, jaj. Na,
1: gyerünk.
4: Én megyek.
1: Tizedes.
7: Igen.
1: Hívja be a foglyot.
7: József Schweik!
8: Szép jó reggelt kívánok!
1: Hogy aludt?
8: Nyugtalanul, őrmester úr. Már nagyon el vagyok késve az én főhadnagyomtól. Én azt nem gondoltam volna, hogy egy ilyen út Bugyajovicébe ilyen sok nehézséggel jár. Én majdnem úgy jártam, mint a kobiliszi haura mészáros. Az berugott a Kontusovkától, őrmester úr, és egész éjjel járkált körbe a palacki emlékmű falánál. Tapogatta, tapogatta, de a falnak csak nem volt vége. Jött a patrulj, és ő meg megkérdezte, hogy hogyan kell Kobiliszibe menni, mert ő már 5 órája járkál valami fal mellett, és annak sosincs vége. Erre bevitték, és az meg összetörte nekik az egész fogdát.
1: Micsoda rafinált alak. Tud maga fényképezni?
8: Fényképezni? Hát tudni tudok.
1: Akkor miért nem hord magánál fényképezőgépet?
8: Mert nincs gépem.
1: De ha volna, akkor fényképezne vele, mi?
8: Őrmester úr, ha a nagymamának kereke volna, tetszik tudni.
1: Jézusom, de fáj a fejem. Nehéz dolog pályaudvarokat fényképezni.
8: Azt könnyebb, mint bármi mást, őrmester úr. Mert a pályaudvar folyton egy helyben áll, az nem mozog, kérem. És az embernek nem kell rászólnia, hogy barátságos arcot kérek.
1: Barátságos arcot kérek. Na, menjen oda a kályhoz és gyújtson rá.
8: Ahogy parancsolja, őrmester úr.
1: Ne látja, tizedes? Nem, írja. Keresztkérdéseim súlya alatt bevallotta, hogy a legszívesebben pályaudvarokat fényképez.
7: Pályaudvarokat.
1: Feltehető, hogy azért nem hord magával fényképezőgépet, hogy elterelje magáról a gyanút. Ezt a saját bevallása is igazolja, miszerint, hogy igenis fényképezne, ha volna nála fényképezőgép. Na, pont. Pont. Na, végeztünk is. Így kell ezt csinálni. Egy jelentésnek így kell kinézni. Na, barátom!
9: Parancs!
1: Magát a tizedes úr bekíséri píszekbe. Szabály szerint meg kéne magát bilincselni. De én azt hiszem, maga egy rendes ember, úgyhogy nem kap bilincset. Na. Na. És ne legyen rossz emléke rólam.
8: Hát Isten áldja, őrmester úr. Nagyon köszönöm, amit értem tett. Ha megint errefelé járnék, feltétlenül benézek az őrmester úrhoz. Feltétlenül. Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, megint itt vagyok.
10: Megint itt?
8: Megint jelentem alással.
10: Van szerencsém üdvözölni magát Cseszke Bugyajovicében.
9: akinek akasztófát rendelt a sors,
11: nem fullad vízbe.
9: Már köröző levelet adta ki magáról, és holnap regiments raportra megy. Én már nem mérgelődöm többet magával. Ha meggondolom, hogy mennyi ideig kibírtam egy ilyen hülyével, ez borzasztó. Azon csodálkozom, hogy nem lőtte főbe magát. Na, mi történt volna velem? Semmi. Felmentettek volna. Érti ezt?
12: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, tökéletesen értem. A Piszeki König kapitány is ezt mondta, de hogy mivel degenerált vagyok, ezért a regimentemnél van a helyem. Tetszik tudni, én mint orosz kém kerültem oda. Mert a putyimi Flanderka őrmester úr...
9: Ne kezdje nekem, ne kezdje megint a marhaságait, mert nem állok jót magamért. Na de most majd megtanítják magát, kezdjük betudálni.
4: Bizony, Schweik, magának most már,
9: ámen, magától szépen bezárják a fogdába, aztán az Isten legyen irgalmas magához.
13: Isten hozta, kedves bajtárs, Isten hozta, épp jókor jött.
4: Hát...
13: Halálra untam magam itt egyedül. Ma második napja, ha nem embernek van rúgszent, igaz? Ne is kérdezz, hogy miért vagyok lecsukva.
12: Azt kérem, sose lehet tudni. Az én esetem is
13: pontos. Egy csekénység miatt. Mondjuk fölpofoztam a főtéren egy tüzérhadnagyot. Látott nekem háttal. Nyilván valami prostituáltat várt, én meg összekevertem egy jó ismerősömmel. Szevasz, Franci, mondtam, hát én vagyok a Marek. Leütöttem a sapkáját hátulról, viccből. Az is pont olyan vakacs. Megesik az ilyesmi.
12: Ha jól sejtem, a hadnagy meghozta az őrjáratot.
13: Pontosan, kolléga, pontosan. Persze, elképzelhető, hogy pár pofon is leesett, de akkor is nyilvánvaló a tévedés. Na mindegy. Aztán persze lehet, hogy azzal a Krankenbuchal is vacakolni fognak.
12: Krankenbuchal?
13: Hát a beteg nyilvántartó könyvben. Az úgy történt, hogy mikor berukkoltam, előbb kivettem magamnak egy szobát a városban. Aztán próbáltam reumát szerezni. Hiába. Kijártam a másikba fürödni télen, de semmi. Úgy megedződtem, hogy egész éjjel kibírtam a hóban fekve, s reggel olyan meleg volt a lábam, mint a papucs lett volna rajta. Aztán anginát próbáltam szerezni, az sem ment. Még egy nyavajás trippen se, pedig eljártam a Port Arthurba. Néhány kollégám már heregyulladást kapott, de semmi. Na, aztán egy globokai rokkant beinyekciózta a lábam, és mehettem a kórházba. De elrontottam azzal a nyavajás Krankenbuchkal, pedig jó ötlet volt. Szereztem egy nagy könyvet, ráírtam, hogy a 91. ezred beteg nyilvántartója, teleírtam, kitalált nevekkel, betegségekkel, s minden nap kijártam vele vizit után. Csak felmutattam, s mehettem, ahová akarok. Hanyagom meg, vissza a kórházba. De ez a hülye tüzérhadnagy mindent elrontott. Úgy bizony. Nem nőnek a fák az égig. Büszkeségnek gyász az ára. Addig jár a korsúak útra, amíg el nem törik. Az ember vigász akarna lenni, barátom, pedig csak egy darab szar. Istenem, a zsókornőm testvére itt orvos Bugyajovi célba, ilyen őrült protekcióval végig dögölhettem volna a háborút, és tessék erre, gondatlanságba kitöröm a nyakam. Így van ez. Kartágóra is sor került. Ninivét romhalmazzá változtatták. Marek egy éves önkéntes sem kerülheti el a sorsát. De azért fel a fejjel. Ne higgyék, ha kiküldjenek a frontra, egyszer is elsütöm nekik a puskámat. Regiments raport, kicsapni az iskolából. Éljen a császár és királyi kretenizmus. Majd bolond ezek kuksolni és vizsgázni nekik. Szarom rájuk. Fajj! Nem akarja, kedves bajtárs, hogy megtanítsam a plafonra köpni?
12: De igen. Gondolja, én nagyon szívesen megtanulok a plafonra köpni.
13: Na, ide nézzem.
12: Na?
13: Uh-huh. Vátra! Na, vátra van, elő vátra van. Ó, gyönyörű! Gyönyörű volt! Visszajött, de gyönyörű volt! Na, most tapadósra fölfele. Gyönyörű, gyönyörű! Hát én akár verset írni is megtaníthatom.
12: Hm? Igen? Mm-hmm.
13: Magányomban írtam is egy párat szeretett uralkodónk dicsőségére. Egy bebörtönzött férfiú, akire a regiments raport vár, s cigarettája sincsen. A trónhoz való ragaszkodás gyönyörű példáit nyújtja. Dalaiban hódol hazájának, amelyet minden oldalról fenyeget a segre pacsi. Ave Cézár, moritur, itt a szalutant, a halottak köszöntenek császár. Maga bajtás, miért került ide?
12: Én kamerát szintén félreértésből. A regimentemet kerestem, aztán kicsit eltévedtem. Indultam taborból, Aztán valahogy mindig csak nyugatra, dél helyett. És most egy ilyen eltévedés miatt regimentszkapotra kell menjek.
13: Akkor találkozunk a vérpadon kamerán. Schröder Robert úrunknak megint nagy öröme lesz. Azért afférok, nagyon adnak rá. Száguld az udvara, mint egy kamkutya, köpködve üvölt, olyan, mint egy nyáladzó töve. Akkor is, amikor civilben vonultam be, cilinderrel a fejemen, hát majdnem megütött a guta. Az bömbölte, hogy az egyéves önkéntes az egy fenkölt fogalom, a dicsőség embriója, és majdnem kipukkott a dűtől, mint egy disznó. Látja, kedves bajtárs, milyen nagy az Isten állatkertje. Egyáltalán a hadseregben, kedves bajtárs, minden bűzik a rothadástól, minden. Nincsenek hősök, csak vágóhidra terelt marhák vannak. A vezérkarban meg mészárosok. Éljen a hadsereg. Jó éjszaka. Alszik, bajtás?
11: Nem alszok. Gondolkodok.
13: És? Mind gondolkodik, kedves bajtás?
11: Azon a nagy ezüst vitézségi medálián gondolkozok, amit egy Mücskó nevű asztalos kapott, mert a regimentjéből ő neki tépte le elsőnek a lábát egy gránát. Kapott egy műlábat, és mindenütt dicsekedni kezdett, hogy ő az első nyomorék az ezredből a háború óta. Egyszer a binokradi Apollóba összeveszett valami mészárosokkal, akik a végén letépték neki a műlábát, és fejbe vágták vele. De amelyik letépte, nem tudta, hogy műláb, és az ijegységtől elájult. Aztán ez a Mlicskó az őrszobán visszakapta a műlábat, de ettől fogva úgy megdühödött a nagy ezüstjére, hogy bevitte az állokházba. Erre aztán letartóztatták, és a hadirokkantak becsületbírósága arra ítélte, hogy vegyék el tőle a nagy ezüstöt. Aztán meg még a lábától is megfosztották.
13: Hogy?
11: Tá, nagyon egyszerű. Kijött egy bizottság, hogy a Mlicskó nem méltó a műláb viselésére, és mindjárt lekapcsolták neki, és elvitték. Egy ilyen medáliával mindig sok baj van. Na, egy apa, amikor a fia eleste után elküldték neki a nagy ezüstöt kölcsönbe, hogy akassza ki valami vízhelyen, úgy megdühödött, mert azt hitte, hogy a hatóságok gúnytűznek belőle, hogy kiakasztotta a klozetban. De ez neki közös volt egy rendőrrel, aki feljelentette hazaárulásért. Így aztán szegényt még le is csukták.
13: Bizony, barátom, nekem az az érzésem, hogy mi nálunk hanyatlik a katonai szellem. Úgyhogy azt javaslom, az éj sötétjében és börtönünk csendjében énekeljük el a Jabúrek tüzérről szóló dalt. Az megerősíti a katonai szellemet.
12: Egyetértek.
13: De ordítanunk kell, hogy az egész Márjak a szárnyában meghallják. Három és az ágyutódom önt a költi

0: Mégsem fél, csak tölti szünte szüntelen. Szárnyutod a föl, csak tölti szüntelen.
1: Na szóval, kirontanak a lövészárokból, puska, kézigránát, minden. El se képzelitek Szerbiában, bizony. Fütyülnek a golyók. Elesik egy katona, kettő, három. Csacsak előre, előre bajtársak. Aknavetők, elesik egy, tíz, kettő. Akkor kapom a súlyos sebet. Elborít, kérlek szépen a vér. Mit tudom, bocsánat, nem bírom tovább. Be vagyok rúgva.
2: Szájhős. Még hogy súlyos sebb. Felökölte egy tehén a tábori konyhán, amikor részegen megakadt a fej.
3: Kérem, jól gondolják meg ezt. Nálunk fegyverben vannak a landverulánusok. A landveresek. A landveresek. A boszniai vadászok. Az asztrák vadászok. A magyar honvéd gyalogság. A honvéd huszárok. A satöbbi, a satöbbi. Értik, kérem. És Belgium, na Belgium, a hadsereg első és második korosztálya alkotja a hadrakeltsereg. A harmadik a hadtát területen teljesít szolgálat.
4: Ezredes úr.
2: Keménynek kell lennünk, igen. A tuberkulotikusokat is ki kell küldeni a frontra.
3: Jól tesznek.
2: Jó, én mondom, jót tesznek, így jobb is, ha a betegek esnek el, és az egészségesek életben maradnak. Ki kell mennünk?
5: Látod? Gyönyörű nagy úr. Csodálom, hogy Lukács főhadnagy kerül bennünket. Amióta megérkezett, még egyszer se jött el közénk.
6: Fiatal tiszt, ezredes úr, annyit mondok. Fiatal tiszt.
5: Fiatal.
6: Annyit mondok, hogy mindent mondok.
7: Verseket írdogál, ezredes úr. Alig jött meg, már is beleszeretett a Schreiter mérnök feleségébe, akivel a színházban találkozott.
2: Állítólag nagyon jól tud kuplikat énekelni.
7: Az biztos, már a kadét iskolában is jól elszórakoztatott bennünket. És micsoda vicceket tud. Hát az valami nagyszerű. Nem tudom, miért nem jött
2: Amerika, uraim, Amerika!
7: Kérlek szépen, Amerika nem léphet be a háborúba. Azt kérlek szépen,
2: na már nincs meg köztünk az igazi bajtársiasság. Régebben kérlek szépen minden tiszt igyekezett hozzájárulni a kaszinóban a mulatsághoz. Emlékszem, hogy Dunkel nevű főhadnagy egyszerűen mesztelen bevetkőzött. Lefeküdt a padlóra, és herring farkat dugott a ferekébe. És azt játszotta, hogy ő egy tengeri sellő. Meg kellett szakadni. Freisner hadnagy remekül tudta mozgatni a fülét. Nagyszerűen utánozta a csődör nyerítést. Vagy skotai kapitány, jó? Skotai. Hát az mindig hozott nőket a kaszába. Akartuk. Három nővért. Úgy be voltak idomítva, mint a kutyák. A kapitány vezényelt nekik a karmesteri pálcájával, azok meg taktusra vetkőztek. Így ráné.
3: Mesztelen.
2: És mit művelt velük a diványon, uram, mit? Én egyszer hozzatott egy kád meleg vizet, abban mi sorban megfürödtünk ezekkel a lányokkal, és ő lefényképezett bennünket!
3: Én eredetileg könyvelő
2: vagyok.
3: Pontosan tudom, hogy az angolok és az amerikaiak esküt ellenség. Bizony, úgyhogy Amerika...
2: Micsoda fogadásokat csináltunk abban a kádban!
3: Azt akarom mondani...
2: Amikor még a kuplé énekesre jön elkezünk, még inni se tudnak a fiatal tisztek. Nincs még 12 óra, de már 5 részek fekszik az asztal alatt. 5!
6: Új van, ezredes uram, a fiatal tisztek
8: mondtam. A fiatal tiszt, aki fekszik az asztalon.
2: Volt, amikor két napig ültünk együtt, és minél többet ittunk, annál jön az az abbadnak lettünk. Pedig megállás nélkül töltöttük magunkba a likőröket, meg a sört, a bort. Na már, nincs meg a katonai szellem. Semmi vicc, csak a végtelen szócsépés. Amerikáról beszélnek. Amerikáról! Húj! Fúj!
7: Tartalékosok! Azok tudnak így fecsegni.
2: Ezeket is az ördög ültette a nyakunkba. Egy ilyen fickó tegnap még körmölt valami bankban. Vagy cipőpasztát árult. Esetleg azt mesélte a gyerekeknek az iskolába, hogy az éjség kiűzi a farkast az erdőből.
7: A fiatal.
2: És ma már szeretné felvenni a versenyt az aktív tisztekkel. Mindenhez érteni akar, mindenbe beleüti az orrát. Az aktív tisztjeink meg a Lukás főhadnagy meg nem hajlandó közénk fáradni. Az ördög buzerálja meg ezt az egész bagás. Hazamegyek, uraim! Ez nem mulatság, ez uzsonna az angol kisasszonyoknál.
9: Rökkédes iskola! Vigyázz! Herr Oberst! Marek egy éves önkéntes és Schweig infanteriszt regiment rapportra előállítva!
10: Marek, egyéves önkéntes.
2: Tudom, az egyéves önkéntesek szemete. Mit csinál maga civilben?
10: Jelentem, klasszikus filozófiát hallgatok.
2: Te! Szóval egy részeges entellektüel. Klasszikus filozófiát hallgat a nagyságos úr. És egy ilyennel kell nekünk bemocskolnunk magunkat. A köpenye ráncai sincsenek rendben. Mintha egy ringyótól jönne. Mintha a bordélyházban henterget volna. Nézzék meg ezt az embert!
9: Önkéntes iskola! Vigyázz!
2: Elitta a maguk becsületét is. A magukét. Akiknek az a szent feladata, hogy dicsőségre vezessék csapatainkat. Mint Voltát, egyéves önkéntes. Aki 15 ellenséget ejtett fogjul egymaga. 15-öt! És éppen amikor átadta őket, darabokra szaggattatott egy gránáttól. Aztán 5 perc múlva megjött a parancs, hogy kadéttá léptették elő Voltát önkéntest. Ez várna erre az emberre is. Ragyogó jövő, kitüntetés. Beírnák a nevét az ezred aranykönyvébe. Te! De hová vezetni a katonáit ez a boros kancsó? Kacsmából kacsmába! Elinná a legénység elől az összes romot, amit faszoltak! Fel tud hozni valamit a mentségére? Nem tud! Nézzenek rá! Civilben klasszikus filozófiát hallgat, és nem tud felhozni semmit a mentségére. Valóban. Klasszikus eset. Klasszikus filozófus, aki részegségében éjszaka leveri a tisztek fejéről a sapkát. Az ilyen fickót ki kell zárni az önkéntes iskolából. Van elég entellektüel a hadseregben úgyis. Marek, egyéves önkéntes. 21 napi elzárás. És utána a konyhára megy krumplit pucolni. És az egész önkéntes iskola 5 nap kaszárnya áristromot kap, hogy sose feledkezzenek meg egykori kollégájukról. Ez ki?
11: József Schweig, közlegény.
2: Hülye?
11: Oberst úrnak alázatosan jelentem. Hülye.
2: Adjutáns, mutassa a papírjait. Aha. Aha. Szóval ez a Lukás főhadnagy tiszti szolgája, aki elveszett táborban. Akkor ezért kérte a Lukás főhadnagy úr egy új tiszti szolga kiutalását. Nos, jól van. Azt hiszem, a tiszturaknak kötelességük, hogy maguk neveljék meg a tiszti szolgájukat. Ha Lukás főhadnagy egy ilyen notórius hülyét választott topcernak, kínlódjon vele ő maga. Van rá elég szabad ideje,
12: ha már sehová se jár. Van elég ideje, hogy a szolgáját bedresszírozza. Hülye állat! 3 napi elzárás, és ha túl lesz rajta, jelentkezik Lukás főhadnagynál. Bevezetni!
13: A katonák vallási nevelését ápoló arisztokrata hölgyek szövetsége hisztérikus vénasszonyokból állt, és a kórházakban és a pályaudvarokon szentképeket osztogattak a katonáknak, továbbá füzeteket egy katolikus katonára, aki meghal a császár bőfelségéért. E füzeteknek színes borítólapja volt, mely a csatateret ábrázolta. A képen emberek és lovak hullái hevertek szanaszét, azon kívül felborult muníciós szekerek és ágyuk. A láthatáron egy falu ég, srapnelek robbannak, az előtérben egy haldokló katona fekszik, a lába le van tépve, egy angyal hajol fölébe, és koszorút nyújt neki, melynek szalagján a következő felirat áll. Még ma velem leszel a paradicsomban, és a haldokló átszellemültem mosolyog, mintha fagylaltal kínálnák.
14: General, vind is vészt, meg az egész
15: sárga.
16: Látja, Schweig, megint mi jártunk jól. A jó katonák hátul lépkednek, a szuronnyal kísértek meg elől. Azokat bepréselik a marha vagonokba, nekünk meg ott a jó kis fogdavagon. Ott mindig van hely.
15: Na, hogy van. Egy fogdavagon a legjobb hely a világon.
16: Így van ez, kolléga úr. Már régen tudja mindenki, hogy minket áthelyeznek Magyarországra. Maga is tudta, tizedes?
17: Nem tudta.
16: Nem? Hát pedig úgy van. Megyünk Királyhidára.
17: Milyen Királyhidára?
15: Brugba, Brukander lejtába.
16: Aztán irány a Kárpátok. A magyarokat meg áthelyezik Bugyajovicébe. Na, abból lesz aztán a jó kisfajta keveredés. Van egy elmélet, hogy az idegen nemzet leányainak a megerőszakolása a legjobb módszere degenerálódás ellen. Hát így csinálták már a svédek és meg a spanyolok. Most a magyarok is ezt fogják csinálni. Méghozzá minden durva erőszak nélkül. Egyszerű vércsere. A magyar katona cselánnyal hál, a magyar menyecske meg cseh katonával. Aztán évszázadok múlva az antropológusok tűnődhetnek, hogyan kerültek kiugró pofacsontú emberek a Marse partjára.
15: Igen, ez a kölcsönös párosítás nagyon érdekes dolog. Prágában volt egy néger pincér, Krisztián nevű. Az apja a beszín király volt, és a Stvanice szigeten a Vursliban mutogatta magát. Itt aztán beleszeretett egy tanítónő, aki mindenféle gyerekverseket írt pásztorokról, meg erdei patakokról a Lada című gyerekújságba. És elment el egy szállodába, és bujálkodott vele, ahogy a Szentírásban mondják, és borzasztóan meg volt lepve, amikor fehér kisfia született, és persze meg is volt nyugodva. De aztán feketülni kezdett neki a gyerek, és akkor elvitte egy klinikára, hogy bőrbajos. Vegyék le neki valahogy a színét. De azt mondták, nem lehet semmit se csinálni. Ez egy igazi szerecsen bőr. A tanítónő erre belebolondult. Irkálni kezdett az újságokban, hogy milyen ellenszer van négerségre. És aztán becsukták a Katarzsina utcai őrültek házába. Ez a kis szerecsennek kitanult a később a pincérséget, most meg táncolni jár éjszakai lokálokba. És aztán majd születnek tőle mindenféle keverékek, barnák, feketék. Na, képzelje csak el, tizedet.
17: Ha?
15: A maga elvesz egy ilyen kisasszony, teljesen fehér, és egyszerre csak néger szül magának. Ugye? És ha 9 hónappal ezelőtt elment maga nélkül a varietébe valami atlétikai versenyre, ahol egy néger is fellépett, hát akkor azt hiszem maga fejében is motoszkálni kezd valami.
16: Igen. Ez egy katonailag is nehéz kérdés. Ha ezt a néger például behívják, és mondjuk fogjul ejtik az oroszok, ugye? Akkor ott rögtön megírják az újságok, hogy Ausztria ráfanyolodott a gyarmati katonasságára, nem? Ha de!
18: Azt beszélik, Ausztriának van valahol északon egy gyarmata, valami Ferenc József földnek hívják.
17: Na, csak hagyják az ilyesmit. Manapság nem okos valami Ferenc József földet emlegetni. Jobban teszik, ha nem neveznek néven senki.
18: Értette?
17: Különben is őrizetesnek piros alakzatban beszélgetni.
16: Nézze csak meg a térképen, hogy tényleg van ilyen föld. Az egész Európát onnan látják el jéggel. Prágai hajókkal, az összes jéggel. Tudja, az milyen veszélyes? Hm? Ilyen jéghegyeket átvinni a sarkön.
18: Ajaj. Csak az a baj, hogy lassan halad a gyarmatosítás. Képzelje, tizedes, az eszkimók nem akarnak németül tanulni. Építettek nekik iskolát jégtáblákból és vasbetonból, mert az egyik nagyon jó tart. De azok a disznó eszkimók tüzet raktak. A jég meg fölolvadt, és az egész rászakadt az igazgató tanítóra. Ezért most ott is háború lesz. Látott már maga szelídített jeges medvét, tizedes? Borzasztó vad.
16: Kegyetlen!
17: Ez hiányzott még éppen. Úgyis elég háborús találmány van már. Vegyük például a gázmaszkokat a mérges gázok ellen. Elhúzod a fejedre, és már meg is vagy mérgezve. Itt tanultuk az artisztiskolát.
18: Ahol csak ijesztegetik magukat. Egy katona ne féljen semmitől. Még ha csata közben bele is esik a latrinába. Csak lenyalja magát, és megy vissza az ütközetbe.
16: Méghozzá, pergőtűzbe, hogy mi hamarabb a paradicsomba jusson a latrinába.
17: Na most már hallgassanak el.
18: Épp most, az állomáson, az ünneplő tömeg előtt. Inkább éljenezzünk, kollega úr.
16: Úgy van, kollega úr.
18: Éljen.
16: Éljen.
18: Éljen.
16: Éljen.
18: Éljen.
16: Éljen.
18: Éljen.
16: Éljen. Éljen.
17: Fogják be a papofájukat.
19: Nem megmondtam, hogy csak akkor kezdenek zenélni, ha jól a haját adok. Megmondtam. Megmondtam, hogy a közösten megtegyenek, annak megmondtam. Ha csinálok én rendet, ezek még nem tudják, ki az a Laci Lapáter. Zenes? Hát, ki az a Laci Lapáter?
17: Alázatosan jelentem.
19: Na. Maguk hova mennek most?
18: Jelentem az Oberfeld kurát úrnak, hogy a fogdavagomba. Minket Királyhidára visznek. Az Oberfeld kurát úrnak úgy tetszik, hát tessék velünk jönni.
17: Hé!
19: Mi az, hogy én? Megyek itt. Ki mondta, hogy nem mehet? Beszállok! Raguleves vargányával, uraim, annál jobb, minél több benne a vargánya. Előbb meg kell dísztelni hagymával, azután beletenni a babérlevelet.
16: Ja, Istenem.
19: Meg a hagymát.
16: A hagymát már előbb belevéltóztatott tenni.
17: Hallgasson már, hogy beszél. Ez mégis egy Oberfeld kurát.
18: Az mindegy, tizedes úr. Akkor is igaza van neki. Minél több a hagyma, annál jobb. A Pakonyerzsicében volt egy serfőző, aki még a sörbe is hagymát tett, mert a hagymára szomjazik az ember. Kelésekre is sült hagymát szoktak rakni.
19: Minden a fűszereken múlik, és az arányokon semmit se szabad túlborsolni, de csak a bóba túlszeg fűszereznek,
18: Ez ugyan nem ébredt föl egy hamar. Teljesen be van rúgva.
17: Nem mondtam, hogy hallgasson már.
18: Mindegy ennek, tizedes úr, be van ez rúgva, mint a parancsola. Ezen már nem lehet változtatni. Ezeknek a tábori lelkészeknek olyan tehetségük van az Úristentől, hogy az orrukat elisszák a szemük közül. Én a Kacfel kurátnál szolgáltam, én ezt tudom. Ez a disznó semmi ahhoz képest, pedig az nem is volt kapitány. Az, ami elittük együtt a monstranciát, és még talán az Atya Úristent is elittük volna, ha kapunk rá kölcsönt valakitől. Hogy elnézem, ez már Brookig hortyogni fog.
17: Brookig? Talán el kéne menjek jelenteni.
16: Eszébe ne jusson! Maga itt az őrkísérlet parancsnok, magának nem szabad eltávolodnia tőlünk. Egy tapottat sem. Másrészt meg elő van írva, hogy a fogdavagomban senki életéktelen nem tartózkodhat. Jó, ez kemény dió, tizedes úr. Kemény dió. Én nem tudom maga ebből, hogy fog kikeveredni. Legfeljebb azt csinálhatná, hogy eltünteti a kihágás a nyomait, és kidobja ezt az illetéktelen szemét a mozgó vonatból, de ez sem megy. Nem megy. Mert itt tanúk vannak, akik látták, hogy maga beengedte. Ez biztos lefokozás, káplár úr.
17: Ezt én nem engedtem be. Ez magától jött. És az nekem mégis csak feljebb való.
16: Tizedes, itt csak maga a feljebb való.
20: Még ha a császár őfesége akarna is bemászni ide hozzánk, még őt se szabadna magának beengednie.
17: Nagyon vagyok, ha hallgat. Maga hívta, hogy jöjjön velünk Brookba.
20: Azt én megengedhetem magamnak, káplár úr. Mert én hülye vagyok. De magától senki se várt volna ilyesmit. Egy tizedestől.
17: Most kell előlépjek, csúsz Führernek.
16: Hát arra már keresztet vethet. Ennek nagyon lefokozás szaga van. Bár az úgyis mindegy, hogy milyen rangban esik el. Persze, lefokozottakat mindig az első vonalba küldik.
17: Harmadik éve vagyok tényleg egy szolgálatban.
15: Az istálát. Biztos valami zabálásról álmodik. Csak nehogy még ide csináljon magának, tizedes úr. Az én feldkurátom az ilyesmit észre se vette álmában.
16: Csodálom, hogy még nem jött az inspekció. Magának az állomáson meg kellett volna bennünket jelenteni a vonatparancsnoknál, és nem mindenféle részek, főlelkészekkel foglalkozni.
17: Úgy bizony. Nem foglalkoztam.
16: Bizony, ha meggondolom, hogy senkinél se vagyunk lejelentkezve, hát felágaskodik bennem a katonai vér. Olyanok vagyunk, mint a
20: cigány.
16: Mint a cigány.
20: Vagy a csavar.
16: Úgy van.
20: Nekem ez úgy jön elő, mintha félnék az Isten világától, és sehol sem mernék jelentkezni, hogy le ne csukjanak.
16: Azon kívül a fogdavagó sincs teljesen rendben. Nem, kollega? Ezt magának ellenőriznie kellett volna. Egy 1879. november 21-i rendelet alapján a fogdavagon tráccsal kell ellátni. Nem mondjuk, ez itt rendben van. Azon kívül minden fogdavagonban klozetnek kell lenni, vagy legalább egy fedett edénynek a letartóztatottak és a kísérő őrszemélyzet számára. Úgyhogy, ha nincsen klozet, ugye, ez nem is fogdavagon, hanem egy külön kupé. Mert hogy fedett edény az sincsen.
17: Most mit is élnek? Kicsinálhatnak az ajtón.
20: Az tilos. Letartóztatott nem mehet az ajtóhoz.
16: Megjegyzem, ivóvíz sincsen. Apropó. Ivóvíz sincsen. Apropó. Tudja, hogy melyik állomáson fognak menázsit osztani? Nem tudja. Nem.

0: 3 napra ítéltek, és az 11-kor letelik. Attól fogva én nekem itt nincs semmi keresni való.
1: Nem, á, szórakozik. Én erről nem kaptam semmiféle papírt.
2: Ha elment volna a vonatparancsnokságra, kapott volna. Ő, aki helyett részek főlelkészeket szobáztat, nem?
1: Szobáztat!
2: Ez egy nehéz helyzet. Kápláról, nagyon nehéz. Egyrészt itt illetéktelen, ugye nem tartózkodhat. Másrészt senki se hagyhatja el a fogdavagon. Én nem tudom, mit fog maga csinálni fél óra múlva, ha ennek a Schweiknek letelik a büntetése.
0: Bizony. Én fél óra múlva marhavagomba tartozom.
1: Ha magának nem sürgős, azt hiszem itt mégis kényelmesebb, mint a marhavagomban. Azt hiszem.
3: Több szavaztok. Menjünk bele.
2: Bizony, tizedes úr, látja? Az Oberfeld kurátor is azt álmodja, hogy maga benne van a szószban.
0: De ne féljen. Én tudok bánni az ilyennel.
3: Vazalékom az a Szent János mustár maga. Szent Tamá, fokadj ma, Szent Ágaston, Majorán.
0: Tente kisgyerek.

0: Na látják, hogy az ajtó is van olyan jó, mint a kübli.
1: Önkéntes úr, nekem közben még valami az eszembe jutott a gyarmati eszkimókról. Hát, hogy mi lesz, ha átjátszák az oroszok kezére a harci pingvineket?
0: Olyanok nincsenek.
2: Na-na, tizedes, na-na. Nem ismeri véletlenül az Állatok Világa című folyóiratot?
0: Az járt az én falumban a kocsmárosnak. Mert ő szerette a svájci kecskéket, és mind megdöglött neki. És az ebben alapban kért tanácsot.
2: No, én szerkesztője voltam annak alapnak. Hogyan? Nagyon egyszerű. Baráti szeretetből egy régi cimborám, bizonyos Hayek iránt. Aki becsületesen szerkesztette ezt a lapot, amíg bele nem szeretett a tulajdonosnak a lányába. És a Fuchs úr erre fölmondott neki, azzal a feltétellel, hogy keres maga helyett egy rendes szerkesztőt. Ez lettem én. A Fuchs úr megkérdezte, van-e fogalmam az állatokról, és nagyon meg volt elégedve a válaszommal, miszerint én mindig igen nagyra becsültem az állatokat. A féle átmenetet láttam bennük az ember felé, és mindig respektáltam a vágyaikat. Hogy például? Fájdalommentesen öljék meg őket, mielőtt megenni. Az jó, mondta a Fuchs úr, de hogy érteke a baromfi tenyésztéshez? A házi nyulakhoz, a kutyákhoz, a méhészethez? Tudok-e szakcikkeket fordítani külföldi közlönyökből? Kiismerem-e magam a Brémben, s tudnék-e vele együtt vezércikket írni? Különös tekintettel a nemzeti és katolikus ünnepekre. Hogyne, mondtam én már régóta töröm a fejem, Fuchs úr, hogyan lehetne átszervezni egy ilyen folyóiratot, és hogy például új robotokra van szükség a példányszám fellendítéséhez. Vidám állatcsarok meg, állatok az állatokról, a politikai helyzet óvatos figyelembevételével. Az a fontos, hogy az olvasó lélegzethez se jusson két állat között. Na, a Fuchs úr itt félbeszakított, hogy ez neki tökéletesen elég. És ha ennek csak a felét megvalósítom, nekem ajándékoz egy aranyérmes Wyandotte jobbárt.
0: Az majd micsoda?
2: Ez az tizedes. Ezt kérdezték az én áldásos működésem alatt az olvasók is, hogy az meg micsoda. Mert állítom, hogy nem jutottak lélegzethez. Szép lassan elkezdtem kitalálni különféle állatokat, mert hogy az olvasót fel kell rázni valami újdonsággal. A kénhasú bálna, mely bálnasavat fecskendez, csak az első lépés volt. Aztán jött az agyafurt bubu, az erszényesek rendjéből, az édeshúsú ökör, az izlandi denevér és a házi macska, mely a Kilimandzsáró hegy tetején lakik, ingerlő szarvas pacsuha néve. El se hiszik, hogy a nagy brém mennyi kiegészítésre szorul. Hallott már maga, tizedes, a kúmérnök bolhájáról, amelyet borostyánban fedeztem fel, és teljesen vak volt, mert a prehisztorikus vakondon élősködött, aki szintén vak volt, mert az ükanya a föld alatti vakgőtével párosodott, és ez a gőte a posztonyai cseppkő barlangban tanyázott, mely egész a balti tengerig ért akkoriban. Na, hát ebből egész kis sajtópolémia lett.

0: A klerikális lapok mellém álltak, hogy amit Isten cselekszik, azt jól cselekszik, a liberálisok meg az állatok világa ellen fordultak, és az előfizetők elkezdtek nyugtalankodni. Lehet, hogy bizonyos cikkei miatt is, melyek következtében egy méhész szabályosan megütött a buta, és bizonyos helyeken meg, hogy úgy mondjam, felütötte fejét a baromfibest is. Aztán ebben a Fuchs úr szépen lassan felevonandul. Önök is mondta minden ezt maguknak. Ja, igen. Hát azért, mert a fák nem nőnek az égig. És az ember bizony néha követel hibákat.
1: Oh. Jaj, de szépen csinálta, tizedes úr. Erőt eszembe, Bolyistél lakott egy pincelakásban a Mahácsek nevű utcaseprő. Ő mindig az ablakra fújta az orrát, és olyan ügyesen szétkente, hogy egy kép lett belőle, amin Libuse ősanyánk látszott, mint tengeri sellő, ahogy megjósolja Prága dicsőségét. Igaz, egy ilyen képért egyszer akkora állami ösztöndíjat kapott a feleségétől, hogy olyan lett a pofája, mint egy zsák. De azért nem hagyta abba, és folyton tökéletesítette magát. Ez volt neki az egyetlen szórakozása.
2: A hülye.
1: Egy Mesztek nevű ember pedig fölfedezett egy tengeri sellőt, és azt mutogatta a Vinohradin a Havlicek úton egy spanyol fal mögött. Volt rajta egy luk, csak 16 éven felülieknek. Ott be lehetett nézni, és a kanapén egy zsiskovi nő hentergett. A lába valami zöld hálóba volt csavarva, zöldre volt festve a haja, meg uszonya volt papundekliből. És a nagy fenekére rá volt neki írva, hogy a viszontlátásra. De a mellé az nem ért semmit. Lelógott neki egész a köldökéig. Aztán, amikor a Mesztek bezárta a boltot, és azt mondta, sellőkém hazamehet, akkor a nő átöltözött, és este 10-kor már lehetett látni a Tábori utcán, hogy feltűnés nélkül leszólít minden urat. Hogy szép fiú, gyere velem biciklizni. Hát persze, hogy nem volt a sellőnek bárcája, és hamar elkapták. A Mesztek meg becsukhatta a boltot.
3: Ez a mavai pofába mi vagyunk itt. Köszönöm,
2: úgy vagyok.
3: Egy
2: önmérékű, hagyd
3: ma
2: szó sorra. Kigyalmatod az egyáltalán. Vizsázzanak már. Oberfeldkurátúr. Azért maguk is segítettének egy kicsit.
1: Hagyja csak ott, ahol van egy ilyen Oberfeldkurát, mindenhol tud aludni. Hát még kificamítja neki valamiért, aztán maga kerül bajba.
2: Húgja be a száját és ne pofázó. Minden pucán csak pofázik, olyanok, mint a poloska.
1: Bizony, tizedes úr, maga pedig az Atyaisten.
4: Sőt, maga a fájdalmas szűzanya.
2: Kikérek magamnak mindenféle megjegyzést és sértegetést. Megértette, hogy kintes.
4: Hú, vagyom menni. Maga nem tett semmi. Nem tett arról, hogy a természet az élőlényeknek igen sok fajtáját tökéletesen megfosztotta az intelligenciát.
1: Nem bizony.
4: Nem lett volna jobb, ha maga egy másfajta emlősnek születik? És nem kell viselni ezt a hülye nevet, hogy ember és káplár. Ha oda vannak magának még egy olyan kis piszkot, és a zupás nevezetű élőlénynél léptetik elő, akkor sem mondhatjuk el magáról, hogy most már rendben van. Ha levágják a csillagjait, akkor maga egy nulla. Aki teljesen érdektelenül agyonlőnek minden lövészárokba, minden fronton. És ha végső nyugovóra helyezik azokat a kulturálisan elsatnyult csontjait, az egész Európában. Senki se fog sírni maga után.
2: Lecsukhatom?
4: Hát nyilván azzal a váddal, hogy én gyaláztam magát. De hát a maga szellemi kincses háza képtelen bármiféle sértés befogadására. Egyáltalán fogadok, hogy semmire se emlékszik az egész beszélgetésünkből. Nem igaz? Na. Azon kívül kérdezzem meg bárkit, hogy mondtam-e én magára valami sértő.
1: Hát én a magam részéről tanúsíthatom, hogy semmi sértő itt nem hangzott el. Csak épp a tizedes úr folyton sértve érzi magát. Ha mi például itten az orángutánokról diskurálnánk, és éppen azt fejtegetnénk, hogy az orángután füle úgy be van nőve szőrrel, mint... Na jó, hát például a tizedes úré, abból maga biztosan azt gondolná, hogy mi itten magát orángutánnak néztük, és úgy elkezdene ordítozni, mint egy orángután. Pedig a harag az rossz tanácsadó, tizedes úr. Szerintem az orángután szó nem büntetendő még a hadseregben sem. Vagy igen? Akkor meg nem lehet érte megharagudni miatta. Ha például magának azt mondanánk, hogy pézsmapocok, azért be akarhatna minket csukatni?
4: Ne, jókor tetszik kiabálni, tizedes úr. Hogy mikor jön az inspekció?
5: Mit üvölt, mit üvölt, mint egy orángután? Állatkerthez? Melyikük a parancsnok?
2: Alázatosan jelentem, én.
5: Maga? Akkor ne üvöltsön, hanem jelentsen!
2: Vonatparancsnok úrnak alázatosan jelentem, a létszám 2 letartóztatott, 1 fő őrkísérett parancsnok.
5: És az a kicsoda?
2: Lajtan úrnak alázatosan jelentem,
5: Mit izérget? Mit izérget? Itt mindenki, mindenki izérget. Ez egy kupleráj. Tiszta káosz. Hol 2 tábori konyhával van több, hol 2 kadéttal kevesebb. Az ördög buzerája meg ezt az egész vonatot. Szóval, kit visz maga ebben a vagonban?
1: Lajtnant úrnak alázatosan jelentjük. Ez az úr, aki hasonfekve alszik, valami részeg Oberfeld kurátúr. Oda jött hozzánk és bemászott nekünk a vagomba. És mert feljebb valónk, hát nem dobhattuk ki innét, hogy ne legyen függelebb sértés belőle. Biztosan összetévesztette a stábvagont a fogdával.
5: Mi? Főlelkész? Itt semmiféle főlelkész nem szerepel, akinek brugba kell utaznia. Tizeles, fordítsa a hátára, hadd látom ki ez.
6: Szervusz, Freddy. Was gibt's Neues?
7: Mi van vacsorál?
8: Jézus Mária, ez Lacina. Maga tizedes, ezért raportra fog menni, megértette?
1: Lajtnant úrnak alázatosan jelentem, nekem csak 11-ig kell lecsukva lennem, mert lejárt a határidőm, és én a marhavagomba tartozok. Pontosabban nekem a Lukás Oberlajtnant úr mellett a helyem.
5: Mi a neve?
1: József Schweik, jelentem alásan.
5: Szóval, maga az a híres Schweik.
1: Igen.
5: Valóban, 11-kor kellett volna szabadulnia, de a Lukás főhadnagyúr külön megkért, hogy Bruckig ne engedjen ki magát. Legalább nem követel az úton semmi gazemberséget. Itt marad!
1: Értettem.
2: Na látja, Schweik. Hiába fordult a magasabb hatóságokhoz, szart se ért vele. Akarnám, befűthetnék mindkettejüknek.
9: Tizedes úr, ha valaki szarral dobálódzik, azt én többé-kevésbé meggyőző érvelésnek tartom. De nem egy intelligens ember részéről. Annak nem volna szabad ilyen szavakat használnia.
1: És mi az, hogy mindkettőnknek befűthetne? Miért nem tette meg az előbb, amikor alkalma volt rá?
9: Miért nem? Hát a lelki érzékenysége és a nagy lelki finomsága miatt. Nem igaz, tizedes?
2: Elegem van ebből! Mindkettőnket fegyházba küldetem.
9: És milyen okból galambom?
2: Ez az én dolgom.
9: Még hogy a maga dolga. Én inkább azt mondanám, hogy magára rendkívüli hatást gyakorolt az a megjegyzés, hogy raportra fog menni. És ezért üvöltözik mi ránk. Persze egyáltalán nem szolgálati.
2: Disznók! Galamba disznók!
1: Szerintem az ilyen disznózásra nagyon rá tud fizetni az ember a hadseregben. Egyszer én panaszt tettem, és addig jártam raportról raportra, amíg a Schreiter őrmester úrnak bocsánatot kellett kérnie tőlem egy hasonlóan sértő kifejezésért. Na, ez a Schreiter, ez bocsánatot is kért, és aztán utánam futott az udvaron, és megígérte, hogy a helyőrségi fogházba juttak.
9: És?
1: Hát, végül sikerült is neki. Hiába vigyáztam. Mert az őrségen a raktár falára valaki fölírta, hogy a zupás Schreiter egy nagy marha. Ott nagyon sok ilyen fölírás volt, és én is fölírtam valahogyan a nevemet unalmamba. A pechemre pont ez alá a bizonyos fölirat alá. És egy szerencsétlen véletlen folytán ez fölött volt egy másik fölírás, hogy nem megyünk mi a háborúba, mind az egész le van szarva. És ezt is mind rám akarták fogni. Bécsből hozattak írás szakértőt. Le kellett írnom vagy 15-ször ezelőtt az írás szakértő előtt azokat a mondatokat, meg mindenféle szavakat S betűvel, mint szerb, szőr, szikra, szopornyica. Mert a hadbíróságot főleg a szar érdekelte, és az az ember megállapította, hogy nem az én kezemtől származnak, kivéve az aláírás. Na de hát azt én egy pillanatig se tagadtam. És akkor 6 hétre elítéltek azzal, hogy amíg a nevemet írtam, nem őrizhettem a raktárt.
2: Na ugye, hogy meg lett büntetve. Maga egy közönséges bűnöző. Én nem 6 hétre, hanem 6 évre csuktam volna be magát.
9: Ne legyen olyan kegyetlen, tizedes. Inkább gondoljon arra, hogy raportra fog menni. Tűnődjön el azon, hogy milyenek egy tizedes utolsó órái. Tartson penitenciát, ez nagyon jó tud állni magának. Egy ilyen magába szállás. Ha elnézem, ahogyan bámulja az ablakon át a zengő erdőke és az illatos hegyeke, tizedes úr, maga engem határozottan a Dante alakjára emlékeztet.
1: Igen.
9: Ugye, kollega, nem?
4: Ugyanaz az átszellemült arc, ugyanaz a fél profil, ahogyan dülleszti a szemét a tájra és a tavaszra gondol. Mikor a kopár téreken tarka mezei virágok szőnyege terül el.
10: És ezt a szőnyeget patakocska szeli keresztül, és a tizedes úr megnyál azzal a ceruzáját, leül egy fatönkre, és valami versikét ír az Ifjú Olvasó című újságban.
4: Én egész biztos vagyok, hogy láttam már a maga fejét megmintázva valami szobor kiállításon. Nem ült maga véletlenül modellt a Sturza szobrásznak?
2: Nem ültem. Semmiféle szaros szobrásznak nem ültem. Meg vagyok értve? Hanem ide figyeljenek. Mondok én maguknak valamit. Ezekkel a nagy intelligenciákkal én szétnyomhatnám magukat, mint egy poloskát. Én már készítettem ki különbet is, mint maguk. Igazi szerkesztőt. Még őrvezető koromban. 20 feküdjöt csináltattam vele a pocsolyában. Erre azt mondta, hogy maga őrvezető úr a hadsereg szégyene, mert nem tiszteli bennem az embert. Na én azt aztán tiszteltem neki, ne féljenek. Napokig henteregtettem ott a sárban. Álltam fölötte és azt kérdeztem. Na szerkesztő. Mi a nagyobb? A hadsereg szégyene, vagy az az ember, aki magában van? Mert mindig csak az emberre jött. Én megfeleltem neki. Na hát, mondom, ha mindig az emberről meg a sárról jár a szája, hát jusson eszébe, hogy az embert is sárból teremtették, és biztos, hogy úgy kellett neki. Ezeket aztán megírta az újságoknak. És akkor láda vizitet csináltak nála, és micsoda könyveket találtak ott. Mind a leszerelésről szólt, meg a nemzetközi békéről. De a puskáját, azt nem tudta megpucolni. Olyan rozsdás puska nincs is, mint amilyen ennek volt. És a kabátját, olyan vörösek voltak a gombjai, mint az ézsau haja. Hiába hozott Prágából mindenféle pasztákat a gombpucoláshoz. Úgy szaluták, mint egy majom. Na és azok a fordulások, úristen! Mikor masíroztunk és járni tanult, tap-tap-tap, a kerge birka. De pofázni azt tudott. Aztán azokért a könyvekért le is csukták. Nem én lettem lecsukva, hanem ő. Világos.
10: Ugyanilyen szekírozásokért évekkel ezelőtt a 35-ösöknél valami Konyicsek nevű katona leszúrta a káplárját. Benne volt a kurírban. A káplár 30 szúrt sebet kapott, és ezekből több mint egy tucat halálos volt. Aztán ez a Konyicsek ráült a halott káplárra, és agyon szúrta magát is. És akkor nem volt kit lecsukni, tizedes úr. De nem ám.
11: A szentség, hol vagyok én?
2: Tábori főlelkész úrnak alázatosan jelentem, a fogdavagomban tetszik lenni.
11: Fogd a vagon. És ha szabad kérdeznem, kinek a parancsára lettem még ide a foglalomban?
2: Alázatosan jelentem, parancs nélkül.
11: Nem értem. Valamit én itt nem értek. Tulajdonképpen hova megyünk?
2: Brugba jelentem aláson.
11: És minek megyünk mi abba a Brugba?
2: Alázatosan jelentem, oda helyezték az egész 91-es regimentet.
11: Oda helyezték már magad. Akkor se értem. Önkéntes úr, maga intelligens embernek látszik, el tudná nekem magyarázni őszintén, hogyan kerültem én ide? De ne hallgasson el semmit.
4: Kész örömmel. Reggel, amikor beszálltunk a vagonba, egyszerűen csatlakozott hozzánk az Oberfeld kurátúr, mert ködös volt a feje.
11: Ködös?
4: Ködös. Bemászott hozzánk ebbe a vagomba, és kész. Lefeküdt nekünk a padra, és ez a svejk itten a feje alá rakta a köpenyét. Az előző állomáson, mikor a vonatot ellenőrizték, beírták az Oberfeld kurátúrat a tisztek jegyzékébe, és ezért ez a mi jóságos káplárunk raportra fog menni.
11: Na jó. Majd a következő állomáson átmegyek a stábvagomba. Nem tudja, volt már ebédosztás?
2: Ebéd csak bégyben lesz, Oberfeld kurátúr, kérem.
11: Szóval maga a fejem alá tette a köpenyét.
10: Igen.
11: Szívből köszönöm. Na, tessék, kamerát, gyújts rá.
10: Ó, köszönöm. Egyébként nekem ezért nem jár semmilyen köszönet. Tüzet is tetszik tudni adni?
11: Na, várjál.
10: Én csak úgy cselekedtem, ahogy minden katonának cselekednie kell, ha látja, hogy a feljebb valója ki van készülve. Nekem a feltkurátokkal nagy tapasztalatom van. Mondhatom, vidám és jó szívű népség.
11: Úgy van. Mi vagy te civilben, tizedes?
2: Jelentem alás a marhapásztor.
11: Na te marhapásztor, ne félj semmit, ha raportra mész én miattam. Majd én kihúzlak a bajból. Nekem nagyon sok ismerősöm van. Te neked önkéntes, ha akarod, hozatok csokoládét. Na? Rumot, jó. Hozassak nektek rumot?
4: Hát, na.
11: Téged meg tizedes, ha akarod, áthelyeztetlek a 7. lovassági hadosztály fényképés csoportjába. Jó van? Nem akarom, hogy rossz emléketek legyen róla. Nem. Láttam én, hogy jóra való emberek vagytok, akiket az Úristen szeret. És megnyugvással tűritek, amit az Isten rátok mért. Miért ültök? Hadd halljam.
10: Én rám regiments raportom mért büntetést az Isten. Ártatlanul késtem az ezredemtől.
4: Aha. Én pedig azért, mert az irgalmas Istennek Reuma képében tetszett meglátogatni engem, és én elbíztam magam. Ha levezekeltem a bűnömet, megyek a konyhára krumplit pucolni.
11: Ajajaj, hát amit az Isten intéz, az jól van intézve. És a konyha, az fontos dolog, az nagyon fontos dolog. Rendes ember ott is karrier csinálhat. Épp a konyhára kéne küldeni az intelligens embereket. A kombináció miatt. Mert nem az a lényeg, hogy hogyan főznek, hanem hogy milyen szeretettel állítják össze azt az ételt. Intelligencia nélkül az nem megy. A konyha. Tegnap ettem egy vesét a la Madeira. Hát mondom, aki ezt csinálta, az intelligens ember kellett, hogy legyen. És igazán volt, mert van ott egy skucsei tanító, azt csinálta. De a múltkor a 64-eseknél ugyanez a vese, na hát, az pocsék volt. Kapaszkodjanak meg, köményt raktak bele. És mi volt civilben a szakács, aki készítette? Marhapásztor. Na. Ha legalább egy kis rum volna. Egy kis rum.
12: Esetleg megkínálhatom az Oberfeld kurátorat, ha meg nem sértem.
11: Hát egyáltalán nem vagyok megsértve. Arra iszom, hogy szerencsés legyen az utazásunknak. Jó rumod van, fiam? Látom rajtad, nincs ellenedre, hogy ezt a két vezeklő bűnöst is megkínáljuk belőle. Húzzátok meg! Hát,
4: a parancs az parancs.
10: Parancs az parancs.
11: Jó. Jó.
10: Az üres üveget megtetszik tartani az Oberfeld kurátúrnak? Vagy visszaadjam a tizedes úrnak?
11: Azt te csak tartsd magadnál, fiam. A legközelebbi állomáson elmész a tisztikonyára, és telitölteted nekem. És hozol mindjárt ebédet is. De mondd meg, hogy dupla porciót adjanak, mert a Lacina Oberfeld kurátnak lesz. Meg fasolsz nekem egy üveg bort is. Na, na, várjál csak, várjál csak. Nincsen most nálam apró. Tizedes, adjon nekem kölcsön egy forintot.
12: Igenis.
11: Na, ezt fogja maga. Ez a magáé, hogy is hívják?
1: Schweig.
11: Jó van, Schweig. Ezt a forintot az útért kapja. Tizedes, adjon még egy forintot, jó van? Schweig, ez is a magáé lesz, ha mindent rendesen elintézett nekem. Na várjam, ha gombóc lesz, ne a tetejéről vegyem, mert arra mindig ráfizet az ember. Nem igaz? Tizedes.
12: Lentem. Na, ez is aztán jó kis alak. Szegény káplától kölcsön kérni egy forintot borvalóra.
1: Tessék, fogja itt a forint. Én nem akarok a maga kontójára meggazdagodni. És ha majd megkapom, hát azt a másikat is visszaadom magának, hogy ne bőgjön. Inkább örülhetne, ha a katonai főjebb valója pénzt kér magától kölcsön a cehre. Maga borzasztóan önző. Itt csak két nyavajás forintról van szó, és én nagyon szeretném látni, hogy mit csinálna maga, ha az életét is fel kellene áldoznia a fejjebb valójáért. Amikor ő sebesülten feküdne ott az ellenséges vonalban, és magának a hátán kéne elcipelnie őtet, miközben a túloldalról mindenfélével lőnek magára.
12: Maga ott összecsinálná magát, meg a kutyamosó.
4: Na, ott mindenki összecsinálja magát. Bugyajovicében mesélte egy bajtárs, hogy ő háromszor egymás után csinálta magát össze. Először, amikor kimásztak a dekkunkból, másodszor a drótakadályok előtt, és harmadszor, amikor az oroszok elkezdtek üvölteni a szoronyrohammal. Gyurá! Élő és halott mindössze csinálja magát. A roham után lábbal lefelé lógott ott a dekkunk tetején egy katona. Annak ketté volt hasítva a feje. És az utolsó pillanatban úgy összecsinálta magát, hogy az egész kifolyt neki a csizmájára, és bele a dekkumba a vérével együtt. És a koponyájának a másik fele a velővel, az is ott volt alatta. Az ember észre se veszi, és már is megvan.
1: Néha meg egy ilyen roham már egyszerűen rosszul lesz az ember. Például megundorodik valamitől. Prágában mesélte a pohozseleci kilátókocsmába egy lábadozó, aki Przemyszlből jött vissza, hogy éppen szuronyroham volt, és ő vele egyszer csak szembe került egy orosz, marha nagy ember, mindegy hely, és az rárontott a szuronyával, és egy jó nagy csepp lógott az orrán. Ahogy ő meglátta ezt a csepp taknyot, mindjárt rosszul lett, és el kellett menni a segélyhelyre, ahol azt mondták, hogy meg van fertőzve kolerával. És elküldték a pesti kolerás barakba, ahol aztán tényleg meg is kapta a kolerát.
4: Közönséges baka volt, vagy pedig káplár?
12: Káplár volt. Az megtörténhetett volna minden önkéntessel is.
1: Na tessék, már is Bécsbe vagyunk. No, csupa szöges drót, meg fedezék. Hát itt a vécsiek, ha kirándulnak, könnyen eltéphetik a nadrágjukat. Bécs az egy nagyon fontos város, hogy ne mondjak mást. Mennyi vadállat van abban a Schönbrunni menazsériában? Én, amikor évekkel ezelőtt Bécsben voltam, legjobban a majmokat szerettem volna megnézni. De ha valami személyiség kijön a császári várból, akkor senkit se engednek oda a kordonon keresztül.
12: Aztán volt a várban is?
1: Nem voltam, de hallottam valakitől, hogy ez egy nagyon szép hely. Főleg a várőrség. Azt mondják, mindegyiknek 2 méter magasnak kell lennie, és utána kap egy trafikot. És hercegnő annyi van ott, mint a személy. Na, de én most már nem érek rá magával diskurálni. Nekem el kell mennem ennek a disznónak az ebédjéért. És ugye, ez most már a maga érdeke is tizedes úr, hogy szerencsével járja. Nem?
8: Schweig! Parancs, főhadnagy úr!
12: Látom, szépen vételezett.
13: meg itt már egy fél órája várok a Kirchner főadvert tiszti szolgáljára. De ez a Kirchner úgy látszik, hogy csak ígérte, hogy nekem is hozott a puccerjével ebédet. Kinek viszi ezt a sok minden csveg?
14: A főhadnagyúrnak jelentem alásan. Csak nem tudom, hogy hol van a főhadnagyúr kupéja. És azt se tudom, hogy a vonatparancsnok úrnak nem volna kifogása ellene, hogy a főhadnagyúrral menjen. Ez a vonatparancsnok egy disznó. Igazán disznó főhadnagyúr, kérem? Amikor inspekción volt a vonatban, én mindjárt jelentettem neki, hogy már 11 óra van, és én leültem az egész büntetést azért a kis tévedésért. Tetszik tudni, na hát, én ezt jelentettem, és hogy akkor már az Oberleutnant úrhoz tartozom, de ő nagyon durván elbánt mi délünk, mert azt hazudta, hogy meg lett neki mondva, hogy engemet ne engedjen ki Brookig, hogy legalább útközben ne csináljak a főhadnagyúrnak botrány, mintha én bármikor is csináltam volna a főhadnagyúrnak valami botrányt.
13: Istenem, Schweik.
14: Én biztos, hogy sose csináltam a főhadnagyúrnak semmi botrányt. Ha történt valami, az véletlen volt. Kizárólag az Isten rendelése, ahogy az öreg Banicek mondta, amikor leülte a 36. büntetését. Én semmit se csináltam szándékosan az Oberleutnant úrnak. Én mindig valami ügyes és jó dolgot akartam csinálni, és én nem tehetek róla, ha egyikünknek se lett belőle semmi haszna, hanem kizárólag fájdalom és szenvedés.
13: Na, jöjjön, Schweik, és ne sírjon annyit. Majd én mindent elintézek, hogy megint velem lehessen.
14: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, hogy nem sírok. Nekem csak egyszerűen megfájdult a szívem, hogy mi ketten vagyunk a legszerencsétlenebb emberek ebben a háborúban, és az egész világon, és egyikünk se tehet róla. Borzasztó sors ez, ha meggondolom, hogy én egész életemben olyan gondos voltam.
13: Nyugodjon már meg, Schweik.
14: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, hogy ha ez nem lenne függelemsértés, akkor most azt mondanám, hogy én egyáltalában nem tudok megnyugodni. De így azt kell mondanom, hogy Oberleutnant úr parancsára már tökéletesen nyugodt vagyok.
13: Hát akkor ez az én vagonom. Másszon be, Schweik.
14: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, hogy már mászok.
15: A Brook fölötti magaslatokon a császári és királyi húskonzervgyár fényei látszottak, éjjel-nappal folyt itt a munka. Különféle hulladékokat dolgoztak fel, s ha a katonatábor fasorai felé fújt a szél, vele jött a leves konzervbe főtt rothadó inak, paták, karmok és csontok bűze is. Lent a völgyben világosan látni lehetett a kukorica kalászhoz címzett bordélyház vörös lámpáját, mely igen nevezetes hely volt az 1908-as hadgyakorlatok idején, még István főherceg is megtisztelte látogatásával, s most is tiszti társaság gyűlt össze benne minden nap. A színházban valami operettet játszottak, melynek a főszerepeit molett zsidó színésznők alakították, akiknek az volt a roppant előnyük, hogy tánc közben magasba rúgták a lábukat, és nem viseltek se trikót, se bugyit, s a tisztorakra gyakorlandó nagyobb vonzerő kedvéért alul leborotválták magukat, mint a tatárnők, amit persze a karzat egyáltalán nem élvezhetett, viszont annál inkább a földszinten helyet foglaló tüzértisztek, akik egy gyönyörű látványhoz magukkal hozták a színházba tüzérségi kukkereiket.
16: Parancsoljon a tinta, toll, levél, papír, főhadnagyúr. És itt a konyakocska, amit rendelni tetszett. A lányokat mikor küldhette?
13: Lelépni, hagyjon békén.
16: Igen is.
13: Nagyságos asszonyom. Tegnap este magam is láttam a városi színházban azt a darabot, amely Kegyedet annyira felháborította. Micsoda nő, micsoda ennivaló bestia. Nem is tudom, mit keres azzal a borotvált páviánnal. Az egész első felvonás alatt figyelemmel kísértem önt és férje urát, és mint észrevettem, férje ura a legnagyobb érdeklődéssel szemlélte a színpadon lejátszódó trágárságot, mely Kegyedből nagyságos asszonyom visszatetszést váltott ki. Mivel az nem művészet volt, hanem undorító kísérlet az ember intimebb érzéseinek megnyerésére. Ez az... Micsoda melle van a bestiának? Micsoda melle? Csak rajtam, katonásan. Bocsássa meg nekem. Hogy ismeretlenül is őszinte vagyok Kegyedhez. Sok asszonyt láttam már életemben, de egyik se tett rám olyan hatást, mint Kegyed, kinek gondolkodásmódja is világszemlélete tökéletesen megegyezik az enyémmel. Meg vagyok győződve, hogy a Kegyed férje ura csak a saját rút önzésének enged, mikor ilyen alantas előadásra viszi Kegyedet. Semmiképpen sem óhajtok betolakodni az ön magánéletébe, de arra vágyom, hogy négy szem közt beszélgessek Kegyeddel. Tiszta nézetről. Az itteni szállodákban nem lehet. Kénytelen leszek elcipelni Bécsbe. Na, mindegy. Ezért bátorkodom, nagyságos asszonyom, mert találkát kérni Kegyedtől, hogy tisztességes formák között közelebbről megismerkedhessünk, amit Kegyed bizonyára nem fog megtagadni attól, akire a legközelebbi jövőben a háború gyötrelmes tapasztalatai várnak.
17: Bocsánat.
13: Mi van?
17: Nem sírtam, főhadnagy úr. Van itt egy egész prima román nő. Az mindent megcsinál a főhadnagy úrnak, amit csak akar.
13: Köszönöm, zavarja el, és hozzon még egy üveg konyakot.
17: Igen is, főhadnagy.
13: A háború gyötrelmes tapasztalatai várnak. Igen. És aki a Kegyed szíves meghívása esetén a csaták forgatagában a leggyönyörűbb emléket őrzi majd a ma lélekről, mely őt épp úgy megértette, mint ő a ma lelket. A Kegyed válasza útmutatás lesz számomra, és életem döntő pillanatát fogja jelenteni.
18: Egészségedre, vagyicska! Vagyicska, vagyicska! Ezt se gondoltam volna, hogy én itten pont te veled találkozom.
19: Egészségedre. Aztán te hová igyekszel tulajdonképpen?
18: Az titok. Na de tégedet, mi régi bajtársamat beavatlak. Tudod, melyik a Soproni utca 16?
19: Pont azt ne tudná az öreg vagyicska. De ez itt mindjárt a sarkon túl.
18: Na, oda kell neked elvinnem egy diszkrét levelet az én Lukás főhadnagyomtól. De ez egy borzasztóan diszkrét dolog ám. Nőnek lesz a Kákonyini őnagyságának.
19: Menj már. Hát azok magyarok.
1: Na és a magyarok?
18: Az nem magyar, hanem egy kapitális nő.
19: Akkor is magyar? Te még nem ismered a magyarokat, pajtás.
1: Ered már, hogy
19: ne, de ne félj. Majd én szépen eljövök veled. Nehogy valami bajod es. Egy ilyen kákonyék. Fajj!
1: Nem, azt nem lehet. Ez nekem egyes egyedül kell elintéznem.
19: Már mondom, hogy nem ismered a magyarokat. De igen. Mit verekedtem én már ezekkel?
1: Csináljál meg engem is,
19: Fogyacska. Egységvegyés.
1: Köszönöm.
19: Például, bemegyünk valami kocsmába itt a közelbe, ott meg valami honvéd géppuskás osztagulat.
1: Aha.
19: Járják a csárdásukat, és bömbölnek, hogy uram, uram, bíró, uram. Lányok, lányok, lányok a faluba. Na, mi leülünk? Kirak.

0: mert mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
1: Jó. Keltakaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap aktívosan.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos rádió?
1: Jó.
8: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

I made the mistake.

0: Even science fiction is now very far behind what's actually happening. It may very well be that in our conscious inner lives, the interplay among our senses is what constitutes our sense of touch. Perhaps touch is not just skin contact with things, but the very life and encounter of things in the mind.
1: Hát 1991. augusztus 21-én jártunk az imént, és most pedig egy rövid palotai interjú következik.
2: Hát az őrület volt. Szóval az elgondolás az volt, hogy van ez a hely, buli, koncertek, és akkor legyen egy rádió, és ez minden egy helyen. Hogy az milyen kurva jó lenne. De hát azon vesztünk össze, hogy, mert én azt mondtam, hogy inkább legyen előbb a klubkész, legyen olyan, amilyenre mi gondoljuk, és majd, ha az kész, akkor elindítjuk a rádiót. Tehát amikor a klub egyszer csak hopp, ott volt az egész város, na, hogy akkor fejlődjön a dolog, legyen egy rádió is. És akkor ezen vesztünk össze, hogy én úgy gondoltam,

0: Két évvel azelőtt. És a hallgatók pedig azt hitték, hogy az lesz majd, ami két évvel azelőtt volt. És hát igazából ekkor lett az elektronikus zene is már annyira... Tehát akkor már lehetett lemezeket találni itthon is. És nem értették a hallgatók, hogy hát érted, ez nem ilyen volt. Csak azért nem jó, hogyha leállsz mondjuk két évig, mert nekünk az természetes volt, hogy mi hol tartunk már két év múlva, tehát nyilván nem ott, ahol, amikor abba maradt. Ezért ebből volt egy kis nehézség. Meg én emlékszem, hogy tehát ez a zene, ez igazából azoknak az embereknek, akik ezt hallgatták még akkor, amikor volt a Tilos Rádió, akkor ezeknek ez diszkó. Érted?
1: Palotai Zsoltot hallhattátok, és egy interjú kapcsán itt ma a Rádió Történeti Napon beszélt nekünk a Tilos Rádió elejéről, és itt van velünk Mező, Kovácsi Tivi és Kiskádár Tamás, akivel megpróbáljuk feleleveníteni a Tilos Rádió elejét, gyökereit, és hogy hogyan és merre, és 4 órától pedig körkapcsolás lesz, mint rádiós klasszikus esemény, a Bandita Rádió Honti és Hanna telibe viszonzott vágyakozás és a Retour című Tilos Rádiós programok lesznek élőben a Tűzraktérben, a Színplakátban, a Millenáris Parkban és Különlegesben hallhatóak, illetve itt az FM 90,3-on. Térjünk vissza az időbe, tehát Palotai Zsolt adott nekünk egy elég jó szeletet, de azt mondod, Mező, hogy pontosítsuk az időket a leállással kapcsolatban és az indulással kapcsolatban is.
2: Tehát 91. augusztusában indult a rádió, és 93. augusztus végén saját elhatározásból, de kényszerítő körülmények hatására önként dalolva. Tehát a Zsolt által említett 94-es időpont az már így a csendes pihenő volt.
1: Tehát az utolsó adást, stúdió... ezt így zárójában hozzátenném a kedves hallgatóknak, hogy az utolsó fél óra, tehát 3-tól 3:30-ig ezt a klasszikus Kalóz Rádiónak a leállását, és tényleg az utolsó perceket, konkrétan az utolsó fél órát fogjátok hallani itt a körkapcsolás előtt.
3: Azt akartam mondani nektek, hogy az kimondottan megindító és szomorú és egyben felemelő jelenség volt. Ugye ott tolongott mindenki egy borzasztó pici szobában, és így tudtuk, hogy még fél óra van hátra, még 20 perc van hátra, még 10 perc hátra, és ugye, mint minden, ez is olyan, hogy amíg nem történik meg, nem hiszed el.
1: Konkrétan. És ilyen kalkulost csináltatok, hogy hány műsor telt el, és remek élmények, különleges akciók? Tehát, hogy volt egy ilyen visszaemlékezés jelege? Tehát, hogy a lezárás, azt gondolom, az egy
3: periódus. Figyelj, azt, ahogy hallgattam itt az akkori hangunkat, ifjú Kiskádár, ifjú Csejdi, meg ifjú orosz hangokat, Azt nem tudom, hogy észrevettétek, én rögtön magamon abszolút észrevettem kritikus módon, hogy mi állandóan bölcselkedtünk. Tehát tényleg egy ilyen, ugye egyrészt azért, mert abban a formában nem volt visszajelzés, levélbe volt, ez nagyon jó, hogy mondja Zsolti, volt egy postafiókunk rögtön az elejétől, és a mindig más ember konspiratív módon elment, kivette a leveleket.
1: Még egyszer hirdettétek magatokat valahogy, mert én emlékszem,
3: a rádiónkban.
1: Csak a rádióban, a rádióról és szóbeszédben lehetett tudni.
3: Hát aztán egy idő után már biztos voltak ilyen matricák, mert nem tudod, hát azért az
1: nekem is a matricák, meg legyen. Volt még stenciletek is.
3: Azt még a papi találta ki ezt a logó, ezt a kisgyerek
2: fejet. Igen. Készült.
3: Most emlékeztetem rá. A papi barátom, aki aztán később a Magyar Narancsnak volt az igazgatója. Nem a főszerkesztője, hanem a kiadó résznek.
1: Én egy Eszik Misi nevű grafikussal tudok, aki ezt valahogy így behozta képbe.
3: Én azt tudom, hogy ezt pont most emlékeztetett rá, mert összefutottunk, hogy azt abból a papi csinált abból valamilyen monológot, nyilván nem a saját kezével. Tehát...
1: Minden esetre az, hogy mi ez, meg hogy miért ez, azt szerintem senki nem tudja.
3: De nem is, szerintem nem is fontos, hogy...
4: Ahogy mikor került ez elég, tehát gyönyörűen... valósította meg a konkrét.
3: Hát ugye gyönyörűen látszik ebből is, hogy egy logó olyan, amit megszolgált. Tehát teljesen mindegy volt, hogy akartuk-e, hogy ez jelentse valamit, vagy csak hirtelen megtetszett ez a vizuális elem. A Tilos Rádió a mai napig azonosítható ezzel a logóval. Tehát működik.
1: De mi ez? Hogy keveredett ez előtt? Mi volt az inspiráció arra, hogy ti egy logót csináltok ennek? Mert oké, hogy volt egy saját identitás, Tilos Rádió név. Honnan jött a név?
3: Hát a név, ugye marha sokat gondolkoztunk, a Tilos az A-ba találkoztunk.
2: A Mici Mackóból jött.
3: Hát a Tilos az A jött a Mici Mackóból, a Tilos Rádió neve innen. Na most ezt akartam mondani, és itt rátérek egy picit akkor erre a vicces bírósági tárgyalásra. Megjelentünk, Vova,

0: vádlott és jó magam vádlott a bíróság előtt. Na most onnan, például onnan látszott, hogy a Frekvencia Gazdálkodási Intézet milyen jön, de hát, hogy ott hogy nyilatkozott ott a tanuljuk. Azt mondja, kérdés. Kit látott kijönni a házból? Válasz. Egy hosszú ajú fiatalember. Kérdés. A vádlottak között felismeri őket? Nem tudom, mert nem emlékszem, hogy szőke volt vagy barna, hogy kicsi volt vagy nagy. Ezek után mondjuk jött például a legjobb az eleje volt, amikor a bírónő azt kezdte, hogy honnan, mi az a Tilos az Á? Mondtuk, a Tilos az Á az egy kulturális központ, így hívtuk. Honnan van a neve? És akkor Fova is külön elmondta, azt engem is bejöttek, én is elmondtam, hogy a Mici Mackó idevágó részéből van a neve. Mire a bírónő így csinált, oldalt fordult a gépirónő, és azt mondta, hogy holnapra hozzon egy példányt a Mici Mackóból. És folytatta ugyanolyan komoly arccal, és folytatódott a tanúk kihallgatása. Most volt olyan tanunk, akinek ellenünk kellett volna tanúskodnia, és egész egyszerűen kizárta magát a perből. Szia Lili, szia Balázs. Kizárta magát a perből azzal, hogy beült a tárgyalóterembe, amivel egy tanú automatikusan diszkvalifikálódik. Úgyhogy onnan is lehetett érezni, hogy az sincs nagyon ellen. Akkor jött a technikus, ő volt a kedvencem. Ugye és lefoglaltak ugye tárgyakat, amikor az automat átkutatták, az a bizonyos alkalom, amikor egyébként úgy jutottak hozzá a szennyes tornacuccomhoz, hogy beletérdeltek egy paradicsomba. És én így mondtam, hogy elnézést, azt mondták, hogy nem beszél a vádlott, vagy nem tudom, akkor még mi voltam, gyanúsított, nem beszél. És akkor mondtam, hogy jó, de akkor maga mondja meg a kollégájának, hogy most bele fog térdelni egy paradicsomba. Ilyen vicces dolgok történtek. És akkor ezeket a lefoglalt tárgyakat, a bizonyos 1 méter 27 cm-es antennát és egy fejhallgatót elővették, mint bizonyítékot, bejött a műszaki szakértő, és hosszasan beszélt ezekről a tárgyakról, alkalmas-e az antenna adásra, alkalmas-e a fülhallgató vételre, meg mit tudom, mindenféle dolgokról beszélt, és a végén azt mondta, hogy jó, akkor összefoglalom. Összefoglalva a lefoglalt tárgyak és a Tilos Rádió között ugyanazt az összefüggést fedeztem fel, mint a lefoglalt tárgyak és a Vatikán Rádió között. Úgy érti, hogy semmit? Úgy értem, semmit. Köszönjük szépen. Akkor jött ugye a hang specialista, aki meg elmondta ezt a dolgot, amit mondtam neked. És a legjobb az volt, hogy ezt észre se vettük, hogy a hangminták, amiket azonosítottak, egyik se az adásból volt. Tehát az egyik hangminta onnan jött, hogy amikor a rendőrök fölvették az autóátkutatást, a másik hangminta onnan jött, hogy két olyan ember, aki azt mondja magáról, hogy lehet, hogy tilosos, vagy ismer olyanokat, nyilatkozik, én már nem tudom, kinek a pesti fekete doboznak tán. Tehát ebben az az érdekes, hogy nem tűnt föl senkinek, hogy adásból nem hoztak mintát. Na most, tehát még hogyha azonos lett volna a hang, és a végén azt kellett volna, hogy jó, de hát honnan tudjuk, hogy ezek voltak valaha adásban? Úgyhogy nagyon érdekes vagyok, mert nehéz Pozsony István volt az ügyvédünk, aki természetesen díjmentesen vállalta ezt, hogy átsegít minket ezen a dolgon. Hogy szavamat szavamban ne öltsem, ezek után a bizonyítékok hiányában az eljárást megszüntették, és minket szabadon engedtek. Ez történt.
1: És hogyan lett ebből mondjuk azt, hogy bezárjátok a rádiót? Tehát...
0: Az már, ugye, ekkor már bőven zajlottak ezek a lobbizások, meg a háttérbeszélgetések, tehát én viszonylag kevés, én egyszer jártam a Vovával a Molnár Péternél.
2: Igen, ő részt vett a médiatörvény kidolgozásában, és tulajdonképpen nekik köszönhetjük azt, hogy a közösségi rádiózás sikerült beemelni.
1: Tehát amit a Palotai mondott, hát az helytálló. Bocsánat, közben megérkezett Vejjár Balázs is, és üdvözöljük is.
3: Szerintem legyünk annyira történelemhűek, hogy a Tilos Rádiónak köszönhetjük azt, hogy a közösségi rádiózás bekerült a...
1: Igen,
3: Molnár Péter ehhez egy csatorna volt.
0: Igen, így van. Tehát ugye ez a bizonyos lobby tevékenység része.
3: Ami nem kisebbíti most az ugye érdemeit ebben nyilván, igen. De...
0: Ugye ekkor már tárgyalásban voltunk a Frekvencia Gazdálkodási Intézet igazgatójával mindenféle emberekkel, akik elmondták, hogy nincsen más út. Ha nem állunk le, biztos, hogy soha az életben nem fogunk frekvenciát. És ugye ekkor volt egy, azért ez nem volt ilyen vitamentes, igaz, hogy a végére beláttuk mindannyian, de nagyon sokáig zajlottak azok a viták, hogy az igazán tökös kalózrádiós ilyenkor mit csinál, még azért is bemutat a hatalomnak, vagy azt mondja, hogy ez egy korrekt alkú. Sokáig vitatkoztunk erről.
3: A dolog mögött azért ezen a praktikus megfontoláson túl volt elvi megfontolás, tehát ugye eredetileg az egésznek az indulása mögött az volt az elméleti alap, hogy volt ez a kormányrendelet, amelyik tiltotta azt, hogy rádiók induljanak.
2: A frekvencia moratóriumra
3: gondolsz. A frekvencia moratóriumnak nevezett 1991-es intézkedés, ami egy 74-es miniszterelnöki rendelet
2: hivatkozott.
3: És ja, az volt az alapgondolat, hogy egy olyan tiltás, ami önmagában alkotmányellenes, ami azzal ellentétes, az akkor definíció szerint viszont nem lehet törvényellenes, hiszen egy törvényellenes törvényt, törvényellenes törvényt sért.
0: És hogy hát, ilyen okos emberek voltak nálunk.
3: És hogy ez a és hogy ez a ez a helyzet
4: szint meg
3: hogy?
4: Hát még a Balázs előtt.
3: Még igen.
1: Már mikor keveredtél a rádióban?
3: Én úgy 93-ban ismerkedtem meg pont a leállás előtti néhány hétben talán a talán rádiósokkal, és aztán ugye műsort meg akkor kezdtem el csinálni, csak amikor már legközelebb lehetett, tehát 95-ben.
1: Tehát a 95-es újraindulás volt egy ilyen nagy új...
3: Tehát én hallgattam, ilyen plakátok is
0: akkor voltak. Szerintem egy ilyen
3: plakátról értesültem plakát, a rádió létezésére.
0: Hát meg ugye tartod a leállás közben is voltak partik, tilos partik, ugye, amik akkor még friss és fiatalos dolgok
2: is,
0: voltak.
2: Mert azt kérdeztem, hogy milyen úton, módon terjesztettük a rádiói teren kívül. És ezek plakátok voltak.
1: Akkor gondolom a tilos logó lehet, hogy pont
3: ez. Szerintem a narancsban voltak a izében, a Snobless-ben ilyen programajánló, ilyen helyeken.
2: Emlékezetes, a Toldi moziban zajlott
3: a Raziában.
2: Tilos benefit partinak nevezett megmozdulás. A Toldi mozi akkor már egy ilyen élmény kombináltá züllött, mert hogy be akarták zárni és felújítás előtt állt, és megkaptuk ingyen bérmentve. Ott csináltuk meg azt, hogy levittük az adót, és onnan ment a sugárzás. Irgalmatlan mennyiségű ember, és meg is érkezett a frekvenciásoknak a szürke Mitsubishi
0: típusú személygépjármű, illetve mikrobusz.
2: Kameráztak minket, mi meg visszakameráztunk. Mindegy, ez egy óriási buli volt. A Tilos nem csak az éterben volt jelen, hanem a plakátjaival, tehát aki járkelt az utcán, eleve nem volt az a fajta vizuális tömegmérgezés, ami ma van, hogy bárhol nézel, mindenhol valami információ van.
1: De én, mint viszonylag kívülálló, teljesen tudtam azonosítani. Tehát pont ez, amikor a plakátokkal megjelentetek, és kb. Az a fej, azt mondjátok, hogy még a leállás előtti időszakban jelent meg, tehát a logó.
2: Hát a logó az 92 elején, és egyébként a legenda szerint ez a Nádori Péternek a gyermekkori fotója.
3: Én ezt az Eszik Misi féle forrást tudom, amit a Káosz említett, és meg a kocsiba hallottuk, mennyire egy néhány évvel ezelőtt, amikor a Tilos Rádió színekben indultunk valami futballbajnokságon, ahol egyébként többek között a mai nap szerkesztőséget, amelyet Détári Lajos is erősített, megvertünk, illetve az ő csapatukat. Ez még azelőtt volt, hogy a hivatalos
2: csapatunk.
0: Ez az első médiakupa
2: volt.
3: Akkor ott a csapatunkban valamilyen módon oda keveredett az Eszik Misi, és ott göngyölítettük fel ezt a rendet. Tehát találkoztunk is vele személyesen, és aztán még amikor a következő pólónkhoz kértünk is tőle terveket, de aztán már nem tudom, hogy abból mi lett.
1: Más. Mert ugye ragaszkodtunk ehhez a formához, és nem is lehet megmagyarázni, miért ez a fejhallgatós figura. Azt hiszem a szemüvegesség is benne van.
0: Igen, nem tudom tényleg, hát a dolgok, hál' Istennek nagyon, hogy maguktól életre kelnek. Na szóval valahogy így volt akkor. Én azt, amit a Zsolt mondott, hogy a nagyon megváltozott a jelenleg, az biztos, hogy azért mondja, mert a zene. Tehát ő annyira
1: az ennek felől. És itt a azért így kihagytuk, tehát hogy így...
3: Hát a telefonálás az marha fontos.
0: Hát ugye az újraindulásra már az, hogy élő telefonálás volt, tehát ne felejtsük el, most már ez olyan evidenciának tűnik. Nem volt.
4: És nem ugye... is azonnal volt a újraindulás.
3: Hát először volt ez a valamelyik hallgatótól kapott ilyen táskamot.
0: Igen,
3: telefon,
0: igen.
3: Emlékeztek a 0660-as számon.
0: Ne felejtsük el, hogy nem volt, és a mai napig is nagyon kevés olyan rádió van, ahova szűrés nélkül telefonálsz.
3: Hát igen,
0: ez egy olyan, gyakorlatilag ez egy önmeghatározó...
1: Például az, hogy a reggeli műsorok hogy indultak el, mert én úgy tudom, hogy ugye az amikor három napot adtatok egy héten, akkor délután adtatok, tehát ilyen nyugdíjas sávban.
0: Persze.
1: Viszont amikor már újraindult, ugye a két év hallgatás után, akkor pedig valami egész más.
0: Akkor összeültünk, és akkor megbeszéltük, hogy kellenek műsorok.
1: Milyen típusú emberek ültek össze, és hogy jöttek az újak, mert hogy egy egészen megerősödött, tehát valami nagyon más indult el utána. Tehát a kísérletezés fázisa lezárult, és tudjuk, hogy kell csinálni, és akkor megcsináljuk.
0: Hát így bejöttek a
4: kicsit újabb emberek. Hát éppen azért ez a dolog, ez úgy működött, azért
2: úgy érzem, hogy közbe kell szóljak. Egyrészt nagy vonalon átlépünk fontos dolgokat, tehát a kísérletezés idejét azt ne intézzük el annyival, hogy hetente háromszor adtunk. Tehát a rádió 2002 őszétől kezdve minden nap este 6-tól másnap délig sugárzott. Ez egy óriási...
0: 92-től
2: akartam mondani, és ez egy, ezt ne nevezzük kísérletezésnek, mert itt azért...
1: Már bocsánat, de komoly, a kísérletezést a szent értelmében értem, mint hogy létünk egy kísérletezést.
2: Itt komoly műsorok és komoly koncepciók valósultak meg, tehát az alatt a másfél esztendő alatt a Tilos Rádió stúdiójában valójában mindenki megfordult, aki akár a közéletben, vagy akár kulturális vonalon jelentett valamit. Este 6-tól 10-ig ment ez a beszélgetős sáv, igen. És 10-től éjszaka, tehát reggel 8-ig ment a, hát tulajdonképpen a korai parti, amit Tadeusz Mikrobusz Tádé vezetésével, aztán a Titus és a Laki bekapcsolódásával, tehát nyomatták, ezt nevezték a Csejdi Andrisék, meg úgy általában a, tehát az ős alapítók a halálzenének.
1: Pont erre akartam visszatérni,
2: hogy ez a halálzene, akkor indult a parti, az volt a parti, az volt a parti zene, ugye leköltözött a Tilos stúdió a Csörsz utcába, és akkor az Artner Iván kitalált egy zseniális bukhatatlan stratégiát.
0: Zseniális volt.
2: Az kurva jó volt.
0: Fölültük az adást egy parabola antenna segítségével egy teljesen máshol elhelyezett adóra.
2: Igen,
0: amit ők be tudtak mérni, az egy,
2: az csak egy adó, az
0: egy
2: csak
0: egy lakatlan lakás erkélyén lévő vasszekrényben nem, lévő
2: egy házaspár adó. Laktak egy
0: hát
2: gyerekkel,
0: nem voltak a korokon.
2: És nem is a lakásukban volt, hanem a tetőn, a lakók tudta nélkül. Ezt tanúsítatom, mert jelen voltam, amikor szereltük. Zseniális ötlet volt, az Antenna Hungáriától, az akkori Antenna Hungáriától nyúlta az ötletet. Ugye akkor volt egy ilyen
3: mikro
2: történet.
0: Mondod meg, hogy ugye ki volt egy ugyanolyan parabola antenna az egyik erkélye, mint az összes
2: többi.
0: Ez nem vett. Ez adott.
2: Tehát igazság szerint a stúdió megbukhatatlan volt, hiszen nem lehetett bemérni sehogyan sem.
0: És láttuk
2: csak az antennát.
0: Az adónk helyét. Tehát fölláttuk.
1: Azt tudjátok, hogy kb. Hol kezdődött el a teljes élőzés? Tehát, hogy azt
0: ott Csörzbe. Nem, már a Szabadság helyén
2: nem,
0: is
2: nem, a Szabadság helyén, a Gyöngyvirág utcában.
0: Igen, visszajelzésünk nem volt, tehát telefon természetesen nem volt, de élőben. Én a Para Kovácssal csináltam már a Zsírminyon és Vérbüfét, meg a Lacival.
2: Meg a mezővel, igen.
0: És akkor nekünk költő vendégeink voltak rendszeresen, az egy ilyen visszatérő sorozat volt.
1: Emlékeztek a műsorok kialakulására? Mert így csak mi az elejét említettétek, hogy így csináltatok egy pár kazettát, meg hogy kellett a hétfői nap, stb. De ebből hogyan lettek például a műsorok? Vagy hogyan lett az, hogy miről, meg hogyan beszélgettek? Meg hogy ezt ugye el kellett készíteni.
0: Szerintem személyiségek találták meg egymást.
2: Annyi történt, hogy volt 6-7 hogy mondjam, verbálisan topon lévő ember, az Orosz Csilla, Csejdi András, Kerényi Gyuri, Kiskádár, Parakovács, akik mind kaptak egy-egy estét. Tehát este 6-tól 10-ig az az övék, és ők választottak maguknak egy zenei szerkesztőt, akik a, tudom, akár a mostani DJ-k közül is, tehát kerültek ki, és ők voltak a potméter tologatója. Ezt kell tudni, hogy akkoriban a stúdió egy komplett zenearchívummal bírt, a Palotainak több száz, tehát lehet, hogy 1000-re rugó hanglemez gyűjteménye volt, ilyen nagy narancsos ládákban, iszonyú profin elrendezve, tehát nem ilyen káosz visszaságban. Tudom, mert mindig problémázott a Zsolt, hogy miért nem ugyanak vissza a lemezeket, ahonnan elvesszük. Több száz CD, amiket egyrészt
1: ajánlunk. De akkor még ez egy családias típusú megmozdulás van.
2: Hihetetlen, tehát amiről a Vahorn beszélt pár órával korábban, hogy a gőzmozdony lemezszain iszonyú ritkaságok, zseniális dolgok. Volt egy 8 csatornás keverőnk, amit a papi szerzett. Az egy hihetetlen nagyot lendített a műsorok színvonalán. Került egy térmikrofon. Volt 2 CD játszó, 2 lemezjátszó.
0: Tehát hogy a papi miért nem DJ-zett egy idő után? Mert valaki azt mondta, hogy nem teheti be a Depecs módot. És ezzel megsértődött.
2: Ja, tehát az a fajta időszak, hogy...
1: Az elég kirán, bocsánat, az hogyan ment a villanyzene felé? Mert így mondjátok, hogy partik, meg stb. Na, stb. Tehát szóval így a Palotai mondta az interjújában, hogy public enemy, rock zene, afro...
2: A Zsolt az nagyon radikálisan ellene volt ennek a fajta elektronikus zenének. Nagyon, tehát ahol lehetett, ezt így szavakba öntötte, hogy ez számára ez elfogadhatatlan. Viszont akkor már annyira sokan voltak, akik ezt a progresszív irányzatot így követték, hogy tulajdonképpen minden éjszaka technózene szólt, amit kazettákon hoztak meg, de ilyen hihetetlen silány minőségű adathordozókon. Emlékszem a Csörsz utcában, ahol tehát azt a lakást a Kerény Gyuri bérelte, hogy ő író és hogy csend, nem tudom micsoda. Ez egy olyan ház volt, ahol nem zárták a kaput. Vagy ha bezárták is, akkor szembelébe a telefonfülkébe fel lehetett hívni a stúdiót. Na most itt kell tudni azt, hogy a stúdiónak volt egy lassan nyilvánossá vált telefonszáma. Tehát az egy tévedés, hogy a betelefonálás az 95-ben az újrakezdéskor indult.
0: De az még nem egy olyan telefonszám volt, Laci, amit bemondtunk adásba.
2: Azt nem mondtuk
0: be. Azt bizonyos emberek tudták, viszont, meg mi tudtunk telefonálni.
2: De viszont 1993 tavaszán azt a Laki kezdeményezésére bekötöttük azt a telefont a keverőpultba, tehát voltak telefonos interjúk. Emlékszem, a Tadeusz azzal szórakozott, hogy begyárkodott, és ezt beadtuk az éterbe. Na most egyébként erről a elektronikus, meg elektromos...
3: Mert mindig 2000-et mondasz, de ez 93-ról.
2: 93-ról van szó természetesen, vagy legalábbis arra gondolok. Szóval ebben a lakásban viszonylag szóval így muszáj volt valamennyire csendben maradni. Ilyen tojástartóval béleltük ki az egyik falat, hogy hát azért mégis a hangos zene, emlékszem minden meetingen ez téma volt, hogy kurva hangosak vagyunk, és egyszer az egyik szomszéd felhívta Kerényit, hogy Kerényi úr, hát mi történik az a lakásban, hát valaki egész éjszaka vasgolyóval ütötte a padlót. Ez a technoritmus volt. Amit...
0: Egyébként szépen írja le azt a fajta zenét, nem? Jó, oké.
3: Nagyon plastikus. Hát
2: akkor indult ez az elektronikus őrület, és amikor a Toldi moziban volt ez a buli, ahol három szinten zajlott, tehát egyrészt a Közgáz Vizuális Brigáda moziban filmeket vetített, ahol a nézőtéren tulajdonképpen folyamatosan tehát keféltek, tehát most így mondjuk ki, hogy tulajdonképpen így bementél, és így fú, és tehát egy a Palotai az előtérben nyomta, a pincébe pedig a Laki maga Tadeusz csinálta
0: hát
2: a poklót,
0: stroboszkóppal,
2: füstgéppel, és 1993-at írtunk.
1: Kazettáról, lemezről?
2: Kazettáról, te lemez értette.
1: Én is ezt hallottam, hogy az első partik úgy lettek, hogy valami koncertnek vége volt, és így ne legyen már csend, ne legyen már csend. Jó van, itt van egy ilyen fura kazi, ezt most kaptam, és így betették, és hopp, mennyire súlyos, és akkor ment még a stroboszkóp, meg a füstgép, és rajta maradt.
2: Ez a robotszemű csillagok később legendása vált.
1: Kicsit sarkított. Szóval, hogy van itt egy bejátszásunk amúgy a Fekete Dobozról, tehát Pesti Lászlóféle a Fekete Doboz készített egy filmet a Tilosnak így a kalandjáról. Erről te tudsz valamit? Hogy is történt ez a felvétel, meg mikor volt ez körülbelül?
0: Hát játsszuk le először, és utána beszéljünk
2: jó,
0: róla.
2: Jó, legyen jó, de szolgálati kérdés, tehát a hanyas trekket is játsszuk erről a CD-ről?
3: Aha, te több trek van.
2: Jó, úgyhogy ezt
0: az is lehet, egy kis zene alatt megtudjuk.
3: Tehát a filmnek a zenei anyagát fogjuk hallani.

0: sokan lettek.
1: Visszajöttünk.
2: Nem, de mi sokáig voltunk.
0: Szóval visszajöttünk, ez itt a Tilos Rádió Rádió Történeti Nap, és akkor benne egy pesti fekete dobozféle interjút hallhattok 11 percben arról, hogy mi is volt ez a Tilos Rádió, és micsoda fura kalandokon ment keresztül.
2: De nem erről szólt az egész nap eddig?
3: Mert mi lesz ezután?
4: Kert akaró.
5: Jó.
4: Jó. Jó. Jó. Kert akaró.
6: Sanyi, Atesz és Varek.
4: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
7: Kettős vállalkozás.
4: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
8: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
4: Régi könyvek életre kelnek.
3: Nem értem.
4: Hallgass.
9: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
6: Tilos Rádió.
4: Jó.
0: Ez nagyon jó.
6: FM 90.3. Hallgass.
4: Na, kelt a karó. Kelt a karó.

Mikor aztán Hailé Szelasszié meghajolt és távozott, minden vendég viszonozta a meghajlást. A két hadsereg generálisai rendjeleket cseréltek, feldíszítették egymást, a kormánytanácsosok feltették mellükre a díszszallagot, a csípőjükre feltűzték a csillagot, amit a császár adományozott nekik, és engemet, a legkisebbet, egyszerre csak kézen ragadtak, és a császár kancellárja elé vezettek. És ő megszorította a kezem a példás felszolgálásért, és kitűzte rám a legkisebb fokozatú, ám legnagyobb méretű csillagot, kék díszszalaggal. És mindezt az abesszin császári trónnak tett szolgálataimért kaptam, és a rendjel ott fény lett a frakkom hajtókáján, a kék szalag pedig keresztben a mellkasomon. Lesütöttem a szemem, és mindenki engem irigyelt. És amennyire láttam, a leginkább a Schróbeck szálló főpincére irigykedett, akinek ezt a rendjelet tulajdonképpen kapnia kellett volna, és ahogy láttam a tekintetét, hát legszívesebben nekiadtam volna a kitüntetést, mert már csak néhány éve volt hátra nyugdíjig, és talán már csak erre várt, mert egy ilyen rendjellel szállodát, vendégfogadót lehet nyitni valahol a Krokonose alján vagy a Cseh paradicsomban. Szállót az abeszin rendjelhez. De az újságírók és riporterek engem fotografáltak. Az én nevemet jegyezték föl. És így jöttem-mentem azzal a rendjellel, meg a kék szalaggal, és beszedtük az evőeszközt, meg a tányérokat, és kihordtuk a konyhába. Késő éjszakáig dolgoztunk, és amikor az asszonyok, a szakácsnak, meg pincérnek öltözött detektívek felügyelete alatt elmosogatták, és eltörölgették mind a 300 evőeszközt, Skrivánek főúr a Schróbeckék főpincérének segítségével megszámolta a készletet, megszámolta egyszer, aztán még egyszer és harmadszor is, azután maga a főnök olvasta meg a kis kanalakat, és amikor befejezte, elsápadt. Hiányzott egy kis kanál. És átszámolták megint. Aztán összedugták a fejüket. És én láttam, hogy az a főpincér a Schróbeckéktől halkan mond valamit a főnöknek. És mindnyájan csodálkoztak. És eközben a kölcsönkért pincérek megmosakodtak, és ők is bejöttek a terembe, mert annyi volt az étel, és most ők is, meg a szakácsaink és felszolgáló lányaink is bejöttek, nem azért, hogy megegyék a maradékot, hanem hogy azt a rengeteg ételt nyugodtan megízleljék, és főleg, hogy meghallgassák a szakácsainkat, amint az ízeket elemezgetik és találgatják, milyen fűszer van ebben vagy abban a mártásban. És hogy milyen mesterfogásokra volt szükség ahhoz, hogy ilyen pompás étel szülessen, hogy a Konopászek úr, a kormánytanácsos, aki fő ételkóstoló volt a prágai várban, így üvölcsön gyönyörűségében. De én igencsak keveset ettem, láttam, hogy a főnök rám se néz, hogy nem örül annak az én szerencsétlen rendjelemnek. Láttam, hogy a Schróbeckék főpincére halkan beszélget a főúrunkkal, Skrivánek úrral. És egyszerre csak világossá vált előttem, hogy az arany kiskanál lesz az, amiről beszélnek. Hogy biztosan azt hiszik, én loptam el azt az arany kiskanalat. Töltöttem magamnak a konyakból, amit nekünk tettek ki, aztán megittam még egy kupicával, és oda mentem a főpincéremhez, akinek vendége volt az angol király, hogy nem haragszik-e én rám. Megszólítottam, és megemlítettem azt is, hogy igazságtalanul kaptam a rendjelet, hiszen a Schróbeck Hotel főpincérének dukált volna, vagy pedig neki, vagy a főnök urunknak, de senki sem figyelt rám. Sőt, azt kellett látnom, hogy Skrivánek főúr a csokornyakkendőmet nézi. Úgy mered rá, ugyanazzal a pillantással, mint amikor pár nappal azelőtt a nyakkendőmet nézte, azt a fehéret, amin kék pöttyök voltak, mint a kardos lepke szárnyain, amit engedély nélkül vettem kölcsön a szekrényből, ahol azokat a holmikat meg ruhákat tartották, amelyeket a vendégeink felejtettek itt. És én azt olvastam ki a főpincér tekintetéből, hogyha képes voltam engedély nélkül elvenni azt a nyakkendőt, miért ne vághattam volna zsebre az aranykanálkát is, amit utolsóként szedtem le magának az abeszin császárnak az asztaláról, és tényleg így volt. Én vittem ki, de rögvest a mosogatóba dobtam. És ahogy ott álltam a felemelt kupicával, majd elsüllyedtem szégyenemben, mert én kocintani akartam a főúrral, mert Skrivánek úr volt számomra a legbölcsebb, a legnagyobb ember a világon, több, mint maga a császár, mint az elnök, és ő is felemelte a poharát, de habozott egy kicsit,
Bennem még megvolt a remény, hogy mégiscsak kocint velem arra az én szerencsétlen rendjelemre, de ő, aki mindent tudott, most csődöt mondott. És a Schróbekék vele egy idős főpincérével kocintott, és nem nézett többé rám. És én elvittem azt a kocintásra felkínált kupicát, és felhajtottam, és mindenem égni kezdett, szinte lángoltam, és töltöttem magamnak még egy konyakot. És úgy, ahogy voltam, kirohantam az éjszakába a szállodánk elé, az én volt szállodám elé, mert már nem akartam tovább élni. És taxiba ültem. És a taxisofőr megkérdezte, hová menjünk, és én azt mondtam, vigyen az erdő szélére, mert friss levegőt akarok szívni, és mentünk. És ahogy a kocsi haladt, szemem előtt minden hátrafelé kenődött el. Legelébb a fények, rengeteg fény, majd csak itt-ott egy-egy utcai lámpa, és aztán már semmi, csak hátul, vagy amikor a taxi egy kanyarban vissza-vissza fordította felém Prágát, és végül megálltunk egy igazi erdőnél, és fizettem. A taxisofőr megnézte a rendjelemet, meg azt a kék szalagot, és azt mondta, nem csodálja, hogy ilyen izgatott vagyok, ismeri ő ezt, gyakran megesik, hogy főpincérek kivitetik magukat valahová, hogy járjanak egyet a Stromovkán, vagy másutt, és én elnevettem magam, és azt mondtam, én nem sétálni indulok, hanem valószínűleg fölkötöm magam. De a taxisofőr nem hitt nekem. Tényleg. Csak kacagott, hogy mivel? És nekem tényleg nem volt, mire felkötnöm magamat. A zsebkendőmmel mondtam. Ő meg kiszállt, és fölnyitotta a csomagtartó fedelét, és kotorászott a kocsiban. Aztán az elemlámpa fényénél egy kötelet nyomott a kezembe, aminek kis fül volt a végén, és nevetett, és hurkot kötött rá, és húzigatta a hurokban a kötelet, és nevetve adott tanácsokat, hogyan kell helyesen felkötnöm magam. És aztán még az ablakot is letekerte, és kikiáltott, hogy sok szerencsét az akasztáshoz, és elhajtott. És üdvözlésképpen rám villogott, és mielőtt kiért volna a kis erdőből, megnyomta a dudát. És én csak mentem az erdei ösvényen, aztán leültem egy padra, és amikor újra végig gondoltam az egészet, de főleg, amikor megállapítottam, hogy a főpincér úr már nem szeret engemet, arra gondoltam, hogy többé nincs miért élnem ezen a világon, mert ha egy leányról volna szó, hát nem csak egy kislányban a világon, de a főúrból, akinek az angol király is a vendége volt, csak egy van. És a főúr most azt hiszi, hogy képes volnék ellopni egy kis kanalat. És ez nem fért a fejembe. Mert igaz, hogy a kanál hiányzott, de ellophatta valaki más is. És ujjaim között ott éreztem azt a kötelet. És az erdőben olyan sötét volt, hogy tapogatóznom kellett magam előtt. És végig tapogattam a fákat, de csak olyan fa csemeték voltak. Aztán kiértem az erdőből, és az égbolton láttam, hogy most még kisebb törpefenyők között megyek, amolyan bokros részen. És újra egy kis erdőbe jutottam, csak hogy nyírfa erdőbe. Létra kellett volna hozzá, hogy följussak az ágig. És láttam, hogy nem megy az olyan könnyen. És mikor végül igazi fenyőerdőbe értem, ahol elég alacsonyan voltak az ágak, ezek az öreg ágak a földet verdesték, úgyhogy négy kézláb kellett másznom. És eképpen másztam tovább, és a rendjel az államat verdeste, és az arcomba csapott, hogy egyre csak az arany kiskanálra emlékeztessen, ami a szállodában elveszett. És aztán megálltam amúgy négy kézláb, és újra lepergettem magamban az egészet, és agyamban megint megsajult az a fájó pont, amin képtelen voltam túltenni magam, hogy Skrivánek úr már nem szeret engem, hogy többé nem tanítgat, hogy eztán nem fogad velem már soha, hogy melyik vendég mit rendel, vagy mit kéne rendelnie, hogy milyen nemzetiségű az épp belépő kuncsaft. És ekkor följajdultam, mint Konopászek főtanácsos úr, amikor megkóstolta azt a fölséges töltött tevét. És elhatároztam, hogy fölkötöm magam, és ahogy feltérdeltem, valami megérintette a fejemet. Úgy maradtam, térden állva, és ahogy fölnyúltam a fejem fölé, cipőt tapintottam ki, két cipő orrát. Kicsit följebb nyúltam, és a kezem két bokát érintett, két zokniba bújtatott hideg lábikrát. Felálltam, és orrom egy akasztott ember derekába ütközött, és ekkor úgy megijedtem, hogy futásnak eredtem, és csörtettem az öreg szúrós ágak között, össze-vissza szaggatták az arcomat, lemarták a fülcimpámról a húst, de valahogy kiverekedtem magamat az ösvényig, ott aztán összerogytam, és kezemben a kötéllel elájultam.
Lámpások fényére és emberi hangokra ébredtem, és amikor kinyitottam a szemem, láttam. Nem, inkább tudtam, hogy Skrivánek főpincér úr tart a karjában. Hogy simogat, és hogy én egyre csak azt hajtogatom, ott, és ott aztán megtalálták azt az akasztott embert, aki megmentette az életemet. Mert ott akasztottam volna föl magam a közelében, vagy mellette. És a főúr egyre csak a fejemet simogatta, és törölgette rólam a vért, és én zokogtam, és fölkiáltottam, az arany kiskanál. És a főúr a fülembe súgta, ne félj, megkerült. És én megkérdeztem, hol? És ő halkan elmondta, hogy nem folyt le a víz a mosogatóból, hát lecsavarozták a szifont, és az a kiskanál ott volt a szifonban. Bocsáss meg nekem, kérlek, minden újra szép lesz, úgy, mint rég, én meg, hogy honnan tudták meg, hogy hol vagyok. És a főúr elmondta, hogy a taxisofőr meggondolta magát, és visszahajtott a szállóba, és megkérdezte a pincérektől, vajon ki lehet közülük az, aki föl akarja kötni magát, és pont akkor hozta oda a szerelő azt a kiskanalat. És a főúr, akinek az angol király is a vendége volt, azonnyomban tudta, hogy én vagyok az, és a keresésemre indultak. És így esett, hogy megint úgy éreztem magam a Párizs szállóban, mint Szűz Mária kötényében. Skrivánek főpincér úr még a borospince kulcsát is én rám bízta, ahol a sok likőr meg konyak volt, mintha csak mindazt, ami az aranykiskanál miatt történt, jóvá akarná tenni. De a főnök, az sosem bocsátotta meg nekem, hogy én kaptam azt az érdemrendet, meg azt a mellkasomra való díszszallagot. Egyszerűen keresztül nézett rajtam, pedig már annyi pénzt kerestem, hogy az egész padlót be tudtam borítani a bankokkal. Minden harmadik hónapban egy ilyen padlónyi 100 koronással mentem az Állókbankba, mert elhatároztam, hogy milliómos leszek, hogy nem leszek én kisebb senkinél, hogy később majd bérbe veszek vagy vásárolok egy kis hotelt, egy egészen picike kis kalickát valahol a Csehparadicsomban, hogy megnősülök és gazdag menyasszonyom lesz. És ha az asszonnyal összeadjuk a pénzünket, akkor majd mindenki nagyra tart, mint a többi szállodatulajdonost. S ha emberként nem is fognak tisztelni, mint milliómost tisztelniük kell majd. Becsülniük kell bennem a szálloda és más ingatlanok tulajdonosát. Kénytelenek lesznek számolni velem. De megint kellemetlenségért, mert már harmadszor voltam sorozáson, de harmadszorra sem lettem katona, mert nem ütöttem meg a mércét, és bár megpróbáltam lepénzelni a honvédségi urakat, mégsem vittek el. És a szállodában mindenki rajtam nevetett, maga Brandeis úr faggatott ki, és tett újra nevetségessé, mert mitagadás kicsi voltam. És azt is tudtam, hogy halálomig kicsike maradok, mert már nem növök tovább, s ha mégis, hát csak úgy, ahogy csinálni szoktam, hogy dupla talpú cipőt viseltem, és magasan hordtam a fejemet, mintha mindig egy kis fraggallérom lenne. Ez volt az egyetlen reménységem, hogy majd csak kinyúlik a nyakam, ha mindig magas kaucsukgallért hordok. És így történt aztán az is, hogy beiratkoztam német órára, hogy német filmekre jártam, német újságokat olvastam, és nem is csodálkoztam, hogy a prágai utcákon fehér harisnyás, zöldzek és diákok bukkantak fel. És hogy végül már szinte csak én szolgáltam ki a szállóban a német vendégeket. A többi pincér úgy tett, mintha nem tudna németül. Maga Skrivánek főpincér úr is csak angolul, franciául vagy csehül beszélt a német vendégekkel. Egyszer aztán a moziban véletlenül ráléptem egy nő lábára, s ő mondott valamit németül, és én ugyancsak németül bocsánatot kértem tőle, és hazakísértem azt az elegánsan öltözött nőt, és hogy megháláljam, hogy németül beszél velem, azt mondtam neki, hogy felháborító, amit ezek a csehek a szerencsétlen német diákokkal művelnek. Hogy a tulajdon szememmel láttam, amint a Naronyit Sridán letépték lábukról a fehér harisnyát, meg hogy két német diákról leszaggatták a barna inget. Ő meg azt mondta, hogy nagyon jól látom a dolgokat, hogy Prága mindig is a birodalom része volt, ezért az utcáin járni és a szokásoknak megfelelően öltözködni a németek elidegeníthetetlen joga, és hogy a világ ezt közönösen nézi, de eljön majd az óra, a nap, amikor a Führer ezt nem hagyja annyiban, és idejön, hogy felszabadítsa az összes németet a Sumavától a Kárpátokig. És ekkor vettem észre, hogy amint ezt mondta, egyenesen a szemébe nézek. Hogy nem kell rá fölnéznem, mint a többi nőre.
Nekem mindig pechem volt, mert minden nő, akivel csak dolgom volt, nem csak hogy nagyobb volt nálam, de mindegyik valóságos óriásnak számított a nők között. Amikor mellettük álltam, a szemem a nyakukkal volt egy vonalban, vagy a mellükkel. De most azt láttam, hogy ez a lány pont olyan picike, mint én. Hogy zöld szeme szinte világít, hogy őt is szeplők borítják, akár csak engem. De nála ezek a kis barna pöttyök olyan megejtő harmóniával álltak zöld szemével, hogy egyszerre csak megállapítottam, hogy szép. De azt is észrevettem, hogy ő is néz engem. Megint az a szép, fehér, kék pöttyös nyakkendő volt rajtam, de ő a hirtelen szőke hajamat nézte, meg a kék boci szememet. Aztán azt mondta, hogy a birodalmi németek úgy sóvárognak a szláv vér után, a szláv síkságok, meg a szláv természet után, hogy már ezer éve szép szerével vagy erőszakkal házasságra kívánnak lépni ezzel a vérrel. És elárulta, hogy sok porosz arisztokrata vérében szláv vér is van. És ez a vér teszi ezeket az arisztokratákat a többi arisztokrata szemében mindnyájuknál érdekesebbé. És én helyeseltem. És csak ámultam, hogy így megért engem. Mert ez most nem egy vendégfaggatása volt, hogy mit parancsol vacsorára vagy ebédre. Nekem most tényleg beszélgetnem kellett ezzel a kisasszonnyal, akinek ráléptem a lábára, a fekete cipelőjére. Így hát beszélgettem. Kicsit németül és sokat csehül. De egyfolytában az volt az érzésem, hogy németül, német szellemben beszélek. És így azt is megtudtam attól a kisasszonytól, hogy Lizának hívják, hogy tornatanárnő Hebben, és megyei úszóbajnok, és szétlebbentette a kabátját, és mellén egy jelvény volt, 4F1 körben, mint valami négy levelű lóhere, és rám mosolygott, és egyre csak a hajamat nézte, és már nyugtalankodni kezdtem. De ő visszaadta az önbizalmamat, mondván, hogy nekem van a világon a legszebb szőke hajam. Szinte beleszédültem, ahogy ezt hallottam. Én meg elmondtam, hogy a Párizs szállóban vagyok főpincér. És ahogy ezt kimondtam, hát a legrosszabbra számítottam, de ő a karomra tette a kezét, és ahogy megérintett, úgy fölcsillant a tekintete, hogy szinte megijedtem. Ám ő csak annyit mondott, hogy apjának étterme van Hebben, övé az Amsterdam városához címzett étterem. És így megbeszéltük, hogy elmegyünk moziba. A szerelem 3/4-es ütemre, azt nézzük meg. Líza tiroli kalpagocskájában jött, és amit gyerekkorom óta szerettem, amolyan zöld galléros szürke zekécske volt rajta, hímzett tölgyfa levéllel díszítve, és odakünn esett a hó, közelgett a karácsony, és azután többször is bejött hozzám a Párizs szállóba, és megebédelt, vagy megvacsorázott, és amikor először jött, Skrivánek főúr most is rátekintett, aztán meg én rám, és most is bementünk az előtérbe, és én elnevettem magam, és azt mondtam, na, fogadunk egy 20-asban, hogy mit rendel a kisasszony? Mert láttam, hogy ma is abban a zekében jött, sőt, most fehér tért harisnya is volt rajta. És elővettem a zsebemből a 20-ast, és letettem a tálalóra. De Skrivánek főpincér úr valahogy idegenül nézett rám. Pontosan úgy, mint mikor kocintani akartam vele azon az estén, amikor az abeszin császárnak szolgáltam föl, és amikor az aranykiskanál elveszett. Ott volt az ujjam a 20-ason, ő meg kész akarva hagyta, hadd élvezzem, hogy minden a legnagyobb rendben van. Ő is elővette a maga 20-asát, lassan meglebegtette, de aztán, mintha csak a bankója beszennyeződhetne a 20-asomtól, hirtelen visszacsúsztatta a briftasniába, még egyszer Líza kisasszonyra pillantott, és legyintett, és ettől fogva nem szólt hozzám, és a műszak végén elvette tőlem a pincekulcsot, és úgy nézett rám, mintha ott se volnék. Mintha sosem lett volna vendége az angol király, mintha én sosem szolgáltam volna föl az abesszin császárnak. De nekem ez már édes mindegy volt, mert láttam és tudtam, hogy milyen igazságtalan minden cseh a németekkel szemben. Abban a pillanatban már azt is resteltem, hogy a Szokol tornaegylet pártoló tagja vagyok, mert Skrivánek úr lelkes Szokol aktivista volt, akárcsak Brandeis úr. És mind elfogultak voltak a németekkel, de főleg Líza kisasszonnyal, aki csak miattam, csak is én miattam járt az étterembe, és akit nem volt szabad kiszolgálnom, mert az asztala egy másik pincérhez tartozott. Jól megfigyeltem, milyen közönségesen és durván szolgált föl neki, hogy hideg levest hozott ki, és hogy abban a hideg levesbe beledugta az ujját.
És így esett, hogy rajta kaptam a pincért, hogy amint vitte ki a töltött borjút, a lengő ajtó előtt beleköpött a tányérba. És én odaugrottam, hogy elvegyem tőle a tányért, de a pincér az arcomra borította, és még szembe is köpött, és mikor letöröltem a szememről a hűlő, kocsonyás szószt, újra leköpött, hogy lássam, mennyire utál engem. És mintha csak erre a jelre vártak volna, a többiek kirohantak a konyhából a lengő ajtó elé, összeszaladt az összes pikoló fiú is, és mindenki képen köpött, és addig köpködtek, míg oda nem jött maga Brandeis úr is, és mint Prága első kerületének Szokol parancsnoka, ő is arcul köpött, és azt mondta, el vagyok bocsátva. És így leköpdösve, és a borjú sült szaftjával összekembe kirohantam a terembe a Líza kisasszony asztalához, és magamra mutattam, mindkét kezemmel mutattam, hogy mit műveltek velem ő miatta a szokoltagok és csehek, és ő rám tekintett, és letörölgette a szalvétával az arcomat, és azt mondta, hogy a cseh szoldateszkától nem lehetett, és nem is lehet mást várni, és hogy azért, amit érte elszenvedtem, szeret engem. És mikor aztán kimentünk, mikor átöltöztem, hogy elkísérjem Lízát, rögtön a lőportoronynál cseh ripőkök rohantak oda hozzánk, és akkora pofont adtak Lízának, hogy lerepült a fejéről az a kis tiroli kalap, le az úttestre. És amikor védelmére keltem, csehül kiabálva, mit műveltek, hát csehek vagytok ti, fúj! Akkor az egyik félre lökött, ketten meg Lízát kapták el, és leteperték, lefogták a kezét, egyikük fölhúzta a szoknyáját, és aztán durván lerángatták, napbarnította lábszáráról a fehér harisnyát, én meg, miközben ütöttek, vertek, csak üvöltöttem, hogy mit műveltek, ez hát a cseh szoldateszka, és addig üvöltöztem, míg végül eleresztettek bennünket, és úgy lobogtatták a Líza kisasszony fehér harisnyáját, mint valami skalpot, mint egy fehér trófeát, és mi kijutottunk egy átjárón valami kis térre, és Líza sírt, és rekedten mondta, ezt még megkeserülitek, bolsevik csürhe, így meggyalázni egy hebi német tanítónőt. És belém kapaszkodott, és én nagy embernek éreztem magamat, és annyira fel voltam háborodva, hogy keresni kezdtem a Szokol igazolványomat, hogy széllyel tépjem. És egyszerre csak Líza rám emelte könnyes tekintetét, és ott az utcán megint elsírta magát. Arcát arcomhoz szorította, egész testével hozzám simult, és én tudtam, hogy meg kell őt védenem minden csevel szemben, aki bántani akarna ezt az eigerlandi kislányt, akárcsak a hajaszálát is meggörbíteni a Hebi Amsterdam városához címzett szálló tulajdonos a lányának. Hebet már a múlt év őszén elcsatolták, mint birodalmi területet. Az egész Szudéta vidék oda került, ahová annyi éven át amúgy is tartozott. Vissza a birodalomhoz. És most itt, ebben a Szokol Prágában, ezt művelik a szerencsétlen németekkel, amit a magam szemével is láttam, és ami csak igazolja, hogy miért vették el a Szudéta vidéket, és hogy alig, hanem Prága is ezt a sorsot érdemelné, ha egyszer veszélyben van a német emberek élete, ha sárba tapossák becsületüket. És így is történt. Engem pedig nem csak, hogy kirúgtak a Párizs szállodából, de sehol sem vettek fel, még pikoló fiúnak sem. Már másnap követett a hírem, hogy német érzelmű cseh vagyok, ráadásul szokoltag, akinek egy német tornatanárnő a szeretője. Így aztán sokáig voltam állás nélkül, míg végre bevonultak a németek, akik nem csak Prágát foglalták el, hanem az egész országot. És Líza kisasszony két hónapra eltűnt a szemem elől. És amikor hiába írtam neki, de nem csak neki, hanem az apjának is, hát Prága megszállása után két nappal kisétáltam az óvárosi térre, és látom, hogy a birodalmi katonák hatalmas üstökben jó ízű levest főznek, és csajkában osztogatják az embereknek, és ahogy oda nézek, kit nem látok ott csíkos ruhában, piros jelvénnyel a mellén, merőkanállal a kezében? Lizát. Meg se szólítottam, csak néztem egy kis ideig, hogyan töltöget, hogyan nyújtja oda mosolyogva az edényt, aztán összeszedtem magam, és én is beálltam a sorba, és amikor rám került a sor, Líza nyújtotta a meleg levest, és ahogy rám nézett, nem hökkent meg, hanem megörült. És büszkeségtől eltelve mutogatta magát, hogy a fronton szolgáló irgalmas nővérek katonaruhája vagy a jó ég tudja, miféle egyenruha van rajta, és én elmondtam neki, hogy azóta nem kaptam állást, azóta, amióta fehér harisnyás becsülete védelmére keltem a lőportoronynál. És Líza átadta valakinek a merőkanalat, és nyomta belém kanalat, és nevetett, és örvendezett, és nekem az volt az érzésem, és így érezte ő is,
hogy tulajdonképpen a fehér harisnyája meg az én leköbdösött ábrázatom miatt vonult be a birodalmi haderő Prágába. És így sétáltunk a Prikópin, az egyenruhás katonák szalutáltak Liza kisasszonynak, és én mindannyiszor meghajoltam, és egyszerre csak támadt egy ötletem. S alig, hanem Lizának is. A lőportorony után befordultunk, áthaladtunk azon a helyen, ahol 3 hónappal azelőtt Liza a járdán feküdt, és a fehér harisnyát szaggatták róla, és amikor beléptünk a Párizs szállóba, úgy tettem, mintha asztalt keresnék. Már mindenütt német tisztek ültek. Én meg? Ott álltam az irgalmas nővér egyenruhájában feszítő Liza kisasszonnyal, és a pikolók meg Skrivánek főúr sápadtak voltak, és némán szolgáltak föl a német vendégeknek. És én az ablak mellett foglaltam helyet, németül rendeltem kávét, bécsi teljes kávét egy kupica rummal, úgy, ahogy azt annak előtte szervíroztuk, mint a bécsi Zacher Hotelban. Wiener Café, mit be Spitzter náci. Micsoda jó érzés volt, amikor bejött a hajlongó Brandeis úr is. És kitüntető udvariassággal felém is meghajolt, és egyszerre csak beszédbe elegyedett velem. Arról a kínos esetről beszélt, ami annak idején történt, és elnézésemet kérte. De én megmondtam neki, hogy nem fogadom el a mentegetőzését, hogy majd még meglátjuk. És amikor fizettem Skrivánek főpincér úrnak, mondom, na lássa, mire megy vele, hogy vendége volt az angol király. És felálltam, és mentem az asztalok közt, és a német tisztek tisztelettek Liza kisasszonynak, én pedig meghajtottam magam, mintha az üdvözlés nekem is szólna. Azon az éjszakán Liza kisasszony meghívott magához. Először valami katonai kaszinóban voltam vele a Prikópin, egy szürke házban, és pezsgőt ittunk Prága elfoglalására, a tisztek kocintottak Lizával, meg velem is. Liza mindenkinek elmagyarázta, hogy milyen bátran viselkedtem, hogy védelmeztem az ő germán becsületét a cseh szoldateszkával szemben. Én pedig meghajtottam magam, és megköszöntem az üdvözléseket, a magasba emelt poharakat, de nem tudtam, és nem is tudhattam, hogy ezek a köszöntések csakis és kizárólag Lizának szólnak. És hogy rajta mindnyájan keresztül néznek, hogy csak megtűrnek, hogy csak Lizának, a tábori nővérek parancsnokának a csatolt részét respektálják bennem, mert az volt ő, miként a pohárköszöntőkből megtudtam. És olyan kellemes érzés fogott el, hogy jelen lehetek ezen az ünnepségen, hogy századosok és ezredesek között foroghatok, hogy olyan fiatal emberek között vagyok, akiknek pontosan olyan kék a szemük és szőke a hajuk, mint nekem. S bár rosszul beszéltem németül, németnek éreztem magam, akinek, mint valami csipkerózsikának, találkoznia kellett Liza kisasszonnyal, rá kellett lépnie fekete cipőcskéjére, hogy azután fölocsúdjon, akár a mesében. És az ünnepségről olyan helyre mentünk, ahol én még nem jártam. Liza kért, nézzek utána a családfámban, biztosan akad az őseim között egy német. És én csak annyit mondtam neki, hogy a nagyapám sírjára az van felírva, hogy Johann Dittier, hogy lovászmester volt egy uradalomban. Én mindig szégyeltem ezt a lovászrokont. De amint ezt Liza meghallotta, mintha megnőttem volna a szemében. Sokkal inkább, mintha valami cseh gróf lennék. Úgy tűnt, hogy ezáltal a Dítie által leomlott az összes bennünket elválasztó sánc és fal, Liza egész úton hallgatott, aztán kinyitotta egy régi ház kapuját, és elindultunk a lépcsőn. Minden emeleten hosszan csókolt, a lábam között simogatta a nadrágomat, és mikor beléptünk a szobájába, fölgyújtotta az asztali lámpát, és nedvesség csillogott az ajkán meg a tekintetében. A szemét hájog vonta be, a féle nedves hártya, az ágyra döntött, és megint hosszan csókolt a nyelvével, tapogatta ki, és számolta meg minden fogam, és eközben egyfolytában jajgatott, és vinnyogott, mint a szélben nyitódó, csukódó, rosszul kent kapu. És aztán már nem lehetett más tenni, mint azt, amire számítottam. De amit most nem én kezdeményeztem, mint máskor, hanem ő. Neki volt énre ám szüksége, és mindent megengedett. Szép lassan levetkőzött, elnézte, hogyan vetkőzöm le én is. Azt hittem, hogy mivel a hadseregben szolgál, biztosan valami egyenruhaszerű alsóneműt kombinét kell hordania, hogy a nővéreknek a tábori kórházban kincstári fehérneműt kell viselniük.
de rajta minden olyan volt, mint a Párizs szállóbéli kisasszonyokon, akiket a tőzsdeügynökök most rágattak, vagy mint az Éden kisasszonyain. Aztán mezítelen testünk egymáshoz simult. És mintha minden csepp folyós állapotban lett volna, mintha házunkból kiöltött csigatestek lennénk, nedvesen tapadva egymáshoz, és Liza iszonyúan reszketett és remegett, és rá kellett jönnöm, hogy először estem szerelembe, s hogy engem is szeretnek, egészen más volt ez, mint annak előtte. Liza még csak nem is kért, hogy vigyázzak, hogy legyek óvatos, hanem minden csak azért történt, hogy úgy legyen, ahogyan volt. A mozdulatok, az egyé olvadás és az út a csúcsra, a megvilágosodás, a fénynek, az elfojtott zihálásnak és jajnak a kifröccsenése, s azután sem félt tőlem egy percig sem. Hasát az arcomhoz emelte, combjával szorosan az ölébe font, és egy cseppet sem szégyelte magát, ellenkezőleg, mintha mindez hozzátartozna a dologhoz, megemelkedett, és addig dörzsöltette, nyalatta magát a nyelvemmel, míg meg nem feszült a teste, és hagyta, hogy a nyelvemmel, a nyelvem által megízleljen, megéljen mindazt, ami a testében végbe ment, és aztán, mikor ott feküdt hanyatt, kezét a feje alá csúsztatva szétvetett lábbal, s lába között lángolt a bóbitába felfésült szőke szőrcsomó, tekintetem egyszerre csak megakadt az asztalon egy tavaszi tulipánokból, nyírfagaljakból és néhány fenyő ágacskából kötött csokron. És mint egy álomban, nem is mintha emlék volna, az csak azután jött, csak később jutott eszembe a visszatérő motívum, letörtem az ágacskákat. Kis darabokra szedtem szét őket, és ezekkel a pici ágacskákkal raktam körül a szemérmét. Milyen szép is volt a fenyőgajacskákkal körös körül rakott hasikája. Titokban rám-rám tekintett, és mikor aztán lehajoltam és megcsókoltam azok között az ágacskák között, s szám körül éreztem a tűlevelek szúrását, Liza gyöngéden a tenyerébe vette a fejemet. Fölemelte a csípőjét, és olyan erővel szorította ölét az arcomhoz, hogy följajdultam a fájdalomtól, és néhány erős hasmozdulattal olyan gyönyörűig jutott el, hogy áthatóan fölsikoltott, és az oldalára dőlt, hevesen kapkodva a levegő után, úgy, hogy már azt hittem, haldoklik, hogy meg fog halni, de nem volt az sem haldoklás, sem halál. Egyszerre csak fölém hajolt, kifeszítette mind a 10 ujját, és megfenyegetett, hogy kikaparja a szememet, hogy összekarmolja az arcomat, hogy egész testemet összekarmolássa, annyira hálás és elégedett volt. És megint kifeszítette a körmeit, és görcsösen összehúzta, hogy aztán kisvártatva sírva rodjon össze, és a csendes sírás lassan halkacanjá változott. És én nyugodt és csöndes voltam, hervadtan feküdtem, és láttam, hogy Liza fülge ujjai a maradék fenyőgajakat tépdesik, ahogyan a vadászok tördelik az ágacskát, mikor leterítik a vadat. Láttam, hogy beborítja a hasamat, hervadt nemi szervemet, az egész ölem telis-teli volt gajacskákkal, és aztán ő emelt engem magához, és simogatott, és belecsókolt az ágyékomba, és én lassan újra megmerevettem, és egyszerre csak emelkedni kezdtek az ágacskák, és kibukkant közülük a hímvesszőm, és egyre nőtt, és dobálta le magáról azokat az ágacskákat, de Liza a nyelvével koszorúba igazította a gajakat, hogy aztán fölemelje a fejét, és tövig a szájába vegyen, szinte a torkába. El akartam hessegetni, de ő visszanyomott, eltolta a kezem, a plafont, a kezem, a plafont bámultam, és most én hagytam, hogy ő tegye velem azt,

Megcsókolt, és szája ondóval, meg fenyőtű levéllel volt tele, ám számára ez nem volt tisztátalanság, ellenkezőleg ez volt a csúcspont, a mise része. Ez itt az én testem, és ez itt az én vérem, és ez itt az én nyálam, és ezek a mi nedveink, és ez kötött és köt bennünket össze mindörökre, ahogyan ő mondta, mert mindezt kölcsönösen átadtuk egymásnak a nedvek és szőrök szagával együtt. Mára elég lesz ennyi. Most abba is hagyom. És a fejét már nem találtam meg. Jól figyeljenek arra, amit most mondok. Az új munkahelyem, ahol először pikolóként, majd főpincérként dolgoztam, valahol Gyecsíny fölött a hegyekben volt. Amikor megérkeztem abba a szállóba, szinte megrémültem. Nem holmi közönséges szálloda volt az, amilyenre számítottam, hanem valóságos kisváros, vagy inkább nagyobb falu az erdők, melegvízű erdei források közepette. A levegő itt olyan friss volt, hogy pohárba lehetett volna tölteni. Elég volt, ha az ember arccal a kellemes léghúzatnak fordul, és lassan nyeldekel, mint hal a kopottyúival, és tisztán és világosan hallotta, miként áramlik be az ózonnal kevert oxigén a kopottyúkon, hogyan pumpálja fel a tüdejét, a teste üregeit, mintha odalent, jóval a felérkezés előtt defektet kapott volna a gumi, és csak itt, ezen a levegőn érte el automatikusan a megfelelő nyomást, amivel nem csak biztonságosabb, de kellemesebb is hajtani. Liza egy katonai autóval hozott föl, s úgy járt kelt itt, mintha otthon volna. Állandóan mosolygott, miközben végigvezetett a díszudvart övező hosszú fasoron. A féle kétszarvú német szobrok álltak ebben a fasorban. Királyok, császárok szobrai, márványból vagy fehér mészkőből, ami úgy csillogott, mint a cukor. És ilyenek voltak a közigazgatási épületek is. Mint az akáclevelek, úgy ágasztak le a sétány két oldalán. És ide is minden épülethez külön sétány vitt. Mielőtt bármelyikbe belépett az ember, végig mehetett, végig kellett menjen egy ilyen szobrokkal ékesített oszlopsoron. És a falakat is a dicső német múltat megörökítő domborművek díszítették. Abból az időből, mikor a germánok még szekercével a kezükben rohangáltak, és állatbőrbe bújtak, akárcsak irászek régi csemondáiban. De az öltözékük az német volt. És Liza mindent elmagyarázott, és én csak ámultam, bámultam, és eszembe ötlött a csendesség szálló mindenese, aki szeretett arról beszélni, miként is vált valósággá a hihetetlen. Itt is valami hasonló történt. Liza büszkén magyarázta nekem, hogy egész Közép-Európában itt van a legjobb levegő. Hogy még egy ilyen hely van csak, valahol Prága mellett. Meg hogy itt van Európa első embernemesítő állomása, hogy a Nemzeti Szocialista Párt itt építette föl a jóvérű német lányoknak, meg a Heereswaffe és az SS fajtiszta katonáinak első keresztező állomását. Mindez tudományos alapon. Itt naponta folynak a Nemzeti Szocialista közösülések méghozzá élesben, ahogyan a régi germánok csinálták. Ráadásul a leendő kismamák, akik szívük alatt hordják az új Európa emberét, itt is szülnek. S csak egy év múlva rajzolnak szét Tirolba, Bajorországba, Fekete-erdőbe vagy a tengerhez, hogy ott aztán az első bölcsödékben és óvodákban folytatódjék az új ember nevelése, persze már anya nélkül, az új iskola felügyelete alatt. És Liza a falusi kunyhók mintájára épített szép házikókat mutatott. Az ablakok, verandák és teraszok párkányán búrjánzott a sok virág, és én láttam a leendő anyákat. És ezek az anyák, mintha mind parasztlányok lettek volna. Jól megtermettek és szőkék voltak, mintha egy másik évszázadból csöppentek volna ide a Hannám ellől, vagy Humpolecből, valami istenháta mögötti faluból, ahol még csíkos alsó szoknyát meg olyan blúzt viseltek, amilyent a szokollányok. Vagy azon a bizonyos festményen Bozsena, aki ruhát mos, és megtetszik az arra lovagló orzsisnak.
Szép mellük volt ezeknek a lányoknak. És ahogyan ott jártak fel s alá, mert ezek a lányok reggeltől estig andalogtak, úgy jártak keltek az oszlopsorokban, mintha a séta a foglalkozásukhoz tartozna. S nézték a szarvakkal díszített harcosok szobrait, eláldogáltak a daliás, német királyok meg császárok előtt, alig hanem igyekeztek rögzíteni agyukban ezeket az arcokat, figurákat és dicső történetüket. De ezt már a tanterem

Ablakából hallottam és tudtam meg, mert ott tartottak előadást ezekről a legendás férfiakról. És ott vizsgáztatták a jövendő anyákat, hogy emlékeznek-e a történetekre, mi több, tudják-e fejből. Mert, mint ahogy Líza mondta, ez kötelességük volt. Hiszen a leányfejekben elraktározott képek lassan átjárják egész testüket, és lejutnak ahhoz a ponthoz, ami először csak köpetre emlékeztet, majd ebiharra, később leveli békára vagy varangyra, és végül már apró emberkére, homunkulusra, aki aztán hónapról hónapra lassan növekedik, egészen a 9. hónapig, mikor emberré válik, és ez a sok tanulás és szemlélődés feltétlenül és törvényszerűen megmutatkozik majd a kis teremtményen is. És Líza végigjárta velem az egész települést, még belém is kapaszkodott, és észrevettem, hogy mikor hirtelen szőke hajamra pislantott, még örömtelibben indult tovább. És mikor bemutatott elöljárójának, azt mondta, hogy Dittie vagyok, mint ahogyan a nagyapám Cvikovics írján írva volt. És tudtam, hogy Líza azt szeretné, hogy itt élhessen 9 hónapig, vagy még tovább, hogy ő is ajándékozhasson a birodalomnak egy fajtiszta utódot. És amikor elképzeltem, hogy azzal a leendő gyerekkel úgy zajlik majd minden, mint amikor a tehenünket vittük fedeztetni, vagy mikor a kecskét vezettük a falu bakjához, hát végig tekintettem azon az oszlop és szoborsoron, és a végén láttam, hogy semmit se látok. Hogy amit ott látok, az rémisztő. A mélységes, iszonyat kicsinke felhőjét láttam, mely teljesen beborított. És amikor eszembe jutott, és ez mentett meg, hogy én olyan kicsi vagyok, hogy a Szokol csapatba se vettek be, pedig ugyanúgy lengtem a gyűrűn meg a korláton, mint a nagyok. Amikor felidéztem magamban, miként jártam a Párizs szállóban azzal az arany kiskanállal, s hogy végül miként köbdöstek le csak azért, mert egy német tornatanárnőbe lettem szerelmes. És most, midőn a fajnemesítő szocialista tábor parancsnoka személyesen nyújtott nekem kezet, és láttam, ahogy hirtelen szőke hajamra néz, kedvesen elkacagja magát, mintha valami szép lányt látna maga előtt, mintha kedvenc italába, valami likőrbe vagy pálinkába kortyolna, hát kihúztam magam. És bár nem volt rajtam kemény fraggallér, tán először éreztem úgy, hogy az embernek nem termetre kell nagynak lennie, hanem nagynak kell, hogy érezze magát. Így aztán magabiztosan körülnéztem, és nem voltam már sem pikolócska, sem pikoló, sem kispincér, aki otthon arra ítéltetett, hogy kicsike maradjon élete végéig, hogy többszlinek és tökmagnak szólítsák, mert én itt Herr Dittie voltam. Itt már a nevem miatt is tiszteltek. Mert, ahogy Líza mondta, az ilyen nevet még a porosz és pomerániai nemesek is irigyelni fogják tőlem, akiknek nevéből mindig kihallatszik a szláv eredet, úgy, mint nekem, von Dittiének, az 5-ös részleg pincérének. 5 asztalon volt délben és vacsorakor. És 5 német terhes lányról kellett gondoskodnom. Bármikor csöngettek is, hogy tejet, hideg forrásvizet, tiroli kalácsot, vagy egy-egy tál hideg sültet vigyek, egyáltalán bármit, amit itt az étlap kínál. Csak itt virultam ki igazán. És mert olyan jól szolgáltam fel a csendesség szállóban, meg a Hotel Párizsban is, hát amolyan kedvenc féléje lettem ezeknek a viselős német lányoknak. Különben ilyenek voltak hozzám a Párizs szálló bárjában a kisasszonyok is, mikor csütörtökönként megérkeztek a Chambre Separé-ba a tőzsdeügynökök. De ezek a német lányok, akárcsak Líza, élvezettel nézték a hajamat, a frakkomat. És később Líza elintézte, hogy vasárnap és ünnepnapokon felszolgálás közben a mellemen feszülhessen az a kék szalag, és rajta a szétfröccsent aranyra emlékeztető rendjel, piros kővel a közepén, ezzel a felirattal, Viribus Unitis, mert, és ezt csak itt tudtam meg, Abessziniában is a Mária Terézia tallér az aranytartalék. Így hát itt, ebben az erdei városkában, ahol az összes fegyvernem katonái minden este jó étkekkel erősítették magukat, és különleges rajnai meg mózeli moroktól vidultak fel, míg a lányok csak tejet ittak, hogy aztán minden éjszaka szinte az utolsó pillanatig tudományos felügyelet alatt engedjék hozzájuk a férfiakat, itt én voltam az a híres nevezetes pincér, aki az Abesszin császárnak is felszolgált,
Úgy néztek rá, mint Scrivanek főúrra a Párizs szállóban, akinek az angol király volt a vendége. És nekem is volt a kezem alatt egy fiatal pikoló fiú, akit pont úgy tanítgattam, ahogy Scrivanek úr tanítgatott engemet, hogy találja ki, vajon milyen vidékről jött az a katona, és vajon mit rendel majd, és mi is fogadtunk 10 márkában, és mi is egy kis asztalra tettük le a pénzt, és szinte mindig én nyertem, és éreztem, hogy a győzelem érzése a legfontosabb. Mert ha az ember kis hitűvé válik, vagy hagyja, hogy elcsüggesszék, akkor élete végéig ilyen marad, és sohasem szedi össze magát, különösen a saját hazájában és a saját környezetében, ahol úgy néznek rá, mint valami seggdugaszra, mint az örök pikoló fiúra. Az lettem volna otthon én is, de itt a németek megbecsültek, és kitüntettek engem. És minden délután, ha sütött a nap, teljes vagy fagylaltos poharakat, de olykor, ha azt rendelték, meleg tejet vagy teját hordtam a kék úszómedencékhez. A vízben kibontott hajjal úszkáltak a szép, viselős német lányok anyaszült mesztelenül, engem úgy tekintettek, és ez jól esett, mintha az orvosuk volnék. Elnézhettem, hogyan lebeg fehér testük, hogyan tárják szét karjukat, lábukat, hogyan nyúlnak el egy tempó után, egy lendülés után, hogy a kéz meg a láb újra szép úszó mozgásba fogjon. De engem már nem is a testük érdekelt igazán. Én a hajukba szerettem bele úgy, hogy bizsergett tőle a testem. Az úszó hajukba, mely mint valami világos, szalmából való füst, áradt, lebegett a testük után, mely a láb, a kéz erőteljes mozdulatára egész hosszában elterült a vízen, hogy aztán egy pillanatra, mint egy megpihenjen, és a tincsek vége ilyenkor apró hullámokat vetett, mint redőnyön a fémlemez, és mindehhez a szép napsütés, és háttérnek a kék vagy zöld csempe, melyre a hullámzó víz, mint valami szirupos cseppeket rávetítette a nap és a hullámok körvonalának repedezett hártyáját, és mindehhez az árnyékok, a testek mozdulatai a medence falán, meg kék színű fenekén, és mikor aztán a lányok odaúztak hozzám, és felhúzták a lábukat, és talpra álltak, és úgy álltak ott mellestül, meg hasastul, mint a sellők, s csorgott róluk a víz, én oda nyújtottam nekik a poharat, ők meg ittak, vagy szép lassan ettek, hogy aztán újra a vízbe ereszkedjenek, összetegyék a kezüket, mintha imádsághoz készülnének, és az első tempók ketté hasították a vizet, és megint csak nem keftelésből úsztak, hanem a születendő gyermekük kedvéért. És néhány hónap múlva immár a fedett uszodában láttam, hogy nem csak az anyák, de azok a kicsike gyerekek, azok a 3 hónapos porontyok is ott úszkáltak a nőkkel, az anyukákkal. Ahogy a nőstémedve úszik a kölykeivel, vagy mint a fóka már az első napon, vagy mint a kiskacsák, alig hogy kikeltek. Csak hogy közben rájöttem, hogy ezek a nők, akik itt estek teherbe, itt hordták ki pocakjukban gyermeküket, és itt úszkáltak, engem közönséges szolgának tartottak, még ha frakban jártam is, sőt, mintha levegőnek néztek volna, mintha a fogasuk lennék, mert nem szégyenkeztek előttem. Szolgáló voltam, valahogy úgy, mint ahogy a királynőknek is volt bolondjuk vagy törpéjük, mert amikor a lányok kijöttek a vízből, mindig vigyáztak, nehogy valaki meglesse őket a deszkakerítés mögül. Egyszer valami részeg SS legény lepte meg őket, visongtak, a hasukra szorították törülközőjüket, könyökükkel takargatták a mellüket, és rohantak a kabinokba, de mikor én hoztam tálcán a poharat, akkor nyugodtan ott álltak, mezítelenül fecsegtek, egyik kezükkel az állványra támaszkodtak, a másikkal aranypelyhes hasukat törölgették, laza, aprólékos mozdulatokkal sokáig tisztogatták ágyékukat, fenekük mindkét fél almáját. Én meg csak álltam. Ők pedig elvették a poharakat, és ittak, mintha én holmi tálalóasztal lennék. És tekintetem odakalandozhatott rajtuk, ahová csak akart, semmivel sem tudtam megijeszteni őket, megzavarni a nyugalmukat. Alaposan és óvatosan tovább törölgették frotír törölközőjükkel az ölüket, aztán karjukat felemelve törölgették keblük minden hajlatát, mintha én ott se lettem volna. De mikor egyszer épp ilyenkor lepte meg őket egy fölöttük elhúzó repülőgép. Sikítva, kacagva szaladtak szét kabinjaikba, hogy aztán rögvest az előbbi púzba helyezkedjenek, én pedig csak álltam és tartottam a hűlő poharakkal teli tálcát.
Szabadidőmben hosszú leveleket írtam Lízának, akkor már egy Varsó környéki címre, a várost már elfoglalták, aztán Párizsba mentek a levelek, később meg, talán épp a győzelmek miatt nálunk is lazult a rend, a városka szélén panoptikumot, céllövölgét, körhintát és hintát állítottak fel. Olyan volt az egész, mint régebben Prágában a Mátyás napi búcsún. Annyiféle attrakciót vonultattak fel, de még nálunk, a mi bódéinkban nimfákkal, szirénekkel, mindenféle allegórikus nőalakokkal vagy állatfigurákkal festették tele a táblákat, addig ezeken a céllövöldéken meg a körhinta és hinta oldaltáblájén germán hadak hömpölyögtek, szarval díszített sisakokban, és én ezekről a táblákról tanultam a német honismeretet. Egész évben bámultam a képeket, amikor csak egy kis szabadidőm volt, és a kultúrreferenst faggattam felőlük. Ő meg örömmel magyarázott, és csak mein Lieber Didier-nek szólított. Olyan szépen ejtette ki azt a Didier-t, hogy újra és újra megkértem, tanítsa meg nekem a képek és dombolművek segítségével a dicső német történelmet, hogy egyszer majd én is nemzhessek német gyermeket úgy, ahogyan azt Lízával megbeszéltük. Mert a Franciaország felett aratott győzelem örömére Liza meglátogatott. És azt mondta, hogy felajánlja nekem a kezét, amit azonban az apjától, a Hebi Amsterdam városához címzett fogadó tulajdonosától kell megkérnem. És így vált valósággá az elképzelhetetlen. És a Hebi bíróságon a bíró és az SS katonaorvos jelenlétében vizsgálatnak kellett alávetnem magam. Megírtam a kérvényt, amelyben felsoroltam egész családomat visszamenőleg egészen a Cvíkovi temetőig, ahol is Johann Dittie, a nagyapám nyugszik. És az ő árja és germán származására hivatkozva tisztelettel kértem, hogy házasságra léphessek Liza Elizabeth Papanyekkel, és tekintettel a birodalmi törvényekre vizsgálják meg testi adottságaimat, hogy a Nürnbergi törvények értelmében alkalmas vagyok-e arra, hogy idegen nép fiaként ne csak közösüljek, de meg is termékenyítsem a germán vért. És miközben Prágában, Brnóban és más városokban, ahol a bíróságoknak joguk volt halálos ítéletet hozni, a kivégző osztagok végezték a dolgukat, én mezítelenül álltam az orvos előtt, aki pálcával emelgette a férfiasságomat, majd megfordultam, és a doktor a pálca segítségével a seggem lukába is belenézett, aztán megemelgette a herémet, és hangosan diktálta a látottakat és a minősítést, majd végig tapogatott, aztán megkért, hogy onanizáljak, és hozzak neki egy kis ondó mintát, hogy tudományosan megvizsgálhassák, mert, mint azt az orvos szörnyű égerlandi németséggel, amit nem értettem, de a dolgok lényegét nagyon is jól megéreztem, dühösen elmondta, ha egy szaros cseh német lányt akar feleségül venni, akkor az ondójának legalább kétszer olyan jónak kell lennie, mint a legócskább Hebi szálloda utolsó mindenesének, és még hozzáfűzte, hogy a turha, amit egy német lány a szemem közé köp, ugyanolyan szégyen a lányra nézve, mint amilyen megtiszteltetés az én számomra. És akkor hirtelen megelevenedtek előttem a távoli újsághírek. Rádöbbentem, hogy miközben a németek lövik a cseheket, én itt a nemi szervemmel játszadozom, csak hogy méltónak találjanak arra, hogy feleségül vegyek egy német nőt. Egyszerre csak elfogott az iszonyat, hogy az országban embereket végeznek ki, én meg itt állok az orvos előtt, markomban a hímvesszőmmel, és nem tudom megmerevíteni, nem tudok néhány cseppnyi spermát kicsiholni belőle. És aztán nyílt az ajtó, és ott állt a doktor, kezében az irataimmal, nyilván csak most olvasta el rendesen, hogy kiről is van szó, mert kedvesen így szólt. Herr Dittie, was ist denn los? És megveregette a vállamat, és adott néhány fényképet, és fölgyújtotta a villanyt, és én csak néztem a mezítelen pornóképeket, már ismertem őket. Azelőtt, ahányszor csak rájuk néztem, ha csak az ujjaim között éreztem ezeket a képeket, rögtön megmerevettem, ám most... Minél tovább néztem őket, annál inkább az újságcikkeket láttam magam előtt, amint hírül adják, hogy ezt meg azt és még néhány másik embert halálra ítéltek és kivégeztek. Minden nap újabb és újabb nevek, újabb ártatlanok, és én itt állok egyik kezemben a hímvesszőmmel, a másikkal a pornófényképeket rakom ki az asztalra, és még mindig nem értem el azt, amit elvártak tőlem, hogy később képes legyek megtermékenyíteni egy német nőt, Lizát, a menyasszonyomat.
Végül egy fiatal nővérkének kellett bejönnie. Miközben néhányat mozdult a keze, én már nem is tudtam és nem is akartam másra gondolni, mert a kis nővérke keze olyan ügyes volt, hogy egy-két perc elteltével már vitte is kifelé egy papírlapon két ondócseppemet, melyek aztán egy fél óra elteltével kitűnő minősítést kaptak, mint amelyek egyedül alkalmasak az ária vagina megtermékenyítésére. Így aztán a német vér- és becsületvédő hivatal semmi nemű kifogást nem emelt az ellen, hogy egy német vérű ária nőt vegyek feleségül, és készhez vehettem a keményen koppanó pecséttel hitelesített házassági engedélyt, miközben ugyanazokkal a koppanásokkal és ugyanazokkal a bélyegzőkkel cseh hazafiakat küldtek a halálba. Az esküvő Hebben volt, a városi előjáróság vörös termében. Mindenütt horogkeresztes, vörös zászlók, a tisztviselők barna egyenruhában, piros karszalaggal, a karszalagon horogkereszt, én frakban, a kék szalaggal, s rajta az abesszin császártól kapott érdemrenddel. Liza, a menyasszony pedig most is abban a vadászruhájában, a tölgygajjacskákkal díszített mellénykében, amelynek hajtókáján vörös mezőben horogkereszt sötét lett. És nem is volt ez esküvő, inkább holmi katonai állami szertartás, melynek során megállás nélkül vérről, becsületről és kötelességről beszéltek. És a végén a városi előjáró, aki szintén egyenruhában, csizmában, barna inkben volt, fölszólított bennünket, jegyeseket, hogy lépjünk oda valami oltárféleséghez, ahol egy horogkeresztes, hosszú zászló lógott, és egy asztalkán alulról megvilágítva Adolf Hitler mellszobra állt. Hitler mogorva képet vágott, ahogy az égők alulról árnyékot vetettek a láncaira, és az előjáró megfogta a kezem, megfogta a menyasszony kezét is, és beletemette abba a zászlóba, és a vásznon átfogott velünk kezet, és ünnepélyes arcot vágott, és következett az esketés. És az előjáró azt mondta, hogy mostantól egymáséi vagyunk, és hogy csak is az a feladatunk, hogy a Nemzeti Szocialista Pártra gondoljunk, és gyerekeket nemzünk, akiket majd ugyanennek a pártnak a szellemében kell fölnevelnünk, és az előjáró ekkor már szinte könnyezett, és ünnepélyesen kijelentette, hogy semmi baj, ha nem eshetünk el mindketten az új Európáért folytatott harcban, de ők, a katonák és a párt a végső győzelemig folytatni fogják a harcot. És aztán lemezről felharsant a Die Fahne hoch die Reichen dich geschlossen, és mindenki együtt énekelt a lemezzel, Liza is. És nekem egyszerre csak eszembe ötlött, hogy annak előtte, fönn, Strachovon, a cseh himnuszt énekeltem. De azért halkan én is rázendítettem, Liza megérintett a könyökével, a szeme villámokat szórt, így hát tovább énekeltem a többiekkel. Ez ámar sírt, és érzéssel énekeltem. Végül, mintha már magam is német lettem volna, amikor láttam, ki mindenki tanulja az én esküvőmnek. Voltak itt ezredesek, és itt volt az összes hebi párt funkcionárius is. Tudtam, hogy ha most otthon volna az esküvőm, olyan lenne, mintha mi sem történt volna. De itt, Hebben, szinte történelmi eseménynek számított, mert Lízát itt mindenki ismerte. És aztán véget ért az esküvői szertartás, és én ott álltam és nyújtottam a kezem a gratulálóknak, de egyszerre csak elöntött a veríték, mert hiába nyújtottam a kezem. A Wehrmacht és az SS tisztek nem paroláztak velem, már megint csak a kis pikoló fiú voltam nekik. A cseh tökmag, a segdugasz. Viszont Lizára szinte rávetették magukat, és olyan kihívóan gratuláltak neki, hogy ott álltam egymagamban, senki sem fogott velem kezet, az előjáró megveregette a vállamat, én meg kinyújtottam felé a kezem, de ő sem fogadta el. Így álltam ott egy kis ideig, egész teste, mintha elzsibbadt volna a kéznyújtogatástól, és az előjáró átkarolta a vállamat, és az irodájába kísért, hogy írjam alá, és fizessem ki a szertartás költségeit. És én tettem még egy kísérletet, 100 márkával többet hagytam az asztalon. De az egyik tisztviselő, bár én németül beszéltem vele, tört cseh nyelven közölte, hogy itt nem szokás borra valózni, hogy ez itt nem étterem, de nem is büfé vagy kocsma, hanem az új Európa építőinek a hivatala, ahol a vér és a becsület szava dönt, nem pedig a terror, a csúszópénz, meg más efféle kapitalista és bolsevista szokás, mint Prágában. És az esküvői ebédet az Amsterdam városához címzett étteremben tartottuk.
És én újra láttam, hogy bár mindenki velem is kocint, mégis minden Liza körül forog. És én már-már a megtűrt árja, de mégiscsak bőm is szerepében éreztem magam, holott a hajam világos szőke volt, s a mellemen ott pompázott a díszszallag, s rajta a szétfröccsent aranyra emlékeztető érdemrendben. De nem árultam el semmit. Mosolyogtam, mint aki semmit sem lát, sőt, még jól is esett, hogy egy ilyen híres, nevezetes nőférje vagyok, akiért az összes bizonyára még nőtlen tiszt versengene, vagy versenghetne, de egyikük sem kapta meg, mert én voltam az, aki Lizát elbűvölte. Ezek a katonák alig, hanem máshoz sem értenek, mint hogy csizmástúl vessék magukat a nőre az ágyban, és a vér tisztaságát meg becsületét védjék. Eszükbe sem jut, amire én az édenben már rég rájöttem, hogy az ágyban szerelem, játék és játékosság is szükségeltetik, úgy, ahogyan azt én csináltam, mikor ciklálmen és krizantém szirmokkal ékesítettem föl a mezítelen pincérlány hasikáját. És végül, 2 évvel ezelőtt, ennek az öntudatos német nőnek, ennek a tábori nővér parancsnoknak, ennek a magas párt funkcionáriusnak a hasát is. És ahogyan Liza most a jókívánságokat fogadta, senki sem gondolta volna róla, amit én viszont láttam. Hogy hanyat fekszik mesztelenül, és én zöld fenyőgajacskákkal díszítem a hasát, és ő ugyanolyan, vagy talán még nagyobb megtiszteltetésnek veszi ezt, mint amikor az előjáró a vörös lobogón átfogott mindkettőnkkel kezet, és sajnálkozott, hogy nem eshetünk el mindketten az új Európáért, az új nemzeti szocialista emberért. És Liza, amikor észrevette, hogy jó pofát vágok a dologhoz, hogy belementem a játékba, amit ez a hivatal rám kényszerített, fogta a poharát és rám nézett, mindenki meghökkentettől a szertartásosságtól, és én fölálltam, hogy magasabb legyek. Ott álltunk szemtől szemben, pohárral a kezünkben, és a tisztek csak néztek, s hogy jobban lássanak, a szemüket merezgették, találgattak, mintha kihallgatáson lennénk. És Liza fölnevetett. Úgy nevetett, mint mikor az ágyban voltunk együtt, mikor franciásan gáláns voltam hozzá. Úgy néztünk egymásra, mintha mindketten mezítelenek volnánk, és Liza tekintetét újra az a hártya, az a hályok homályosította el, mint a nők szemét mindig, amikor nem ájulnak el, hanem félreteszik az utolsó gátlásaikat is, és hagyják, hogy azt tegyék velük, amit az adott pillanat megkíván. A pillanat, amikor egy egészen más világ nyílik meg előttük, a szerelmi játékok és a becézgetések világa. És aztán ott mindenki szeme láttára Liza hosszasan megcsókolt, és én lehúnytam a szemem, közben fogtuk a pezsgős poharakat, és ahogyan csókolóztunk, a poharaink megdőltek, és az ital lassan az abroszra csurgott, és az egész társaság elnémult, és ettől fogva valahogy mind zavarban voltak. Most már tisztelettel tekintettek rám, sőt, folyvást engem figyeltek, s azt figyelték ki, hogy a német vér a szláv vértől sokkal több gyönyörűséget kap, mint a sajátjától. És néhány óra múlva, bár idegen maradtam, olyan ember lettem, akit enyhe irítséggel vagy gyűlölettel mindenki megbecsül. Még a nők is azt fürkészték tekintetükkel, vajon mit művelnék ővelük az ágyban. És arra az eredményre jutottak, hogy én különös játékokra, különös kis durvaságokra vagyok képes. Édesen sóhajtoztak hát, és égnek emelték a tekintetüket, és szóba elegyedtek velem, s bár rosszul használtam a derdidást, válaszoltam nekik. És ezek a nők, akiknek úgy kellett velem beszélniük szörnyű német nyelvükön, mint egy óvodással, szép lassan artikulálva mondták a mondatokat, most gyönyörködtek a válaszaimban. És úgy találták, hogy az én gyenge német tudásom elbűvöli, megkacagtatja őket. Szláv nyírfácskák, rétek és síkságok varázsát kelti fel bennünk. Viszont az összes Heereswaffe meg SS katona mereven viselkedett velem, majdhogy nem dühösek voltak rám. Jól látták, mennyire meghódítottam a szép szőke Lizát, ha a német vérrel és becsülettel szemben az ösztönös és szép szerelmet részesítette előnyben. Amivel szemben ők, bár melkasukat a lengyel és francia hadjáratból való temérdek kitüntetés ékesítette, tehetetlenek voltak. Így aztán, mikor nászutunkról visszatértünk abba a Gyecsin fölötti kis városkába, ahol pincérként dolgoztam, Liza azt akarta, hogy gyerekünk legyen.
De ez az egész nem volt nekem való. Én igazi szláv módjára hangulatember voltam, aki a pillanat sugallatára mindenre képes. De mikor Liza azt mondta, hogy készüljek fel, pont úgy éreztem magam, mint mikor az a birodalmi doktor a nürnbergi törvények alapján fölkért, hogy hozzak neki azon a darab fehér papíroson egy kis ondót. Szóval pont így éreztem magam, mikor Liza azt mondta, hogy most készüljek fel, mert aznap este olyan állapotban van, hogy megfoganhat méhében az új ember, az új Európa megalapítója, mivel már egy hete csak Wagnert, a Lohengrint meg a Siegfriedet hallgatta hanglemezről. Liza már választott, és ha fiú lesz, Siegfriednek fogják hívni. Siegfried Dittiének. Egész héten eljárt és nézte a jeleneteket a domborműveken, árkádsorokon és oszlopokon, ott áldogált alkonyatkor, amikor a kék égboltra kirajzolódtak a német királyok és császárok, a germán héroszok és félistenek alakjai, miközben én azon törtem a fejem, hogy miként díszítem föl megint virágokkal az egész hasát. Hogy először csak játszani fogunk, mint a gyerekek, és Liza aznap este hosszú tógában jelent meg. Tekintetében nyoma sem volt a szerelemnek, viszont tele volt kötelességtudattal, meg azzal az ő vérükkel és becsületükkel. Oda nyújtotta a kezét, s hebegett valamit németül, és az égre emelte tekintetét, mintha onnan, erről a plafonról, ezen a plafonon át bennünket nézne az összes germán mennylakó, az összes Nibelung, sőt, maga Wagner is, akit Liza megidézett, hogy segítsen neki úgy teherbe esni, ahogyan azt ő szeretné. Az új germán becsület jegyében, hogy méhében fogadjon meg kegyelemben egy új ember, új élete, aki megteremti az új vér, az új gondolat, az új becsület, új rendjét, amiben aztán élni fog. És ahogy mindezt hallottam, hát éreztem, hogyan száll el belőle minden, ami a férfit férfivá teszi. Így aztán csak feküdtem, és bámultam a mennyezetet, és az elveszett paradicsomról álmodoztam. Hogy milyen szép is volt minden a házasságom előtt. Hogy úgy éltem akkor a nőkkel, mint valami keverékkutya. Most pedig olyan feladat előtt állok, mint amikor a fajtiszta kant összehozzák a fajtiszta szukával. Márpedig tudtam én, meg láttam is, hogy micsoda kínlódás az, hogy a tenyésztőknek hosszú napokig várniuk kell az alkalmas pillanatra, hogy egyszer egy tenyésztő az ország másik végéből utazott hozzánk egy szukával, de dolga végezetlenül távozott, mert a díjnyertes foxinak nem kellett a nőstény. Mikor aztán másodszor is eljött, a szukát rá kellett fektetni az istállóban egy puttonyra, és a hölgynek kesztyűs kézzel kellett bevezetni a kutya nemi szervét a szukába, és a foxinak úgy kellett teherbe ejteni azt a nőstény, hogy a feje fölött suhogott a korbács, és tette ezt pont olyan lelkesedéssel, mint ahogy az a fajszuka odatta magát minden jöttment korcsnak. Vagy pedig a főtörzs úrnak volt egy Bernáthegyie, amelyiket egész délután nem tudott összeismertetni a Szumavából hozott szukával, mert a nőstény nagyobb volt ő nála. Végül azután Marcin mérnök kivitte a kutyákat a kertbe, ásott a lejtőbe egy mélyedést, egy óra hosszáig rendezgették a telepet a Bernáthegyi esküvőhöz, mire este felé, miután teljesen kifulladva az utolsó simításokat is elvégezték a lejtőn, végre megtörtént a dolog, a kanta kiásott lépcsőre állították, és mivel pont egy lépcsőnyivel volt kisebb a szukánál, a különbség kiegyenlítődött, és így kerülhetett sor az egyesülésre, de csak úgy muszájból, kényszeredetten. Holott a természetrendje szerint a farkaskutya kan nagy kedvel hágja meg a tacskószukát, vagy az írszetter a tenyész pincsi szukát. És így voltam ezzel én is. És valóra vált az elképzelhetetlen. Egy hónapig injekciókra kellett járnom. Erősítő injekciókat kaptam, mindig egy egész sorozatot. Olyan tompa volt a tű, mint a szög. Azt döfték a fenekembe, hogy megerősítsék a pszichémet. És mikor már túl voltam 10 ilyen sorozaton, egy éjszaka sikerült előírásosan teherbe ejtenem Lizát. És megfogant a magzat, s most Lizának kellett erősítő injekciókra járnia, mert féltek a doktorok, hogy nem hordja ki azt az új embert, hogy elvetél. Így aztán semmi sem maradt a szerelmünkből, és az a mi nemzeti szocialista közösülésünk is csak valamiféle tógában végrehajtott aktussá vált. Liza meg sem érintette férfiasságomat, én meg csak meghágtam az új Európa regulái és előírásai szerint, és ez nem tett jót nekem. De az a gyerek úgyis csupa tudomány meg kémia volt, de főként injekció.
Liza feneke olyan volt az injekcióktól, mintha szegekkel szurkálták volna össze. Úgyhogy inkább a sebek gyógyításával voltunk elfoglalva. Főleg az én nedvedző sebeimmel, amelyeket azért ejtettek rajtam, hogy egy szép új gyermeket tudjak nemzeni. És ez időtájt kellemetlen dolog esett meg velem. Már többször észrevettem, hogy a tanteremből, ahol a régi germánok dicső múltjáról szoktak előadásokat tartani, most orosz órák foszlányai hallatszottak ki. A katonák még itt is, ahol tenyész kötelezettségüknek tettek eleget, és szép szőkelányokat termékenyítettek meg, ráadásképp oroszul is tanultak. A féle alapmondatokat. Úgyhogy megkérdezett egyszer a parancsnok, mit szólok én mindehhez, mert épp az orosz órát hallgattam az ablak alatt, és én azt mondtam, minden jel szerint háború készül az oroszokkal. És ő üvölteni kezdett, hogy ez a közvélemény izgatása, mire én azt mondtam, hogy kettőnkön kívül nincs itt senki. De ő tovább üvöltözött, hogy az oroszokkal szerződést kötöttünk, és hogy ez izgatás, rémi hírterjesztés, és én csak akkor vettem észre, hogy ez ugyanaz a tiszt, aki Liza tanúja volt az esküvőn, és hogy ő volt az, aki nem csak hogy nem fogott velem kezet, de még csak nem is gratulált. Hogy előttem ő is pályázott Liza kezére, ám én egyszerűen leköröztem. És most itt volt az alkalmas pillanat, hogy kitöltse rajtam a dühét. És feljelentett. És én kisvártatva ott álltam ennek a kisvárosnak, ahol az új Európát fejlesztették, ennek a városnak a parancsnoka előtt. És amikor a parancsnok már kiüvöltötte magát, hogy ez hülyeség, egyszerre csak riadót fújtak a táborban, és a parancsnok, amikor fölvette a kagylót, hát elsápadt. És igen, kitört a háború, ahogy én azt előre láttam, és a parancsnok immár a folyosón megkérdezte, hogyan találtam ki ezt előre. Én meg csak szerényen annyit mondtam, hogy nekem az abesszin császár is vendégem volt. És egy napra rá fiam született. Liza Siegfriednek kereszteltette, ahogyan azt az árkádokon látta és Wagner zenéjében hallotta, melyből ihletet merített a fiacskánkhoz. Nekem mégis fölmondtak, és meghagyták, hogy szabadságom letelte után a cseh paradicsomban a kiskosár étteremben kell fölvennem a munkát. A sziklák mélyén, mint egy kis kosárban, úgy lapult meg az a szálloda és étterem, reggeli ködökbe burkolózva, kristálytiszta levegőtől körülvéve. Ez a szálló is szerelmeseknek volt fönntartva, párocskáknak, akik álmodozva sétáltak a sziklák és kilátók alatt, hogy aztán kéz a kézben, vagy egymásba karolva térjenek vissza ebédre, vacsorára. Vendégeink minden mozdulata fölszabadult és nyugodt volt, mert bár a kiskosár is a Heereswaffe és az SS-Waffe számára volt fönntartva, azokat a tiszteket küldték ide, akiket a keleti frontra vezényeltek, s még mielőtt kimentek volna, itt találkoztak utoljára feleségükkel, kedvesükkel. Itt mégis minden egészen más volt, mint abban a kisvárosban, ahol az új fajt tenyésztették, ahová úgy érkeztek a katonák, mint holmi tenyész csődörök, vagy fajtiszta kanok, hogy aznap este, de legkésőbb két napon belül germán ondójukkal tudományosan teherbe ejtsenek egy német nőstény. De a kiskosárban minden egészen más volt, kedvemre való. Itt nem a vidámság uralkodott, hanem a melankólikus szomorúság, álmodozás, amit katonaembertől sosem vártam volna. Szinte minden vendégünk olyan volt, mint egy költő, mielőtt nekifog a versírásnak. De ez nem azért volt, mintha valóban ilyenek lettek volna. Mert biztosan ugyanolyan ripőkök, pimaszok és pökhendiek voltak, mint a franciák felett aratott győzelemtől megrészegült többi német. Még akkor is, ha a Großdeutschland hadosztályok tisztjeinek egy harmada esett el ebben a gal hadjáratban. Ezek a tisztek itt egészen más út, más küldetés, más harc előtt álltak. Mert egészen más tészta az, ha novemberben már Moszkva alatt álló, ám tovább nyomulni nem tudó frontra megy az ember, ahol a hadsereg széltében terjeszkedett, egészen Voronyezsig és tovább a Kaukázus felé, meg aztán a távolság és a frontról, de főleg a front mögül érkező hírek, ahol a partizánok annyira kellemetlenné tették a frontra vivő utat, hogy a front már tulajdonképpen ott volt a hátországban. Ahogy a Liza mesélte, mikor hazalátogatott a frontról, és korán sem volt elragadtatva az oroszok elleni harctól. Hozott nekem egy picike kis bőröndöt is. A leghalványabb sejtelmem sem volt, milyen értéket képvisel a tartalma. A kis bőrönd telisteli volt bélyegekkel.
Biztosan úgy találta, gondoltam. De Liza már Lengyelországban és Franciaországban is csak bélyegek után kutatott a zsidók lakásaiban. És Varsóban a deportált zsidók ellenőrzésekor zsákmányolta ezeket a bélyegeket, melyekről azt mondta, hogy a háború után olyan értékesek lesznek, hogy ott és olyan szállodát vehetünk majd rajta, amilyent csak akarunk. Hanem az én kisfiam, aki itt maradt velem, fura egy gyerek volt. Egyetlen vonása sem emlékeztetett rám vagy Lizára, de még arra sem, amit az a valhallai környezet ígért, sőt, még Wagner zenéje sem hagyott nyomot rajta. Ellenkezőleg. Ijedős kisgyerek volt, akire már 3 hónapos korában rájött a nyavajatörés. És én a legkülönbözőbb német lakta vidékekről érkezett vendégeknek szolgáltam föl, megismertem, és azután halálos biztonsággal eltaláltam, hogy melyikük pomerániai, melyikük bajor, és hogy ki érkezett a Rajna vidékéről. Pontosan meg tudtam különböztetni a tenger mellől jöttet, az ország belsejéből való katonától, a parasztot, a munkástól. Ez volt az én egyetlen szórakozásom. Reggeltől estéig, késő éjszakáig szolgáltam, pihenő nélkül, szabad nap nélkül, mert már nem tudtam mással mulattatni magam, mint azzal, hogy találgattam, mit rendel a vendég, és honnan érkezett. Nem csak a férfiakat satszolgattam meg így, de a nőket is, akik szintén titkos küldetéssel jöttek ide. De ez a küldetés a szomorúság és a félelem volt, meg valamiféle ünnepélyes szorongás. Későbbi életem során soha többé nem láttam ilyen gyöngéd és figyelmes házastársakat, meg szerelmes párokat, akiknek ennyi szorongás és gyöngédség volt a szemükben. Olyan volt ez, mint mikor otthon a lányok azt énekelték, hogy miért hullik könnyetek ti fekete szemek, vagy azt, hogy felzúgnak a hegyek, meg ilyeneket. A kiskosár környékén akármilyen volt is az idő, párok sétáltak, fiatal, egyenruhás tisztek, fiatal nőkkel, csendben, egymásba feledkezve, és én, aki pincére voltam az Abesszin császárnak, ilyet még sosem láttam, és elképzelni sem tudtam volna. S csak később jöttem rá a dolog nyitjára, hogy a lehetőség, hogy ez a két ember sosem látja viszont egymást, hogy ez a lehetőség tette széppé ezeket az embereket. Hogy ez volt az az új ember, nem pedig a győzedelmes, nagyhangú és gőgös, épp ellenkezőleg. Ez az alázatos, merengő ember, egy rémült állatka szép szemével. És én is megtanultam ezeknek a szerelmes pároknak, mert a közelgő frontszolgálat itt a házastársakat is újra szerelmesekké változtatta. Szóval megtanultam az ő szemükkel nézni a tájat, a virágot az asztalon, a játszadozó gyerekeket. Megtanultam, hogy minden óra oltári szentség. Mert a frontra való indulást megelőző napon és éjjelen a szerelmesek már nem aludtak, nem mintha az ágyban lettek volna. Volt itt valami, ami az ágynál is több volt. A szemek és a két ember kapcsolata. Amit jóformán egész pincér életem alatt nem tapasztaltam ilyen erővel, mint ahogyan itt láttam és megéltem. És bár pincér voltam, sőt, néha főúr is, tulajdonképpen úgy éreztem itt magam, mint egy nagy színházban vagy moziban, mintha valami szerelmes darabot, filmet néznék. És arra is rájöttem, hogy két ember között a legemberibb kapcsolat a csönd. Egy csendes óra, végül csak negyed óra, és az utolsó pár perc szaga. Mikor előáll a kocsi, olykor katonai bricska, máskor autó, és a két csendes ember föláll, hosszan nézi egymást. Egy utolsó sóhaj, egy utolsó csók, és a bricskában felágaskodik a tiszt alakja, aztán leül, a kocsi elindul fölfelé a hegynek, az utolsó visszafordulás, kendő lobogtatás, és amikor a kocsi vagy autó lassan eltűnik a hegy mögött, mint a lemenő nap, és már semmi sem történik, a kiskosár bejárata előtt ott áll egy nő, egy német asszony, egy könnyes szemű ember, és még mindig integet a kezével, melyből kihullott a kendő, hogy aztán sarkon forduljon és görcsösen zokogva felrohanjon a lépcsőn a kis szobába, s ott, mint az apáca, aki férfit látott a kolostorban, arccal az ágyra veti magát, beletemetkezik a párnába, és sokáig rázza az erőt adó sírás.
Aztán másnap ezek a szerelmes nők kivörösödött szemmel indultak a vonathoz, és ugyanaz a kocsi, bricska vagy autó újabb szerelmes párokat hozott mind a négy égtáj felül az összes falusi és városi helyőrségből, hogy a frontra való indulás előtt még egyszer, utoljára együtt lehessenek, mert a hadsereg gyors előre nyomulása ellenére a frontról érkező hírek olyan rosszak voltak, hogy Líza egyre gondterheltebb lett ettől a Blitzkriegtől. És kijelentette, hogy ő itt már nem bírja tovább, hogy elviszi Siegfriedet Hebbe az Amsterdam városához címzett fogadóba, és hogy kimegy a frontra, ott biztosan összeszedi magát. És így vált ismét a hihetetlen valósággá. Ekkor már nem a kiskosárban voltam, egy éve, hogy utoljára láttam, én is ugyanúgy búcsúzkodtam, én is ugyanúgy integettem, míg a kocsi el nem tűnt a domb mögött, én is sírtam, és aztán vonattal új munkahelyemre utaztam. Azokat a ritka bélyegeket egy közönséges bőröntkében vittem az ennivalómmal együtt, egy kis vulkánfíber kofferben véletlenül találtam, valaki kidobhatta, mert amint megnéztem a katalógusban néhány bélyeg értékét, rögves tudtam, hogy nem kell többé 100 koronásokkal beborítanom szobámat, hogy ha tapétaként használnám is a bankókat, ha a plafont, az előszobát, a vécét meg a konyhát is 100-asokkal ragasztanám tele, ha az egész lakás zöld 100 koronás csempékkel lenne is burkolva, mindez nem tenné ki azt az összeget, amit ezekért a bélyegekért egyszer majd bezsebelhetek. A Zumstein szerint csak ezért a négy bélyegért annyit kapnék, hogy milliómos lennék. Így aztán arra gondoltam, hogy egyszer majd hazamegyek. A németek már elveszítették ezt a háborút, úgyhogy egy-kettőre véget ér. Mert amint belépett valahova egy magasrangú tiszt, arcáról leolvastam az egész helyzetet. Ezek a tiszti ábrázatok voltak az én újságjaim, az én harctéri jelentéseim. Hiába illesztettek volna szemükre csillogó monoklit, akkor is tudtam volna, hiába tettek volna fel fekete szemüveget, akkor is világosan láttam volna, milyen véget ér a háború. Ha fekete kámzsát húznak a fejükre, ha fekete állarcba bújnak, a tábornoki járásukból, viselkedésükből, tartásukból kitaláltam volna, milyen is a helyzet a harctéren. És ahogy föl alá jártam a peronon, egyszerre csak a tükörbe pillantottam, és ahogy végigmértem magam, a tükörből egy idegen ember nézett vissza rám. Ugyanolyan idegen, mint azok a különféle vidékről összesereglett, mindenféle foglalkozású és kesztelésű, ilyen-olyan betegséggel megvert németek, akiket én, mivel az Abessin császárpincére voltam, és mivel kijártam Skrivánek főúriskoláját, aki viszont az angol királynak szolgált fel, azonosítani tudtam. És most elnéztem magam, és ezzel az átható pillantással pontosan olyannak láttam önmagamat, amilyennek azelőtt soha. Láttam magam, mint szokoltagot, aki, miközben cseh hazafiakat végeztek ki, náci doktorral vizsgáltatta magát, hogy vajon alkalmas-e arra, hogy egy német tornatanárnővel közösüljön. És miközben a németek hadat üzentek az oroszoknak, nekem lagzim volt, és a Die Reichen dicht geschlossen-t énekeltem. És miközben az otthoniak nélkülöznek és szenvednek, nekem jól megy a sorom a német szállókban és panziókban, ahol a német hadsereget meg az SS-Waffét szolgálom, és ha majd véget ér a háború, sosem térhetek vissza Prágába. Nem is azt láttam, hogy engem akasztanak, hanem hogy én kötöm fel magamat az első lámpavasra. Láttam, ahogy saját magamnak a legjobb esetben is 10 évet adok, ha nem többet. És így álltam ott a kora reggeli néptelen pályaudvaron, és úgy néztem magam, mint ahogy a vendéget szoktam, mikor szembe jön velem, majd távolodik. Csak hogy én, aki az Abessin császárnak szolgáltam fel, igazságra is ítéltettem, és amiként kíváncsian gyönyörködtem idegenek szenvedéseiben és titkaiban, úgy most pontosan ugyanazzal a módszerrel fürkésztem magamat. És rosszul vagyok a látottaktól. Különösen attól az álmomtól, hogy milliómossá váljak, és hogy megmutassam Prágának és azoknak a szállodatulajdonosoknak, hogy én is egy vagyok közülük, és nem is akárki, hanem talán ő náluk is több vagyok, és hogy csak is én tőlem függ, mit csinálok most.
hogy hazatérhessek és megvehessem a leges legnagyobb szállodát, és egyenlő lehessek, mint Schröbeck, mint Brandeis úrral, ezekkel a szokoltagokkal, akik keresztül néztek én rajtam, és akikkel csak az erő pozíciójából lehet tárgyalni, csak is a kis bőröndöm pozíciójából. Mert ha csak 4 bélyeget adok el azok közül, amiket Liza Varsóban vagy Lembergben zsákmányolt, egy szállodát vehetek rajtuk. Hotel Dittie. Vagy Ausztriában, esetleg Svájcban vegyek valamit? Tanakodtam tükörképemmel, és mögöttem halkan befutott egy gyors vonat, egy tábori kórház szerelvény a frontról. És mikor megállt, a tükörben lehúzott vászonredőnyöket láttam, és ekkor az egyik redőny megmozdult, a zsinórt tartó kéz fölengedte, és az ágyon egy hálóinges nő feküdt. Akkor át ásított, hogy majd kifordult az állkapcsa. A szemét dörzsölgette, és mikor kidörzsölte belőle az álmot, hunyorogva nézte, miféle állomáson állt meg a vonat. És én csak néztem a nőt, és ő is engem nézett, és Liza volt az, a feleségem. Láttam, hogyan pattam föl, hogyan suhan végig a szakaszokon, és aztán úgy, ahogy volt, kirohant, és mire észbe kapta, már a nyakamban lógott, és úgy csókolt, mint lánykorában. És én, aki az abesszin császárnak is fölszolgáltam, rögvest láttam, hogy megváltozott. Mint ahogy a mások voltak azok a tisztek is, akik hazalátogattak a frontról, és egy kellemes hetet töltöttek el a feleségükkel vagy kedvesükkel a kis kosárban. Alig, hanem Liza is hihetetlen dolgokat látott és élt át, amelyek valóra váltak. És most újra a torna tanárnő volt. Egy egész katonai transport nyomorékot kísért oda, ahová én is készültem, Komutovba, a túlparti tábori kórházba. És én csak fölszálltam azzal a kis bőröndel, és aztán elindult a vonat, és én bementem Liza kupéjába, és mikor a behúzott függöny a bezárt ajtó mögött vetkőztetni kezdtem, úgy reszketett, mint lánykorában. Mert a háború úgy látszik szabaddá, alázatossá tette. Aztán viszonzásul ő vetkőztetett le engem, és mezítelenül feküdtünk egymás karjaiban, és Liza hagyta, hogy a mozgó, érintkező és rugózó ütközők ritmusában csókolgassam a hasát. Mindenét. És a Homutovi pályaudvaron már ott vártak a mentőautók, és kocsik, és autóbuszok, amolyan 6 gumiabroncson mozgó kórházak, és én nem fogadtam szót Lizának, és megálltam a kiürített peron végén. Csak azért ültek meg ott engem, mert Lizával szálltam ki. Liza a jelentést tett az állomásparancsnoknak, és utána kirakották azt, amit ez a vonat a frontról szállított. Egy szerelvényre való friss, transportképes nyomorékot, mindazokat, akik nem tudtak járni, mert egyik vagy mindkét lábukat amputálták. És ezeket a katonákat felrakták a teherautókra és szállítójárművekre, egy teleperonnyi nyomorékot. És ahogy elnéztem őket, bár nem ismertem fel senkit, tudva tudtam, hogy ezek a katonák ugyanazok, akikkel ott fedeztettek abban a Gyecsin fölötti kisvároskában, akik ott búcsúzkodtak a kiskosárban. És hogy ez itt a komédiájuk, színházok, filmjük utolsó jelenete. Én pedig az első transporttal elindultam oda, ahová kirendeltek, a katonai kórház kantinjába. Ölemben a kis vulkánfíber bőröndel, míg a nagy bőrkoffert földobtam a csomagtartóba a katonai zsákok és batyuk közé. Aznap csak körüljártam a vidéket meg a tábort, mely egy domb tövében húzódott meg, amolyan cseresznyi és medgyes gyümölcsös végén, mely lenyúlt a sóstóig. Ez a tó most a Genezáreti tóra, vagy a Szent Ganges folyóra emlékeztetett, mert a hosszú mólókon ápolók hordták ki az amputált, rothadó sebű nyomorékokat a vízbe, melyben már egyetlen egy rovar, egyetlen egy halacska sem élt, minden, de minden kipusztult ebből a vízből, és már soha, amíg csak víz fakad ebben a Tinföld bányában, nem lesz itt semmi élet. Szóval itt, ebben a vízben heverésztek a nyomorékok, a gyógyuló félben lévők lassan úsztak, hiányzott az egyik lábuk, vagy mind a kettő térdből, volt, akinek semmi sem maradt a lábából, csak a törzse úszott, és mint a béka úgy mozgatta a karját a vízben, a kék tóból csak a feje látszott, olyanok voltak így, mint azokban a Gyecsin fölötti medencékben a jóképű fes férfiak.
De amikor leúzták az adagjukat, amikor eltöltötték a vízben az orvos megszabta időt, akkor a karjuk segítségével emelkedtek ki a vízből, és úgy másztak a partra, mint a teknős békák, és ott fekve maradtak, és várták, hogy az ápolók fürdőköpenyekbe és meleg takaróba bugyolálják őket, és a több száz testet egymás után kihordják a sugarasan benyúló mólókról a fő platóra, az étterem elé, ahol egy hölgy zenekar játszott, és ahol az ételt szolgálták föl. Engem legjobban a gerinclövésesek osztálya indított meg, azok a katonák, akik maguk után húzták egész altestüket. Úgy néztek ki szárazon, meg a vízben is, mint a sellők. Aztán ott voltak azok, akik mindkét lábukat elvesztették. Olyan kicsi volt a törzsük, hogy olybá tűnt, mintha a fejük egyenesen a lábukból nőtt volna ki. Az ilyenek azonban szívesen pingpongoztak. Összecsukható, krómozott tolókocsijuk volt, és olyan fürgén mozogtak vele, hogy még focizni is tudtak. Csak hogy láb helyette a kezüket használták. És egyáltalán, amint egy kicsit összeszedték magukat, ezek a féllábúak, félkarúak és égett fejűek hatalmas kedvel vetették magukat az életbe. Sötétedésig fociztak, pingpongoztak és kézilabdáztak. Egy kis trombitával hívtam őket, amilyen takarodóval tereltem össze a társaságot a vacsorához. És ahogy befutottak a kocsiaikon, vagy odavonszolták magukat a mankóikkal, majd kicsattantak az egészségtől, mert az osztály, ahol felszolgáltam, az már az úgynevezett rehabilitációs osztály volt. Még a többi három osztályon az orvosok a frontról jött sebesülteket műtétekkel, majd elektromos hullámmal és iontoforézissel állították talpra, és ezektől a nyomorékoktól néha fordított látomásaim támadtak. Amiként állandóan láttam elvesztett végtagjaikat, úgy az is megesett, hogy a hiányzó végtagokat láttam, de a meglévőket nem. Úgyhogy megrémültem, mi is az, amit voltaképpen látok. Ilyenkor a homlokomra bögtem, és így szóltam magamhoz. Miért látsz te így? Mert pincére lehettél az abeszin császárnak. Mert az a Scrivánek úr tanított, aki az angol királynak is felszolgált. Hetente egyszer Lizával meglátogattuk fiacskánkat a Hebi Amsterdam városához címzett fogadóban. Liza most visszatért az úszáshoz, és elemében volt, állandóan ott hasította a vizet a tóban, és az úszástól olyan feszes és szép volt, mint egy bronzszobor. Alig bírtam kivárni, hogy együtt lehessünk. Liza mezítelenül járt a szobában. Behúztuk a függönyöket, és egyáltalán Liza teljesen megváltozott. Vett egy könyvet, amit a birodalom egyik sportolója, valami Fouré vagy Fouqué írt, és abban a könyvben a mezítelen test kultuszáról volt szó, és mivel Lizának szép teste volt, nudistává lett, anélkül, hogy csatlakozott volna hozzájuk. Reggelenként egy szál szoknyában hozta be nekem a kávét, néha mezítelenül is, és ahogy rám nézett, elégedetten bólintott és mosolygott, mert a szememen látta, hogy tetszik nekem, hogy tehát szép. De a fiacskánkkal, azzal a Siegfrieddel kínszenvedés volt az élet. Mindent, ami a keze ügyébe került, elhajított. Míg aztán egyszer, amint az Amsterdam szálló padlóján mászott, talált egy kalapácsot. És a nagypapa viccből egy szöget is adott neki, a kisfiú fogta azt a szöget, és egyetlen kalapács ütéssel beverte a padlóba. És attól fogva ez a kisfiú, míg a többiek csörgővel, mackóval játszottak, míg más gyerekek már futkároztak, ez a Siegfried a padlón csúszott, mászott, és addig üvöltött, míg kalapácsot nem kapott, és szöget, amit úgy vert be a padlóba, hogy öröm volt nézni. És miközben a többi gyerek már csacsogott, a mi fiacskánk még azt sem mondta, hogy mama, csak a kalapács meg a szög kellett neki, és amíg ébren volt, az Amsterdam városához címzett fogadó remegett a kalapács ütésektől, és a padlót a bevert szögek feje borította, és Siegfried jobb karja a kalapálástól olyan fejlett volt, hogy izmossága már messziről föltűnt. És valahányszor meglátogattuk, én mindig kiborultam. Mellesleg a kisfiunk sem engem, sem az anyját nem ismerte fel. Semmi sem érdekelte, csak az, amit végül mindig a kezébe nyomtak, a kalapács meg a szögek. De szöget csak utalványra, jegyre vagy feketén lehetett kapni.
Ahol csak lehetett, szögeket hajkuráztam, és a fiacskám a 6 centis szögeket egyetlen csapással a padróba verte, és én minden ilyen csapás után a fejemhez kaptam, mert már a születésekor láttam ezen a gyereken, ezen a vendégen, aki a fiam volt, hogy kretén, és kretén is marad, és hogy mikor a vele egyidős gyerekek majd iskolába mennek, Siegfried akkor kezd el járni, mikor a többiek kikerülnek az iskolából, addigra tanul meg Siegfried úgy, ahogy olvasni, mikor a többiek családot alapítanak, akkor kezd Siegfried megismerkedni az órával, és felhozza az újságot, és otthon marad, mert haszna vehetetlen lesz. Legfeljebb a szög beveréséhez ért majd. Így tekintettem tehát az én fiacskámra, és minden látogatáskor újabb, szögekkel keresztül kasul kivert szobát láttam. Megítélésem továbbra is helyesnek bizonyult, mert nem úgy néztem arra a gyerekre, mint a saját fiamra, hanem mint egy vendégre. Ám ez a parkettába ütött szögektől megszállott fiúcska, ez nem volt olyan egyszerű eset.

és szinte nyerített a nevetéstől. És én, aki felszolgáltam az abesszin császárnak, örvendeztem, hogy jól lehet a fiacskám hülye, annyira azért mégsem az, hogy megjósolhatná az összes német város jövendőjét, mert én tudva tudtam ezekről a városokról, hogy mind úgy végzi, ahogyan a szálloda szobáinak a padlója. Vettem 3 kiló szöget, és Siegfried délelőtt kiverte velük a konyha padlóját, és délután, miközben ő a szobában csapkodta tovább a szögek fejét, én kínkeservel húzigáltam a konyha padlóból a délelőtt beverteket. És titokban örültem, hogy Tedder marsall szőnyeg bombázásai ugyanígy verik a földbe a bombákat. Pontos terv szerint, mert az én fiacskám is hajszál egyenesen, majd derékszögben verte a szögeket a padlóba. Újra győzedelmeskedett a szláv vér, és én büszke voltam a fiamra, mert beszélni ugyan még nem beszélt, de járni már tudott. Igaz, hogy erős kezében mindig ott volt a kalapács.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: És akkor csak profokkal.
2: Jó reggelt kívánok! Igen, Doktor Ki és a harmadik utas című műsor következő kiadása. Itt van velünk Szabi, Sztyepp, én vagyok Káosz, és kedves vendégünk Eckhardt Balázs. Szervusz Balázs!
1: Szervusztok!
2: Egy fantasztikus lehetőség, ismét egy olyan emberrel beszélgethetünk, akinek mind családilag, mind emberileg van mondani valója számunkra.
3: Én például éppen most tudtam meg, Balázs, hogy az édesapád meggyógyította a rákot.
1: Igen, ugye, ezt így nem mondja azért. Hát nyilván nem gyógyítottam meg. Rákkal foglalkozott egész, meg foglalkozik egész életében. Rákkutató, illetve belgyógyász szakorvos volt. Ő volt az Onkológiai Intézetnek az igazgatója sok-sok éven keresztül, jelenleg is még praktizál, 85 évesen. Azt gondolom, hogy a rákról mindent tud, vagy legalábbis mindent tud, amit ma lehet tudni. Még most is nagyon képben van, és nagyon-nagyon sokat dolgozott azon, hogy a rákkutatás előrelépjen, illetve hogy emberibb körülmények között kerüljenek kezelés alá. Na, ez nem volt túl magyar. Tehát magyarul, hogy sokkal emberibb körülmények közé kerüljenek a betegek. És ami nagyon fontos, hogy föl is tudják dolgozni a betegségüket, illetve hogy tudjanak kooperálni az orvossal, ami nagyon-nagyon fontos, és a család.
2: És erre dolgozott ki módszertanokat itthon?
1: Igen, hát ő itthon élt.
2: Ez eszébe nagyon... se jutott, nem is hívták?
1: De rengeteget hívták, meg dolgozott is, kint mindig visszajött. 1965-ben az én születésem előtt ebből még volt is egy kisebb konfliktus, mert egyszerűen nem hitték el az állambiztonság embere, hogy ő visszajött egy amerikai, egyéves amerikai ösztöndíj után. De hát ő neki mindig is az volt az elve, és a gyakorlat is ezt mutatja, hogy Magyarországon kell, hogy ide született, segítenie kell az itt élő, illetve hát itt beteggé váló embereken. De boldog ember, tehát azt gondolom, hogy jó döntés volt a részéről.
3: Itt ez nagyon érdekes, hogy azt vettem észre, hogyha valakinek mondjuk a családjában van valaki, aki szereti a munkáját, boldog ember, a munkája az nagyon nagy teljességet ad az életében, akkor ezt átadja a következő generációnak, hogy te nem lettél orvos, vagy éppen rákutató.
1: Igen, ez teljesen igaz, amit mondasz, tehát ez tényleg így volt nálunk is. Hihetetlenül szellős, levegős, izgalmas, érdekes családban nőttem föl. Két bátyám van, akik jóval idősebbek nálam, és ők is számomra nagyon érdekes emberek voltak, én voltam a kisrác a családban. Hogy miért nem lettem orvos? Nyilván azért, mert az összes ebédnél szóba kerültek a műtétek, meg mindenféle borzalom. Ez az egyik. A másik az, hogy nyilván minden fiúban van egy olyan vágy, hogy egy saját utat járjon. Tehát, hogy mi mindig csak másodhegedűsök lettünk volna. Egyikünk, tehát az egyik bátyám sem lett orvos, ez nagyon fontos. Nem eszébe se jutott senkinek, hogy orvos legyen. Nyilván ez apának egy icipicit fáj talán, bár erről sose beszélt, de az is igaz, hogy elégedett azzal, hogy a fiai milyen irányba mentek. Az én esetem nagyon érdekes volt, mert abban az időben, amikor én gimnáziumból felvételiztem a színművészeti főiskolára, akkor nekünk nem volt tévénk. Az első tévémet úgy vettem, hogy egy fuvolát adtam el, amit ugye nekem mindenkinek zenélnie kellett, ez nagyon fontos a mi családunkban, hogy mindenki valamilyen hangszeren játszik.
2: És volt ilyen családi zene este, vagy zene vasárnap?
1: Hát most nagyon szimpatikus lenne azt mondani, hogy igen, de nem. Tehát olyan volt, hogy születésnapokon vagy karácsonykor valaki zenélt, de így együtt nem zenéltünk. Édesapám a zeneakadémiát elvégezte az orvosival párhuzamosan. Anyámat úgy fogtam meg, hogy Chopin muzsikán keresztül, mind a mai napig zongorázik. A középső bátyám meg zongoraművész, tehát ilyen szempontból ezt a vonalat tovább vitte a középső bátyám. Hát mi meg csak hallgattuk. Nekem annyiban jó, hogy a fiam zenész, tehát olyan zenéket tudtam a fiamnak mutatni, amiket azért otthonról hoztam. Tehát mi azért a 70-es években már hallgattunk otthon jazzt, bluest, talán nem minden családban volt ez evidens. Ezt a fiam nagyon szépen leemelte a polcról, és elég hamar elkezdte azokat a zenéket hallgatni, amelyektől el vagyok ájulva. Tehát én, amikor elmegyek a fiam koncertjére, én teljes értékű koncerten vagyok, úgy élvezem, mint hogyha Eric Claptont hallgatnék Amerikába, hiszen azokat a zenéket játsza, sőt, azt kell mondanom, még jobb zenéket játszik, mint amiket én hallgattam. Na mindegy, szóval ezek így egymásba fonódva mennek így az életbe tovább. Televízióra cseréltem a fuvolámat, és akkor úgy lettem én a tévés a családban. Apám nagyon sokáig nem is nézte meg a munkáimat, mert azt mondta, hogy ezt nem is érti, hogy mi az, hogy tévés, hát ez számára egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen...
2: Nem is munka.
1: Hát nem is munka, szóval igen, szórakozás. Tévézni az olyan szórakozás. Egyébként meg hát igaza volt, mert én mind a mai napig úgy fogom fel a saját munkámat, hogy ez egy játék. Én nagyon-nagyon szerencsés vagyok, hogy ezt a játékot űzhetem, és ezért még fizetnek is. Nyilván vannak ennek mély pillanatai, de hát, hogy tényleg sokszor úgy szoktam, hogy valami nagyon nem tetszik, akkor azt mondom, inkább kussoljál, mert neked olyan halál jó életed volt, hogy nincs jogod dumálni. Ez pont az utazásokkal kapcsolatban volt, hogy én nagyon szerencsés módon rengeteg helyen jártam, és mindig azt kérdeztem magamtól, hogy mi az üzenete annak, hogy én ezt megtehetem, tehát mit akar a feljebb való velem. És akkor próbáltam kitalálni magamnak, hogy ezt valahogy meg kéne szolgálni. Most nyilván az elsődleges szolgálat az volt, hogy tisztességes filmeket készíteni, és nem el bagatellizálni, meg nem el linkeskedni a dolgot. Tehát ezek nem olyan nagy dolgok, de azért mégis az ember néha azért hátradől, hogy honnan, hova tart az élete.
2: És így még a kis családod, meg a családfádnál maradva, hát azt is sikerült kiderítenünk, hogy a nagyapád sem volt kisebb személy, a hazai nyelvészet, Balassi Bálint kutatás és a francia-magyar nagyszótár megalkotóját tisztelhetjük benne, ha jól tudom. Illetve egy nagy faludi kritizátor, aki szerint Faludi György azért túl fordította ezeket a Villon verseket, és ahogyan megtudtam, még egy levél is van, amiben jól lecseszi Faludit, hogy ez nem is úgy van.
1: Nagyon-nagyon jól informált, hogy el vagyok képedve. Valóban ez egy írtó érdekes helyzet volt. Valóban így van, nagyapám francia szakon tanított a bölcsészkaron, és ugye hát a háború után különféle okokból nyilván nekik is földjutottak a házukat le, nullázódott a család. Ő tett még egy kisebb Varga betűt a Barankovics pártnak, lett egy évig a vezérszónok a parlamentben, és utána kiszállt ebből a sztoriból, persze nyilván kiszállt, hiszen meg is szűntek ezek a pártok. A lényeg az, hogy utána egy ilyen visszafogott tanáremberé vált az egyetemen, találtam az örökségben lévő könyvek lapjai között egy borzasztó érdekes kis cédulát. Következő szöveg, megpróbálom idézni fejből. Tisztelt professzor úr, kérlek téged, hogy a vacsora csillag feljövetelével ne távozz a kari gyűlésekről, valamint jegyez békekölcsönt Bóka vászlódékán. Na most ebből ugye tökéletesen kiderül, hogy milyen hangulat, vagy milyen helyzetben volt a nagyapám. Ez tette lehetővé, legalábbis a családi legendárium így szól, hogy akkor belevágjon a szótárba. Magyarul egy olyan ember, aki azért egy humánus gondolkodó volt, rózsakeresztes lovag volt, Sorbonnon tanított, tehát a francia kultúrát tartotta mindenek fölöttinek. Egy ilyen ember, egy ilyen politikai légkörben, ami az 50-es években kialakult, nyilván keres magának valami elfoglaltságot, igen, és akkor így született a francia szótár. Ez körülbelül olyan, mint amikor a sakkban nagyon erősek voltak a Kádár érában a magyarok. Persze, mert ez egy teljesen politikamentes dolog volt, kellett hozzá logika és gondolkodás, nem lehetett belekötni, mert ugyanez volt a nagyapámnál is. A Faludival való vitája, ez egy borzasztó érdekes dolog, hát legalábbis nekem, mint unokának. Amikor a Faludinak a Villon kötete újra megjelent Magyarországon a 80-as évek végén, 90-es éveken, én most pontosan nem tudom mikor, akkor annak az előszavában megint megtámadta a nagyapámat, amiért én nagyon pipa voltam rá, és fogtam magam, és utána olvastam elég rendesen annak, hogy mi is történt. A korabeli újságokból az derült ki, hogy a nagyapám, mint literátor, mint nyelvész akadt ki azon, hogy ne Villon neve alatt mondja el a Zeneakadémián Faludi egyébként szerintem elég jó verseit, hanem mondja el a saját neve alatt. Tehát ő igazából nem arra volt kiakadva, hogy Faludi verseket ír, hanem arra, hogy ezt Villon fordításként közli. Na, találtam Faluditól is egy kis levelet, 46. február, ha jól emlékszem, Amerikából, amelyben elég mérgesen ír nagyapámnak, hogy hát mennyire utálja nagyapámat. Majd a levél végén van egy utalás arra, hogy egyébként, ha nagyapámnak valamire szüksége van, akkor Amerikából nagyon szívesen hoznak. Na most képzeljétek el azt az állapotot, hogy Faludi írja Amerikából ezt a levet, miközben nagyapámnak a Muskáti utcában porig égett a háza, 4000 kötetes könyvtárral, a család nulláról a testvére fogadja be a családot, hogy valahol tudjanak lakni. Na most nem tudom, hogy erre nagyapám mit válaszolt. Azt tudom, hogy nagyapám nagyon kevés tárgyat, nagyon kevés írásbeli emléket őrzött meg az utókor számára. Ez a levél valahogy mégis megmaradt. Tehát valószínűleg ez azért neki egy fájó pont volt az életében. Nyilván nem tudja ma már megvédeni magát. Én egy picit részrehajló vagyok. Én azt gondolom, hogy ő a maga szempontjában valószínűleg igaza volt. Faludinak voltak túlkapásai. Ő egy nagyon szenzitív ember volt. Nagyon sokszor vehemensen védte az igazát. Én azt gondolom, hogy ennek lett aztán ez a kis irodalmi vita az áldozata.
3: Egyébként lehet, hogy ez egy pozitív és nem negatív emlék volt, hiszen az, hogy valamilyen ilyen szubkulturális témában ők elkezdtek vitatkozni, az azt jelentette, hogy nagyon magas szinten partnernek tekintették egymást. Szerintem erről árulkodik az is, hogy Faludi György felkínálta, hogy ha bármit szeretne Amerikából, akkor ő ezt beszerzi, meghozza. De most próbálom a lehető legjobb indulatú módon értelmezni ezt a levelet.
1: Hát én egy picit másként látom, illetve egy lehellettel, most nem lesz szimpatikus egy csomó hallgató számára, amit mondok. Faludi a maga korában, legalábbis a nagyapám interpretációján keresztül nem volt beemelve a koszorús költők közé. Tehát most a koszorús költőket nem pejoratíve mondom, hanem tehát nem a második nyugat nemzedék, hanem, tehát, és én szerintem ő küzdött egész életébe a saját pozícióján. Na most, amikor ő Magyarországra visszajött az életének az utolsó éveiben, bocsánat, az életnek az utolsó évtizedeiben, akkor egy más helyzetbe érkezett. Egészen más volt az irodalmi élet. Ezek a nagyon látványos és nagyon jól olvasmányos versek, ezek gyorsan sikerré váltak. Ugye nyilván ebben benne volt az is, hogy szamizdatként lehetett őt olvasni, tehát ez a folytottság, de ezek kitűnő versek, kitűnő könyvek, én is olvastam az összes sorot, élveztem. Tehát teljesen jogos, hogy ő ilyen népszerű lett. De azt hiszem, hogy azért benne mindig volt egy nagy küzdelem, hogy fogadja már előtt a magyar irodalmi magas kultúra. Na most a nagyapámról nem lehet azt mondani, hogy ő egy elitista valaki volt, de valószínűleg itt meghúzott egy vonalat. A nagyapám nagyon, nagyon szigorú ember volt, annyit kell még róla tudni, de ezt mindenki elmondja, hogy a francia tanszéken egyszerűen iszonyatosan féltek tőle, nőket nem is nagyon engedett át, azt mondta, hogy nőnek nincs keresni valahogy az egyetemen. Azt hiszem, hogy kettőt engedett át, legalábbis így szól a családi legenda, hogy egy mondat is befejezem, az egyik őiket el is vette feleségül, az lett a
2: hallgató?
4: Halló, szevasztok! Annyit szeretnék hozzátenni, hogy Faludi milliószor kijelentette, lehet, hogy már csak idős korában, de hallottam, meg olvastam is, hogy azokból a Vion fordításokból egy sor Vion sincs.
2: Igen? Ezt hol jelentette ki? Mert hol azt írtad, hogy átköltésnek nevezte ezeket a verseit, nem is fordításoknak. De ezt igen. Hol lehet tudni, mert ez tényleg ez egy kicsit érdekes.
4: Rá kellene keresni, de én hallottam egyrészt a szájából, már nem ott ült velem szembe egy perszóban, hanem tévében, interjúban, stb. És leírva is láttam. Tehát ő ezt legalábbis idős korában, amikor visszajött Magyarországra, akkor ezt állította. Volt még valami magyarázat is, hogy miért nem írhatott ő egyes szám első szemében akkor. A másik érdekes dolog, aztán gyorsan kilépek, hogy ugye a Barankovics pártról volt szó, ami a progresszív katolicizmus lett volna Magyarországon, azt Mindszenty József verte szét, valamiért nagyon a gyögyébe volt, ezt kevesen tudják róla, csak én is szerettem volna mondani.
2: Köszönjük az adalékot!
4: Szevasztok! Hello!
2: Ciao. 2-15-37-73 a telefonszámunk, vendégünk Eckhardt Balázs, és most még mindig csak a család fáját próbáljuk. Van mélyebbre is egy kis akadémizmus a családodban? De ez a nagyapai
3: szintes. 18.
1: század. Nem. És a kisgazdapártihoz sincs közünk, tehát abszolút nem rokonunk az Eckhardt Tibor, nem, abszolút nem.
2: Halló.
5: Sziasztok, ápoló.
2: Igen, te írtad.
5: Az előbb ezt én írtam, de hadd erősítse meg az előbbi betelefonálót, nyilván, hogy Faludytól én is hallottam, mégpedig velem szemben ült egy étterem, amikor ezt mesélte, ha bármilyen hihetetlen furcsán hangzik ez, hogy ő ezt átköltésként értelmezte, vagy mit tudom, Vion adta neki az ihletet, de teljesen saját műnek tekintette, nem fordításnak.
2: De ez már bőven gondolom a 80-90-es években történhetett, nem? Tehát a visszajövetele után.
5: 90 után már.
2: Igen.
5: 91-ben talán.
1: Hát most erre mondhatok, nem rossz májon. Pardon, mondjad, nem ragad.
2: Hogy nem rossz májon mondom.
1: Tehát nem rossz májon mondom, de valószínűleg akkoriban ugye a 40-es években még nem számított arra, hogy ekkora siker lesz, akkor még Vion mögé bújt, és most pedig a 80-as években meg nyilván azt mondta, hogy az enyém. De ezt most nem azért mondom, ez egy teljesen természetes. Nem, ez egy teljesen természetes emberi dolog is tud lenni, de hát ez tény, hogy akkoriban ebből volt egy vita. Tehát nagyapám 66-ban halt meg, tehát nyilvánvalóan ő már 80-as évekhez nem volt mit hozzátennie. Tehát gondolom változtatott a Faludi az álláspontján.
5: Ha emlékeztek, van az a Német Zsoldosok című vers, amit nem is a neve alatt terjesztett, de annyira elterjedt, hogy kvázi népdalként, vagy népköltészetként terjedt írásban, kézírásban másolva. a német megszállás alatt.
6: Nem, nem,